0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Ökumenikus szertartás keretében tartott a kápolna szentelést május 1-én a Csorna melletti Farádon. A kápolna felszentelése előtt műsorunknak interjút adott dr. Németh Ferenc, korábbi farádi iskolaigazgató, főiskolai docens, nemzetközi borbíró, a kápolna megálmodója, létrehozója, és dr. Borbély Károly festőművész, a Győri Grafikai Műhely alapító tagja, Apáczai Csere János díjas művésztanár. Most a velük Farádon rögzített beszélgetést hallják, kedves hallgatóink. Németh Ferenc miért érezte szükségét, hogy itt a háza melletti gyönyörű parkban kápolnát emeljen a farádiaknak, és mindazoknak, akik erre járnak, hogy megpihenjenek, imádkozzanak ebbe a csodálatos környezetben.
2: Engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem a rádió minden hallgatóját. Válaszként egy élményemet osztanám meg önökkel. Egy alkalommal a Velencei tó partján horgáztam. A víz, mint mindig általában, egy kicsit fodrozódott, enyhe szellő, fújdogált, simogatta az arcom. Jól éreztem magam. Tekintetem a távolba révett, előttem két hattyú úszkált, csendesen, s közben a botok szerelését végeztem, észre se vettem, hogy a szél elállt. A víztükör kisimult. És abban a pillanatban valami megérintett. Már nem csak a szememmel láttam a tavat, az egész lelkem kinyílt, úgy éreztem, hogy a teremtő a közelemben van. Valami megváltozott. Egy rövid, mégis mindent átható pillanatban egyesültem a természettel, azzal a természettel, amelyben élek, de nem mindig veszem észre a csodát. És ez a csoda, amelynek magam is része voltam, az egész napomat betöltötte. Boldog voltam. Úgy éreztem, megérkeztem. Megérintett a teremtő jelenléte, ahol a végtelen a végessel találkozott. Igaz, ez a csend, ez a kisimult víztükör nem tartott sokáig. A szél újra megmozdult, a pillanat elillant, de maradt utána valami. Egy megmagyarázhatatlan, mély öröm és egy vágyódás, amely egész nap elkísért. Vágyódtam arra az érzésre, ami akkor, abban a csendes pillanatban megkapott és brabulejtett. Sokat gondolkodtam, és felmerült bennem a kérdés, hogyan találhatnék egyre gyakrabban ezekre a pillanatokra. Hogyan élhetném meg egyre tudatosabban a teremtővel való kapcsolatot. Talán úgy, hogy teret adok neki, egyrészt egy szentélyt, másrészt egy lelket, amelyben az érzések a szentélybe lépve ugyanúgy kisimulhatnak, mint a víztükör, amit annak idején megértem. Így született a kápolna gondolata. A teremtővel való találkozás és egyesülés lehetőségét kínálja egy olyan térben, amely segít az elcsendesedésben, az elmélyülésben, a befelé fordulásban. A kápolna, amit megépítettem, ebből az indítatásból született, amelyhez aztán sok más egyéb érzés is társult.
1: Borbély Károly, Ravaszdon élő festőművész, akinek bizonyára a kedves rádióhallgatók már kiállításait is látták Győrben, Budapesten, vagy szerte az országban. Engedje meg, hogy megkérdezzem, miért nagy dolog, hogy kápolna szentelésen vehetünk részt itt Farádon?
3: A kápolna egy megszentelt hely, és a keresztény embernek az természetes szükséglete, hogy számára ki legyen jelölve a világ közepe. És a keresztény léleknek a világ közepe, az például lehet egy kápolna, annak a szentélye. Ez azért is izgalmas kérdés, mert hogy nem csak a kereszt, mint szimbólum segít minket eligazodni a világban, hanem ezek a terek, Gondolom, hogy ez valami nagyon mély ősi hitünk, mert talán még az ősi magyaroknak a sátra is egy ilyen szimbolikus tér volt, ami nem csak lakótér, hanem annak a középpontja, vagy a tetején a luk, amin kiment a füst, ami az egy ilyen kis égre nyíló ablakként is elképzelhető. És nekem egy ilyen kápolna, hogyha megjelenik bárhol, akkor az egy ilyen menedék, ismétlem a világ közepe, szimbolikusan.
2: A kápolna, amit megépítettem, nem csupán egy épített tér, hanem egy szimbólum. Szimbóluma a hitnek, a magyarságnak, és egy találkozási pont, egy hely, ahol lehetőség nyílik az elmélyülésre, meditációra és a lelki gyakorlatok végzésére. A kápolna a belső oldódás tere is, az erőteremtés forrása és a megbocsátás csendes szinte. Jelképe hitünknek, a kereszténység megtartó erejének, ugyanakkor kifejezi vallási és nemzeti összetartozásunkat. Egy hely, ahol a múlt tisztelete, a jelen békéje és a belső elcsendesedés egymásra talál.
1: A kedves rádióhallgatóknak szeretném elmondani, hogy Borbé Károly festőművész nem csak kápolna táblaképeket festett, de a Fertőszéplaki templom stációit is. Beszéljünk először a kápolnákról, a táblaképekről.
3: Volt már ilyen feladatom, amikor egy kis kápolnát kellett kidíszíteni, ablakait megfesteni, aztán egy nagyon szép faragott keresztet festettem meg. Maga a kereszt úgy volt megfaragva, hogy szőlőlevelek kanyarogtak körülötte. Ilyet láttam valahol, de a Bibliában is megemlítik ezt, az összefonódást. És akkor készítettünk egy ilyen faragott fa alapot, és arra festettem meg a Krisztust. Ez egy gyönyörű szép kis kápolna, ami így létrejött. Tényőn van. Ott esküvőket is szerveztek, gyönyörű szép az egész környezet, és ami különösen izgalmas nekem, az az intimitás, ami ebben a térben megnyilván. Olyan közel kerülünk a térben is, nem csak Istenhez, hanem valahogy körülvesz minket. Ez egy ilyen kör alaprajzú kis kápolna, amit kidíszítettem, és nagyon érdekes, értékes emlék számomra.
1: Mielőtt a Fertőszéplaki templom stációiról beszélnénk, engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy miért jelentős itt Farádon ez a kis kápolna? Hogyan illeszkedik a tájba, és vajon mit jelent majd a farádiaknak?
3: Hát egy olyan kis nyugodt, csöndes hely, ahova el lehet vonulni, ahol az ember a gondolataival kicsit egyedül lehet. És azt gondolom, hogy az ilyen csendekre óriási szükség van, mert nem csak, hogy a világnak a szívdobogása fölgyorsult túlzottan is, hanem a mi ritmusunk is ezt megpróbálta követni, és ez nagy hiba, ezt nem kellene hagyni. Tehát, hogy lecsöndesedjünk, és váltsunk valami nyugodtabb tempóra. Ez a kápolna megmutatja nekünk az utat is az imádsághoz, amikor nem beszélünk, hanem csöndbe maradunk, mert akkor halljuk meg, hogy mit üzen az Isten nekünk.
1: Önnek gyönyörű alkotásai vannak. Ajánlom a kedves rádióhallgatók figyelmébe Borbé Károly festőművész honlapját. Nem csak mélységes hitet, hanem ezt az imént említett kapcsolatteremtés lehetőségét fejezik ki. Miért fordult ehhez a témához?
3: A kezdet az az életfák voltak, ami a magyar népművészethez kapcsolódik. Egy kiváló egykori tanárom, Barsi Ernő, aki zeneművész volt és néprajztudós, olyan szerencsém volt, hogy néhány könyvét illusztrálhattam, és ott találkoztam először ezzel a nagyon szép gondolattal, hogy a világ tengely, az életfa, és hogy mindenféle nép a föld kerekségen tudja, ezt ismeri, és ami összeköti a föld alattit a földivel és az égivel, hogy ez valami csodaszép dolog. Nekem aztán ez valahogy ott annyira megragadott a fejembe, képzeletemben, hogy azóta meghatározó eleme a képeimnek. Innen jött az, hogy az én festményeimben, most konkrétan a stációkban, a keresztnek a szára az mindig keresztül megy a képen. Összeköti az alsó részt a fölsővel, és hogy nem csak egy kereszt gerenda lett ez, hanem azt én arannyal alapoztam alá, igazi aranyfüstlemezekkel. Úgy festettem meg, hogy egy erős kontúrt kapott, hogy egyszerre jelöli a gerendát, ugyanakkor egyszerre egy ilyen világtengely is. És mivel aranyra van festve, Ezért ez olyan is egy kicsit, mint egy ablak, amelyik kinyílik a másik világra, illetve amelyik megmutatja nekünk az utat. És így állt össze a keresztútnak ez a koncepciója, hogy minden egyes állomáson ott van ez a eget a földdel összekötő ablak, vagy ajtó, vagy út, ami azért valamennyire tárgyasul, hiszen ez egy figuratív kompozíciós sorozat, de megmarad azon a határon, hogy egyszerre kereszt, gerenda és egy ablak, világtengely.
1: A kedves rádióhallgatóknak szeretném elmondani, hogy dr. Németh Ferenc nem véletlenül volt itt korábban Faradon iskola igazgató, hiszen Faradon született, itt éli az életét már hosszú évtizedek óta. Mit jelent az ön számára ez a gyönyörű táj, ahol ezt a kápolnát emelte? Mit jelent Farad?
2: A szülőföld, a község szeretete mindig is elsődleges volt számomra. Én itt születtem, itt nőttem fel gyerekként, itt végeztem az általános iskoláimat, és ide tértem vissza előbb pedagógusként, majd iskolaigazgatóként dolgozni. Azóta ugyan sok minden megváltozott. Nyugdíjba vonulásom után egy vállalkozásba kezdtem, és ez a vállalkozás mind a mai napig tart. Tehát azóta is a nevelés megmaradt, mint tevékenység. Igaz, nem embereket nevelek, egy különleges növényt formázok, ez pedig nem más, mint maga a szőlő. A szőlő szeretete szinte ugyanolyan, mint az emberek tisztelete és szeretete. Megkívánja a gondoskodást. Ha nem figyelünk rá, elvadul, rakoncátlanná válik. Nyesegetni kell a hibákat, óvni kell, hogy megfelelő módon érjen be, és hozzon örömet mindannyiunk számára.
1: Dr. Borbé Károly, Ravaszdon élő festőművésszel említettük itt a Fertő Széplaki templom stációit. Milyen érzés önnek templomban alkotnia, festenie?
3: Azt gondolom, hogy egy művész számára ez a lehető legszebb dolog és legnagyobb érzés, hogy ezek a legek, ezek így nem is fejezik ki az igazi élményt, hanem talán az a pillanat, amikor bevisszük a templomba a képeket, és elkezdjük föltenni a helyükre. És amikor azok ott megjelennek, ezt nem lehet elénekelni se. Szédületes dolog, hogy amikor megtalálják a kapcsolatot, az összhangot a templom terével, és oda beilleszkednek, és akkor még hozzáadnak valamit, ami egy csoda. Én azt gondolom, hogy egy festő számára ez, hogy maradandót hozni létre, ami egy templomban az embereknek a hitét segíti, szolgálja, hogy mindig működésben van, amikor oda beülnek emberek imádkozni. Ennél szebb küldetése nincs a művészetnek, valószínűleg, hogy igazából ezért is jött létre a művészet, az emberrel egyidős, szolgálja a lelkünk világát.
1: Beszéltünk a faradi gyökerekről dr. Németh Ferenccel, aki tanár volt, iskolaigazgató lett, és most kápolnát állított itt Faradon. Mit jelent történészként, történelemtanárként az ön számára a kápolna jelképe?
2: A kápolna három különleges oltalom alatt áll. Először és legfőképpen a Magyar Szent Korona oltalma alatt, amely a belső térben a központi helyet foglalja el. Ez a jelkép nem csupán történelmünk része, nem csupán függetlenségünk őrzője volt az idők során, hanem egy mélyebb rendet is megidéz számunkra. Megidézi Szűz Mária oltalmát, szól az egység erejéről, és megmutatja azt a szolgálatot, amely, ha jól végezzük, összeköt bennünket egymással, és a teremtővel. Másodszorban Assisi Szent Ferenc oltalma alatt áll, aki a természetet, mint mindenek fölött állót, nagyon fontosnak tartotta. A teremtő művét látta a természetben, és testvérként tekintett a napra, a holdra, az összes élőlényre, amely őt körülvette. Harmadsorban a Mária Pócsi könnyező szűzanya is a kápolna egy védnöke, aki a hit és a kegyelem mély magyar gyökereit hordozva oltalmaz minket. Történelmünkre emlékezve arra gondoltam, hogy a gyökerek nagyon fontosak számomra, éppen ezért régi ősi történelmünkből választottam a terület nevét, amely az áldos, más néven áldás, áldozat ősi magyar szóban testesül meg. A szó ősi hagyományainkból érkezik, a közösség, az együttérzés szimbólumaként került előtérbe. A magyarság nagy fordulópontja, a kereszténység felvétele pedig a nemzet megmaradásának zálogaként fontos számomra, így a kápolna homlokzatán a vallási összetartozás üzenete fogad bennünket, amely szó a vallási összetartozáson túl népünk, nemzetünk összetartozására is utal. Arra emlékeztet minket, hogy közösségünk valódi ereje nem csupán a múltban gyökerezik, hanem abban a hitben és összetartozásban, amelyet nap mint nap tovább élünk. Trianonhoz kötődő történelmi emlékezet is helyet kap a kápolnában csendesen, méltósággal. Ez a tér egyszerre szolgálja a hitet, az emlékezést, az elmélyülést és az összetartozást. Egy bensőséges hely, amely közelebb hoz bennünket önmagunkhoz, és ahhoz, ami nálunk sokkal nagyobb, a Teremtőhöz. Ez a kápolna egy magyar lélek lenyomata is. Egy emberé, aki hisz abban, hogy a múltunkban erőt kell, hogy merítsünk, a jövőben bíznunk kell, és akik itt ma élünk, legfontosabb teendőnk egymás tisztelete, egymáshoz való kötődésünk, összetartozásunk.
1: Miért ajánlhatjuk a kedves rádióhallgatóknak az imádság mellett az ilyen csendes helyek, a kápolnák felkeresését?
3: Azt gondolom, hogy elsősorban ezek miatt, a csendek miatt, mert hogy itt a német Feri barátunknak a birtokán van egy gyönyörű természeti környezet, egy kis tó, a partján ez a kápolna, amiben ha belépünk, akkor még látjuk a tavat is, benn is vagyunk, innen is vagyunk. És ez a léleknek a csendje, ami nélkülözhetetlen, mert nem tudjuk, hogy mi hiányzik, csak azt érezzük, hogy valami nagyon hiányzik, és akkor, ha megtaláljuk ezt a kis kápolnát, akkor megjelenik a teljesség, ami a testnek, a léleknek, meg a szellemnek a szép harmóniája. Ezt így lehet megtalálni.
1: Hogy lehet kifejezni alkotásokkal az Úr iránti vágyat, vagy a közeledés vágyát?
3: Azt gondolom, hogy minden egyes ecsetvonás az egyfajta párbeszéd a Teremtővel. Amikor ugyanis az anyagba beletesszük ezt a töbletet, ezt az érzést, amit mi vagyunk, akkor ott valami megszületik. És ez éppen a teremtésnek a lényege. És hát nyilván szerénytelenül hangzik a dolog, de a művész ilyen értelemben, amikor az anyagba lelket lehel, akkor kicsiben modellezi a teremtésnek a csodáját. És ez egy olyan dolog, amit az ember, amikor alkot, ezen nem agyal, hanem ez úgy jön. És amikor ezt észrevesszük, hogy megjelent, akkor van készen a kép.
1: A kedves rádióhallgatóknak el kell, hogy mondjam, hogy az ünnepélyes alkalomra tekintettel ezt a beszélgetést a kápolna felszentelése előtt rögzítjük. Itt május 1-én Farádon. Kiket vár igazgató úr a kápolna felszentelésére?
2: Mivel ökumenikus kápolnáról van szó, természetesen várom Zolcsák Miklós görög katolikus parókust, Tóth Miklós római katolikus plébánost, Vargáné Győri Veronika evangélikus lelkésznőt. Természetesen várom a lelkes farádiakat, várom barátaimat, várom a százak tanácsának tagjait, és várom a családot, gyerekeimet, unokáimat.
1: Fontos az ön számára jelet hagyni a világban? Jelet hagyni akár egy kápolnával, akár egy alkotással?
3: Igen, mindenképpen. Hát szerintem az életünknek fő célja, lényege, hogy valamiképpen nyomot hagyjunk, jelet hagyjunk, és akinek olyan szerencséje van, mint nekem, hogy templomban működhetnek az alkotásai, akkor az akkor is ott fog létezni, abban a közegben, amikor a neve már csak egy nyelvi absztrakció lesz, mert a keze nyoma ott van és üzen, ahogy ez mindenféle olyan művészetnél így működik, amit akár hány évszázaddal régebben alkottak, és az embereknek üzenetet hordoz.
1: Kedves hallgatóink, május 1-én Farádon a dr. Németh Ferenc által megvalósított kápolna felszentelése előtt rögzített beszélgetésünket hallották. Dr. Németh Ferenc, Farád iskolaigazgató, nemzetközi borbíróval és dr. Borbé Károly festőművésszel. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban Magsó Péter atyát halljuk a Szentlélekről. A szerkesztő Grunda János.
2: Megvizsgálhatjuk magunkat, hogy mennyire vagyunk befogadóak a Szentlélek sugallataira, azáltal, hogy megnézzük, mennyire vagyunk befogadóak az emberekkel való találkozásainkban. Mennyire vagyunk nyitottak, vagy mennyire zárkózunk el az előítéletekkel, gyanúinkkal, rossz indulatunkkal, embertársainktól. Mert hogyha velük kapcsolatban ilyen gyanakvóak vagyunk, és most nem a rendes óvatosságról és a bölcsességről beszélek, hanem a rossz indulatú gyanakvásról, ha valakiről rosszat hallunk, és megérkezik, már gyanakszunk rá, pedig még nem is ismertük, és már rossz indulattal fordulunk felé, nem pedig jó indulattal. Hogyha az emberekkel való viszonyainkban ilyen gátakat és akadályokat tapasztalunk, akkor ez megvan a Szentlélekkel való kapcsolatunkban is. Általában az emberekkel és az Istennel való kapcsolatunk alakulása az párhuzamosan halad. És ez egy nagyon jó kontroll lehet számunkra, hogy megvizsgáljuk, hogyan állok az emberi kapcsolataim terén. Mennyire a jót látom a másik emberben, vagy a jót keresem, vagy pedig alapból a rosszat keresem, ami az én rossz indulatomból fakad. Meg tudom-e mindenben Isten akaratát látni, és mindenkiben Isten küldöttét számomra, aki üzenetet és ajándékot hoz nekem. Még az ellenségem is, sőt, lehet, hogy az ellenségem hozza a legnagyobb ajándékot. Kérdés, hogy én hogyan fogadom? Már nem a rossz indulatát és a bántását adott esetben, hanem magát az embert. Mert Jézus minket az ellenség szeretetre tanít. És a szentek beszámolóiból tudhatjuk, hogy egy-egy nehéz testvér, akit sokszor ellenségként kezelünk, a legnagyobb előrehaladást hozza az életünkben, lelki téren. Biztosak lehetünk abban, hogyha találkozunk valakivel, akkor az ajándékot hoz nekünk, és mi is ajándékot viszünk neki. Ezt el szoktam mondani hittanórán is a gyerekeknek, és ezt ők csodálatosan megértik, nem is kell nekik magyarázni. Akkor mondom, hogy én most ajándékot hozok nektek a jó Istentől. De azt is tudom, hogy ti is hoztok nekem ajándékot a jó Istentől. Kérdés, hogy figyelünk-e erre, hogy mit kapok tőletek ajándékba az Istentől? Ti figyeltek-e arra, hogy ti mit kaptok tőlem? És befogadom-e, elfogadom-e ezt az ajándékot? És tanuljunk meg így találkozni emberekkel, és kérjük a Szent Lelket, hogy mutassa meg, hogy milyen ajándékot kapok én most ettől az embertől. Mit küldesz nekem ő általa, Uram? Csodákat fogunk tapasztalni. Mert hajlamos az ember arra, hogyha mondjuk ő tanít valakit, hogy akkor én tanítom, és ezt az ajándékot átadom, de aki tanítok, vagy akihez beszélek, és azt talán meg sem szólal, csak egy kedves mosolyával, vagy egy szeretetteljes gesztusával válaszol, ő is megadja nekem azt az ajándékot, amit az Isten küld. De kell megfelelő alázat hozzá, hogy erre én tudjak figyelni. Ne csak azt higgyem, hogy én vagyok az ajándékozó, hanem tudjam, hogy én mindig megajándékozott is vagyok egy-egy emberi kapcsolatomban, egy-egy találkozásban. Nagy bölcsesség ez, tudatosan figyeljünk rá, és a szeretet légkörében tudjuk ezeket a Szentlélek ajándékait egymásnak átadni, és egymástól elfogadni, befogadni. Csak a szeretet légkörében. Most hívjuk segítségül a szenteket, és velük együtt elmélkedjünk a Szentlélek Úristenről. Először is hívjuk Nagy Szent Vazult, aki nagy tanítója a Szentléleknek, és a Szentlélekről írt könyvéből idézek most. A Szentlélek említésének hallatára ki ne figyelne fel, és ki ne gondolná a legmagasabb rendű természetre. Hiszen Isten lelke a neve, az igazság lelke, aki az Atyától származik. Készséges lélek, uralkodó lélek, szent lélek, ezek az ő saját és egyedi nevei. Hozzá folyamodik mindenki, aki rászorul arra, hogy megszenteljék. Minden élő az ő erejét kívánja, akinek lehelete, mint egy öntözés erősíti őket, hogy mindegyik elérhesse saját természetes célját. Ő a megszentelés kiinduló pontja, a szellemi fény, aki önmagából ajándékoz megvilágítást mindenkinek, hogy kutatni tudja az igazságot. Természete szerint elérhetetlen, de jósága miatt elnyerhető. Jól lehet erejével mindent betölt, mégiscsak azok számára közölhető, akik méltók rá. Ezeknek sem egyforma mértékben adja önmagát, hanem hitük arányában árasztja rájuk erejét. Lényege szerint egyszerű, erőiben sokféle. Minden egyes ember számára egészen jelen van, és teljesen van mindenütt. Úgy osztja szét önmagát, hogy semmi kisebbedést nem szenved. Mindnyáján úgy részesülnek benne, hogy ő maga épp marad. Úgy, mint a napsugár, amely jótékony erejével, mintha csak egy szemére világítana, mégis beragyogja a földet, a tengert, és átjárja a levegőt. Így a Szentlélek is minden ember számára, aki képes őt befogadni, úgy van jelen, mintha csak az övé lenne, ugyanakkor mindenkinek elegendő és teljes kegyelmet ad. A kegyelemmel aztán minden belőle részesedő úgy gazdálkodik, hogyan saját természete lehetővé teszi, s nem úgy, amennyire a Szentlélek képes. A Szentlélek magasba ragadja a szíveket, kézenfogva vezeti a gyengéket, s tökéletessé teszi a haladókat. Ő teszi lelki emberek ki azokat, akik megtisztulnak minden szenytől azáltal, hogy átragyogja őket a vele való közösség. Ahogy a tárgyak csillogó fényesek lesznek, ha napsugár éri őket, s maga a napsugár is visszaverődve róluk felragyog rajtuk, úgy a lelkek is, akik a szent lelket hordják magukban, és a Szentlélek fénye éri őket, maguk is lelkivé válnak, és mások felé sugározzák a kegyelmet. Tőle származik az eljövendő dolgok előretudása, a szent titkok ismerete, az elrejtett dolgok megértése, az adományok szétosztása, a mennyeiekkel való társalgás és az örömökben való részvétel. Neki köszönhető a soha véget nem érő öröm, az Istenben való álhatatosság, az Istenhez való hasonlóság, s aminél nagyobbat nem lehet kívánni, tőle van, hogy istenivé lesz az ember. Csak ebben a pár gondolatban is mennyit tanulhattunk Szent Vazultól, a Szentlélekről. És minél többet tudunk a Szentlélekről, aki maga Isten, harmadik isteni személy, annál jobban megszeretjük. És minél jobban megszeretjük, annál jobban akarjuk megismerni. Ezt a gondolatot Szent Ágostontól vettem, és valóban így van. Az Isten minél jobban megismerjük, annál jobban szeretjük, és minél jobban szeretjük, annál többet akarunk tudni róla. Bibliából, Szent Jánostól tudjuk, főpap imából, az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. 17. fejezet, 3. verséből. Tehát az örök élet az, hogy megismerjük az egyigaz Istent és Jézus Krisztust, akit küldött. És a Szentlélek segít ebben, hogy napról napra jobban megismerjük és jobban megszeressük az Istent. Ami már számunkra itt az örök élet kezdete, a mennyország előíze. Tehát Szent Vazul szerint a lélek nem csupán vigasztal minket, hanem bennünk végzi az istenivé válás művét. Szent Ágostont idézem, amit a lelkünk jelent a testünk számára, azt jelenti a Szentlélek Krisztus teste az egyház számára. Eddig az idézet. Ágoston szerint tehát a lélek az egyház éltető lelke. Egységet teremt, szeretetet, éleszt és életet ad. Szent Ágoston másutt ezt írja, a Szentlélek Isten és ember közötti szeretetközösség édessége. Ezt az édességet tapasztalhatjuk nap, mint nap. Az Istennel való kapcsolatunkban is, az imádságban, szentségek vételekor, és az emberi kapcsolatainkban is, amikor valóban szeretett kapcsolat van köztünk. Néhány évvel ezelőtt történt, iskolában tanítottam hittant 8-osoknak, és hát nem volt könnyű, mert kis kamaszok a 8-osok, és sok minden érdekli őket, de nem biztos, hogy az Isten dolgai a legjobban foglalkoztatják ebben a korban őket, és hát úgy éreztem, hogy túl sokat nem tudok nekik nyújtani, különösen volt egy kislány, aki nem nagyon figyelt a szavaimra, legalábbis én úgy gondoltam, és mint kiderül, tévedtem méghozzá nagyot, tehát nem mindig úgy kommunikálnak a gyerekek, ahogy azt ők gondolják, hogy nem azt kommunikálják, ami bennük van a szívükben. És úgy évvége fele egyszer csak odajött hozzám ez a kislány, és azt mondta, hogy Péter atya, lehet, hogy maga szeret engem legjobban a világon. Meg hökkentem, mert erre nem gondoltam. Ezt szegény, gondolom, elkeseredésében mondhatta, hogy a kabaszok gyakran érzik úgy, hogy nem szeretik őket. És mondtam neki, hogy hát ez nem lehet, hanem biztos, mert én Krisztus szeretetével szeretlek téged, nem pedig emberi természetes szeretettel. És ez a krisztusi szeretet, ez nem azt nézi, hogy a másik ember milyen, hanem feltétel nélkül szereti. És valószínűleg ezt érezhette meg a hittanórákon, mint hogy a többiek is megérezhetik, mert valóban, ha valakit Krisztus szeretetével, vagy valakiket Krisztus szeretetével szeretünk, akkor nincs különbség, nincs személyválogatás. Mindenki úgy érzi, hogy őt szereti legjobban a másik. Lizi, kis Szent Terézről mondták, amikor meghalt a nővérek egyenként mindenki, hogy engem szeretett legjobban. Másik is azt mondta, hogy nem, engem szeretett legjobban. És a közel 200 apáca, aki karmelita ott volt a kolostorban, mind úgy érezte, hogy őt szerette legjobban kis Teréz. Mert krisztusi szeretettel méghozzá kifinomult, kimunkált, krisztusi szeretettel szerette őket. Személyválogatás nélkül. Akvinai Szent Tamástól idézek. A Szentlélek bennünk lakik, mint a szeretet ajándéka. Tamás tanítása szerint a kegyelmi élet lényege, hogy maga Isten költözik az ember lelkébe. Akvinai Szent Tamás a Szentlélek ajándékairól így ír, a lélek ajándékai készségessé teszik az embert arra, hogy engedelmeskedjenek Isten indításainak. Ha már a Szentlélek ajándékairól szóltunk, akkor ha csoroljam föl itt a Szentlélek 7 ajándékát, amit valószínűleg mindannyian tudunk, de nem árt az ismétlés. Tehát a Szentlélek 7 ajándéka első a bölcsesség lelke, ami megtanít minket arra, hogy jobban szeressük a mennyeit, mint a földit, a maradandót, mint az ideig valót. Megtanít arra, hogy földön élünk, és égre nézünk. Értelem lelke, ami által hitünk titkait egyre inkább megértjük, egyre inkább megvilágosodunk ezekben, és kinyílik számunkra, mint a rózsa. Jó tanács lelke segít minket abban, hogy hogyan döntsünk bizonyos helyzetekben, bizonyos szituációkban, emberi kapcsolatainkban. Erősség lelke, ami segít nekünk elviselni a nehézségeket, akár még a vértanúságig is. Tudomány lelke, ami által Jézust akarjuk jobban megismerni. Jámborság lelke, ami által gyermeki szívvel és vággyal fordulunk Isten felé. És legvégül Isten félelem lelke, ami Isten jelenlétébe von minket, és megóv attól, hogy kározatos dolgot cselekedjünk. Ez az Isten félelme, ez tulajdonképpen Isten iránti szeretetet jelenti. Amikor úgy szeretek valakit, hogy félek attól, hogy megbántsam. Mint egy gyermek, aki nagyon szereti az édesapját, és ügyel arra, hogy semmivel ne okozzon neki szomorúságot. Tehát ezt az Isten félelmét, ezt jól kell érteni.
1: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Maksó Péter atya elmélkedett a Szentlélekről. Gronda János műsorát hallották.
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A nemzeti összetartozás napján nem csak emlékezni kell, hanem építeni kell a magyar nemzet jövőjét is, mondta a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke a Rákóczi Szövetség sátorajaújhelyi rendezvényén, amelyen 60 kárpát-medencei középiskola mintegy 1000 diákja vett részt. Gubik László a Magyar Kálvárián tartott megemlékezésen arról is beszélt, hogy június 4-e egyszerre emléknap, gyásznap és a jövőbetekintés napja. Úgy fogalmazott, a Rákóczi Szövetség története, programjai és közösségépítő tevékenysége a nemzeti összetartozás és a jövőépítés egyik legfontosabb példája a Kárpát-medencében. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő 2026. augusztus 3-a. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap, valamint motivációs levél, fényképes Európasz önéletrajz és lelkészi ajánlás is. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. Együttérzését fejezte ki a sérelmet elszenvedőkkel a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató teljes felső vezetése az elmúlt héten tudomásukra jutott események tükrében, és bocsánatot kért tőlük azok helyett is, akik a sérelmet okozhatták vagy a jelzést elmulaszthatták. Az MT-hez szerdán eljutatott közleményükben azt írták, egyértelműen látják, hogy a jogszabályokban előírt és az intézményrendszerükben is szigorúan megkövetelt jelzési kötelezettség és gyermekbántalmazási protokoll működése mellett a legnagyobb kihívást a jelzés nélkül maradt esetek, vagyis a látenciával való küzdelem jelenti számukra. Az egyházi fenntartású Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 13 vármegyében van jelen más működtetőkkel és fenntartókkal együtt. Ezeken a területeken az államtól átvett feladatként igyekeznek tisztességesen gondozni a gyermekeket, fogalmaztak. Ugyanakkor rámutattak arra is, hogy nem csak feladatot vettek át, hanem egy súlyos szemléletbeli örökséget is. Ennek terhe éppen abban áll, hogy korábban hosszú évtizedeken keresztül az erőszak jelen volt a gyermek és lakásotthonok világában. Ezt elfogadhatatlannak tartják, és folyamatosan dolgoznak ennek felszámolásáért. Közös megegyezéssel távozik az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjáról Csató Gábor. Az egészségügyi miniszter a főigazgatói feladatok ellátásával a kiírandó pályázat lezárásáig Konstantinovics Miklós, oxiológus és sürgősségi szakorvost, az OMSZ orvos szakmai osztályának vezetőjét bízza meg. Aki úgy fogalmazott, vezetőként az Országos Mentőszolgálat munkájának megújítását három fontos pillérre építi, a betegbiztonság fejlesztésére, a társadalmi bizalom erősítésére és a legkorszerűbb szakmai protokollok további követésére. A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza az előttünk álló időszakban, írta a honvédelmi miniszter közösségi oldalán, miután fogadta a visegrádi négyek vezérkari főnökeit. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és európai szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. Végül a pénteki időjárásról. A változó vastagságú fátyol felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen, leginkább északnyugaton. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet pénteken 24 és 29 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: életünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban a labdarúgás utánpótlásról és képzéséről lesz szó. A DVTK az óvodákban is keresi a tehetséges fiúkat és lányokat, de a tehetség önmagában kevés. Erről fogunk beszélgetni Zabos Attillával, a DVTK régiós koordinátorával. De kiderül az is, hogy egyes korosztályokban hogyan zajlik az edzés, milyen készségek és képességek, akár fizikai adottságok kellenek a labdarúgáshoz. Az infrastruktúrális adottságokról, az akadémia szellemiségéről, csapatszellemről és kitartásról is hallhat, aki velünk tart. Egy rövid zene után kezdünk is.

0: Zabos Attillát, a DVTK régiós koordinátorát köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz, jó reggelt!
1: Jó reggelt, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat is.
0: Nagyon érdekes munkád van. Mesélj arról, hogy mi mindennel foglalkozol, tehetséget kutatsz, ugye?
1: Igen, többek között ez is a feladatom, és ami a fő tevékenységemet illeti, az a régió, a DVTK partner egyesületeinek a kapcsolattartása, velük való kapcsolattartás, az általunk elkészített szakmai program, ott ugye megkapták, és ezzel kapcsolatos segítségnyújtás, hogy az általunk képviselt filozófiát, szakmai programot minél jobban be tudják építeni a saját életükbe, a saját munkájukba, és ebben próbálok nekik segítséget nyújtani. Ugye három kiemelt partner egyesületünk van, ez az Eger, a Sajóvölgye Focisuli és a Salgótarján, mind a mellett a régióban még van ezen kívül 10 kisebb egyesület, akikhez kiárok, és segítem a mindennapjaikat, és természetesen ezen kívül figyelem azokat a srácokat, akik most vagy a jövőben akadémiai szintre léphetnek, úgyhogy elég sokrétű a munkám, elég nagy felelősséggel is jár, mert szeretnénk azokat a gyerekeket kiválasztani, akik a valamikor majd a DVTK felnőtt csapatában is szerephez juthatnak, pályára léphetnek, úgyhogy elég érdekes és felelősségteljes munkát végzek.
0: Egész országban keresitek a tehetséges gyerekeket?
1: Tulajdonképpen igen, de próbáljuk a régió gyerekeit figyelni leginkább, de természetesen nyitott szemmel járunk. Főleg egyébként ugye Budapestig megyünk, és az ország déli részéről is vannak gyerekek, akik csatlakoznak hozzánk, úgyhogy eléggé nagy területet fedünk le ezzel kapcsolatban, de a fő prioritása a játékosok megfigyelése, a tehetségek kiválasztása, az inkább a régió, a megye, és inkább a szomszédos megyékre korlátozódik.
0: Óvodákba is jártok. A következő kérdésem, hogy hány éves kortól látható a tehetség? Tehát akkor már ilyen 4-5 éves korban ez megmutatkozik?
1: Abszolút, de itt még futballról kevésbé beszélhetünk. Inkább azokat figyeljük az óvodás gyerekeknél, hogy milyen az aktivitásuk, a koordinációjuk, mennyire aktívak egy ilyen, igazából edzésnek még nem mondanám, foglalkozásokon, mert a labdarúgást azt majd később fogják elsajátítani, de hogy mennyire érdekli a labda, mennyire állítja meg mondjuk lábbal és nem kézzel. Tehát ezeket az apró dolgokat figyeljük, és amikor van egy ilyen óvis nagy kiválasztunk, mondjuk több is van egy évben, akkor kint vannak a szakembereink, kint vannak a korosztályos edzőink, úgyhogy ilyenkor az egész akadémia megmozdul, és figyeljük a fiúkat, lányokat, hogy mennyire érdekli őket egyáltalán a labda, mennyire aktívak egy ilyenen, és akkor jelezzük az óvoda felé, a szülők felé, és utána egy ilyen szűrőn átesnek a gyerekek, és aztán egy ilyen ovis fesztivált rendezünk a már úgymond megszűrt gyerekeknek, és onnan

0: pedig be lehet jutni akár az akadémiára is. Tulajdonképpen a preakadémiának hívjuk, az akadémia előszobája, de már lehet látni 4-5 évesen is, hogy ki az, akiben a labda szeretete megjelenik, aktív, fut, tehát mindent elkövet annak érdekében, hogy nyerni akarjon, mert a gyerekek nyerni szeretnek, versenyezni szeretnek, úgyhogy ezek az alkalmak kiválóak arra, hogy megszűrjük a gyerekeket. Itt ezeken a rendezvényeken 200-300 gyerek is megfordul, úgyhogy van merítési lehetőségünk, hogy próbáljuk minél hatékonyabban kivenni azokat a gyerekeket, akiket érdekel a futball, későbbiekben futballisták szeretnének lenni.
1: Egy évben körülbelül hány gyermeket választotok ki erre a célra?
0: Most lesz egyébként június 12-én egy ilyen ovis fesztiválunk, ahova már a kiválasztott gyerekeket és a szüleiket fogjuk meghívni az akadémiára. Amíg a gyerekek fociznak egyet különböző állomásokon, addig a szülőknek bemutatjuk az akadémiát, elmondjuk, hogy nálunk hogy néz ki a rendszer, hogy van felépítve, milyen napokon vannak az edzések, hogy foglalkozunk a gyerekekkel. Úgyhogy egy kicsit a szülők is beleláthatnak a mindennapi életünkbe, és ezáltal egy picit közelebb hozzuk hozzájuk az akadémiát, és talán vonzóbb lehet számukra ez a választás.
1: Mégis hány gyerekkel foglalkoztok egy-egy edzésen?
0: Igen, hát az általában egy ilyen 16-20 gyerek az, akik edzésen vesznek részt, foglalkozáson vesznek részt. Tervezünk most 5 bázist Miskolcon belül, hogy a szülők életét is megkönnyítsük, ne kelljen mindig beutazni az akadémiára, hanem helyi kis műhelyeket fogunk létrehozni, mert tudjuk, hogy a szülőknek nagy terhet jelent olykor-olykor eljutni a DVTK akadémiára, és ezzel talán leveszünk egy olyan terhet a vállukról, ami logisztikában könnyebbséget jelenthet nekik.
1: Van erről statisztikátok, hogy melyik óvoda, iskola adta eddig a legtöbb sportolót nektek?
0: Igazából van statisztikánk, de különösebben nem az az érdekes, hanem az az érdekes, hogy mindig van gyerek, mindig van tehetséges gyerek, legyen az a legkisebb oviba is, úgyhogy nekünk az a feladatunk, hogy mindenhová jussunk. Egy gyerek sem maradhat ki, egy gyereket sem szeretnénk azért elveszteni, mert nem látjuk valamilyen okból kifolyólag, úgyhogy mindenhova jutunk, mindenhol ott van a szemünk. Ez egy tulajdonképpen a tömegesítésből kijövő tehetségek megtalálása az, ami fontos. Ugye, ahogy mondtam is, van gyereklétszám, ezekből kell kiválasztanunk azt a 50-60 gyereket, akikből később majd a korosztályos csapatainkat fel tudjuk építeni.
1: Beszéljünk erről a karrierről, amit elérhetnek nálatok a gyerekek, tehát hogyan is működik ez, például az első komolyabb meccs az mikor lesz? Például mikor tanulnak meg a szabályokat, mikor kell megtanulni, vagy mikor tudják a futball szabályait például a gyerekek megtanulni?
0: Igen, hát a futball szabályait már fokozatosan elkezdjük tanítani nekik. A legkisebb korú gyerekektől természetesen néznek meccseket ezek a srácok, lányok, úgyhogy a legtöbb gyerek azért már tisztában van a szabályokkal, de persze korosztályos szinten másképp játszanak, tehát U7-ben még csak 3-3 ellen kapus nélkül, U9-ben már 4+1-be játszanak, és így tovább növekszik hogy hanyan játszanak egy-egy mérkőzésen. U11-es korosztályig csak bozsik tornákon vesznek részt a gyerekek, vagy olyan tornákon, amiket vagy mi, vagy más egyesületek rendeznek, ezekre rendszeresen elutazunk, és U12-től indul a bajnokság a gyerekeknek, ami még ugyan tabella nélküli, tehát U12 és U13-ban még nincs tabella, de versenyrendszerben játszanak a gyerekek, és U14-ben, amikor már fellépnek nagy pályára, mert ugye előtte még csak 3/4 pályán játszanak, amikor fellépnek nagy pályára U14-ben, ott már megjelenik a tabella, ott kezd élesedni a történet, ott már lassan megjelenik a teljesítménykényszer is, és ez ugye más terhet tesz a gyerekekre is, úgyhogy el kell kezdeniük megérni rá, el kell kezdeniük foglalkozni most már ezzel a részével is, úgyhogy szépen fel van építve ez a rendszer, úgy gondolom, hogy jól is működik, úgyhogy ebben szocializálódnak a gyerekek, és elindulnak a felnőtté válás útján.
1: Ez azt is jelenti a gyakorlatban, hogy van 7 évük körülbelül, hogyha a kezdetekben megtaláljátok őket, 7 éves kor körül, 7 évük aktív edzésre, ugye, amíg komolyabbra nem fordul a dolog.
0: Így van, tehát azért ez egy akadémia, tehát itt nagyon komoly feltételrendszernek kell megfelelni. Hál' Istennek az infrastruktúránk, a személyi állományunk, a szakembereink, ezek teljes mértékben jól felkészült szakemberek, úgyhogy jó helyre kerülnek a gyerekek, nagyon jó képzést kapnak, és ahogy mondtad is, 7 év sok idő, természetesen van lemorzsolódás, aki elveszíti a kedvét, másfelé indul el, más sportágat választ, úgyhogy ezzel nincs különösebb baj, nekünk az a feladatunk, hogy megtartsuk ezeket a tehetségeinket, képezzük őket, és értéket teremtsünk a DVTK-nak és a társadalom részére.
1: Előfordul, hogy valaki csak 10-12 éves korában kerül a látókörötökbe?
0: Természetesen előfordul, mert vannak olyan grassroots egyesületek, körzetközpontok, tehetségközpontok, akik szintén partner egyesületeink, és ugyanúgy képzik a gyerekeket, ahogy mi. És előfordul, hogy egyébként akár a távolság miatt, vagy a szülőktől való elszakadás miatt csak később kerülnek be a rendszerünkbe, de ezzel sincs semmi baj, mert van olyan gyerekünk, aki csak U14-es korban alkalmas arra, hogy akadémiára lépjen, de van, aki U11-es, tehát a gyerekek különbözőek, valaki gyorsabban érik, valaki lassabban, úgyhogy meg kell találnunk azt a pontot, amikor a gyerek elér arra, hogy egy akadémiára beléphessen.
1: Most zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: stúdió vendégem Zabos Attila, a DVTK régiós koordinátora. Beszéljünk a nemek arányáról, gondolom több fiút kerestek inkább, nem?
1: Természetesen így van, tehát több fiú akar futballozni, mint lány, de meglepően sok lány is jelentkezik. Ezeken az ovis kiválasztókon egyébként sok ügyes lány is feltűnik. Korábban edzősködtem én is, és van olyan kislány, aki már a magyar utánpótlás válogatottig is eljutott, sőt olyan is van, aki külföldi szerződést kapott, úgyhogy a lányok előtt is nyitva az út. Vannak lány csapataink, ugye a felnőtt női csapatunk is a Színfő Ligában játszik, és ugye ez a női első osztály. Úgyhogy a lányok előtt is nyitva az út, várjuk őket is nagy szeretettel, velük is ugyanolyan képzés zajlik, mint a fiúknál, úgyhogy a vegyes.
0: Említetted, hogy vannak társszervezetek, társ egyesületek, akikkel együtt dolgoztok. Az előfordul, hogy szülők keresnek meg, hogy tehetséges a gyermekem, nézzétek már meg?
1: Igen, kapunk e-mailben, telefonon is megkeresést szülőktől is. Nyilván itt az első körben nem azonnal hívjuk be őket az akadémiára, hanem mi megyünk el megnézni a helyi, a közegében, hogy milyen tehetséges, vagy milyen szintet képvisel, és ha úgy látjuk, hogy igen, akkor természetesen elhívjuk próbaedzésre, legyen, vagy heti egy-két edzésre, nézzük meg, hogy mégis mennyire illik bele az akadémiánkba. Hogyha igen, akkor nagy szeretettel fogadjuk, de partneregyesületeink ajánlására is szoktunk gyerekeket behívni. Vannak olyan srácok, akiket tudjuk, hogy majd később akadémiai szintre léphetnek, ezért hetente egy-két edzésre látogatják a korosztályos csapatainkat, ezáltal megismerik az akadémiánkat, megismerik azokat a gyerekeket, akik az ő korosztályában már itt vannak, és a későbbiekben könnyebb lehet akár a beilleszkedésük is. Nem lesz egy akkora törés nekik egy klubváltás, vagy a szülőktől való elszakadás, mint hogyha csak úgy kiemeljük őket, és azonnal átvesszük.
0: Mennyi időt kértek a gyermekek életéből, és a szülők, akár a szülők életéből egy héten mondjuk?
1: Hát ez a korosztálytól függő, a preakadémiás csapataink, tehát az U14-ig, tehát az U14-esek már négyeket edzenek, heti négy edzés plusz hétvégi elfoglaltság, tehát vagy szombat, vagy vasárnap. Az akadémiai csapataink azok is négyet, ötöt edzenek, attól függően, hogy mondjuk felkészülési időszak, versenyidőszakról beszélünk, plusz hétvégi mérkőzés. Ugye mondjuk egy bajnoki időszakban egy szombathelyi túra, vagy egy dunántúli túra az általában kétnapos, hogyha mondjuk egy délelőtti mérkőzés időpont van, tehát oda nem tudunk egy napra elmenni. Tehát az azt jelenti, hogy a gyereknek tulajdonképpen a szombat-vasárnapját is igénybe veszi, úgyhogy ez nagy lemondással jár, de ha az utat nézzük, akkor mindenképp megéri, mert olyan élményekkel és olyan karrierúttal tudjuk őket egyengetni, ami a végén majd kifizetődik.
0: Van házi feladat is, vagy minden az edzéseken és az akadémián történik?
1: Van házi feladat is. Ugye az akadémián dolgozik videóelemző, erőléti edző, és olykor mondjuk egy mérkőzés felvételt a videóelemző kiküld egyénileg a játékosainknak, és olyan házi feladatot kapnak, hogy mondjuk egy klipből, amit a videóelemző összeállított, vegyék ki azt, hogy ő szerintük ez jó volt, hogyan lehetett volna például egy szituációt másképp megoldani. Tehát a gyerekeket ösztönözzük arra, hogy otthon is foglalkozzanak a labdarúgással, hogy fejlődjenek, hogy gondolkodjanak, ne csak várják a megoldást, hanem próbálják meg ők is kitalálni esetenként.
0: Sok minden elhangzott, de próbáljuk meg összegyűjteni, hogy mi mindent fejleszt a labdarúgás, tehát milyen készségeket, képességeket kapnak, vagy fejleszthetnek, hogyha hozzátok járnak.
1: Igazából én úgy gondolom, hogy mindent. Tehát van egy ilyen mondás, hogy a futball megtanít veszíteni, megtanít nyerni, tehát a futball igazából mindenre megtanít. Nem csak futballistákat, sportolókat szeretnénk nevelni, hanem nagyon jó embereket is, mert enélkül úgy gondolom, hogy nem lenne teljes, nem lenne egész a kép, úgyhogy elsősorban embereket nevelünk, másodszorban sportolókat, labdarúgókat nevelünk. Egy ilyen közösségben, csapatban dolgozni, egymásért küzdeni, Én úgy gondolom, hogy a labdarúgás az élet minden területére kihatással van, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindenre megtanít.
0: A szülő otthon elronthatja azt, amit ti felépítetek?
1: Igen, ez egy nehéz kérdés, mert sok szülő úgy érzi, hogy esetenként jobban tudja, mint az edző, hogy mit kellene csinálni. Én mindig azt mondom, hogyha egy szülő rábízza az akadémiára a gyermekét, akkor bízzon abban a szakemberben, abban az edzői gárdában vagy teamben, aki foglalkozik a gyerekekkel. Bízza rájuk, hogy és higgyen benne, hogy jól dolgoznak, hogy értik a munkájukat, hogy ki fogják hozni a gyerekből a maximumot, és én arra bíztatnék minden szülőt, hogy biztassa a gyerekét, pozitív gondolatokat mondjon neki, és talán lehet egy ilyen saját ötletem is, a Kovaszkéknak van egy olyan dalszövegük, hogy bíztatni repülni. Én erre biztatnék minden szülőt, hogy biztassa, támogassa, legyen ott támaszként a gyereke mögött, és ez majd kifizetődik a végén, mert a gyerek hálás lesz, érzi a bizalmat maga mögött, a teljesítménye javulni fog, úgyhogy ezt szeretném kérni a szülőktől, hogy biztassák és támogassák a gyereküket.
0: A tehetség önmagában kevés, tehát mint említetted is, kitartás és sok minden kell hozzá, mi minden kell hozzá a gyerek részéről?
1: Én úgy gondolom, hogy egyébként több minden szükséges ahhoz, hogy egy gyerek sikeres sportolóvá, labdarúgóvá váljon. Ami nagyon fontos, a tehetség. Nyilván ez elengedhetetlen. A másik a szorgalom, az elhivatottság, az akarnokság, az, hogy ő tűzön vizen állt labdarúgó szeretne lenni, mert hiába van jó infrastruktúránk, edzői gárdánk, szakmai tudás, ha a gyerek nem akar labdarúgó lenni, akkor nem is lesz az. És amiről keveset beszélnek, az a szerencsefaktor, hogy elkerüljék a sérülések, az olyan dolgok, ami meggátolhatják abban, hogy felnőtt korára egy váló labdarúgó legyen. Úgyhogy ez a három fő dolog szerintem, ami eldönti azt, hogy valakiből lesz-e labdarúgó vagy sem, de persze lehetnek itt még olyan tényezők, hogy inkább a tanulást választja, stb. Tehát az élet hozhat olyan dolgokat, olyan váratlan eseményeket, ami előre nem látható, de úgy gondolom ez a három fő olyan dolog van, ami eldöntheti, hogy labdarúgó lesz a gyerekben.
0: Ha már említetted a sérüléseket, beszéljünk erről, gondolom megtanítjátok rendesen esni is őket.
1: Természetesen minden edzésen minden gyakorolva van, így külön, hogy essen a gyerek. Ezt egyébként majd saját maga fogja megtapasztalni, hogy kell essen, de ha véletlenül megtörténik a sérülés, akkor nagyon, nagyon komoly és felkészült szakembereink állnak rendelkezésre az egészségügyi stábunkban, tehát fizioterapeuták, gyógytornászok foglalkoznak a gyerekekkel, plusz még mellé ugye a sérülésből visszatérésnél előfordulhat olyan mentális nehézség, mondjuk egy súlyos sérülés után, amikor szakemberre van szükség, hogy ezt hogy dolgozza föl, sportpszichológusok állnak rendelkezésünkre, akik pontosan tudják, hogy a gyerekek milyen traumán mennek át egy ilyen sérülésnél, és óriási segítségünkre van a sportpszichológia, mert gyorsabban át tudnak lendülni ezeken a sérüléseken, és hamarabb visszatérhetnek a pályára.

0: Beszéljünk az infrastruktúrális adottságokról, mi mindennel tudtok szolgálni a gyermekeknek a személyzeten túl, a humán erőforráson túl is.
1: Igen, hát a stadionon kívül, ahol szeretnénk, hogyha minél több borsodi vagy miskolci gyerekben mutatkozzon, ezen kívül van ugye 4 élőfüves pályánk, van 3 műfüves pályánk, van egy 60x40-es műfüves sátor, vagy csarnokunk is mellette, és ugyan ott van az akadémiánk, ahol már kollégiumunk is van, tehát ott egy ilyen 40 főt 2 ágyas szobákban el tudunk helyezni. Nagyon jó kapcsolataink vannak az iskolákkal, Diósgyőri gimnáziummal, de még több iskolával is kapcsolatban vagyunk, akikkel nagyon jó partneri viszonyt ápolunk, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, konditerem van az akadémián, a kollégistáknak lehetősége van a konditermet használni, pingpongozni, xboxozni, tehát úgy gondolom, hogy minden feltételt adott, hogy aki a DVTK labdarúgó akadémiára kerül, és tényleg elhivatott a labdarúgás iránt, akkor minden feltétel adott ahhoz, hogy labdarúgó váljon belőle.
0: Közösséget is építetek, nagyon fontos a sport önmagában is, de egy ilyen szervezett edzés, mondjuk barátságok, akár életre szóló barátságok is kialakulnak, ugye erre rendszeresen látsz példákat?
1: Abszolút így van, és amellett, hogy nagyon jó társas kapcsolatok alakulnak ki a gyerekek között, a szülők között, ugye ez egy ilyen mikro ökoszisztéma tulajdonképpen az akadémián belül is, de az edzéseket meg szoktuk törni egyébként csapatépítő programokkal, elmennek a gyerekek egy moziba, egy uszodába, egy szalonna sütésre, tehát próbáljuk azt, hogy ne, a monotonitást néha megtörni, mert az sem jó, hogyha ugyanazzal a mindennapjaik ugyanúgy telnek, ezért próbáljuk megtörni néha, és ebből egy feltöltődnek, és frissebben térnek vissza. Úgyhogy a közösségépítés rendkívül fontos, mert úgy gondolom, hogy egy ilyen szervezet, egy ilyen sportklub akkor tud sikeres lenni, hogyha közösséget is épít, és ez úgy gondolom, hogy ez nálunk abszolút megvalósul.
0: Beszéljünk a piszkos anyagiakról, mikortól lehet mondjuk keresni a focival, ha ilyen csúnya kérdést tehetek fel.
1: Igen, tehát ez már felnőtt futball. Tehát pénzt keresni egy játékos akkor fog, hogyha eljut a profi szerződésig, vagy hogyha nálunk nem kap profi szerződést valamilyen okból, akkor sok lehetősége van, akár más kluboknál, NB3-ban, megyeiben, NB2-ben más csapathoz elkerülni, ott már pénzt kereshetnek. Úgyhogy a pénzkeresés ott már, amikor kilépünk a felnőtt futballba, ez már ott jelenik meg.
0: Mennyire van olyan szinten konkurencia a harc a többi klubban, hogy vadásszátok akár egymás gyerekeit, nem tudjátok esetleg, hogy a másik klubban játszik, de van ilyen fajta egymás konkurenciái vagytok?
1: Pontosan tudjuk, hogy melyik gyerek melyik klubban játszik, mert egyrészt szinte az összes klubbal a legkisebbtől kapcsolatban vagyunk. Ez nem jelent problémát, hogyha a DVTK egy játékost szeretne átigazolni, akkor nem gördítenek elé akadályt. Természetesen vannak olyan dolgok, hogy mondjuk U11-be szeretnénk behozni egy gyereket, vagy szeretnénk leigazolni, de látjuk, hogy a távolság miatt még nem hozzuk el a gyereket, mert annyi utazással járna, hogy kiégetnénk a gyereket, hogyha folyamatosan heti 4-szer, hogy 200 kilométert le kell utazzon. Ezért a gyereket folyamatosan monitorozzuk, figyeljük, hogy fejlődik, és amikor eljön az ideje U13-U14-es korban, akkor fogjuk leigazolni. Tehát a partner egyesületeink, azok az egyesületek, akikkel kapcsolatban vagyunk, nem gördítenek akadályt az elé, hogyha egy tehetséges gyereket szeretnénk elhozni, akkor ők azt visszatartsák. Nem érdekük, mert ami a legeslegfontosabb, a gyerek az első.
0: Mit tanácsolsz a tehetséges gyerekeknek, akik még esetleg nem kerültek a látókörötökbe, hogy hogyan fejlesszék magukat, vagy mire figyeljenek?
1: Igen, ezt is el szoktam mondani, amikor partneregyesületekhez kilátogatok, és szoktam a gyerekekhez is egy pár szót mondani. Azt szoktam tanácsolni, hogy a saját kis műhelyükben, a saját kis klubjukban, vagy kisebb, vagy nagyobb klubjukban ugyanolyan elánnal, ugyanolyan akarattal és szorgalommal végezzék a dolgukat, mert ott azokban az egyesületekben is jó munka zajlik, nekünk ott van a szemünk mindenhol, és hogyha valakibe azt látjuk, hogy a tehetsége, szorgalma az emberi jellemei alapján be tud kerülni hozzánk, azt mi észre fogjuk venni, de végezzék a dolgokat szorgalmasan, becsülettel és kellő alázattal, mert az előbb-utóbb meg fog térülni, a munka mindig meghozza a gyümölcsét, és erre szoktam őket biztatni, hogy tessék, csinálják, mert van kifutása, van lehetőség, és mi ezt észre fogjuk venni.
0: Ez egy csapatsport, tehát nagyon fontos az alkalmazkodási készség, vagy akár a csapatban gondolkodás és játék is, ugye?
1: Abszolút így van, de úgy gondolom, hogy az egyéniségüket azt bele kell vigyék a csapatjátékba. Nem szeretnénk kiölni egy gyerekből sem azt az egyéni kvalitást, vagy gondolkodásmódot, vagy azt a fajta kreativitást, ami náluk ez megjelenik, viszont nyilván egy csapatért kell küzdeni, egyik játékos sem lehet fontosabb, mint a csapat, de ezt az edzőink nagyon jó pszichológiával kontrollálják, amikor észreveszik, hogy egy-egy játékost kicsit meg kell nyesegetni, úgymond az egóját, akkor azt nagyon ügyesen, szépen végrehajtják, úgyhogy nagyon jó csapategység van minden korosztályunknál, de ugyanúgy annak ellenére, hogy ez megvan, az egyéniségek érvényesülnek.
0: Más a lányoknál a karrier lehetőség, mint a fiúknál? Tehát az a kép, ami mondjuk előttük van motivációként, hogy mi mindent lehet és tudhatnak elérni?
1: Azt gondolom, hogy ma már nincs így. Tehát most már a lányoknak is ugyanolyan karrier lehetőségük van, mint a fiúknak. Teljesen ugyanazok a feltételek megadatnak nekik is. Ugyanúgy a profi futballig eljuthatnak, ahogy már korábban említettem, a felnőtt csapatunk, vagy akár a nemzeti válogatottig, vagy akár külföldi szerződésig, úgyhogy a lányok teljesen ugyanazt a feltételt kapják, mint a fiúk. Én úgy gondolom, hogy már semmilyen különbség nincs között.
0: Mennyi időre köttök szerződést, amikor felnőnek ezek a tehetségek, tehát hogy mennyi ideig várjátok el, úgymond, hogy a klubhoz tartozzon?
1: Ugye gyerekekkel nincs szerződés, itt szerződés kötés már akkor van, amikor ugye a felnőtt futballba lépnek, úgyhogy, és hogy ott hány éves szerződést kötnek, ezt a DVTK sportigazgatója vezetése dönti el.
0: Ez egyénileg
1: személyre szabott történet, igen.
0: Most zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Zabos Attillával, a DVTK régiós koordinátorával.
1: Említetted, hogy te is voltál edző. Mi volt a legszebb része, vagy a legnagyobb kihívása is akár ennek a részének a munkádnak?
2: Hát igen, én végigjártam az edzői ranglétrát, de csak utánpótlás téren, tehát dolgoztam U7-esekkel is, U19-esekkel is, és közte is szinte minden korosztállyal. A legkisebbekkel a legnehezebb egyébként, az ovisokkal, mert ugye nekik még a figyelmük az szétszór, tehát életkori sajátosság, hogy nem lehet tőlük elvárni, hogy tudom én, egy órán keresztül is koncentráljanak, mert a gyereket a bordásfalról, vagy épp a mászókötérről kell leszedni percenként, tehát az tulajdonképpen nem is edzés, hanem egy foglalkozás, egy játék megszerettetés, egy sportákhoz kötés jelent, még a legkisebbeknél. Nyilván, ahogy megyünk fölfelé, egyre változik az, hogy mit várunk el a gyerekektől, ott már változik a koncentrációja, ott már egyre. Ugye kicsiknél még én is a labda című történet van, ugye ő még nem várjuk el, hogy passzoljon, mert egyáltalán életkori sajátosság, hogy ő nem fog passzolni, mert az övé a labda, kész, azt ő nem adja oda senkinek. Utána jelenik már meg az, hogy én és a társam, tehát már egy társat már úgy nagyjából bevesz a játékba, és utána én is a társaim következik, és ez szép lassan, ez ugye biológia, ez életkori sajátosság, hogy a gyerek a kognitív képességei szerint mennyire érik, és ahogy szépen nőnek, úgy válik, ez majd csapatsportá, de a legkisebbeknél hiába futballról beszélünk, tulajdonképpen még egyéni gondolkodás van, de ez így van rendjén, úgyhogy így foglalkozunk a gyerekekkel, így foglalkoztam én is a gyerekekkel. Nagyon sok mindenre megtanított, a mai munkámban is nagyon sok mindent tudok ebből meríteni, úgyhogy ez egy szép hivatás, egy szép vállalás. Ezt korábban beszéltük, hogy ugye embereket is nevelünk, sportolókat, labdarúgókat nevelünk, úgyhogy ez egy nagyon jó munka, egy értékteremtő munka.
1: Egy órásak az edzések? Mennyi ideig tart egy-egy edzés? Meg mondjuk el, hogy hogyan is néz ki korosztályonként, említetted a kicsiket.
2: Igen, a kicsiknél, ahogy mondtam, ott még csak játékos foglalkozások vannak, a játék megszerettetése, sok labdaérintéssel. Az ovisoknál nem tudsz egy ilyen 40-50 percnél hosszabbat tartani, mert a gyerek nem tud tovább koncentrálni. Ahogy nőnek, úgy nő az edzés időtartama is, de általában azt mondanám, hogy egy U12-U13-tól már azért másfél órás edzések vannak. Az akadémián periodizáció szerint dolgoznak, amit a szakmai igazgató állít össze, melyik napon milyen feladatokkal kell a gyerekeknek megbirkózni. Ezt a vezetőedzők a sportigazgatóval, a szakmai igazgatóval együtt állítják össze, úgyhogy ez elég sokrétű, kidolgozott program alapján dolgoznak, úgyhogy a játék minden elemét átveszik, folyamatosan gyakorolják, hogy majd amikor eljön a színházi előadás, a mérkőzés, akkor ott fogják tudni ezeket alkalmazni.
1: Mikor tol vannak az első akár más klubokkal megmérettetések? Tehát hány éves korban? 11? Ez az U11?
2: Nem, tehát már Bozsik tornákon is ugye sok egyesületekből jönnek össze a gyerekek, és akkor ez úgy néz ki, hogy ez fesztivál szerint, mint egy labdarúgó fesztivál, ott összekeverik a gyerekeket, ugye 3-3 ellenkező irányba fognak, hogy minden gyerekkel találkozzon, ugyanez még már U9-ben is, ugye ott már 4+1-ben megmérettetnek, tehát a versengés az már a legkisebb korosztálytól elindul, mert a gyerek mit szeret nyerni, szeret gólt lőni, szeret cselezni, szeret a kapus nagyokat szeret védeni, úgyhogy a legkisebbektől indul a versengés, és ebben ülnek fel, úgyhogy itt már az U7-es korosztálytól, U6-os korosztálytól már a versengés az megjelenik.
1: Az, hogy milyen posztra kerül egy gyerek, ez tőletek függ, vagy a gyerektől, már mint hogy a gyerek akaratától?
2: Nem, hát azért szép lassan kialakul az, hogy melyik gyerek milyen poszton érzi jól magát, vagy melyik poszton tud a legjobb teljesítményt nyújtani. De ez elég hosszú folyamat, tehát mi még U11-es, U12-es, U13-as korosztályban is több poszton játszhatjuk a gyerekeket, pontosan azért, hogy komplex játékosokat kapjunk. Tehát minden pozícióban érezze magát otthonosan, tudja, hogy melyik pozícióban mit kell játszani, majd persze kialakul az, hogy mondjuk én jobb hátvéd leszek, vagy balszélső leszek, vagy középső támadó leszek, de addig próbáljuk a gyerekekkel minden posztot megtanítani, hogy komplex játékosokat kapjunk, majd nyilván utána már kialakul, hogy nagy valószínűséggel ki melyik poszton lesz a legjobb, de mi úgy csináljuk, hogy U13-ig varjáljuk a gyerekeket posztok szerint, és amikor nagy pályára fellépés eljön U14-ben, ott már várhatóan kiderül, hogy ki melyik poszton tudja a legjobb teljesítményt nyújtani, és valószínűleg neki az lesz a végleges posztja.
1: Az, hogy balkezes, ballábas valaki, ez mennyire számít mondjuk?
2: Hát az, hogy balkezes, az nagyjából semmit, de az, hogy ballábas vagy jobblábas, az nyilván számít, mert a pályán úgy helyezzük el a gyerekeket általában, hogy ez neki komfortos legyen, vagy ahol a legjobb teljesítményt tudja nyújtani. De ez nem jelenti azt, hogyha valaki ballábas csak a bal oldalon fog játszani, előfordul, hogy az edző az jobb oldalra teszi, mert ott még jobban érzi magát, úgyhogy számít természetesen, de igazából nem dönt el dolgokat.
1: A futás gyorsaság is gondolom egy nagyon fontos dolog, hogy mennyire tud gyorsan futni egy gyermek. Amikor nézitek fel, méritek, ez egy nagyon fontos szempont lehet.
2: Abszolút nagyon fontos. Minden gyerekről pontos méréssel rendelkezünk. Ugye szoktunk mérni 5-10-20-30 métereket, ugye ez fotocellás mérések, és egy ilyen agility tesztet is elvégzünk, 0-5-0, tehát hogy mennyire gyorsan fordul mind a két lába felé. Úgyhogy ezeket a gyerekeket fél évente többször is mérjük, hogy fejlődnek, gyorsaságuk, robbanékonyságuk, milyen magasak lesznek például, milyen testzsír százalékkal rendelkeznek, esetleg ebbe kell-e valamit alakítanunk. Tehát komplexen foglalkozunk a gyerekekkel, nem csak azt nézzük, hogy ki mennyire tud focizni, mennyire előerősed, hanem egy olyan komplex képet szeretünk tudni a gyerekekről, hogy melyik a fejlesztendő területe, melyben erős, mihez kell még energiát beleraknunk ahhoz, hogy még jobb teljesítményt tudjunk kihozni belőle. Úgyhogy komplexen látjuk a gyerekeket, és ez alapján fejlesztjük.
1: A testi adottságok vannak olyan tipikusan testi adottságok, például az alacsony méret a futásnál lehet, hogy hasznos lehet, ugye? Tehát, hogy mik azok a testi adottságok, amiből már jó építkezni?
2: Hát igen, tehát azért megvannak azok a fizikális adottságok, amik eldönthetnek posztot. Például, mert egy alacsonyabb gyerek valószínűleg nem lesz belső védő. De például nagyon jó irányító játékos lehet. Egy nagyon jó fürge, hosszú végtagokkal rendelkező gyerek, jó sebességgel, nagy valószínűséggel szélsőt fog játszani. De ezek általánosítások. Tehát a gyerekből tehát lehet, hogy jobb szélsőt játszott U11-ig, de aztán kiderül, hogy ahogy érik, nagyszerű belső védő lesz belőle. Tehát ezt még az elején nem tudjuk megmondani, van egy elképzelés róla, de az élet az nagy rendező, és még bármi lehet, a gyerek bármelyik poszton játszhat, nincsenek kőbevésve dolgok, de ott a nagy pályára kerülésnél, ahogy korábban beszéltünk róla, ott már kialakulnak. Ennyi.
1: Felszerelést adtok nekik, ugye?
2: A gyerekek igen, minden gyereket.
1: Hány éves kortól szerelitek fel a gyerekeket?
2: A legkisebb kortól. Edzés felszerelést azt biztosítunk a gyerekeknek, tehát minden csapatunk egyforma szerelésbe fut ki az edzésre, mint ahogy a mérkőzésre is. Ez teljesen alap dolog.
1: Mondjuk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink, vagy akár egy tehetséges gyermekkel rendelkező szülő, hol keresett titeket?
2: Egy központi e-mail címre tudnak nekünk írni, az infokuk az dvtk.eu e-mail címre bárki küldhet nekünk e-mailt, és erre majd a kollégáink majd válaszolnak.
1: Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Köszönöm a meghívást.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Vendégünk volt Zabos Attila, a DVTK régiós koordinátora. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A nemzeti összetartozás napján nem csak emlékezni kell, hanem építeni kell a magyar nemzet jövőjét is, mondta a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke a Rákóczi Szövetség sátoraljaújhelyi rendezvényén, amelyen 60 kárpát-medencei középiskola mintegy 1000 diákja vett részt. Gubik László a Magyar Kálvárián tartott megemlékezésen arról is beszélt, hogy június 4-e egyszerre emléknap, gyásznap és a jövőbetekintés napja. Úgy fogalmazott, a Rákóczi Szövetség története, programjai és közösségépítő tevékenysége a nemzeti összetartozás és a jövőépítés egyik legfontosabb példája a Kárpát-medencében. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő 2026. augusztus 3-a. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap, valamint motivációs levél, fényképes Európasz önéletrajz és lelkészi ajánlás is. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. Együttérzését fejezte ki a sérelmet elszenvedőkkel, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató teljes felső vezetése az elmúlt héten tudomásukra jutott események tükrében, és bocsánatot kért tőlük azok helyett is, akik a sérelmet okozhatták vagy a jelzést elmulaszthatták. Az MT-hez szerdán eljutatott közleményükben azt írták, egyértelműen látják, hogy a jogszabályokban előírt és az intézményrendszerükben is szigorúan megkövetelt jelzési kötelezettség és gyermekbántalmazási protokoll működése mellett a legnagyobb kihívást a jelzés nélkül maradt esetek, vagyis a látenciával való küzdelem jelenti számukra. Az egyházi fenntartású Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 13 vármegyében van jelen más működtetőkkel és fenntartókkal együtt. Ezeken a területeken az államtól átvett feladatként igyekeznek tisztességesen gondozni a gyermekeket, fogalmaztak. Ugyanakkor rámutattak arra is, hogy nem csak feladatot vettek át, hanem egy súlyos szemléletbeli örökséget is. Ennek terhe éppen abban áll, hogy korábban hosszú évtizedeken keresztül az erőszak jelen volt a gyermek és lakásotthonok világában. Ezt elfogadhatatlannak tartják, és folyamatosan dolgoznak ennek felszámolásáért. Közös megegyezéssel távozik az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjáról Csató Gábor. Az egészségügyi miniszter a főigazgatói feladatok ellátásával a kiírandó pályázat lezárásáig Konstantinovics Miklós, oxiológus és sürgősségi szakorvost, az OMSZ orvos szakmai osztályának vezetőjét bízza meg. Aki úgy fogalmazott, vezetőként az Országos Mentőszolgálat munkájának megújítását 3 fontos pillérre építi, a betegbiztonság fejlesztésére, a társadalmi bizalom erősítésére és a legkorszerűbb szakmai protokollok további követésére. A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza az előttünk álló időszakban, írta a honvédelmi miniszter közösségi oldalán, miután fogadta a visegrádi négyek vezérkari főnökeit. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és európai szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. Végül a pénteki időjárásról. A változó vastagságú fátyol felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen, leginkább északnyugaton. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet pénteken 24 és 29 fok között alakul. Híreinket hallották.
0: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben a Dolly-ról és a Hungária együttes felvételeiből válogat a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Dolliról és a Hungária együttes felvételeiből hallottak válogatást. Az összeállítást Vasvári Bernadett szerkesztette.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. június 5-én, pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Ezekben a percekben a mi földrészünkön ezer és ezer szentmise áldozatot mutatnak be neked, mennyei Atya. A sok ezer jelenlévő hívővel hadd egyesüljek én is, hogy oda tegyem magam az oltárra, melyet alázattal neked felajánlok. Igen, oda helyezem a paténára magam, egész lényemet, munkámat, nehézségeimet, problémáimat, a meg nem értést, a sikert, a fájdalmat és örömöt, családomat, honfitársaimat, és mindazokat, kik magukat imáimba ajánlották. Minden jóság Istenem, szenteld meg áldozati ajándékomat, és szentelj meg engem is e szép mai napon. Amen. Napindító, pozitív gondolatunkat a szeretetről ezúttal Szent Ágostontól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Azok szeretik helyesen önmagukat, akik önmagukban Isten művét szeretik. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5:10 megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5:30 híreket mondunk. 5:35 a ma névnapjukat ünneplő Fatiméket és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Majd ma is fellapozzuk a kalendáriumot, ezúttal június 5-e fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6:00 a legfrissebb híreket ismertetjük, én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb 6:00 után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

Második János Pál pápa, az élők anyja. Ó Máriam, aki az új világ hajnalam és az élők anyja vagy, rád bízzuk az élet ügyét. Ó anyánk, tekints a magzatok sokaságára, akiket nem engednek megszületni. A szegényekre, akiknek oly keserves az életük. Azokra a férfiakra és nőkre, akik embertelen erőszak áldozatai. Az öregekre és betegekre, akiket közömbösségből vagy hamis jóságból öltek meg. Tedd meg, hogy akik hisznek fiadban, megismerjék és szeretettel hirdessék korunk embereinek az élet evangéliumát. Eszközöld ki számukra a kegyelmet, hogy mindig új ajándékként fogadják az örömöt, hogy egész életükben emlékezve rá tiszteljék ezt az evangéliumot és az álhatatosságot, hogy bátran tanúskodjanak róla, és így minden jó akaratú emberrel együtt építhessék a szeretet és igazság civilizációját, Isten az élet teremtője és szerelmese dicséretére és dicsőségére. Amen.

Hallgassák meg híreinket. A nemzeti összetartozás napján nem csak emlékezni kell, hanem építeni kell a magyar nemzet jövőjét is, mondta a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyi rendezvényén, amelyen

őket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő 2026. augusztus 3-a. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap, valamint motivációs levél, fényképes Európasz önéletrajz és lelkészi ajánlás is. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. Együttérzését fejezte ki a sérelmet elszenvedőkkel a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató teljes felső vezetése az elmúlt héten tudomásukra jutott események tükrében, és bocsánatot kért tőlük azok helyett is, akik a sérelmet okozhatták vagy a jelzést elmulaszthatták. Az MT-hez szerdán eljutatott közleményükben azt írták, egyértelműen látják, hogy a jogszabályokban előírt és az intézményrendszerükben is szigorúan megkövetelt jelzési kötelezettség és gyermekbántalmazási protokoll működése mellett a legnagyobb kihívást a jelzés nélkül maradt esetek, vagyis a látenciával való küzdelem jelenti számukra. Az egyházi fenntartású Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 13 vármegyében van jelen más működtetőkkel és fenntartókkal együtt. Ezeken a területeken az államtól átvett feladatként igyekeznek tisztességesen gondozni a gyermekeket, fogalmaztak. Ugyanakkor rámutattak arra is, hogy nem csak feladatot vettek át, hanem egy súlyos szemléletbeli örökséget is. Ennek terhe éppen abban áll, hogy korábban hosszú évtizedeken keresztül az erőszak jelen volt a gyermek és lakásotthonok világában. Ezt elfogadhatatlannak tartják, és folyamatosan dolgoznak ennek felszámolásáért. Közös megegyezéssel távozik az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjáról Csató Gábor. Az egészségügyi miniszter a főigazgatói feladatok ellátásával a kiírandó pályázat lezárásáig Konstantinovics Miklós, oxiológus és sürgősségi szakorvost, az OMSZ orvos szakmai osztályának vezetőjét bízza meg. Aki úgy fogalmazott, vezetőként az Országos Mentőszolgálat munkájának megújítását 3 fontos pillérre építi, a betegbiztonság fejlesztésére, a társadalmi bizalom erősítésére és a legkorszerűbb szakmai protokollok további követésére. A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza az előttünk álló időszakban, írta a honvédelmi miniszter közösségi oldalán, miután fogadta a visegrádi 4-ek vezérkari főnökeit. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és európai szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. Végül a pénteki időjárásról. A változó vastagságú fátyol felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen, leginkább északnyugaton. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet pénteken 24 és 29 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa arra buzdít, hogy az úrnapi körmeneten tegyünk bátor tanúságot a hitről. A Szent Atya beszéde a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselőihez. A mesterséges intelligencia kihívása.

0: Kihívást jelent az oktatás számára, el kell kerülni a tudás széttöredezettségét. A Vatikán bejelentette a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Élet az Úrban. Sajgó Balázs atya elmélkedése Krisztus szent teste és vére ünnepére. Leó pápa. Az úrnapi körmeneten tegyünk bátor tanúságot a hitről. 14. Leó pápa a szerdai általános audiencia végén emlékeztetett Krisztus szent teste és vére ünnepére. Arra buzdított, hogy tekintsünk Jézus szívére, és így saját szívünk türelmesebb, nagylelkűbb és együttérzőbb legyen. A legszentebb oltári szentséget követjük, hogy emlékezzünk a közöttünk lévő Istenre, aki mellettünk áll. Erre emlékeztetett a pápa az audiencia végén mondott köszöntéseiben, a vasárnap esedékes úrnapja alkalmából.
1: Questa settimana si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
0: Az olasz zarándokokhoz fordulva az úrnapi körmenetek értelmére és fontosságára mutatott rá. Az eukarisztiában Jézust szemléljük, aki megtört kenyérként ajándékozza magát nekünk. Az eukarisztikus népi ájtatosságokhoz tartozik az úrnapi körmenet is, melyet sok országban járnak végig az utcákon. Ezzel kapcsolatban a pápa arra bátorított, hogy tartsuk életben a hit nyilvános tanúságtételének-e szép kifejeződését. A lengyel zarándokokat arra emlékeztette a Szentatya, hogy Jézus él és velünk zarándokol.
1: La partecipazione alle processioni eucaristiche.
0: Az eukarisztikus körmeneteken való részvétel, főként a családok, gyermekek és fiatalok részéről legyen a hit bátor tanúságtétele, és emlékeztessen mindenkit arra, hogy Isten jelen van népe tagjai között, és elkíséri őket a mindennapi életükben. Leó pápa az angolajkú zarándokoknak arról az erőről beszélt, amelyet az oltári szentség ad nekünk.
1: As we prepare for the solemnity of the most holy body and blood of Christ, let us be strengthened by this divine gift and become witnesses of his love to all we encounter. God bless you!
0: Mialatt Krisztus szent teste és vére ünnepére készülünk, hagyjuk, hogy megerősítsen minket ez az isteni ajándék, és legyünk szeretete tanúi mindazok előtt, akikkel találkozunk. A portugál hívekhez szólva a Szentatya elmondta, hogy június a Jézus szent szívének szentelt hónap. Közeledjünk Isten irgalmassága és gyöngétsége forrásához, hogy a feltámadott átalakítsa szívünket, türelmesebbé, nagylelkűbbé és együttérzőbbé téve azt. A közel-keleti papokat és szerzeteseket Leó pápa imáiról biztosította, megáldotta szolgálatukat és országaik várakozásait.
2: Leó pápa, a mesterséges intelligencia kihívást jelent az oktatás számára, el kell kerülni a tudás széttöredezettségét. A Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselőihez intézett beszédében 14. Leó hangsúlyozta, hogy az új technológiák fejlődése hogyan nehezíti meg a diákok tanulmányi teljesítményének értékelését. Az oktatók kísérjék el a diákokat azáltal, hogy módszereiket kreatívan hozzájuk igazítják az egyén holisztikus fejlődésének biztosítása érdekében.
1: In light of the encyclical letter I recently published, I'd like to address a few words to you concerning the decisive importance of Catholic education in today's world.
2: A mesterséges intelligencia fejlődésének következményei ma már az emberi lét szinte minden aspektusát érintik. Az 1899-ben alapított, az Egyesült Államok Katolikus Felsőoktatásának ernyő szervezete a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetsége küldöttségéhez intézett beszédében 14. Leó pápa az oktatási szektorra összpontosított. Arra figyelmeztetett, hogy növekedőben van a tudás részekre töredezése, vagyis az a kockázat, hogy egy adott területen speciális készségeket szerezzünk, anélkül, hogy ezt az információt mélyebb tudáshoz tudnánk kapcsolni, vagy megőriznénk a világos céltudatosságot. Ezek a szavak Leó pápa első enciklikájából, a Magnifica Humanitasból származnak. Június 3-án szerdán reggel a vatikáni 6. Pál aula kistermében fogadta 14. Leo audiencián az Egyesült Államok beli szervezet küldöttségét, amely egy szemináriumra érkezett az Örökvárosba. A fény belülről ragyog ma, jelentette ki a pápa, üdvözölve a jelenlévőket ezen a sötét, esős római reggelen. Tekintettel az oktatás feladata iránti elkötelezettségetekre, imádkozom, hogy szíveteket egyre jobban rabul ejtse az igazság szépsége és az Isten által teremtett és Krisztus által megváltott emberiség nagysága, mondta a küldöttségnek Leo pápa. Az enciklikára hivatkozva 14. Leo megjegyezte, hogy bár nincs hiány a magasan képzett emberekből bizonyos területeken, sokan közülük nehezen tudnak irányt adni életüknek és fenntartani egy értelmes távlatot. Gyakran hiányzik belőlük a valóság átfogó víziója, amely képes lenne nem csak a tudás különböző területeit, hanem az élet sokrétűségét és az emberi szív legmélyebb vágyait is egyesíteni, állapította meg Leo pápa. Ebben az összefüggésben a katolikus nevelés alapvető szerepet játszik a fiatalok szakmai kilátásainak orientálásában és a tudás iránti vágyuk irányításában. Leo pápa szerint a cél az, hogy segítsenek nekik megtanulni, keresni és szeretni az igazságot, kérdéseket feltenni maguknak az élet értelméről és minden ember méltóságáról. Ez korántsem könnyű feladat, ismerte el 14. Leo, mivel az igazság keresése nem csak tanulást és elkísérést igényel, hanem erős személyes elkötelezettséget is. Ha csak a katolikus nevelés nem csepegteti a diákokba az igazság, és nem csak az intellektuális igazság, hanem a Krisztus az igazság iránti valódi szenvedélyt, alig ha várhatjuk el az emberektől, hogy hajlandóak legyenek megtenni a szükséges erőfeszítéseket az igazság felismeréséhez, és ennek megfelelően alakítani az életüket, hangsúlyozta Leo pápa. A Rajzoljuk meg a remény új térképeit című apostoli levélre hivatkozva 14. Leo kiemelte, hogy a katolikus intézmények legyenek olyan helyek, ahol a keresztény vízió áthat minden tudományágat és minden érintkezést. Ezt a küldetést az a hitelesség táplálja, amellyel az élő evangélium közvetítésre kerül, és a katolikus hitben kínálja azt az egyesítő víziót, amelyet csak az igazság nyújthat. Gyakorlati és pedagógiai szinten 14. Leo ezután kiemelte a mesterséges intelligencia elterjedése miatt egyre növekvő nehézségeket a diákok munkájának értékelésében. Ezt a kijelentést a jelenlévők és a pápa, akinek volt tapasztalata tanárként, jó ízű nevetéssel fogadták.
1: The prolific use of artificial intelligence makes it increasingly difficult to evaluate the work of the students. Some of you must be.
2: Arra buzdította a pedagógusokat, hogy kreatívan alakítsák át tanítási módszereiket, hogy biztosítsák a személy valóban holisztikus, átfogó nevelését. Ebben az értelemben hajlandónak kell lennünk nagylelkűen befektetni a jövő nemzetékeinek oktatásába. Lényeges, hogy a fiatal férfiak és nők megtanuljanak pozitívan viszonyulni az új technológiákhoz, ugyanakkor fejlesszék Isten adta adottságaikat és képességeiket az érvelésre, a kritikai gondolkodásra és a tudás memorizálására, így felkészítve őket a jövő világának felelősségteljes alakítására, figyelmeztetett a pápa. 14. Leo beszéde végén reményét fejezte ki, hogy a katolikus főiskolák és egyetemek szövetségéhez tartozó intézmények hallgatói az egyházra bízott egészséges tanítást nem csak személyes életük, hanem az Egyesült Államok jövője számára is hiteles és tartós alapnak találhatják. A Vatikán bejelentette a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium bejelentette azt a témát, amelyet 14. Leo pápa választott a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap megünneplésére. 14. Leo pápa kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket. Bibliai idézetet választotta a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium közleményében kijelenti, hogy a Szentatya üzenete a világnapra rávilágít a fegyveres konfliktusok és a környezet károsodás közötti kapcsolatra. Hangsúlyozza, hogy az ilyen lepusztulás a teremtésről való gondoskodásunk kötelezettségének súlyos megsértését jelenti, valamint hosszú távú fenyegetés több százmillió ember életére. Továbbá a közlemény rámutat, hogy a háború természeti erőforrásokra gyakorolt hatása ma már széles körben elterjedt tudatosodása nem vezetett megfelelő intézmények létrehozásához, illetve a konfliktusok megelőzését és a viták békés rendezését célzó felelősségteljes döntésekhez. Végül a nyilatkozat azt a következtetést emeli ki, hogy a cím az a rész, amelyben Ézsaiás próféta a fegyverek mezőgazdasági eszközökké alakítását jövendöli, kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben.
0: Ferenc pápa konvojából származó autó segíti három beteg gyermek gyógyulását. Egy különleges történetű jármű értékesítéséből összesen 7 millió forinttal támogatja három beteg gyermek kezelését a Szeged Csanádi Egyházmegye. A segítség alapját egy Fiat 500 X-típusú személygépkocsi értékesítése adja, amely egyike volt annak a két járműnek, melyek Ferenc pápa 2023-as budapesti apostoli látogatása során a hivatalos pápai konvoj részeként szolgálták a Szentatya közlekedését. A pápa látogatást követően a konvojban használt két Fiat 500-as közül az egyiket a Szeged Csanádi Egyházmegye vásárolta meg, majd később úgy döntött, hogy a járművet értékesíti, és az abból befolyt összeget teljes egészében jótékony célra fordítja. A támogatottak között szerepel a szegediek által jól ismert Geri és Mirko is, akik Duchenne-féle izomdisztrófiával küzdenek. A két kisfiú története az elmúlt években sokakat megérintett. Gyógykezelésük finanszírozása érdekében számos jótékonysági rendezvény, adománygyűjtés és közösségi összefogás valósult meg Szegeden és a térségben. Civil szervezetek, intézmények, vállalkozások és magánszemélyek egyaránt részt vettek a segítségnyújtásban. A Szeged Csanádi Egyházmegye korábban is támogatta a Duchenne-szindrómával élő két gyermeket, most pedig a pápa látogatáson használt autó értékesítésével jelentős összeggel járulhat hozzá a családok küzdelméhez. Élet az Úrban. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Krisztus szent teste és vére ünnepére.
3: Ahhoz, hogy úrnapjának titkához valamelyest közelebb kerüljünk, induljunk ki abból az alapgondolatból, hogy Isten legtöbbször nem azonos a róla alkotott képpel. Mi sem bizonyítja mindezt jobban, mint az, hogy ha figyelmesen végigolvassa valaki az Ószövetséget, észreveszi, hogy az abban megjelenő istenképek fokozatosan változnak. Nem Isten változik, az ember változik, és így szükségszerűen a róla alkotott kép is. Mindez azért is történik, mert Isten rejtőző Isten. Deus absconditus. Az ember pedig úgy van, úgymond beprogramozva, hogy keresi az Istent. Jó úton, vagy nem épp a legjobb úton, de keresi. A téves keresésekben is Isten keresi, a bálványokban is. Az őszinte keresésnek aztán mindig az a következménye, ahogy ez szintén a Szentírás lapjai tanúsítják, hogy Isten megmutatja magát, vagyis arcának egy részét. Ezek az úgynevezett teofániák, Isten megjelenései. Ilyen teofánia volt Isten megjelenése Ábrahámnak, majd Mózesnek, de előtt Ádámnak is, Noénak is. A veszély persze mindig az volt, és ma is az, hogy a megismert Isten arcot mindenki hajlamos véglegesíteni magában, és az egyetlen igaz Isten arcnak kinyilvánítani. Isten azonban újra meg újra elbújik, és nem azért, mert játszadozik, hanem azért, hogy az ember ne tudja kisajátítani őt. Az ember ugyanis még arra is hajlamos, hogy Istent is birtokolja, őt pedig nem lehet birtokolni. A létet nem lehet kisajátítani, az csak befogadni lehet. Az Ószövetség nagyjai is keresik az Istent. Amikor már nem keresik őt eléggé, eltévejednek. De Isten ekkor sem hagyja magukra, megjelenik újra meg újra, és felajánlja szövetségét. Ilyenkor mindig egy új arcát ismerik meg Istennek. Ezt a képet, ezt az arcot adják, hagyományozzák tovább a választottak a népnek. A kiválasztottak azért választottak, hogy másokat is ráébresszenek kiválasztottságukra. A főünnepi olvasmányban Mózes először az oltárt hinti meg vérrel, aztán a népet. A vér az élet jelképe. Összeköti a szerződő feleket. Isten az egész nép felé tesz ajánlatot. Válasszátok az életet. Érdekes, ahogy az áldozatok is változnak az Ószövetség folyamán. Nem csak az Isten képek. Ábrahám idejében még az ember áldozat volt a gyakorlatban. Mózes idejében ez már változott. Legalábbis Mózes olvashatában ez van, állati vérrel engesztelnek. A prófétáknál aztán ismét változik a kép. A zsidókhoz írt levél kimondja, Krisztus saját vére hullatásával kötötte meg az új szövetséget. Az átváltoztatás szavai szerint ez egy új és végleges szövetség, mert Krisztus áldozata tökéletes önátadás. Az ószövetségi áldozatok ugyanis nem törölhették el a bűnt. Jézus áldozata hozta meg a megváltást, a szabadulást. Az oltári szentségben, a szentmisében Jézus áldozata van jelen, újul meg, és ez mindenkire vonatkozik. A sokakért kijelentés azt jelenti, hogy korlátlan tömeg, mindenki. Az evangéliumban a húsvéti előkészületekről hallunk. Jézus ma is üzen. Nálunk akarja megtartani húsvétját. Felkészülünk-e méltóan Jézus fogadására a szentáldozás alkalmával? Az oltári szentség Jézus valóságos teste és vére. Az oltári szentség a mennyei lakoma elővételezése. Jézus mindenkiért bemutatta áldozatát. A szentmisét is mindenkiért bemutatjuk. Mindnyájan részesültek a lakomában. Mindnyájan. Tehát Júdás is. Elgondolkoztató. Manapság sokan szenvednek attól, hogy egyházjogi okokból nem vehetnek részt a közösség legfontosabb közös aktusában. Kirekesztvézik magukat. Nagyobb lenne bűnük, mint Júdásé? S amíg egyfelől egyesek hiába áhítoznak az Úr testére és vérére, mások, akik úgymond jogosultak, nem élnek vele, vagy pedig visszaélnek vele. Tehát van, aki élhetne vele, de nem él. Van, aki élne, de nem engedik neki, egyházjogi okokból. És van, aki gyakran él vele, de nem látszik meg életvitelén, mindennapjaiban. Ez visszaélés. Jézus ott van jelen, ahol a szeretet és testvériség parancsáról nem csak beszélnek, hanem oda teszik magukat testvérként. Önátadás másokért, egészen. Hiszen ez az igazi áldozat, ezért múl fel minden addig itt Jézus áldozata. Az igazi élő áldozat, aki él, közöttünk van.
0: Élet az Úrban. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Krisztus szent teste és vére ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A nemzeti összetartozás napján nem csak emlékezni kell, hanem építeni kell a magyar nemzet jövőjét is, mondta a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyi rendezvényén, amelyen 60 kárpát-medencei középiskola mintegy 1000 diákja vett részt. Gubik László a Magyar Kálvárián tartott megemlékezésen arról is beszélt, hogy június 4-e egyszerre emléknap, gyásznap és a jövőbetekintés napja. Úgy fogalmazott, a Rákóczi Szövetség története, programjai és közösségépítő tevékenysége a nemzeti összetartozás és a jövőépítés egyik legfontosabb példája a Kárpát-medencében. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő 2026. augusztus 3-a. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap, valamint motivációs levél, fényképes Európasz önéletrajz és lelkészi ajánlás is. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. Együttérzését fejezte ki a sérelmet elszenvedőkkel a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató teljes felső vezetése az elmúlt héten tudomásukra jutott események tükrében, és bocsánatot kért tőlük azok helyett is, akik a sérelmet okozhatták vagy a jelzést elmulaszthatták. Az MT-hez szerdán eljutatott közleményükben azt írták, egyértelműen látják, hogy a jogszabályokban előírt és az intézményrendszerükben is szigorúan megkövetelt jelzési kötelezettség és gyermekbántalmazási protokoll működése mellett a legnagyobb kihívást a jelzés nélkül maradt esetek, vagyis a látenciával való küzdelem jelenti számukra. Az egyházi fenntartású Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 13 vármegyében van jelen más működtetőkkel és fenntartókkal együtt. Ezeken a területeken az államtól átvett feladatként igyekeznek tisztességesen gondozni a gyermekeket, fogalmaztak. Ugyanakkor rámutattak arra is, hogy nem csak feladatot vettek át, hanem egy súlyos szemléletbeli örökséget is. Ennek terhe éppen abban áll, hogy korábban hosszú évtizedeken keresztül az erőszak jelen volt a gyermek és lakásotthonok világában. Ezt elfogadhatatlannak tartják, és folyamatosan dolgoznak ennek felszámolásáért. Közös megegyezéssel távozik az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjáról Csató Gábor. Az egészségügyi miniszter a főigazgatói feladatok ellátásával a kiírandó pályázat lezárásáig Konstantinovics Miklós, oxiológus és sürgősségi szakorvost, az OMSZ orvos szakmai osztályának vezetőjét bízza meg. Aki úgy fogalmazott, vezetőként az Országos Mentőszolgálat munkájának megújítását 3 fontos pillérre építi, a betegbiztonság fejlesztésére, a társadalmi bizalom erősítésére és a legkorszerűbb szakmai protokollok további követésére. A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza az előttünk álló időszakban, írta a honvédelmi miniszter közösségi oldalán, miután fogadta a visegrádi 4-ek vezérkari főnökeit. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és európai szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. Végül a pénteki időjárásról. A változó vastagságú fátyol felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen, leginkább északnyugaton. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet pénteken 24 és 29 fok között alakul. Híreinket hallották.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Június 5-e, péntek van. A Szent István Rádió hullámhosszán nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Fatiméket. A Fatime az arab Fatima változata, ami Mohamed

Yeah! Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz június 5-e fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1745-ben született Császár András ügyvéd, megyei főjegyző, az elesettek és fogyatékosok szószólója, akinek teljes neve Jólészi Császár András volt. 1790-ben a Szántóvető polgárság nevében írott esedező levélben az általános és kötelező alapiskoláztatást és a fogyatékosok, a vakok, csonkák, bénák társai felkarolását is javasoltam. Egy másik írásában pedig a siketnémák taníthatóságáról értekezett. A Váci Siketnéma intézet alapításának kezdeményezője is volt. 1900-ban Budapesten született Gábor Dénes, Nobel-díjas villamosmérnök, a holográfia feltalálója. 1927-ben doktori értekezését a katód sugárcsőről írtam. Később a plazma jelenségek vizsgálatával foglalkozott. A holográfia feltalálásához az elektronoptikai leképezés tudományos vizsgálata vezette. Felismerte ugyanis, hogy ha egy tárgyról visszavert hullámok intenzitását, fázisát és amplitudóját is felhasználhatja, akkor a tárgyról teljes, holo és térbeli graf kép nyerhető. Tudományos munkásságáért, elsősorban a hologram felfedezéséért 1971-ben kapott Nobel-díjat. Gábor Dénes tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának és több nemzetközi tudományos szervezetnek is, nevéhez több mint 100 szabadalom fűződik. 79 éves korában Londonban hunyt el. 1909-ben Budapesten született Bársony Rózsi, magyar színésznő, aki pályáját gyermekszínészként kezdte, majd Rákosi Szidi színiskolájában tanult. 1925-től 31-ig a Király Színház művésznője volt. Először a kórus tagja lett, majd kisebb-nagyobb szerepeket kapott. 1929-ben fellépett a Magyar Színházban is. Férjével, Dénes Oszkárral 1932-től európai és amerikai körútra indult, melyen a magyar operetteket népszerűsítették. Főként Ábrahám Pál, Bál a Savoyban című művét adták elő. 1934-ben a Fővárosi Operettszínházban, 35-ben a Magyar Színházban, 1936 és 37 között a Royal Színházban, 38-ban az Andrássy úti színházban játszott. A II. Világháború idején nem szerepelhetett. 1945 után keveset lépett színpadra, 1948-ban Bécsbe települt. A 60-as években sűrűn játszott Magyarországon is, főként a televízióban és szabadtéri revükben tűnt fel. 1931-ben született Budapesten Gulyás Géza, magyar labdarúgó, aki a kapusposzton játszott, és aki aktív sportpályafutása után edzőként is tevékenykedett. Az élvonalban a Budapest Dózsa csapatában mutatkozott be. 1952 végén került a Ferencvároshoz, ekkor kapta becenevét is, a Vasöklőt. 1958-ig két bajnoki bronzérmet és egy kupagyőzelmet szerzett a csapattal. Ezt követően a másodosztályú lángvasas kapusa volt. 1965-től a csapat edzője lett. 1971 tavaszán pályára lépett a Budapest Honvéd ellen, ahol bravúrosan védett. Csak 11-esekből kapott egy gólt, így győztek a kispestiek 1-0-ra. Búcsú mérkőzésére a bajnokság utolsó fordulójában került sor a Dunaújváros ellen. A 88. percben állt be a Népstadionbeli mérkőzésen, ahol a 90. percben 11-esből megszerezte pályafutása egyetlen gólját. A Fradiban összesen 206 mérkőzésen szerepelt, ebből 133 bajnoki, 60 nemzetközi, 13 hazai díjmérkőzésen, és egy bajnoki gólt szerzett. Részt vett a Magyar Bajnokságon, a Magyar Kupán, és a Magyar Népköztársaság érdemes sportolója lett 1955-ben.

1939-ben született Hajdú Sándor karmester, zeneszerző, zenei vezető, a Bergendi Együttes tagja. A mai napon született 1939-ben Nagy Kanizsán. Több musicalt, mesejátékot, valamint zenés játékot vitt színpadra. Kísérő zenét is írt a következő művekhez, a Velencei Kalmárhoz, az Ember tragédiájához, a Kései találkozáshoz és a Háború és békéhez. Komponált misét és gyászmisét, több nagykanizsai költő versét is megzenésítettem, népdalokat is feldolgozott, melyeket kórusával rendszeresen előadott. Művei közül megemlítem a Karácsonyi kantáta és a Márk Passió című szerzeményeket. 1940-ben született Komora Imre, a magyar labdarúgó válogatott volt szövetségi kapitánya. Labdarúgóként 1964-ben és 72-ben a magyar bajnokság ezüstérmese volt a Honvéddal. 1964-ben a Tokiói olimpián a győztes válogatott tagja volt. 1982-ben a Budapest Honvéd vezetőedzője lett. Irányítása alatt a csapat 1984 és 1986 között három alkalommal magyar bajnoki címet szerzett. Emellett 1985-ben a Magyar Népköztársasági Kupát is megnyerte. 1986-ban a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya volt. 1989-ben a görög Olimpiakosz technikai igazgatójává nevezték ki. 1942-ben Budapesten született Almás Éva színésznő, aki örökös taga Halhatatlanok társulatában. Először amatőrként lépett színpadra a Petőfi Színházban. Tagja volt a József Attila, a Madács és a Víg Színháznak. 1973-ban Jászai Mari díjat kapott, érdemes és kiváló művész lett. A Kossuth díjat 1997-ben, az örökös tagságot a Halhatatlanok társulatában, azt is 1997-ben kapta meg. Számos színpadi szerepe mellett filmek közül láthattuk a Kertész kutyája, a Boldog születésnapot, a Charlie nénye és a Sziget a szárazföldön című alkotásokban. Férje Balázsovics Lajos, lánya pedig Balázsovics Edit, akik szintén színészek. Veje volt Kaszás Attila színművész. 1947-ben született Miklós Tibor műfordító, dalszövegíró, a Különös Szilveszter írója, a Herr fordítója, aki a Generál Együttes szövegírójaként tűnt fel. Nevéhez fűződik a hazai rockopera megteremtése. 1980 és 96 között a Rock Színház alapító művészeti vezetője volt. 1996-tól a Budapesti Operettszínházban a musicalek és rockoperák irodalmi vezetője volt. Több korszakos sláger, mint például a Különös Szilveszter, a Boldogság gyere haza, a Zenegép, az Álmos királylány, az Egy elfelejtett dal és a Mit tegyek, hogy érezd című slágerek szerzője volt. Ő fordította a Jézus Krisztus szupersztárt, az Evitát, a Hert, a Nyomorultakat és a Miss Saigont is. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1897-ben hunyt el Kammermayer Károly, aki Budapest első polgármestere volt. Nevéhez fűződik a város új, korszerűbb közigazgatásának kiépítése, az új kerületi elöljáróságok megszervezése. Ugyanakkor odafigyelte az infrastrukturális fejlesztésekre is. Korszerűsítette a városi közúthálózatot, és polgármestersége alatt szépen fejlődött a város víz- és csatornahálózata is. Az egyik legnagyobb beruházás, ami a nevéhez fűződik, a központi vásárcsarnok, azaz a mai Fővám téri nagycsarnok megépítése. 1896-ban betegségére hivatkozva nyugdíjazását kérte, így a vásárcsarnok átadásán már nem mint polgármester, hanem mint egyszerű polgár vett részt. 1897-ben a mai napon Abbáziában hunyt el, hamvai a Kerepesi úti temetőben, díszes síremlék alatt nyugszanak. Emlékezete úgy él tovább, hogy 1942-ben szobrot emeltek neki, amely ma is áll a elnevezett belvárosi terecskén, a fővárosi és a Pest megyei önkormányzatok épület tömbjei között. 1916-ban hunyt el Mildred G. Hill, a Happy Birthday to You dallamának szerzőnője. Mildred G. Hill amerikai dalszerző, akinek eredetileg a Good Morning to All című dalhoz írt zenéjét a világszerte ismert Happy Birthday to You-hoz adaptálták.
Kentucky államban, Louisville-ben született, óvodában és vasárnapi iskolában tanított, zeneszerzéssel foglalkozott, és tanulmányozta az Afrikából behurcolt rabszolgák vallási énekeit. 1893-ban adták ki a Good Morning to All dallamát először, és 1912-ben alkalmazták a Happy Birthday to You-ra, melynek szövegírója ismeretlen. Dalszerzője pedig, ahogy már említettem, Mildred G. Hill volt. Mildredet 1935-ben hivatalosan is a híres dalszerzők közé sorolták. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 754 óta mai nap Szent Bonifác, a sörfőzők és a szabók védőszentjének ünnepel. Angol származású német katolikus püspök vértanú volt ő. Angliában született 672 körül. 722-ben szentelték püspökké, majd német földön 744-től püspökséget alapított. Fríz pogányok ölték meg 754. június 5-én, vagyis a mai napon, Dokkumban, ami ma Hollandia területén található. A legenda szerint halála helyén forrás fakadt. Németország apostolaként tisztelik. Ezen kívül Fulda város, valamint a sörfőzők és a szabók védőszentje. 1473-ban jelent meg a Kronika Hungarorum, az első magyar nyomtatott könyv. Hess András nyomdájában nyomtatták ki, valószínűleg dél-németországi vastag fehér papíron, latin nyelven, kerekített antikva betűkkel a 67 levélre terjedő Kronika Hungarorumot. 1783-ban József és Jacques Montgolfier bemutatták hőlégballonjukat, melyel 1500 láb magasra emelkedtek. Ez volt az első idézőjeles szerkezet, mely megvalósította az ember régi álmát, felemelkedni a levegőben. 1927-ben Johnny Weissmuller két világcsúcsot állított be egy versenyen gyorsúszásban. Az egyiket 100 yardos, a másikat 200 yardos gyorsúszásban. Megemlítem még azt, hogy a mai nap Dániában nemzetközi ünnep az alkotmány napja. És végül, de nem utolsó sorban, 1972 óta a mai nap környezetvédelmi világnap is. 1972. június 5-én nyílt meg Stockholmban Ember és Bioszféra címmel az ENSZ környezetvédelmi világkonferenciája. Az emberi környezettel foglalkozó ENSZ konferencia ezt a napot határozatában nemzetközi környezetvédelmi nappá nyilvánította. Kedves hallgatóink, június 5-ei kalendáriumunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A nemzeti összetartozás napján nem csak emlékezni kell, hanem építeni kell a magyar nemzet jövőjét is, mondta a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyi rendezvényén, amelyen 60 kárpát-medencei középiskola mintegy 1000 diákja vett részt. Gubik László a Magyar Kálvárián tartott megemlékezésen arról is beszélt, hogy június 4-e egyszerre emléknap, gyásznap és a jövőbe tekintés napja. Úgy fogalmazott, a Rákóczi Szövetség története, programjai és közösségépítő tevékenysége a nemzeti összetartozás és a jövőépítés egyik legfontosabb példája a Kárpát-medencében. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő 2026. augusztus 3-a. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap, valamint motivációs levél, fényképes Európasz önéletrajz és lelkészi ajánlás is. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. Együttérzését fejezte ki a sérelmet elszenvedőkkel a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató teljes felső vezetése az elmúlt héten tudomásukra jutott események tükrében, és bocsánatot kért tőlük azok helyett is, akik a sérelmet okozhatták vagy a jelzést elmulaszthatták. Az MT-hez szerdán eljutatott közleményükben azt írták, egyértelműen látják, hogy a jogszabályokban előírt és az intézményrendszerükben is szigorúan megkövetelt jelzési kötelezettség és gyermekbántalmazási protokoll működése mellett a legnagyobb kihívást a jelzés nélkül maradt esetek, vagyis a látenciával való küzdelem jelenti számukra. Az egyházi fenntartású Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 13 vármegyében van jelen más működtetőkkel és fenntartókkal együtt. Ezeken a területeken az államtól átvett feladatként igyekeznek tisztességesen gondozni a gyermekeket, fogalmaztak. Ugyanakkor rámutattak arra is, hogy nem csak feladatot vettek át, hanem egy súlyos szemléletbeli örökséget is. Ennek terhe éppen abban áll, hogy korábban hosszú évtizedeken keresztül az erőszak jelen volt a gyermek és lakásotthonok világában. Ezt elfogadhatatlannak tartják, és folyamatosan dolgoznak ennek felszámolásáért. Közös megegyezéssel távozik az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjáról Csató Gábor. Az egészségügyi miniszter a főigazgatói feladatok ellátásával a kiírandó pályázat lezárásáig Konstantinovics Miklós, oxiológus és sürgősségi szakorvost, az OMSZ orvos szakmai osztályának vezetőjét bízza meg. Aki úgy fogalmazott, vezetőként az Országos Mentőszolgálat munkájának megújítását 3 fontos pillérre építi, a betegbiztonság fejlesztésére, a társadalmi bizalom erősítésére és a legkorszerűbb szakmai protokollok további követésére. A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza az előttünk álló időszakban, írta a honvédelmi miniszter közösségi oldalán, miután fogadta a visegrádi 4-ek vezérkari főnökeit. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és európai szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. Végül a pénteki időjárásról. A változó vastagságú fátyol felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen, leginkább északnyugaton. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet pénteken 24 és 29 fok között alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
6: Reklámot hallottak.
7: Napköszöntő. Reggeli magazin.
8: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Június 5-én pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Ezekben a percekben a mi földrészünkön ezer és ezer szent mise áldozatot mutatnak be neked, mennyei Atya. A sok ezer jelenlévő hívővel hadd egyesüljek én is, hogy oda tegyem magam az oltárra, mint áldozatot, melyet alázattal neked felajánlok. Igen, oda helyezem a paténára magam, egész lényemet, munkámat, nehézségeimet, problémáimat, a meg nem értést, a sikert, a fájdalmat és örömöt, családomat, honfitársaimat, és mindazokat, kik magukat imáimba ajánlották.

0: sokáig minden kedves Fatime és a ma születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat. És ma van a Környezetvédelmi Világnap. 1972 óta tartjuk ezt a napot az ENSZ stockholmi konferenciáján hozott határozat alapján. Műsorunk folytatásában most ismertetem önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, majd hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A folytatásban péntek lévén a várható időjárásról Rázsi András meteorológust kérdezem majd. Ezt követően meghallgatjuk a nap versét, amely ma nem lesz más, mint Petőfi Sándor Egy estém otthon című költeménye, melyet Lukács Sándor színművész mond majd el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan első pénteki szentmisét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel, aki ezúttal Szent Bonifác püspök és vértanú életéről beszél nekünk. Ezt követően Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, és elhangzik a napimája. Majd néhány perccel 8 óra előtt programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, ezek tehát a ma reggel műsorai, hiszen újabb műsorismertetést legközelebb, 8 óra után néhány perccel hallanak majd itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. További kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok önöknek!
1: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Mátyás Lajost, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház érsebészeti osztályának főorvosát kérdezi, Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő riportere. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: mindig ott próbáljuk gyógyítani, ahol a legfókuszáltabb, a legproblémásabb az az elzáródás vagy szűkület. Ritka az a helyzet, amikor idézőjelben tetőtől a talpáig kell egy kiterjesztett érműtétet, vagy egy ilyen éren belüli beavatkozást, tágítást, vagy bármiféle egyéb dolgot végezni. Tehát mindig mi a klinikum, a klinikai tünet alapján és a elvégzett diagnosztikus vizsgálat alapján lokalizáljuk azokat az érszakaszokat, amelyik feltehetően a problémát, panaszt okozza, és ezeket igyekszünk korrigálni a legoptimálisabb módon. Optimális azt hiszem a beteg számára a legkevesebb műtéti vagy beavatkozás kockázatát jelentse, és a legeffektívebb eredményét ennek a beavatkozásnak.
1: Nagyon sokat beszélünk a prevencióról. Van-e az érbetegségek esetében prevenció? Tehát tudunk-e tenni valamit azért, hogy ne alakuljanak ki érbetegségek a szervezetünkben?
0: Hát ha verőveres rendszerre gondolunk, elsősorban meg a gyűjtőeresnél is, ugye életmód. Ezt ugye próbáljuk orvosilag és mindenféle egyéb módon közölni a páciensekkel. Ugye itt van elsődlegesen ugye a nikotin, a dohányzás. Másodszor itt van az alkohol, harmadszor itt van ugye az étkezés, mindenféle olyan táplálkozási szokások, amik vér-zsírsav szintjét kevésbé optimális módon tartják.
1: Tehát, hogyha magas valakinek a koleszterin szintje, akkor joggal félhet attól, hogy valamilyen érbetegsége lesz?
0: Nagyobb valószínűséggel várható ez. Természetesen ugye itt van a magas vérnyomás, ez ugye a kettő egyben van, mert valamilyen módon ez egy ilyen belső reguláció, valószínűleg azért magasabb, mert már van egy ilyen érbetegség, egy rigidebb érfal, és ezt kompenzálni kell valahogy a szervezetnek, ami aztán egy ilyen ördögi

0: körként tovább rontja magának, az ér állapotának, érfalnak az állapotát, tehát ezek nehezen szétválasztható dolgok, tehát de eléggé komplex dolog ez az egész. Ugye a furcsa dolog az, hogy számtalan érbeteg jelenkezik nálunk, megígéri, megfogadja, hogy nem fog dohányozni, megígéri, hogy odafigyel az étkezésre, megígéri, hogy szedi a zsírsav csökkentő, ma már elég sok hatékony gyógyszer van erre is. Természetesen, amikor egy kicsit jobban érzi az állapotát, saját magát, akkor az első dolog az, hogy előveszi a cigarettát, lemegy az udvarra és dohányzik. Ezek ugye elkeserítő érzések a beavatkozásokat végző orvosok számára.
1: Mintha rombolnák az ő munkáját.
0: Hát kevésbé értékelik, vagy egyáltalán nem. Ők maguk aztán nyilván egy idő után visszajönnek, mert nyilván, hogyha ez az ágens, ami ugye ezt fönntartja, vagy kiváltja, nem szűnik meg egy másik szakaszon, vagy az éppen a helyreállított érszakaszon egy újabb problémát jelent. Ilyenkor ugye egy rossz érzése van az orvosnak, hogy ő ilyen frusztrált munkát végez, mert ugye ő biztosan tudja, hogy ez az eredmény ez nem lesz tartós, pontosan emiatt, mert így áll hozzá a páciens, illetve hát az egész dolog. Nem mindenkinél van ez így, vannak bizonyos ugye veleszületett dolgok, vannak olyan genetikai problémák, amik ugye okozhatnak ilyen elváltozásokat, de az esetek többségében ezek a külső tényezők, amiről beszéltünk, nagyban hozzájárulnak ahhoz vagy a verőeres oldalon, hogy ezek az elváltozások bizonyos életkor után vagy kialakulhat.
1: Beszéljünk már arról, hogy a zsibbadás, a lábzsibbadás és a hideg lábérzés az érbetegségre utal-e?
0: Is, meg nem is. Itten nem beszéltünk, ugye az érbetegségnek milyen kockázati tényező, nagyon lényeges a cukorbetegség. A cukorbetegség egymaga olyan érfal betegséget, elváltozást okoz egy bizonyos idő után, hogy súlyos érszűkületek, elváltozások, elzáródások, kvázi ugye egy visszafordítottan keringési zavarok keletkeznek, ami ugye az esetek egy részében sajnos azzal jár, hogy bizonyos végtag részek, lábújak, láb, akár a végtag elveszhet. Ezeknél a betegeknél az érbetegségek gondozása, kezelése, gyógyítása extrém módon fontos, mert egy bizonyos idő után ez teljesen lehetetlen, tehát olyan súlyos érkárosodásokat okoz, illetve következményesen olyan súlyos szövetkárosodásokat, elhalásokat okoz a végtagon, ami aztán visszafordíthatatlan, tehát a végtag elvesztése az amputációhoz vezet. Enyhébb esetben kérdezte ezt a zsibbadást. A zsibbadás lehet egy kezdeti érszűkület vagy érelzáródásnak a tünete is, de gyakran megtévesztő, mert ugye a cukorbetegeknél azon túlmenően, hogy a kicsi ereket károsítja, és aztán a többi eret is, károsítja a perifériás idegeket, és a perifériás idegeknek, tehát a lábújok, láb, esetleg kézújak egy olyan idegkárosodást okoz, ami ezt a zsibbadást, tehát egy megszüntethetetlen, ez borzalmas érzés, ahogy a beteg beszámolnak róla, a zsibbadást okoz, ami a mindennapi életét szinte elviselhetetlen befolyásolja. Ilyenkor ugye nagyon fontos szétválasztani, hogy a cukorbetegeknél csak a idegkárosodás okozza a zsibbadást, vagy pedig ez már kombinálódik egy ér és ideggel. Minden esetre ez egy nagyon fontos, nagyon lényeges feladat az orvos számára, hogy ezt válassza szét, vagy pedig ugye döntse el, hogy ez vagy az van, és ugye sok esetben mind a kettőt befolyásolni, kezelni kell.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Mátyás Lajost, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház érsebészeti osztályának főorvosát kérdezte, Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő riportere. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán Miskolc térségében a 26-os és 32-es kilométerek között aszfaltozás kezdődött. Az M3-as autópálya felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A Szikszó felől érkezők a 30-as jelű Miskolc-Kelet Felső Zsolca csomópontban nem tudnak lehajtani, és ugyanitt felhajtani sem lehet Budapest irányába. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető két sávot lezárták. A forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek, a 2-es és 7-es kilométerek között szakaszosan a félútpályát lezárták, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsenden kábelt fektetnek, az 1-es kilométernél a félútpályát lezárták. Eger átkelési szakaszán a 13-as és 20-as kilométerek között többféle munkavégzés miatt kell helyenként sávzárásra vagy félpályás lezárásra számítani. Szarvaskőn is dolgoznak, ott félpályás lezárás van érvényben. Szent Domonkos térségében a 47-es és 51-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán útépítés kezdődött. Az 1-es és 4-es kilométerek között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 37-es főúton Szerencsés-Szegilong között aszfaltoznak. A 35-ös és 47-es kilométerek között az aktuális munkaterületnél félpályás lezárásra kell számítani. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a teljes pályaszerkezet cseréje miatt lezárták a Felsődobsza és Abaúj-Szántó közötti utat a 10-es és 18-as kilométerek között. Kerülni a 3-as főút felé lehet. És végül, de nem utolsó sorban a hétvégi kamionstopp. Ezen a hétvégén, azaz június 6-án szombaton este 10 órától, június 7-én vasárnap este 10 óráig lesz érvényben. Fontos és közérdekű információ, hogy március 2-án 0 órától a 7-es, Euro 3-as vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású nemzetközi forgalomban közlekedő tehergépkocsik téli mentessége megszűnt. Az államhatártól a telephelyig vagy lerakóhelyig sem szabad idézőjelben hazagurulni. Ez a kedvezmény majd csak júliusra és augusztusra vonatkozik. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: 6 óra 21 perc van, reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik. Péntek lévén Rázsi András meteorológust köszöntöm szeretettel a telefonvonal túlsó végén. Jó reggelt kívánok neked! Halló! Jó reggelt kívánok neked! Szervusz András!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Időjárás előrejelzést említettem, hát most direkt megmondom őszintén, hogy nyitva hagytam a Szent István Rádió egy stúdiójának ablakát, hogy a gyönyörű madácsi csergés beszűrődjön, hát nem tudom ebből mennyi hallható, én hallom, tehát itt a tavasz és valóban szép nap felkeltében is volt részem a reggel és a hajnal folyamán, a részleteket pedig elárulod nekünk te, hogy a folytatásban mi, milyen időjárásra is számíthatunk a mai nap folyamán.
3: Hát határozottan nem is az, hogy tavasz, hanem inkább nyár, ami az időjárás jellemezni fogja, de hát a naptár szerint ez teljesen normális, hiszen most már az első nyári napokat éljük. Valami a madárcsi csergést illeti, magam is tapasztalom, mert éppen a kiskutyámat sétáltatom, így kora reggel, ahogy szoktam ilyenkor. Na és nagyon kellemes idő van, bár igaz, vannak felhők az égen, de ezek a felhők, hát nem mondom, hogy el fognak tűnni a nap folyamán, de hogy változékony jelleggel lesznek csak jelen, és hát jelentős mennyiségű csapadékot nem fognak hozni magukkal, viszont a hőmérséklet már 25 fok fölött lesz a mai napon is.
2: És a folytatásban is marad ez a hőmérsékleti csúcsérték?
3: Hát nem, hanem mondjuk úgy, hogy fokozódik. Egyre inkább közelíteni fogunk majd a 30 felé, sőt vasárnap már eléri és meg is haladja itt a térségünkben, tehát igazi nyárias hétvégére számíthatunk, nem nyárias, nyári hétvégére számíthatunk, tehát mondjuk ki, egyre csökkenő felhőzettel, kisebb zápor, esetleg ilyen rétegfelhőből kihulló csapadék előfordul, de nem ez lesz a jellemző, tehát meginkább a napsütés és az egyre melegebb időjárás lesz a jellemző.
2: Akkor el lehet kezdeni az igazi nyaralásokat, pihenéseket és nyári programokat a hétvége folyamán már.
3: Hát igen, aki van olyan szerencsés, hogy beletér az idejébe, akkor már meg is teheti, hát nekünk még erősen tanév vége van, de semmi gond, mert látjuk a fényt az alagút végén.
2: És végül, ha már a végét említetted, akkor orvos meteorológiai szempontból, fronthatások szempontjából és pollenhelyzet tekintetében milyen jó tanácsokat tudsz nekünk mondani?
3: Hát ugye, hogyha nincs csapadék és nincs jelentős légmozgás, az a pollen képződésnek mindenképp kedvez, tehát az allergiások azért jó, hogyha fokozottabban figyelnek. Ami pedig a fronthatást illeti, hát a melegedés miatt egyértelműen a melegfront érzékenyeknek lesz kicsit talán nehezebb ez a következő néhány nap, de nem lesz annyira vészes ez sem.
2: Köszönöm szépen a részletes időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológusnak. Szép napot és szép hétvégét kívánok neked. Viszont hallásra.
3: Viszont kívánom, viszont hallásra.
4: A napverse.

0: Egy estém otthon. Borozgatánk apámmal, ivott a jó öreg, s a kedvemért ez egyszer az Isten áldja meg. Soká nem voltam otthon, oly rég nem látta már, úgy megvénült azóta. Ja, az idő lejár. Beszéltünk erről, arról, amint nyelvünkre jött, még a színészetről is, sok más egyéb között. Szemében mesterségem most is nagy szálka még, előítéletét az évek nem szünteték. Nocsak hitvány egy élet az a komédia, fülemnek így dicsérést kellett hallgatnia. Tudom, sokat koplaltál, mutatja is színed. Szeretném látni egyszer, mint hánysz bukfenceket. Én műértő beszédit mosolygva hallgatám, de ő makacsfej, föl nem világosíthatám. Továbbá elszavaltam egy bordalom neki, s nagyon, nagyon örültem, hogy megnevetteti. De ő nem tartja nagyra, hogy költő fia van. Előtte minden ilyes dolog haszontalan. Nem is lehet csodálni. Csak húsvágáshoz ért. Nem sok hajszála hult ki a tudományokért. Utóbb, midőn a bornak edénye kiürült, én írogatni kezdtem, ő meg nyugonni dűlt. De ekkor 100 kérdéssel állott elő anyám. Felelnem kell-e, hát az írást abban hagyám. És vége hossza nem lett kérdezgetésinek, de nekem a kérdések olyan jól estenek. Mert mindenik tükör volt, ahonnan láthatám, hogy a földön nekem van legszeretőbb anyám.
1: Petőfi Sándor egy estém otthon című versét Lukács Sándor előadásában hallották. Petőfi Sándor 1823. január 1-én született Kiskörösön. A fiú igencsak ingadozó színvonalon tanult, újabb és újabb iskolákba járatták. Apja, akinek vállalkozásai 1838-ban csődbe jutottak, levette róla a kezét. Ekkor 16 éves korában kezdődtek a fiatalember vándorévei. Az 1842-es év meghozta első irodalmi sikerét, megjelent a Borozó című költeménye. A Pesti Divatlapnál segédszerkesztő lett, és versek címmel kiadták első kötetét. 1847-ben kötött házasságot azzal a Szendrei Júliával, aki később maga is írt verseket, elbeszéléseket, és foglalkozott műfordítással is. A később ismerté vált kokárda első példányát a párizsi trikolor mintájára ő varratta és tűzte férje mellére 1848. március 15-én, ami a Pesti forradalom és egyszersmind Petőfi napja volt. Később a költő királyellenessége radikális politikai nézetei miatt fokozatosan kiszorult a közéletből. A szabadságharc idején BEM tábornok seregében szolgált. Részt vette az 1849. július 31-i segesvári ütközetben. Ekkor látták őt utoljára.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa arra buzdít, hogy az úrnapi körmeneten tegyünk bátor tanúságot a hitről. A Szent Atya beszéde a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselőihez. A mesterséges intelligencia kihívást jelent az oktatás számára, el kell kerülni a tudás széttöredezettségét. A Vatikán bejelentette a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Élet az Úrban. Sajgó Balázs atya elmélkedése Krisztus szent teste és vére ünnepére. Leó pápa. Az úrnapi körmeneten tegyünk bátor tanúságot a hitről. 14. Leó pápa a szerdai általános audiencia végén emlékeztetett Krisztus szent teste és vére ünnepére. Arra buzdított, hogy tekintsünk Jézus szívére, és így saját szívünk türelmesebb, nagylelkűbb és együttérzőbb legyen. A legszentebb oltári szentséget követjük, hogy emlékezzünk a közöttünk lévő Istenre, aki mellettünk áll. Erre emlékeztetett a pápa az audiencia végén mondott köszöntéseiben, a vasárnap esedékes úrnapja alkalmából.
1: Questa settimana si celebra la solennità del santissimo corpo e sangue di Cristo.
0: Az olasz zarándokokhoz fordulva az úrnapi körmenetek értelmére és fontosságára mutatott rá. Az eukarisztiában Jézust szemléljük, aki megtört kenyérként ajándékozza magát nekünk. Az eukarisztikus népi ájtatosságokhoz tartozik az úrnapi körmenet is, melyet sok országban járnak végig az utcákon. Ezzel kapcsolatban a pápa arra bátorított, hogy tartsuk életben a hit nyilvános tanúságtételének-e szép kifejeződését. A lengyel zarándokokat arra emlékeztette a Szent Atya, hogy Jézus él és velünk zarándokol.
1: La partecipazione alle processioni eucaristiche.
0: Az eukarisztikus körmeneteken való részvétel, főként a családok, gyermekek és fiatalok részéről legyen a hit bátor tanúságtétele, és emlékeztessen mindenkit arra, hogy Isten jelen van népe tagjai között, és elkíséri őket a mindennapi életükben. Leó pápa az angolajkú zarándokoknak arról az erőről beszélt, amelyet az oltári szentség ad nekünk.
1: As we prepare for the solemnity of the most holy body and blood of Christ, let us be strengthened by this divine gift and become witnesses of his love to all we encounter. God bless you!
0: Mialatt Krisztus szent teste és vére ünnepére készülünk, hagyjuk, hogy megerősítsen minket ez az isteni ajándék, és legyünk szeretete tanúi mindazok előtt, akikkel találkozunk. A portugál hívekhez szólva a Szent Atya elmondta, hogy június a Jézus szent szívének szentelt hónap. Közeledjünk Isten irgalmassága és gyöngétsége forrásához, hogy a feltámadott átalakítsa szívünket, türelmesebbé, nagylelkűbbé és együttérzőbbé téve azt. A közel-keleti papokat és szerzeteseket Leó pápa imáiról biztosította, megáldotta szolgálatukat és országaik várakozásait.
2: Leó pápa, a mesterséges intelligencia kihívást jelent az oktatás számára, el kell kerülni a tudás széttöredezettségét. A Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselőihez intézett beszédében 14. Leó hangsúlyozta, hogy az új technológiák fejlődése hogyan nehezíti meg a diákok tanulmányi teljesítményének értékelését. Az oktatók kísérjék el a diákokat azáltal, hogy módszereiket kreatívan hozzájuk igazítják az egyén holisztikus fejlődésének biztosítása érdekében.
1: In light of the encyclical letter I recently published, I'd like to address a few words to you concerning the decisive importance of Catholic education in today's world.
2: A mesterséges intelligencia fejlődésének következményei ma már az emberi lét szinte minden aspektusát érintik. Az 1899-ben alapított az Egyesült Államok Katolikus Felsőoktatásának ERNYÖ szervezete a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetsége küldöttségéhez intézett beszédében 14. Leó pápa az oktatási szektorra összpontosított. Arra figyelmeztetett, hogy növekedőben van a tudás részekre töredezése, vagyis az a kockázat, hogy egy adott területen speciális készségeket szerezzünk, anélkül, hogy ezt az információt mélyebb tudáshoz tudnánk kapcsolni, vagy megőriznénk a világos céltudatosságot. Ezek a szavak Leó pápa első enciklikájából, a Magnifica Humanitasból származnak. Június 3-án szerdán reggel a vatikáni 6. Pál aula kistermében fogadta 14. Leó audiencián az Egyesült Államokbeli szervezet küldöttségét, amely egy szemináriumra érkezett az Örökvárosba. A fény belülről ragyog ma, jelentette ki a pápa, üdvözölve a jelenlévőket ezen a sötét, esős római reggelen. Tekintettel az oktatás feladata iránti elkötelezettségetekre, imádkozom, hogy szíveteket egyre jobban rabul ejtse az igazság szépsége és az Isten által teremtett és Krisztus által megváltott emberiség nagysága, mondta a küldöttségnek Leó pápa. Az enciklikára hivatkozva 14. Leó megjegyezte, hogy bár nincs hiány a magasan képzett emberekből bizonyos területeken, sokan közülük nehezen tudnak irányt adni életüknek és fenntartani egy értelmes távlatot. Gyakran hiányzik belőlük a valóság átfogó víziója, amely képes lenne nem csak a tudás különböző területeit, hanem az élet sokrétűségét és az emberi szív legmélyebb vágyait is egyesíteni, állapította meg Leó pápa. Ebben az összefüggésben a katolikus nevelés alapvető szerepet játszik a fiatalok szakmai kilátásainak orientálásában és a tudás iránti vágyuk irányításában. Leó pápa szerint a cél az, hogy segítsenek nekik megtanulni, keresni és szeretni az igazságot, kérdéseket feltenni maguknak az élet értelméről és minden ember méltóságáról. Ez korán sem könnyű feladat, ismerte el 14. Leó, mivel az igazság keresése nem csak tanulást és elkísérést igényel, hanem erős személyes elkötelezettséget is. Ha csak a katolikus nevelés nem csepegteti a diákokba az igazság, és nem csak az intellektuális igazság, hanem a Krisztus az igazság iránti valódi szenvedélyt, alig ha várhatjuk el az emberektől, hogy hajlandóak legyenek megtenni a szükséges erőfeszítéseket az igazság felismeréséhez, és ennek megfelelően alakítani az életüket, hangsúlyozta Leó pápa. A Rajzoljuk meg a remény új térképeit című apostoli levélre hivatkozva 14. Leó kiemelte, hogy a katolikus intézmények legyenek olyan helyek, ahol a keresztény vízió áthat minden tudományágat és minden érintkezést. Ezt a küldetést az a hitelesség táplálja, amellyel az élő evangélium közvetítésre kerül, és a katolikus hitben kínálja azt az egyesítő víziót, amelyet csak az igazság nyújthat. Gyakorlati és pedagógiai szinten 14. Leó ezután kiemelte a mesterséges intelligencia elterjedése miatt egyre növekvő nehézségeket a diákok munkájának értékelésében. Ezt a kijelentést a jelenlévők és a pápa, akinek volt tapasztalata tanárként, jó ízű nevetéssel fogadták.
1: The prolific use of artificial intelligence makes it increasingly difficult to evaluate the work of the students. Some of you must be...
2: Arra buzdította a pedagógusokat, hogy kreatívan alakítsák át tanítási módszereiket, hogy biztosítsák a személy valóban holisztikus, átfogó nevelését. Ebben az értelemben hajlandónak kell lennünk nagylelkűen befektetni a jövő nemzetékeinek oktatásába. Lényeges, hogy a fiatal férfiak és nők megtanuljanak pozitívan viszonyulni az új technológiákhoz, ugyanakkor fejlesszék Isten adta adottságaikat és képességeiket az érvelésre, a kritikai gondolkodásra és a tudás memorizálására, így felkészítve őket a jövő világának felelősségteljes alakítására, figyelmeztetett a pápa. 14. Leó beszéde végén reményét fejezte ki, hogy a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségéhez tartozó intézmények hallgatói az egyházra bízott egészséges tanítást nem csak személyes életük, hanem az Egyesült Államok jövője számára is hiteles és tartós alapnak találhatják. A Vatikán bejelentette a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium bejelentette azt a témát, amelyet 14. Leó pápa választott a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap megünneplésére. 14. Leó pápa kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket. Bibliai idézetet választotta a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium közleményében kijelenti, hogy a Szentatya üzenete a világnapra rávilágít a fegyveres konfliktusok és a környezetkárosodás közötti kapcsolatra. Hangsúlyozza, hogy az ilyen lepusztulás a teremtésről való gondoskodásunk kötelezettségének súlyos megsértését jelenti, valamint hosszú távú fenyegetés több 100 millió ember életére. Továbbá a közlemény rámutat, hogy a háború természeti erőforrásokra gyakorolt hatása ma már széles körben elterjedt tudatosodása nem vezetett megfelelő intézmények létrehozásához, illetve a konfliktusok megelőzését és a viták békés rendezését célzó felelősségteljes döntésekhez. Végül a nyilatkozat azt a következtetést emeli ki, hogy a cím az a rész, amelyben Ézsaiás próféta a fegyverek mezőgazdasági eszközökké alakítását jövendöli, kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben.
0: Ferenc pápa konvojából származó autó segíti 3 beteg gyermek gyógyulását. Egy különleges történetű jármű értékesítéséből összesen 7 millió forinttal támogatja 3 beteg gyermek kezelését a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A segítség alapját egy Fiat 500X típusú személygépkocsi értékesítése adja, amely egyike volt annak a 2 járműnek, melyek Ferenc pápa 2023-as budapesti apostoli látogatása során a hivatalos pápai konvoj részeként szolgálták a Szentatya közlekedését. A pápa látogatást követően a konvojban használt 2 Fiat 500-as közül az egyiket a Szeged-Csanádi Egyházmegye vásárolta meg, majd később úgy döntött, hogy a járművet értékesíti, és az abból befolyt összeget teljes egészében jótékony célra fordítja. A támogatottak között szerepel a szegediek által jól ismert Geri és Mirko is, akik Duchenne-féle izomdisztrófiával küzdenek. A 2 kisfiú története az elmúlt években sokakat megérintett. Gyógykezelésük finanszírozása érdekében számos jótékonysági rendezvény, adománygyűjtés és közösségi összefogás valósult meg Szegeden és a térségben. Civil szervezetek, intézmények, vállalkozások és magánszemélyek egyaránt részt vettek a segítségnyújtásban. A Szeged-Csanádi Egyházmegye korábban is támogatta a Duchenne-szindrómával élő 2 gyermeket, most pedig a pápa látogatáson használt autó értékesítésével jelentős összeggel járulhat hozzá a családok küzdelméhez. Élet az Úrban. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Krisztus szent teste és vére ünnepére.
3: Ahhoz, hogy Úrnapjának titkához valamelyest közelebb kerüljünk, induljunk ki abból az alapgondolatból, hogy Isten legtöbbször nem azonos a róla alkotott képpel. Mi sem bizonyítja mindezt jobban, mint az, hogy ha figyelmesen végigolvassa valaki az Ószövetséget, észreveszi, hogy az abban megjelenő istenképek fokozatosan változnak. Nem Isten változik, az ember változik, és így szükségszerűen a róla alkotott kép is. Mindez azért is történik, mert Isten rejtőző Isten. Deus absconditus. Az ember pedig úgy van, úgymond beprogramozva, hogy keresi az Istent. Jó úton, vagy nem épp a legjobb úton, de keresi. A téves keresésekben is Isten keresi, a bálványokban is. Az őszinte keresésnek aztán mindig az a következménye, ahogy ez szintén a Szentírás lapjai tanúsítják, hogy Isten megmutatja magát, vagyis arcának egy részét. Ezek az úgynevezett teofániák, Isten megjelenései. Ilyen teofánia volt Isten megjelenése Ábrahámnak, majd Mózesnek, de előtt Ádámnak is, Noénak is. A veszély persze mindig az volt, és ma is az, hogy a megismert Isten arcot mindenki hajlamos véglegesíteni magában, és az egyetlen igaz Isten arcnak kinyilvánítani. Isten azonban újra meg újra elbújik, és nem azért, mert játszadozik, hanem azért, hogy az ember ne tudja kisajátítani őt. Az ember ugyanis még arra is hajlamos, hogy Istent is birtokolja, őt pedig nem lehet birtokolni, a létet nem lehet kisajátítani, az csak befogadni lehet. Az Ószövetség nagyjai is keresik az Istent. Amikor már nem keresik őt eléggé, eltévejednek. De Isten ekkor sem hagyja magukra, megjelenik újra meg újra, és felajánlja szövetségét. Ilyenkor mindig egy új arcát ismerik meg Istennek. Ezt a képet, ezt az arcot adják, hagyományozzák tovább a választottak a népnek. A kiválasztottak azért választottak, hogy másokat is ráébresszenek kiválasztottságukra. A főünnepi olvasmányban Mózes először az oltárt hinti meg vérrel, aztán a népet. A vér az élet jelképe. Összeköti a szerződő feleket. Isten az egész nép felé tesz ajánlatot. Válasszátok az életet. Érdekes, ahogy az áldozatok is változnak az Ószövetség folyamán. Nem csak az Isten képek. Ábrahám idejében még az ember áldozat volt a gyakorlatban. Mózes idejében ez már változott. Legalábbis Mózes olvasatában ez van, állati vérrel engesztelnek. A prófétáknál aztán ismét változik a kép. A zsidókhoz írt levél, kimondja, Krisztus saját vére hullatásával kötötte meg az új szövetséget. Az átváltoztatás szavai szerint ez egy új és végleges szövetség, mert Krisztus áldozata tökéletes önátadás. Az ószövetségi áldozatok ugyanis nem törölhették el a bűnt. Jézus áldozata hozta meg a megváltást, a szabadulást. Az oltári szentségben, a szentmisében Jézus áldozata van jelen, újul meg, és ez mindenkire vonatkozik. A sokakért kijelentés azt jelenti, hogy korlátlan tömeg, mindenki. Az evangéliumban a húsvéti előkészületekről hallunk. Jézus ma is üzen. Nálunk akarja megtartani húsvétját. Felkészülünk-e méltóan Jézus fogadására a szent áldozás alkalmával? Az oltári szentség Jézus valóságos teste és vére. Az oltári szentség a mennyei lakoma elővételezése. Jézus mindenkiért bemutatta áldozatát. A szentmisét is mindenkiért bemutatjuk. Mindnyájan részesültek a lakomában. Mindnyájan. Tehát Júdás is. Elgondolkoztató. Manapság sokan szenvednek attól, hogy egyházjogi okokból nem vehetnek részt a közösség legfontosabb közös aktusában. Kirekesztve érzik magukat. Nagyobb lenne bűnük, mint Júdásé. S amíg egyfelől egyesek hiába áhítoznak az Úr testére és vérére, mások, akik úgymond jogosultak, nem élnek vele, vagy pedig visszaélnek vele. Tehát van, aki élhetne vele, de nem él. Van, aki élne, de nem engedik neki, egyházjogi okokból. És van, aki gyakran él vele, de nem látszik meg életvitelén, mindennapjaiban. Ez visszaélés. Jézus ott van jelen, ahol a szeretet és testvériség parancsáról nem csak beszélnek, hanem oda teszik magukat testvérként. Önátadás másokért, egészen. Hiszen ez az igazi áldozat. Ezért múl fel minden addig itt Jézus áldozata. Az igazi élő áldozat, aki él, közöttünk van.
0: Élet az Úrban. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Krisztus szent teste és vére ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézus a mai evangéliumban nem kérdésre válaszol, hanem ő tesz fel kérdést. Úgy tűnhet, mintha a kérdése csupán elméleti fejtegetés lenne. Dávid Zsoltárából idéz és megkérdezi, hogyan nevezheti Dávid a messiást urának, ha közben a fia. De a kérdés mögött mélyebb isteni önkinyilatkoztatás rejtőzik. Jézus nem csak Dávid leszármazottja, hanem az Úr, aki öröktől fogva létezik, s aki beteljesíti az ígéreteket. Ez a rész arra hív minket, hogy ne pusztán emberi hagyományok alapján gondolkodjunk Istenről. A messiás, akit a nép várt, sokak fejében földi hatalommal bíró királyként jön el. Jézus azonban azt mutatja meg, hogy az igazi hatalom nem politikai vagy katonai erő, hanem lelki hatalom. Ő nem uralkodik, hanem szolgál, nem elnyomja, hanem felemeli az embert. Milyen képet alkotunk, hordozunk szívünkben Istenről? Vajon csak azt látjuk, amit érteni és irányítani tudunk, vagy nyitottak vagyunk arra, hogy Isten túllépje elvárásainkat? Sok ember életében Isten képe megakad a gyermekkori hittantanulás szintjén, és nem engedi, hogy a hit növekedjen, kiteljesedjen. Jézus néha kérdéseket tesz fel nekünk, hogy elgondolkozzunk, és Isten megismerésének egy magasabb szintjére lépjünk. Könnyen előfordulhat, hogy Isten másképp szeret, mint ahogy mi gondoljuk vagy elképzeljük. Nyissuk meg értelmünket és szívünket, hogy felismerjük szeretetét.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ma a Katolikus Egyházban Szent Bonifác püspök és vértanú emléknapja van. Rá is emlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai Szent Misében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. Az Éneklőegyház 580-as számú énekét énekeljük a mai Szent Mise elején, amely így kezdődik: Szent szívének gondolata nemzedékről nemzedékre. Majd a Szent vagy Uram énekeskönyv 155-ös számú énekét énekeljük Jézus szíve legtisztább szív kezdősorral. Ezután az Éneklőegyház 578-as számú éneke szól Íme étke angyaloknak kezdősorral, és befejezzük a mai Szent Misét a Szent vagy Uram énekeskönyv 154-es számú énekének éneklésével, amely így kezdődik: Jézusomnak szívén megnyugodni jó. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. Az Éneklőegyház 580-as, a Szent vagy Uram énekeskönyv 155-ös, az Éneklőegyház 578-as és a Szent vagy Uram énekeskönyv 154-es számú énekeit énekeljük a mai első pénteki szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Szeretettel köszöntöm kedves híveket ezen a reggeli szentmisén, azokat is, akik a Szent István rádión keresztül kapcsolódnak be. Szent Bonifác püspökről, vértanúról emlékezik meg az egyház ezen a mai napon. 7. századi szentő, Németország területének nagy térítője. Kérjük az ő közbejárását, hogy valóban, aki a hitet terjesztette itt Európában, a mennybeli közbejárására újuljon meg a hit Európának a földjén. Ezt a reggeli szentmisét elhunyt Jakab István férjért ajánljuk fel halálának első évfordulójára, valamint az ő fiáért, Istvánért, továbbá élő és elhunyt családtagokért. Szent liturgián kezdetén tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg a mi szívünket, lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Könyörögjünk. Urunk Istenünk, járjon közben értünk Szent Bonifác püspök és vértanú. Add, hogy tanítását hűségesen megtartsuk, és a hitet, amelyet vérével megpecsételt, tetteinkkel életre váltsuk. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből. Szeretett fiam, te követted tanításomat, életmódomat, elhatározásomat, hitemet, béketűrésemet, szeretetemet, türelmemet, és részt vettél üldözéseimben és szenvedéseimben. Tudod, hogy mi minden történt velem Antiókhiában, Ikóniumban, Lisztrában, és milyen üldöztetéseket álltam ki, de mindezekből kiszabadított engem az Úr. Hiszen mindazok, akik buzgón akarnak élni Krisztus Jézusban, üldözést fognak szenvedni. A gonosz emberek és a csalók viszont egyre mélyebbre süllyednek a gonoszságban, tévelyegnek és másokat is a tévelygésbe vezetnek. Te azonban tarts ki amellett, amit tanultál, és amiről meggyőződtél, hiszen tudod, kitől tanultad. Gyermekkorod óta ismered a Szentírást. Ez megadja neked az útmutatást ahhoz, hogy a Krisztus Jézusba vetett hit által

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Amikor Jézus egy alkalommal a templomban tanított, ezt a kérdést vetette fel. Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Messiás Dávidnak a fia? Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által. Így szól az Úr az én Uramhoz, jobbon felül foglalj helyet, míg lábaid alá vetem ellenségeidet. Ha tehát maga Dávid a Messiást urának nevezi, akkor hogyan lehet az ő fia? A nagy népsokaság szívesen hallgatta Jézust. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek! Hallottuk itt a Szent Leckében Szent Pál apostolnak a felszólítását, Timóteushoz írja: te azonban tarts ki amellett, amit tanultál, és amiről meggyőződtél, hiszen tudod, hogy kitől tanultad. Szent Bonifác püspökre emlékezünk meg, aki Európában végzett nagyon sokakkal együtt evangelizációs munkát, annómat 7. században, azóta elteltek évszázadok, és minden korban, de most ebben a korban talán különösen is, mindenféle elmélet, tanítás, okoskodás létezik a világban. Ha valaki rámegy az internetre, kereszténységgel kapcsolatban is, de a kereszténységtől aztán már bőven eltérő dolgokat, mindenféle magyarázatot talál Jézusról, Istenről, mindenféle dolog így összekeverve gyakorlatilag. Új információk. Emlékszem egyszer, néhány évvel ezelőtt egy kedves idős néni, akit még Budapesten ismertem meg, azóta már az örök életben van, küldött nekem egy linket így az interneten, hogy Ádám atya, olvastam ezt a dolgot. Jézus Krisztusról szólt, és azt fejtegette ez a kis cikkecske, hogy Jézus Krisztus egy földön kívüli lény volt, egy UFO volt, és ezért lehetett az, hogy ő visszajött a halálból, feltámadt. Jaj, mondom, direkt nem akarom a nevét mondani, kedves néni, ne tessék már ilyeneket elhinni, tehát. Jaj, mondta, hogy ő nem, csak olvasta, és olyan érdekes volt. Mindent meg lehet az interneten már találni.

0: mindent, amit el lehet képzelni, de talán még azt is, amit nem lehet egyelőre elképzelni. Vagy én nem tudok legalábbis elképzelni. Számunkra egy egyértelmű felszólítás, és ezt ne egy ilyen törvényes, lekorlátozó valaminek gondoljuk, hanem az igazsághoz való ragaszkodást. Tartsunk ki amellett, amit tanultunk. Ezt a tanultuk, ezt értsük úgy, amit Isten nyilatkoztatott ki magáról. Amit Isten tárt fel magáról, és amit az egyház hordoz gyakorlatilag a történelem végéig, azt az igazságot, amiről beszéltem én a hétvégén, hogy ez az igazság nem csak egy informális igazság számunkra, hanem be akar kapcsolni magába bennünket. Isten személy, három személy, most ünnepeltük Szent Háromság vasárnapját, egy örök istenség, de az egy örök istenség Atya, Fiú, Szentlélek, és ő kapcsolatba akar lenni velünk. Amit tanultunk, az nem csak arra szolgál, hogy jó, akkor én az igazság birtokában vagyok, nagyon ügyes vagyok, nagyon jó, hanem kapcsolatot teremt a Szent Háromság egy Istennel. Mert a hitünk az nem csak információk halmaza, hanem egy élő kapcsolat. És nagyon fontos ez a meghívásunk, hogy Isten segítségével kitartani ebben. Egyébként ne gondoljuk, hogy csak a mai korunk ilyen. Amikor elindult a kereszténység, akkor is volt mindenféle elképzelés. Jött a gnoszticizmusnak különböző verziói, irányzatai, stb., akik aztán szintén már a kereszténységnek a gondolatait is magukba foglalták, átalakították, kitalálták, hogy hó, hát hogy lehet, hogy ez a rossz a világ, akkor biztos van egy gonosz Isten, ami teremtette az anyagi világot, akkor Jézus Krisztus a jó Istentől jött, aki meg szereti az ember, de az csak tiszta szell, mindenféle dolgot kitaláltak. És akkor is a Szentlélek évszázadokon keresztül folyamatosan tisztította le az igazságot. Ezért nagyon fontos, mikor itt nekünk mondják, hogy a katolikus egyház milyen dogmatikus. Hát igen, dogmatikus, de miről szólnak a dogmák? Alappilléreket adnak a hitünknek, amire tudunk utána építkezni. Ha nincs egy épületnek alapja, akkor nem lehet felépíteni. Építeni akarok egy 50 emeletes épületet, akkor muszáj lefúrni a földbe ilyen nagy beton pilléreket, arra csinálni meg az alapozást, és arra húzom föl az egész szerkezetet, mert ha nem így teszek, az meg fog süllyedni, és el fog dőlni. Kínából lehetett látni egy-két ilyen fotót az interneten jó pár évvel ezelőtt, mikor nem alapozták meg jól az épületet, és akkor a 10 emeletes épületet csak így platty, oldalra borult. Hát hoppá, ilyet nem szeretnénk a hitünkbe se. Ezért nagyon fontos, a katolikus egyházban a dogmák, azok ilyen alappillérek. Azokra lehet építkezni. Vannak utána olyan dolgok, amikről beszélnek a teológusok, beszélünk, amik nincsenek dogmatizálva, amik még nyitottak, amikről még nem tudunk teljes mértékben nyilatkozni, de ezek a dogmák, ezek arra szolgálnak, hogy ezt az igazságot, ezt szilárdítsák. Tehát nagyon fontos ez a felszólítás számunkra is, ebben a mai világban is. Mondom, ennek nem az a lelkület kell, hogy legyen bennünk, hogy jaj, hát akkor most én lenézem a másikat, mert más gondol, hanem ragaszkodjunk ahhoz az igazsághoz, amit kaptunk, és ragaszkodjunk a jó Istennel való kapcsolathoz. Egyébként, ha élő kapcsolatra törekszünk az Úrral, éljük a lelki életet, rendszeres szentségekhez járulás, itt az egyházban hallgatjuk az Isten szavát, erről beszél egyébként itt Szent Pál apostol. Minden írás, amelyet az Isten sugalmazott, hasznos a tanításra, az érvelésre, a feddésre. Most olvastunk fel két részt ebből, amit az Isten sugalmazott abból az írásból. Lehet otthon is olvasni a Szentírást, az egyház ma már ezt is ajánlja. De ez különösen fontos, a liturgián, mikor az egyház hirdeti az Istennek az igéjét. Ez egy másik környezet. És itt a Szentlélek más módon aktívan jelen van, és segít bennünket, hogy befogadjuk azt az igazságot, amit hallunk. És aztán persze, ne is beszéljünk arról, hogy az szentáldozásban maga az Úr Jézus személyesen jön hozzánk táplálni bennünk az örök életet, és szeretettel magához ölelni, magához kapcsolni bennünket. Éljük a keresztény életet, legyünk kapcsolatban így a jó Istennel, aki ajándékozza nekünk a Szent Lelket, és ő az, aki igazán megtart bennünket. Ő az, aki képes igazán megtartani bennünket az igaz hitben. Ott van a mi szándékunk, a törekvésünk, gondolati szinten, intellektuális szinten, de a Szent Lélek, ahogy aztán Szent János beszél róla, a kenet, amely megtart bennünket az igazságban, hiszen ő maga az igazság. Kedves testvérek, kérjük tehát Szent Bonifác püspöknek a közbenjárását Magyarországért és egész Európáért, ahol ő végezte a szolgálatát, hogy aki hirdette az igaz hitet az embereknek, az most már a mennyei dicsőségből segítsen bennünket, hogy valóban mi kitarthassunk, és Európa újra felfedezhesse a kereszténységet. Mert lesz majd megújulás. Az, hogy hogyan, milyen módon, miként, azt nem tudjuk pontosan. Van most egy új film, nem tudom franciául kimondani, mert nem tudok, a Szent Szívről szól. Franciaországban nagyon sokakra hatott, nagyon sokan újra felfedezték a hitüket, egyfajta kisebb ilyen hitbéli robbanást okozott. Most már, ha minden igaz, akkor Magyarországon is bemutatták. Nem tudom franciául, hogy kell, sacré-cœur, valahogy így kell kimondani. Ezért félek, mert nem tudok franciául. Remélhetőleg el fog érkezni majd nem sokára ide is. Én kíváncsian várom, szeretném majd én is megtekinteni. Ez egy ilyen kis érdekesség, hogy egy ilyen filmen keresztül is a Jóisten adott esetben tud egy újjászületést adni. Ez Jézus szentséges szívének a tiszteletéről, Alakok Szent Margitról szól, tehát. Úgyhogy érdemes lesz majd megnézni. Most pedig folytassuk a könyörgésekkel Szent Misét. Imádkozzunk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát.
1: Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben. Kérünk téged, hallásd meg minket. Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát. Kérünk téged, hallásd meg minket. Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük. Kérünk téged, vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be halottainkat örök országodba. Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Istenünk, Szent Bonifác püspök vértanú közbejárására könyörgünk hozzád, elhunyt Jakab István férjért, az ő fiáért Istvánért, az elhunyt családtagokért és az élő családtagokért is. Hallgass meg, Urunk! Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, áldásoddal szenteld meg ezeket az áldozati adományokat, és gyújts fel bennünk is szeretetednek tüzét, amely által Szent Bonifác úrrá lett minden testi gyötrelmen, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örökisten. Mert Szent Bonifác hitünkért vérét ontotta, a megváltó nyomába lépett, és kegyelme csodálatos erejét hirdeti, mely gyöngeségében is hőssé avatja értett szenvedő hívedet, és bátor tanúságtételre ad erőt néki, Krisztus a mi Urunk által. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt, a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged. Fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, István szolgádról, szolgáidról, elhunyt hozzátartozóikról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor.
3: És akkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
2: Biztos.

0: Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy a magunkhoz vett szent misztériumok adják meg nekünk is azt a lelki erőt, amely Szent Bonifác vértanúdat a szolgálatodban hűségessé, a szenvedésben pedig diadalmassá tette, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelked örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, magyarok nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Szent Bonifác püspöki és vértanú emléknapján első pénteki szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Herbst Ádám atya, a bazilika káplánja mutatott be. A felolvasó Bíres Gyula volt. Orgonán közreműködött Bilincsik Péter kántor. Rádiónk technikai közvetítését Nátrán István vezette. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a párbeszéd eszköze legyen a kultúrák és a nemzetek között, és támogassa az olyan értékeket, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes kiteljesülés. Kéri 14. Leó a júniusi ima szándékához készült videóban, amelyet június 2-án tettek közzé. A Szent Atya arra buzdítja a katolikusokat szerte a világon, hogy júniusban a sport értékeiért imádkozzanak vele együtt. Imájában Leó pápa elismeri a sportvilágának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokra is felhívja a figyelmet, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. A közös imádságra hívó videóban 14. Leó pápa hálát ad az Úrnak a sport ajándékáért, azokért, akik testük edzésével dicsőítik Istent, a pályán született barátságokért és a csapatjáték öröméért. Felidézi, hogyan tanít minket az Úr az Atya életében, akárcsak a játékban, senki sem üdvözül egyedül. A Szent Atya nyomatékosítja, hogy szükségünk van másokra a növekedéshez, a tisztelet megtanulásához, a korlátaink leküzdéséhez, és ahhoz, hogy együtt ünnepeljük az elért győzelmeinket. Leó pápa tehát azért imádkozik, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne az üres rivalizálási, a találkozás tere, és ne a kirekesztési, a béke útja, és ne az erőszaké. Akik játszanak, edzenek vagy szurkolnak, fedezzék fel a sportban azt az egyetemes nyelvet, amely összehozza a kultúrákat, egyesíti a népeket, és tiszteletet, szolidaritást és személyes fejlődést hoz. Buzdított 14. Leó. Levélben tájékoztatta az Európai Bizottság jogállamisági kérdésekért felelős biztosát, Bóka János fideszes országgyűlési képviselő, korábbi Európai Uniós ügyekért felelős miniszter arról, hogy a kormányfő politikai gyűlöletkampányt folytat a köztársasági elnök ellen, akit kész eltávolítani hivatalából. Bóka János a közösségi oldalán közölte. Michael McGrath, az Európai Bizottság jogállamisági kérdésekért felelős biztosa a napokban Magyarországon járt, és illetékes miniszterekkel, valamint az országgyűlés kormánypárti bizottsági elnökeivel találkozott, az ellenzék képviselőivel azonban nem. Ezért, mivel személyesen nem tudta, levélben tájékoztatta arról, hogy a magyar miniszterelnök és a Tisza párt milyen gyűlöletkampányt folytat a köztársasági elnök ellen, és hogyan próbálja őt eltávolítani hivatalából, akár személyre szabott jogalkotás, alaptörvény módosítás segítségével, közölte a fideszes politikus. Végül az időjárásról. A változó vastagságú fátyol felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen, leginkább északnyugaton. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A hőmérséklet napközben 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet. Híreket hallottak.
1: Szentek, szent életű emberek.
3: Szent Bonifác püspök vértanú. A németek apostolaként tartják számon. 673 körül született Angliában. Eredeti neve Winfried volt. Szülei jómódú nemesek voltak, életének első 40 évéről nem sokat tudunk. Bencés kolostorban tanult és nevelkedett. Fegyelmezett, tudós és egyházához, Rómához hű egyéniség lett. Körülbelül 30 éves volt, amikor pappá szentelték, saját kolostorukban, és ott tanárkodott. 40 évesen szíve a missziókba vonzotta, a germán törzsek közé vágyakozott. 716 kora tavaszán elindult a frízek országába, majd ezen év őszén gazdag tapasztalattal tért vissza a kolostorába. 717-ben apátnak választották, 718-ban másodszor is elhagyta hazáját, most már örökre. Második Gergely pápához ment, aki 719. május 15-én neki és a többi angol száz társának teljes felhatalmazást adott a germánok megtérítésére. Itt vette fel a Bonifász nevet, és megígérte, hogy mindenről tájékoztatni fogja a pápát. Az új apostol Bajorország és Türingia érintésével ismét a frízek közé ment, és 3 évig ott térített. Több ezer embert keresztelt meg. 722-ben Türingiába jött, ahonnan a pápa visszahívta, és püspökké szentelve indította tovább a munka folytatására. A frank királytól, Martel Károlytól is oltalomlevéllel a zsebében vágott neki a nehéz munkának. Geizmár mellett kidöntötte Donár pogány istenség 100 éves tölgyfáját, és ezzel nagy csapást mért a babonás pogányságra. Fájából megépítette Friszlár mellett a Szent Péter templomot. Lassanként megalapította a hesseni türingiai egyházmegyéket. Harmadik Gergely pápa 732-ben azzal erősítette meg az angol szász misszió tekintélyét, hogy Bonifácot érsekké nevezte ki, s felhatalmazta, hogy a Rajna jobb partján elterülő missziók számára püspököket szenteljen. Sajnos ez heves ellenállásba ütközött. 10 éven át nem tudta teljesíteni ezt a pápai megbízatást. Az egyre inkább elvilágiasodott hazai papság is nyíltan az idegenek ellen hangoskodott. Isten kegyelme azonban nem hagyta el. Ahogy nőtt munkatársainak száma, úgy szaporodtak a kolostorok. Fuldában Wigbert apát vezetésével megalapította a mai napig híres kolostort. Ez volt akkor a legjelentősebb szerzetesi település utánpótlás képző iskolával. Nagy segítségeket kapott otthonról. Királyok, főpapok, szerzetesek és világiak álltak állandó levelezésben vele. Ellátták könyvekkel, miseruhákkal, egyházi fölszerelésekkel. De talán a legértékesebb segítség azoknak az apácáknak a kolostorából jött, akik nővéreket küldtek Szent Bonifác segítségére. Számos női kolostort is alapított. A legjelentősebb a Tauberbischofsheimi volt, Élén Liobával, aki Bonifácnak közeli rokona volt. Megszervezte nem csak a bajor egyház életét, hanem a passaui, regensburgi, salzburgi és eichstätti egyházmegyéket is. Mindez már a harmadik római útja 737-738 után történt, ahol új munkatársakat is adott mellé a pápa, Vonibald és Lullus honfitársai személyében. Híres zsinatokat tartott, amelyek a német és frankföldön hosszú időre megalapozták a kereszténység reformját. Már 80 felett járt, amikor újra fölébredt benne a hittérítés vágya. A frízekhez ment, ahol azelőtt 38 évvel elkezdte munkáját. Dokkum helységben éppen az újonnan megkereszteltek bérmálására készülődött, amikor a Borne folyónál nagyszámú fegyveres pogány támadt rá. Felkoncolták társaival együtt 754-ben. Sírja Fuldában van, amely ma is a német kereszténység központja. Évente itt tartják konferenciájukat a német püspökök. Hallgassunk meg Szent Bonifác püspök és vértanú levelezéséből egy részletet. A gondos pásztor virraszt Krisztus nyája felett. Az egyházat, amely mint egy nagy hajó szeli át ennek a világnak a tengerét, s amelyet a különböző kísértések hullámai ostromolnak, ezt az egyházat nem elhagyni kell, hanem kormányozni. Bízunk abban, aki ránk rakta a terhet, amit saját erőnkkel nem tudunk elviselni, hordozzuk ő általa, aki mindenható és így szól, az én igám édes, és az én terhem könnyű. Álljunk helyt a harcban az Úr napján, mert a szorongatás és a gyötrelem napjai virradnak ránk. Halljunk meg, ha Isten akarja, atyáink szent törvényeiért, hogy elérhessük velük együtt a vég nélkül tartó örökséget. Ne legyünk néma kutyák, se hallgatag szemlélők, ne legyünk béresek, akik elfutnak a farkas elől, hanem gondos pásztorok, akik virrasztanak Krisztus nyája felett, hirdetve Isten minden törvényét nagynak és kicsinnek, szegénynek és gazdagnak, minden méltóságban és korban lévőnek úgy, ahogy Isten erre képességet adott nekünk, akár alkalmas, akár alkalmatlan, amint ezt Szent Gergely a lelkipásztorokhoz írt könyvében megírta. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, járjon közben értünk, Szent Bonifác püspök és vértanú, add, hogy tanítását hűségesen megtartsuk, és a hitet, amelyet vérével megpecsételt, tetteinkkel életre váltsuk. Krisztus, a mi Urunk által.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Második János Pál pápa, az élők anyja. Ó Mária, aki az új világ hajnala és az élők anyja vagy, rád bízzuk az élet ügyét. Ó anyánk, tekints a magzatok sokaságára, akiket nem engednek megszületni. A szegényekre, akiknek oly keserves az életük. Azokra a férfiakra és nőkre, akik embertelen erőszak áldozatai. Az öregekre és betegekre, akiket közömbösségből vagy hamis jóságból öltek meg. Tedd meg, hogy akik hisznek fiadban, megismerjék és szeretettel hirdessék korunk embereinek az élet evangéliumát. Eszközöld ki számukra a kegyelmet, hogy mindig új ajándékként fogadják az örömöt, hogy egész életükben emlékezve rá tiszteljék ezt az evangéliumot és az álhatatosságot, hogy bátran tanúskodjanak róla, és így minden jó akaratú emberrel együtt építhessék a szeretet és igazság civilizációját, Isten az élet teremtője és szerelmese dicséretére és dicsőségére. Amen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg programajánlónkat. Görög táncház lesz Egerben, a Dobó téren. A táncházi hangulatról Szarántisz Madzórakisz buzuki művész gondoskodik majd. Június 6-án szombaton 16 órára várnak mindenkit a Görög táncházban, az Egri Dobó téren. A Bervavölgyi Egyesület és az Egri Zenészek Egyesületek közös szervezésében megvalósuló ünnepi rendezvény a finomszerelvénygyár Berva alapításának 75. évfordulójára emlékezik. A születésnapi találkozó helyszíne a Berva lakótelep szíve, az egykori koccintó épület, a mai Berva közösségi ház lesz, valamint az előtte található közösségi tér. Egy estére újra találkoznak a régi történetek, emlékek, zenék és közösségek, hogy együtt idézzük fel a Berva múltját és az itt élők összetartozását. Várnak minden egykori és mai bervást, családtagot, érdeklődőt és barátot egy közös ünneplésre, beszélgetésre és nosztalgiázásra a szervezők. Nos, a program részeként június 6-án szombaton délután a Berva lakótelepen 16 óra 15 perctől múlt és jelen címmel lesz séta Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezető vezetésével, 18 óra 15 perctől pedig Turpi, Cseh Tamás és a Pótkerék együttes koncertje kezdődik majd. Mindez tehát a Berva 75 című programon, a Berva lakótelepen, június 6-án, szombat délután. Egerbe látogat Böjte Csaba ferences szerzetes június 7-én vasárnap este 18 óra 30 perckor, amikor is szentmisét mutat be az Egri Bazilikában. Másnap, június 8-án, hétfőn pedig 17 óra 30 perckor mond szentmisét az Egri Szervita templomban. Immáron 12. alkalommal kerül megrendezésre a háromdimenzió kortárs zenei koncertsorozat, aminek idén a szerzői Kutrik Bence, Artisius díjas zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója, a Magyar Zeneszerzők Egyesületének elnöke, Furák Péter zeneszerző, a Víg Színház zenei munkatársa és Magda Dávid zeneszerző, orgonaművész, mint házigazda lesznek jelen a koncerten. Nos, a szerzők minden előadott darabról beszélnek majd a koncerten, és beavatják a közönséget a műhely titkokba, a darabok keletkezésének körülményeiben. A koncerten közreműködnek Buzga Zsanett csellóművész, az Egri érseki fiúkórus Schmidmeister Szilvia vezetésével, Dusik István zongoraművész, Karácson Dobsi Sára klarinétművész, Monostori Gábor zongoraművész, Szabó Dávid szaxofonművész, Szennai Mózes klarinétművész, Újházi Gyöngyi csellóművész és Vince Viktória fuvolaművész. A három dimenzió, három fiatal szerző három stílusban, három formában című koncert következő eseményére június 6-án 16 órakor várják a kedves érdeklődőket a szervezők, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Eszterházi Pál szeretermében. A koncert ingyenes, minden kedves érdeklődőt szeretettel invitálunk tehát erre a koncertre is. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk!
0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a párbeszéd eszköze legyen a kultúrák és a nemzetek között, és támogassa az olyan értékeket, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes kiteljesülés. Kéri 14. Leó a júniusi ima szándékához készült videóban, amelyet június 2-án tettek közzé. A Szent Atya arra buzdítja a katolikusokat szerte a világon, hogy júniusban a sport értékeiért imádkozzanak vele együtt. Imájában Leó pápa elismeri a sportvilágának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokra is felhívja a figyelmet, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. A közös imádságra hívó videóban 14. Leó pápa hálát ad az Úrnak a sport ajándékáért, azokért, akik testük edzésével dicsőítik Istent, a pályán született barátságokért és a csapatjáték öröméért. Felidézi, hogyan tanít minket az Úr az Atya életében, akárcsak a játékban, senki sem üdvözül egyedül. A Szent Atya nyomatékosítja, hogy szükségünk van másokra a növekedéshez, a tisztelet megtanulásához, a korlátaink leküzdéséhez, és ahhoz, hogy együtt ünnepeljük az elért győzelmeinket. Leó pápa tehát azért imádkozik, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne az üres rivalizálási, a találkozás tere, és ne a kirekesztési, a béke útja, és ne az erőszaké. Akik játszanak, edzenek vagy szurkolnak, fedezzék fel a sportban azt az egyetemes nyelvet, amely összehozza a kultúrákat, egyesíti a népeket, és tiszteletet, szolidaritást és személyes fejlődést hoz. Buzdított 14. Leó. Levélben tájékoztatta az Európai Bizottság jogállamisági kérdésekért felelős biztosát, Bóka János fideszes országgyűlési képviselő, korábbi Európai Uniós ügyekért felelős miniszter arról, hogy a kormányfő politikai gyűlöletkampányt folytat a köztársasági elnök ellen, akit kész eltávolítani hivatalából. Bóka János a közösségi oldalán közölte: Michael Megra, az Európai Bizottság jogállamisági kérdésekért felelős biztosa a napokban Magyarországon járt, és illetékes miniszterekkel, valamint az országgyűlés kormánypárti bizottsági elnökeivel találkozott, az ellenzék képviselőivel azonban nem. Ezért, mivel személyesen nem tudta, levélben tájékoztatta arról, hogy a magyar miniszterelnök és a Tisza párt milyen gyűlöletkampányt folytat a köztársasági elnök ellen, és hogyan próbálja őt eltávolítani hivatalából, akár személyre szabott jogalkotás, alaptörvény módosítás segítségével, közölte a fideszes politikus. A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. Egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget, közölte Súlyog Tamás államfő a közösségi oldalán. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről, tette hozzá Súlyog Tamás, kiemelve, az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik. A Nemzeti Összetartozás napja elsősorban azt üzeni, hogy a magyar nemzetnek mindig képesnek kell lennie arra, hogy a saját sorsát meghatározza, hangsúlyozta Hegedűs Barbara, a Fidesz frakció szóvivője csütörtökön. A Fidesz frakció vezető helyettese a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta: mindig a nemzeti szuverenitásnak, a nemzeti érdeknek kell vezetnie a magyar külpolitikát. Hangsúlyozta, amikor az európai hatalmak rossz döntéseket hoznak, akkor Magyarországnak képesnek kell lennie arra, hogy önrendelkezését megtartsa és megvédje magát a káros döntésektől. A határok nem választhatnak el minket, bármilyen nehézségekkel nézünk szembe. A világpolitika viharai bármilyen tragikus eseményeket hoznak, mi mindig összetartozunk, fogalmazott Hegedűs Barbara. A Fidesz és a KDNP frakció tagjai csütörtökön a Kossuth téri Nemzeti Összetartozás emlékműnél helyezték el a koszorút az évforduló alkalmából. Végül az időjárásról. A változó vastagságú fátyolfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen, leginkább északnyugaton. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A hőmérséklet napközben 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet. Híreket hallottak.
4: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
7: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Reklámot hallottak.
8: Napköszöntő. Reggeli magazin.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Június 5-én, pénteken, szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Az EGRI stúdióból a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot, köszöntlek szép mai nap. Ezekben a percekben a mi földrészünkön ezer és ezer szent mise áldozatot mutatnak be neked, mennyei atyam. A sok ezer jelenlévő hívővel hadd egyesüljek én is, hogy oda tegyem magam az oltárra, mint áldozatot, melyet alázattal neked felajánlok. Igen, oda helyezem a paténára magam, egész lényemet, munkámat, nehézségeimet, problémáimat, a meg nem értést, a sikert, a fájdalmat és örömöt, családomat, honfitársaimat és mindazokat, kik magukat imáimba ajánlották. Minden jóság Istene, szenteld meg áldozati ajándékomat, és vele együtt szentelj meg engem is,

0: és ama súlyos keresztre, amelyet hordozok. Jöjj segítségemre, aki mindenkin segíthesz, ha hozzád folyamodik. Könyörög érettem Krisztus Urunknál, Szent Antal, aki hű szolgája vagy. Mit tagadna meg az az igazságos hívő tetőled, bizalmas barátjától? Ezért erős pártfogóm, arra kérlek, eszközöldik ki mindenek előtt bűneim bocsánatát, hogy a kíván segítséget bajomban könnyebben elnyerhessem. Nyerj meghallgattatást ügyemben, hogy szentjeiben, csodálatos Isten előtt, a földön és az örökké valóságban dicsérhessem és magasztalhassam majd őt. Amen. Kedves hallgatóink, javaslom, hogy a mai nap napindító pozitív gondolata pedig szóljon az örömről, hiszen minden egyes napunk az öröm, ha már erőben egészségben felébredhettünk és köszönthettük ezt a szép mai napot. Anselm Grün fogalmazta meg ezt a mondatot, miszerint a Szentlélek forrása minden hívő lelkében fakad, és két mély érzésben, a szeretetben és az örömben fejeződik ki. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata. Ma a Fatimék ünneplik névnapjukat. Isten éltesse sokáig a név és születésnapjukat ünneplő hallgatóinkat, csak úgy, mint azokat, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Megemlítem még azt is, hogy a mai nap a Környezetvédelmi Világnap 1972 óta az ENSZ stockholmi konferenciáján hozott határozat alapján. Nos, ennyi információ után javaslom, egy hangképes műsorajánló segítségével tekintsük át most együtt, milyen programokkal várjuk Önöket egészen 14 óráig, íme a kínálat. Hamarosan játszunk, hiszen a péntek és 8:45, akkor útjára indítjuk péntek reggeli játékunkat. Amit tudok ígérni, jobbnál jobb zenék, aktuális témák, meglepetés, ajándék, és remélhetőleg jó hangulat. Röviden így tudnám összefoglalni a mai péntek reggeli játék témáját, a részletek pedig hamarosan kiderülnek. 9 óráig tart a játék, akkor majd híreket mondunk. Ezt követi közéleti magazin műsorunk Klész Beáta szerkesztésében, aki beszámol az EGRI Közösségi Alapítvány idei 4. Boldog utcai és első élőhely pályázatáról. Szólunk még a Szilágyi Erzsébet gimnázium és kollégium, valamint az EGRI Májvavirág.hu aktualitásairól is. Következzen most rövid ajánlónk, amelyben Rakusz Mártát, az EGRI Közösségi Alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
1: Gyakorlatilag alapvetően ugyanaz a pályázat, mert hál' Istennek ezek szerint sikerült egy olyan kis koncepciót közreadnunk 4 évvel ezelőtt, ami jól működőnek tűnik, és tényleg arra törekedtünk, hogy eleve egy olyan nyitott pályázat ez, amiben mi nem mondjuk meg, hogy pontosan mit kell csinálni, vagy mit várunk el. Mi azt szeretnénk, hogy akik erre pályáznak, mert ugye azt kérjük, hogy ne egy-egy ember, hanem egy kisebb közösség, akik már elkezdenek szervezkedni az utcájukban, vagy a háztömbjükben, ők fogjanak össze, és közösen valamit találjanak ki, ami nekik jó.
0: 9 óra és 10 óra között Tokaji frekvenciánk más adás sugároz, ott kilátó című összeállításunkban a görögkatolikus média műhely adását hallják, amelyben Görföld Tibor teológus, egyetemi docens, a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola oktatója előadását sugározzuk, ennek pedig címe a következő volt: Hans Urs von Balthasar és a Biblia katolikus teológiája. Érdekes és sokat sejtető a cím, egy rövid részlet erejéig belehallgatunk most ebbe az adásba és előadásba is.
2: Gellért előkészítette ezt a monitort, meg a projektort, aztán kiderült, hogy nem kell, akkor mindenki elfejtette a monitort, és az ő szegénynek az előkészületi munkája, az semmi szerepet nem játszott az elmúlt 45 percben. Az Ószövetség nem ilyen. Nem ilyen előkészület, hogy amikor megtörténik a dolog, akkor elfelejtődik, hanem beleépül az előkészület magába az eseménybe, a krisztusi esemény, és annak a megértéséhez nélkülözhetetlen.
0: 9 óra és 10 óra között Török Szent Miklósi és kisújszállási adóink is más adás sugároznak. Ott Napról Napra és Térkép című regionális műsoraink szólnak. Közéleti magazin műsorunkban a Török Szent Miklósi Tűzoltó Egyesületet ismerhetik meg, és még a csirkemell sokoldalú felhasználásáról is szó lesz. Következzen most a műsor rövid ajánlója, amelyben Nagy Róbert tűzoltó alezredes beszél.
3: Törökszent Miklósi Önkormányzati Tűzoltóság egy viszonylag fiatal újjáalakulása óta egy fiatal tűzoltóságról beszélünk, viszont úgy gondolom, hogy nagyon elszánt, nagyon jól képzett és nagyon tenni akaró tűzoltókkal sikerült a létszámot feltölteni. Nagyon lelkesen, nagyon bátran tesznek azért, hogy Törökszent Miklós és környéke tűzbiztonsága, katasztrófa

0: biztonsága megfelelő legyen. Úgy gondolom, hogy ha az önkormányzati tűzoltóság jól ellátja feladatát, a szolnoki katasztrófa védelmi kirendeltség szakmai irányítása, szakmai felügyelete alatt, úgy gondolom, hogy olyan tűzoltók, olyan bátor dolgozók vannak ezen a tűzoltóságon, akik megérdemelnek minden elismerést ezen munkájukért.
1: 10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd Zöld hullám címmel természet- és környezetvédelmi magazinunk Grunda János összeállításában. Az adásban pedig ellátogatunk az Élhető közterületek és aktív közlekedés című pódiumbeszélgetésre, ahol Madár Soncsi Bálint, az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság aktív mobilitási főosztályának főosztályvezetője és Bauer Ádám, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ turizmus szakmai csoportvezetője beszélgetnek a 21. századi települési trendekről. Rövid ajánlónkban most Madarász Lasonczi Bálint beszél.
2: Az a helyzet, hogy Magyarországon is vannak jó példák. Szegedet hagyományosan a kerékpározás fellegvárának tartjuk. A város hosszú évtizedek óta sokat tesz azért, hogy ez a közlekedési mód minél preferáltabb legyen. Ez a példa az Oskola utcából készült, Tiszapart mellől, ahol jól látható, hogy a parkolósáv megszűnt, helyére kerékpársáv került, sokkal szélesebb lett a járda, könnyebb gyalogolni, könnyebb aktív módot választani, és hát nyilván könnyebb kerékpározni is.
1: 10 óra 30 perctől pedig megismételjük a keddi, az Erdőfohászat című műsorunkat, amelyben először arról hallanak, hogy hogyan kell viselkednünk az erdőben. Erről készített riportot Tikovics Ernő. Majd Básony István Ökörnyál című írása is elhangzik. Következzen most a műsor rövid ajánlója, amelyben Magos Gábort, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Mátrai és Tarnalászbérci tájegységének vezetőjét hallják.
3: Motorosok kommentjei részben egy motorosok által készített poszthoz csatlakoztak, amely nyilván tele volt igaztalan dologgal. Tehát itt zongorahúrok voltak kifeszítve, itt akciótámadás és fegyverropogtatás volt, nem voltak ilyenek. Tehát nem történt ilyesmi. És hogyha igaztalan állítások vannak, akkor azzal nehéz vitatkozni, illetve nehéz érzelemmentesen nyilatkozni. Tehát én jobban szeretem azt, hogyha tárgyilagosak vagyunk egy dologgal, megnézzük, hogy mi történt, és azzal foglalkozunk. Bár tudjuk, hogy bizonyos esetekben kommentvezérelt világban szeretek dolgokat tárgyilagosan tekinteni, és ilyen esetekben szakmailag kell dönteni, nekünk az a dolgunk.
1: 11 órakor híreket mondunk, majd ezt követi Könyvtári Barangolás címmel irodalmi összeállításunk. Ezúttal Somosvári Eszter Anna, Csida Jenő, Juhász Gyula, Kunszeri Gyula, Major Zala Lajos, Rónai György, Sinkó Ferenc és Váci Mihály műveiből válogat. 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Petőfi Sándor egy Estém otthon című költeményét mondja el Lukács Sándor színművész. Déli 12 órakor a harangszót követően Úrangyala imádságot imádkozunk majd itt, a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádiókészülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangéliumi részlet is elhangzik majd magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek, Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel, aki ezúttal Szent Bonifác püspök és vértanú életéről beszél nekünk. A folytatásban még Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, majd köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Fatiméket és a ma születésnapjukat ünneplőket. Utána pedig fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évforduló naptárát. A 13 órai híreket követően pedig az otthon ízeiben házi gyúrt tésztákról lesz szó, ebben pedig segítségünkre Süje Károlyné Klárika lesz. Rövid ajánlónkban is most ő beszél.
4: Mikor már kizöldült a mező, a határ, az udvar, a kert, akkor ugye már szabadjára engedik a tyúkokat, és a zöld füvet fogyasztó tyúkoknak a tojásai sokkal sárgábbak, zsírosabbak, és hát ugye ebből érdemes tésztát gyúrni, házi tésztát, mert a látványa is örömet szerez a házi asszonynak.
1: És ennyit előjáróban, mert hogy utána már csak 13 óra 35 perckor majd népzenei kincsestár című műsorunk szól, Kovács Krisztina válogatásában, és ezt követően jelentkezünk majd újabb műsorismertetéssel néhány perccel 14 óra előtt, egészen pontosan 13 óra 55 perckor lesz majd újabb műsorismertetés itt a Szent István Rádióban. Ám esti műsoraink közül a 21 óra 5 perckor kezdődő kultúrkaradását is már most szeretném kedves hallgatóink figyelmébe ajánlani, hiszen gazdag programkínálattal szolgálunk programajánló műsorunkban. Stílusosak leszünk. Kalisz Beáta kolléganőmmel a következő témák várjuk Önöket. Összeállításunk elején a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok miskolci programjait ismertetjük részletesen. Majd a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményeinek júniusi rendezvényeiről lesz szó. Ezt követően az idei Szent Orbán zarándoklat kapcsán beszélgetek Újvári Marika előadó művésszel, kántorral, és még a Harlekin Bábszínház következő évadának bemutatóit is megismerjük. Érdemes lesz velünk tartani. Következzen most a műsor rövid ajánlója, amelyben Újvári Marikát kérdezem. Monok településsel érzi Szent Orbán pártfogását, és Ön személyesen, személyes életében monokiként érzi-e az ő támogatását és közbenjárását?
5: Én úgy gondolom, hogy igen, mert segíti a munkánkat, segíti a településünket, úgy érezzük, hogy ezen a Szent Orbán zarándoklaton mindig is az áldása van, mert amikor ez a Szent Orbán zarándoklat van, akkor mindig jó idő van, mindig az emberek, akiket felkérünk, rögtön első szóra együttműködőek, és ez is szerintem benne van ebben, hogy azért felülről jön a támogatás.
1: A 21 óra 5 perckor kezdődő Kultúrkör című adásunkból szólt a rövid ajánló, a részleteket pedig meghallgathatják majd ekkor. Nos, együtt előjáróban további programkínálatunkról, kedves hallgatóink, műsorainkhoz kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek. Hamarosan útjára indítjuk péntek reggeli játékunkat, és a köszöntő zene már-már ráhangol bennünket a mai játék témájára. Többet mégis, részleteket nem árulok el, csak annyit mondok, hogy az Apostol Együttes felvétele szól hamarosan. Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban gyakran emlegetem, hogy nagyon szeretem az Apostol Együttest, és ezúttal is beleszerkesztettem az ő dalukat a mai reggeli műsor sávba. Nem véletlenül szól ez a dal, természetesen majd minden kiderül, de most annyit mondok, hogy a Merj álmodni Magyarország című dallal indítjuk el ezt a mostani előttünk álló több mint fél órát. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, szóljon az Apostol Együttes dala!

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10-et.
1: Június 5-én pénteken 8 óra 25 perckor ismételten szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. Kellemes szép délelőttet kívánok Önöknek, és játszani invitálok minden kedves hallgatót. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. A jó hír hangjában, az öröm hír hangjában, a Szent István Rádióban természetesen ilyen optimista daloknak kell szólni, mint az Apostol Együttes Merj Álmodni Magyarország című dala, amely már ráhangolt bennünket a mai péntek reggeli játékunk témájára, amely nem lesz más, mint egy nappal a trianoni emléknap után hazánkról, Magyarországról szóló dalokat hallgatunk meg. Szebbnél szebb és szívhez lélekhez szóló dalok lesznek ezek, kedves hallgatóink. Majdnem minden esetben az előadókat keresem majd. Kérem szépen, figyeljék az elhangzott dalokat, az általam feltett kérdéseket, és a játékos kedvű hallgatók azok ne habozzanak, tárcsázzák a 36-os körzet 510-610-es telefonszámunkat, és hívják a rádiót, ahol majd Nátrán István kollégám fogadja az Önök telefonhívásait. Nos, ennyit előjáróban, a játékszabályokat már mindenki jól tudja, meghallgatjuk a dalt, felteszem a kérdést, és a felvételek után pedig egy-egy szerencsés nyertest adásba is kapcsolunk majd. Szóljanak akkor a szebbnél szebb dalok. Elsőként a Szép vagy Gyönyörű vagy Magyarország című dalra esett a választásom. Vince Zsigmond és Kulinyi Ernő közös szerzeményét énekli el nekünk, keresett énekesnőnk. Ki ő? Hallgassuk a dalt itt a Szent István Rádióban.

0: Vince Zsigmond és Kulinyi Ernő közös szerzeménye szólt Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország címmel. Szerintem ezt a dalt minden nap kivétel nélkül el lehet énekelni, amikor az ember beül az autóba és az autópályán utazik, vagy ott autózik, vagy éppen egy nyári nyaralásra indul, hát valóban rácsodálkozhat arra, hogy milyen csodálatosan szép is ez az ország. És első helyes megfejtőnk pedig azt is elárulja nekem, csak miután bemutatkozott, hogy ki is énekelt nekünk. Jó napot kívánok önnek, ki ez van szerencsémem.
1: Jó napot kívánok, Érsek Gyuláné vagyok Kálból.
0: Üdvözlöm, kedves hölgyem, hogyan szólíthatom?
1: Marika.
0: Kedves Marika, szeretettel várom és hallgatom a megfejtését.
1: Máté Otília.
0: Nem lehetett más, mint Máté Otília csodálatosan szép csengő hangján, csengő bongó hangján hallgattuk meg ezt a nagyon szép felvételt. Úgy gondoltam, hogy a trianoni emléknap után szóljanak a mai napon, az előttünk álló, még előttünk álló fél órában a Magyarországról szóló szebbnél szebb dalok. Kedves Marika, önnek pedig meglepetés ajándékot postázok, de egy kérdést mindenki felé felteszek majd, remélem nem fogom elfelejteni senkinél. Van-e kedvenc Magyarországról szóló dala, vagy akármilyen dal, ami az ön szívéhez közel áll? Van-e ilyen?
1: Igen, az Ibolyának.
0: Olá Ibolya, Magyarország Olaj című dalára tetszik Igen. gondolni. Igen. Ez most nem fog szerepelni a mai játékban, volt, amikor már szerepelt. Nem baj Igen. az, hogy olyat is mondanak, ami majd következni fog, csak érdekel a kedves hallgatók ízlése, ízlésvilága, és nem utolsó sorban, hogy ki mit mond erre a kérdésre. Köszönöm szépen, hogy tetszett Végül válaszolni a kérdésemre. Mindegyik szebbnél szebb lesz. A folytatásban is csak ilyen jó dalokat ígérhetek önnek, és minden kedves hallgatónak, kedves Marika. Szeretettel gratulálok, meglepetés ajándékot visz majd a posta Kálba, és szép napot kívánok önnek.
1: Szépen köszönöm, és viszont kívánok.
0: Köszönöm szépen. Isten áldja, viszont hallásom.
1: Viszont hallásom.
0: Azt mondtam, és be is váltom az ígéretemet, hogy szebbnél szebb dalok szólnak. A következő dal is nagyon szép lesz. Most azonban elárulom, hogy kik az előadók, mert talán ezt kitalálni nehéz lenne a kedves hallgatóknak. Így a kérdésem most nem arra vonatkozik, hogy ki és kik énekelnek, hanem arra vagyok kíváncsi, hogy 2010 óta milyen nappá nyilvánította a Magyar Országgyűlés június 4-ét. Erre vagyok kíváncsi, és akkor meghallgatjuk a Piros szív, Fehér hó, Zöld levél címmel a Krónikás énekiskola felvételét. Kérdésem még egyszer így hangzik. 2010 óta milyen nappá nyilvánította a Magyar Országgyűlés június 4-ét. Következzen a Krónikás énekiskola felvételem.

0: Csodálatosan szép volt ez a felvétel, a Krónikás Énekiskola dalát hallottuk, vagy előadását, Piros szív, fehér hó, zöld levél címmel. Második helyes megfejtőnk pedig már megérkezett, és itt várakozik a telefonvonal túlsó végén. Jó napot kívánok önnek, kihez van szerencsém?
1: Mezőköves Kolotai Istvánné beszélek.
0: Hogyan szólíthatom, kedves hölgyem?
1: Zsóka.
0: Kedves Zsóka. Nos, felteszem önnek akkor a kérdést ismételten. 2010 óta milyen nappá nyilvánította a Magyar Országgyűlés június 4-ét?
1: A Nemzeti Összetartozás napja.
0: Tökéletes a megfejtésem, a Nemzeti Összetartozás napját is ünnepeltük a tegnapi napon.
1: Igen.
0: Kedves Zsóka, szeretettel gratulálok önnek, köszönöm szépen a helyes megfejtését, és kérem még arra a kérdésre is válaszoljon nekem, van-e kedvenc dal a hazánkról, Magyarországról, vagy valami olyan dal, ami valamilyen apropóból közel áll az ön szívéhez?
1: Hát, Simándi Józsefnek a gyönyörű.
0: Áriája, hazám, hazám.
1: Igen, igen, az jut eszembe, vagy Olái Bolya.
0: Magyarország című dala. Igen, igen, akkor ő már kettő ponttal, hogy úgymond, itt van a kedves hallgatók kedvencei között is szerepel. Kedves hölgyem, a Hazám, hazám című áriát pedig vasárnap 11 óra 5 perctől meghallgathatja, nem Simándi József ezúttal, hanem Molnár Levente operaénekes előadásában, hiszen vele is készítettem egy beszélgetést Miskolcon egy jótékonysági hangverseny kapcsán. Csodálatosan szép hangja van neki is. Azt hiszem, hogy az újabb generáció egyik jeles képviselője ő is az operaénekesek tekintetében. Ajánlom szeretettel figyelni ezt az áriát. És köszönöm szépen, hogy velünk játszott. Meglepetés ajándékot postázunk önnek is Mezőkövesdre. Nagyon szívesen. Szép napot kívánok. Isten áldja. Viszont hallásra. Kedves hallgatóink, a folytatásban az Adj Uram Isten című dal szól, de még mielőtt felkonferálnám egészen pontosan, hogy miből is szól a részlet, egy kis történet. Két héttel ezelőtt Mádon voltunk riportot készíteni, Tikovics Ernő kollégámmal, és bizony ott a Szent Orbán zarándoklatról jó néhány riportot rögzítettünk. A Szent Orbán zarándoklatról hallhattak részletes interjút a Krisztus Kereszt az Erdőn című műsorban. Aztán találkoztam azzal a kántorral és előadó művésznővel, aki a kiállítás megnyitón ezt a dalt énekelte. Természetesen mikrofon végre kellett, hogy kapjam, és ez sikerült is. A riportot meghallgathatják a Kultúrkör mai adásában. Egy rövid részletet is hallottunk tőle, direkt ezt az ajánlót tettem adásba, hogy egy picit segítsek a kedves hallgatóknak, csak akkor még idézőjelben nem lőttem le a poént, hogy ezt a kedves énekesnőt még meghallgatjuk még egyszer, nem csak beszéd formájában, hanem ének formájában is a mai péntek reggeli játékban. Szóval annyira elvarázsolt és olyan csodálatosan szépnek tartottam ezt a dalt, hogy a Kultúrkör adásába is adásba szerkesztettem, és szerintem itt a helye a mai péntek reggeli játékban is, amikor a szebbnél szebb dalokat hallgatjuk meg magyar hazánkról, jövőnkről. Adj Uram Isten, ez a most következő dal címe. Ákom Lajosnak köszönhetjük ezt a szerzeményt, egy csodálatosan szép dal. Az Államkeringő című filmben szerepelt először ez a dal. Többen elénekelték, többek között Sárdi János is, de most keresett énekesnőnk énekli nekünk, aki monoki származású, ennyit segítek. Kérdésem tehát arra vonatkozik, hogy ki énekel.

0: Hákom Lajos Álomkeringő című filmjében volt hallható ez a dal, és meghallgattuk itt a Szent István Rádióban is, Adj Uramisten címmel. Keresett énekesnőnk nevét hamarosan elárulja nekem, harmadik helyes megfejtőnk. Jó napot kívánok önnek, kihez van szerencsém?
1: Jó napot kívánok, Lengyel Katalin vagyok, Sajó Ládról.
0: Üdvözlöm, kedves Katalin, és hallgatom a megfejtését.
1: Új Vári Maritát hallottuk, nagyon, tehát örömmel hallgatom, hogy Marikát már több alkalommal találkoztunk, úgyhogy ismerem személyesen, úgyhogy különösen, tehát boldog vagyok, hogy hallgathattam, vagy hallgathattuk többen, ugye.
0: Köszönöm szépen, örülök én is, hogyha sikerült örömet szereznem a kedves hallgatóknak. Újvári Marikát hallottuk valóban az elmúlt percekben is. 21 óra 5 perckor a Kultúrkör adásában pedig teljes egészében meghallgathatják majd ezt a dalt. Muszáj volt egy picit lerövidítenünk, mert olyan sok szép dalt válogattam egy csokorba, hogy most nem játszottuk le teljes egészében a felvételt, de meghallgatható lesz ma este 21 óra 5 perctől még. Kedves Katalin, van-e kedvenc Magyarországról szóló dalom?
1: Tulajdonképpen ugyanazt mondanám, mint az előző hölgytől hallottuk, hogy Simándi József csodálatos éneke, ugye hazám, meg ugye Aláibolya, meg végül is, nagyon hiszen, tehát tengernyi sokat tudnám sorolni.
0: Így van. Úgyhogy. Akkor örülök, hogyha ön is megerősíti, hogy ezek a kedvencei, és természetesen majd meglepetés ajándékot fogok önnek is továbbítani és postázni Sajó Ládra. Köszönöm szépen, hogy velünk játszott, és szép napot kívánok. Viszont hallásra.
1: Nagyon szépen, köszönöm, és Isten áldja. Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra, önt is Isten áldjon. Kedves hallgatóink, a folytatásban is egy szép felvétel szól. Ehhez pedig az a történet kapcsolódik már, ami a személyes életemet illeti, hogy ezt a dalt én először Sós György előadásában hallottam, és meg kell, hogy emlékezzek róla. Annak idején 2012-2013 környékén, amikor a csíksomjói búcsúban részt vettem édesanyámmal együtt egy csodálatos zarándoklaton, akkor a Sós házaspárnak tartozunk köszönettel, mert hogy Sós Györgyné Marika és Sós Gyuri bácsi voltak azok, akik hát olyan szépé tették mindamellett, hogy a zarándoklat és a búcsú hangulata átjárt a szívünket, lelkünket. Ez az zarándoklat örökké meghatározó lesz az életünkben élményként. Gyuri bácsi pedig egy olyan fantasztikus ember volt, aki minden kíséret nélkül olyan szépen tudott énekelni magyar nótánt, táncdalt, közismert magyar felvételeket. Szóval olyan volt, mint egy, mondhatnám úgy, mint egy lemez játszó, akinek megnyomta az ember a különböző gombjait, és éppen azt a dalt hallgathatta az ő előadásában, amelyiket szeretné. Kristálytisztán énekelt, most Széles Laci atya kifejezését idézem, és nagyon szépen énekelt. Szóval ő ismertette meg velem először a Magyarok világhimnuszát. Szépen énekeltem. Sajnos ez a felvétel nincs meg tőle, és nem is várom el a kedves hallgatóktól, hogy kitalálják, hogy Sós György énekel. De Dobos Attila szerzeményét hallgatjuk meg hamarosan, és sikerült ezt a felvételt egy tehetséges, fiatal, férfi énekes előadásában megszereznem. Ő is egy nagyon jó énekes. Személyesen részt vettem koncertjén Miskolcon. Csodálatos tehetségnek tartom őt is. Meghallgatjuk tehát az ő előadásában Dobos Attila a Magyarok világ Himnusza című szerzeményét. Kérdésem ezúttal is arra vonatkozik, hogy ki énekel.

0: A magyarok világhimnuszát hallottuk, Dobos Attila szerzeményét itt a Szent István Rádióban. Negyedik helyes megfejtőnk pedig már itt várakozik a telefonvonal túlsó végén. Jó napot kívánok önnek, ki ez van szerencsém?
1: Erika vagyok, Miskolcról.
0: Üdvözlöm, kedves Erika, ki énekelt nekünk?
1: Hát a kedvenc énekesem az Erdély László Attila, akit most tavasszal volt szerencsém a Művészetek Házában meghallgatni a Gárdi Szilviával együtt, gyönyörű volt.
0: Nagyon jó volt, én is ott voltam, csak meg tudom erősíteni, kedves Erika, valóban László Attila csodálatos hangján hallottuk a magyarok világhimnuszát. Van kedvenc dala?
1: Van kedves dalom, lehet, hogy március 5-éhez kapcsolódik inkább, de mégiscsak a hazához, a nemzeti dalnak a megzenésített változat, amit az Illés Együttes játszik, meg szerzett.
0: Köszönöm szépen önnek a válaszát. És akkor cserébe a helyes megfejtésért meglepetés ajándékot postázunk Miskolcra. Fogadja szeretettel.
1: Nagyon szépen köszönöm, és szép napot, szép hétvégét kívánok.
0: Isten köszönjük áldja. Szépen, Isten áldja, mi is ezt kívánjuk önnek, viszont hallásra. Végül szóljon még egy dal, Világok világa Magyarország. Ezt a felvételt hallgatjuk meg most itt a Szent István Rádióban. Kérdésem ezúttal is az, melyik együttes felvétele szól?

0: Világok világa Magyarország, szólt a dal itt a Szent István Rádióban. Ötödik helyes megfejtőnk pedig azt is elárulja, hogy melyik együttes felvételét hallottuk. Jó napot kívánok önnek, ki ez a szerencsém?
1: Jó napot kívánok, Mágoriné Márta vagyok Miskolcról, a Kormorán együttes énekelte.
0: Így van, kedves Márta. Helyes a megfejtés, a Kormorán együttes dalát hallottuk.
1: Igen.
0: Kérem szépen, röviden tessék nekem válaszolni, az idő rövidsége miatt van-e kedvenc dala?
1: Nekem minden dal tetszik, Tamás Gábor, ORD, Szép Hazám, Máté Otilia dalai, Simándi, minden, nagyon szeretem, minden.
0: Köszönöm szépen.
1: Nagy zenerajongó vagyok.
0: Örülök neki.
1: Igen.
0: Hát akkor ezzel a játékkal is kedveskedtem önnek, és minden kedves Szent István Rádió hallgatónak.
1: Nagyon
0: meglepetés ajándékot postázunk önnek Miskolcra, nagyon szívesen.
1: Nagyon szépen köszönöm, és minden szép jót kívánok önöknek. Isten
0: mi is ezt kívánjuk
1: meg.
0: Önnek, Isten áldja, viszonthallásra.
1: Nagyon szépen köszönöm, viszonthallásra.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai péntek reggeli játékunk végéhez értünk. Egy nappal a trianoni emléknap után így köszöntöttük, és így szóltak a dalok Magyarországról és hazánkról, mert hogy úgy gondoltam, hogy szóljanak ezek a dalok itt, a Szent István Rádióban, szebbnél szebb felvételként. Köszönöm szépen a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Nátrán István munkáját. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a szerkesztő műsorvezetőt Farkas Erzsébetet hallották. Keretbe foglalva, Demjén Ferenc Kell még egy szó című dalával zárom a mai péntek reggeli műsorunkat. Ezzel a felvétellel kívánok önöknek további kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot. A viszonthallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a párbeszéd eszköze legyen a kultúrák és a nemzetek között, és támogassa az olyan értékeket, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes kiteljesülés. Kéri 14. Leó a júniusi ima szándékához készült videóban, amelyet június 2-án tettek közzé. A Szent Atya arra buzdítja a katolikusokat szerte a világon, hogy júniusban a sport értékeiért imádkozzanak vele együtt. Imájában Leó pápa elismeri a sportvilágának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokra is felhívja a figyelmet, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. A közös imádságra hívó videóban 14. Leó pápa hálát ad az Úrnak a sport ajándékáért, azokért, akik testük edzésével dicsőítik Istent, a pályán született barátságokért és a csapatjáték öröméért. Felidézi, hogyan tanít minket az Úr az Atya életében, akárcsak a játékban, senki sem üdvözül egyedül. A Szent Atya nyomatékosítja, hogy szükségünk van másokra a növekedéshez, a tisztelet megtanulásához, a korlátaink leküzdéséhez, és ahhoz, hogy együtt ünnepeljük az elért győzelmeinket. Leó pápa tehát azért imádkozik, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne az üres rivalizálási, a találkozás tere, és ne a kirekesztési, a béke útja, és ne az erőszaké. Akik játszanak, edzenek vagy szurkolnak, fedezzék fel a sportban azt az egyetemes nyelvet, amely összehozza a kultúrákat, egyesíti a népeket, és tiszteletet, szolidaritást és személyes fejlődést hoz. Buzdított 14. Leó. Levélben tájékoztatta az Európai Bizottság jogállamisági kérdésekért felelős biztosát, Bóka János fideszes országgyűlési képviselő, korábbi Európai Uniós ügyekért felelős miniszter arról, hogy a kormányfő politikai gyűlöletkampányt folytat a köztársasági elnök ellen, akit kész eltávolítani hivatalából. Bóka János a közösségi oldalán közölte: Michael McGrath, az Európai Bizottság jogállamisági kérdésekért felelős biztosa a napokban Magyarországon járt, és illetékes miniszterekkel, valamint az országgyűlés kormánypárti bizottsági elnökeivel találkozott, az ellenzék képviselőivel azonban nem. Ezért, mivel személyesen nem tudta, levélben tájékoztatta arról, hogy a magyar miniszterelnök és a Tisza párt milyen gyűlöletkampányt folytat a köztársasági elnök ellen, és hogyan próbálja őt eltávolítani hivatalából, akár személyre szabott jogalkotás, alaptörvény módosítás segítségével, közölte a fideszes politikus. A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. Egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget, közölte Súlyog Tamás államfő a közösségi oldalán. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről, tette hozzá Súlyog Tamás, kiemelve, az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik. A Nemzeti Összetartozás napja elsősorban azt üzeni, hogy a magyar nemzetnek mindig képesnek kell lennie arra, hogy a saját sorsát meghatározza, hangsúlyozta Hegedűs Barbara, a Fidesz frakció szóvivője csütörtökön. A Fidesz frakció vezető helyettese a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta: mindig a nemzeti szuverenitásnak, a nemzeti érdeknek kell vezetnie a magyar külpolitikát. Hangsúlyozta, amikor az európai hatalmak rossz döntéseket hoznak, akkor Magyarországnak képesnek kell lennie arra, hogy önrendelkezését megtartsa és megvédje magát a káros döntésektől. A határok nem választhatnak el minket, bármilyen nehézségekkel nézünk szembe. A világpolitika viharai bármilyen tragikus eseményeket hoznak, mi mindig összetartozunk, fogalmazott Hegedűs Barbara. A Fidesz és a KDNP frakció tagjai csütörtökön a Kossuth téri Nemzeti Összetartozás emlékműnél helyezték el a koszorút az évforduló alkalmából. Végül az időjárásról. A változó vastagságú fátyolfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen, leginkább északnyugaton. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A hőmérséklet napközben 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet. Híreket hallottak.
3: Közélet. Délelőtti magazin.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. június 5-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Beáta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban beszámolunk az EGRI Közösségi Alapítvány idei negyedik Boldog utcai és első élőhely pályázatáról. Szólunk a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, valamint az EGRI Májva Virágpont aktualitásairól is. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Idén, negyedik alkalommal hirdette meg a Boldog utca pályázatot az EGRI Közösségi Alapítvány. A felhívással olyan egrieket támogatnak, akik vállalják, hogy megteremtik egy-egy társasház, utca vagy utcák lakóinak helyben beszélgetős, ismerkedős találkozási lehetőségét. A további információkról és a pályázat feltételeiről Rakusz Mártát, az EGRI Közösségi Alapítvány kuratóriumi elnökét kérdeztük.
1: Negyedik alkalommal hirdeti meg az EGRI Közösségi Alapítvány a Boldog utca pályázatot. Hát nyilván ez a szám azt jelenti, hogy ez egy nagyon népszerű pályázat, már megint lehet idén is pályázni. Gyakorlatilag mi évek óta azért erről beszámoltunk itt a Szent István Rádióban. Van-e valami változás a pályázattal kapcsolatban, vagy szinte minden ugyanaz?
2: Gyakorlatilag alapvetően ugyanaz a pályázat, mert hál' Istennek ezek szerint sikerült egy olyan kis koncepciót közreadnunk 4 évvel ezelőtt, ami jól működőnek tűnik, és tényleg arra törekedtünk, hogy eleve egy olyan nyitott pályázat ez, amiben mi nem mondjuk meg, hogy pontosan mit kell csinálni, vagy mit várunk el. Mi azt szeretnénk, ahogy aki erre pályázik, akik erre pályáznak, mert ugye azt kérjük, hogy ne egy-egy ember, hanem egy kisebb közösség, akik már elkezdenek szervezkedni az utcájukban, vagy a háztömbjükben, ők fogjanak össze, és közösen valamit találjanak ki, ami nekik jó, mert mi úgy gondoljuk, hogy az emberek tudják a legjobban azok az adott közösségek, vagy éppen közösségé formálódó lakossági csoportok találják ki maguknak alulról szerveződően, hogy ők mit szeretnének. Mi ebben nagyon szívesen segítünk a tapasztalatokkal, azzal, hogy összehívjuk a korábbi és az adott évben jelentkező Boldog utca pályázókat, beszélgetünk, megosztunk

0: Mindent lehetett a felajánlott 50 ezer forintból vásárolni. A másodiknál már emlékszem, hogy volt egy olyan kikötés, hogy mondjuk a viszkit azt azért ne ebből állják. Mi az, ami tényleg a 3 év tapasztalatából el tudsz mondani? Tehát melyek voltak a legnépszerűbbek? Az ilyen kis utcai összejövetelek, kis közös bográcsozások, vagy mi az, amit elképzeljünk?
1: Igen, azt látjuk, hogy ugye a legtöbb helyen tényleg a nulladik pontról indulnak sokszor. Magyarul nem ismerik egymást az emberek. És olyankor szerintem ez egy ilyen természetes emberi dolog, hogy jöjjünk össze, eszegessünk, iszogassunk, és közben beszélgessünk. Mert nyilván a közös főzés, vagy a közös eszegetés, iszogatás, az mindig ad egy kötetlen, egy jó nyitott alapot ahhoz, hogy tényleg könnyebben tudjanak kapcsolódni egymáshoz az emberek. De azt is látjuk, hogy valahol vannak olyan szerveződések, utcák, ahol már az első alkalommal is beterveznek valami kis aktivitást, hogy mondjuk közös rendbe rakják a játszótér egy-egy szegletét, vagy valamilyen módon így próbálnak egy kicsit ilyen környezettudatos valami tevékenységet is összehozni, és a köré szervezni az ott lakókat. Szóval, hogy legyen, elindul az is sokszor, hogy tényleg közös a környezetünk, akkor tegyünk érte közösen. Úgyhogy változatos, igen, legtöbbször ezeket a közös főzéseket szeretik tényleg így, főleg első alkalommal, amikor megszervezik a lakók. Úgyhogy sokszor tényleg az alapanyagokat támogatjuk hozzá, esetleg egy eszközöket. Idén annyi változás van, hogy próbálunk mi is egy kicsit ilyen környezettudatosabb gondolkodásra sarkalni mindenkit, és ezért ebből az 50 ezer forintból az alkoholon túl azt sem támogatjuk, hogyha ilyen eldobható műanyag termékekkel próbálják a bulit megoldani. Abszolút, tehát én saját tapasztalatból is mondhatom, én is a saját utcákban is szerveztünk ilyet, és nagyon klassz az, amikor mindenki kihozza otthonról a saját poharát, vagy tányérkáját rajta a kis pogácsájával, szóval ennek van egy varázsa, hogy tényleg mindenki rakjon bele, amit tud. És ettől lesz igazán közösség, és mindenki ettől érzi magáénak az egészet, nem pedig egy rendezvény, ahol minden ott áll készen, és akkor oda megyünk, kicsit részt veszünk, aztán hazamegyünk, mert itt nem ez a cél, hogy egy jó rendezvény legyen, itt az a cél, hogy az emberek kapcsolódjanak egymáshoz.
0: El lehetette fedezni valami olyan fajta törvényszerűséget, hogy inkább a kertvárosi részek, inkább ugye a lakótelepi közösségek, tehát kik voltak, akik jobban érdeklődtek a pályázat iránt?
1: Az a tapasztalatunk, azt látjuk az elmúlt 3 évből, hogy elég változatos. Tehát, hogy nem kifejezetten, abszolút nincs ilyen tendencia, hogy inkább csak a nem tudom, családi házas utcák. Talán a felsőváros lakótelepi részről kevesebb, illetve ott nem annyira látjuk ezt a mozgolódást, nyilván ennek is megvan az oka. Ez is érdekes lenne egy kicsit jobban megvizsgálni, hogy talán hogy tudnánk ott jobban elérni azt, hogy mondjuk egy lépcsőház összefogjon és csináljanak egy ilyen összefogjon. De abszolút a belvárosban is, és ilyen több emeletes lakóházak közösségei is szerveztek maguknak ilyen boldog utcát. Szóval ez elég nagy változatosságot mutat. Épp itt a belváros szívében, a Kossuth-Lajos utca egyik belső udvarába is tavaly szerveztek egy ilyet, ahol nagyon-nagyon izgultak, hogy mi lesz ebből, mert pont azt látja mindenki, hogy cserélődnek a lakók, meg egyáltalán, még hogyha nem is a fluktuáció a fő ok, de hogy nem, szinte már köszönni se nagyon köszönnek egymásnak egy udvarban élők, nem tudják, bizalmatlanság van, és például nagyon szívmelengető volt, tényleg annyira jó volt hallani ettől a szerveződéstől is, amikor utána beszélgettünk velük, hogy maximálisan felülmutat. Tehát, hogy sok emberben benne van ez az igény, vagy a nyitottság, hogy kapcsolódjon, de nagyon kevés ember az, aki kezdeményező tud lenni. Igen. És mi ebben akarunk ezzel segíteni, hogy legyenek bátrak azok az emberek, akikben van egy kis kezdeményező készség, és nem láttunk még kudarcos próbálkozást. Tehát ez a Boldog utca, ez mindenhol egy sikersztori, azt látjuk. Lehet, hogy nem mindenhol folytatják, míg világ a világ, de ahol vették a fáradtságot, és tényleg összejöttek, és valamit csináltak együtt, onnan mindenhonnan hihetetlen pozitív visszajelzések vannak. Azok, akik részt vesznek ebben a kezdeményezésben, és kezdeményezőként csinálják, ők hihetetlen sokat kapnak ettől, hogy ekkora hát sikerélmény, vagy egy ilyen, tényleg egy ilyen boldogság, hogy úristen, ez kellett. Az én kis hozzáadott energiám kellett ahhoz, hogy itt az emberek aztán baromira megköszönjék, hogy de jó, és másnaptól már egész másképp nézünk egymásra, amikor összefutunk az utcán, és már van kihez szólnom, hogyha valami gondom van, vagy kérdésem, vagy segítségem.

0: szeretnék kérni.
1: Rá is harangoztak erre, amit mondtál. Még egy egyetlen kérdés, tehát a idei negyedik évi Boldog utca projekt már elindult, ugyanúgy egy nagyon egyszerű szándéknyilatkozatot, semmi bonyolult pályázatot ne képzelne el, senki kell kitölteni, egelközösalap.hu oldalról. Meddig elérhető a pályázat?
0: Október 30-ig lehet benyújtani ezeket a szándéknyilatkozatokat, illetve hát a keret kimerüléséig, mert nyilván...
1: Mennyi keret van rá?
0: Hát mi ebben az évben 8000 forintot szabtunk meg keretnek, mert hát nyilván végesek a forrásaink, úgyhogy én arra biztatok mindenkit, hogy minél hamarabb kapjon észbe, és akkor is, hogyha mondjuk ősszel vagy nyár végére terveznének valamit, érdemes minél hamarabb beadni ezt a szándéknyilatkozatot, mert hál' Istennek nagy az érdeklődés, és szeretnénk, hogy tényleg idén is legalább annyi utca boldoguljon és boldog legyen, mint ahány korábban is.

0: Két új pályázatot hirdetett most az EGRI Közösségi Alapítvány, az egyikről Törőcsi Gábor, az EGRI Közösségi Alapítvány kuratóriumi tagja fog beszélni. Ez egy új kezdeményezés, ez egy úgynevezett élőhely pályázat, de minden egyéb információt tőled kérdezek, Gábor. Ki pályázhat, mit jelent ez pontosan? Valami zöldet sejtek mögötte.
1: Igen, abszolút, hogy a neve is mutatja, élőhely, így kicsit játszunk azzal, hogy az a hely, ahol élünk, az Eger, és szeretnénk, hogyha ez nem csak, hogy mondjam, a közösségek szempontjából válna élővé, hanem a zöld felületeket is magunkénak érezzük, és például, hogy egy utcában, egy téren, ahol lakunk, ott a lakók is hozzájáruljanak ahhoz, hogy a saját környezetük egyrészt rendezettebb legyen, másrészt pedig ugye itt mondjuk a klímaváltozás hatásaira is reagáljon a város. Fontos, hogy ez ilyen mikroléptékű, tehát nagyon kicsi projekteket támogatunk, tehát, hogy egy utcából 5-10 összefognak, és akkor nem tudom, egy mulcsolnak egyet, a fát karban tartanak, egy falat befuttatnak zölddel, vagy egy nyári növényeket ültetnek. Fontos az, hogy ugye itt nem csak egy egyszeri alkalomról van szó, hanem ez azért szeretnék, hogy egy szezonon keresztül legalább, de hát ideális esetben hosszú évekig is ápolnák a lakosok ezeket a zöld felületeket.
0: Mi az, amit az alapítvány támogat, és mennyivel? Tehát itt mondjuk virágpalántákat, tényleg igen, ami valami igen. Szép zöldet eredményez, mekkora összeggel?
1: Igen, tehát a pályázatban 50 000 forintra lehet pályázni, magánszemélyeknek egy nagyon egyszerű ilyen szándéknyilatkozat kitöltésével, és tényleg, ahogy elhangzott, tehát egy nyári növényeket, palántákat, kisebb kerti eszközöket esetleg lehet pályázni, vagy mondjuk madárodú készítéshez anyagköltségre. Tehát ilyen tényleg ilyen egyszerű dolgokat. A pályázatban ez részletesen le is van írva, hogy milyen ötleteink vannak, de persze, hogyha valakinek van a saját utcájára szabott ötlete, azt is nagyon szívesen várjuk. Fontos, hogy egy tájépítészmérnök is segíti munkánkat, tehát hogy mi próbáljuk úgy csinálni, hogy ez tényleg hasznos legyen a város szempontjából is.
0: Elhangzott az is, hogy mondjuk a faültetés az, ami nagyon szép dolog lenne, de az már egy kicsit bonyolultabb, hiszen ahhoz engedélyeket. Mármint, hogy ha én szeretnék a lakóházam előtt egy fát elültetni, ahhoz is engedélyt kell kérni? Tehát, hogy ez ilyen szempontból akkor már kizáró tényező?
1: Igen, a faültetés az már egy nagyobb léptékű a pályázatunk szempontjából, mert hogyha valaki közterületen fát ültet, ott azért nem mindegy, hogy hova ülteti, mert a föld alatt mehetnek különböző vezetékek, közműcsatornák, stb. És akkor tehát ott már egy utánajárás, egy tervezés szükséges. Ezért javasoljuk azt, hogy ebben a pályázat keretében most ne ültessünk fát, hanem éppen a meglévő fákat ápoljuk. Tehát nagyon sok, mondjuk egy fiatal fák, ami a környéken el vannak ültetve, ez ilyen aszályos nyári időkben például locsolásra szorulhatnak. Figyeljünk oda az idősebb fákra, ma ökológiailag azok a legnagyobb értékek. És tehát, hogy a meglévő dolgainkat is ápoljuk, tehát ez is fontos szemlélet.
0: És egy ötlet eszembe jutott, mi most itt ugye a civil közösségek háza udvarán beszélgetünk, és mögöttünk itt az udvaron van egy kis közösségi kert, amit a itt működő civil szervezetek valahogy egy kis közösségi kerté varázsoltak, tehát például egy ilyen kis közösségi kertet is akár lehet, mondjuk nyilván magasságyás, stb. Ez egy nagyobb költséget jelent, de mondjuk elindítani, tehát akár ilyenre is lehet pályázni? Igen,
1: akár ilyenre is, ugye ott is meg kell nézni a helyszínt, hogy a közterületen ez hogy valósítható meg, de ez megvalósítható, és akár egy ilyen magasságyás is lehet, hogy egy kis munkával meg összedobják a szomszédok az anyagot, akkor ez megvalósítható is. Hát itt is fontos az, hogy ez nem csak egy egyszeri dolog, tehát akkor, ha valaki egy magasságyást csinál, vagy egy közösségi kertet, akkor ez egy folyamatos, hosszú szervezést és munkát is igényel.
0: Így van. Jó, most május 28-án beszélgetünk, tehát már él ez az élőhely pályázat, az Eger közös alap honlapjáról lehet egy egyszerű nyilatkozatot, tehát nem egy bonyolult pályázatot kitölteni. Meddig lehet pályázni erre az élőhely pályázatra?
1: Ez egészen november végéig, hát idei projekteket, azért tartjuk ezt a november végéig, hogyha valami olyan ültetés van, akkor az őszi szezon is benne legyen. Fontos, hogy ez még most egy mintaprojekt, tehát hogy most még idén körülbelül 3-4 pályázatot támogatunk, és akkor megnézzük a tapasztalatokat, hogy hogyan működik, és jövőre tervezzük, hogy ez nagyobb körben is meghirdetjük.
2: Az elhangzott riportokban előbb Rakusz Mártával, az EGRI Közösségi Alapítvány kuratóriumi elnökével, majd Törőcsik Gáborral, az alapítvány egyik tagjával beszélgettünk.
3: Irie Mafia, yeah. I got a split road, I'ma pass around to get the party started. Don't think about it, just be a part of it.

0: Egy elismerés mindig nagy dolog egy intézmény életében, az Egri Szilágyi Erzsébet gimnázium és kollégium a Debreceni Egyetemtől kapott egy olyan elismerést, ami azt gondolom, hogy akár ide tanulni szándékozóknak, meg mindenképpen a továbbtanulással kapcsolatban egy mindenképpen egy nagy elismerés. Az intézmény vezetővel Rázsi Botonddal beszélgetünk erről, hogy mit jelent pontosan ez az intézmény számára egy Debreceni Egyetemtől kapott elismerés.
1: Ez azt jelenti, hogy az intézményben jelentkező diákok, oda felvett diákok, a rangsorában mi elől helyezkedünk el, tehát a legtöbbet Debrecenbe juttató középiskolák, gimnáziumok közé tartozunk, azok közé, akik a korábbi években nem kerültek bele ebbe a listába, tehát ez egy fejlődés, egy előrelépés a számunkra, korábbi évekhez képest léptünk előre ebben a ranglistában. És az, hogy ezt elismerik, az egyrészt tényleg egy nagyon kellemes, vagy egy nagyon bátorító dolog a számunkra, hogy olyan diákokat tudunk kibocsájtani, akik egy ilyen nívós egyetemre be tudnak jutni, és a Debrecen Egyetem tudjuk, hogy nagy, tehát nagyon sokféle kara van, sokféle szakra, tagozatra lehet ott is járni, és a diákjaink tényleg a legkülönfélébb irányból célozzák meg, vagy legkülönfélebb céllal célozzák meg a Debrecen Egyetemet. Tehát azt jelenti, hogy nálunk is a sokrétű a felkészülés. Tehát, hogyha valaki orvosira akar menni, vagy mérnöknek, vagy jogásznak, vagy bármilyen más, vagy tanárnak, akkor tudja például ezt az egyetemet is választani. Másrészt pedig hát ez egy biztatás, tehát, hogy tényleg tovább kell haladnunk azon a szakmai úton, amelyet már egy jó ideje az intézmény rajta van, és egy megerősítés, hogy amit csinálunk, az jó, de hogy ezt nem szabad készpénznek venni, bár ezt a szójátékot megengedik a hallgatók, hogy azért készpénzt kapunk érte, tehát egy 2 millió forintos jutalommal díjaztak minket, hanem tovább kell folytatni ezt a munkát, és ezért is van az, hogy folyton azon törik a fejünket, hogy hogyan lehetne a szakmai munkánkat megújítani, megerősíteni, ezért indítottunk az elmúlt évben, és most már ebben a tanévben másodjára emelt szintű digitális kultúra, matematika tagozatot, ezért erősítettük meg, emelt szintűvé tettük a biológia-kémia tagozatunkat, most már nem csak emelt óraszámú, hanem emelt szintű is ez a tagozat, ezért indítottunk spanyol tagozatot, emelt óraszámú spanyol tagozatot, és hát folyton azt kutatjuk, hogy például angol speces tagozatunkon, tehát az emelt óraszámú angol tagozaton, hogy tudnánk a diákokat egy nyelvvizsga megszerzése után még bent tartani az oktatásban, hogy akkor legyen egy következő nyelvvizsgája, egy felsőfokú nyelvvizsgáját, tegyen emelt szintű érettségit angolból, és így tovább, és így tovább. Tehát folyton keressük azokat a lehetőséget, amiben egyre többet és többet tudunk adni a diákoknak azért, hogy amikor befejezik a középiskolát, akkor például nagy létszámban jussanak be, akár mondjuk a Debrecen Egyetemre, vagy pesti egyetemekre, vagy más vidéki egyetemekre.
0: Igen, pont ez jutott eszembe, hogy ugye itt, amiket említettél, különböző tagozatokat, amelyek már emelt szinten is, tehát biológia, kémiáról mondjuk értelemszerűen orvosi, állatorvosi, gyógyszerészi, vagy fogorvosi, vegyészre is mehetnek, mondjuk egy humán tagozatról, nem tudom, akkor a jogász, vagy valamilyen bölcsész irányban, akkor emelt...
1: Pedagógusnak is mehetnek. Igen. Marketing.
0: Az angolról. Akár angol nyelvű pedagógus, vagy angol nyelvű oktatás bárhol.
1: Tehát, vagy pedig az angolosok az általában nem elégszegeztem meg az, hogy van egy jó angol tudásuk, és mondjuk egy emelt szintű angol érettség, vagy egy felsőfokú nyelvvizsgáljuk, hanem általában mellé tanulnak valami matekot, vagy törit. Azzal párosítva tulajdonképpen a legkülönfélébb egyetemek várják őket, mehetnek közgazdaságira, mehetnek bölcsésznek, mehetnek fordítónak, stb.
0: Azt sikerült megfejteni, hogy mondjuk például Egerből miért a Debrecen Egyetem olyan népszerű, mert mondjuk például Miskolc közelebb van, bár mondjuk lehet, hogy ott nincs orvosi éppen, vagy hát ugye Pest, ami még talán picivel van közelebb, nem sokkal.
1: Egyrészt más egyetemekről nem kapunk vissza így információt, tehát lehet, hogy a többi egyetemek tekintetében is jól áll a
0: Szilágyi.
1: Jól áll a Szilágyi, a Debrecenben, és ez is tényleg egy nagyon szép dolog, hogy a Debrecen Egyetem komoly figyelmet fordít erre, hogy ilyen visszajelzéseket adjon. Másrészt úgy gondolom, hogy tényleg a Debrecen Egyetemnek például sokrétűsége, tehát a számos kara.
0: Neked ez külön öröm? Te Debrecen is voltál? Kossuthos voltál?
1: Én voltam Debreceni diák, igen.
0: Tehát akkor neked ez külön büszkeség is
1: azért. Voltam, Nyilas Misi, csak nem. középfokon, hanem már levelező tagozaton szereztem az informatika tanárdiplomámat. Hát igen, ez is, tehát hogy Debrecen azért egy jó hívószó, közlekedésileg is azért elég jól elérhető, és hát gondolom, hogy a diákok, tehát például minden évben a diákjaink elmennek pályaorientációs nap keretében olyan városokba is, ahol a tanulmányi kirándulás keretében, ahol egyetemek vannak, és akkor megnézik a Pesten, megnézik Debrecenben, megnézik Szegeden is. Debrecen ilyen szempontból népszerű, tehát mint osztálykirándulási helyszín is, de a Debrecen Egyetem amúgy is sok figyelmet fordít, tehát hívogató programokat, felhívásokat tesz közzé, amiket mindent továbbítunk a diákoknak, és akkor ebből a diák azt szűrül le, hogy na, akkor nézzük meg Debrecent.
0: És ez milyen szép gesztus, most előbb szójátékoztál a készpénzzel, 2 millió forintot említettél, ez meg van határozva, hogy az intézmény mire költheti, vagy ez egy szabadon felhasználható összeg?
1: Hát egy bizonyos kereten belül, de azért relatíve szabadon felhasználható diák önkormányzat támogatására, pályaorientációs programokra, oktatásfejlesztésre, tehát nem ebből fog a tanári kar majd évvégén bulizni menni, hanem a diákokra fogjuk visszafordítani. Már jelentkeztek is nem sorba a kollégák, hogy itt van-e már a pénz, és már költhetik-e, mert ötleteik lennének. Hát mondom, még egyrészt nincs itt a pénz, még nyilván a szerződés, és nem is mi, hanem majd a fenntartóval köt szerződést az egyetem, de mihelyest itt van, akkor természetesen leülünk és átgondoljuk, hogy akár mondjuk egy programszerűen, tehát nem csak az, hogy most akkor szétosztjuk a pénzt, hanem kitalálunk rá mondjuk valamilyen programot. Lehet, hogy lesz belül egy ösztöndíj is, mondjuk azok számára, akik Debrecent célozzák meg, hogy akkor a Debrecen felé egy visszacsatolást adjunk, hogy köszönjük szépen a támogatást, ezt arra azoknak a diákokra is szánjuk, akik Debrecenbe szeretnének menni, és akkor így körbeér egy kicsit a dolog, és aztán bízom benne, akkor majd, ha jövőre nem is, tudjuk megismételni, mert az iskola nem kapott támogatást a következő évben, aki előző évben kapott támogatást, de akkor 2 év múlva újra kaphatunk majd ilyen támogatást.

0: Az írásbeli érettségik már lezajlottak, de nyilván a szóbeli folyamatban vannak. Nehezen tudtunk időpontot egyeztetni, hiszen te intézményvezetőként is azért bőven el vagy látva vizsgáztató feladatokkal. Itt most a Szilágyiban hány fő érettségizett, van-e olyan statisztikát, hogy mondjuk emeltet hányan választottak? Jelenállás szerint elvileg nem kötelező, ugye? Vagy bizonyos intézményeknél ajánlott egy emelt szintű érettségi?
1: Igen, én a számokkal mindig hadilában vagyok, de azt tudom, hogy a... Hogy
0: pedig száz... matekos vagy.
1: Igen, de igen, szemben a statisztikát, nem kedvelem a statisztikát akart annyira, de hát a 5 végzős osztályunk végzett, vagy hát végez jelen pillanatban, érettségiznek, ők körülbelül 170-en vannak, tehát ők stabilan fognak legalább 2 tárgyból itt, vagy 3 tárgyból itt helyben érettségizni, ugye magyarból, matekból, történelemből kell. A többi tárgyból már nyelvből meg lehet az előrehozottjuk, digitális kultúrából is meg lehet már az előrehozottjuk, hogyha ezt a 2 tárgyat választották. De nagy arányban választanak emelt szintű érettségit, amit vagy itt van az írásbeliük, és a szóbeliük is, hogy a szerencsék van, vagy a Egerváros más intézményeim is van írásbeli emelt szintű és szóbeli emelt szintű érettségén. Holnap például az Eszterházékban fogok angol bizottsági elnöki feladatot ellátni emelt szintű érettségén. Tehát oda is lehet, hogy mennek a diákjaink. Én a beosztást így, mert ezt egész konkrétan nem látom. De itt mi helyszínt adunk emelt szintű írásbeli és szóbeli vizsgáknak is. Hát az angolosok azok nálunk, legtöbb angolos érettségi emelt szinten nálunk van. Olyankor az egész iskola minden tanteremben érettségiztetünk gyakorlatilag. Itt zajlanak a javítások angolból is, matematikából is, például más tárgyakból is, tehát ez a május elejétől induló időszak az iskola életében, ez már mindig egy nagyon-nagyon mozgalmas és bonyolult, összetett időszak, és nagyon sok tanárt és sok diákat mozgat meg.
0: És most mi a tapasztalat? Mennyire lehet ezt most, nem tudom, akár egy általános tendenciát elmondani, és attól függetlenül, hogy statisztika ide vagy oda. Ugye, ahogy említettem, nem feltétlenül kötelező, de nyilván nagyon sok szakhoz azért ajánlott, hiszen ugye, ha sok pont kell, érdemesebb egy emelt szintű érettségit tenni. Bevállalják azt az egyet, sőt, akár a kettőt is. A kettő az a határ, tehát azért mondjuk 3-at nem feltétlenül vállalnak
1: be. Hát be lehet vállalni 3-t is. Én már láttam olyan diákat, aki többből is emelt szintűzött. A kettő azért az már, az is azért különleges eset manapság, de egyet azért a legtöbb céltudatos diák a továbbtanulási eredményessége érdekében bevállal. Sőt, hát valahol be kell vállalnia, tehát megköveteli az egyetem, hogy akkor egy emelt szintű érettségivel rendelkezzen.
0: Tehát például, hogyha valaki most a biológia-kémia tagozatról beszélek, azért az orvos egyetemre is sok pont kell, ezt tudjuk, de ott, tehát akár megvan az, hogy csak mondjuk biológiából fog emeltezni, vagy csak kémiából?
1: Hát igen, tehát minden szaknál elő van írva az, hogy miből kell, vagy miből lehet. És hogyha ha kell biológiából is, vagy kémiából is, akkor bizony, akkor mind a kettőből érettségizik a diák. Ha választható, akkor általában, és nem muszáj, vagy úgy látja, hogy a pontjai jók lesznek, mert mondjuk jól sikerült a felkészülés, és akkor ő egyet bevállal, a másiknál pedig biztonsági játékra megy, és mondjuk csak a középszintű érettségit teszi le egy jó magas pontszámmal, de emelt szintűből pedig leteszi az érettségit valamilyen eredménnyel, de relatíve jó eredmény, és akkor megkapja a pluszpontokat, akkor már be tud kerülni a megfelelő felsőoktatási intézménybe.
0: És akkor lassan lezajlanak ugye az érettségik, és akkor nyár lesz, mindenki elmegy pihenni, és akkor szeptembertől a szokásos tagozatok mellett egy új tagozatot, már a beszélgetésben volt erről szó, hogy emelt spanyolt fogtok indítani, ez megszünteti az általános tagozatot, ha jól tudom. Ezt mi indokolt ezt a döntést?
1: Tehát mi szeretnénk azt, hogy azok a diákok, akik minket választanak, azok legyenek még céltudatosabbak.
0: Az általános tagozat az ugye még egy ilyen útkeresés valahol.
1: Igen, és általában ott most 4 szem közt vagyunk, ott azért nem olyan erős diákokat kaptunk, ha lehet így fogalmazni. Hát ők még úgy nem tudták, hogy most akkor hogy akarja, mit akarja. Ez tulajdonképpen egy ilyen biztonsági játék volt a számára. Következésképpen nem biztos, hogy annyira jó a már egyetlen a belépő tanulmányi eredménye, felkészültsége. Az, aki azt mondja, hogy igen, én biológia-kémia tagozatra jövök, mert én orvos szeretnék lenni, vagy vegyész, vagy hasonló, azért ott van egy van egy ilyen lélektani határ a tudásban, hogy na, a fölött vagyok, mert hogy én már eleve mondjuk arra készülök, hogy jogász legyek, mérnök legyek, stb. Nem biztos, hogy mi konkrétan tudja, de már tudja az irányt, és akkor azt a tagozatot választja. Vagy jó matekból, jó informatikából, és akkor azt a tagozatot választja. És hát azt láttuk, hogy az általános tagozat az, ami ebből ilyen szempontból kilógott, és szeretnénk az iskola színvonalát emelni, szeretnénk, hogyha minél több jó tanuló, céltudatos diák választ, és azt mondjuk, hogy az általános tagozat ennek egy picit az útjában van. Tudjuk, hogy ezzel tulajdonképpen azokat a diákokat fosztottuk meg, akik nem igazán tudják, hogy mik akarnak lenni, és hát nekik jó volt ez a fél osztály, és aztán majd 4 évvel kitalálták, hogy hogyan tovább. De hát ha az iskola érdekét nézem, iskola szempontjából, szemszögéből nézem, akkor azért nekünk is törekednünk kell arra, hogy ne csak befogadó iskola legyünk, hanem a kibocsátás, tehát az outputnál és olyan eredményeink legyenek, ami azt feltételezi, hogy már a belépésnél is egy magasabb szintről tudjuk indítani a diákot.
0: És akkor hogy esett a választás a spanyolra? Ez egy ilyen
1: egyszerű... Hát egyrészt hát sokat gondolkodtunk, mit lehetne, gondolkodtunk kétanyelvű vagy nyelvi előkészítős osztály, vagy hogy néztük, hogy hogyan lehetne esetleg a meglévő tagozatainkat kiterjeszteni, átalakítani, stb. És aztán már nem is tudom, melyik kolléga tette fel, hogy hát itt van, hogy van egy angol tagozatunk, és a spanyolos kollégákkal jól állunk, 3 spanyol tanárunk is van. Szerintem ez Egerben elég kiemelkedőnek számít. És hát akkor miért ne foglalkozunk a spanyol? Egy világnyelv, és azok a diákok, akik mondjuk már angolból jól állnak, mert 8-ra már nagyon sok diáknak lehetősége van jó iskolában, vagy hogyha ő szorgalmas a magánúton is akár felkészülni, és mondjuk már nyelvvizsga közelében van, akkor ne az angolt kezdj el erősíteni a középiskolában, nyilván az is fontos, tehát a második idegen nyelvként tanulhatja az angolt tovább, akkor kezdjen el egy új idegen nyelvet, és a spanyol az pedig egy világnyelv. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon sokan beszélik világszerte.
0: Hát ugye
1: Dél-Amerikában, Észak-Amerikában,
0: Közép-Amerikában,
1: de a világ más pontjain is, tehát egy világnyelvről van szó, meg egy érdekes, izgalmas kultúráról, hát a másnak a labdarúgás ugye világa az.
0: Vagy egyáltalán csak elutazni, vagy mondjuk Barcelonába, vagy...
1: Turisztikai. Én felvételiztettem olyan kislányt, aki megmondta, hogy azért akar spanyolul tanulni, mert neki az a célja, hogy utána majd Spanyolországban éljen és dolgozzon.
0: Tehát neki ez az... milyen jó már, amikor valaki 14 évesen...
1: Na erről beszélek, hogy már is más a dolog, hogy amikor idén egy általános, hát még nem tudom, mi legyek. Idén azért spanyol tagozat van? Igen, ez volt már régóta, ez a szívem vágy, hogy én Spanyolországba akarok élni, dolgozni, stb. Egerben van egy iskola, ahol magas szinten meg fogom tudni tanulni a spanyolt, utazásokat is szervezünk, versenyeket is, ide hívunk spanyol oktatókat, stb. Itt meg tudsz tanulni spanyolot, akkor gyere! És akkor hát így tudunk fogadni 15 ilyen diákot, azzal szemben a 15-tel, aki mondjuk, hát még nem nagyon tudom, hogy mit akarok, és hát tulajdonképpen csak gimnazista akarok lenni. Nem őket akarom ezzel degradálni, hanem inkább azt mondani, hogy
0: nektek a céltudatosság kell jobban.
1: Nem csak tényleg csak a befogadáson, arról is, hogy azért a Szilágyi mégiscsak egy fontos színfolt.
0: Egy előszobálja a továbbtanulást.
1: Igen, fontos színfolt az Egri palettán, meg itt a környéken, hát méltóak akarunk lenni továbbra is ehhez. És hát verseny van.
0: Jó, tehát akkor ez már elindult, meg hát nyilván már megvan, hogy egy komplet osztályt indítotok.
1: Nem, fél osztályt fog mindig indítani.
0: És akkor a humánnal együtt, vagy majd
1: a... humánnal együtt, így van, a humán fele, és a másik fel a spanyol.
0: A spanyolos lesz.
1: És lesz egy angolos, egy teljes angolos osztályunk, azért az továbbra is népszerű. Egy komplett digitális kultúra, matek, emelt szintű, komplett biológia, kémia, emelt szintű, és van az AIT-p, az Arany János.
0: Igen, tehetséggondozó programos. Igen. Van-e még más aktualitás a Szilágyi házatáján mostanában?
1: Június 4-én tegnap tartottuk a Nemzeti Összetartozás napi ünnepségünket, mindig összekötjük egy versennyel, az ország sok pontjáról érkeznek csapatok, mindig nagyon színvonalasan szokott sikerülni, ez most is így volt.
0: Kívánom azt, hogy minden érettségiző diák sikeres érettségit tegyen, és természetesen a szüleik még jobban kívánják, de ti is tanárok, hogy ahova szeretnének első helyre bekerüljenek, de hát ezért nyilván tenni is kell, de hát tettek is most 12 éven keresztül, úgyhogy hajrá, Rázsi Botont köszönöm.

0: Időről időre beszámolunk a Májva Virág Alapítvány EGRI irodája májvavirág.aktualitásairól, és ahogy ugye követlek titeket a közösségi oldalakon, láttam, hogy most egy kiállítás megnyitótok volt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Pásztor Édó az EGRI Májva.nak még mindig az elnöke, akivel erről beszélgetünk. Mi ez a kiállítás, milyen módon próbálja felhívni a figyelmet a méhnyakrákra, illetve a betegség megelőzésére?
1: A túlélő kiállítás olyan nők történeteit meseli el, akik sikeresen szembenéztek és megküzdöttek a méhnyakrákkal. A portékon nem csak a küzdelem nyomai látszanak, hanem a remény is. Ezek a nők különböző etnikumúak, különböző élethelyzetekből érkeztek, a világ minden tájáról, mégis egy közös üzenetet hordoznak, hogy a rák nem válogat, de az emberi lélek hihetetlenül erős. Május 27-én nyitottuk meg a kiállítást a Tittel Pál könyvtárban, és egészen június 20-ig a múzeumok éjszakájáig látogatható majd a tárlat. A túlélők, ez a szó egyszerre hordoz magában mély fájdalmat és megrendítő erőt. A portrék a betegség nehézségein túl a gyógyulás és a remény erejére hívják fel a figyelmet.
0: Akkor ez a kiállítás tulajdonképpen portrék, fényképek, akik vállalták az arcukat, magukat, és ahogy most említetted, hogy a világ minden tájáról, tehát a Májva.nak külföldi kapcsolata is vannak, hogy mondjuk aki nem magyar túlélője ennek a betegségnek, az hogyan csatlakozhatott be a kiállításra?
1: Ez a kiállítás egy vándorkiállítás, amit egy külföldi fotóstól kapott meg az alapítvány. A fotós itt direkt a háttérben szeretne maradni, tehát még a nevét sem árulhatjuk el, mert a cél az volt, hogy ne rá, hanem a képeken szereplő hölgyekre összpontosítsunk, arra fókuszáljunk, hiszen itt olyan portrékről van szó, 27 portré látható a tárlaton, ahol tényleg a világ minden tájáról, tehát van eszkimó hölgy, Japánból, Németországból, és tényleg különböző életkorú nők szerepelnek rajta.
2: Nagyon fiatalt is láttam.
1: Igen, 14 éves, igen, 19 éves hölgy is van, például egy amerikai lány rajta, és itt az a lényeg, hogy megmutassuk, hogy tényleg sajnos a rák nem válogat, nincsenek országhatárok, viszont az erőt láthatjuk az arcukon, a mosolyt, bármilyen nehéz küzdelmen mentek keresztül a betegség kapcsán, mégis a kifejezésük, az arckifejezésük az erőt sugározza, hogyha megnézzük ezt a tárlatot, azt láthatjuk, a mosolyt, a büszkeséget és az erőt. És a fotósnak ez volt a célja, hogy ezt láttassa meg ezeken a képeken keresztül.
0: A Májva Virág Alapítvány már nagyon régóta működik, és ugye országosan így pontok vannak, és nyilvánvalóan nem csak Magyarországon, hanem külföldön nyilván más nével is hasonló a méhnyakrák elleni küzdelemre buzdító alapítványokról beszélünk. Ha ilyen alapítványokból olyan sok van, amit én feltételezek, talán megerősítesz ebben, Édó, a ti prevenciós tevékenységetekkel mennyire tudjátok valóban a különböző vizsgálatok fontosságára felhívni a figyelmet, tehát hiszitek azt, látjátok a sikerélményeket, hogy igenis az alapítvány felhívásai, akciói, szerveződései segítik azt, hogy egyre többen menjenek el szűrővizsgálatra?
1: Igen, 2013 óta foglalkozik a Májva Virág Alapítvány a női daganatok megelőzésével és a HPV elleni prevencióval, és azt gondolom, hogy valóban több szervezet is foglalkozik ezzel a témával, viszont a Májva Virág Alapítvány felöleli az összes női daganatot, és az egész betegutat tudjuk végig kísérni, menedzselni. Az egész betegút menedzsmentet felöleljük, egészen a tünetek felismerésétől a kezelések végéig, vagy a műtét végéig, és nagyon sok helyen, most már országosan több mint 20 Májva Virág pontunk van, ezért igyekszünk lefedni az országban ezt a területet, és mindenhol felhívni a figyelmet a megelőzés fontosságára, a szűréseken való részvétel fontosságára, amit úgy tudunk elérni, hogy például bekapcsolódunk a országos védőnői képzésben az egyetemeken, több helyen, Nyíregyházán is, Szolnokon is részt veszünk ebben, előadásokat tartunk az ország minden táján, szűrőbuszokkal veszünk részt a szűrésekben, különböző előadásokkal, és ezekben a Májva pontokban, például itt Egerben is helyszinten tudunk segíteni, helyszinten fogjuk a betegek kezét, és minél nagyobb platformon próbáljuk felhívni a figyelmet valóban, hogy menjenek rá az emberek szűrésre, és visszajelzéseket is kapunk, hiszen végigkövetjük az egész betegutat. Például itt Egerben is én is szinte hetente kapok telefont, megkeresést, hogy próbáljunk segíteni, orvost ajánlani, különböző kérdések vannak. Ősszel ugye a HPV oltással kapcsolatban anyukák keresnek meg minket, és tényleg fogadórákat szervezünk ezen időszakokban. Tehát nagyon-nagyon sok platformon próbálunk jelen lenni, hogy lássák, hogy hol találnak meg minket, és bárkinek tudunk segíteni, aki hozzánk fordul.
0: Akárhányszor beszélgetünk, én mindig kérdezem a statisztikákat, hiszen a statisztikák nem állandóak. Ha jól emlékszem, egy-két éve, amikor beszéltünk, 1000-1500-as éves magyarországi adatokról beszéltél, és ha jól tudom, egy 500 halálozási arány. Jól emlékszem, Édó? Most ezek csökkentek-e? Mondd azt, hogy igen, kérlek.
1: Igen, nagyon jól mondod. Évente a méhekrák esetében 1500 új megbetegedés számol be a statisztika, és ebből valóban 500-600 halálozással végződik. Picikét csökkent a tendencia, hiszen azért egyre többen az oltást beadatják, ugye a HPV elleni oltásról beszélünk, amivel szinte 100%-ban megelőzhető a méhnyakrák.
2: Akár felnőtt korban is?
1: Igen, így van. Nagyon fontos tevékenységünk ezen prevenció, hogy fejlődjük a figyelmet ugye a 7. osztályos általános iskolában tanuló gyermekeknek, ugye most már 2020-tól a fiúk is megkaphatják, úgyhogy ezért nagyon sokat lobbizunk, és próbáljuk elérni azt, amit például a skandináv országokban, illetve Ausztráliában már elértek, hogy a lakosságnak, hogyha nagyon nagy része be lenne oltva, akkor akár a méhnyakrákot teljes mértékben ki lehetne szorítani. Úgyhogy itt is mutatkozik már meg azért ennek a hatása, de még sajnos még mindig van előttünk tendő feladat ezzel, hogy minél szélesebb körben felhívjuk a HPV oltás beadására a figyelmet a szülőknél.
0: Most a legaktuálisabb az EGRI Májúja pontban, ugye ez a vándorkiállítás a túlélők. Mi a soron következő programotok?
1: A soron következő program a GOD-é lesz, a World GOD-é, ami minden év szeptemberében. Ez egy staféta, ami városról városra vándorol az országban. Ugye mi 3 évvel ezelőtt rendeztettük meg itt a Gyárban nagy sikerrel. Most Salgó Tarján fogja kapni a rendezés jogát. Ez lesz a soron következő kiállítási staféta helyszín, az Salgó Tarjánban lesz. Itt Egerben viszont ősszel szoktuk szeptember elején megkezdeni a általános iskolai rócsónkat, ahol védőnőktől iskolára járunk, és ugye, ahogy mondtam is, a HPV oltás fontosságára hívjuk fel a figyelmet, illetve fogadórákat tartunk.
0: Még a beszélgetés végén egy gondolat eszembe jutott, ha már a kiállítással kezdtük a Tittelpál könyvtárban. A Tittelpál könyvtárban van egy állandó, vagy legalábbis már egy elég régóta ott található Májva polcotok, ugye? Mi is ennek a funkciója?
1: Igen, igen, a Májva polcunk, amit azért hoztuk létre, hogy az Egerben és helyben lévőket is napra készen tudjuk tájékoztatni az aktuális tudnivalókról az egészségmegőrzéssel kapcsolatban, illetve a daganatos, női daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos összes információt, kiadványainkat megtalálhatják helyben, ezek kölcsönözhetők, és rendszeresen frissítjük. Úgyhogy ezt nagy szeretettel ajánlom, hogy aki a könyvtárba látogat, az erre a kedves kis sarokba is látogasson el a mi Májva polcunkba.
0: Mit lehet kívánni egy ilyen alapítványnak, hiszen ez egy elképesztő elhivatottság, és egy nagyon szép munka, hiszen ezt tényleg azt tudja szívvel lélekkel csinálni, aki érintett, mint amiről mi már korábban is beszéltünk, úgyhogy azt kívánom magunknak, tényleg mindenkinek a világon, hogy egyre kevesebb beteg legyen, és talán megérjük tényleg azt, hogy a méhnyakrákot vissza lehet szorítani. Pásztor Édó, köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen!

Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Báta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra! Közéleti adásunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Trianon napján nem csak a veszteségre emlékezünk, hanem arra az erőre is, amely a legnehezebb időkben is képes volt megtartani bennünket. Írta a Nemzeti Összetartozás napján közzétett üzenetében Kelemen Hunor RMDSZ elnök. A Trianon évfordulóról több erdélyi és partiumi településen is megemlékeztek. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke a közösségi oldalán úgy értékelt, hogy ezen a napon, amikor sokfelé ballagás van, talán nincs annál szebb üzenet, mint az, hogy a jövő mindig megszületik valahol. Egy osztályteremben, egy iskola udvarán, egy közösségben, ahol a fiatalok útnak indulnak, és magukkal viszik a nyelvet, a hitet, az összetartozást. Ez ad reményt nekünk is, mert amíg vannak, akik tovább viszik, amit ránk bíztak, addig van jövőnk, fogalmazott. A Magyar Nemzet Egysége mellett tett hitet a Mi Hazánk mozgalom a közösségi oldalán a Nemzeti Összetartozás napján publikált közleményében. Trianon nem csupán egy történelmi dátum, egy nemzet fájdalma, amely generációkon átível, írták. Emlékezzünk az igazságtalanságra és büszkén valljuk. A magyar nemzetet nem lehet határokkal szétszakítani, áll a közleményben. A magyar kormány hozza nyilvánosságra az ukránokkal aláírt jegyzőkönyvet a magyar kisebbségi jogok ügyében, ha van ilyen. Ezt szorgalmazta Nacsa Lőrinc, a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezető helyettese. Az Országgyűlés Magyarságpolitikai Bizottságának elnöke a közösségi oldalán azt is követelte, hogy a nemzetközi megállapodás szerződés keretében a vállalásokat, garanciákat és határidőket fogadja el a magyar és az ukrán parlament is. Így később nem tudnak visszakozni, amikor megkapták, ami nekik kellett, vagy amikor egy másik ukrán vezetés lesz egy választás után. Ez lenne az igazi garancia, közölte. Nacsa Lőrinc úgy fogalmazott, ha sikerült közelebb kerülni bármilyen módon a kárpátaljai magyaroktól 2015 óta folyamatosan elvett oktatási, kulturális, nyelvi és politikai jogok visszaszerzéséhez, az jó dolog és üdvözlendő. Nyílt levélben kéri az egészségügyi minisztert a szívhangrendelet megtartására a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence a közösségi oldalán megjelent, Hegedű Zsolt szakminiszternek címzett levélben rámutatott. A szívhangrendelet részben valóban tudományos, szakmai kérdés, de erkölcsi, morális kérdés is, kiemelte. A szívhangrendeletet szerencsére már nem lehet visszamenőleges hatállyal eltörölni. Azok a gyerekek, akik ennek köszönhetően születtek meg, itt élnek közöttünk. A kereszténydemokrata politikus arra kérte az egészségügyi tárca vezetőjét, gondoljon egy ilyen gyermekre, és ha előtte van a szívhangrendelet eltörléséről szóló terv, akkor tépje szét. Védjük együtt az életet, fogalmazott a KDNP frakció vezetője. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter hétfőn a parlamentben a témában hozzáintézett interpellációra válaszolva azt mondta, a Tisza kormány célja, hogy minél több gyermek szülessen. Orvosként és keresztényként számára az emberi élet védelme a fogantatástól a halálig alapvető parancs. Azonban mi a magzati életek védelmét valós társadalompolitikai feladatnak tekintjük, hangoztatta. Szerinte ebben az ügyben a politika megerőszakolta a szakmát, ezért társadalmi és szakmai párbeszédet kezdeményeznek, mert szakmai, morális, etikai és szociálpolitikai konszenzus kell. Megjelent az afrikai sertéspest is egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertés állományban, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatala távirat irodával. Nemes Imre országos főállatorvos, a Nébih elnöke azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el, és bezáratta a 3000 sertést számláló gazdaságot, amely körül védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, és korlátozásokat vezettek be. Megkezdődött a fertőzés eredetét és esetleges továbbterjedését felderítő járványügyi nyomozás, valamint az állomány felszámolása is, írták. Végül az időjárásról. A változó vastagságú fátyolfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen, leginkább északnyugaton. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A hőmérséklet napközben 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet. Híreket hallottak.
2: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
3: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban ellátogatunk az Élhető Közterületek és Aktív Közlekedés című pódium beszélgetéssel, ahol Madarász Losonczy Bálint, az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság aktív mobilitási főosztályának főosztályvezetője és Bauer Ádám, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ turizmus szakmai csoportvezetője beszélgettek a 21. századi települési trendekről. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
4: Nagyon nagy örömmel vállaltuk el ezt a felkérést, Bálint, a település fejlesztés gyakorlatilag aktívvá tételét. Úgyhogy bele is kezdenék az előadás, mert viszonylag azért rövid az idő, meg nagyon sokat szeretünk beszélni. Amit igazából megvizsgáltunk, mielőtt itt ezt az előadást összeraktuk, hogy hogyan is állunk globális és magyarországi szinten a városokban élő népesség arányával. Azt látjuk, hogy folyamatosan növekszik ez az arány. Magyarországi szinten egyébként a szuburbanizáció miatt valószínűleg ellaposodott ez a görbe. Ugye most már egyre többen költöznek ki inkább a városok körüli kisebb településekre, amiből aztán a városi szétterülés miatt egyre komolyabb közlekedési problémák következnek, amit nyilván mindenki igyekszik autóval megoldani, ami egy komoly probléma, majd erről Bálint fog részletesebben is beszélni. De mi a másik komoly probléma a 21. században? Az, hogy egyre kényelmesebbek vagyunk, nem csak a hétköznapokban, a közlekedésünkben, igazából a szabadidőnkben, minden egyes területén az életnek próbálunk gépeket vásárolni, most már az agyunkat is megpróbáljuk helyettesíteni mesterséges intelligenciával, ami oda vezet, hogy a fizikai aktivitásunk egyre kevésbé pozitív irányba megy. És hát ennek szerintem az egyik legfontosabb pontja az aktív közlekedésnek a hiánya, vagy a csökkenése, amiről Bálint mindjárt többet is fog beszélni.
5: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök mindenkit. Hoztunk egy jó összehasonlítást a 2011-es és 2022-es népszámlálás adatait egy térképen. A zöld települési szint, a zöld szín a gyaloglást, a piros pedig a kerékpározást mutatja, és azt látszik, hogy a napi közlekedésben, városon belül hogy csökkent ezeknek a módoknak az aránya. Tehát látható, hogy 2011-ben sokkal több településen volt a kerékpározás és a gyaloglás a napi közlekedés legfontosabb összetevője, és jól látjuk azt, hogy a sárga, az pedig hogy növekedett, az az autózást jelenti. Ugye ez nem meglepő, ezt egy ilyen statisztikai, tehát egy diagramon is jól lehet látni. Tehát a gyaloglás is csökkent jelentősen körülbelül a felére, és a kerékpározás is. És hát ez miért van? Nincsenek csodák, azért, mert sokkal több autónk van, mint korábban, és az emberek nem azért vesznek autót, hogy otthon a parkolják, hanem azért, hogy használják, hogy gyorsabban jussanak el A-ból B-be, de hát ugye ez nem feltétlenül van így. Nem jutunk el gyorsabban, többet közlekedünk, és ugye eközben kevesebbet mozgunk, ez a legfontosabb probléma, amit itt szeretnék felhozni, és ugye amit Ádám is említett. És a másik probléma ezzel kapcsolatban az pedig az, hogy ezek az autók, ezek az eszközök rengeteg helyet foglalnak el. Tehát hogyha budapesti agglomerációt vennénk, hoznánk például, ahol 200 000 autóval több van az elmúlt 15 évben, akkor ez körülbelül úgy mondhatnám, hogyha egy autót 5 méterrel számolunk, ez körülbelül 1000 kilométernyi autósor. Ez azt jelenti, hogy a Budapesttől Hegyeshalomig az M1-es autópálya jelenlegi kétszer két sáv plusz leálló sáv oda-vissza tele autókkal. Tehát még egyszer, Budapesttől az osztrák határig tele van autókkal az autópálya. Ezt az autó mennyiséget kell elhelyezni ma az agglomerációban és Budapesten. Ugye agglomeráció

0: városvezetőként vagy szakemberként. Egyrészt az épített környezet, talán erre tudunk a leginkább, mert hogyha az épített környezetünk alapvetően aktivitásra sarkalja az embereket, akkor aktívan fognak közlekedni, és hát a társadalmi helyzetükre vagy környezetükre tudunk még hatást gyakorolni, és szaggatott vonalán én azért, mivel aktív turizmusban dolgozom, a természeti környezetet is megjelölném itt, nyilván itt tudatos fejlesztéssel lehet ezt bevonni. És hát miért fontos az, hogy a városainkkal komolyabban foglalkozunk, illetve nem is csak a városaink, hanem az összes településünkkel? Hát azért, mert a településünk adják azt a teret, ahol gyakorlatilag leéljük az életünket. Hogyha ez a tér szűkében van aktív mobilitási területekkel, vagy aktív szabadidős terekkel, akkor valószínűleg a lakosság nem fog mozogni, mert nincsen rákényszerítve, másrészt meg nincsenek meg a megfelelő terek ahhoz, hogy ezt tudja végezni, még azt sem, aki egyébként szívesen végezni. Nyilván nem azt akarom mondani, hogy csak a településfejlesztés vagy a városfejlesztés az, ami az egyetlen terület, amivel tudunk javítani ezen a dolgon, de azért elég jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy az emberek mennyire tudnak hozzáférni különböző aktivitási formákhoz. Mit tehetünk stratégiai szinten, hogyha esetleg nagyvárosban vagy egy középvárosban élünk? Egyrészt ugye próbáljunk meg olyan városokat fejleszteni, amelyek nem egyközpontúak, nem ingázásra koncentrálnak. Tehát a városi szétterülést valahogy próbáljuk meg megállítani, a kiköltöző embereket próbáljuk meg visszacsalogatni a város belsejébe. Ehelyett inkább próbáljunk meg, hogyha nagyvárosról beszélünk, több központú várost fejleszteni, ahol gyakorlatilag a szolgáltatások, a különböző bevásárlási lehetőségek, munkalehetőségek több központi területen érhetőek. El. Egyébként a jobb oldali ábra az alapvetően egy utópia, ez nem nagyon valósul meg a gyakorlatban szinte sehol. Néhány jó példa van. Egyébként Budapest is tartozhatna ide, hiszen a kerület központok azért elég erősek Budapesten, de itt is azért van még előrelépési lehetőség. És hát az is fontos, hogy a különböző alközpontok össze legyenek kötve haránt irányú közlekedési kapcsolatokkal. Ha pedig kisvárosunk van, kis településünk, akkor pedig próbáljunk arra koncentrálni, hogy próbáljunk meg mindent 15 percen belül elérhetővé tenni a lakosság számára. Ez a 15 perc, ez pont az az idő, ami még simán lesétálható, lebringázható, és nincs szükség arra, hogy elővegyék az emberek az autót. Egyébként, hogyha nagyvárosban gondolkodunk, ott is lehet 15 percben gondolkodni, csak ott már az a közösségi közlekedés bevonásával, alapvetően kötött pálya bevonásával lehet ezt még szélesebb térben alkalmazni. És a közlekedés mellett pedig egyébként a másik fontos téma az a rekreációs tereknek a fejlesztése, a köztereink aktívá tétele. Nyilván ebben az Aktív Magyarország program elég sokat tett azért, hogy ezek a terek bővüljenek, de úgy látjuk, hogy még mindig lehet ezt bővíteni, úgyhogy mindenkit arra sarkalnék, hogy ezen a területen is érjenek el előrelépést a saját településükön. És hát egy idézetet hoztunk még Young Éltől, aki korunk egyik legnagyobb várostervező szakembere. Városoknak arra kell törekedniük, hogy élhetőbbek, biztonságosabbak, fenntarthatóbbak és egészségesebbek legyenek, ezért a városi tereknek az emberekre és nem az autókra kell fókuszálni. Néhány külföldi példát felvillantanék itt. Egyrészt Utrecht, ahol volt már egyébként többször is ilyen kerékpáros tanulmányutunk, egyiken volt nekem is szerencsém részt venni, és hát pont ezt az utcát mutatták meg nekünk, ahol korábban egy elég zsúfolt autóút volt, és teljesen átalakították egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen vízi útvonallá, és kizöldítették nyilván ezt az egészet. De hogy kicsit jobb példákat is hozzak, ne csak a vízzel példálozzak, Amsterdamban 30 év alatt sikerült azt elérni, hogy egy teljesen autóközpontú városból egy emberközpontú élhető város kerüljön átalakításra. Szintén ugyanez Bécsben már elég sok helyen felfedezhető, és hát Párizsban is sok ilyen van, főleg a Szajna partra, hogyha gondolunk. Ugye nálunk a rakpart az jelenleg még nem ilyen, reméljük előbb-utóbb majd eléri nálunk is ezt a szintet. Illetve hát a pollerek azért itt is megjelennek, úgyhogy nem ördögtől való ez a dolog. De hogyan zajlik ez Magyarországon, mert nekünk is vannak jó példáink.
1: Igen, sokszor kapjuk azt a kritikát, akár tanulmányúton, akár csak itthoni beszélgetéseknek, hogy hát Hollandiában könnyű, ott mindenki kerékpárral jár. Az a helyzet, hogy Magyarországon is vannak jó példák. Szegedet hagyományosan a kerékpározás fellegvárának tartjuk. A város hosszú évtizedek óta sokat tesz azért, hogy ez a közlekedési mód minél preferáltabb legyen. Ez a példa az Oskola utcából készült, Tiszapart mellől, ahol jól látható, hogy a parkolósáv megszűnt, helyére kerékpársáv került, sokkal szélesebb lett a járda, könnyebb gyalogolni, könnyebb aktív módot választani, és hát nyilván könnyebb kerékpározni is. De hogyha kicsit közelebb akarunk jönni, már volt egy jó kép Székesfehérvárról, ez szintén ott készült, a főtéren. Itt azt szeretném kiemelni, hogy az egykori parkoló funkció helyén közösségi funkció, illetve gazdasági funkció is létrejött, tehát a kávé.

0: Jézó, az rögtön az önkormányzatnak bevétel, a lakosságnak pedig a találkozás színtere. Itt kapcsolódunk vissza ahhoz, hogy hogy hatnak a közterületeink arra, hogy hogy érezzük magunkat egy városban, milyen lehetőségeink vannak, hova tudunk elmenni. Egy másik példa Nagykanizsáról, megint csak arra utalnék vissza, hogy mennyire formálhatja egy önkormányzat a mobilitást, hogyha olyan kínálatot ad, olyan lehetőséget teremt, hogy lehessen kerékpárral közlekedni. Korábban kétszer két sávon autóval lehetett közlekedni, most lett kerékpársáv, sokkal vonzóbb, sokkal biztonságosabb kerékpározni, de éles szeműek kiszúrhatják, hogy egyébként a járdán megjelentek a padok, tehát az egész utcakép sokkal humánabb lett, sokkal emberközpontúbb lett, élhetőbb lett. De mutathatok kisebb településről is példát, Etyekről, ahol szintén jártunk a Kékzóna konferencia sorozat keretében. Itt a Budapest-Balaton kerékpárút építésekor épült meg a kerékpársáv, ami azért nagyon fontos, mert korábban ez egy elég forgalmas út, nem volt jó a kerékpározás, nem volt kényelmes, viszont a kerékpársávval egy egészen más szolgáltatási színvonal jelent meg. Egyébként a Budapest-Balaton egy nagyon népszerű útvonal, 100 000-es nagyságrendben bicikliznek Etyekig az emberek, és Etyek tényleg egy nagyon jó példa arra, hogy hogy lehet az aktív közlekedési módok iránt érdekében tenni a városvezetésnek is. De egészen pici példát is tudok hozni Répcelakról, ahol nyitott kerékpársávot alakítottak ki, egészen közelmúlt tavalyi változás volt ez. És ugye itt is az volt a lényeg, hogy az önkormányzat azzal, hogy hozzányúl a közterülethez, hozzányúl az infrastruktúrához, azzal formálja a lakosság közlekedését. Ez az egésznek a lényege, amit itt a holland vagy a dán képeken is látunk, hogyha olyan infrastruktúrát teremtünk, hogy jó legyen kerékpározni, akkor az emberek fognak kerékpározni. Azt szeretném kérdezni, hogy ki az, aki tudja, hogy a képen milyen jelenséget látunk, esetleg ismerős neki ez a, nem a hely, hanem ez a szituáció. Igen, ezek az én saját képeim Gazdagrétről. Egy iskola előtt készítettem, de egyébként az ország több ezer iskolájából, nagyjából bárhol, de a felében biztos, hogy hasonló szituációkat lehetne, fényképeket vagy kis videókat lehetne csinálni. Ez reggel általános kép az iskolák előtt. Autóval jön mindenki az iskolába, egészen az iskola kapuig hozzák a szülők a gyerekeiket, megnézik, amíg bemennek az iskolába, konkrétan integetnek, aztán tovább mennek, és jön a következő autó, és így szépen arra szolgatnak végig. Ugye jól látjuk, hogy ez egy ördögi kör, mert az ember azért is hozzák az autóval a gyerekeiket, mert féltik őket, viszont minél többen viszik autóval, annál jobban féltjük. Tehát ez erre nem vezet út, ez biztos, hogy nem jó, mert akkor egy idő után már nem lesz több hely így sincs már, de akkor még kevesebb helyünk lesz, még inkább arra fogunk szorulni, hogy nincs más lehetőség. Van más lehetőség, iskola utcákat kell létrehozni. Ez Nyugat-Európában már több helyen is van. Nálunk még gyerekcipőben jár, de vannak jó példák. Ennek az a lényege, hogy reggel az iskola kezdés előtt egy fél órára le lehet zárni az utcát. Kordonokkal itt a képen is látható, ez egy ideiglenes kialakítás, nem végleges, és csak egy adott időszakra szól. Önkéntesek, akár diákok, szülők, vagy pedagógusok segítségével. A lényeg az, hogy ilyenkor az autóforgalom nem használhatja ezt a területet, hanem csak gyalog vagy kerékpárral lehet ezt igénybe venni. És jól látható, hogy ez jól működik. Az egyik magyar példa az Sződligetről van, az első ilyen iskola utca az országban, ahol ez teljesen hivatalos, tehát az önkormányzat tud róla, közterületfelügyelet bevonásával történik, és hát nincsenek csodák, hogyha olyan a környezet, akkor a közlekedés is így alakul, bicikliznek a gyerekek, szülők, gyalogolnak, és egész egyszerűen sokkal másabb élmény az iskolába menni, és nem egy autó dugóban érkeznek a gyerekek, hanem jobb levegőn, zöldben, gyalogosan. Ez ugye itt azért fontos ezt megemlíteni, mert ez nem kell, hogy egy végleges megoldás legyen. Az önkormányzatok gyakran félnek valamit azonnal véglegesre megcsinálni, ki tudja, hogy beválik-e vagy nem válik be. Ugye ezt hívjuk taktikai urbanizmusnak. Ennek az a lényege, hogy olyan elemekkel, mozgatható mobil elemekkel alakítjuk a közterületeinket, amelyek bármikor kivehetők, elvehetők, egy hétvégére kirakhatók, egy délutánra kirakhatók. Ez a példa éppen Barcelonából van itt a kis videó. De alul a budapesti alsórakpart látható, hol egész egyszerűen annyi történik, ugye, hogy amikor nincsen autós forgalom néhány hétvégente, akkor hogy megtelik élettel a rakpart attól, hogy nincs forgalom, és attól, hogy ki lehet menni, ki lehet ülni, néhány virágládában zöldet is ki lehet tenni. Szintén a taktikai urbanizmusra példa a jobb felső kép, ahol egy autóparkoló helyén egy kiülős kis teraszt alakított ki a kávézó tulajdonosa. Hogy más, milyen más funkció ez, mint hogyha ott egy autó parkolna, és mennyivel másabb, mennyivel megint az élhetőség irányába mozdulunk el azzal, hogyha ilyen megoldásokban gondolkozunk. Viszont az nekem itt a kérdésem, és átadom a szót Ádámnak, hogyha ki akarunk menni a település határáról, akkor milyen lehetőségeink vannak? Mik azok az alacsonyan csüngő gyümölcsök, amit érdemes egy településnek learatnia?
1: Igen, érdemes már stratégiai szinten gondolkodni arról, hogy ne csak településben gondolkodjunk, hanem a településünket körülvevő zöld területekről is. Alapvetően az ember az egy természetes lény. Tehát egy szüksége van arra, hogy a természettel együtt éljen. Bizonyítható az, hogy a zöld szín az agyunk számára pozitív folyamatokat indít be. Tehát szükségünk van a természettel kapcsolódásra. Ezért nagyon fontos az, hogy kerékpárútjaink, közösségi közlekedésünk ne álljon meg a település határába, hanem találjunk olyan rekreációs övezeteket a település körül, ahol lehet gyalogolni, természetet járni, akár hegyi kerékpározni, stb. És ezeket kössük össze a településünkkel. A képek egyébként salgótarjániak, itt van egy Eresztvény nevű rekreációs zónája a városnak, ami alapvetően nagyon jó megközelíthető busszal és kerékpárral is egy kerékpárúton, bár még van egy szakasz, ami hiányzik ahhoz, hogy valóban könnyen megközelíthető legyen, de alapvetően szerintem ez egy jó példa. Nyilván ilyet tudnék hozni Nagykanizsáról, a Csónakázótóról és még elég sok településről Magyarországon. És hát akkor megmutatnám azt is, hogy Budapestnek ezek a zónái nagyjából hol találhatóak, és hát mindenki, hogyha így átgondolja, akkor azt is beláthatja, hogy bizony nem az összes zóna érhető el megfelelően a különböző közösségi közlekedési eszközökkel vagy kerékpárral. Emiatt látjuk például azt, hogy sok esetben autók parkolnak még a fákon is, ezeken érdemes a jövőben előrelépést elérni, és hát nyilván nem csak Budapest esetében, erre vigyáznunk kell, hogy a városi népesség sokszor, amikor kiszabadul a szabadba, akkor bizony meg tudja terhelni a környezetet, tehát a fenntarthatóságra minden esetben érdemes a stratégiákban is odafigyelni. Viszont nem csak ilyen hard beavatkozásokat érdemes a stratégiákba belefoglalni, hanem alapvetően a soft tevékenységeket is, különböző programok támogatását, a civil szervezetek felkarolását, hogyha önkormányzatokról van szó, hiszen ők azok, akik közösségeket teremtenek, akik a közösségi mozgás élményét el tudják hozni a lakosoknak, és valójában ezáltal lesz élő a város, ezáltal tudnak ezek a társaságok könnyebben együtt mozogni. Viszont mi a helyzet a gyerekekkel, és mi a helyzet mondjuk a munkába járókkal? Bálint, erről egy pár szót kérlek.
0: Igen, hogyha a közterületeinket már átalakítottuk, vagy szeretnénk átalakítani, akkor egy következő lépés, hogy akik ezt használni fogják, azok felkészültek erre. Ezért indította az Aktív Magyarország támogatásával, indult el a Bringasuli program, amelynek a lényege az, hogy gyermekeket tanítunk biciklizni. Nem triviális az Magyarországon, egyébként Hollandiában sem, hogy mindenki tud biciklizni. Érdemes a gyerekeket felkészíteni arra, hogy tudják a szabályokat, tudják a legalapvetőbb kerékpárkezelési ismereteket. Ez a program, ez most is fut, 10 000 gyerek oktatása a cél, de már dolgozunk ennek a folytatásán a következő tanévben. Nagyon várjuk az aktív településeket és minden települést, hogy csatlakozzon. Pedagógusokra épül a program, úgyhogy pedagógusokat szeretnénk elsősorban ezzel megszólítani. Szintén a gyerekeknek szól a Bringáz a suliba programunk, ami egy kampány, ez egy új, idén debütálta, vagy kipróbáltuk néhány önkormányzat, néhány iskola bevonásával, de idén debütál ez a program nagy országos léptékben. 200 iskola lesz tavasszal, és 200 lesz ősszel. Csak matrica, nincsen telefon, nincs applikáció, semmi digitális háttér. A gyerekeket nem arra akarjuk nevelni, hogy azért biciklizzen, hogy a telefont nyomkodhassa, hanem azért, mert ez egy jó dolog, és a gyerekek nagyon szeretik, matricát ragasztanak a saját füzetükbe, az osztályplakátra, az iskolaplakátra, és ez egy olyan játék, amiben minden gyerek szívesen vesz részt, úgyhogy szintén ajánlom mindenkinek. Egyébként a tavaszi kampány már teljesen betelt, egész pontosan másfél nap kellett, hogy 200 iskola regisztráljon, de aki lemaradt, az ne aggódjon, mert ősszel is lesz szeptemberben. És hát van a Bringáz a munkába kampány is, ez már egy ismertebb, biztos, hogy a jelenlévők közül is többen ismerik. Ugye ez a felnőtt munkába járó lakosságnak szól, arra hívja fel a figyelmet, hogy a kerékpár egy valós alternatíva a mindennapi közlekedésben. Itt van applikáció, lehet gyűjteni a kilométereket, lehet egyénileg és csapatban is részt venni. Mindenkit bátorítok, hogy vegyen ebben részt. A kerékpáros klub bevonásával szervezzük, és nagy sikerű kampány már hosszú évek óta. És hogyha valakinek felkeltette az érdeklődését az előbbi kisfilm, akkor ebből csak egy nagyon kicsi kivágatot itt alul mutatnék, ugye a tanulmányutakról van szó. Kis timelapse videó, az ugye jó kontrasztot állít az én videómmal, ami a budapesti iskola előtt készült. Hogyha valakit érdekelnek hasonló példák, akkor javaslom, hogy tényleg regisztráljon a következő nyári tanulmányutunkra Hollandiába, mert ott ilyen és ehhez hasonló képeket lehet látni. Ez egy holland iskola előtt készült, nem azért, mert mi megkértük aznap a gyerekeket, hogy mindenki jöjjön biciklivel, hanem ez egy teljesen általános délután volt. Autókat egyébként nem is látunk a képen, valahol az iskola mögött egy olyan helyen lehet csak leparkolni, ahonnan az iskola bejárata nem is közelíthető meg. Úgyhogy mindenkit bátorítok, kis településeket, nagyobbakat is, hogy regisztráljanak a tanulmányutakra. És annyira fontosnak tartjuk ezt, hogy én még Ádámot is szeretném megkérdezni, hogy ő is volt egy tanulmányúton, és itt zárszóként mi az, amit ezek alapján megfogalmaznál, és amit egy ilyen üzenetként mindenkinek átadnánk, hogy mit vigyen magával.
1: Hát abszolút az, hogy amit az elején is mondtam, szemléletváltásra van szükség. Tehát muszáj, hogy a stratégiainkba már a legelején beleírjuk azt, hogy nekünk a következő X éven belül az a célunk, hogy a településünket egy sokkal aktívabb településé tegyük. Egyébként nem ördögtől való az sem, hogy egy külön nevezzük ágazati stratégiának, egy aktív települések stratégiát alkossunk települési szinten, és hiszen annyiféle stratégiát alkotunk, miért ne lehetne egy ilyen is. És ebbe belefoglalhatjuk azt, hogy mik azok az intézkedések, beavatkozások, amik ahhoz szükségesek, azok az alapelvek, amiket tartanunk kell, hogy valóban egy aktív településé váljon a mi településünk, és a lakosságunk egy boldogabb, szebb életet tudjon élni. Nem utolsó sorban egyébként, ahogy Bálint például is mutatták, ez gazdaságilag is megéri, hiszen a közterületeinkre visszatér az élet, ismét megnyílnak a vendéglátóhelyek, különböző szórakozóhelyek. És hát két idézetet hoztunk így a végére, ez Bálinttal közösen. Alapvetően mind a kettő korunk szintén két fontos településtervezési szakemberétől származik, és hát mind a kettő azt hangsúlyozza, hogy az a város az igazán jó, ahol az emberek emberközpontú városban élnek, ahol a kerékpározni jó, sétálni jó, ahol boldogan tudunk a közterületeinken beszélgetni, anélkül, hogy a dudaszót és az autók zaját kellene hallgatnunk. És hát tényleg egy zárszó a stratégiák miatt, ezt mostanában gyakran vetítem, hogy hiába van igazából egy közös cél, egy közös dolog, amit kijelöltünk, hogy na, akkor oda el szeretnénk jutni, hogyha egyébként össze-vissza toljuk a szekeret, és valójában az a cél az nincs világosan megfogalmazva, nincs egy víziunk, nincs egy jövőképünk. Én a mesterséges intelligenciát kértem meg, hogy készítse nekem egy embercsapatot, akik azonos irányba tolják a szekeret. De ebből is látszik, hogy ezért is érdemes az agyunkat még azért ébren tartani, mert azért ő sem tökéletes még, úgyhogy inkább gondolkodjunk mi helyette, és hát a stratégiák azért kellenek, hogy megmutassák, hogy mi is ez a pontos irány, ahova ezt a szekeret el tudjuk tolni közösen, úgyhogy toljuk közösen az aktív Magyarország szekerét. Köszönjük szépen a figyelmet!
2: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban ellátogattunk az Élhető közterületek és aktív közlekedés című pódiumbeszélgetésre, ahol Madarász Losonczy Bálint, az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság aktív mobilitási főosztályának főosztályvezetője, és Bauer Ádám, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ turizmus szakmai csoportvezetője beszélgettek a 21. századi települési trendekről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől, és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
3: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Az erdő fohásza.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai műsorban egy nemrégiben nagy vízhangot kiváltó, természetkárosító eset kapcsán beszélgetünk Magos Gáborral, a Büki Nemzeti Park Igazgatóság Mátrai és Tarna-Lázbérci tájegységének vezetőjével, aki elmondja nekünk, hogy milyen magatartás követendő a védett területeken. Még mielőtt bekapcsoltam volna a magnót, mondtad, hogy nem olvasol kommenteket. Nemrégiben arra kényszerültem úgymond, hogy olvassak, mert kollégád Balázsi Péter feltett egy cikket, és nem is a cikk volt fontos, hanem az arra jött reakciókra hívta fel a figyelmet, magyarul a kommentekre. A cikk arról szólt, hogy kvadosokat, crossmotorosokat fogtak és büntettek meg a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén, és a kommentelők 90%-a a motorosok mellé állt.
2: Igen, valószínűleg azért lehet ez, mert a motorosok kommentjei részben egy a motorosok által készített poszthoz csatlakoztak, amely nyilván tele volt igaztalan dologgal. Tehát itt zongorahúrok voltak kifeszítve, itt akciótámadás és fegyverropogtatás volt, nem voltak ilyenek. Tehát nem történt ilyesmi. És hogyha igaztalan állítások vannak, akkor azzal nehéz vitatkozni, illetve nehéz érzelemmentesen nyilatkozni. Tehát én jobban szeretem azt, hogyha tárgyilagosak vagyunk egy dologgal, megnézzük, hogy mi történt, és azzal foglalkozunk. Bár tudjuk, hogy bizonyos esetekben kommentvezérelt világon szeretek dolgokat tárgyilagosan tekinteni, és ilyen esetekben szakmailag kell dönteni nekünk az a dolog.
1: Igazából, amikor védelmükbe vették a kommentelők a kvadosokat vagy a crossmotorosokat, akkor azt hozták fel, hogy környezeti szempontból sokkal kisebb terhelés egy ilyen jármű, mint egy 100 éves vagy jó csak 40 éves erdészeti szállító teherautó, ami ki tudja még olajat is ereszt. És az utat jobban összevágja.
2: Igen, de mi nem az erdészeti út minőségéért aggódunk jelen pillanatban, hanem az egyéb természeti értékekért. Tehát, hogyha egy gép rossz műszaki állapotú, az nyilván nem szerencsés. Volt már olyan, hogy leállítottunk gépet, mert nem jó műszaki állapotban volt, és meg kellett javítani, ne folyjon belőle az olaj. Természetesen egyértelmű, hogy ez nem szerencsés, ha ilyen egy erdészeti munkagép. Sajnos még nincsenek ökogépeink, vízmotorral vagy hidrogénmotorral működő gépek, amelyek lehozhatják például a fát az erdőről. Tehát, hogy erre a tevékenységre szükség van, ez elvileg a társadalom érdekét is szolgálja. Teljesen más dolog az, amikor egy egyértelműen szabályozott viszonyokban, például Natura 2000 vagy védett természeti területen történt technikai sporttevékenység, mely zavarja az élővilágot, az valaki kimegy és motorozik. Tehát demagógia a kettőt összehasonlítani.
1: Egyik nem menti a másikat?
2: Nem, persze, hogy nem menti fel egyik a másikat. Akik kimennek a védett Natura 2000 területekre, azok jogilag tisztában vannak azzal általában, hogy mit csinálnak. 99%-ban tisztában vannak, hogy tudják, hogy nem kellene, de hát sok esetben nincs rendszám a motorkerékpáron. Ez nagyon nehézé teszi az azonosíthatóságukat. Nagyon sok esetben magabiztosak, hogy úgyis el tudnak menekülni. Ez nagyon sok esetben sajnos meg is történik. Nagyon sok esetben nem tudunk ott lenni. Tehát nagyon sok esetben megúszszák. Nyilvánvalóan ilyen körülmények között természetesen kockáztatnak, és természetesen a kockázatelemzés után azt mondják, hogy persze, hogy kimegyek holnap is. De most természetvédelmi szempontból, még egyszer mondom, mi természetvédelmi szempontból értékeljük ezeket a dolgokat, és természetvédelmi szempontból nagyon káros ez a tevékenység, amit csinálnak. Olyan élőhelyek tudnak károsodni, amelyekben gyakorlatilag visszafordíthatatlan károkat csinálnak az erózióval a kimotorozott területeken. Ez nagyon fontos, és nyilvánvalóan nekünk a jövőben is fel kell emelni ellen a hangukat.
1: Akkor beszélgessünk ennek apropóján arról, hogy hogyan kell, illik, mondhatom azt, viselkedni az erdőben.
2: Mi mindig azt szoktuk mondani, hogy az örömteli, hogyha az emberek használják a természetet, saját boldogságukra, örömükre jól érzik magukat benne, mindig úgy kell csinálni, hogy ne maradjon utánunk nyom. Tehát úgy menjünk ki, hogy ne hagyjunk magunk után nyomot. Ez azt jelenti, hogy ha kimegyünk a természetbe, akkor ne akarjuk egyből megváltoztatni. Divat például ezek a bushcraftok, amikor építünk valamit, és az emberek nem tudják, hogy néha csak egy combvastagságú ágban is gombák fejlődnek, azokban élő bogarak például, azokat felszedjük a földről, csinálunk egy valamit, ki fog száradni, elveszti a nedvességtartalmát, nem biztos, hogy azok az élőnyek már meg tudnak benne élni. És a teljes életközösséghez az fontos, hogy úgy legyen. Persze, mondhatjuk azt, hogy a 40 ezer hektáros bükkből csak 5 hektáron készülnek ilyenek, csak a sok kis hatások összeadódnak. És ugyanígy kimegyünk a természetbe, ha ki tudjuk vinni a szendvicsünket egy zacskóba, az ivós flakonunkat, akkor a ezt haza is tudjuk vinni. Mindig úgy menjünk ki, hogy nem hagyunk nyomot. És hogyha valaki egy enduro motorral, vagy egy nagy teljesítményű quaddal fog kimenni, akkor az sok nyomot hagy. De abban a pillanatban ott hagyja a hangját, ami az állatvilágnak nem kedves. Ott hagyják a rettenetes keréknyomokat, a felszaggatott gyepet, a legördülő kőzetet, ami megint nem szerencsés. És hogyha ezt egy bizonyos területen sokszor csinálják, akkor az nagyon látványos tájsebeket hagy a természetben.
1: Régebben mondta egyik ismerősöm, hogy énekeltek, úgy járták az erdőt. Most azt mondják, hogy hallgassunk a rádiót, ne maradjunk csöndben az esetleges medve veszély miatt. Tehát hangoskodni az erdőben.
2: Ez nagyon érdekes dolog. Természetvédelmi őrként nagyon sokszor az, hogy egyedül van az ember természetben és csendben van. Nekem nagyon sok esetben volt olyan, hogy megijedtem egy pillanatra, mert mondjuk épp egy cserjésben dolgoztam, és hát az ember ilyenkor csendben van, és koncentrál, figyel, és akkor 3 méterre tőlem felriasztottam egy hatalmas gímszarvasbikát, aki aztán kirongyolt, és például hirtelen meg tud ijedni az ember. Ugyanígy nagyon sokszor az ilyen helyen megfekvő vaddisznót megriasztja az ember, és megijed. Sosem sikerült még medvébe akadnom. Nyilvánvalóan ilyen szempontból, hogyha az ember fütyörészik, vagy ad ki zajt, akkor a szarvas is, meg a vaddisznó is hamarabb észlelt volna, és akkor elment volna. Tehát nem baj, ha az ember valamiféle csendes alapzajja van. Előfordulnak Magyarországon medvén, de olyan kicsi az esély a találkozásnak, és olyan hamar észrevesz minket, hogy ez egy viszonylag elhanyagolható veszélyt jelent.
1: Nyilván sok helyen van az, sőt, a Nemzeti Park területén szinte mindenhol tilos letérni az útról.
2: Az utakról a fokozottan védett területeken tilos letérni. Gyalog beszélünk?
1: Ja.
2: Gyalogtúráról. Előfordul természetesen ez is. Tehát nyilván vannak szabályok, vannak a társadalomnak szabálykövető tagja is, vannak kevésbé. Vannak, akik mondjuk azt, hogy túlzottan érdeklődőek, és mindenképpen szeretnék látni azt, ahova nem biztos, hogy be kellene menniük. Ilyen van, és természetesen ez minden jármóddal megtörténik.
1: Tehát autóval is.
2: Gyalogosan is, kerékpárral is, cross motorral is, és autóval is megtörténik. Tehát nagyon sokszor van az, hogy az ember nem hajlandó időben letenni és gyalogolni, hanem úgy gondolja, hogy ő még járművel bemegy. Hát ezek okoznak nyilvánvalóan problémát. Néha azt mondhatják az emberek, hogy mi ebben a gond, de hát amikor ezek a hanghatások mondjuk egy fokozottan védett fajnak a fészke környékén van, kisfiókás vagy tojásos állapotban lezavarjuk a fészekről, kihűl a tojás, tönkre megy a költés. Ezek problémát jelenthetnek. De problémát jelenthet az útról való lehajtás, és nyilvánvalóan a kirándulók általában nem szakértők. Nincsenek tisztában az, hogy a kerekük vagy a lábuk alatt mi található. Nagyon sok olyan van, tehát nyilvánvalóan egy csomó dolognak köszönhetően a társadalom igénye egyre nagyobb a természet megismerésére. Vannak alkalmazások, amelyekkel fel lehet fedezni a természetet. Egyre többet tudnak a mai fiatalok meg a mai társadalom, de azért ez még nem ugyanaz, mint aki idézőjelesen szakértőként közelít a természethez, és ilyen esetben tudunk átcsinálni. Nem az egyének a dolga eldönteni, hogy ő mit tehet meg, hanem van egy szabályozás, az azért jött létre, hogy megóvjuk a természetet. Ezt szerencsés, hogyha betartjuk.
1: A gyűjtögetés mennyire jellemző még? Gondolok itt gombára, úgymond erdei gyümölcsre.
2: Divatja van neki újra, én úgy látom. Nem mondom azt, hogy szürke zóna egy picikét. Nagyon sok esetben hallok rádióadásokban is ilyen műsorokat, ahol a természetben található javak gyűjtéséről és feldolgozásáról van szó. Hallottam már olyat, ahol elmondták, hogy védett természeti területek is léteznek, de alapvetően ezek az információk azért még hiányoznak. Tehát az fontos, hogy védett fajt, legyen szó gombáról vagy növényről, az csak engedély birtokában, és védett területen is csak engedély birtokában lehet gyűjteni. Tehát ez például egy fontos dolog, de hál' Istennek nagyon jó térképek vannak, interaktív térképek a természetvédelem.hu honlapon, az igazgatóságoknál, tehát hogyha valaki akar tájékozódni, az a mai világban könnyedén megteheti, hogy hol találhatók védett területek és hol vannak nem védett területek, ahol ezeket a tevékenységeket lehet végezni.
1: A kintalvás mennyire engedélyezett, vagy éppen tiltott?
2: A jogszabály ezt is elmondja, hogy a 24 órát meg nem haladó kintartózkodás az lehetséges, és szerintem ebben mi is rugalmasak vagyunk. Tehát ezzel nem szoktunk jelentős mértékben problémázni. Kifejezetten akkor van ezzel is csak gond, amikor fokozottan védett területhez érünk, ahol ugye elvileg csak a turista úton lehet keresztül haladni. Most ha ilyen helyen valaki fogja magát, és akkor egy klassz gyepen, vagy egy olyan helyen, amit úgy gondolt, és ez fokozottan védett terület, ezt elvileg nem teheti meg. nem szerencsés. Az sem szerencsés egyébként, hogyha valaki akár nem védett területen, vagy csak sima védett területen ezt csinálja, és pont kifekszik egy értékes növényfajnak egy picike állományát. Ilyen szempontból szerencsés, hogyha valakinek vannak előismeretei, és akkor oda fogja letenni a virágzsákát, ahol mondjuk csak avar van, és akkor látszik, hogy nem csinál bele problémát. Ezek egyszerű dolgok, amelyek egy kicsi odafigyeléssel megvalósíthatóak.
1: Most egy ideje feloldották a tűzgyújtási tilalmat, de igen, van olyan megye, ahol újra bevezették. Mennyire tartják be az emberek a tűzgyújtási tilalmat?
2: Talán egyre jobban odafigyelnek, ezt viszont úgy látjuk. Legalábbis az erdőterlethez kötődő tűzgyújtási tilalmat. Erre úgy látjuk, hogy jobban odafigyelnek. Sok esetben kapunk olyan megkeresést, amikor turisták érdeklődnek, hogy szeretnének bejárni, és megkérdezik, hogy lehet-e, mert szeretnének egy nyársalást, egy szalonnasütést, egy kolbászsütést, és hogy lehetséges-e. Akkor el szoktuk mondani, hogy éppen mi a helyzet. Honlapunkon mindig szoktuk szerepeltetni, hogy éppen milyen állapotban van a tűzgyújtási tilalom. Az egy másik kérdés, hogy vannak a társadalomnak olyan rétegei, akik életvitelszerűen tavasszal élőhelykezelésbe kezdenek a környezetükben, és
1: magyarul felgyújtják a mezőt.
2: Abszolút, a nádast, a mezőt, sajnos ez működik, illetve a gondotlanság is működik, tehát az autóból kidobott csíkek, tehát rendszeresen vannak ilyen problémák. Az időjárás ebben nem segít, tehát nyilvánvalóan az aszályos időjárás és a nagy meleg a tüzek számának a növekedéséhez tud vezetni, de talán az látszik, hogy az erdő tekintetében egy kicsit jobban odafigyelnek az emberek.
1: A szemeteléssel is ez a helyzet? Most is vannak problémák, de emlékszem arra, hogy amikor mondjuk 35-40 évvel ezelőtt jártam az erdőt, akkor szinte nemzeti sport volt, hogy kivigyük a szemetet ipari méretekben.
2: Ez most is működik, szerintem, tehát az ipari méretekben való hulladékkezelés, és az most is működik. Tehát rengeteg olyan helyen látunk nem legális fuvarozókat, akik a lakóterületek környékén ezt a tevékenységet végzik. Azt tapasztaljuk, hogy az erdőterületen valamivel jobb a helyzet. Egyrészt ez a ne hagy nyomot gondolkodás egyre több emberhez eljut, és így is gondolkoznak, így is cselekszenek. Másik meg az, hogy tényleg olyan közösségi rendezvények vannak. Ez lehet akár a Teszettől kezdve turista egyesületnek a mozgalmáig. Nagyon sok olyan résztvevő van, aki odafigyel arra, hogy na akkor, ahol csúnya menjünk és szedjük össze a szemetet, és van látszatja neki. Én azt gondolom, hogy mindenképpen kevesebb a szemét, mint volt korábban. Talán kevesebbet viszünk ki, és talán többen vannak, akiknek bántja a szemét és tesz is ellene.
1: Rakoncai Zoltán, a hazai természetvédelem legendás alakja, mondta az egyik előadásán, amin részt vettem, hogy az erdőt, illetve a természetet azoktól kell védeni, akik kimennek. Mert az, aki a kocsmában a poharat döntögeti, az a természetben viszonylag kevés kárt okoz.
2: Igen, a közvetlen behatásoktól abszolút nyilván. Hagyományos értelemben véve ezt így lehet mondani. Átkapcsolva lehet ezt máshogy is. Tehát az a kvadkereskedő, aki nem megy ki a természetben, de mondjuk az a munkája, hogy ilyen eszközöket forgalmaz, közvetetten is, de elég komoly hatással van a természetre. Ő lehet, hogy nem megy ki sosem, mert nem szereti a természetet, de például óriási hatása van rá. Például, ha belegondolunk, hogy hány kádárkockát fűtenek a mai nap fával, és hogyha ez egy nagyon modern szigetelt ház lenne, ahol egy faelgázosító kazán van, akkor azt a házat nem 12 köbméter fával, hanem 4 köbméter fával lehetne egy szezonban kifűteni. És akkor nem biztos, hogy ő is kijár a természetbe, de mégis van hatása jelenleg, hogy milyen tűzifaigén keletkeztet. Borzasztó összetettek ezek a kérdések, és hát ez nagyon messzire vezet. Sokszor akkor is van hatásunk egy dologra, hogyha úgy gondoljuk, hogy nincs.
1: Az elhangzott beszélgetésben Magos Gábort, a Büki Nemzeti Park Igazgatóság Mátrai és Tarna Lászbérci tájegységének vezetőjét hallották.

0: Most Bársony István Ökörnyál című írását olvassa fel Tóth Levente színművész.
1: Száll, száll az ökörnyál odakint a puszták szellőjárt a síkján, s fennakadozik az útjába nyurguló kórókon, amelyeken el-elmarad belőle egy kis fehér fátyolfoszlány, a többit meg viszi a szél tovább. Az új vetés zöldjén október verőfénye ragyog. Itt van a vénasszonyok nyara. Már nem forró, csak langyos, mint a kialvó szerelem. Az ég derűs kékségére is, mintha egy kis szomorúságot igyekeznék rácsempészni a földi hervadás, amely a fák lombozatát ritkítja, tarkítja, és zörgősre szárítja a kukoricaszárat. Gyönyörű ez a magyar ősz, amikor a letarolt mezőkön elterül az isteni nyugalom, és a virágzás buja bokrétái már emlékezéssé válnak. Csak annál jobban megörül a szemünk az égszínkék katánknak, az itt-ott még pirosló pipacsnak, a sötét lilakék szarkalábnak, a bágyattan fehér székfű virág egyet csomójának. A barázdákon fekete varjak sürgölődnek. Ez a cigány nép nem nagyon riadozik, jól tudja, hogy neki a négylábú ellenség nem árthat. Amint a kuvasz visszakocog a szekér felé, megint csak ellepi a pajor csemegéket kínáló barázdát, s ott folytatja áldásos munkáját, ahol az imént elhagyta. A munkában levők hallgatnak, dolgoznak, mintha fizetnék őket érte. Csak az új jövevények kárognak néha erre vonultukban, és jellegzetesen reket hangjukkal bíztatják a saját türelmetlenségüket. Figyelmeztetik a lakmározókat, hogy ők is jönnek. A feketék közt elvegyül helyenként a náluknál ritkább, de gonoszabb szürke varjú, a kálomista, a dunántúliak kányája. Na, ennek a hangja egészen más. Érces, mint a jó torkú baritonistái. Száz fekete varjú rikácsolása közül is tisztán kihallik egyetlen szürke kalandornak a károgása. Ez a jó madár nem úgy dolgozik, mint kormos rokonsága, hanem még akkor is vadászik, amikor rovart fogdos. Inkább a kitúrt egeret lesi, mint hogy már régen nincs sem fogolytojás, sem apró csirke, de még kis nyúlfi sem, amelyet tőle telhetően pusztíthatna. De azért a csimaszt sem veti meg. Gusztus csinál neki a fekete atyafiság, amely elől puszta irítségből is elkapkodja a jó falatokat. És megjönnek közéjük a csókák is, a hangos, zajos, fehér szemű, szürkefejű, fürge kis oldalági rokonok, amelyek, ha alkalomattán elkeverednek is a többivel, egyébként mindig külön társaságokba járnak. Még a fészkelésük sem olyan, mint a varjaki, mert odúban költenek. Hangjuk meg éppen egészen más, messze hallható, éles csauval köszöntik egymást, s ha valami riadalom támad az együttesben, és a magasba csapó varjúsereg elkezd károgni, a csókák szava úgy csendül ki az űrzavaros zajból, mintha ők volnának a varjak kürtösei. Itt a vénasszonyok nyara is száll az ökörnyál a pusztákon. A határok mentén vonuló akác sor citromsárga foltokat kever a saját fonnyadó zöldjébe, s lassan hulladgatja a levelét. A nyári madársereg már erősen ritkulóban, minthogy a költözők egy része korán búcsúzik. Sárgarigó rég nincsen. A pittyerek, a fűrjek most húznak délfelé melegebb hazába. Az igazi rovarevők, a harkályt és rokonságát kivéve, mind elmennek tőlünk télire, és csak a magevők meg a vegyesen táplálkozók maradnak, amelyek számára mindig akad olyan, amilyen terített asztal. A szekér úton búbos pacsirta fut és fütyűrész. Rálendül egy vakont túrásra, és annak a tetején kezd kedves, lágy hangon énekelni. Ez is az ősz jele. Ez is a vénasszonyok nyarával kezdődik, mert a búbos pacsirta egész nyáron hallgat, s tyütyürütyűjén kívül más hangot nem ad. De amikor a többi kis lantos a dalaival elnémul, akkor ő kezdi rá magáét. Csak a mi legszebb kis szárnyas virtuózunk, a piros állarcos tengerice csattog fel ilyenkor is csodálatosan remek koloratúrájával, amellyel a fülemülen kívül minden más szárnyas hangművészünket veri. De hát nincs szabály kivétel nélkül. Hallottam már novemberben is pacsirtát énekelni egy gyönyörű, szép késő őszi napon a Hortobágyon. Talán nem bírt a szívével, hogy ezt a drága magyar hazát itt kell neki hagynia. Búcsúznak, búcsúznak, ha még oly nehezen is. A kakukk kis korán búcsúzó, mégis láttam októberben kakukkot, pedig akkor már jöttek a vadludak, ami csalhatatlanul bizonyítja, hogy visszavonhatatlanul itt az ősz, sőt, a vénasszonyok nyarának is vége. Szegény vénasszonyok, akiknek kötekedő csipkedéséből jár ki az októberi nyár, mennyi gyönyörűségben volna részük, ha ezt a nyarat igazán élvezhetnék. Igaz, hogy ez a mélabú gyönyörűsége, de annál megindítóbb. Lát az ember olyan aranysugárzást, amely a saját színét valósággá festi a világra. Hall szokatlan hangokat, aminek máskor nincsenek. Megakad a szemünk az üres fészkeken, amelyekből a boldogság örökre elköltözött, pedig mennyire ott élt bennük. Akár csak az októberi nyárban sütkérező, elhervadt vénasszonyok szívében. Slám, már üresek a fészkek. A szántáson puskás halak baktat. Gépiesen egyenletes lépéssel rója a rögöket, amelyeken jókora körben fordul, stigavonallal igyekszik a kör közepe felé. Itt egy minden gonosz hájjal megkenegetett nyúlvadász kísérletezik, szinte biztos sikerrel, mert fortélyos atyafi, aki tudja a nyúl szokást. A nyúl már messziről kinézte a szántáson, ahova a vénasszonyok nyara évadján a tapsi füles kiszeret feküdni a jó meleg bizsergető napra. Aki ért a dologhoz, annak nem ördögség észrevenni, hogy hol van, mert mindig a barázdában lapul meg, s minthogy a keskeny, árokszerű laposban két oldalt takarja a barázdák fala, oldalt eső szemével ezt a takarást látja legjobban, és nem ássa be magát annyira, mint a tarlón. Az ám. Az alakja ilyenkor hasonlít a nyerekhez. Elől a kápa, a feje, s a nyerek hátulja az ő hátulja. A színe rendesen világosabb a sötét szántásnál, itt csak a vak nem láthatja meg, hol van. Na jó, ilyen vak igen sok van még a jó vadászok közt is. Most már az a törvény, hogy nekik kell indulni elszántan ferde irányban a nyúl felé, egyforma sietős lépéssel. Aki bírja szusszal, az még futhat is, hogy a lapuló nyúl azt higgye, hogy nem ő vele törődik a vadász, de oda nézni a nyúlra eközben nem szabad. A szeme szögletével is lát annyit az ember, hogy mozdul-e a nagy fülű a vackából. Addig kell csigavonalú körökkel közeledni, amíg vagy a nyúl unja meg a gyanússá váló közeledést, vagy olyan kicsi a távolság, hogy úgy is mindegy, mire szánja rá magát a lóvá tett pecsenye. Ha aztán kiugrik, dörren a puska, és bukfencezik a nyúl. Tudnélik, ha el nem hibázzák, de annak, aki még ilyenkor is hibáz, lőcs való a kezébe, nem puska. Ez a dörrenés csak annyi messziről, mintha a kondás pattantana egy jókorát a karikás ostorával a malacai körül. Ma azok csak felkapják rá buksi fejüket, ha elugranak is, csak hamar nekilátnak újra a turkálásnak. A puska dörrenéstől mégis felriad a nagy legelőn pihenő túzok csapat, amelynek az őrkakasa kezdettől fogva gyanúsan figyelte a nyúlvadászt. Mégis más hangja van a karikásnak. Na meg a kondás alig mozog. Inkább egy helyben ácsorog, s őt már megszokták a túzokok. Hatalmas testű, remek kiállású, szakállas, hanvas fejű, rezes tarkázatú, pörgek alaphoz kackiásan illő dísztollas túzok kakasok. Meddig lesznek még a magyar síkságok eltanyásított térségein? A nagy legelő végét nem éri a szemem. Olyan messzire nyújtózik. Igazi versenypálya a szélnek, amely száguldva vágtat rajta. Hajt, kerget valamit maga előtt. Ördögszekér karikázik a síkon, s utolérni igyekszik egy darab fehér fátyolt, amely lengve siet a levegőben, mintha szárnya volna. Az ökörnyállal játszik a szél, s ráúszítja az ördögszekeret, mely elfut alatta. A kis fehér fátyol forgó szél sodrásába kerül, s elkezd emelkedni, amíg csak torony magasan nincsen. Ott egyszerre kiadja a mérgét a szél törtsér, és elejti a vénasszonyok nyarán termett finom sejmet, a fiatal pókok szőtte ökörnyálat. Száll, száll az ökörnyál. Dudolászva surran a rónán az őszi szél. A magasban éket rajzol az égre egy falka vándorvadlód, amely geggenve, gagyogva vonul liba sorban a vezére után. Olyan magasan vannak, hogy még hosszú útnak kell lenni előttük, mire majd ereszkedni fognak valahol a szikes tavak táján. Messze mögöttem vannak már a szántóekét kísérő varjak, messze előttem járják útjukat a beszédes vadludak, s a hangjuk egyre gyengül. Az akácfasorból rég elkanyarodtam, itt, ahol vagyok, nincs hang, nincs mozgás. Csak az aranysugarak élnek, táncolnak, ragyognak. Olyan meleg van, mintha nyár volna. Az van. Vénasszonyok nyara. Amelyet itt körül ölel a csend.
0: Bársony István Ökörnyál című írását Tóth Levente olvasta fel. Ezzel az Erdőfohásza mára véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Tigovics Ernőt hallották.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
3: Trianon napján nem csak a veszteségre emlékezünk, hanem arra az erőre is, amely a legnehezebb időkben is képes volt megtartani bennünket. Írta a Nemzeti Összetartozás napján közzétett üzenetében Kelemen Hunor RMDSZ elnök. A Trianon évfordulóról több erdélyi és partiumi településen is megemlékeztek. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke a közösségi oldalán úgy értékelt, hogy ezen a napon, amikor sokfelé ballagás van, talán nincs annál szebb üzenet, mint az, hogy a jövő mindig megszületik valahol. Egy osztályteremben, egy iskola udvarán, egy közösségben, ahol a fiatalok útnak indulnak, és magukkal viszik a nyelvet, a hitet, az összetartozást. Ez ad reményt nekünk is, mert amíg vannak, akik tovább viszik, amit ránk bíztak, addig van jövőnk, fogalmazott. A Magyar Nemzet Egysége mellett tett hitet a Mi Hazánk mozgalom a közösségi oldalán a Nemzeti Összetartozás napján publikált közleményében. Trianon nem csupán egy történelmi dátum, egy nemzet fájdalma, amely generációkon átível, írták. Emlékezzünk az igazságtalanságra és büszkén valljuk. A magyar nemzetet nem lehet határokkal szétszakítani, áll a közleményben. A magyar kormány hozza nyilvánosságra az ukránokkal aláírt jegyzőkönyvet a magyar kisebbségi jogok ügyében, ha van ilyen. Ezt szorgalmazta Nacsa Lőrinc, a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezető helyettese. Az Országgyűlés Magyarságpolitikai Bizottságának elnöke a közösségi oldalán azt is követelte, hogy a nemzetközi megállapodás szerződés keretében a vállalásokat, garanciákat és határidőket fogadja el a magyar és az ukrán parlament is. Így később nem tudnak visszakozni, amikor megkapták, ami nekik kellett, vagy amikor egy másik ukrán vezetés lesz egy választás után. Ez lenne az igazi garancia, közölte. Nacsa Lőrinc úgy fogalmazott, Ha sikerült közelebb kerülni bármilyen módon a kárpátaljai magyaroktól 2015 óta folyamatosan elvett oktatási, kulturális, nyelvi és politikai jogok visszaszerzéséhez, az jó dolog és üdvözlendő. Nyílt levélben kéri az egészségügyi minisztert a szívhangrendelet megtartására a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence a közösségi oldalán megjelent, Hegedű Zsolt szakminiszternek címzett levélben rámutatott. A szívhangrendelet részben valóban tudományos, szakmai kérdés, de erkölcsi, morális kérdés is, kiemelte. A szívhangrendeletet szerencsére már nem lehet visszamenőleges hatállyal eltörölni. Azok a gyerekek, akik ennek köszönhetően születtek meg, itt élnek közöttünk. A kereszténydemokrata politikus arra kérte az egészségügyi tárca vezetőjét, gondoljon egy ilyen gyermekre, és ha előtte van a szívhangrendelet eltörléséről szóló terv, akkor tépje szét. Védjük együtt az életet, fogalmazott a KDNP frakció vezetője. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter hétfőn a parlamentben a témában hozzáintézett interpellációra válaszolva azt mondta, a Tisza kormány célja, hogy minél több gyermek szülessen. Orvosként és keresztényként számára az emberi élet védelme a fogantatástól a halálig alapvető parancs. Azonban mi a magzati életek védelmét valós társadalompolitikai feladatnak tekintjük, hangoztatta. Szerinte ebben az ügyben a politika megerőszakolta a szakmát, ezért társadalmi és szakmai párbeszédet kezdeményeznek, mert szakmai, morális, etikai és szociálpolitikai konszenzus kell. Megjelent az afrikai sertéspest is egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertés állományban, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatala távirat irodával. Nemes Imre országos főállatorvos, a Nébih elnöke azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el, és bezáratta a 3000 sertést számláló gazdaságot, amely körül védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, és korlátozásokat vezettek be. Megkezdődött a fertőzés eredetét és esetleges továbbterjedését felderítő járványügyi nyomozás, valamint az állomány felszámolása is, írták. Végül az időjárásról. A változó vastagságú fátyolfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen, leginkább északnyugaton. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A hőmérséklet napközben 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet. Híreket hallottak.
4: Könyvtári barangolás.
5: Kedves hallgatóink, összeállítást hallanak Dzsida Jenő, Juhász Gyula, Kunszeri Gyula, Major Zala Lajos, Rónai György, Sinkó Ferenc és Váci Mihály műveiből. A verseket Balog András, Blaskó Balázs, Fehér István, Kelemen Csaba, Sárosi Kinga és Szegvári Menyhért előadásában hallják.
6: Juhász Gyula, májusi áhítat. Bizony, ma újra megtérek te hozzád, hajnali csillag, szép szűz Mária. Bizony, ma neked fonok földi rózsát, én földi bűnök, bánatok fia. Bizony, ma újra szép a nagy mennyország, az aranyfüstös, áldott és szelíd. Tiéd a dal, a tömjén és az ország. Mária, hívnak csillag szemeid. Ó, tavaly én is messze, messze jártam, s egy földi nőben láttam csillagot. Hol az a nő, s a csillag, hol ragyog? Ma érces és bízó Litániában ez engem újra minden nevedet. Én mindig bánatos, rossz gyermeket.

Kunszeri Gyula, Lorettói litánia. Szűzeknek szent szőze, Istennek szent anyja, a fogantatásnak szűz makulátlanja, igazság tüköre, bölcsességnek széke, örömünknek oka, áldás, malaszt, béke. Lelki tiszta edény, kinek szűz a lénye, tiszteletes edény, áhítat edénye, titokzatos rózsa, Dávid király tornya, mely mintha elefánt sontból való volna. Mária aranyház, szövetség szekrénye, mennyország ajtaja, hajnalcsillag fénye, betegek orvosa, bűnösök oltalma, és vigasza annak, aki bútól halna. Ahol te vagy, minden búbánatnak vége. A keresztényeknek vagy te segítsége. Királyné az égben, mely angyalok hona, minden szenteknek szent királyné asszonya, Magyarországunknak nagy oltalmazója, szeplőtlen királyné, fűzérbe font rózsa. Hozzád fohászkodunk, kik annyit vétettünk, könyörögi érettünk, könyörögi érettünk. Istennek báránya, vedd el bűneinket, irgalmazd minékünk, Krisztus, hallgass minket!

napja lelkünk mennyboltjának, nyavajáknak enyhülése, orvossága tikkadt szívnek, öröme a kisdedeknek, őre boldog otthonoknak, pártfogója szüzességnek, reménysége jegyeseknek, segítsége jó anyáknak, szivárványa öregkornak, támasza az elhagyottnak. Útitársa sivatagban, üdvösségünk szent pecsétje, vándorlásunk végső célja, zengő dalunk nappalunkban, zsolozsmája éjszakánknak.

Rónai György. Vers a május királynőjéhez. Ó szűz, ki halk homályán, hűsívű templomoknak lakozol hófehéren, szelíd oltár felett, hol omló fellegekben a tömjén füst lebeg, s hol enyhe lángolással örök tüzek lobognak. Ó szűz, kihez zokogva sikolt a könnyes ének, virágos május estén a jámbor ajkakon, hallgasd meg bús szívemből feléd omló dalom, amelyet áhítattal ajánlok fel ma néked. Tiszteletes edénye az égi kegyelemnek, ajtója fényes égnek, titokzatos virág, csillag, kit nem vakíthat a ködbe hult világ dohos szívekből szálló sötét felhője sem meg. Te légy az én vezérem, lecsüggett bús fejemre, szemed sugára szárnyán suhanjon enyhülés. Terítsd reám palástod bajban védelmül, és segíts, hogy el ne hagyjon soha az Úr kegyelme. Kísértetes viharban ragyogj az égnek ívén, hamis fény el ne csalja rossz útra gyermeked. Vezesd át őt szelíden vak örvények felett, te hozzád, mint anyámhoz, maradjak mindig hívén. Ó, égi szűz, figyelmezz esdeklő énekemre. A szívem, torz virágom, mit reszkető kezem esetlenül feléd nyújt, fogadd el szívesen. Vedd jóságos mosollyal simító két kezedbe. Ültesd az égi kertek földjébe, égi csermely csorgó vizével öntözd, s ha új virágra hajt, űz messze tőle minden késő fagyott vihart, fakadt szirmát sugározd be égi kegyelemmel. Május szent királynője, ki ódon templomoltár homályán laksz fehéren, e kinyílt tulipán legyen kedves virágod, s bukdácsoló imám legyen az omló illat, hangtalan hálazsoltár.

Halkan hull az őszi este harmata, harmatozd rám, égi kedved, Mária. Oszladozzék, balga szívem bánata, te vigyázz rám, boldogságos szűzanya. Hogyha kővel megdobnak az emberek, szeljek nekik ízes búzakenyeret. Töltse be a lelkemet a szeretet. Tiszta szívvel álthassam szent gyermeked. Bánatok közt elvadultam. Légy szelíd térítőm, hogy égi atyánk fényeit szeplőtlenül tükrözhessem, mint a víg tengerszem a hajnal ifjú fényeit. Gyermek kedvel ámuljak a fényeken. Rózsa legyen tövisek közt életem. Piros rózsa virágozzék ékesen, rózsakertek öntözője, légy velem. Ellankasztó szárasságot messze űz, égjek a szent szerelemben, mint a tűz. Égi tűznek tűztestvére, kit derűs kötelék a legfőbb tűzzel összefűz. Fáradtságban biztatásod elnevedd, cirógasson langyos, puha tenyered. Jó öletbe hajtva tikkat fejemet, megbékéljek, mint a megvert kisgyerek. Hogyha majd egy furcsa órán meghalok, mint fiadat, úgy öleljen két karod. Köszöntsenek örvendezve angyalok, fogadjon be országodba magzatot. Ámen.

Váci Mihály, Ave Maria. Csak gondolok reád, agyam fagyos tekervényei, mint neoncsövek felderengnek, reszketek piros fényével szelíden izzó betlehemi nevednek. Csak álmodom rólad, ahogy befagyott tavak álmodhatnak az égről, s derengsz te bennem, mint az égmerengés a jég alatti mélyből. Csak álmodom rólad, ahogy a sápadt hómezők alatt a behegget barázdák. Susogsz bennem örökkön, ahogy a fagyos rögökben a hízelgő rostáblák, ahogy a leásott oszlopokban zokognak a legaljazott lombok, zúzott rönk, tört hasáb vagyok, erdőid bennem susogva kibontod. Neved forró áhítata lehervadna itt a lucskos hideg közönyben, mint halk imák a sárba csuklanak a tipró körmenetben. Ki érezné meg itt azt a bölcső meleg mennyet, amelynek enyhe üdeneved imádkozva engemet elmelenget? Ki értené meg itt te hótól fuldokló, elkékült arcú télben neved tavaszi szeleit, melyek májust tartanak bennem ébren? Hogyan is hangzana e fagyvíjogásban ez a pacsirta sírás? Recsegő jégmezők fölött hogyan susoghatna neved e virágnyílás? Ki értené nevednek dallamát, s dallamtalan zenéjét, örök zsongását, kagyló búgását, harangkehely remegését, gordonka hízelgését, s hegedű ujjongását ezüströptű nevednek? Orgona futamait, amellyel nagy dallam, szerelem kereslek. Mária, jászlak meleg aljára vetett kisdedkori ágyak. Jézusi gyermekkor, mikor még hittem, hogy reám, mint messiásra várnak. Mária, esték gyapjas nyája tolong a térdeimnél, aranyat tömjént kínál az éj, s bánata arcomon könnyű tömjén. Mária! Ez a szó felkelti bennem a sírást. Nemet ájon születtem. Ó, üljél szelíd összvér hátára, menekülj! Ó, vigyél innen engem! Mária! Valami betlehemi szelídségű emlék az én örök sírásom. Egy csillag sajog bennem pirosan, s suhog fényszárnyú örök karácsony. Mária! Én bennem keserű pásztorok indulnak-e szóra, s ott hagyják a nyájat. Torkomon örökös a meghatódottság, melyel kalaplevéve csodát várnak. Mária! Zokogó ária, templomi dallam, Ave Mária zsoltár, énekek éneke, halk kórus, botló gyermekkoromban már bennem dúdoltál. Mária, dallam, ki tudja honnan száll, s honnan kél, milyen húrról? Csak én tudom, hogy miről énekel, milyen szemet homályosító búról. Mária, verdesnek arcom körüle hangok, mint a lepkék, s a hallgatok, akkor is szárnyuk himpora lep meg. Ha hallgatok is, én örök neved susogó rostáblájában alszom, s ha alszom is, neved búzavirágzása szenteli arannyal arcom.

Major Zala Lajos. Ima ablaknyitáskor. Még mielőtt cigarettára gyújtanánk és serkentő tablettát szednénk. Fehér Rózsa Mária, Pirkadás Kehely Mária, csontjaimban naperő, izmaimból bizalom, fehér rózsa nyugalom. Pitymallat Rózsa Mária, békebimbó Mária, derengész szirom Mária. Békeharmat elcsöppen, vérkocsányon elgurul, gyökerekből fényporzókba. Az idegek felszedik, a létembe betakarják, perceimmel simogatják. Neurózisok nyűgei pusztuljatok testemből, lelkemből, az agy sejtjeiből mindörökre. Amen.

Gyida Jenő, az utolsó litánia. Olyan szomorú, elmúlik a május, és múltba hal az orgona búgás, és üressé lesz sok-sok délutánom. Tömén füstösen ragyog be a nap a fehér arcú Néma Máriára. Gyertyák lobognak, villanyszemek égnek, és jázmin csokrok esőzik a szirmot a fehér sejmű oltárterítőre. Nézek a finom templom ködön át a fehér arcú Néma Máriára, és elmondom neki a legutolsó szép litániát. Titkos értelmű rózsa, könyörög érettünk, Dávid királynak tornya, könyörög érettünk, elefántcsont torony, könyörög érettünk, Mária aranyház, könyörög érettünk. Úgy sajnálom, hogy elmúlik a május, és múltba hal az orgona búgás, és úgy sajnálom a permetező jázmin szirmokat, meg az utolsó szép litániát. Szétfoszlik, mint egy tavaszéji álom, és üressé lesz minden délutánom.

Összeállítást sugároztunk Dzsida Jenő, Juhász Gyula, Kunczeri Gyula, Major Zala Lajos, Rónai György, Sinkó Ferenc és Váci Mihály műveiből. A verseket Balog András, Blaskó Balázs, Fehér István, Kelemen Csaba, Sárosi Kinga és Szegvári Menyhért előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Németh Tamás volt.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa arra buzdít, hogy az úrnapi körmeneten tegyünk bátor tanúságot a hitről. A Szent Atya beszéde a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselőihez. A mesterséges intelligencia kihívást jelent az oktatás számára, el kell kerülni a tudás széttöredezettségét. A Vatikán bejelentette a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Élet az Úrban. Sajgó Balázs atya elmélkedése Krisztus szent teste és vére ünnepére. Leó pápa. Az úrnapi körmeneten tegyünk bátor tanúságot a hitről. 14. Leó pápa a szerdai általános audiencia végén emlékeztetett Krisztus szent teste és vére ünnepére. Arra buzdított, hogy tekintsünk Jézus szívére, és így saját szívünk türelmesebb, nagylelkűbb és együttérzőbb legyen. A legszentebb oltári szentséget követjük, hogy emlékezzünk a közöttünk lévő Istenre, aki mellettünk áll. Erre emlékeztetett a pápa az audiencia végén mondott köszöntéseiben, a vasárnap esedékes úrnapja alkalmából.
1: Questa settimana si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
0: Az olasz zarándokokhoz fordulva az úrnapi körmenetek értelmére és fontosságára mutatott rá. Az eukarisztiában Jézust szemléljük, aki megtört kenyérként ajándékozza magát nekünk. Az eukarisztikus népi ájtatosságokhoz tartozik az úrnapi körmenet is, melyet sok országban járnak végig az utcákon. Ezzel kapcsolatban a pápa arra bátorított, hogy tartsuk életben a hit nyilvános tanúságtételének-e szép kifejeződését. A lengyel zarándokokat arra emlékeztette a Szent Atya, hogy Jézus él és velünk zarándokol.
1: La partecipazione alle processioni eucaristiche.
0: Az eukarisztikus körmeneteken való részvétel, főként a családok, gyermekek és fiatalok részéről legyen a hit bátor tanúságtétele, és emlékeztessen mindenkit arra, hogy Isten jelen van népe tagjai között, és elkíséri őket a mindennapi életükben. Leó pápa az angolajkú zarándokoknak arról az erőről beszélt, amelyet az oltári szentség ad nekünk.
1: As we prepare for the solemnity of the most holy body and blood of Christ, let us be strengthened by this divine gift and become witnesses of his love to all we encounter. God bless you!
0: Mi alatt Krisztus szent teste és vére ünnepére készülünk, hagyjuk, hogy megerősítsen minket ez az isteni ajándék, és legyünk szeretete tanúi mindazok előtt, akikkel találkozunk. A portugál hívekhez szólva a Szent Atya elmondta, hogy június a Jézus szent szívének szentelt hónap. Közeledjünk Isten irgalmassága és gyöngétsége forrásához, hogy a feltámadott átalakítsa szívünket, türelmesebbé, nagylelkűbbé és együttérzőbbé téve azt. A közel-keleti papokat és szerzeteseket Leó pápa imáiról biztosította, megáldotta szolgálatukat és országaik várakozásait.
2: Leó pápa, a mesterséges intelligencia kihívást jelent az oktatás számára, el kell kerülni a tudás széttöredezettségét. A Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselőihez intézett beszédében 14. Leó hangsúlyozta, hogy az új technológiák fejlődése hogyan nehezíti meg a diákok tanulmányi teljesítményének értékelését. Az oktatók kísérjék el a diákokat azáltal, hogy módszereiket kreatívan hozzájuk igazítják az egyén holisztikus fejlődésének biztosítása érdekében.
1: In light of the encyclical letter I recently published, I'd like to address a few words to you concerning the decisive importance of Catholic education in today's world.
2: A mesterséges intelligencia fejlődésének következményei ma már az emberi lét szinte minden aspektusát érintik. Az 1899-ben alapított az Egyesült Államok Katolikus Felsőoktatásának ernyő szervezete a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetsége küldöttségéhez intézett beszédében 14. Leó pápa az oktatási szektorra összpontosított. Arra figyelmeztetett, hogy növekedőben van a tudás részekre töredezése, vagyis az a kockázat, hogy egy adott területen speciális készségeket szerezzünk, anélkül, hogy ezt az információt mélyebb tudáshoz tudnánk kapcsolni, vagy megőriznénk a világos céltudatosságot. Ezek a szavak Leó pápa első enciklikájából, a Magnifica Humanitasból származnak. Június 3-án szerdán reggel a vatikáni 6. Pál aula kistermében fogadta 14. Leó audiencián az Egyesült Államok beli szervezet küldöttségét, amely egy szemináriumra érkezett az Örökvárosba. A fény belülről ragyog ma, jelentette ki a pápa, üdvözölve a jelenlévőket ezen a sötét, esős római reggelen. Tekintettel az oktatás feladata iránti elkötelezettségetekre, imádkozom, hogy szíveteket egyre jobban rabul ejtse az igazság szépsége és az Isten által teremtett és Krisztus által megváltott emberiség nagysága, mondta a küldöttségnek Leó pápa. Az enciklikára hivatkozva 14. Leó megjegyezte, hogy bár nincs hiány a magasan képzett emberekből bizonyos területeken, sokan közülük nehezen tudnak irányt adni életüknek és fenntartani egy értelmes távlatot. Gyakran hiányzik belőlük a valóság átfogó víziója, amely képes lenne nem csak a tudás különböző területeit, hanem az élet sokrétűségét és az emberi szív legmélyebb vágyait is egyesíteni, állapította meg Leó pápa. Ebben az összefüggésben a katolikus nevelés alapvető szerepet játszik a fiatalok szakmai kilátásainak orientálásában és a tudás iránti vágyuk irányításában. Leó pápa szerint a cél az, hogy segítsenek nekik megtanulni, keresni és szeretni az igazságot, kérdéseket feltenni maguknak az élet értelméről és minden ember méltóságáról. Ez korántsem könnyű feladat, ismerte el 14. Leó, mivel az igazság keresése nem csak tanulást és elkísérést igényel, hanem erős személyes elkötelezettséget is. Ha csak a katolikus nevelés nem csepegteti a diákokba az igazság, és nem csak az intellektuális igazság, hanem a Krisztus az igazság iránti valódi szenvedélyt, alig ha várhatjuk el az emberektől, hogy hajlandóak legyenek megtenni a szükséges erőfeszítéseket az igazság felismeréséhez, és ennek megfelelően alakítani az életüket, hangsúlyozta Leó pápa. A Rajzoljuk meg a remény új térképeit című apostoli levélre hivatkozva 14. Leó kiemelte, hogy a katolikus intézmények legyenek olyan helyek, ahol a keresztény vízió áthat minden tudományágat és minden érintkezést. Ezt a küldetést az a hitelesség táplálja, amellyel az élő evangélium közvetítésre kerül, és a katolikus hitben kínálja azt az egyesítő víziót, amelyet csak az igazság nyújthat. Gyakorlati és pedagógiai szinten 14. Leó ezután kiemelte a mesterséges intelligencia elterjedése miatt egyre növekvő nehézségeket a diákok munkájának értékelésében. Ezt a kijelentést a jelenlévők és a pápa, akinek volt tapasztalata tanárként, jó ízű nevetéssel fogadták.
1: The prolific use of artificial intelligence makes it increasingly difficult to evaluate the work of the students. Some of you must be.
2: Arra buzdította a pedagógusokat, hogy kreatívan alakítsák át tanítási módszereiket, hogy biztosítsák a személy valóban holisztikus, átfogó nevelését. Ebben az értelemben hajlandónak kell lennünk nagylelkűen befektetni a jövő nemzetékeinek oktatásába. Lényeges, hogy a fiatal férfiak és nők megtanuljanak pozitívan viszonyulni az új technológiákhoz, ugyanakkor fejlesszék Isten adta adottságaikat és képességeiket az érvelésre, a kritikai gondolkodásra és a tudás memorizálására, így felkészítve őket a jövő világának felelősségteljes alakítására, figyelmeztetett a pápa. 14. Leó beszéde végén reményét fejezte ki, hogy a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségéhez tartozó intézmények hallgatói az egyházra bízott egészséges tanítást nem csak személyes életük, hanem az Egyesült Államok jövője számára is hiteles és tartós alapnak találhatják. A Vatikán bejelentette a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium bejelentette azt a témát, amelyet 14. Leó pápa választott a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap megünneplésére. 14. Leó pápa kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket. Bibliai idézetet választotta a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium közleményében kijelenti, hogy a Szent Atya üzenete a világnapra rávilágít a fegyveres konfliktusok és a környezet károsodás közötti kapcsolatra. Hangsúlyozza, hogy az ilyen lepusztulás a teremtésről való gondoskodásunk kötelezettségének súlyos megsértését jelenti, valamint hosszú távú fenyegetés több 100 millió ember életére. Továbbá a közlemény rámutat, hogy a háború természeti erőforrásokra gyakorolt hatása ma már széles körben elterjedt tudatosodása nem vezetett megfelelő intézmények létrehozásához, illetve a konfliktusok megelőzését és a viták békés rendezését célzó felelősségteljes döntésekhez. Végül a nyilatkozat azt a következtetést emeli ki, hogy a cím az a rész, amelyben Ézsaiás próféta a fegyverek mezőgazdasági eszközökké alakítását jövendöli, kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben.
0: Ferenc pápa konvojából származó autó segíti 3 beteg gyermek gyógyulását. Egy különleges történetű jármű értékesítéséből összesen 7 millió forinttal támogatja 3 beteg gyermek kezelését a Szeged Csanádi Egyházmegye. A segítség alapját egy Fiat 500 X-típusú személygépkocsi értékesítése adja, amely egyike volt annak a 2 járműnek, melyek Ferenc pápa 2023-as budapesti apostoli látogatása során a hivatalos pápai konvoj részeként szolgálták a Szent Atya közlekedését. A pápa látogatást követően a konvojban használt 2 Fiat 500-as közül az egyiket a Szeged Csanádi Egyházmegye vásárolta meg, majd később úgy döntött, hogy a járművet értékesíti, és az abból befolyt összeget teljes egészében jótékony célra fordítja. A támogatottak között szerepel a szegediek által jól ismert Geri és Mirko is, akik Duchenne-féle izomdisztrófiával küzdenek. A 2 kisfiú története az elmúlt években sokakat megérintett. Gyógykezelésük finanszírozása érdekében számos jótékonysági rendezvény, adománygyűjtés és közösségi összefogás valósult meg Szegeden és a térségben. Civil szervezetek, intézmények, vállalkozások és magánszemélyek egyaránt részt vettek a segítségnyújtásban. A Szeged Csanádi Egyházmegye korábban is támogatta a Duchenne-szindrómával élő 2 gyermeket, most pedig a pápa látogatáson használt autó értékesítésével jelentős összeggel járulhat hozzá a családok küzdelméhez. Élet az Úrban. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Krisztus szent teste és vére ünnepére.
3: Ahhoz, hogy Úrnapjának titkához valamelyest közelebb kerüljünk, induljunk ki abból az alapgondolatból, hogy Isten legtöbbször nem azonos a róla alkotott képpel. Mi sem bizonyítja mindezt jobban, mint az, hogy ha figyelmesen végigolvassa valaki az Ószövetséget, észreveszi, hogy az abban megjelenő istenképek fokozatosan változnak. Nem Isten változik, az ember változik, és így szükségszerűen a róla alkotott kép is. Mindez azért is történik, mert Isten rejtőző Isten. Deus absconditus. Az ember pedig úgy van, úgymond beprogramozva, hogy keresi az Istent. Jó úton, vagy nem épp a legjobb úton, de keresi. A téves keresésekben is Isten keresi, a bálványokban is. Az őszinte keresésnek aztán mindig az a következménye, ahogy ezt szintén a Szentírás lapjai tanúsítják, hogy Isten megmutatja magát, vagyis arcának egy részét. Ezek az úgynevezett teofániák, Isten megjelenései. Ilyen teofánia volt Isten megjelenése Ábrahámnak, majd Mózesnek, de előtt Ádámnak is, Noénak is. A veszély persze mindig az volt, és ma is az, hogy a megismert Isten arcot mindenki hajlamos véglegesíteni magában, és az egyetlen igaz Isten arcnak kinyilvánítani. Isten azonban újra meg újra elbújik, és nem azért, mert játszadozik, hanem azért, hogy az ember ne tudja kisajátítani őt. Az ember ugyanis még arra is hajlamos, hogy Istent is birtokolja, őt pedig nem lehet birtokolni, a létet nem lehet kisajátítani, az csak befogadni lehet. Az Ószövetség nagyjai is keresik az Istent. Amikor már nem keresik őt eléggé, eltévejednek. De Isten ekkor sem hagyja magukra, megjelenik újra meg újra, és felajánlja szövetségét. Ilyenkor mindig egy új arcát ismerik meg Istennek. Ezt a képet, ezt az arcot adják, hagyományozzák tovább a választottak a népnek. A kiválasztottak azért választottak, hogy másokat is ráébresszenek kiválasztottságukra. A főünnepi olvasmányban Mózes először az oltárt hinti meg vérrel, aztán a népet. A vér az élet jelképe. Összeköti a szerződő feleket. Isten az egész nép felé tesz ajánlatot. Válasszátok az életet. Érdekes, ahogy az áldozatok is változnak az Ószövetség folyamán. Nem csak az Isten képek. Ábrahám idejében még az ember áldozat volt a gyakorlatban. Mózes idejében ez már változott. Legalábbis Mózes olvashatában ez van, állati vérrel engesztelnek. A prófétáknál aztán ismét változik a kép. A zsidókhoz írt levél kimondja, Krisztus saját vére hullatásával kötötte meg az új szövetséget. Az átváltoztatás szavai szerint ez egy új és végleges szövetség, mert Krisztus áldozata tökéletes önátadás. Az ószövetségi áldozatok ugyanis nem törölhették el a bűnt. Jézus áldozata hozta meg a megváltást, a szabadulást. Az oltári szentségben, a szentmisében Jézus áldozata van jelen, újul meg, és ez mindenkire vonatkozik. A sokakért kijelentés azt jelenti, hogy korlátlan tömeg, mindenki. Az evangéliumban a húsvéti előkészületekről hallunk. Jézus ma is üzen. Nálunk akarja megtartani húsvétját. Felkészülünk-e méltóan Jézus fogadására a szentáldozás alkalmával? Az oltári szentség Jézus valóságos teste és vére. Az oltári szentség a mennyei lakoma elővételezése. Jézus mindenkiért bemutatta áldozatát. A szemisét is mindenkiért bemutatjuk. Mindnyájan részesültek a lakomában. Mindnyájan. Tehát Júdás is. Elgondolkoztató. Manapság sokan szenvednek attól, hogy egyházjogi okokból nem vehetnek részt a közösség legfontosabb közös aktusában. Kirekesztve érzik magukat. Nagyobb lenne bűnük, mint Júdásé? S amíg egyfelől egyesek hiába áhítoznak az Úr testére és vérére, mások, akik úgymond jogosultak, nem élnek vele, vagy pedig visszaélnek vele. Tehát van, aki élhetne vele, de nem él. Van, aki élne, de nem engedik neki, egyházjogi okokból. S van, aki gyakran él vele, de nem látszik meg életvitelén, mindennapjaiban. Ez visszaélés. Jézus ott van jelen, ahol a szeretet és testvériség parancsáról nem csak beszélnek, hanem oda teszik magukat testvérként. Önátadás másokért, egészen. Hiszen ez az igazi áldozat, ezért múl fel minden addig itt Jézus áldozata. Az igazi élő áldozat, aki él, közöttünk van.
0: Élet az Úrban. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Krisztus szent teste és vére ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverse.

0: Egy estém otthon. Borozgatánk apámmal, ivott a jó öreg, s a kedvemért ez egyszer az Isten áldja meg. Soká nem voltam otthon, oly rég nem látta már, úgy megvénült azóta, ja, az idő lejár. Beszéltünk erről, arról, amint nyelvünkre jött, még a színészetről is, sok más egyéb között. Szemében mesterségem most is nagy szálka még, előítéletét az évek nem szünteték. No, csak hitvány egy élet az a komédia, fülemnek így dicsérést kellett hallgatnia. Tudom, sokat koplaltál, mutatja is színed. Szeretném látni egyszer mint Heinz bukfenceket. Én műértő beszédit mosolygva hallgatám, de ő makacsfej, föl nem világosíthatám. Továbbá elszavaltam egy bordalom neki, s nagyon, nagyon örültem, hogy megnevetteti. De ő nem tartja nagyra, hogy költő fia van. Előtte minden ilyes dolog haszontalan. Nem is lehet csodálni. Csak húsvágáshoz ért. Nem sok hajszála hult ki a tudományokért. Utóbb, midőn a bornak edénye kiürült, én írogatni kezdtem, ő meg nyugonni dűlt. De ekkor 100 kérdéssel állott elő anyám. Felelnem kell-e, hát az írást abban hagyám. És vége hossza nem lett kérdezgetésinek, de nekem a kérdések olyan jól estenek. Mert mindenik tükör volt, ahonnan láthatám, hogy a földön nekem van legszeretőbb anyám.
1: Petőfi Sándor egy estém otthon című versét Lukács Sándor előadásában hallották. Petőfi Sándor 1823. január 1-én született Kiskörösön. A fiú igencsak ingadozó színvonalon tanult, újabb és újabb iskolákba járatták. Apja, akinek vállalkozásai 1838-ban csődbe jutottak, levette róla a kezét. Ekkor 16 éves korában kezdődtek a fiatalember vándorévei. Az 1842-es év meghozta első irodalmi sikerét, megjelent a Borozó című költeménye. A Pesti Divatlapnál segédszerkesztő lett, és versek címmel kiadták első kötetét. 1847-ben kötött házasságot azzal a Szendrei Júliával, aki később maga is írt verseket, elbeszéléseket és foglalkozott műfordítással is. A később ismerté vált kokárda első példányát a párizsi trikolor mintájára ő varratta és tűzte férje mellére 1848. március 15-én, ami a Pesti Forradalom és egyszersmind Petőfi napja volt. Később a költő királyellenessége, radikális politikai nézetei miatt fokozatosan kiszorult a közéletből. A szabadságharc idején BEM tábornok seregében szolgált. Részt vett az 1849. július 31-i segesvári ütközetben. Ekkor látták őt utoljára.

Második János Pál pápa, az élők anyja. Ó Mária, aki az új világ hajnala és az élők anyja vagy, rád bízzuk az élet ügyét. Ó anyánk, tekints a magzatok sokaságára, akiket nem engednek megszületni. A szegényekre, akiknek oly keserves az életük. Azokra a férfiakra és nőkre, akik embertelen erőszak áldozatai. Az öregekre és betegekre, akiket közömbösségből vagy hamis jóságból öltek meg. Tedd meg, hogy akik hisznek fiadban, megismerjék és szeretettel hirdessék korunk embereinek az élet evangéliumát. Eszközöld ki számukra a kegyelmet, hogy mindig új ajándékként fogadják az örömöt, hogy egész életükben emlékezve rá tiszteljék ezt az evangéliumot és az álhatatosságot, hogy bátran tanúskodjanak rólam, és így minden jó akaratú emberrel együtt építhessék a szeretet és igazság civilizációját, Isten az élet teremtője és szerelmese dicséretére és dicsőségére. Amen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy, Mária!

0: Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozzék, üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a párbeszéd eszköze legyen a kultúrák és a nemzetek között. És támogassa az olyan értékeket, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes kiteljesülés. Kéri 14. Leó a júniusi ima szándékához készült videóban, amelyet június 2-án tettek közzé. A Szent Atya arra buzdítja a katolikusokat szerte a világon, hogy júniusban a sport értékeiért imádkozzanak vele együtt. Imájában Leó pápa elismeri a sportvilágának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokra is felhívja a figyelmet, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. A közös imádságra hívó videóban 14. Leó pápa hálát ad az Úrnak a sport ajándékáért, azokért, akik testük edzésével dicsőítik Istent, a pályán született barátságokért és a csapatjáték öröméért. Felidézi, hogyan tanít minket az Úr az Atya életében, akárcsak a játékban, senki sem üdvözül egyedül. A Szent Atya nyomatékosítja, hogy szükségünk van másokra a növekedéshez, a tisztelet megtanulásához, a korlátaink leküzdéséhez, és ahhoz, hogy együtt ünnepeljük az elért győzelmeinket. Leó pápa tehát azért imádkozik, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne az üres rivalizálási, a találkozás tere, és ne a kirekesztési, a béke útja, és ne az erőszaké. Akik játszanak, edzenek vagy szurkolnak, fedezzék fel a sportban azt az egyetemes nyelvet, amely összehozza a kultúrákat, egyesíti a népeket, és tiszteletet, szolidaritást és személyes fejlődést hoz. Buzdított 14. Leó. Intézményvezetők kinevezéséről döntött, a magyarországi szerzetes rendekkel közös munkacsoport létrehozását kezdeményezte, továbbá 2027-re meghirdette a hivatás évét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári rendesülésén. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata a kétnapos tanácskozás után. Azt írták, a püspökök testülete döntött arról, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dékánja a következő 2 évben Gájer László lesz. A Központi Papnevelő Intézet új spirituálisának Császár Istvánt nevezték ki. A Vigília folyóirat felelős kiadója a következő 5 évben is Gájer László atya lesz. A püspökök testülete megerősítette Kárpáti Kázmér Ferences szerzetest a Mátra-Verebély Szentkút Nemzeti Kegyhely igazgatói pozíciójában. A püspökök testülete támogatja, hogy minden egyházmegyében nevezzenek ki missziós referenst. Döntöttek továbbá az állandó diákónusok működéséről szóló országosan egységes szabályzat kialakításáról. A püspökök testülete 2027-re meghirdette a hivatás évét. Az eseménysorozat ünnepi megnyitója december 12-én és 13-án lesz a Szombathelyi Egyházmegyében. A részletekről Székely Jánost, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét hallják.
2: A püspöki konferencia feladata fontos személyi döntéseket is meghozni. Így született meg a döntés arról, hogy Budapestre a központi szeminárium spirituálisának kineveztük Császár István Szombathelyi Egyházmegyés atyát, aki eddig Győrben végezte ugyanezt a szolgálatot. Illetve kineveztük Gájer László professzor urat a hittudományi kar Pázmány Egyetem hittudományi karának dékánjává, és Rad Csaba professzor urat az Ószövetségi Tanszékre. Sok szó volt a püspöki konferenciánkon két nagy témáról. Az egyik a püspöki karnak őszre esedékes látogatásáról Rómában, az úgynevezett ad limina látogatásról. Minden országnak a püspöki kara időről időre elmegy a Szent Atyát, illetőleg a különböző pápai római hivatalokat, az úgynevezett dikasztériumokat meglátogatni és beszámolni az ország helyzetéről, figyelni azokra az iránymutatásokra, amelyeket ott kapunk. Nagyon sokat beszéltünk a születő püspökkari körlevelünkről. amely a 30 évvel ezelőtti Igazságosabb és testvériesebb világért című körlevelünknek lesz egy frissített mai társadalmat kicsit az evangélium fényében értelmező változata. Szólni fog a mai magyar társadalomról, az evangélium fényében, szegénységről, leszakadó néprétegekről, hogyan lehetne ezen a problémán segíteni. Családról, a családok előtti válságról, demográfiai nehézségekről. Szólni fog az egészségügyről, aztán a médiáról, fiataloknak az egyházhoz való viszonyáról, digitális világ kihívásairól. Szólni fog a nemzetünk lelki állapotáról és spirituális helyzetéről, és hogy hogyan látjuk ezekből a kiutat, milyen javaslatokat látunk a fejlődés irányában, amelyet az evangélium fényében meg tudunk fogalmazni. És hát sok kisebb témáról is szó esett, például a szerzetesi előjárók konferenciája és a püspöki konferencián között létrejön újra egy vegyes bizottság. Annak érdekében, hogy azt a sok kincset, amit a szerzetes rendek hordoznak, a püspöki karunk is jobban megismerje, illetőleg az együttműködés az elevenebb legyen. Minden egyházmegyében lesz felelőse a misszióknak, ez előírás is, de nagyon fontos lenne érzékenyíteni a magyar egyházunkat a missziók, különösen az afrikai misszióknak a kihívásai és az igényei felé. Nagyon sok ország, például Olaszország rengeteget tesz ebben az irányban, sok fiatal megy évről évre a missziókba segíteni, szeretnénk mi is ebben aktívabbak lenni. Ezen kívül beszéltünk sokat a tervezett hivatás évéről, a 2027-es évet a hivatás gondolatának szenteljük. Ez szólni fog általában az ember hivatásáról, az élet céljáról, az emberi élet értelmes. Van oka és van célja. Nagyon fontos felismerni ezt a gyönyörű isteni törvényt, amely benne van a világban. Arra születünk, hogy szeressünk, és az életünket ajándékká tegyük. De szó lesz az év folyamán a keresztény hivatásról, és aztán ezen belül a családi, és főként szerzetesi és papi hivatásról. Volt szó a médiáról is, felfrissítettünk egy média szakembereknek adható díjat, illetőleg egy pályázatot is kiírtunk fiatal médiában ügyesen forgó személyek felé, akik szeretnék az evangéliumot megjeleníteni a média különböző felületein. És hát ezen túlmenően a

0: azt a nagy szimpátiával, megértéssel, a kultúránk iránti igazi őszinte érdeklődéssel végzett szolgálatát, amelyet itt 4 éven át Magyarországon végzett.
1: Egerbe látogat Böjte Csaba Ferenchez szerzetes. Június 7-én, vasárnap, 18:30-től szentmisét mutat be a bazilikában. Június 8-án, hétfőn pedig a Szervita templomban, 17:30-től mutat be szentmisét Böjte Csaba testvér. A hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban június 14-én vasárnap tartják. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik. Főcelebráns Szántó József jászberényi főesperes, a templomot építő apát plébános aranymisés atya lesz. Ternyák Csaba egriesek június 20-án 10 órakor Vukas Bernárd Urichot pappá szenteli az egri bazilikában. A szentmisét a Szent István Rádió közvetíti. Egerben a múzeumok éjszakáján az egri bazilika előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel látogatható 20 órakor, 2026. június 20-án. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik. Időpontfoglalás személyesen az egrieseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet, 517-356-os számon lehetséges. A múzeumok éjszakájához a Bélapátfalvi ciszterci apátsági templom is látogatható előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel június 20-án 17 órakor. A tárlatvezetés koncerttel kezdődik. Előadó Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda alapfokú művészeti iskola zeneiskolája. Maximum 150 fő befogadására alkalmas ez a tárlatvezetés. Időpontot itt is személyesen, vagy az érseki palota látogatóközpontban, vagy a megadott telefonszámon kell foglalni. A múzeumok éjszakáján az egri érseki palota látogatóközpont és a pincerendszer szintén látogatható előzetes regisztrációval. Az időpontok 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra. Az időpont tehát június 20-a. Maximum egy csoportban 30 főt tudnak fogadni. Ebben az esetben is szükséges az időpontfoglalás. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszter templomban 2026. augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egri érsek atya. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszter templom sekrestyéjében lehet. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Márk könyvéből. Amikor Jézus egy alkalommal a templomban tanított, ezt a kérdést vetette fel. Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Messiás Dávidnak a fia? Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által, így szól az Úr az én Uramhoz, jobban felül foglalj helyet, míg lábaid alá vetem ellenségeidet. Ha tehát maga Dávid a Messiást urának nevezi, akkor hogyan lehet az ő fia? A nagy népsokaság szívesen hallgatta Jézust. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Te azonban tarts ki abban a hitben, amit tanultál, és amiről meggyőződtél, hiszen tudod, kitől tanultad. Gyermekkorod óta ismered a Szentírást. Szinte ijesztő látni, micsoda kétségbeesett igyekezettel keresik kortársaink az élet értelmét, és falják a különböző vallások, filozófiák, okkult tudományok könyveit. A Szentírást viszont vagy kézbe sem veszik, vagy pedig saját szájuk íze szerint értelmezve olvassák, rejtjeles üzenetet keresve benne. Mondható a kereszténynek egyáltalán, aki életében még egyszer sem olvasta végig a Bibliát. Nem csak az evangéliumokat, Szent Pál egyes leveleinek részleteit, vagy az Ószövetség legismertebb könyveit. Istennel való kapcsolatunk mélységmérője, hogy mennyire vesszük komolyan azt az írásos kinyilatkoztatást, melyet a Szentírásban adott nekünk, az első laptól az utolsóig. Ismerni a Szentírást nem azt jelenti, hogy kívülről megtanulom egy-egy versét, hanem, hogy elmerülök benne, s a sorok mögött keresem azt a személyes jelenlétet, amely az egésznek értelmet, minden nap aktualitást ad, mint egy szerelmes levélnek, melynek írója sok száz kilométer távolságból is jelen való számomra. Vannak könyvek, melyeket az ember élvezettel olvas el, de azután soha többé nem érzi szükségét, hogy kézbe vegye őket. Vannak továbbá olyanok, melyeket lassan, ízlelgetve lehet csak olvasni, és előszörre nem is, csupán kétszeri, háromszori olvasás után adják meg magukat, tárják fel valódi gazdagságukat. Vannak, amelyek jók és fontosak voltak fiatal korunkban, de nincs hozzájuk türelmünk idősebb korunkban. És fordítva, ifjúként nem tudtuk értékelni őket, csak érettebb fejjel fogjuk fel értelmüket. Olyan könyv azonban, amely minden életkorban, minden élethelyzetben, lelki állapotban, ízlésünktől függetlenül meg tud szólítani bennünket, alig ha van más, mint a Biblia. Jó, ha vele kezdtünk olvasni, tanulni, s egyáltalán nem baj, ha életünk végére nem marad más olvasnivalónk. Csak ez.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka. Táto chudobná vdova chodila viac ako všetci ostatní. Ako Ježiš učil zástupy, hovoril im: Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach, po prvých stoliciach v synagógach a popredných miestach na hostinách. Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd. Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadráns. Zavolal svojich učeníkov a povedal im: Veru, hovorím vám, táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
5: Tela esitiari mo pekadiach halla soprele manusen. Losarentu mekat harle iskiri maske pinžára. Kamenan de lungo putáni kotep híren, haj kamen pele slobodí placura najszáren len. Lásei lesz a lempenge andele zsinagógi, haj pele tokána e anglúnet hana, opretra in lep hív lengek hára, pune anda pengok háipe, báre rudimpe, zurái krísz azsukár elpelende. Palakadi téle beslas mostarle mangine star, haj diklas sarsu delo narodo love andau tahtai. Bud barvale bud love su denas andre, ba palakadi avilasek čorri pivli žuvi, haj feridui šovara šuta sandre. Pekadi peste aharde peske sitjarden, haj kadi pendas lenge, čačes penaptumenge, kadi čorri pivli mai budda sakonestar konanda penge bitru buledine kon ande otahtaj šute. Ke von anda penge bitru buledine kakipale sogodi kot hedasso numa anda lesko čorri pe žanglas tedel pesko intrego mangin ande soste trail.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
6: Evangelium nach Markus. Als Jesus im Tempel lehrte, sagte er, wie können die Schriftgelehrten behaupten, der Messias sei der Sohn Davids? Denn David hat vom Heiligen Geist erfüllt selbst gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich mir zur Rechten und ich lege dir deine Feinde unter die Füße. David selbst also nennt ihn Herr. Wie kann er dann Davids Sohn sein? Es war eine große Menschenmenge versammelt und hörte ihm mit Freude zu. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Szent Bonifác püspök vértanú. A németek apostolaként tartják számon. 673 körül született Angliában. Eredeti neve Winfried volt. Szülei jómódú nemesek voltak, életének első 40 évéről nem sokat tudunk. Bencés kolostorban tanult és nevelkedett. Fegyelmezett, tudós és egyházához, Rómához hű egyéniség lett. Körülbelül 30 éves volt, amikor pappá szentelték. Saját kolostorukban és ott tanárkodott. 40 évesen szíve a missziókba vonzotta, a germán törzsek közé vágyakozott. 716 kora tavaszán elindult a frízek országába, majd ezen év őszén gazdag tapasztalattal tért vissza a kolostorába. 717-ben apátnak választották, 718-ban másodszor is elhagyta hazáját, most már örökre. Második Gergely pápához ment, aki 719. május 15-én neki és a többi angol száz társának teljes felhatalmazást adott a germánok megtérítésére. Itt vette fel a Bonifász nevet, és megígérte, hogy mindenről tájékoztatni fogja a pápát. Az új apostol Bajorország és Türingia érintésével ismét a frízek közé ment, és 3 évig ott térített. Több ezer embert keresztelt meg. 722-ben Türingiába jött, ahonnan a pápa visszahívta, és püspökké szentelve indította tovább a munka folytatására. A frank királytól, Martel Károlytól is oltalomlevéllel a zsebében vágott neki a nehéz munkának. Geizmár mellett kidöntötte Donár pogány istenség 100 éves tölgyfáját, és ezzel nagy csapást mért a babonás pogányságra. Fájából megépítette Friszlár mellett a Szent Péter templomot. Lassanként megalapította a hesseni türingiai egyházmegyéket. Harmadik Gergely pápa 732-ben azzal erősítette meg az angol szász misszió tekintélyét, hogy Bonifácot érsekké nevezte ki, s felhatalmazta, hogy a Rajna jobb partján elterülő missziók számára püspököket szenteljen. Sajnos ez heves ellenállásba ütközött. 10 éven át nem tudta teljesíteni ezt a pápai megbízatást. Az egyre inkább elvilágiasodott hazai papság is nyíltan az idegenek ellen hangoskodott. Isten kegyelme azonban nem hagyta el. Ahogy nőtt munkatársainak száma, úgy szaporodtak a kolostorok. Fuldában Wigbert apát vezetésével megalapította a mai napig híres kolostort. Ez volt akkor a legjelentősebb szerzetesi település utánpótlás képző iskolával. Nagy segítségeket kapott otthonról. Királyok, főpapok, szerzetesek és világiak álltak állandó levelezésben vele. Ellátták könyvekkel, miseruhákkal, egyházi fölszerelésekkel, de talán a legértékesebb segítség azoknak az apácáknak a kolostorából jött, akik nővéreket küldtek Szent Bonifát segítségére. Számos női kolostort is alapított. A legjelentősebb a Tauber Bischofsheimi volt Élén Liobával, aki Bonifácnak közeli rokona volt. Megszervezte nem csak a bajor egyház életét, hanem a passaui, regensburgi, salzburgi és eichstätti egyházmegyéket is. Mindez már a harmadik római útja, 737-738 után történt, ahol új munkatársakat is adott mellé a pápa, Vonibald és Lullus honfitársai személyében. Híres zsinatokat tartott, amelyek a német és frankföldön hosszú időre megalapozták a kereszténység reformját. Már 80 felett járt, amikor újra fölébredt benne a hittérítés vágya. A frízekhez ment, ahol azelőtt 38 évvel elkezdte munkáját. Dokkum helységben éppen az újonnan megkereszteltek bérmálására készülődött, amikor a Borne folyónál nagyszámú fegyveres pogány támadt rá. Felkoncolták társaival együtt 754-ben. Sírja Fuldában van, amely ma is a német kereszténység központja. Évente itt tartják konferenciájukat a német püspökök. Hallgassunk meg Szent Bonifác püspök és vértanú levelezéséből egy részletet. A gondos pásztor virraszt Krisztus nyája felett. Az egyházat, amely mint egy nagy hajó szeli át ennek a világnak a tengerét, s amelyet a különböző kísértések hullámai ostromolnak, ezt az egyházat nem elhagyni kell, hanem kormányozni. Bízunk abban, aki ránk rakta a terhet, amit saját erőnkkel nem tudunk elviselni, hordozzuk ő általa, aki mindenható és így szól, az én igám édes, és az én terhem könnyű. Álljunk helyt a harcban az Úr napján, mert a szorongatás és a gyötrelem napjai virradnak ránk. Halljunk meg, ha Isten akarja, atyáink szent törvényeiért, hogy elérhessük velük együtt a vég nélkül tartó örökséget. Ne legyünk néma kutyák, se hallgatag szemlélők, ne legyünk béresek, akik elfutnak a farkas elől, hanem gondos pásztorok, akik virrasztanak Krisztus nyája felett, hirdetve Isten minden törvényét nagynak és kicsinnek, szegénynek és gazdagnak, minden méltóságban és korban lévőnek úgy, ahogy Isten erre képességet adott nekünk, akár alkalmas, akár alkalmatlan, amint ezt Szent Gergely a lelki pásztorokhoz írt könyvében megírta. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, járjon közben értünk, Szent Bonifác püspök és vértanú, add, hogy tanítását hűségesen megtartsuk, és a hitet, amelyet vérével megpecsételt, tetteinkkel életre váltsuk. Krisztus, a mi Urunk által.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Június 5-e, péntek van. A Szent István Rádió hullámhosszán nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Fatiméket. A Fatime az arab Fatima változata, ami Mohamed legkisebb lányának neve volt. A portugáliai Fatima helységem a boldogságos szűz jelenései révén vált nevezetessé 1917-ben. A Fatimék védőszentje éppen ezért a boldogságos szűz Mária. Minden szentek királynője, a boldogságos szűz Mária, az Isten anyja, ő a katolikus áhítat és a népi jámborság egyik középpontja. Számtalan ország, város, templom, intézmény mennyei patrónája. A hozzávaló gyermeki ragaszkodás úgy szólván valamennyi szentünk jellemző vonása. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Fatime nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként szóljon most minden kedves ünnepeltnek a következő felvétel. Mi a Szent István Rádió munkatársai, ezzel köszöntjük őket. A Jóisten éltessen minden kedves ünnepeltet!

kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz június 5-e, fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1745-ben született Császár András ügyvéd, megyei főjegyző, az elesettek és fogyatékosok szószólója, akinek teljes neve Jólészi Császár András volt. 1790-ben a Szántóvető polgárság nevében írott esedező levélben az általános és kötelező alapiskoláztatást és a fogyatékosok, a vakok, csonkák, bénák társai felkarolását is javasoltam. Egy másik írásában pedig a siketnémák taníthatóságáról értekezett. A Váci Siketnéma intézet alapításának kezdeményezője is volt. 1900-ban Budapesten született Gábor Dénes, Nobel-díjas villamosmérnök, a holográfia feltalálója. 1927-ben doktori értekezését a katód sugárcsőről írtam. Később a plazma jelenségek vizsgálatával foglalkozott. A holográfia feltalálásához az elektronoptikai leképezés tudományos vizsgálata vezette. Felismerte ugyanis, hogy ha egy tárgyról visszavert hullámok intenzitását, fázisát és amplitudóját is felhasználhatja, akkor a tárgyról teljes, holo és térbeli graf kép nyerhető. Tudományos munkásságáért, elsősorban a hologram felfedezéséért 1971-ben kapott Nobel-díjat. Gábor Dénes tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának és több nemzetközi tudományos szervezetnek is, nevéhez több mint 100 szabadalom fűződik. 79 éves korában Londonban hunyt el. 1909-ben Budapesten született Bársony Rózsi, magyar színésznő, aki pályáját gyermekszínészként kezdte, majd Rákosi Szidi színiiskolájában tanult. 1925-től 31-ig a Király Színház művésznője volt. Először a kórus tagja lett, majd kisebb-nagyobb szerepeket kapott. 1929-ben fellépett a Magyar Színházban is. Férjével, Dénes Oszkárral 1932-től európai és amerikai körútra indult, melyen a magyar operetteket népszerűsítették. Főként Ábrahám Pál, Bála Savoyban című művét adták elő. 1934-ben a Fővárosi Operettszínházban, 35-ben a Magyar Színházban, 1936 és 37 között a Royal Színházban, 38-ban az Andrássy úti színházban játszott. A második világháború idején nem szerepelhetett. 1945 után keveset lépett színpadra, 1948-ban Bécsbe települt. A 60-as években sűrűn játszott Magyarországon is, főként a televízióban és szabadtéri revükben tűnt fel. 1931-ben született Budapesten Gulyás Géza, magyar labdarúgó, aki a kapusposzton játszott, és aki aktív sportpályafutása után edzőként is tevékenykedett. Az élvonalban a Budapest Dózsa csapatában mutatkozott be. 1952 végén került a Ferencvároshoz, ekkor kapta becenevét is a Vasöklűt. 1958-ig két bajnoki bronzérmet és egy kupagyőzelmet szerzett a csapattal. Ezt követően a másodosztályú lángvasas kapusa volt. 1965-től a csapat edzője lett. 1971 tavaszán pályára lépett a Budapest Honvéd ellen, ahol bravúrosan védett. Csak 11-esekből kapott egy gólt, így győztek a kispestiek 1-0-ra. Búcsú mérkőzésére a bajnokság utolsó fordulójában került sor a Dunaújváros ellen. A 88. percben állt be a Népstadionbeli mérkőzésen, ahol a 90. percben 11-esből megszerezte pályafutása egyetlen gólját. A Fradiban összesen 206 mérkőzésen szerepelt, ebből 133 bajnoki, 60 nemzetközi, 13 hazai díjmérkőzésen, és egy bajnoki gólt szerzett. Részt vett a Magyar Bajnokságon, a Magyar Kupán, és a Magyar Népköztársaság érdemes sportolója lett 1955-ben. 1939-ben született Hajdú Sándor, karmester, zeneszerző, zenei vezető, a Bergendi Együttes tagja. A mai napon született 1939-ben Nagy Kanizsán.
több musicalt, mesejátékot, valamint zenés játékot vitt színpadra. Kísérő zenét is írt a következő művekhez, a Velencei Kalmárhoz, az ember tragédiájához, a kései találkozáshoz és a háború és békéhez. Komponált misét és gyászmisét, több nagykanizsai költő versét is megzenésítettem, népdalokat is feldolgozott, melyeket kórusával rendszeresen előadott. Művei közül megemlítem a Karácsonyi kantáta és a Márk Passió című szerzeményeket. 1940-ben született Komora Imre, a magyar labdarúgó válogatott volt szövetségi kapitánya. Labdarúgóként 1964-ben és 72-ben a magyar bajnokság ezüstérmese volt a Honvéddal. 1964-ben a tokiói olimpián a győztes válogatott tagja volt. 1982-ben a Budapest Honvéd vezetőedzője lett. Irányítása alatt a csapat 1984 és 1986 között három alkalommal magyar bajnoki címet szerzett. Emellett 1985-ben a Magyar Népköztársasági Kupát is megnyerte. 1986-ban a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya volt. 1989-ben a görög Olimpiakosz technikai igazgatójává nevezték ki. 1942-ben Budapesten született Almás Éva színésznő, aki örökös tag a Halhatatlanok társulatában. Először amatőrként lépett színpadra Petőfi Színházban. Tagja volt a József Attila, a Madács és a Víg Színháznak. 1973-ban Jászai Mari díjat kapott, érdemes és kiváló művész lett. A Kossuth díjat 1997-ben, az örökös tagságot a Halhatatlanok társulatában, azt is 1997-ben kapta meg. Számos színpadi szerepe mellett filmek közül láthattuk a Kertész kutyája, a Boldog születésnapot, a Charlie nénye és a Sziget a szárazföldön című alkotásokban. Férje Balázsovics Lajos, lánya pedig Balázsovics Edit, akik szintén színészek. Veje volt Kaszás Attila színművész. 1947-ben született Miklós Tibor műfordító, dalszövegíró, a Különös Szilveszter írója, a Herr fordítója, aki a Generál Együttes szövegírójaként tűnt fel. Nevéhez fűződik a hazai rockopera megteremtése. 1980 és 96 között a Rock Színház alapító művészeti vezetője volt. 1996-tól a Budapesti Operettszínházban a musicalek és rockoperák irodalmi vezetője volt. Több korszakos sláger, mint például a Különös Szilveszter, a Boldogság gyere haza, a Zenegép, az Álmos királylány, az Egy elfelejtett dal és a Mit tegyek, hogy érezd című slágerek szerzője volt. Ő fordította a Jézus Krisztus szupersztárt, az Evitát, a Hert, a Nyomorultakat és a Miss Saigont is. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1897-ben hunyt el Kammermayer Károly, aki Budapest első polgármestere volt. Nevéhez fűződik a város új, korszerűbb közigazgatásának kiépítése, az új kerületi elöljáróságok megszervezése. Ugyanakkor odafigyelte az infrastrukturális fejlesztésekre is. Korszerűsítette a városi közúthálózatot, és polgármestersége alatt szépen fejlődött a város víz- és csatornahálózata is. Az egyik legnagyobb beruházás, ami a nevéhez fűződik, a központi vásárcsarnok, azaz a mai Fővám téri nagycsarnok megépítése. 1896-ban betegségére hivatkozva nyugdíjazását kérte, így a vásárcsarnok átadásán már nem mint polgármester, hanem mint egyszerű polgár vett részt. 1897-ben a mai napon Abbáziában hunyt el, Hanvai a Kerepesi úti temetőben, díszes síremlék alatt nyugszanak. Emlékezete úgy él tovább, hogy 1942-ben szobrot emeltek neki, amely ma is áll a elnevezett belvárosi terecskén, a fővárosi és a Pest megyei önkormányzatok épülettömbjei között. 1916-ban hunyt el Mildred G. Hill, a Happy Birthday to You dallamának szerzőnője. Mildred G. Hill amerikai dalszerző, akinek eredetileg a Good Morning to All című dalhoz írt zenéjét a világszerte ismert Happy Birthday to You-hoz adaptálták. Kentucky államban Louisville-ben született, óvodában és vasárnapi iskolában tanított, zeneszerzéssel foglalkozott és tanulmányozta az Afrikából behurcolt rabszolgák vallási énekeit.
1893-ban adták ki a Good Morning to All dallamát először, és 1912-ben alkalmazták a Happy Birthday to You-ra, melynek szövegírója ismeretlen. Dalszerzője pedig, ahogy már említettem, Mildred G. Hill volt. Mildredet 1935-ben hivatalosan is a híres dalszerzők közé sorolták. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 754 óta a mai nap Szent Bonifác, a sörfőzők és a szabók védőszentjének ünnepe. Angol származású német katolikus püspök vértanú volt ő. Angliában született 672 körül. 722-ben szentelték püspökké, majd Németföldön 744-től püspökséget alapított. Fríz pogányok ölték meg 754. június 5-én, vagyis a mai napon, Dokkumban, ami ma Hollandia területén található. A legenda szerint halála helyén forrás fakadt. Németország apostolaként tisztelik. Ezen kívül Fulda város, valamint a sörfőzők és a szabók védőszentje. 1473-ban jelent meg a Chronica Hungarorum, az első magyar nyomtatott könyv. Hess András nyomdájában nyomtatták ki, valószínűleg dél-németországi vastag fehér papíron, latin nyelven, kerekített antikva betűkkel a 67 levélre terjedő Chronica Hungarorumot. 1783-ban József és Jacques Montgolfier bemutatták hőlégballonjukat, melyel 1500 láb magasra emelkedtek. Ez volt az első idézőjeles szerkezet, mely megvalósította az ember régi álmát, felemelkedni a levegőben. 1927-ben Johnny Weissmuller két világcsúcsot állított be egy versenyen gyorsúszásban. Az egyiket 100 yardos, a másikat 200 yardos gyorsúszásban. Megemlítem még azt, hogy a mai nap Dániában nemzetközi ünnep az alkotmány napja. És végül, de nem utolsó sorban, 1972 óta a mai nap környezetvédelmi világnap is. 1972. június 5-én nyílt meg Stockholmban Ember és Bioszféra címmel az ENSZ környezetvédelmi világkonferenciája. Az emberi környezettel foglalkozó ENSZ konferencia ezt a napot határozatában nemzetközi környezetvédelmi nappá nyilvánította. Kedves hallgatóink, június 5-ei kalendáriumunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az ukrajnai konfliktus hamar véget ér, ha Kijev hajlandó az alaszkai, orosz-amerikai megállapodásokon alapuló kompromisszumokra. Jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök Szentpéterváron, külföldi médiaorgánumok vezetőivel találkozva. Mi feltétlenül készek vagyunk és szeretnénk békés úton megegyezni Ukrajnával, azon az alapon, amelyről a Trump elnökkel folytatott találkozónkon beszéltünk, mondta. Putyin szerint nem zárja ki egymást a Donyec medence egészének orosz ellenőrzés alávonása és az, hogy Moszkva megállapodjon az ukrajnai rendezésről. Arra a kérdésre, hogy mit mondana Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöknek a konfliktus lezárása esetén, így válaszolt. Minimum azt lehetne és kell mondani, hála Istennek, hogy minden véget ért. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök bármely pillanatban elutazhat Moszkvába, ha találkozni akar Vlagyimir Putyin orosz államfővel, jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Szentpéterváron újságíróknak. Zelenszkij bármely pillanatban eljöhet Moszkvába. Putyin elnök megmondta, hogy ha Zelenszkij beszélni akar, eljöhet Moszkvába és megteheti ezt. Fogalmazott Peszkov az ukrán elnök nyílt levelére reagálva, amelyben Zelenszkij sürgette a háború lezárását és a vezetők közti közvetlen tárgyalásokat. Peszkov elmondta, hogy ő ugyan már látta az ukrán elnök nyílt levelét, amelyet az orosz elnök egyik rendezvényen való részvétele alkalmával tettek közzé, de Putyinnak még nem volt ideje megismerkedni annak tartalmával. Erről az elnököt tájékoztatni fogják, miután az üzbég elnök munkalátogatása befejeződött, tette hozzá a Kreml szóvivője. Az orosz hadsereg két irányított légi rakétával és 216 csapásmérő, valamint áldronnal támadott ukrajnai célpontokat péntekre virradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban legkevesebb két civil meghalt, többen pedig megsebesültek, infrastruktúrális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg, jelentették katonai és helyhatósági források. Az előzetes adatok szerint a légvédelem 198 drónt semlegesített az ország északi, keleti és déli részein. Azonban 13 helyszínen 16 csapásmérő drón célba talált, 12 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették, tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram csatornáján. Arról is beszámoltak, hogy a rakéták nem találtak célba. A hivatalos közlemény kiadásakor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott. Orbán Viktoron, a Fidesz elnökén nem látszanak a kifáradás jelei, sőt képes lehet a párt megújítására és a közösség egyben tartására, megerősítésére. Értékelt Navracsics Tibor korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a Kell még valamit mondanom Ildikó című podcast adásában. Navracsics Tibor arra a kérdésre, hogy a választásokat követő találkozókon milyennek látta Orbán Viktort, azt mondta. Nem voltak érezhetők rajta a kifáradás jelei. Ezzel szemben a 40 év első vonalbeli politizálás és az ellenfelei által keltett folyamatos nyomás miatt nagyon erős életerő van benne, s az első perctől kezdve azon gondolkodott, miként lehet a közösséget egyben tartani, megalapozni az újbóli felemelkedést. Egyetértett azzal a véleménnyel, hogy Orbán Viktor lehet Főnix madár, és ez gyorsan ki is fog derülni. Az első év meghatározó, egy 4 éves időszakban akkor alakulnak ki az erővonalak, mondta. Navracsics Tibor valószínűnek nevezte, hogy a jövő hétvégén esedékes tisztújításon csak Orbán Viktor indul a Fidesz elnöki tisztségéért, s az is elképzelhető szerinte, hogy a 2030-as választáson miniszterelnök jelöltként áll majd a rajtvonalnál. Végül az időjárásról. A Dunántúlon erősen felhős lesz az ég. Keletebbre napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, csak késő délutántól vastagszik meg a felhőtakaró. Néhány helyen záporeső előfordulhat. A Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet délután 24 és 29 fok között alakul, de északnyugaton ennél több fokkal hűvösebb lehet. Késő este 12 és 22 fok valószínű. Híreket hallottak.
3: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
4: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. Talán még sokunk kedves gyermekkori emléke között felelhető az a kép, amikor a nagymama a nyújtófán éppen frissen gyúrt tésztát nyújt ki, amiből aztán kis kocka, cérnametélt és lepencs tészta lesz, amit még frissen vagy napokig tartó gondos szárítás után elfogyaszt majd az év során a család a különböző levesek betétjeként. Az íze pedig összehasonlíthatatlan a bolti tésztákéval. Gyúrás, nyújtás, vágás és persze gondos szárítás. A házi tészta készítése azonban csak először tűnik macerásnak, de ha egyszer valaki kipróbálja és megismeri a házi tészta ízét, biztos, hogy gyakran fog az asztalára kerülni. Az ókortól ismert tészta történetét nehéz lenne néhány szóban összefoglalni. Annyi biztos, hogy már az első receptek között is akadnak tésztás ételek, és az ókortól napjainkig nem is lankadt a népszerűségük. Ismerik Ázsiától Európáig világszerte. A tésztáról először szinte manapság mindenkinek Olaszország jut eszébe, pedig az egész világon elterjedt a gasztronómiában. Minden országnak megvan a saját verziója, mint például a micsiga tésztánk. Hogyan és mikor érdemes házi gyúrtésztát készíteni, Süye Károlyné Klárika nénitől ma többek között erre kapunk választ.
5: Ez általában tavaszi elfoglaltság szokott lenni a házi asszonyoknak, főleg a régiekben, mikor már kizöldült a mező, a határ, az udvar, a kert, akkor ugye már szabadjára engedik a tyúkokat, és a zöld füvet fogyasztó tyúkoknak a tojásai sokkal sárgábbak, zsírosabbak, és hát ugye ebből érdemes tésztát gyúrni, házi tésztát, mert ha üzletbe vásárolt tojást vagy sápott tojásból a tészta se lesz olyan, és tulajdonképpen maga a látványa is örömet szerez a házi asszonynak. Elmondanám, hogy én nagyon szeretek tésztát gyúrni, és egész kicsi korom óta állítólag nem értem föl az asztalt, és sámliról nyújtottam a tésztát, mert édesanyám mindig saját maga készítette tésztát, hát még mondjuk az én gyerekkoromban nem is nagyon lehetett üzletbe venni szárított tésztát, és mindig frissen készült, majd csak akkor kezdtünk már tésztát megszárítani, amikor volt a tésztanyújtógép, és akkor ugye egyszerre több mennyiséget lehetett egy nap alatt elkészíteni. Nekem egy ideig nagymamám csinálta a tésztát, aztán ő jobban ráért, mint édesanyám. Utána már én készítettem édesanyámnak, amikor ő már gyengült és nem bírta, vagy amikor szuhakálóba hazamentem, akkor biztos, hogy egy-két nap be volt iktatva tészta készítése. Aztán gyerekeimnek is szoktam csinálni, és magamnak is egész évre valót, és hát most éppen néztem a dobozokat, hogy már nagyon kiürültek, hogy május elején hozzá kell kezdeni, legalábbis addig még pár napot rászállni, még nem jön a hetedik unokám, mert június elején születik a hetedik unokám a kislányomnál, a harmadik kislány, és hát neki is jó lesz, hogyha hirtelen kell valamit főzni, és jobban szeretik a gyerekek is a házi tésztából készülteket.
4: És tényleg más az íze, mint a boltinak, sokkal hát karakteresebb íze van a házi tésztának.
5: És még nem csak az, hogy a házi tésztának más íze van, ezzel mindig gondolkodtam, hogy ugyanazzal az összetétellel készített tészta más íze van a csigának, a cérnametéltnek, a kiskockának, a nagykockának, tehát mindegyiknek mégis egy leheletnyivel másabb íze van biztos, pedig ugyanabból a tésztából készül. Bár már mostanában valaki nekem azt mondta, hogy miért fáradsz a tészta gyúrással, amikor már annyiféle tésztát lehet vásárolni. Hát ez igaz, hogy tényleg mindenféle tészta van már, de azért az nem közelíti meg azt a házi tésztát. Egyedül csigatésztát azt szoktam, mert arra mondjuk sajnálom az időt, annyit meg egyedül unalmas is. Ha úgy, mint régen kalákába csinálnánk, akkor persze másabb lenne az. Tehát akkor a hozzávalókat én mindig 1 kilóval szoktam begyúrni, tehát hiába csinálok aznap többet is, akkor is kilónként, de úgyhogy 1 kiló B55-ös liszthez én 1,5 kiló rétes lisztet is teszek. Eleinte csak 1/4 literes bögrével raktam, aztán rájöttem, hogy jobb, ha majd, hát ha 2-vel teszek, az ugye majdnem 1/2 kiló. Tehát most már 1/2 kilót rakok hozzá, és a tojás nagyságától függ, hogy 10 vagy 12 tojást ütök fel. Mert a kisebb tojásból 12-t, ha jó nagy házi tojást kap az ember, akkor elég a 10, mert aztán lágy lesz a tészta. Én a tojásokat mindig egy nagyobb bögrébe vagy kis fazékba egyenként ütöm fel, mert ezt már többször is hangsúlyoztam, hogy érdemes, főleg így tavasszal, mert hajlamosak a tyúkok, főleg háznál, hogy eltojnak és esetleg már kezdik megülni, kotlanak is esetleg, akkor nehogy valami rossz tojás kerüljön mondjuk a 8. tojásnak bele, mert az nagyon kellemetlen. Tehát egy kis bögrébe vagy tányérba egyenként felütjük, persze előtte megmossuk ugye a tojásokat, hogy ne kerüljön szennyeződés a kezünkről se közben a tészta gyúrásnál. És akkor én ezt jól el szoktam verni, hogy szintén ilyen egy állagú legyen, és akkor a lisztet, ezt is mindig átszitálom, tárba szitálom, és a közepébe öntöm ezt a felvert tojást, és először mindig csak a jobb kezemmel, a jobb kezes vagyok, aki balkezes, az nyilván, egy kézzel próbálom összeállítani, és csak akkor kezdem már

takarom, és hát olyan 10-15 percenként alaposan ágyúrom egy legalább 4-5-ször, de van még, hogy többször is, és akkor hagyom jóvá, amikor már olyan, mikor megsimogatom, mintha egy sejemanyagot simogatnék, vagy egy finom bársonyt, mert annyira kellemessé válik, és rugalmas lesz ez a tészta. Akkor én 16 részre szoktam vágni. Na most azt jelzem, hogy már géppel nyújtom a tésztát, nem nyújtófával. És 16 darabra vágom, és felszerelem az asztalra ugye a nyújtógépet, és először mindig a nyújtófával egy kicsit ellapítom, hogy jól beleférjen, ne gyűrje a tésztát, hát hogy haladjon is a tészta nyújtás. Úgy szoktam, hogy ugye 16 felé vágom, ezt már említettem, és akkor általában 5, az utoljára megjut 6. Egymás után elnyújtom az 1-es fokozaton, aztán a 3-oson, és így tovább. És ha cérnametéltet akarok, akkor pedig nekem 9-es fokozatú a gépem, de van, akinek csak 7, tehát ahhoz kell viszonyítani a vastagságát a tésztának. Legvékonyabbra a cérnametéltet nyújtjuk, legvastagabbra a lebencset, vagy még vastagabbra szoktam a spagettit, mert azt is időnként szoktam csinálni, spagettit. Most, ha elnyújtottuk, akkor elő kell készíteni egy nagy asztalt, vagy ágyat letakarjuk takaróval, illetve hát én a régi fehér lepedőimet használom erre a célra, de érdemes, ha az ágyon szárítjuk, vagy kanapén, hogy tegyünk alá egy plédet, mert nedves a tészta, és könnyen átnedvesedik, hogy ez ne történjen meg, meg hamarabb is szárad, ha van alatta egy pléd, és arra tegyük rá a lepedőt, vagy abroszt, és akkor szépen egymás mellé rakjuk a tésztákat. A cérnametértnél, amikor már 5-ös fokozatig elnyújtottam, akkor mindig ketté vágom, mert az nagyon hosszú lesz, és akkor nem boldog, főleg, ha egyedül csinálja az ember, akkor nem úgy boldogul vele, esetleg elszakad, lecsúszik, szóval én akkor ketté szoktam vágni, de csak amit nagyon vékonyra nyújtok, mert amit nem kell annyira vékonyra, azt nem szoktam úgy, és akkor szépen egymás mellé végigrakom a terítőre, és hagyom száradni a tésztát, de közben azért figyelem, hogy ne száradjon túlzottan meg, időnként egyszer megforgatom, mert csak szikkadtabb már a felső része, mert az se jó, hogyha nagyon túlszárad, az se, ha nedves, amikor vágjuk a gépen, mert már legtöbben géppel vágjuk azt is, nekem is van, vagy 2 vagy 3 féle metélt vágóm, akkor van kiskocka vágó, széles zsebmetélt vágó, meg maga a gépen is van 2 fokozat, tehát nagyon el kell találni azt, hogy mennyire száradjon meg az a tészta. Ha véletlenül meg jobban megszáradna, és azt látjuk, hogy repeteznek a tésztacsíkok szélei, azt vágjuk le nyugodtan 1 cm szélesre, abból még késsel össze tudunk vágni egy ilyen kis rékockákat, ami szintén valamilyen levesbe, vagy pirított levesbe föl lehet használni, tehát nem kell eldobni. Ez főleg akkor kell már megcsinálni a cérnametélt vágó a legérzékenyebb, mert az aztán nem viszi be, hogyha cakkos a tészta széle, tehát érdemes levágni, és hát olyan szélesekre vágjuk. A vágásnál úgy szoktam, hogy van egy olyan tálcám, amilyen hosszúságúra én akarom vágni a tésztát, és akkor mindig azt oda teszem, és akkor tuti, hogy egyforma nagyságú lesz a cérnametért. Hát ez olyan körülbelül 20 centis nagyság, hogy, mert csak törik a száradás közben is, hogy ne legyen túl apró se, meg túlzottan hosszú, mert akkor meg össze kell törni, mielőtt főzzük a lezegészet.

0: már szívesen fogyasztunk különböző olasz tészta ételeket, és Klári néni is említette, hogy szokott készíteni spagetti tésztát is. Ez is hasonló alaptésztából készül, mint a már említett magyar tésztáké?
1: Annak más a liszt arány összetétele, mert ott egy az egybe van a B55-ös liszt és a rétes liszt. Az fontos, mert nem fog annyira szétfőni, hogy keményebbnek kell, hogy legyen. Nagyon jó bevált, és hát összehasonlíthatatlan az íze az üzlet bevásárolt meg ezt. Viszont szoktam, nem mondom, hogy túlzottan sűrűn, de készítettem már zöld színű tésztát, akkor parajpürét kevertem bele. Ilyenkor már van tavasszal, magunk is elkészíthetjük, vagy pedig mirelitből, csak akkor ugye föl kell olvasztani, és piros tésztát is készítettem már, azt meg paradicsompürével. Most erre nagyon oda kell figyelni, hogy akkor annyival kevesebb tojást teszünk bele, nem teszünk vizet, mert ezek mind a kettő már egy valamennyi vizet engednek. Tehát, hogy nehogy azért legyen lágy a tésztánk, mert túlzottan sok ez.
2: Túl sok nedves anyagot adtunk hozzá.
1: Igen, így van. Amikor elkészültek ezek a tészták, tehát előre gondoljuk át, hogy mit akarunk belőle vágni, milyen tésztát, mert már ez a nyújtásnál is ugye meghatározó. Ha pedig véletlenül nagyon megszáradna az a tészta, mert már ilyen is előfordul, még a leggyakorlottabb háziasszonyokkal, akkor meghagyjuk, hagy száradjon meg, jó lesz összetört lebbencsnek, és akkor nem fogunk ott rajta problémázni, hogy nem tudom összevágni, nem olyan szép, stb. Én azt időnként megszoktam, hát ha előfordul ilyen, de azért mennyire lehet. Hát milyen tésztákat tudunk ebből csinálni? Most már utána, amikor fölvágjuk, ismét szárítani kell. Legjobb tésztát akkor csinálni, akkor nincs otthon senki. És akkor minden ágyat föl lehet használni, minden asztalt föl lehet használni hozzá, az egész lakás tele van tésztával. Meg nem, én azért szoktam akkor rászállni 2-3 napot, mert utána egy takarítással vége van, mert akármennyire vigyázunk, csak időnként lehullik belőle, és fel kell porszívózni, le kell törölgetni, tehát ugyanúgy. Na, milyen tésztákat lehet akkor ezekből a gyúrtésztákból csinálni? Hát úgy hívjuk, hogy száraz tészta, levesbe valók. Cérnamettélt, csigatészta, de hát a csigatésztát azt ugye említettem, hogy kalákába csinálni, vagy hát egy kisebb mennyiséget egy-egy ebédhez éppen el lehet készíteni. A csigatésztát van olyan hely, ahol Lud GG-nek is használják. A cérnamettéltet használják úgy is, hogy laska, bár nem ez a laska tészta, mert a laska tészta az szaggatott tészta, tehát ez nem ilyen finomra vágott. Akkor van a kiskocka, a szabógallér, vagy srékocka, akkor a jó kemény gyúrtésztából reszelt tésztát is lehet készíteni, amit frissen is lehet használni, megszárítva is. Például anyósom sokszor csinált reszelt tésztát, meg is szárította, és azt a reszelt tésztát raktuk legszívesebben a paradicsomlevesbe. De időnként még ha gyorsan készítette, és nem volt cérnamettélt, vagy valami, akkor egy húslevesbe is megfelel. Akkor ebből készül az eperlevél tészta, ehhez is van külön vágó. Akkor a kifőzött tésztákhoz, amire ugye sokféle mindent lehet rakni, először is mi széles metéltet szoktunk, hát annak is van nekem egy keskenyebb vágója, meg ami a gépen van, a szélesebb vágó, mind a kettőt szeretem, akkor ebből készül a spagetti, a nagy kocka, a laska tészta, az viszont frissen, amikor elnyújtjuk, azt szaggatjuk ehhez, ez túrósan, vagy valami rakott tésztához is nagyon jó, vagy ha vastagabbra vágjuk, akkor akár egy kakaspörkölthöz, vagy bármilyen szaftos húsételhez megfelelő, és ebből készül a nyakkendő tészta is, amit széles metéltre, tehát széles, mint a kockára vágjuk, először is nem is kockára, egy szélesebb csíkot vágunk belőle, és a dereje metszővel olyan 2 centinként elvágjuk, vagy 1,5 centinként, és középen egy csipesszel összehúzzuk, ebből lesz a nyakkendő tészta. Most a jó kemény tésztából készül még a tarhonya, Hát azt én még soha nem készítettem, de anyósomat láttam, hogy hogy készíti, de nem tudom, hogy hová lett az a szita, amin átnyomta, mert ehhez egy ilyen erős fém szita volt, amin átmasszírozta ezt a tésztát, és hát ugye egyszerre több kilót is megcsináltak télire, hogy legyen. Akkor ebből készül a vastagabbra nyújtott bor, a lebbencs tészta, de ebből szoktuk a gyufaszálmetértet is, ami főleg Baja környékén a halászléhez használják, de akár rétest is készíthetünk a gyufaszál tészta, tehát összekeverjük túróval, mint a stíriai metéltet, úgy is készíthetjük, de tehát ehhez is többféle, és hát ezek a gyúrt tészták frissen felhasználva is nagyon kiváló, sokféle ételhez, leveshez használhatjuk. Én általában, amikor tésztát gyúrok, nem is általában, azt mondanám inkább, hogy mindig, akkor készítek friss tésztalevest, akkor biztos, hogy van kifőzött friss tészta, mert azért ugyanabból a tésztából készül, de mégis finomabban nagyon friss tészta, de hát arra kevésszer van az embernek ideje, hogy elnyújtson egy ebédhez való tésztát, ezért szoktam száraz tésztát használni. Na most a frissen készült tésztából van a kötözött galuska, akkor pödör tészta, ezen most találkoztam először, de még nem próbáltam ki, de legközelebb kifogom. A csipetke, hogyha olyan levest készítünk, na hát ezt mondjuk bármikor meggyúrhatunk egy-két tojással, egy kevéske tésztát, és akkor ellapítjuk a kezünkkel, mikor már jó kidolgoztuk, és akkor lecsipkedjük. A csusza tészta, ami szintén csipkedéssel készül, csak ugye az már el van nyújtva, és nem túl vékony, akkor ezekből készíthetjük a különböző ízesítésű derejéket, akkor a táskaleveseket, amiben különböző tölteléket rakunk, hát most találkoztam, majd lehet, hogy erre is sor kerül, egy olyan, hogy koldus táskaleves például, de most a főtt maradék sonkával is készíthetünk ilyen leveseket. És hát azt említettem már, hogy készítettem már zöld meg piros tésztát, de gyúrtam már teljes kiörlésű lisztből is, sőt tönköly lisztből is, csak a teljes kiörlésűből készült, teljes kiörlésű lisztből készült tészta az nagyon sötét lesz egyrészt, másrészt hamarabb molyosodik, hogy abban benne vannak a gabonának a héja, és nem tárolható olyan sokáig, mint a másik tésztát. Ugye ezek a száraz tészták egy névnél is tovább elállnak, de azért vigyázni kell, hogy nehogy megmolyosodjanak, mert ahogy a liszt megmolyosodik, úgy a tészta is előfordul, hogy ki kell önteni. Most a legutóbbi nagy takarításkor kis kocka tésztát kellett ki, hogy kiöntsek, mert megmolyosodott.
2: Hogyan és kell tárolnunk, hogy ezeket mind megelőzhessük, hogy tényleg sokáig eltartható?
1: Hát kétféle tárolási módját szoktam én, vagy tényleg nagyon tiszta papírral kibélelt dobozokba tárolom, amire ráírom szintén az, hogy milyen tészta van, ilyen tapadós címkére, hogy mi a tészta neve, és mikor készült. Mert ugye lehet a polcon régebbi is, és hát sajnos ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy mindig a frissebbet használjuk, és a régi megmarad. Legalábbis én hajlamos vagyok erre, lehet, hogy más tudatosabban csinálja. És hát azelőtt pedig lepedő vászomból vart zsákokba tárolták, főleg hát ezek az apró kockák, a lebbencset, hát így vitték ki a pásztor emberek is a kunyhóba magukkal, hogy fölakasztották azt a zsákot, és hát lehet, hogy talán ez a zsák a legjobb. Nylon zacskóban nem célszerű tárolni, legalábbis. Már csak akkor tegyünk, ha egy nagyon kevés van, és azért egy nagy félméteres zsákot, vagy 30 centis zsákot ne lógassunk ott fel. És hát szellős helyen kell. Én nekem is a spájzban az ablakhoz közel van, a polcon, ami zsákban van, azt fölakasztom, a másikat pedig hát egymáson vannak a dobozok. Dobozba sem rossz, de tényleg nagyon figyelni kell arra, hogy jó tiszta doboz legyen. És hát főleg ne frissen vásárolt cipős dobozba rakjuk, mert főleg ne kínai dobozba, mert abban meg nagyon illatos lenne a tésztánk is, tehát azért meg kell válogatni, hogy milyen dobozokat. Érdemes a boltból olyan doboz kérni az üzletekbe, amiben eredetileg is tészta volt, tehát azok mondjuk elég nagyok, de hát attól függ, hogy mennyit. Még azt nem mondtam el, hogy a metéltésztát, azt nagyon óvatosan szárítom, mert nem rakom egymásra is, hanem eleve alárakom a kezemet, amikor hajtom a gépet, az egyik kezemet alárakom, bal kezemet, és akkor úgy rakom tálcára sorba, és akkor én óvatosan leöntöm a terítőre azt, hogy csak egy sor legyen rajta. És amikor, persze, amikor szárítjuk a tésztát, is meg kell forgatni időnként, hogy jól átszáradjon, és akkor, amikor megforgatom, és úgy egy szakaszonként szoktam, hát mondjuk a kis kockát, azt lehet kavargatva, vagy a nagyobb kockát, de ezeket, ami ilyen metéltre vágjuk, akár széles metélt legyen az, vagy vékony metélt, cérna metélt, azt mindig csak egy sorral szoktam.
2: Azokkal óvatosabban kell bennünk.
1: A kiskocka készítés nálunk sok kiskocka fogy, mert nagyon szeretjük a bablevest, és a fehér bablevesbehez mindig kiskockát főzünk ki, ez már ősrégi szokása a mi családunkban, és édesanyám valahol csináltatott egy ilyen gépet, ami vág kiskockát is, csak egyet kell állítani rajta, akkor meg széles metéltet, és hát ez a kiskocka a leghalatósabb, mert ott csak el kell vágni olyan szélesre, és akkor az egész hosszú tésztát lehet így hajtani, mintha darálnám az egészet, és akkor jön ki az a gyönyörű tészta. Nagyon tudok örülni, mikor ott sárgulik az a rengeteg szép tészta, hogy megfogom az a sejmessége, akkor amikor kavargatom is, olyan, nem is tudom mihez hasonlítani azt az érzést. Tehát biztos, hogy benne van az embernek a szíve, lelke, a keze munkája, és egészen más.
0: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a gyúrt tésztákról. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
3: Népzenei kincsestár.
4: Kedves hallgatóink! Az Erdőfű Népi Kamarazenekar a Magyarországon tevékenykedő táncházzenészek összefogásából jött létre. Tagjai mind elkötelezett hívei a kárpát-medencei népzenei hagyomány hiteles előadásának. Nevüket a juhait elvesztő és azokat az erdőfűben kereső pásztor, zenés, táncos elbeszélő történetéből kölcsönözték. A zenekar a kárpát-medencei falvakban élő magyarság és a velük szorosan együtt élő szomszédos népek vonós zenei hagyományait mutatja be. Ma a 2020-ban megjelent lemezükről válogatunk, melyhez jó szórakozást kívánunk.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban az Erdőfű Népzenei Kamarazenekar 2020-ban megjelent lemezéről válogatott a zenei szerkesztő Kovács Krisztina. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket és további kellemes időtöltést. Szép délutánt kíván önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszont hallásra.
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a friss hírekről Sinkovics Andrea gondoskodik, a zenéket Németh Tamás válogatja, a technikai pultot Nátrán István kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan híreket mondunk majd Merítés című műsorunk szól. Adásunk tartalmából Szűcs Nelly és Trill Zsolt a Szívem királynője című darabban játszanak együtt a Nemzeti Színházban. A Budaörsi Latinovics Színházban rendezik meg az első magyarországi Sharm el-Sheikh Nemzetközi Színházi Fesztivált. Török Ferenc a Fészek Klubról forgatott dokumentumfilmet, akinek első nagy sikere a Moszkva tér is megnézhető az e hétvégi Várkert Festen, aminek két napján találkozhatunk majd Kovács Katival, Mujahit Zolival és Pál István Szalonnával is. És a Margit Szigeti Színházban Szulák Andrea ad életmű koncertet június 6-án. Ezek lesznek a mai merítés témái. 14 és 15 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Lélekműhely című összeállításunk szól, még kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunkkal várjuk Önöket. 15 órakor az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, majd Szent Bonifác élettörténetét ismerteti a néhai Katona István egri segédpüspök. Majd híreink szólnak, ezután a hitvalló következik. Ebben Birincsikné Antalóci hajnalka hitoktató, dr. Pető Katalinnal és dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával a szentségek fontosságáról beszélget. 16 órakor a hírek után kívánságműsorral várjuk Önöket, a zenei kérések után az iránytű szól. Azt keressük, hogy az Isten hogyan van jelen az életünkben, a mindennapi jelenségekben. Holzinger Ferenc atya, a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium igazgatója lesz a vendégünk, akivel a felvételi eljárásról, jezsuita lelkiségről, hivatásébredésről és a szeretett szolgálatról is beszélgetünk. Ajánlónk következik.
3: És a diákjaink elmennek kórházakba, óvodákba, időseket látogatnak, olyan területekre, amelyek, ahol találkoznak az életnek azzal a valóságával, amely megpróbálja az embert. Tehát ilyen helyekre elmennek, és ennek nem is az a célja, hogy ők önkéntes munkát végezzenek, hiszen ugye az önkéntes program is működik a mai közoktatásban, hanem inkább a célja az, hogy ők ebben önmagukat jobban megismerjék, szociálisan érzékenyebbek legyenek, tehát ezért ehhez a programhoz elengedhetetlenül hozzá tartozik egy reflexió, személyes reflexió és kísért reflexió.
2: 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondó és a regionális sporthírek szólnak. 18 órakor rózsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai estén az EGRI Bazilika Rózsafüzér Társulatának ima csoportja vezet. 18 óra 30 perckor híreket mondunk, majd a Daloljatok az Úrnak című műsorunk szól. 19 órakor a hírek után Könyvjelző című műsorunkban Elena Ferrante Brilliáns barátnőm című művének első részéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Ezután esti mese szól a legkisebbeknek. Benedek Elek Erős Pali című mesének első részét Vándor Évától hallják. Majd a Lélekszava egyházi kiszótárunkban Magsó Péter, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a Szentlélekről szóló elmélkedését folytatja. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Találkozás című műsorunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Életünk című műsorunkkal várjuk Önöket. 20 órakor a hírek után Közelkép című portré műsorunk szól, melyben Aux Eliza írónővel beszélgetünk. Az óra második felében a Liceumi Krónikát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallják. Műsorismertetéssel a 20 órási hírek után jelentkezem legközelebb, addig is tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Az ukrajnai konfliktus hamar véget ér, ha Kijev hajlandó az alaszkai, orosz-amerikai megállapodásokon alapuló kompromisszumokra, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök Szentpéterváron, külföldi médiaorgánumok vezetőivel találkozva. Mi feltétlenül készek vagyunk és szeretnénk békés úton megegyezni Ukrajnával, azon az alapon, amelyről a Trump elnökkel folytatott találkozónkon beszéltünk, mondta. Putyin szerint nem zárja ki egymást a Donyec medence egészének orosz ellenőrzés alávonása és az, hogy Moszkva megállapodjon az ukrajnai rendezésről. Arra a kérdésre, hogy mit mondana Volodymyr Zelenszky ukrán elnöknek a konfliktus lezárása esetén, így válaszolt. Minimum azt lehetne és kell mondani, hála Istennek, hogy minden véget ért. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bármely pillanatban elutazhat Moszkvába, ha találkozni akar Vlagyimir Putyin orosz államfővel, jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Szentpéterváron újságíróknak. Zelenszky bármely pillanatban eljöhet Moszkvába. Putyin elnök megmondta, hogy ha Zelenszky beszélni akar, eljöhet Moszkvába és megteheti ezt. Fogalmazott Peszkov az ukrán elnök nyílt levelére reagálva, amelyben Zelenszky sürgette a háború lezárását és a vezetők közti közvetlen tárgyalásokat. Peszkov elmondta, hogy ő ugyan már látta az ukrán elnök nyílt levelét, amelyet az orosz elnök egyik rendezvényen való részvétele alkalmával tettek közzé, de Putyinnak még nem volt ideje megismerkedni annak tartalmával. Erről az elnököt tájékoztatni fogják, miután az üzbég elnök munkalátogatása befejeződött, tette hozzá a Kreml szóvivője. Az orosz hadsereg két irányított légi rakétával és 216 csapásmérű, valamint áldronnal támadott ukrajnai célpontokat péntekre virradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban legkevesebb két civil meghalt, többen pedig megsebesültek, infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg, jelentették katonai és helyhatósági források. Az előzetes adatok szerint a légvédelem 198 drónt semlegesített az ország északi, keleti és déli részein, azonban 13 helyszínen 16 csapásmérő drón célba talált, 12 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették, tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram csatornáján. Arról is beszámoltak, hogy a rakéták nem találtak célba. A hivatalos közlemény kiadásakor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott. Orbán Viktoron, a Fidesz elnökén nem látszanak a kifáradás jelei, sőt képes lehet a párt megújítására és a közösség egyben tartására, megerősítésére. Értékelt Navracsics Tibor korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a Kell még valamit mondanom Ildikó című podcast adásában. Navracsics Tibor arra a kérdésre, hogy a választásokat követő találkozókon milyennek látta Orbán Viktort, azt mondta. Nem voltak érezhetők rajta a kifáradás jelei. Ezzel szemben a 40 év első vonalbeli politizálás és az ellenfelei által keltett folyamatos nyomás miatt nagyon erős életerő van benne, s az első perctől kezdve azon gondolkodott, miként lehet a közösséget egyben tartani, megalapozni az újbóli felemelkedést. Egyetértett azzal a véleménnyel, hogy Orbán Viktor lehet Főnix madár, és ez gyorsan ki is fog derülni. Az első év meghatározó, egy 4 éves időszakban akkor alakulnak ki az erővonalak, mondta. Navracsics Tibor valószínűnek nevezte, hogy a jövő hétvégén esedékes tisztújításon csak Orbán Viktor indul a Fidesz elnöki tisztségéért, s az is elképzelhető szerinte, hogy a 2030-as választáson miniszterelnök jelöltként áll majd a rajtvonalnál. Végül az időjárásról. A Dunántúlon erősen felhős lesz az ég. Keletebbre napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, csak késő délutántól vastagszik meg a felhőtakaró. Néhány helyen záporeső előfordulhat. A Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet délután 24 és 29 fok között alakul, de északnyugaton ennél több fokkal hűvösebb lehet. Késő este 12 és 22 fok valószínű. Híreket hallottak.
1: Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
2: Szűcs Nelly és Trill Zsolt a Szívem királynője című darabban játszanak együtt a Nemzeti Színházban. A budaörsi Latinovic Színházban rendezik meg az első magyarországi Sármelsek Nemzetközi Színházi Fesztivált. Török Ferenc a Fészek Klubról forgatott dokumentumfilmet, akinek első nagy sikere a Moszkva tér is megnézhető az e-hétvégi Várkertfesten, aminek két napján találkozhatunk majd Kovács Katival, Mudzsahid Zolival és Pál István szalonnával is. És a Margit-szigeti színházban Szulák Andrea ad életműkoncertet június 6-án. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva.

0: A Nemzeti Színház idei évadának egyik legmegindítóbb előadása Nicola McAuliffe komédiája A szívem királynője. A történet szerint Erzsébet a koronázására készül 1952-ben. Maurice kommandósként azt a feladatot kapja, hogy a Buckingham palotában őrizze a korona ékszereket, épp a saját 30. születésnapján. Maurice ezen a különös éjszakán tudásával és sámjával elvarázsolja a hamarosan második Erzsébetként uralkodó fiatal nőt, akibe halálosan beleszeret. A fiatalok megígérik egymásnak, hogy 60 év múlva újra találkoznak. Maurice egész életét meghatározza ez a várakozás. Bár hűséges felesége Helena úgy gondolja, hogy ez a történet csupán férje képzeletének szüleménye, Maurice hajthatatlanul hisz abban, hogy a királynő betartja ígéretét, és meglátogatja őt a 90. születésnapján. Az előadást a neves orosz rendező Viktor Rizsakov állított a színpadra, a főszerepekben a színészházaspárt Szűcs Nellit és Trill Zsoltot láthatjuk. Velük beszélgettem.
1: Még él második Erzsébet angol királynő, amikor ez a darab játszódik.
2: Az írónő, aki szintén még színésznő is, a barátainak írta, idősebb kollégáinak írta a darabot. Ott nem tudom pontosan hányban volt a bemutató, de azt tudjuk, hogy Moszkvában, a MHAT színházában Tabakovnak ez volt egyik utolsó előadása.
3: És az történt meg állítólag, ugyanis Rizsakov, aki rendezte ezt a darabot, ő nem látta Moszkvában az előadást, de a színházban nem keringett egy hír, hanem pontosan történt egy dolog, hogy a királynő személyesen írt egy levelet Tabakovnak, és megköszönte, hogy Moszkvában játszották ezt az előadást.
1: Nagyon fontos a királynőnek a személye, és hát a mi főhőseink egy nagyon idős házas pár. A férfi éppen a 90-hez közeledik, a felesége pedig 84. És ez a férfi egész életén áthordozza azt az egyszeri találkozást, a királynő beiktatása előtti éjszakát, amikor ő találkozott a királynővel, és egész életre szóló szerelembe esett. Ékszerész egyébként. Ez is nagyon fontos, hiszen Igen. Ő ment a korona ékszerekért.
3: Ez egy nagyon egyszerű történet. Mindannyiunkkal ez történik. Mindannyian ékszerészek vagyunk, és mindannyiunknak van valamikor az életében egy pillanat, amikor találkozik valakivel. És az egész életét ez fűzi át mindannyiunknak. Valaki ezt tudatosan kezeli, valakinek pedig tudat alatt működik az egész. A lényeg az, hogy ő meg akarja élni a 90. születésnapját, mert ő biztos benne, hogy eljön a királynő. Mint ahogy biztosak vagyunk mindannyian, abban is, hogyha oda kerülünk, vagy el kell mennünk az életbe, akkor nekünk biztos, hogy találkoznunk kell ott fent valakivel.
2: Azért itt a néző el fogja dönteni, hogy mi ez a szerelem, vagy ki beszerelmes ő igazából.
1: Mármint a férj,
2: Maurice. Mármint a Maurice, így van. Mert a királynő jelensége az lehet egy metafora is. Úgyhogy nem szeretnék sok mindent elárulni az előadásról, mert ezt látni kell. És a néző lelkére, gondolkodására bízzük a sztorit.
1: Egyébként a rendezés végig megtartja a nézőben a bizonytalanság érzést, hogy tényleg most akkor pontosan ez megtörtént, vagy nem történt meg.
2: Így van.
1: Az a lényeg, hogy a férfiben megtörtént, és érzelmileg 60 éven át kíséri. Miközben a feleség, aki több mint 60 éve a társa, ezzel kell együtt éljen.
2: És mégis úgy szereti a férjét, mint senki mást. Átadja magát mindenestől. Ugye van egy kvázi probléma, van egy fiúk. A két ember között, a férj és a fiúk között őrlődni, hogy ki a fontosabb. És mégis leélni úgy valahogy 66 évet. Tehát, hogy van valami mindenek felett. Maurice is a monológiába beszél erről. Mi az a mindenek feletti dolog? Tehát ezeket fejtegetjük, ezeket a dolgokat. Én néha azt érzem tényleg a színpadon, ahogy vagyok, hogy mintha nem ezen a bolygón lennénk. Hogy tényleg ez velünk történik Zsoltival, valahol egy másik időségben, de ez Rizsakovnak, a rendezőnek köszönhető.
3: Nagyon nehéz, de nagy öröm játszani. Ebben jó elfáradni.
1: Minimum 30 évvel idősebb a házaspár, akit alakítottok, ha én jól mérem be a ti életkorotokat körülbelül. És ebben a szép, hogy ti magatok is házaspár vagytok. Tehát sokféle dimenziója van ennek az előadásnak, ami miatt ez titeket valahogy többszörösen érint. Nem csak egy szerep, úgy érzem, hanem valahol mélyen akár a ti életeteket is játszátok.
2: Tényleg azt hiszem, hogy ez nem Morris és Helen, hanem Nellé és Zsolt valahol egy másik időségben.
3: Meg hát az történik meg, hogy sajnos az idő az mindannyiunk fölött megy. Az idő nem csak velünk történik meg, akik a színpadon vagyunk, hanem a nézőkkel is megtörténik. És ezt reménnyel kell várnunk. Ez az ember, ez kibírta 60 éven keresztül, hogy várt, várt, várt, várt. Még ha hülyének is nézték, akkor is várt.

0: mindannyiunknak van egy titka, nem kell ezeket a titkokat elmondani. De mégis ez éltet bennünket. Ez visz előre.
1: Ugye megbeszéltük, hogy ennek a kettős alakításnak nagyon sok egyéb dimenziója van, de ami még ugye megjelenik a nézők számára a színpadon, amit ti átalakulásban előadtok, hogy két nagyon öreg embert látunk a színpadon, ennek a két öreg embernek a mozgása, a szellemi állapota, mindene visszajön a ti alakításotokban.
2: A színház erről szól, metamorfózis, ugye? Ha nem történnek meg ezek a dolgok, akár még előadásban, akkor csak egy múrikáláson szerintem a színpadon.
0: Lényegi tekintve meg kell próbálni megcsinálni azokat a dolgokat, amit közösen a próba folyamatban a rendezővel, meg mi mindannyian meghatároztunk, és ezen végig kell menni.
1: Annyira más típusú rendezéshez, mint amit úgy egyébként látunk.
2: A tizedik darab, amit már együtt csinálunk.
1: Rizsakov.
2: Oroszországból ugye a híres darabunk a Fodrásznő, amit már 17 éve játszunk. Ott is tudunk együtt veszekedni Zsolttal, tudjuk szeretni egymást, és ezt visszük, ezt a bagást magunkkal. Most itt vagyunk. Amit az életbe tapasztaltunk, a közös dolgaink, ahogy mondják, ugye jóban, rosszban együtt maradni. Ma nem divat ez a jóban, rosszban együtt maradni. Maradás. Tehát ez is egy példaértékű dolog, ami itt kettőjük között létrejött, és 66 évig tartott.
1: Hát vagy ami kettőtök között létrejött.
2: Vagy ami kettő 32 évig tartott.
1: Nicola Meg Olive, Szívem királynője. A Nemzeti Színház előadásának két főszereplőjét, Szűcs Nellit és Trill Zsoltot hallották.

Június 8-a és 12-e között rendezi meg a Budaörsi Latinovics Színház az első magyarországi Charm el Sheikh nemzetközi színházi fesztivált, a SITFIT, amelynek keretében 4 magyar és 7 külföldi előadást láthatnak a nézők.

0: A már 2015 óta létező elismert fesztivál a lengyelországi és a grúziai kiadások után bővíti most tovább a nemzetközi jelenlétét. Az ötnapos esemény két helyszínen valósul meg: Budaörsön, a Latinovics Színház színháztermében és a Városi Ifjúsági Klub nagytermében. A Szitfiről a Latinovics Színház igazgatóját, Berzsenyi Bellág Ádámot kérdeztem.
1: Első évben rendezitek meg a Sármensek Nemzetközi Színházi Fesztivál Magyarországot itt Budaörsön. Gondolom a neve azért alakult így, mert ott alapították?
2: Igen. Ez a fesztivál, ez 2015-ben jött létre Sármensekbe, és azóta minden évben megrendezik. Egy magán kezdeményezésről van szó, ami ugyan az Egyiptomi Kulturális Tárca támogatásával és segítségével jött létre, de Mazen El Gharabi, a fesztivál alapítója és fő szervezője hozta létre ezt a fesztivált. És az az érdekesség ennek a fesztiválnak, hogy ez utána egy franchise lett. Hát ez, nem vagyunk annyira hozzászokva a színházi világba, hogy a fesztiválokat általában egy helyszínhez kötünk. De ezt a fesztivált, ami rövidítve SITFI, ugye Sharm el-Sheikh International Theatre Festival for Youth, az elmúlt években több országba is exportálta, aminek az a lényege, hogy tulajdonképpen a fesztiválnak az alapkoncepcióját, a brandjét viszi magával különböző országokba, de ott a helyi igényekre szabva, a helyi szakmai körülményekhez mérten és a helyi partner intézményeknek a közreműködésével bonyolítják le. És itt Magyarországon engem úgy találtak meg egyébként, hogy én a tavalyi évben Grúziában voltam az ottani SITFI fesztiválnak a zsűriében, és akkor ismerkedtem meg a fesztivál alapítójával, és ott vetődött föl az először, hogy esetleg Magyarországra is el lehetne hozni a fesztivált, és mivel egy kis színházi produkciókat bemutató fesztivál van szó, monodrámák, illetve duodrámák, tehát egy- és kétszemélyes előadásokról van szó, ezért ez a mi kicsi színházunkban is elméletben helyet kaphat, gondoltam én akkor, és azt gondoltam, hogy ez egy érdekes kezdeményezés, és egy lehetőség, egy platform arra, hogy különböző országokból, különböző kultúrákból színházi előadásokat hozzunk ide, és megismertessük az itteni nézőkkel, ugyanúgy, ahogy bizonyos magyar produkciókat pedig be tudunk mutatni nemzetközi zsűri, illetve nemzetközi színházi alkotók számára. Tehát egy színházi találkozási pont tud ez lenni.
1: Akkor nézzük ezt a mostani budaörsi fesztivált. Lesznek magyar előadások és külföldi előadások. Úgy emlékszem, 4 magyar előadás lesz.
2: 4 magyarországi, tehát hazai előadás, ezek között ott van a Loop, a Víg Színház, de jön egy előadás a Trafóból, és jön egy előadás az Orlai produkciótól is, és a Marosvásárhelyi Jorik stúdió előadása, az pedig határon túli magyar előadás. És 2 görög, egy katari, egy tunéziai, egy román és egy grúziai előadás láthatunk.
1: Hogyan áll össze a meghívott darabok listája? Ki válogatja a színházi előadásokat?
2: A fesztivál válogatása az az egyiptomi csapat és a mi színházunknak a vezetősége szerint személyem és a színház dramaturgiai és egyéb művészeti munkatársainak a válogatásával jött létre. A zsűri pedig egy 5-tagú zsűri lesz, aminek 2 magyar tagja jól ismert név a szakmában: Török Tamara, a Katona József Színház dramaturgia, és Upor László, dramaturg és színház tudós. És ezen kívül lesz egy román, egy grúz és egy katari tagja a zsűrinek. Mint ahogy minden fesztiválon, itt is ugye külön az alkotókat, a színpadi szöveget, illetve a rendezést, a produkciókat díjazzák, tehát sok díj kerül kiosztásra a fesztivál utolsó napján, a záró díjkiosztó gála keretében.
1: Hát ugye ez az első Sharm el-Sheikh Nemzetközi Színházi Fesztivál,
2: igen,
1: ami jelzi már, hogy ebből lesz második, harmadik és így tovább. Tehát ez a terv, hogy egy sorozatot most elindítani.
2: Igen.
1: És mindig Budaörsön legyen ennek a központja. Tehát ti most bevállaltátok ezt, mint egy ilyen fesztivál helyszín és kvázi szervezője ennek a nemzetközi.
2: Én ennél egyel óvatosabban fogalmaznék. Mi bevállaltuk azt, hogy ezt a fesztivált az idejében megszervezzük, és én azt gondolom, hogy nagyon sok tapasztalattal fogunk gazdagodni ez alatt a fesztivál alatt, és meg fogjuk látni, hogy ezt milyen formában fogjuk tudni a jövőben egyrészt megszervezni, mi a szervezők oldaláról, másrészt, hogy ez milyen módon rezonál majd az itthoni közönséggel, az itthoni szakmával. Én nagyon, inkább azt mondom, hogy optimista vagyok, és nagyon bízom benne, hogy ennek lesz utóélete, és a jövőben is meg tudjuk ismételni majd a fesztivált.
0: Az első magyarországi Sharm el-Sheikh Nemzetközi Színházi Fesztiválról, amit június 8-a és 12-e között rendeznek meg a budaörsi Latinovics Színházban, a színház igazgatóját, Berzsenyi Bellág Ádámot kérdeztem.

0: Török Ferenc, a legendás Moszkva tér, majd a Szezon, az Overnight, az Apacsok, és legutoljára az 1945 című nagyjátékfilmek alkotója, legújabban egy kísérleti dokumentumfilmet forgatott. Alkotásának címe Fészek Klub, amellyel az idén 125 éves Fészek Művészklubnak állít emléket. Török Ferenccel beszélgettem. Miért készült el ez a film? Miért volt olyan fontos emlékezni erre a félig meddig kerek évfordulóra?
1: Olyan történetek vannak a Fészek Klub történetében, amiket el kell mesélni. Tovább kell adni az újabb generációknak, egyfelől ezért, másfelől, hogy én jó magam is kötődöm ehhez a klubhoz. Egy darabig voltam az elnöke, tudom, hogy hogy élt, és ez egy speciálisan olyan hely, ami, hogyha nem gondozzuk, és ez nem csak az, hogy felújítsuk a falakat, hanem dolgozunk azon, hogy ott legyen egy létező közösség. A budapesti értelmiség vagy a művészvilág az kihasználja azt, hogy van egy ilyen tradíció, hogy ott lehet találkozni. Szóval az egésznek legyen egy olyan közege, amelyikre annak idején alapították.
0: Ugye ez egy kísérleti dokumentumfilm, ami a műfaját illeti, és ebben benne van az, semmiképpen nem egy klasszikus dokumentumfilm. Tehát, hogyha mondjuk van egy 125 éves intézmény, és azt mondjuk, hogyha mint egy jó kutató végig akarod vinni egy klasszikus dokumentumfilmbe, akkor mindenképpen megtudjuk az elejétől végéig, hogy hogyan alakult, mi történt közben, és hol tart ma. De ez a film nem ilyen. Tulajdonképpen eljut Heltai Jenő szövege által, amit Máté Gábor mond el, a éppen 25. életévét betöltő Fészekklubig, vagyis 1926-ig. Ez egy nagyon kedves írás, ami beszél arról, hogy mit jelent a 25 éves Fészekklub. Látunk fényképeket, van egy fikciós rész is, amit mai színészek, zenészek játszanak el, de ha valaki azt szeretné tényszerűen megtudni, hogy a Fészekklub pontosan milyen életet élt, az ezt nem kapja meg ebből a filmből.
1: Hát azt megkaphatja a könyvtárakból, vagy hogyha Google-ön elkezd keresgélni. Ez nem egy tudományos film, ez egy fikciós kísérleti film, ami dokumentum fotókra épül. Egy megtörtént eseményre, ami 1936. februárjában megtörtént, és annak a kapcsolódásaira és azokra az asszociációkra, amik bennem és a zenészekben, vagy az operatőrben, aki ezt a filmet készítette, megszülettek. Tehát ez nyilvánvalóan nem egy teljességre törekvő, az időt lineárisan kezelő dokumentumfilm, ami a Fészek Klub történetéről szól. Ez sokkal inkább egy érzésről szól, ami örök, amit Heltai Jenő 100 éve megfogalmazott, és most is változatlanul az összes szava, az összes szótag, az összes gondolatjel érvényes, és ennek a lényege az az, hogy vannak bizonyos dolgok, amik átalakulnak, de alapvető értékek nem.
0: Mi történt éppen 1936-ban?
1: Volt egy adománygyűjtő farsangi bál, ami minden évben volt akkoriban, és erről találtunk egy fantasztikus fotósorozatot az akkori Színházi Élet című magazinban. Ez egy nagyon nagy társasági és sajtó esemény volt a városban. Tehát nem csak az, hogy milyen ruhákban voltak ott, hanem az egyes termeket a város 5 legnagyobb színházának a díszlettervezői kreálták és rendezték be, és ez az egész egy olyan esemény volt, amire az akkori kultúrpolitikusokat is, Hóman Bálintot például meghívták, aki el is jött, és csináltak egy Buddha szobrot a kor művészei tiltakozásként a diszkriminatív törvények ellen, amik a kultúrpolitikában akkoriban már bőven elkezdődtek mindenféle kirekesztő hangnemben. És ez egyfajta ilyen performance volt ez is a politikusoknak a, nem csak a provokálása, hanem a meggyőzése arról, hogy ez egy hibás ügy, és ettől álljanak el. Hát ez sajnos nem sikerült természetesen.
0: Olyannyira nem sikerült, hogy egészen a film végéig, ami egyébként nem egy hosszú film, 28-29 perces körülbelül, a végén írjátok, hogy Gál Béla emlékére készült a film, és mindazoknak ajánlják, akik, mint zsidók, a Fészek Klubnak a tagjai voltak, és odavesztek a holokauszt idején. Ugye Gábéláról tudni kell, hogy nagyon fontos filmrendezője volt a korszaknak, ő rendezte a Meseautót, a János Vitézt, És ez nagyon hangsúlyosan megjelenik.
1: Igen, mert ennek az estének az egyik főszervezője Gál Béla volt.
0: Van egy angol nyelvű kópiája is ennek a dokumentumfilmnek, aminek egyébként mi lesz a sorsa? Tehát például láthatjuk-e itthon Magyarországon, akarod-e továbbfejleszteni, esetleg fikciós filmet forgatni a Fészekklubról?
1: Abszolút. Tehát úgy született ez a film, hogy mi írtunk egy 8-10 részes televíziós sorozatot, egy fikciós sorozatot a Fészekklubról, és annak az előkészítésére kaptunk pénzt, és abból forgattuk tulajdonképpen ezt a filmet, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk ehhez a témához, meg a hangulathoz. Egyébként meg ugye televízióban szeretnénk sugározni nyilvánvalóan, ahogy a filmet bemutatjuk fesztiválokon, és aztán a streaming, meg a YouTube, hát egy filmnek ez a szokásos útja.
0: Tehát ez, ami most tőled látható, ugye 2026-ot írunk, amire én emlékszem, hogy utoljára a nagyjátékfilmet készítettél, az a nagyon-nagyon fontos és izgalmas filmed az 1945, ami 2017-ben készült. Eltelt 9 év. Csináltál valamit közben, kisebb filmeket?
1: Hát kisebb filmeket azért persze csináltam, meg tanítottam, meg nyilván a 45-tel azért még nagyon sok munka volt, mert az összes filmem közül ugye az ment a legjobban külföldön, és még 3-4 évvel a premier után is menni kellett vele, úgyhogy szerencsére azért volt mit csinálnom, de hát nyilván nem kaptam a Fidesz kurzus alatt a 45 után semmire pénzt. Volt mással időm legalább foglalkozni, forgatókönyveket írtam.
0: Van valami konkrét filmtel? Terved most, hogy vélhetően zöld utat kapsz, például te is, vagy a hozzád eddig hasonló háttérbe szorított filmrendezők?
1: Természetesen forgatókönyv szakaszban vannak, vagy annál egy kicsit jobb állapotban. Hát ilyen volt, ami már 10 éve valami pénzt kapott, még az Andy Vajnától a Hajós Alfréd történet, amivel 7-8 éven át foglalkoztam, de hát ilyen a Fészekklub sztori is, amiből ugye egy komplett forgatókönyvem van egy tévésorozatra, és mind a kettőben nagyon hiszek, de természetesen van olyan azóta született filmtervem, ami a jelenben játszódik, tehát nyilván filmet akarok csinálni, hát az a szakmám.
0: A Fészekklub. Török Ferenccel beszélgettem legújabb kísérleti dokumentumfilmjéről. Felhívom figyelmüket, hogy a filmrendező legelső munkáját, a mára már kultfilmként emlegetett Moszkva teret, amivel 2001-ben megnyerte a Magyar Filmszemle legjobb első film és közönségdíját, most újra meg lehet nézni június 6-án a Várkertfesten.

0: Török Ferenc Moszkva tere kapcsán már említettem a Várkertfestet, amit június 6-án és 7-én rendeznek meg a Várkert bazárban. Mindkét napon délelőtt 10 órától késő estig tartanak az események, kicsiknek és felnőtteknek egyaránt. A programok nagy része ingyenes, néhány koncertre kell jegyet venni, így például Kovács Kati június 6-ai estjére. Az énekesnőt kérdeztem.
1: Nemes egyszerűséggel az a cím ennek a koncertnek, hogy Kovács Kati.
2: Így van.
3: Ebben benne van az én sokszínűségem, ugyanis amikor én énekelni tanultam, akkor soha senki nem mondta, hogy milyen énekesnő lesz belőlem, operát fogok énekelni. Például az Egri Zeneiskola akkori igazgató nője azt mondta, hogy ezzel a hanganyaggal csak operát szabad énekelni. Minden más tilos. Én inkább a jazz felé vonzódtam, de korábban Mária Kallaszt is utánoztam, vagy próbáltam megtanulni, vagy Ella Fitzgeraldot, vagy Mahalia Jackson spirituáléit. Úgyhogy sokféle zenét próbáltam, egyedül a magyar népi zenét nem próbáltam.
1: Kati, a te történeted egész 1965-ig megy vissza, akkor szerepeltél a Kimi Tudon.
3: Így van.
1: Meg is nyerted. Sőt, a Táncdal Fesztivált egy évvel később, 1966-ban, ezek óriási hatású események voltak, mert az egész ország a tévét nézte, és berobbantál valósággal.
3: Nagyon érdekes korszak volt, mert akkoriban csak egy televízió volt. És aki ott feltűnt, azt másnap megismerte az ország. Emlékszem, amikor elénekeltem a Nem leszek a játékszere című dalt, akkor másnap valaki letérdelt elém, és megcsókolta a ruhám szegélyét egy férfi. Nem értettem, hogy miért. Azt mondtam, mert olyan szépen énekelt tegnap. Akkor kezdtem fölismerni, hogy mi is az, hogy rajongó, hogy miért jönnek az emberek utánam előadásról előadásra.
1: Ugye 61 éve vagy a pályán.
3: Mondjuk 60.
1: Mondjuk 60, ha a Táncdal Fesztivált veszem kiindulási pontnak. Ez egy óriási, hosszú időszak. Egyszerűen hihetetlen formában vagy, és azért végigvinni egy ilyen életpályát, ahhoz kell valami extra tehetség a hangon kívül. Tehát az önmagában biztos, hogy nem elég.
3: Én megszállottja voltam a zenének, az éneklésnek, a koncertezésnek. Amikor elkezdtem énekelni, akkor meglátott valaki, és azt mondta, hogy neki az az énekes kell, aki a Kimi Tudon énekelt. Aztán, amikor a Kimi Tudon után elénekeltem a Nem leszek a játékszere című dalt, akkor viszont felfigyeltek rám a filmesek, és azt mondták, hogy az az énekes kell nekik, aki megnyerte az első Magyar Táncdal Fesztivált. Úgyhogy ha hiszed, ha nem, elrepült az idő. Rengeteg utazás, rengeteg kaland. Japántól kezdve mindent megjártam, Kanadát, Amerikát.
1: Mostanában milyen gyakran koncertezel?
3: Az MVM Dome-ban is felléptünk. Mostanában nagyon sokat koncerteztünk. Hetente 4-szer is voltunk. Ebben van Kassa, szlovák turné, Sopron, akkor Magyarországon turné.
1: Neked örökző slágereid vannak. A mostani június 6-ai koncerten mi az, ami biztos, hogy el fog hangzani a slágerek közül?
3: Mindenféleképpen az, amit nagyon sokan kérnek tőlem, például a Nem leszek a játékszered, most kéne abba hagyni, add már uram az esőt, és egyszerűen van 10-15 dal, amit nem lehet kihagyni a műsorból.
1: Találkozás
3: egy régi szerelme, a Hamvas Nacu kisgyerek.
1: A legközelebb látlak.
3: Legközelebb látlak.
1: És az édesanyádnak szóló gyönyörű.
3: Azt úgy szeretném meghalálni, vagy a régi ház körül.
1: Kati, hogy bírod hangilag? Mert hát azért egész más 20 évesen énekelni, meg 80 évesen énekelni.
3: Az semmi. Hogy bírom az eredeti hangnemekben énekelni? Nagyon kevés kollégám van, aki súgógép nélkül énekel, állva énekli végig magasarkú cipőben.
1: És eredeti hangnemben.
3: És eredeti hangnemben, igen. Szóval ez azért mindenféleképpen kuriózom. Ezt szoktam meg.

0: Kovács Katit hallottuk, aki június 6-án este ad koncertet a Várkert Bazárban, a Várkert Fest keretében. Június 7-én ugyancsak a Várkert Bazár rendezvénytermében lép fel Mudzsahid Zoli és a Gruppenswing. Mudzsahid Zolit hallják.
1: Már 20 évesek vagytok, és tulajdonképpen ezt fogjátok ünnepelni.
2: Hogyan? Így van. Nagyon izgatottak vagyunk, mert azért a 20 év alatt a zenekarnak 5 nagy lemeze született, és a nagy lemezek közül ugye ilyenkor össze kell válogatni azokat a dalokat, tehát az összes dalt ugye képtelenség eljátszani egy koncerten, hogy melyek azok a dalok, amiket nagyon-nagyon szeretünk, illetve a közönségünk szeret. Olyan dalok is lesznek, amelyeket én írtam, a saját érzéseimből, lelkivilágomból, és lesz premier is a Várkert Bazáros jubileumi koncertünkön. És ezen felül azért azt se szeretnénk elfelejteni, hogy honnan kezdtünk, mi az a stílus, Louis Prima, Frank Sinatra, tehát a 20-as, 30-as, 40-es érából válogattunk ki dalokat, ezeket is ugye saját stílusban játsszuk, illetve az 5. nagy lemezünk, ez a Respect, ami tiszteletet jelent, olyan lemez, ahol olyan előadóknak a dalai dolgoztunk át, swinges stílusban, mint például Queen, vagy Elton John, vagy akár George Michael, Stevie Wonder, akik előtt tisztelgünk, és a zenekar vezetője, Lőrinc Ádám abszolút átkonvertálta a dalokat, swingesítette, és így egy teljesen új köntösbe új értelmet nyernek ugyanazok a dalok, és az a tapasztalatunk, hogy ezekre a dalokra buliznak a legjobban, mert ugye ismerik őket.
1: Nem tudok nem emlékezni arra, hogy téged a Megasztár
2: a legelső,
1: emelt föl. A legelső, Tóth Verás, Olái Bolyás Megasztár emelt föl, és tett egyik teatra a másikra nagyon ismerté. Az már hány éve volt?
2: 2003-4-ben volt, tehát 22-23 éve.
1: Számít az még a te karrieredben?
2: Szerintem nem, nyilván akkor számított, de azért voltak mi pontok is az életemben, és amiből újra föl kellett állnom, és ugye azért ez nem egy könnyű szakma. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok szorgalmat, alázatot, munkát raktam bele, és azért tartok ott, ahol, mert hogy ezzel én foglalkoztam sokat.

0: Mujahid Zolit és a Gruppenswinget hallottuk, akik június 7-én este adnak koncertet a Várkert bazárban. S még mindig a Várkert Festnél maradva, a kultszínpadon ingyenes nyáresti táncház is lesz, amihez a talpalávalót Szalonna és bandája húzza. Pál István Szalonnát kérdeztem.
1: Ugye ezzel a koncerttel indítjuk el azt a sorozatot, amit tavaly is csináltunk itt a Várkert Festen, hogy egy népzenei koncert tánccal, utána egy kis táncház, és ezáltal megindítjuk a nyári táncházas szezont is itt a Várkertben. Én ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert rengeteg ember megfordul, gyönyörű a környezet, nekünk meg a Szalonna bandával egy ilyen jó antré a nyárra, ráadásul ténylegesen itt vagyunk a kertek alatt, mint első kerületi lakos, és egyébként a zenekarral is itt dolgozunk, hiszen a Hagyományok Háza is egy Magyar Állami Néphétés az első kerületben van, tehát ez nekünk azért hazai pálya, és nagyon-nagyon sokan voltak tavaly a koncerten, tehát nagyon jól esett játszani. Repertoár szempontjából ugye nekünk azért elég zárt a repertoárunk, mert népzenét játszunk a Kárpát-medencéből, ezt tudod játszani 6 napon keresztül is, és egy-egy órán szóló koncertben is, de igyekszem mindig azért csereberélni, hogy legyenek újdonságok olyanoknak, akik tavaly itt voltak.
0: Nekem ez olyan vicces, hogy azt mondod, hogy jaj, de jó, hogy itthon vagyunk, minthogyha ti nem lennétek akárhol is otthon ebben a Kárpát-medencében, akár még az egész világon is, tehát én valahogy hogy mindenhol ott látlak téged, ahol magyar népzenét lehet húzni, és óriási a sikeretek.
1: Igen, mert mi tényleg jó kedvből csináljuk. Amikor felveszem a hegedűt, kinézek az emberekre, és elkezdünk muzsikálni, akkor ténylegesen pont a népzene által mindenhol egy kicsit befogadnak minket, és ahogy mondod, teljesen mindegy, hogy a Riói olimpián játszottunk annak idején, ott is került egy csapat, akik ott Brazíliában néptáncolnak, körbefogtak minket, és akkor rögtön azt mondták, hú, hoztunk nektek egy kis pálinkát, egy kis szalonnát, tehát ugyanúgy fogadtak minket, mint hogyha a saját szülőfalunkban lettünk volna Kárpátalján, tehát ténylegesen van mindig ennek egy ilyen kis család. Hangulata.
0: Az egész Kárpát-medencét be tudjátok járni, kivéve Kárpátalját.
1: Már lassan 5. éve, hogy tart ez a helyzet Kárpátalján, valóban nem tudunk a zenekarra menni, de vannak kiváló cimboráim, akár itt az anyaországba, Felvidéken, Erdélybe, Kárpátalján, és csereben élünk. Tehát én elmegyek tanítani Erdélybe, az erdélyi cimborák elmennek tanítani addig Kárpátaljára. Tehát az oktatás maga, amit mi csinálunk a népzenei, néptáncos, kézműves, az folytonos. Hát persze nekem sajog a szívem, de én bízom benne, hogy egyszer csak vége lesz ugyanolyan gyorsan, mint ahogy elkezdődött, ugyanolyan hirtelen pillanattal, és akkor mindenki haza tud menni nyugodtan.
0: A nyár éppen csak elkezdődik a Várkert Festtel, és akkor ugye ide rendszeresen visszatértek.
1: Elindulnak a táncházak, amik ugye már nem koncert jellegűek, bár mindig van népzene, élőzene, mindig van tánctanítás, és zenész cimboráimmal váltásba csináljuk 2 hetente, tehát havonta lesz a nyár folyamán a táncházak itt a Panoráma teraszon.

0: A június 6-án és 7-én megrendezésre kerülő Várkertfest fellépőit, Kovács Katit, Mudzsahid Zolit és legvégül Pál István szalonnát és bandáját hallották. A Margit-szigeti Színház június 6-án Szulák Andrea koncertjével várja a közönséget. Az énekesnő, aki nem mellesleg a Halhatatlanok társulatának frissen megválasztott tagja, a beharangozó sajtótájékoztatón beszélt közelgő estjéről.
1: Ez egy életmű koncert, tehát mind azoknak a daloknak az összessége lesz a repertoáron, amit én itt az elmúlt évtizedekben sikeresnek gondoltam, és a közönség visszajelzései alapján sikeresnek tűntek ezek a dalok, és számon kérhetőek rajtam.
2: Például, mondj egy-két dal.
1: Hát például ma elhangzott Oroszlán király, és hát nyilván még sok-sok minden. Hát azért több évtized munkásságát összefoglalni nem egyszerű. Nem akarok spoilerezni, de csupa olyan dal, olyan sláger, ami sok generációknak ott maradt a lelkében lenyomatként.
2: Mennyi időre mehetünk vissza, mert mondod, hogy életmű koncert. Az hány évet jelent?
1: 42. A 40-nél volt ez a bizonyos legendás Erkel színházbeli hangverseny, ami nagyon jól sikerült, és úgy gondolom, hogy ha van még erre nyitottság a közönség részéről, és szerencsére a Szabadtér Színház ebben meggyőzött, hogy van, akkor ezt megismételjük most itt június 6-án. Aztán, hogy a jövő mit hoz, azt még nem tudom. Sosem szoktam ennyire előre tervezni, inkább sodródom.
2: Kik lesznek a zenésztársaid és a vendégeid?
1: A zenésztársaim a klasszikus felállás, akik szintén több mint 40 éve a kíséretem, a Stúdió 11, és vendégművészeket is hívtam, Wolf Katit, Verép Tomit és Molnár Ferenc Karamelt.
0: Az Élet az Úr címmel Szulák Andrea est lesz június 6-án a Margit-szigeti Színházban. Műsorunk végén hallgassuk az Oroszlán király című film híres dalát az énekesnő előadásában. A zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
0: Szentek, szent életű emberek.
6: Szent Bonifác püspök vértanú. A németek apostolaként tartják számon. 673 körül született Angliában. Eredeti neve Winfried volt. Szülei jómódú nemesek voltak, életének első 40 évéről nem sokat tudunk. Bencés kolostorban tanult és nevelkedett. Fegyelmezett, tudós és egyházához, Rómához hű egyéniség lett. Körülbelül 30 éves volt, amikor pappá szentelték. Saját kolostorukban és ott tanárkodott. 40 évesen szíve a missziókba vonzotta, a germán törzsek közé vágyakozott. 716 kora tavaszán elindult a frízek országába, majd ezen év őszén gazdag tapasztalattal tért vissza a kolostorába. 717-ben apátnak választották, 718-ban másodszor is elhagyta hazáját, most már örökre. Második Gergely pápához ment, aki 719. május 15-én neki és a többi angol száz társának teljes felhatalmazást adott a germánok megtérítésére. Itt vette fel a Bonifác nevet, és megígérte, hogy mindenről tájékoztatni fogja a pápát. Az új apostol Bajorország és Türingia érintésével ismét a frízek közé ment, és három évig ott térített. Több ezer embert keresztelt meg. 722-ben Türingiába jött, ahonnan a pápa visszahívta, és püspökké szentelve indította tovább a munka folytatására. A frank királytól, Martel Károlytól is oltalomlevéllel a zsebében vágott neki a nehéz munkának. Geizmár mellett kidöntötte Donár pogány istenség 100 éves tölgyfáját, és ezzel nagy csapást mért a babonás pogányságra. Fájából megépítette Friszlár mellett a Szent Péter templomot. Lassanként megalapította a hesseni türingiai egyházmegyéket. Harmadik Gergely pápa 732-ben azzal erősítette meg az angol szász misszió tekintélyét, hogy Bonifácot érsekké nevezte ki, s felhatalmazta, hogy a Rajna jobb partján elterülő missziók számára püspököket szenteljen. Sajnos ez heves ellenállásba ütközött. 10 éven át nem tudta teljesíteni ezt a pápai megbízatást. Az egyre inkább elvilágiasodott hazai papság is nyíltan az idegenek ellen hangoskodott. Isten kegyelme azonban nem hagyta el. Ahogy nőtt munkatársainak száma, úgy szaporodtak a kolostorok. Fuldában Wigbert apát vezetésével megalapította a mai napig híres kolostort. Ez volt akkor a legjelentősebb szerzetesi település utánpótlás képző iskolával. Nagy segítségeket kapott otthonról. Királyok, főpapok, szerzetesek és világiak álltak állandó levelezésben vele. Ellátták könyvekkel, miseruhákkal, egyházi felszerelésekkel. De talán a legértékesebb segítség azoknak az apácáknak a kolostorából jött, akik nővéreket küldtek Szent Bonifác segítségére. Számos női kolostort is alapított. A legjelentősebb a Tauberbischofsheimi volt, Élén Liobával, aki Bonifácnak közeli rokona volt. Megszervezte nem csak a bajor egyház életét, hanem a passaui, regensburgi, salzburgi és eichstätti egyházmegyéket is. Mindez már a harmadik római útja 737-738 után történt, ahol új munkatársakat is adott mellé a pápa, Vonibald és Lullus honfitársai személyében. Híres zsinatokat tartott, amelyek a német és frankföldön hosszú időre megalapozták a kereszténység reformját. Már 80 felett járt, amikor

főpüspök és vértanú levelezéséből egy részletet. A gondos pásztor virraszt Krisztus nyája felett. Az egyházat, amely mint egy nagy hajó szeli át ennek a világnak a tengerét, s amelyet a különböző kísértések hullámai ostromolnak, ezt az egyházat nem elhagyni kell, hanem kormányozni. Bízunk abban, aki ránk rakta a terhet, amit saját erőnkkel nem tudunk elviselni, hordozzuk ő általa, aki mindenható és így szól, az én igám édes, és az én terhem könnyű. Álljunk helyt a harcban az Úr napján, mert a szorongatás és a gyötrelem napjai virradnak ránk. Halljunk meg, ha Isten akarja, atyáink szent törvényeiért, hogy elérhessük velük együtt a vég nélkül tartó örökséget. Ne legyünk néma kutyák, se hallgatag szemlélők, ne legyünk béresek, akik elfutnak a farkas elől, hanem gondos pásztorok, akik virrasztanak Krisztus nyája felett, hirdetve Isten minden törvényét nagynak és kicsinnek, szegénynek és gazdagnak, minden méltóságban és korban lévőnek úgy, ahogy Isten erre képességet adott nekünk, akár alkalmas, akár alkalmatlan, amint ezt Szent Gergely a lelki pásztorokhoz írt könyvében megírta. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, járjon közben értünk, Szent Bonifác püspök és vértanú, add, hogy tanítását hűségesen megtartsuk, és a hitet, amelyet vérével megpecsételt, tetteinkkel életre váltsuk. Krisztus, a mi Urunk által.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a párbeszéd eszköze legyen a kultúrák és a nemzetek között, és támogassa az olyan értékeket, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes kiteljesülés. Kéri 14. Leó pápa júniusi ima szándékához készült videóban, amelyet június 2-án tettek közzé. A Szentatya arra buzdítja a katolikusokat szerte a világon, hogy júniusban a sport értékeiért imádkozzanak vele együtt. Imájában Leó pápa elismeri a sport világának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokra is felhívja a figyelmet, és azért imádkozik, hogy a sport teljesítmények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. Lemondott tisztségéről Becsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke, közölte a szervezet a távirat irodával. A közlemény szerint a karitatív szervezetben 1990 óta vezető szerepet betöltő Becsei Miklós a szeretetszolgálat elnökségének csütörtökön tartott ülésén jelentette be lemondását. Azt írták, Becsei Miklós 36 éve kezdődött pályafutása során, előbb a hajléktalan ellátást megújító kezdeményezéseivel, majd a legszegényebb családok, szegregátumok, kistelepülések megmentésére indított jelenlét programmal hívta fel magára a figyelmet. Lőrinc Helga személyében magyar vezetője lett a romániai országos tulajdon visszaszolgáltatási hatóságnak. Az RMDS politikusát Ilie Bolozsán ügyvivő kormányfő nevezte ki a tisztségre, írta az Ágerpressz hírügynökség. A kormányfői döntés csütörtökön jelent meg a hivatalos közlönyben, eszerint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség politikusa államtitkári rangban vezeti az állami szakhatóságot. A közlönyben a miniszterelnök azon határozatát is közzétették, amelyben a hatóság korábbi vezetőjét felmentették tisztségéből. Bár az elmúlt évtizedekben rengeteg magyart hurcoltak meg Kárpát-medence különböző pontjain azért, mert kiállt magyarságáért, jogaiért, még mindig van akarat és szándék a magyarságban, hogy megmaradjon, jelentette ki Torockai László, a Mi Hazánk elnöke, országgyűlési képviselő, Sepsiszentgyörgyön. A sepsiszéki székely tanács 35. alkalommal szervezett Trianon megemlékezést csütörtökre a székelyföldi város központjába, és ezen több mint 100-an vettek részt. Torockai László beszédében közölte, nem a határon túli magyarokhoz érkezett, hanem nemzettársaihoz, családtagjaihoz, testvéreihez. És ahogy egy család szétszakítása sem örömünnep, számára a Trianon évforduló is gyásznap, mondta. Több mint 1300 gyorshajtót mértek be májusban 6 kerületben, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a kerületi önkormányzatok által telepített és a rendőrkapitányságok által üzemeltetett trafiboxok májusban a 2., 3., 6., 11., 15. és 20. kerületben összesen 1356 gyorshajtót mértek be. A legnagyobb mért adat a 4. kerületben volt. Az Andrássy úton egy sofőr 50 km/h helyett 122 km/h haladt, amiért 312.000 forint közigazgatási bírságot szabtak ki, tette hozzá. Az ukrajnai konfliktus hamar véget ér, ha Kijev hajlandó az alaszkai orosz-amerikai megállapodásokon alapuló kompromisszumokra, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök Szentpéterváron, külföldi médiaorgánumok vezetőivel találkozva. Mi feltétlenül készek vagyunk és szeretnénk békés úton megegyezni Ukrajnával, azon az alapon, amelyről a Trump elnökkel folytatott találkozónkon beszéltünk, mondta. Putyin szerint nem zárja ki egymást a Donyec-medence egészének orosz ellenőrzés alávonása és az, hogy Moszkva megállapodjon az ukrajnai rendezésről. Arra a kérdésre, hogy mit mondana Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöknek a konfliktus lezárása esetén, így válaszolt. Minimum azt lehetne és kell mondani, hála Istennek, hogy minden véget ért. Végül az időjárásról. A Dunántúlon erősen felhős lesz az ég. Keletebbre napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, csak késő délutántól vastagszik meg a felhőtakaró. Néhány helyen záporeső előfordulhat. A Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet délután 24 és 29 fok között alakul, de északnyugaton ennél több fokkal hűvösebb lehet. Késő este 12 és 22 fok valószínű. Híreket hallottak.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai adásunkban a 2021. június 4-i adás ismétlését hallják, melyben Birincsikné Antalóczi Hajnalka hitoktató, dr. Pető Katalinnal és dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával a szentségek fontosságáról beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké! Amen!
2: Szeretettel köszöntelek benneteket a mai kis beszélgetésünkön, és folytatnánk talán az elmúlt alkalmaknak a beszélgetését. Ugye az elmúlt alkalommal a bérmálásról, a bérmálás szentségéről beszélgettünk, ugye a pünkösd ünnepe kapcsán. Nagyon sok embernek tulajdonképpen nagyon nincs arról tudomása, tudása, hogy mik is azok a szentségek, és hogy miért fontos nekünk, keresztényeknek, hogy részesüljünk ezekben a szentségekben. Egyáltalán, hogyha ezt a szót hallja valaki, hogy szentség vagy szentségek, akkor mit tudunk neki erre mondani? Hogyan tudnánk megfogalmazni bárki számára, egy kívülálló számára, hogy miért jó neked bármelyik szentséget fölvenni?
3: Hát tulajdonképpen ez is az Isten szeretetének a jele, ugye, hogy ezeket a szentségeket kaptuk, ezek kegyelmeket közvetítenek. Vannak látható jelei, formái, keresztségnél a víz, amit ugye látunk, szemünkkel látunk, vagy az áldozásnál a szent ostya, igen. De a benne lévő kegyelmet azt már érezzük majd, a segítő, a megerősítő, az éltető kegyelmet, ugye az eukarisztiával, a szent ostyával, hogyha minél gyakrabban táplálkozunk, akkor úgymond keresztény életünket tudjuk gyakorolni, és hát segítségünkre van amelyik a beavató szentség, tehát nyilván a keresztség által lépünk be az egyházba, leszünk Isten gyermekei, tehát ez az alapvető ahhoz, hogy a többi szentséget magunkhoz tudjuk venni.
2: Így van. Beszéltél arról, hogy a szentségnek van egy látható része, és van egy láthatatlan kegyelmi része. Na most akkor rögtön megkérdezi, hogy mi az, hogy kegyelem. Nagyon sok fogalom van a mi egyházunk életében, amit használunk, de tudjuk-e azt, hogy mit jelent? Ugye a kegyelem, kegy, ajándék, amit ugye Jézustól kapunk, amit ugye speciál nem érdemlünk meg, de kapjuk. És miért kapjuk? Mert szeret minket.
3: Itt az elején is mondta, az Isten szeretetének
2: jelképei
3: meg.
2: Így van.
3: Nem
2: így
3: csak
2: van.
3: Jelkép, hanem gyakorlatban is.
2: Hát az teljesen biztos, így van, gyakorlatban is érvényesül. És ugye, tehát a beavató szentség, amit te is mondtál, hogy az első, hogy a keresség, enélkül tuti biztos nem vehető fel az egyik szentség sem, tehát nem lehet az, hogy jöttem esküdni, és nem vagyok megkeresztelve. Tehát ez az első. Na most nagyon jó, hogy erről beszélgetünk, mert ezt még azért talán ez még fontos manapság.
4: Reméljük, hogy fontos.
2: Mert hogy ugye a pici babát elvileg elviszik, és ugye megkeresztelik, de ma már nagyon gyakori, hogy mégse.
4: Hogy névadó van a mai világban is.
2: Igen. Vagy pedig már több éves az a gyerek, vagy pedig már akár felnőtt korig is eljut, hogy nincs megkeresztelve pedig. Mit ad nekünk a keresztség?
4: Én olvastam, hogy az egész kereszténység élet alapja, a lelki élet ajtaja és kapuja a többi szentséghez.
2: És ugye a kerességben Isten gyermeke leszünk.
3: És Jézusnak
2: az egyháznak
3: egyház tagja, igen.
2: Így van. Jézus. Tehát Isten gyermeke és az egyház tagja, és egy olyan egyháznak a tagja, ami igazából egy olyan közösségnek a tagja, aki Istennel akar élni.
4: Igen.
2: Hát azért ez nem semmi.
4: Igen, azért mondtam az előző adásban, hogy nem tudjuk, hogy milyen kegyelmeket kapunk, és hogy mennyire komolyan kellene ezeket venni, hiszen Istenre bízzuk onnantól kezdve, ami számunkra a legfontosabb, a gyerekünket. És ha Isten áldása van azon a gyermeken, akkor nagy baj nem lehet. És ez az alapvető dolog, amit én például anyaként vagy szülőként a gyerekemnek megteszek. És ismételni tudom magamat, hogy ha elvisztük a gyereket védőoltásra, ott gyakorlatilag a testét védjük, a keresztséggel pedig a lelkét védjük, és a keresztvíz által lesz ő Isten gyermek, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, fontosabb, mint bármi más.
2: Igen, és az a szomorú, tudjátok mi a szomorú, hogy amikor én ezt tanítom a gyerekeknek, és nagyon, nagyon korán tanítjuk ezt a hittanórákon, és a gyerekek tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy ő megvan-e keresztelve, vagy nincs, tehát ezt általában tudja a gyerek, és mondjuk egy harmadikos gyereknek, amikor ugye elmeséljük ezt, hogy sőt, már hamarabb is, hogy ugye a keresztség az egy szentség, és Isten gyermeke leszünk, és akkor ilyen nagy kerek boci szemekkel néz rám, és akkor azt mondja nekem, hogy és akkor én nem vagyok Isten gyermeke. Amikor ő neki a kis szíve ott van nyitva, nyilván nem véletlenül van ott. Nyilván, hogy van egy vágy a szívében, nyilván, hogy szereti Jézust, szeret ott lenni, de nincs megkeresztelve. És akkor ennek a gyereknek válaszolni kell.
3: És ez nem könnyű, gondolom.
4: Nagyon nehéz. Én nyilván nagyon nehéz, mert most, ha azt a választ adod, amit hallani akar, akkor megint egy olyan szűk mezsén kell menni, hogy arról bármikor te is leborulhatsz, és tulajdonképpen a hitelességedet veszítheted el, akár mint pedagógus, akár mi másik családsegítő, de mégis a gyermeknek meg kell mondani. De a gyerekbe, a mentális állapotába, az kis agyába úgy is lejátszódhat ez, hogy engem nem szeretnek a szüleim, hogy ezt a kegyelmet én nem kaptam meg. Tulajdonképpen ez nem az, hogy a szülő nem szereti a gyermeket, hanem a szülőben van egy nagymértékű ellenállás valamiért,
2: Vagy tudatlanság.
4: Ezt a szót nem akartam kimondani, de nyilván az, hogy miért, és az a legszomorúbb, ugye én a munkámból adódóan én is megszoktam, nekem a negyedik kérdés körülbelül az, hogy áll a család például, akikkel én dolgozok, hogy áll a hithez, hogy vallásosak-e. Mert nyilván, hogyha azt mondja, hogy igen, belekérdezek, lejön az, hogy igen vagy nem, és hogyha valóban hisz Istenbe, akkor már el tudunk indulni egy olyan úton, ami olyan, mint a korcsolyapálya, tudunk szépen csúszni rajta. De ha nem, akkor nyilván jönnek ezek a különbözők, de a gyereknek őszintén kell válaszolni, és a gyerekbe a következő kérdés és a következő kérdés is ott van, és ez szerintem ez nem egy pedagógus, vagy nem egy lelki segítő, vagy nem egy kívülálló dolga, hanem a szülőknek, hogy én miért is nem kereszteltettelek meg annak idején.
2: Persze, igazából én el szoktam mondani a gyerekeknek, hogy Isten téged is szeret, és nagyon szeretné, hogy a gyermeke legyél, és nekem azért már volt olyan példa, hogy a gyerek kiállt, és x évesen ő szeretett volna megkeresztelkedni, és mondjuk a szülők nem gördítettek akadályt, tehát ezt meg lehetett tenni. Van erre azért példa. Viszont van másik példa is, amikor ugye a szülő érezte magát rosszul ezért, és ugye a gyerek akkor így ment is szépen a hittanóráról. Tehát van ilyen dolog is.

0: térjünk vissza ugye a keresztséghez. Ez egy nagyon fontos ajándéka Jézusnak, hiszen ugye ez eltörli ugye az áteredő bűnt, megszentelő kegyelmet, tehát már a lélek bennünk van. Olyan, mint egy pici mag, ezt az előző műsorban is pont Kati, te említetted, hogy egy kis magocska, és ugye ezt a kis magocskát ezt így szépen nevelgetni, növeszteni kell, mert ez most vagy felnevelődik rendesen, növényi, vagy elsorvad, hogyha nem foglalkozunk vele, és ugye ez nyilván elsősorban a szülőknek a feladata, a családnak a feladata, de feladata a keresztszülőknek is. És akkor itt is van egy kis félreértés.
1: Még ez a megtisztulás jutott eszembe, hogy mondtad előtte, hogy amikor már, tehát amikor felnőttként keresztelkedik valaki, ugye most a katekumenek kapcsán, akkor jobban tudatosul benne ez a megtisztulás, tehát hogy az áteredő bűntől, a személyes bűntől is megtisztul, és egy új emberként születik újjá, és abban a pillanatban, amikor megkeresztelték, akkor a legeslegtisztább az életében. És ezt tudatában voltak most, akik keresztelkedtek, és nagyon örömmel fogadták.
0: Hát nem véletlenül volt az első keresztényeknél is felnőtt keresztelés, igen, hiszen hogy tudatában. Csak ugye a szülők látták azt, hogy, vagy illetve érezték, hogy nekik milyen jó, és ezt szerették volna a gyerekeiknek is, és ezért tért az egyház ugye a gyermekkereszteléshez, hogy minél hamarabb. Meg talán lehet, hogy azért is, mert ugye, hogy a halandóság miatt, hogy esetleg pici gyerekek is meghaltak, és hogy azért mégse úgy halljanak már meg, hogy az áteredő bűn állapotában van. Annak, és ezért is gondolom. Tehát de elsősorban azért, mert szerették volna a kegyelmet minél hamarabb a gyerekeknek is. Meg ugye igen, a keresztülők.
2: Keresztülők.
0: Mi egy keresztülőnek a feladata? Ugye ti vagytok keresztülők? Mire te igen, tudom, hogy vagy? Kati,
1: igen, én is. Hogy a keresztülő kettő keresztgyermekem van, és hát tulajdonképpen a keresztülőnek az előző adásban is beszéltünk a bérmálkozásról, a bérmaszülő feladatáról. A keresztülőnek szintén az, hogy a keresztségtől kezdve folyamatosan vezesse be a hit gyakorlásába, hagy el meg akkor az őszintjén, vezesse, szentmisére elviszi.
0: És csak a gyerekkel kell neked foglalkozni keresztülőként?
2: Nem. Az egész családdal.
1: Hát leginkább a keresztgyermekre tudsz esetleg hatni, de példáddal családra is valószínű, de azt őt vállaltad, elsősorban őt vállaltad, hogy vezeted, és mellette állsz.
2: Én annak idején úgy csempésztem bele életükbe a Bibliát, hogy ilyen nagyon-nagyon szép Biblia, nagyon-nagyon szép rajzokkal, és minden, nagyon szép volt maga a könyv, és hogy eleve színes volt, és felkeltettem az érdeklődésüket. Én úgy gondolom, hogy a jó kapcsolat az, hogy a gyerek mindenféleképpen érezze azt, hogy biztonságban vagyok melletted, hogy a te példád az nekem igenis tetszik. És ugyanaz, mint az én gyerekeimmel, hogy az én példám által tegyen meg dolgokat. Ne azért, mert én kérem, hanem mert szimpatikus neki az, ahogy én azt megélem. Én nem erőltettem soha a keresztlányaimat, mert nagy ellentmondás van a szülők és én közöttem a kereszt tény nevelésbe, de mégis őket is próbálom egy kicsit formálni, hogy igen, a gyereknek ezt kell, mert mi van akkor, ha nagyobbacska, az előbb imént említettem a nagyobbik, és már bizony-bizony megy gimnáziumba, jön a nagy szerelem, és mi van akkor, hogyha majd az lesz a gáncs, hogy adottan ő nem úgy éli a hitét, vagy mert mellé kerülheted olyan fiú is, aki adott a nagyon vallásos családból származik, és így próbálom egy kicsit arra mozgatni őket, és azért mondtam ilyen mosolyogva, hogy nem, a gyerek a legkönnyebb a keresztülőnek, a gyereknek a nevelése, a gyereknek a hitbéli nevelése a szülőkkel, és hogyha ellenállók a szülők, akkor ott meg kell dolgozni azért, hogy bizony-bizony abba az irányba működjenek, ahogy...
0: És nem csak, hogy meg kell dolgozni, mert igazából a keresztülőnek az a feladata, bármennyire is furcsa, hogy a szülőket segítse a gyereknek a keresztény nevelésében.
2: Igen.
0: Tehát, hogy emellett, hogy én még kapok gyereket is, az csak egy plusz dolog, de hogy felvállalni, hogyha látom azt, hogy nem jó úton vannak, hogy igenis akkor felhívni a figyelmet arra, hogy akkor a gyereknek az érdekeit szem előtt tartva, és a keresztény nevelését. Ez az én feladatom. És ugye ez nem egy könnyű feladat, mert hogyha én a saját kereszt gyerekeimet nézem, akkor kettővel tulajdonképpen kapcsolatom sincsen. Mert ugye akkor ott csak annyi volt a fontos, hogy oda tartsa valaki őket a keresztvíz alá, és aztán igazából úgy meg is szüntették a kapcsolatot is. És így azért nehéz. De a másik kettő keresztgyerekemmel szerintem nagyon jó a kapcsolat. Ott viszont nekem az volt a megható, hogy tulajdonképpen így a nagy idegemből, mert hát én nem is voltunk ismerősök, meg semmi, hanem ugye a férjem révén lett ugye az anyuka ismerős, és egyszer csak kaptunk egy nagyon szép levelet, hogy az érkező, vagy már a megérkezett babájuknak szeretnék, hogyha mi lennénk a keresztszüleik, mert hogy ők úgy látják, hogy ilyen keresztszülőre van szükségük, mint mi, és ez nagyon megható volt. És akkor tényleg így kezdődött az egész kapcsolat, és a mai napig ez tart, és nagyon szeretem a keresztgyerekeimet, és azt gondolom, hogy jó is a kapcsolat, de a lelkemben viszont ott van az a másik kettő, akivel meg nincs.
2: Neked.
0: És ugye ez az én hibám is biztos, de itt ugye már volt arról szó, hogy én hiába szeretném a jót, hogyha nem engedik. Ez így nehéz. Üzenem, hogy úgy kell vállalni keresztszülőséget, hogy tényleg tevékenyen ott tudok-e lenni annak a családnak az életébe, vagy sem, nem?
1: Szerintem mind a... Mondjad, mire akarsz.
2: Csak annyi, hogy nekem abból a szempontból nagyon nagy szerencsém van a keresztgyerekeimmel, hogy az unoka húgomnak a gyermekei, szóval családba, igen, családba vannak, és talán több jogom, nagyobb jogom van adottan formálni az unoka húgomat is, aki 100%-ba hallgat rám. Nyilván nem vállaltam volna el úgy, hogyha nem tudnám teljesíteni. Nagyon messze vannak, mert Békés megyébe élnek, de attól függetlenül majdnem, hogy napi kapcsolat van közöttünk. Nem csak, hogy keresztülő vagyok, hanem, hogy amikor szüksége van rám, akkor ne csak a számmal legyek ott, hanem jelenlétileg is ott legyek. És fel tudjam ismerni azt, hogy rám mikor van szükség, és adottan mikor van az, hogy teher vagyok.
0: Hát, vagy legalábbis ők is meg tudják oldani az
2: életüket. Igen, igen, igen.
0: Kati?
1: Na most az én esetemben mind a kettőre van példa, ugye a közeli keresztszülőségre, mert a húgomnak a lánya, immáron ő már felnőtt hölgy, és házasságban él, és már neki is gyermekei vannak, és ez, hogy minden percben ott vagyunk és segítem, ez egész életünk folyamán teljesen egyértelmű volt, és nem csak hitbéli dolgokban, hanem a hétköznapokban is bizony voltak nehéz helyzetek az életben, és mai napig is nagyon jó a kapcsolatunk. A másik keresztfiam, ő távolabb, ő Angliában él, így a kapcsolatot tartani nehezebb, nincsen semmi ellentmondás vagy bármi, csak így nehezebb a kapcsolatot tartani távolságban. De most ez a beszélgetés jó arra, hogy egy kicsit aktualizálom majd a hitbéli életét, és én még mindig azt mondom, hogy a gyermeknek vagyunk a keresztszülei. Tehát a gyermeknek a kísérését vállaltuk. Az, hogy a szülők is ott vannak és hozzátartoznak, feltételezhető, hogy azért kereszteltette meg, mert ő is nem biztos, hogy mindenki, de azért valamilyen szinten. Nyilván kell irányítgatni, hogyha ha nem úgy áll hozzá a dolgokhoz, de én azt mondom, hogy elsősorban a gyermekért vagyunk felelősek, vagy ő mellette kell ott lenni. A szülőkön keresztül is, de ő rá kell fókuszálni. Ez az én nézetem.
0: Fókuszáljunk a gyerekre is, meg fókuszáljunk a szülőkre is. Ez egy nagyon-nagyon fontos szentség, és ugye ezt már mondtuk, hogy milyen lelki tartalmakat kapunk, tehát hogy az Isten gyermeke, az egyház tagja leszünk, hogy eltörlődik ugye az áteredő bűn, hogy a Szentlélek az, aki bennünk él. És igazából ez is olyan érdekes, mert a gyerekek szokták kérdezni, hogy hát hogy, honnan tudom én azt, hogy bennem él a Szentlélek. Aztán mondtam, hogy hát úgy, hogy megszólal időnként, ugye? Hogy a lelkiismeretünk az, ami azért úgy időnként tudatja velünk azt, hogyha valamit jól vagy nem jól teszünk, és hát bizony szól a Szentlélek, csak meg kéne hallani. Aztán ugye a keresztelés szertartásának is vannak nagyon szép olyan látható jelei, ami megint csak utalnak arra magára a szentségre is, hogy milyen lelki kegyelmeket, tartalmakat kap. Látható szimbólumok közül legjobban nekem az olaj az, ami tetszik, és azért, mert ugye az azt szimbolizálja, hogy kicsúszson a gonosznak a kezei közül az a gyerek, és hogy tényleg én is azt kívánom nekik, hogy csúszsanak ki mindig a gonosz kezei közül, mert és soha ne kerüljenek oda, mert az nem az örök élet felé vezető út, ez már teljesen biztos. Még egy rövid kérdésem van azért, ezzel kapcsolatban te emlékszel az első áldozásodra itt, bármelyik kötök?
2: Én konkrétan igen.
1: Én is emlékszem, én Mezőkövesden voltam első áldozó. Matyó. Igen, Mezőkövesden voltam. A külső formai részére is emlékszem, mert akkor még ugye ez a kis mennyasszonyi ruha, fátyol, ilyesmi volt, de maga tartalma is nagyon-nagyon szép volt, és egy nagyon szép verset mondtam. Szeretném tudni, hogy mi volt az. Tudtam, hogy nagyon-nagyon szép volt, tehát nagyon megfogta a lelkemet. Úgy emlékszem az egésznek a képére és a jelenetére is emlékszem, úgyhogy, és lelkileg is feltöltött.
0: Mira?
2: Én tudatosan készültem, mert én már felnőtt voltam. Említettem az adás elején, hogy komoly parázsviták voltak, ami a testvéreim és az én keresztény nevelésembe, és a keretségen kívül én gyerekkoromban semmit nem kaptam, ergo én saját akaratból és döntésből döntöttem úgy, hogy én első áldozó szeretnék lenni, és bérmálkozó szeretnék lenni, és ezzel a gyermekeimnek is mutatván, hogy soha nem késő adottan, és a környezetemnek is, hogy soha nem késő ezt pótolni, mert én úgy gondoltam, hogy nekem szükségem van erre, mert olyan rossz volt mindig nézni, hogy a többiek kimennek, és akkor nyilván nem hasztalanul töltöttem el azt az időt, hanem imádkoztam, de azért nekem egy tudatosszal nem helyettem döntöttek, hanem én döntöttem.
0: Köszönöm szépen a mai beszélgetésünket, és egy imádsággal fejezzük be. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erő nem törik meg, hőimái gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Pető Katalinnal és dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: 16 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a párbeszéd eszköze legyen a kultúrák és a nemzetek között, és támogassa az olyan értékeket, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes kiteljesülés. Kéri 14. Leó pápa júniusi imaszándékához készült videóban, amelyet június 2-án tettek közzé. A Szent Atya arra buzdítja a katolikusokat szerte a világon, hogy júniusban a sport értékeiért imádkozzanak vele együtt. Imájában Leó pápa elismeri a sport világának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokra is felhívja a figyelmet, és azért imádkozik, hogy a sport teljesítmények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. Lemondott tisztségéről Becsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke, közölte a szervezet a távirat irodával. A közlemény szerint a karitatív szervezetben 1990 óta vezető szerepet betöltő Becsei Miklós a szeretetszolgálat elnökségének csütörtökön tartott ülésén jelentette be lemondását. Azt írták, Becsei Miklós 36 éve kezdődött pályafutása során, előbb a hajléktalan ellátást megújító kezdeményezéseivel, majd a legszegényebb családok, szegregátumok, kistelepülések megmentésére indított jelenlét programmal hívta fel magára a figyelmet. Lőrinc Helga személyében magyar vezetője lett a romániai országos tulajdon visszaszolgáltatási hatóságnak. Az RMDS politikusát Ilija Bolozsán ügyvivő kormányfő nevezte ki a tisztségre, írta az Ager Press hírügynökség. A kormányfői döntés csütörtökön jelent meg a hivatalos közlönyben, eszerint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség politikusa államtitkári rangban vezeti az állami szakhatóságot. A közlönyben a miniszterelnök azon határozatát is közzétették, amelyben a hatóság korábbi vezetőjét felmentették tisztségéből. Bár az elmúlt évtizedekben rengeteg magyart hurcoltak meg Kárpát-medence különböző pontjain azért, mert kiállt magyarságáért, jogaiért, még mindig van akarat és szándék a magyarságban, hogy megmaradjon, jelentette ki Torockai László, a Mi Hazánk elnöke, országgyűlési képviselő, Sepsiszentgyörgyön. A sepsiszéki székely tanács 35. alkalommal szervezett Trianon megemlékezést csütörtökre a székelyföldi város központjába, és ezen több mint 100-an vettek részt. Torockai László beszédében közölte, nem a határon túli magyarokhoz érkezett, hanem nemzettársaihoz, családtagjaihoz, testvéreihez. És ahogy egy család szétszakítása sem örömünnep, számára a Trianon évforduló is gyásznap, mondta. Több mint 1300 gyorshajtót mértek be májusban 6 kerületben, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a kerületi önkormányzatok által telepített és a rendőrkapitányságok által üzemeltetett trafiboxok májusban a 2., 3., 6., 11., 15. és 20. kerületben összesen 1356 gyorshajtót mértek be. A legnagyobb mért adat a 4. kerületben volt. Az Andrássy úton egy sofőr 50 km/h helyett 122 km/h haladt, amiért 312.000 forint közigazgatási bírságot szabtak ki, tette hozzá. Az ukrajnai konfliktus hamar véget ér, ha Kijev hajlandó az alaszkai, orosz-amerikai megállapodásokon alapuló kompromisszumokra, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök Szentpéterváron, külföldi médiaorgánumok vezetőivel találkozva. Mi feltétlenül készek vagyunk és szeretnénk békés úton megegyezni Ukrajnával, azon az alapon, amelyről a Trump elnökkel folytatott találkozónkon beszéltünk, mondta. Putyin szerint nem zárja ki egymást a Donyec medence egészének orosz ellenőrzés alávonása és az, hogy Moszkva megállapodjon az ukrajnai rendezésről. Arra a kérdésre, hogy mit mondana Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöknek a konfliktus lezárása esetén, így válaszolt. Minimum azt lehetne és kell mondani, hála Istennek, hogy minden véget ért. Végül az időjárásról. A Dunántúlon erősen felhős lesz az ég. Keletebbre napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, csak késő délutántól vastagszik meg a felhőtakaró. Néhány helyen záporeső előfordulhat. A Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet délután 24 és 29 fok között alakul, de északnyugaton ennél több fokkal hűvösebb lehet. Késő este 12 és 22 fok valószínű. Híreket hallottak.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kívánság műsort hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma is hallgatóink zenés üzeneteit közvetítjük. Gyöngyös Tarjánba szól az első zenés üzenet. Kovács Zitának és Olá Dávidnak házasságkötésük alkalmából sok boldogságot kíván, és életükre az úr áldását kéri Eta Mama.

Horton Kuruc Katalint sok szeretettel köszöntik és gyógyulást kívánnak, húga és öccse. A budapesti Strauss együttes muzsikál. Hallgassa nagy szeretettel.

Egerben Palkó Magdát közelgő születésnapja alkalmából sok szeretettel köszönti Bori és Kati. Hollós Ilona énekel az ünnepeltnek.

60-ban dr. Horváth Lajost születésnapján kedvenc slágerével köszönti felesége, Psóta Irén énekel. Hallgassa szeretettel!

létezik, s egy feleség nem olyan mamlasz, mint amilyennek képzelik. Tudom, hogy csinos, kis pítos és roppant

0: Tessék.
1: Egerben Almási Pálnét nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntik kolléganői Nagykovács Ilona felvételével.

Kívánság műsorunk utolsó felvétele most Gyöngyösre szól. Barta Norbertet névnapja alkalmából szeretettel köszönti felesége és három lánya. Isten éltesse sokáig!

0: Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk már a véget ért. Legközelebb vasárnap 16 óra 30 perckor jelentkezünk. Addig is várjuk hívásaikat. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618. Postai úton is várunk Önöktől levelet a 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49 szám alá. A leggyorsabb, hogyha e-mailt írnak nekünk. A kívánságukat szentistvánrádió.hu e-mail címen érnek el minket. A mai műsort Vasvári Bernadett szerkesztette, a technikai munkatárs Nátrán István nevében is további jó rádiózást kíván Önöknek a bemondó Domán Vivian.
1: Indul az iránytű.
2: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
3: Sziasztok!
4: Sziasztok!
1: Sziasztok!
5: Sok szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt Molnár Andrást halljátok. Mai adásunkban Holzinger Ferenc, a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium igazgatója lesz a vendégünk, akivel a felvételi eljárásról, jezsuita lelkiségről, hivatásébredésről és szeretett szolgálatról is beszélgetünk. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Mai vendégünk Holzinger Ferenc atya, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium igazgatója. Sok szeretettel köszöntöm, atya.
1: Köszönöm szépen, is örömmel vagyok itt, és köszöntöm mindazokat, akik bekapcsolódnak ebbe a beszélgetésbe.
0: Jelenleg, ha aktualitásokról beszélünk, akkor a felvételi zajlik, és hamarosan a szóbeli következik. Mik a tapasztalatok a felvételizőkkel kapcsolatban, akár a számokkal kapcsolatban?
1: Mindig nagy izgalom számunkra ez az időszak, ez elkezdődik valójában ugye januárban, nagyon készülünk rá, fogadjuk a szülőket, beszélgetések zajlanak, megkeresnek bennünket személyesen is, vagy levélbe, és azt látjuk, hogy így stabilan érdeklődnek irántunk, tehát az iskolának van egy kisugárzása, ami megszólítja az embereket, ugye mi 10 éves gyerekeket veszünk fel 8 évfolyamos gimnáziumba, és 14 éves gyerekeket, fiatalokat a középkiskolai szakaszunkba, és azt tapasztaljuk minden évben, hogy érdeklődnek a szülők, a diákok. Próbálunk mindig megfigyelni azt, hogy mire van szükségük, mi az, amivel jobban tudjuk őket segíteni, hogy tudjuk jobban elmondani nekik, hogy mindazt, amit mi teszünk, annak mi a titka, vagy a sikernek mi a titka. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez így egy izgalmas terület, amit nagyon, minden évben nagyon megdolgoz bennünket, de nagy öröm is van benne. Ami a jelentkezési számokat illeti, azt látjuk, hogy valamilyennyire csökkent a jelentkezőknek a száma. Úgy érezzük, hogy ez egy városi jelenség, hogy mindenütt kevesebb gyermek tanul az iskolákba. Ez természetesen megjelenik ugye a gimnáziumoknak is a szintjén, de én optimista vagyok a jövőre tekintve, mert úgy gondolom, hogy hát viszont mi nekünk az a szolgálatunk, az a küldetésünk, hogy azokkal dolgozunk, akik megkeresnek bennünket, akik úgy érzik, hogy érdemes ebbe a pedagógiai folyamatba, a lelkiségi munkába bekapcsolódni.
0: Hogyan készüljenek a szóbelire, hogyan néz ki a szóbeli felvételi? Egy kis titkot áruljunk el.
1: A szóbeli felvételében úgy gondolom a legfontosabb az, hogy megismerjük jobban egymást. Ez nem csak szakmai ismerettséget jelent, ismerkedés jelent, hanem emberileg is próbálunk. A szülőkkel beszélgetünk, a gyermekekkel beszélgetünk, megnézzük, hogy mi az, ami mozgatja őket, mi az, ami érdekli őket, mi az, ami motiválja őket, a szülőket is, meg a gyerekeket is. Ez nekünk azért nagyon fontos információ, mert ebből tudunk építkezni a jövőre, hogy hogyan alakítsuk a pedagógiánkat, az eljárásunkat, az iskolai kapcsolatrendszerünket. Úgyhogy ezért nagyon fontos ez a beszélgetés. Tehát úgy gondolom, nem annyira most a matematika, vagy irodalom, vagy magyar nyelv, illetve hittan az, ami ténylegesen fontos ebben a fázisban, ebben a beszélgetési folyamatban, hanem az, hogy megismerjük egymást. És a diákok is ilyenkor úgy gondolom, hogy további impulzusokat kapnak, jobban megismerik, hogy mi az, ami történik velük, mi az, ami történhet. És amire nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy odafigyelünk rá, hogy a jó élmény legyen számukra. Tehát lehet, hogy az első pár perc az olyan, mint egy versenydruk, amikor ugye ott vagyunk, és nem tudjuk, hogy mi fog történni, de úgy gondolom, hogy egy 5-10 percen belül mindenkinek tudunk segíteni, hogy az egy jó tapasztalat legyen. És azt is kívánom nekik mindig, amikor köszöntöm őket minden reggel, amikor megérkeznek.
0: Mik az erősségei a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumnak, tehát miért érdemes ide jelentkezni?
1: Azt gondolom, az egyik nagyon fontos jelenség, vagy erősség a gimnáziumnak az a közösség, közösségi élet. Amiben persze vannak örömök, és vannak kihívások is, de a kettő azt hiszem, hogy együtt teszi a jó közösséget, hogy legyenek örömeink, legyenek vigasztalásaink, de ugyanakkor tapasztaljuk meg azt is, hogy a nehézségekben mellénk tudnak állni. Tehát ezt én nagyon-nagyon kiemelném, hogy egy minden tekintetben egy közösség vagyunk, közösség, mint gyerekközösség, mint pedagógus közösség, mint tanuló közösség, tehát hogy nem egyedi harcok zajlanak itt a tantermekben, vagy a tantermeken kívül is, hanem egy olyan helyen vagyunk, ahol számíthatunk a másikra. Úgy gondolom, hogy a jövőre tekintve is, ha valami biztos mindig szükséges a gyermekeknek, az a közösség lesz. Itt akármilyen irányba megy tovább az iskola, a mesterséges intelligenciának ugye a kontextusába, én gondolom, hogy mindig ez az erősség, ez fontos lesz. Tehát azt gondolom, ez az egyik, amit nagyon kiemelnék. Ehhez kapcsolódik azt gondolom a lelkiség, amit az iskolába beépítünk a mindennapokba, annak van egy rendszere, egy ritmusa programszerűen, illetve arra is próbálunk figyelni, hogy ahogy a diákok növekednek, legyen számukra olyan tér, olyan lehetőség, ahol egyénileg is választanak, egyénileg döntenek. Így ott például a 12-eseknél már az fontos, hogy felkínálunk nekik lehetőségeket, lelki gyakorlatos lehetőségeket, és ők abból választanak, döntenek, hogy mi az, ami számukra érdekesebb, mi az, ami megnyitja őket még önmaguk felé, önismeret tekintetében, de azt gondolom, hogy társas kapcsolatokra, Istennel való kapcsolatba, mi az, ami számukra fontos. Tehát úgy gondoljuk, hogy egy ilyen dinamikát építünk föl a diákjaink számára, hogy kezdjük a kicsivel, a nagyon odafigyelése, és fokozatosan nyitjuk ki a szellemüket, a lelküket a nagyobb világra. Tehát azt hiszem, ez egy másik erőség. Persze meg kell említenem, hogy a tanulást is nagyon komolyan veszük az iskolába, hiszen egy iskolában viszont a tanulás az nagyon fontos érték, és ezen a területen pedig, ami bennünket életbe tart, az, hogy innováció van, hogy figyelünk a gyerekeknek a működésre, figyelünk a szülőkre is, hogy miben tudjuk egymást segíteni, tehát ez is nagyon fontos, de mindenképpen a tanulás azért nagyon nagy érték. És nem csak, azt gondolom, nem csak versenyekről beszélünk, hanem itt fontos, hogy projektekben tapasztalják meg magukat a diákok, és a tanórai munka is egy olyan élmény legyen, ami hát érzik, hogy kiteljesednek azokon a területeken. Nyilván vannak dolgozatok, vannak mérések, felmérések, tesztek. Hát ezek azok, amelyekre nagyon oda kell figyeljünk állandóan, hogy arányba legyen, így lelkileg ne terhelje meg túlzottan a gyerekeket. Erre egyébként minden évben készítünk többször is ilyen méréseket, hogy mennyire érzik teher, stresszt, hogyan élik meg az iskolába, és hogy ennek is úgy keresünk mindig az egyensúlyát. Tehát azt gondolom, ezek, amik így különösen erősségek, nemzetközi kapcsolataink szintén erősek, jezsuita iskola hálózatban működünk, közel 180 iskola működik Európa szerte, ez egy jelentős szám, Spanyolországtól egészen Vilniusig mindenütt van jezsuita iskola, és ezekkel az iskolákkal elég élő kapcsolatot tartunk fenn. Ebben nagy segítségünkre vannak az Erasmus programok, hiszen ezek az iskolák, mi magunk is nagyon intenzíven igénybe veszük az Erasmus pályázatokat, és így tanárok, diákok egyaránt konkrét projekt szinten találkoznak egymással.

0: A jezsuita lelkiségről beszélgessünk még egy kicsit, mik a legjellemzőbb sajátosságai, mit emel neki?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Azt gondolom, hogy amit újabban nagyon erősen kihangsúlyozunk, az, hogy egy ilyen megkülönböztető, reflektív gondolkodás, lelkiség a mi lelkiségünk. Másfelől pedig egy olyan lelkiség, ami a teljes embernek a fejlődésére figyel. De azt gondolom, hogy ez, ami igazán most számunkra megkülönböztető ebben a korban, amit egyébként Ferenc pápának a működésében is nagyon nyomon lehetett követni, az a megkülönböztetésnek a művészete, megkülönböztetésnek a lelkisége. Ez egyszerűen arról szól, hogy azt keressük, hogy az Isten hogyan van jelen az életünkben. Hogyan jelenik meg a mindennapi jelenségekbe az Isten. De azt gondolom, hogy a jezsuita lelkiségnek a követelménye felünk, hogy mi is jezsuitaként beszélek, az, hogy mi valamiképpen profik legyünk abba, hogy érzékeljük az Istennek a működését. És ez azért nagyon fontos, úgy gondolom, a mai világban, mert hogy hajlamosak vagyunk mindig az árnyoldalakat látni, és persze vannak árnyoldalak, vannak bajok, hiszen az élet teli van drámával, meg sajnos tragédiákkal is. De úgy gondolom, hogy ami tényleg erőre visz bennünket, az a szemlélet, ahol látjuk az Istennek a működését. És ez nem könnyű, erre imádsággal, elmékedéssel, lelki beszélgetésekkel folyamatosan képezzük magunkat, érzékenyé tesszük magunkat. Ezt a fajta lelkiséget próbáljuk bevinni az iskolai életbe, és ez ott nyilvánul meg, hogy például az idén is a fókuszunk a növekedésen van, azon a szemléleten, hogy szabad tévedni, szabad hibázni. Jó, ebben van a teológiai lelkiségre nézem a Jóistennek az irgalmát, ugye nagyon kiemeljük ezzel, de ugyanakkor pedig magunkat is neveljük arra, hogy legyünk irgalmasak, lássuk a jót, ott is, ahol esetleg kevesebb van belőle, de ott is tudjuk azt felerősíteni, megerősíteni. Én azt gondolom, hogy ez az, ami nagyon különlegesen feladatunk és küldetésünk nekünk jezsuitáknak a mai világban.
0: A nagyböjt időszakában vagyunk, ez hogyan jelenik meg az iskolában?
1: Az iskolában nagyon szépen lekövetjük az egyháznak a liturgikus ritmusát, ünnepléssel, cselekedetekkel. Van nagyon szép volt a múlt heti halmazószerdai alkalmunk, ahol az egész iskola ebben részt vesz, szülőket is meghívjuk ebbe a folyamatba, ők inkább vasárnap kapcsolódtak be. Tehát ez egyik ilyen fontos dolog, a másik az, hogy lelki gyakorlatot is tartunk ilyenkor. Tehát van egy nagyon előkészítjük, sokat dolgozunk rajta, hogy korosztályoknak megfelelő olyan program legyen, lelki program ebben az időben, ahol tényleg segítjük őket, hogy a Jóisten felé tudják irányítani a figyelmüket, egy kicsit talán többet imádkozzanak, kicsikét ők is próbálkozzanak a bőjten, nyilván gyerekekről van szó, tehát rájuk ez másképpen vonatkozik. Meg az is, hogy az is benne van a gyakorlatban, hogy akkor ahol lehet, ott próbáljunk másképpen odafigyelni egymással, a kedvességet jobban gyakorolni, vagy pedig hát azért konkrétan elmondjuk nekik, amit látunk a mindennapi életben, hogy hol érdemes átgondolni, hogy valami féle önmegtagadást azért mégiscsak gyakorolni, és ahol pedig megszólítanak bennünket, hogy szeretett szolgálatba részt vegyünk, oda viszont odaálljunk, nyitott szívvel, nagy lelkűen segítsünk, ahol érezzük, hogy megszólítanak bennünket. Azt gondolom, ez mindig jelen van, természetesen a hittanórákban lehetőség van arra, hogy a keresztúttal is foglalkozzunk, arról elmélkedjünk, tehát ezt mind így ajánljuk is a kollégáknak, hogy erre legyenek érzékenyebb, tehát a hittanoktatás, hittanítás, hittantanítás ebben az időszakban legyen érzékeny a nagybőti időszaknak a sajátosságaira.
0: Nagyon sokszor találkozok jezsuitás diákokról, hallok, hogy járnak egy-egy szeretett szolgálatban, nagyon sokrétű, nagyon sok helyen a városban, Miskolcon és környékén is jelen vannak a jezsus diákok, ugye?
1: Tehát így van.
0: Különböző területeken.
1: Így van, ez egy közel 30 éves tapasztalat számunkra. Ezt a programot átvettük egyébként a jezsuita iskoláktól, az Egyesült Államokból, Franciaországból, ahol megnéztük, hogy működik. És a diákjaink elmennek kórházakba, óvodákba, időseket látogatnak, olyan területekre, ahol találkoznak az életnek azzal a valóságával, amely megpróbálja az embert. Tehát ilyen helyekre elmennek, és ennek nem is az a célja, hogy ők önkéntes munkát végezzenek, hiszen ugye az önkéntes program is működik a mai közoktatásban, hanem inkább a célja az, hogy ők ebben önmagukat jobban megismerjék, szociálisan érzékenyebbek legyenek, tehát ezért ehhez a programhoz elengedhetetlenül hozzá tartozik egy reflexió, személyes reflexió és kísért reflexió. Én azt gondolom, hogy a szeretett szolgálatnak ebben van az erőssége, hogy segítjük a diákjainkat, hogy reflektáljanak arra, hogy mi történik velük, mit tapasztalnak, ezeket a tapasztalatokat hogyan értékelik, hogyan értelmezik, és ebben lehetőségünk van arra is, hogy ráirányítsuk a figyelmüket, hogy a Jóisten hogyan működik ezekben a helyzetekben.
0: A Jóisten hogyan szólította meg önt? Emlékszik még a hivatás ébredésre, hogy meg miért pont a jezsuiták?
1: Hát először is én nagyon más világban születtem. Egy olyan világban, ahol mindenki járt templomba, ez egy falu volt, gyökereibe egy német-magyar kultúra, ezek keveredtek, és volt egy nagyon-nagyon elhivatott plébános atya ennek a közösségnek az élén, aki nagyon megszólított bennünket, így fiatalokat is. Nem volt semmi rendkívüli ifjúsági program, hanem egyszerűen a szokásos lelki alkalmak voltak, szentmisék, ezekben részt vettünk, és ez engem megérintett abban az időben, és volt egy olyan tudatom, hogy valamit tenni kellene azért, hogy az evangéliumot megosszuk másokkal is, vagy pedig azt a tapasztalatot, amit én megéltem gyerekkoromban, fiatalkoromban, a plébánián, a helyi közösségben, a Jóistennel kapcsolatban, ahogy az emberek rezdültek a Jóistenre, azt így megérintett, és úgy gondoltam, ezt valahogy meg kell osztani, és ahhoz, hogy ezt megosszam, persze, hát meg kell keresem a módját. Hát így kerültem olyan irányba, hogy akkor a papság szemináriumban, ez 1988-ban volt, nem olyan régen, szoktam ezt mondani, kicsit így viccesen, és akkoriban Romániában azért ez egy komoly, mert Romániában születtem, Erdélybe, Szatmár vidékén, az egy komoly döntés volt, hiszen sok tekintetben, ha az ember szemináriumba ment abban a korban, akkor így felégetett sok mindent maga körül. Tehát lecsökkentek a lehetőségé, hogy egyetemre tovább tanuljon, és így tovább. Tehát ez a döntés eléggé komoly volt. Nem gondolom, hogy abban az időben ezt nagyon boncolgattam, hanem úgy volt egy ilyen indítatás is, akkor azon elindultam. Persze voltak mindig akik szülők, meg mások, akik igyekeztek egy józanságra is az embert ébreszteni, de mindig úgy mentem bele, hogy hát ez egy rendes út, ezt meg kell csinálni. A szemináriumban töltöttem 3 évet, ami nagyon-nagyon gyümölcsöző időszak volt, tehát azért szerettem, sok mindent tanultam a szemináriumban, intellektuálisan is, és az egyháznak az életéről, működéséről, tehát így profi módon, hogy működik, de volt mindig bennem egy olyan hiányérzet, hogy valami picikét több kellene, mint a szolgálatra való felkészülés a hagyományos módokon, és ezért fordultam így a lelkiségek felé. Tehát kerestem azt a fajta Isten kapcsolatot, és annak a módját, módszerét, amely úgy megtart, és mindig visszatérhetek hozzá, hogy a szolgálatomba az erőt adjon. És így kerültem kapcsolatba a jezsuitákkal. Hozzá kell tennem, hogy a plébános atyám, ő jezsuitáknak volt a növendéke, tehát még a kommunizmus előtt Szatmárnémetiben volt konviktus, és ott a jezsuiták működtek, tehát azért volt valamennyi impulzus már így fiatal koromban is a jezsuitákról, olyan könyveket kaptam tőle, olvashattam, azt hozzá kell tenni, nem magyar iskolába jártam, hanem román iskolában, azon a vidéken csak román iskolák voltak, viszont neki köszönhetően elkezdtem magyarul is művelődni, és ezek a könyvek, amiket kaptam, ezek nagyon sokszor valahogy összefügtek ugye a jezsuitákkal is. És így volt így beépítve egy kis magmár bennem gyerekkorom óta, hogy a jezsuitákra oda kell figyelni, valamit tudnak, valami érdekesség van ott náluk, de mondom, ami igazából megérintett, az a lelkiségnek a jelentősége.
0: És ha a jezsuitákról beszélünk, akkor a misszió egy nagyon fontos kifejezés és szolgálat. Volt misszióban valahol, atya?
1: Hát én mindig misszióban vagyok.
0: Misszióban?
1: Az iskola az egy misszió. Igen. Azt szoktuk mondani újabban, hogy mi jezsuiták azt a küldetést kaptuk a Szentatyától. Egyébként már Benedek pápa is ezt megfogalmazta felénk, Ferenc pápa is, hogy mi menjünk a határokra. És úgy gondolom, hogy ma, aki iskolába dolgozik, az egy missziós tevékenységet végez, misszióban van, hiszen az iskola olyan terület, amely határon működik. Sok tekintetben. Abban a tekintetben is, hogy fiatalokkal dolgozunk, gyerekekkel, tehát nagyon érzékenyeknek kell lennünk, hogy hogyan dolgozunk velük, hogyan segítjük őket, hogy megérintettekké váljanak a Jóisten által, a hitünk által, az egyházi élettel megérintettek legyenek. Tehát ez magában, ez már úgy gondolom egy nagyon komoly feladat és kötelesség, nagy tapintatot követel, alkalmazkodást követel. Másfelől pedig hát azért látnunk kell, hogy az iskoláinkban nagyon sokan vannak, akik nyitottak, érdeklődőek, de nincsen semmiféle keresztény élettapasztalatuk, egyházzal kapcsolatos tapasztalatuk. E tekintetben hát mi vagyunk számukra az a, az, az ajtó, az a kapu, vagy az a, az a hely, ahol valahogy megismertethetjük őket a keresztény élettel, történelmünkkel, hagyományunkkal, és nem csak, hanem azt is, hogy el tudjuk mondani nekik, hogy mi értelme annak, amit teszünk, és mi értelme a nagy, nagybetűs emberi élet értelmére mindannak, amit mi teszünk. Tehát gondolom, ilyen tekintetben teljesen misszióban vagyunk. És ha megfigyelem a nyugat-európai társaimat, jezsuitákat, illetve munkatársakat, hát ott nagyon egyértelmű, hogy, hogy misszióban vagyunk. Tehát a klasszikus missziónak a követelményei egy teljesen más formában jelennek meg a mi civilizált európai, nyugat-európai kultúránkban. Úgyhogy én gondolom, hogy mindig misszióban vagyunk. Nem könnyű, ez egy nagyon nehéz feladat, mert nagyon szeretném én is, hogy mindig olyanokkal legyek körbevéve, akik hasonlóan gondolkodnak, könnyen reagálnak, könnyen rezonálnak a teológiánkkal, a lelkiségünkkel. Nem kell különösebben nagy olyan küzdelmeket megvívni, hogy megközelítsük egymást, elérjük egymást. Ez nagyon szép lenne, jó lenne minden tekintetben. Szoktam azt mondani, hogy szívesen dolgoznék lelkigyakorlatos házba, mert a lelkigyakorlatos házainkba, ugye, akár Dobókőre is, olyan emberek jönnek, akik valamiért ott azt így szabadon oda mennek, és úgy gondolják, hogy ezen nagyon sokat gondolkodtak, és így döntöttek, hogy oda mennek. De nyilván a mindennapi életünkben, mi akik akár pasztorális munkában vagyunk benne, de különösen a közoktatásban dolgozunk, hát mi ott azokkal az emberekkel kell, hogy együtt éljünk, és hozzájuk kell alkalmazkodjunk, akik éppen jönnek hozzánk, és nagy tisztelettel el kell fogadnunk, hogy ha csak azért jönnek, mert egy jó iskolát akarnak, már az is egy nagyon komoly tiszteletre méltó szándék.
0: A világ minden tájáról fogadnak missziós jezsuitákat is, akár napatya járt itt a stúdiónkban is, ő most Afrikában van, ugye? Van másik missziós is a suliban, iskolában?
1: Jelenleg nincs, de várunk, és várjuk vissza napatyát is. Ő egy külön, ugye napatyának hívjuk őt, ezért tényleg egy fénypontja volt így mindig az iskolának, jó kisugárzású ember az iskolába. Hozta magával Vietnámból a keresztény, egyrészt kisebbségnek, de valahogy kicsit így a tanúságtevő keresztényeknek a szellemiségét, lelkiségét. Ezért nagyon tudok vele rezonálni, mert én, aki a 80-as években nőttem fel, hát hasonló tapasztalatokat szereztem, mint amit ő, illetve sokszor azt is érzem, hogy hasonló egyházi életet éltek, mint amit mi is éltünk Romániában, ugye 80-as években. Tehát emiatt ővel egy nagyon közel érzem magam, és az iskolában például nagyon érezzük a hiányát most, hiszen hozzászoktunk, hogy ott van, mindig rendelkezésre áll gyerekeknek, tanároknak, és most érezzük ezekben a napokban, hogy hát bizony nagy űr keletkezett azáltal, hogy ő nincs ott. Most Afrikában, Kenyában egy képzésen vesz részt, a jezsuitáknak a képzéséhez hozzátartozik, egy kicsit ilyen lezáró képzés is ez, de úgy szoktuk mondani, hogy a szíviskolája, ugye nagyon sokat tanulunk, tapasztalatokat szerezünk, intellektuálisan képezzük magunkat, és akkor egy ilyen 10 éves ciklus után, ami lehet rövidebb is amúgy, akkor egy évre elvonulunk, és megint, ahogy a noviciátusba tettük, tehát amikor belépünk a rendbe, újonc időben, most is megint lelki gyakorlatokkal foglalkozunk, elvégezzük a nagy lelki gyakorlatot, imádkozunk, reflektálunk, saját életünket nagyon alaposan még egyszer tapasztalatainkkal együtt átgondoljuk. Ugye ezt végző most, hárman vannak magyar jezsuiták, 2 vietnámi magyar jezsuita ebbe a programba, és egy erdélyi jezsuita rendtársam. Ők most éppen a lelki gyakorlatot végzik ebben az időszakban.
0: Mekkora a jezsuita rend Magyarországon, körülbelül hány tagja van?
1: Magyarországon 50 fő körülbelül a jezsuitáknak a száma. Többnyire az országban működünk, de vannak többen, akik Rómában dolgoznak, a Gregoriana Egyetemen, tehát a Szent Gergely Egyetemen, illetve a német-magyar, vagy magyar-német kollégiumban, például ott a jelenlegi spirituális Vízi Elemér atya, ő magyar rendtartománynak a tagja, de tanítanak többen az egyetemen, és vannak rendtársunk, aki Kanadában szolgál, magyar közösséget, missziót, persze, ez egy régi vállalása a magyar rendtartománynak. Úgyhogy körülbelül most így, illetve Erdély, az nagyon fontos, azt mindig hozzá kell tenni, bár ugye arra úgy tekintünk, mint a kicsikét, mint a saját területünk, a saját egyházi körzetünk. Tehát Erdélyben is van egy közösségünk, Marosvásárhelyen sok éve, ők fiatalokkal foglalkoznak, egyetemistákkal, ott erős az orvos képzés a Marosvásárhelyen, de van lelkiatos ház is, ahol a kicsit a papokkal, a papsággal tudunk foglalkozni.
0: Ferenc atya, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Én is köszönöm szépen.

ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában Holzinger Ferenccel, a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium igazgatójával beszélgettünk. A beszélgetésről készült tévéfelvételt a Szent István Televízió YouTube csatornáján hamarosan megtaláljátok. Búcsúzom és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. A Nemzeti Összetartozás napján megemlékezést tartottak 60-ban. Drogellenes figyelemfelhívó programot rendeznek Miskolcon. Jótékonysági hangversenyt tartottak a Sárospataki Református Teológián. Pályaorientációs nap volt a Nyíregyházi Egyetemen. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. A Trianon téren tartottak megemlékezést az összetartozás napján 60-ban. Dr. Juhász Áron, a térség országgyűlési képviselője kijelentette. A nemzet egysége ma már nem területi kérdés. A magyarság határok felett álló közösség, amelynek minden tagja, bárhol éljen is a világban, az egységes magyar nemzet része. A Kárpát-medence magyarságát kulturális, gazdasági, oktatási és családi kapcsolatok ezrei kötik össze, erősítve az összetartozás érzését. A következő percekben a politikust hallják.
2: Kulturális, gazdasági, oktatási és családi kapcsolatok ezrei kötik össze a Kárpát-medence magyarságát. Június 4-e nem csak egy dátum a naptárban. Ez a nap a magyar nemzet emlékezetében egy ki nem törölhető dátum. Családokat szakított szét a trianoni döntés, egzisztenciákat tett tönkre, több millió honfitársunk került az újonnan kialakított határokon kívülre. 1920. június 4-én délelőtt 10 órakor az aláírás kitűzött időpontjában Magyarországon megkondultak a harangok. Megszólaltak a gyárak szirénái, az iskolákban, hivatalokban gyászszünetet rendeltek el, a zászlókat félárbócra eresztették, 10 percre leállt a közlekedés, bezártak az üzletek. Hazánk gyászba borult, hiszen a szerződés következménye az lett, hogy a magyar állam elvesztette területének mintegy kétharmadát, iparának 38, nemzeti jövedelmének 67%-át. 3,2 millió magyar, a magyarság egyharmada került az új határokon túlra. Sokan azt gondolták, hogy a magyar nemzet jövője megpecsételődött. De mi magyarok újra és újra bebizonyítjuk azt, hogy bár az anyaországban élők száma egyik napról a másikra drasztikusan visszaesett, nem a térképek határozzák meg, hogy kik vagyunk, hanem a közös nyelvünk, a kultúránk, a hitünk, a hagyományaink, és az a lelki erő, amely generációkon átívelve tartotta egyben a magyarságot. Évtizedről évtizedre sikerül leverni magunkról a béklyókat, legyőzni a kihívásokat, elviselni a megaláztatásokat, és újult erővel haladni előre a történelem útján. Hogy mi a mai nap üzenete? Az, hogy a múlt fájdalma helyett ma a jövő építése is feladat. Az, hogy a magyar nemzet ereje nem földrajzi határok közé rajzolt területben, hanem a magyarok szívében van. Az is a mai nap üzenete, hogy bár az elszenvedett veszteségről beszélünk, egy 1000 éves nemzet tagjai vagyunk, amire büszkének kell lennünk. A mai nap nem a szétszakítottságról, hanem az összetartozásról szól. És a mai nap nem csak a múltról szól, sokkal inkább a jövőről, amelyet együtt építünk, határon innen és túl. Az a kötelességünk, hogy a következő generációknak továbbadjuk ezt az üzenetet. Azt, hogy bárhol éljenek is magyarok a világban, egy nemzet vagyunk, közös értékekkel, közös felelősséggel és közös reményekkel.
1: Mozdulj a drog ellen, válasz tiszta életet. Ezzel a mottóval rendez közös figyelemfelhívó programot a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Miskolci Rendőrkapitányság a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából. A rendezvény június 10-én, szerdán délelőtt 9 órakor kezdődik a Generáli Aréna előtti téren. délelőtt játékos iskolai csapatversenyek és változatos mozgásformák, délután pedig szakmai fórumok várják az érdeklődőket. A részletekről Béresné Buckó Viktória rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója adott tájékoztatást.
3: A kábítószer ellenes világnap június 26-ára tendál. A Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak a tagjai úgy döntöttek, hogy mivel ez már iskolai időn túl van, ezért még iskolai időben szeretnénk ezt a rendezvényt megszervezni. Ezért június 10-ére tettük ezt a programot, amely mozulja drog ellen címmel próbálja kifejteni, hogy miről szól ez az egész. Ennek a lényege az, hogy szeretnénk alternatívákat bemutatni a fiatalok részére, hogy ne nyúljanak a droghoz, mert hiszen a rendőrségnek az egyik legfontosabb feladata a drogprevenció, ezért is jött létre a rendőrségnek a REDPI, azaz rendőrségi drogprevenciós programja. Tehát a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjaival határoztunk úgy, hogy június 10-én ezt a rendezvénynek szánjuk. Ez az ENSZ-nek a kezdeményezése, ez már jó pár éve van, és Magyarországon is szinte már több évtizede bevezetésre került. Ennek az a lényege, hogy ezen a napon hívjuk fel a kábítószerfogyasztás veszélyeire, illetve az azzal kapcsolatos mindennemű problémára a figyelmet, és különböző szervezetek fognak össze ezekben a napokban, vagy ennek az időszaknak a környékén, és tényleg próbáljuk arra felhívni a figyelmet, hogy mennyire káros ez a fiatalokra nézve leginkább, de nyilván minden ember részére. Ahogy elmondtam, június 10-ére terveztük, ez egy egész napos program. Délelőtt a fiatalokhoz szólunk, délután pedig szakembereknek a részvételével fogjuk ezt a programot megvalósítani. A Miskolci Generáli Aréna előtti terület ad helyet a rendezvényünknek. 9 órakor lesz egy közös futás, ami nem egy verseny, hanem tulajdonképpen ezzel próbáljuk arra ösztönözni a fiatalokat, hogy csatlakozzanak egy nagyon jó dologhoz, egy drogellenes kampányhoz, úgymond. Itt nem is nagyon lesz díjazás, itt az a lényeg, hogy együtt fussunk és együtt tapasztaljuk meg. Nem is lesz nagy a táv, tehát 1 kilométert lehet lefutni, 3 korosztályba lehet indulni. Az első az a 14 éves korú gyermekek részére szól, utána a 15-től a 25 éves korú fiatalokig, és utána van egy olyan rész, ahol akit várunk, mert meghívtunk igaz idősebbeket is, és egyéb szervezeteknek a dolgozóit is, és itt várjuk a felnőtteket. Majd a futás után lesz egy 8 iskola részvételével csapatverseny, ahol különböző helyszíneken mérhetik fel a tudásukat. Szintén általános iskola 7.-8., illetve középiskolának a 9.-10. évfolyamos tanulói. Mindeközben még, tehát itt ezek a csapatok 5 fős csapatok lesznek, ők körbe mennek minden állomáson. Itt akár logikai feladatokat, akár ügyészségi feladatokat, vagy egyéb játékos feladatokat fognak megoldani. Mindeközben lesz egy színpadunk, ahol különböző fellépők adnak hangulatot azoknak, akik fognak részt venni ebben a csapatversenyben. 8 állomásunk lesz, itt a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak egy-egy szervezete fogja képviseltetni magát, illetve a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménynek 2 szervezete, az egyik a iskolai szociális munkások, a másik csapat lesz az utcai szociális munkások. Ezen kívül lesz a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatalnak a Zöldház foglalkoztatója. Ott leszünk mi, mint a rendőrség képviselői bűnmegelőzési területen, ott lesz a drogambulancia alapítvány, ott lesz a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Miskolci Áldozatsegítő Központ. Tehát így lesz a 8 állomás, ahol a gyerekek játékosan vehetnek részt ebben a eseményen.
1: Jótékonysági hangversenyt rendeztek a Sárospataki Református Teológián a Crescendo Conspirito Nyári Művészeti Akadémia támogatására. A koncert apropóján az egyetem rektorát kérdeztük, aki hangsúlyozta. Fontosnak tartották, hogy segítsék a nemzetközi művészeti programot, amely a szakmai fejlődés mellett lelki feltöltődést is nyújt a résztvevőknek. Engi Sándort, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem rektorát hallják.
4: A Crescendo egy nemzetközi hírű, tudományos, zenei rendezvény. Valamikor Patakon én gyakran hallgattam őket, és meggyőződtem arról, hogy a színvonallal és a lelkülettel és a lelkesedéssel sincs probléma. Az utóbbi időben azt vettem észre, hogy a kultúrára minthogyha kevesebb pénz jutna ilyen-olyan ismeretlen okokból. A Crescendo elkerülése Patakról nekem egy picit fájt, ismeretlen okokból gyakorlatilag helyszínt változtattak. Nem titkolt szándékom, hogy amennyiben az akarat erre jelen van, és a felfogás és a közfelfogás, akkor a Crescendónak újra itt van a helye Patakon. Én a magam részéről ezt egy állomásnak tekintem. Sárospatak ismerje meg az újabb nemzedék, már jó ideje nem itt vannak, hogy mire képesek. Én azt hiszem, hogy a kultúrához való viszonyunk az ma is egy jelentős attitűdje az egyéniségünknek. Ha egyszer valamire nem annyi pénz jut a nagy-nagy kasszákból, amennyi, nem ismerem a költségvetését egyébként a Crescendónak, amennyire szükség lenne, akkor nem marad más, mint hogy gyűjtünk egy mentőautóra, gyűjtünk egy közcélt szolgáló egészségügyi dologra, ugyanúgy megtehetjük azt, hogy a zsebünkben nyúlunk, és ami ránk tartozik, amiért mi vagyunk felelősek, azt megtesszük. Ezért gondoltam, hogy a Crescendónak itt a helye, és azt hiszem, hogy akik hallották ezeket a művészeket, művész palántákat, nem csalódtak. Szokolai Ádám, Szokolai Sándornak az unokája Weimarban tanul. Hihetetlen volt az a színvonal, amely színvonalon ő megszólalt zongorába. Tehát tőmondatokba ilyen egyszerű volt a szándékom. Ha valakit odafigyelt a ügyvezető igazgató Tarjányi Tamás bevezetőjére, egy bibliai idézettel kezdte, azzal a kishitűséggel, ami az emberben jelen van, függetlenül attól, hogy van hite, emberek vagyunk, valamit támogatni kell. Ha a Crescendóhoz kötöm bibliai alapon, a kisítőség leküzdése az feladat, emberek vagyunk, a teológia is emberekből áll, nem beszélve arról, hogy van egy orgonaművészünk, szeretnénk a zenét a leges-leges legmagasabb fokon művelni, természetesen ez feladatunk.
1: A programozással, a szoftverfejlesztéssel és a mesterséges intelligencia világával ismerkedtek azok a középiskolások, akik részt vettek a Nyíregyházi Egyetem pályaorientációs napján. A Matematikai és Informatika Intézet által szervezett eseményen az intézet oktatói mellett cégek képviselői is előadást tartottak, valamint szó esett a hallgatókat váró szakmai lehetőségekről is. A részletekről Tanyiné dr. Kocsis Anikót, a Matematikai és Informatika Intézet igazgatóját hallják.
5: A cél egyértelműen az, hogy egy kicsit közelebb hozzuk a diákok számára azt, hogy mit jelent informatikusnak lenni. Éppen ezért a koncepció a következő, próbáltuk ezt úgy fölépíteni, hogy egy éve legyen magának a rendezvénynek. Először azt célozzuk meg, hogy miért jöjjön felsőoktatásba. Néhány hallgató el fogja mondani, hogy mit tanult itt, mi a koncepció, honnan indult, hova fog eljutni. Lesz olyan előadás, ami azt mutatja be, hogy hogyan tudnak ide bekerülni a hallgatók. Szeretnénk népszerűsíteni az intézményi 100 pontot, ami egy nagyon jó lehetőség ahhoz, hogy bekerüljenek a felsőoktatásba, mármint ide a Nyíregyházi Egyetemre. És lesz olyan előadás, ami elmondja, hogy konkrétan mit fognak tanulni a különböző szakokra jelentkezők. Végezetül azt is be fogjuk mutatni, hogy ha már végeztek, akkor cégeknél milyen feladatok várják őket, milyen pozíciók és egyáltalán hogy néz ki ez az informatikai szektor. A digitalizáció, a digitális készségek fejlesztése az adott, tehát a középiskolák ebben mondhatom, hogy élen járnak, főleg a szakképzésben, de a gimnáziumokban is természetesen. Nyilván van már rálátásuk, tehát

0: Elsősorban a déli és a keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet szombaton 23 és 28 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 5-én.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják, adásunk tartalmából. Vallás, pszichológia és mentálhigiéné címmel tartottak konferenciát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Megújult a Bélapátfalvi iskola sportpályája. Az elmúlt évben szorosabbá vált a városrendészet és a rendőrség együttműködése Gyöngyösön. Megújul a NAV PEI bejelentési felülete. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Tudományos módszertani konferenciát szerveztek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál könyvtárában. A vallás, pszichológia és mentálhigiéné elnevezésű előadássorozaton hallgatók, valamint oktatók is prezentációkat tartottak. A szakmai workshopok elsősorban a hitélet aspektusait ismertették pszichológiai szemszögből. Most az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Társadalomtudományi Intézetének mentálhigién és közösség és kapcsolatépítő mesterképzésének elsőéves hallgatóját, Majoros Anna Júliát hallják.
3: Nagyon izgatott vagyok, nagyon vártam már ezt a konferenciát, még nem vettem ilyen részt, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok az előadásokra is, a workshopokra is, úgyhogy izgatottan vágok neki a mai napnak. Ez nagyon rég lemegy vissza. Én szociálpedagógiai alapképzéssel rendelkezek, és mindig is érdekelt az emberek segítése, a mentális jólétük, úgyhogy azt gondolom, hogy kézenfekvő volt ez a szak is, és új szak, és kapcsolatot építeni is, hogy lehet, azt gondolom, hogy így több minden gyúr össze egybe, úgyhogy nagyon is, hogy eddig is szerintem igazam volt, mert az órák is azt igazolják, hogy nagyon érdekes, nagyon sokat lehet fejlődni és tanulni. Nem válogatnék ki egy-egy embert, mert nagyon nehéz volt például, hogy melyik workshopra jelentkezzünk, mert több volt, ami úgymond nagyon érdekes volt, úgyhogy kíváncsian és izgatottan várom a mai napot.
4: Mármint, hogy miből szeretnék mondjuk szakdolgozni, számomra nagyon fontos a vallás, nem véletlenül választott a Eszterházyt, mert tudtam, hogy katolikus egyetem, és a vallásos embereknek a rezilienciája, velük szemben az előítéletesség és azoknak a kialakulása és megszüntetése, ez engem nagyon érdekel, mint kutatási rész. Úgyhogy remélem, hogy a szakdolgozatomat is tudom majd ilyen témára vinni, és sikeresen dolgozni ezen.
2: A folytatásban Sütő Bertalan Balázs, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara, Pszichológiai Intézetének doktorandusz hallgatója, Mentális jólét a vallásosság és spiritualitás pszichológiájában címmel tartott előadást a konferencián. Ebből idézünk.
5: A vizsgálat tárgya az vallásosság és spiritualitásként. Nem akartam ilyen szavakat írni, hogy prevalencia, meg populáció, szóval azt írtam csak, hogy a népesség körében. Nagyjából azt lehet elmondani statisztikák alapján, hogy 5-ből 4 felnőtt az úgy nyilatkozik, hogy valamilyen transzcendensről, valamilyen felső erőről rendelkezik elképzelésekkel. Mondanám azt is, hogy hisz benne, de az már egy, talán egy szűkebb kategória. Legalább 73% vagy vallásosnak, vagy spirituálisnak tartja magát. Ez egy ilyen 2024-ben, ez tulajdonképpen amerikai, de a világ teljes populációját figyelembe vevő adat. Ugyanakkor vannak eltérések is, hogy mondjuk vallásosnak kevesebben vallják magukat általában. Vannak olyan területei a földnek, ahogy tetszik, ahol mondjuk Kanadában 30% a vallásosok aránya. Arra is szeretném itt az elején felhívni a figyelmet, hogy ha bár itt ilyen csoport szintű adatokról beszélünk, vagy hogy lehet leírni a népességet, de van egy ilyen érdekes paradoxon ennek a kérdésnek, hogy a vallásos elképzelések, azok mind a kommunikáció elméletekből kiindulva, mind pszichológiai elméletekből,

0: ismeretekből kiindulva, azok azért nagyon bensőséges és privát elképzelések nagy része. Azoknak a megosztásához, az egyéni vallásos spirituális elképzelések megosztásához nagy személyközi bizalom szükséges. Tehát ennek a kutatása is ilyen szempontból támaszt akadályokat, hogyha mondjuk egy interjú helyzetben ezt vizsgálni szeretnénk, ott egy nagyon bizalmi légkör szükséges.
1: Megújult a bélapátfalvai Petőfi Sándor általános iskola sportpályája. Ballagó Zoltán, a fenntartó EGRI tankerületi központigazgatója az avató ünnepségen elmondta, az Aktív Magyarország pályázatán 25 millió forintot nyertek a felújításra, amelyhez 20 millió forint önerőt tettek hozzá.
2: Nagy öröm számunkra itt a bélapátfalvai Petőfi Sándor általános iskola és alapfokú művészeti iskolába egy felújított sportpályát adhattunk át. Ez a felújítás, ez egy pályázat segítségével valósult meg az Aktív Magyarország programtól, mint egy 25 millió forintos támogatásban részesült az EGRI tankerületi központ, és ezt az összeget egészítettük még ki közel 20 millió forinttal saját költségvetési forrásunkból, és ennek eredményeként valósult meg ez a közel 45 millió forintos beruházás. Ennek eredményeként itt Bélapátfalván egy korszerű, biztonságos, rekordtámborítású sportpálya került kialakításra, amely nem csak egy oktatás infrastruktúrális fejlesztés, hanem a mindennapos testnevelés feltételeit is szolgálja, közösségépítés szempontjából is rendkívül fontos dolog. Mi hiszünk abban, hogy a régi mondás miszerint épp testben, épp lélek még ma is időtálló és aktuális, és a sport megtanítja a gyerekeket a kitartásra, az együttműködésre, az aktív sportolásra. Ezért is támogattuk ennek a sportpályának a kialakítását, és most, hogy így gyermeknaphoz közeledve tudtuk átadni, ez külön öröm számunkra, és hát látszik a gyerekek arcán a boldogság, hogy birtokba vették ezt a pályát.
1: Miért volt fontos ennek a pályának a megújítása?
2: Igen, ez a pálya az elmúlt években elhasználódott. Felújításra szorul, és kerestük a lehetőséget, hogy mikor és milyen forrásból tudjuk ezt megvalósítani. Így kapura jött ez a pályázati lehetőség, és nem sajnáltuk a saját erőnek a hozzátételét, és ennek eredményeként tényleg egy nagyon korszerű, biztonságos pályát használnak a gyerekek.
1: A leromlott bitumenes pálya a rekordtámborítást kapott, így egy korszerű, biztonságos sportteret kaptak a bélapátfalvi iskola diákjai, mondta az intézmény igazgatója, Tompos Péter.
3: Azt gondolom, hogy ez egy hatalmas lehetőség az iskolánk számára, tehát még megkockáztatom, hogy itt a kistérségben élők számára is. Igazság szerint a pályánk egy kicsit már elavult, és ez egy korszerűsítést igényelt. A legmodernebb, jelenkorban a legmodernebb rekordtámborítást kapta, és a közösségi sportot, természetesen a helyi közösségi sportot, a tanórai sportot és a szabadidősportot fogja használni vélhetően nagyon-nagyon sokáig.
1: Hány diák jár most ide az iskolába?
3: Jelen pillanatban olyan 150 körül van a tanulói létszámunk. Hát mindig van egy kis változás, lefele-felfele, de most a tanév végére azt mondhatom, hogy olyan 150 fővel, vélhetően 150 fővel fogjuk befejezni a tanévet.
1: A mindennapos testnevelés órákon túl gondolom, hogy a délután, illetve a szabad időben is használható lesz majd a gyerekek, diákok számára a pálya.
3: Ez így van természetesen. Szakkörökre, délutáni foglalkozásokra, a napközis foglalkozások utáni szabadidős foglalkozásokra, és mivel a pálya az Aktív Magyarország program keretében újult meg, így délután 4 és 6 óra között, minden nap délután 4 és 6 óra között a helyi lakosság számára is nyitva áll majd ez a pálya.
1: Ferenc Péter, Bélapátfalva polgármestere felidézte, 40 éve az általános iskolai ballagásán ugyanezen az udvaron állt. Azóta sokat fejlődött, épült, szépült az intézmény. Mindez a fejlődés a gyerekek érdekében történik. Értéket, lehetőséget kapnak az iskolától. Külön öröm az is, hogy a helyiek is használhatják majd a sportpályát.
4: Bélapátfalva város igazából most már nem mint fenntartó vesz részt az iskolai életében, de ugye szervesen hozzátartozik a mindennapi életünkhöz, a város mindennapi életéhez az iskola működése. És most úgy hozta a sors, hogy egy régi leamortizálódott az évtizedek alatt tönkrement pályát, pályázati pénzekből és a tankerület jóvoltából fel tudtunk újítani. Bízunk benne, hogy ez a gyermekek tudását, tanulását, sporttevékenységének a minél komfortosabb kihasználását fogja majd elősegíteni.
1: Az elmúlt évben szorosabbá vált a városrendészet és a rendőrség együttműködése Gyöngyösön. A nap minden órájában elérhetőek, így 2025-ben több mint 4000 bejelentés érkezett hozzájuk. Ezáltal is javult a lakosság szubjektív biztonságérzete, ami főként a 24 órás járőrszolgálat munkájának köszönhető. A részletekről Ferenci Dánielt, a városrendészet igazgatóját, Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
5: Baskos anyagot állítottál össze, beszámoló a 2025-ös évről. Én nem is kérném ezt a vaskos beszámolót a teljesség igényével, hanem azokkal a prioritásokkal mondd el, légy szíves, ami a legfontosabb.
6: Jó, tehát a tavalyi évből, tehát a 25-ös évből, amiből beszámoltunk, azt lehetett látni, hogy a kollégáim gyakorlatilag kevesebb bírság alkalmazása mellett a prevencióra tudtak nagyobb hangsúlyt fektetni. Tehát nagyon sok területen sikerült megelőznünk azokat a cselekményeket, amikben mondjuk a korábbiakban bírság kiszabására került sor. Itt konkrétan tudok arra utalni, hogy mondjuk például a bevásárló központok előtt a erőszakos kéregetők mondjuk sokkal nagyobb erővel tudtuk kiszorítani ebben az időszakban, tehát hogy elvétve találkozhattak már csak a lakosok ilyen magatartásformákkal. Guberálás kapcsán hasonlóan magas szám, majdnem 500 tetten érésünk volt, ami helyszíni bírsággal végződött. Itt egyébként fel is hívnám a lakosságnak a figyelmét, hogy annak ellenére, hogy nagyon köszönjük, hogy segítik a munkánkat a bejelentéseikkel, de sok esetben ők is tudnak tenni, és főként itt társasházkezelőkre gondolok, mert mai napig találkozunk olyan társasházi szeméttárolóval például, amiben nincsen zárbetét, és minden szolgálat alatt fogunk el ott guberálót, illetve ezeknek a megfelelő elkerítés, de ez egyébként a beszámolóhoz nem tartozik, csak mindenképpen jó, hogyha tudnak erről lakosok, de egyébként összegezve erőteljes év volt a 25-ös év. Az látható, hogy a bejelentések száma nagyon-nagyon magas volt. A 24 órát rendészetnek köszönhetően több mint 4000 darab bejelentésünk érkezett összességében, amelyből éjszaka több mint 1200 darab jött, ami este 6 és reggel 6 között volt, és a legjellemzőbb bejelentési formák az a gyanús szemét látnak a közterületen, betelefonál a lakos a járőrszámra, a kollégán kimegy, körbenéz, látja ott az illetőt, és ezzel is tudtunk egyfajta szubjektív biztonságérzetet növelni a lakosnak, hogy azonnal reagál rá valakit, tehát ugye a korábbiakban erre nem volt lehetőség, hiszen ugye nem működött 24 órában a szervezet.
1: Június 5-től megújult a NAV terrorizmus finanszírozás elleni irodájának bejelentési rendszere. A részletekről dr. Paskujné Pivkó Mónikát, a NAV Hevesvár megyei adó- és vámigazgatóságának kommunikációs referensét hallják.
7: Megújult a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni irodájának, a PEI-nek a bejelentési rendszere. Elindult az új ügyfélbarát felület az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban az ONYÁN. A bankok, pénzváltók, székhelyszolgáltatók, illetve egyéb a jogszabályban meghatározott szolgáltatók kötelesek haladéktalanul bejelenteni, hogyha pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy bűncselekményből származó vagyonra utaló adatot, tényt vagy körülményt észlelnek, valamint a vagyoni nyilvántartás vezető szervekkel együtt adott esetben pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket kapcsolódó bejelentéseket is tenniük kell. Évről évre növekszik a bejelentések száma. Míg a szolgáltatóktól 2024-ben 20 000 bejelentés érkezett a NAV PEI-hez, addig tavaly már több mint 25 000. Június 5-től a bejelentési rendszer tehát megújult. A NAV PEI a korábban használt általános nyomtatványkitöltő keretrendszer helyett az online nyomtatványkitöltő alkalmazáson az ONYÁN keresztül fogadja az információkat. Az anya új, könnyen kezelhető felületet biztosít a bejelentésekhez. A rendszerben külön nyomtatványrészek szolgálják az objektív bejelentések, a gyanús tranzakciók, valamint az egyes speciális szolgáltatási területek, így például biztosítás, pénzváltás, pénzküldés vagy bizalmi vagyonkezelés tevékenysége során észlelt adatok rögzítését. Ezzel párhuzamosan megszűnik az ANK, az általános nyomtatványkitöltő keretprogramban a korábban alkalmazott nyomtatványbeküldés. A bejelentések megtételére a jövőben az ONYA felület, illetve a NAV M2M gépi interfésze is használható. A részletes tudnivalók, a technikai információk és a szükséges teendők elérhetők a PEI honlapján, a pei.nav.gov.hu weboldalon.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
8: Imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a párbeszéd eszköze legyen a kultúrák és a nemzetek között. És támogassa az olyan értékeket, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes kiteljesülés. Kéri 14. Leó a júniusi ima szándékához készült videóban, amelyet június 2-án tettek közzé. A Szent Atya arra buzdítja a katolikusokat szerte a világon, hogy júniusban a sport értékeiért imádkozzanak vele együtt. Imájában Leó pápa elismeri a sportvilágának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokra is felhívja a figyelmet, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. A közös imádságra hívó videóban 14. Leó pápa hálát ad az Úrnak a sport ajándékáért, azokért, akik testük edzésével dicsőítik Istent, a pályán született barátságokért és a csapatjáték öröméért. Felidézi, hogyan tanít minket az Úr az Atya életében, akárcsak a játékban, senki sem üdvözül egyedül. A Szent Atya nyomatékosítja, hogy szükségünk van másokra a növekedéshez, a tisztelet megtanulásához, a korlátaink leküzdéséhez, és ahhoz, hogy együtt ünnepeljük az elért győzelmeinket. Leó pápa tehát azért imádkozik, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne az üres rivalizálási, a találkozás tere, és ne a kirekesztési, a béke útja, és ne az erőszaké. Akik játszanak, edzenek vagy szurkolnak, fedezzék fel a sportban azt az egyetemes nyelvet, amely összehozza a kultúrákat, egyesíti a népeket, és tiszteletet, szolidaritást és személyes fejlődést hoz. Buzdított 14. Leó. Intézményvezetők kinevezéséről döntött, a magyarországi szerzetes rendekkel közös munkacsoport létrehozását kezdeményezte, továbbá 2027-re meghirdette a hivatás évét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári rendesülésén. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata a kétnapos tanácskozás után. Azt írták, a püspökök testülete döntött arról, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dékánja a következő két évben Gájer László lesz. A Központi Papnevelő Intézet új spirituálisának Császár Istvánt nevezték ki. A Vigília folyóirat felelős kiadója a következő öt évben is Gájer László atya lesz. A püspökök testülete megerősítette Kárpáti Kázmér Ferences szerzetest a Mátra-Verebély Szentkút Nemzetik Egyhely igazgatói pozíciójában. A püspökök testülete támogatja, hogy minden egyházmegyében nevezzenek ki missziós referenst. Döntöttek továbbá az állandó diákónusok működéséről szóló országosan egységes szabályzat kialakításáról. A püspökök testülete 2027-re meghirdette a hivatás évét. Az eseménysorozat ünnepi megnyitója december 12-én és 13-án lesz a Szombathelyi Egyházmegyében. A részletekről Székely Jánost, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét hallják.
9: A püspöki konferencia feladata fontos személyi döntéseket is meghozni. Így született meg a döntés arról, hogy Budapestre a Központi Szeminárium spirituálisának kineveztük Császár István Szombathelyi Egyházmegyés atyát. Keddig Győrben végezte ugyanezt a szolgálatot. Illetve kineveztük Gájer László professzor urat, a hittudományi kar, Pázmány Egyetem hittudományi karának dékánjává, és Rad Csaba professzor urat az Ószövetségi Tanszékre. Sok szó volt a püspöki konferenciánkon két nagy témáról. Az egyik a püspöki karnak őszre esedékes látogatásáról Rómában, az úgynevezett ad limina látogatásról. Minden országnak a püspöki kara időről időre elmegy a Szentatyát, illetőleg a különböző pápai római hivatalokat, az úgynevezett dikasztériumokat meglátogatni és beszámolni az ország helyzetéről, figyelni azokra az iránymutatásokra, amelyeket ott kapunk. Nagyon sokat beszéltünk a születő püspökkari körlevelünkről, amely a 30 évvel ezelőtti Igazságosabb és testvérésebb világért című körlevelünknek lesz egy frissített mai társadalmat, kicsit az evangélium fényében értelmező változata. Szólni fog a mai magyar társadalomról, az evangélium fényében, szegénységről, leszakadó néprétegekről, hogyan lehetne ezen a problémán segíteni. Családról, a családok előtti válságról, demográfiai nehézségekről. Szólni fog az egészségügyről, aztán a médiáról, fiataloknak az egyházhoz való viszonyáról, digitális világ kihívásairól. Szólni fog a nemzetünk lelki állapotáról és spirituális helyzetéről, és hogy hogyan látjuk edekből a kiutat, milyen javaslatokat látunk a fejlődés irányában, amelyet az evangélium fényében meg tudunk fogalmazni. És hát sok kisebb témáról is szó esett, például a szerzetesi előjárók konferenciája és a püspöki konferencián között létrejön újra egy vegyes bizottság. Annak érdekében, hogy azt a sok kincset, amit a szerzetes rendek hordoznak, a püspöki karunk is jobban megismerje, illetőleg az együttműködés az elevenőbb legyen. Minden egyházmegyében lesz felelőse a misszióknak, ez előírás is, de nagyon fontos lenne érzékenyíteni a magyar egyházunkat a missziók, különösen az afrikai misszióknak a kihívásai és az igényei felé. Nagyon sok ország, például Olaszország rengeteget tesz ebben az irányban, sok fiatal megy évről évre a missziókba segíteni, szeretnénk mi is ebben aktívabbak lenni. Ezen kívül beszéltünk sokat a tervezett hivatás évéről, a 2027-es évet a hivatás gondolatának szenteljük. Ez szólni fog általában az ember hivatásáról, az élet céljáról, az emberi élet értelmes. Van oka és van célja. Nagyon fontos felismerni ezt a gyönyörű isteni törvényt, amely benne van a világban. Arra születünk, hogy szeressünk, és az életünket ajándékká tegyük. De szó lesz az év folyamán a keresztény hivatásról, és aztán ezen belül a családi, és főként szerzetesi és papi hivatásról. Volt szó a médiáról is. Felfrissítettünk egy média szakembereknek adható díjat, illetőleg egy pályázatot is kiírtunk fiatal médiában ügyesen forgó személyek felé, akik szeretnék az evangéliumot megjeleníteni a média különböző felületein. És hát ezen túlmenően a püspöki konferencia ülése mindig egy testvéri találkozás is. Ilyenkor nagyon sokat beszélgetünk egymással, akár a társadalmunkban jelenleg bekövetkezett nagy változásokat, ki hogyan éli meg, hogyan látjuk ezekben a teendőnket, a feladatunkat, a küldetésünket. És hát fontos pillanat volt az, amikor Michael Banach nuncius úrnak a szolgálata végén megköszöntük az ő 4 éves magyarországi szolgálatát, a Szentatya őt Argentínába nevezte ki, neki köszöntük meg azt a nagy szimpátiával, megértéssel, a kultúránk iránti igazi őszinte érdeklődéssel végzett szolgálatát, amelyet itt 4 éven át Magyarországon végzett.
8: Egerbe látogat Böjte Csaba Ferences szerzetes. Június 7-én, vasárnap, 18:30-től szentmisét mutat be a bazilikában. Június 8-án, hétfőn pedig a Szervita templomban 17:30-től mutat be szentmisét Böjte Csaba testvér. a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus Szíve templomban június 14-én vasárnap tartják. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik. Főcelebráns Szántó József jászberényi főesperes, a templomot építő apát plébános aranymisés atya lesz. Ternyák Csaba egriesek június 20-án 10 órakor Vukas Bernárd Urichot pappá szenteli az Egri Bazilikában. A szentmisét a Szent István Rádió közvetíti. Egerben a múzeumok éjszakáján az Egri Bazilika előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel látogatható 20 órakor 2026. június 20-án. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik. Időpontfoglalás személyesen az egrieseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon lehetséges. A múzeumok éjszakájához a bélapátfalvi ciszterci apátsági templom is látogatható előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel június 20-án 17 órakor. A tárlatvezetés koncerttel kezdődik. Előadó Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. Maximum 150 fő befogadására alkalmas ez a tárlatvezetés. Időpontot itt is személyesen, vagy az érseki palota látogatóközpontban, vagy a megadott telefonszámon kell foglalni. A múzeumok éjszakáján az Egri érseki palota látogatóközpont és a pincerendszer szintén látogatható előzetes regisztrációval. Az időpontok 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra. Az időpont tehát június 20-a. Maximum egy csoportban 30 főt tudnak fogadni. Ebben az esetben is szükséges az időpontfoglalás. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszter templomban 2026. augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egri érsek atya. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszter templom sekrestjéjében lehet. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon.
1: Egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Drimba Miranda, Fekete Gábor és Sinkovics Andrea. Búcsúzik a szerkesztő bemondó Domán Vivien. A viszonthallásra.
10: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Bosnyák középpályást igazolt a DVSC labdarúgó csapata. Ismét Gyöngyösön rendezik meg az uszonyos diákolimpia országos döntőjét. Először osztott ki szakmai díjat a Gyöngyösi Tenisz Sportklub. Több mint 10 éve működik sikeresen a Sakkpalota program Nyíregyházán, a Bem József iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Bosnyák középpályás a DVSC labdarúgó csapatának első nyári igazolása. A 24 éves védekező középpályás az előző szezonban a horvát első osztályú Lokomotív Zágreb együttesében futballozott, méghozzá alapemberként. 33 mérkőzésen 3 gólt szerzett és 1 gólpasszt is adott. A korábban Bosznia-Hercegovina U21-es válogatottjában is szerepelt labdarúgó, a Mostar csapatában nevelkedett, 2022 óta futballozott a Lokomotív Zágráb játékosaként. Ismét Gyöngyösön rendezik meg az uszonyos diákolimpia országos döntőjét. Izgalmas futamok, fantasztikus hangulat és felejthetetlen élmények várnak a versenyzőkre és a kilátogatókra is. A részletekről Veres Andrást, a Mátrai Erőmű Búvárklub vezetőedzőjét hallják.
2: Hál' Istennek ez az egyik legnépszerűbb versenye az uszonyos sportnak. Tulajdonképpen a teljes palettája részt vesz, az utánpótlás korosztály teljes palettája részt vesz ezen a versenyen. A 7-8 évesektől kezdve a 17-18 évesekig bezárólag. Rendkívül jó hangulatban szokott telni, lévén, hogy ez az egyetlen nyitott medencés verseny Magyarországon, úgyhogy persze időjárás függő az egész, de nagyon szeretnek ide járni. Annál is inkább, hogy ez az évad utolsó versenye medencében, úgyhogy egy utolsó megmérettetésre azért még mindenki felszívja magát, és ami egy különlegessége az egésznek, hogy nem csak profi versenyzők, úgy értem ezt, hogy leigazolt versenyzők vesznek részt, hanem B-kategóriás diákolimpia is ugyanebben az időpontban ugye megrendezésre kerül, tehát amatőr versenyzők, innen Gyöngyösről is elég sok, hál' Istennek elég sok iskola nevezett és érdeklődött a rendezvény iránt. És itt Kaposvár, Nagykanizsa ugyanúgy bejelentkezett, mint Debrecen vagy éppen Nyíregyháza. Nincs a teljes menüsor itt ezen a versenyen. 50-től 200 méterig lesznek versenyszámok, ott viszont több kategória lesz, ami víz alatt, lesz, ami felszínen, ugye ezekkel a nagyuszonyokkal, a delfinuszonyokkal, illetve lesz ez a klasszikus uszonyos gyorsúszás, illetve uszonyos pillangóúszás, ami a klasszikus úszásból ismerős lehet.
1: Először osztott ki szakmai díjat a Gyöngyösi Tenisz Sportklub. Az átadásra az immár hagyományos gálaestjükön került sor. A kitüntetést Tóth Dénes, az Egyesület utánpótlás vezetője kapta, aki legnagyobb sikereit eredetileg labdarúgásban ért el, majd 4 évvel ezelőtt a Gyöngyösi Tenisz Sportklub utánpótlásának elindítójaként több tucat gyermekkel szerettette meg a teniszt.
3: Alapvetően úgy vagyok, hogy a sportot szolgálni az egy nagyszerű dolog, és az egy felemelő érzés, hogy sporttal foglalkozok. Nekem olyan szerencsém van, hogy egész életemben sporttal foglalkoztam, és hogyha fontos, számomra nagyon fontos a gyerek, akivel szemben vagyok, és tud átadni ezt a sport szeretetet, ez nagyon nagy hangsúly, és hogyha ezt észreveszik, az egy megtisztelő érzés. Annak idején a labdarúgókat a TFN kellőképpen lenézték, és a teniszezők kicsit nagyszájúak voltak, és akkor azt mondtam őket, hogy 1 év múlva megszorítom őket. 1 éves gyakorlás után már elég normális eredményem volt velük szemben, és egyből meg is csináltam, annyira beleszerettem, hogy egyből meg is csináltam a teniszedzőit még ott, és utána nyilvánvaló futballal foglalkoztam. Elsősorban már az volt a fő profil, de abban a pillanatban, amikor az ember kiöregszik a futballból, akkor nagyszerű dolog volt, hogy 33-34 és ott volt a tenisz, amit tudtam folytatni. Egyik barátom nagyon jó teniszedző volt, és egyszer megsérült a lába, és akkor utána elkezdtem az edzőséget is hivatalosan csinálni, és azóta folyamatosan megy a szerelem. A legtöbb futballista, aki teniszütőt vesz, az általában eljut egy jó szintig, jó lába van. Nyilvánvaló itt azért tenisznél nagyon sokat számít utána a fej és a kéz, meg a lábnak az összehangolás. De hogy egy gyors példával mondjam azt a felét, hogyha én amikor futballista voltam, és tudtam volna teniszezni úgy, mint most, és tudtam volna így gondolkodni, akkor szerintem körülbelül egy 30%-a jobb futballista lehettem volna. Sajnos ez kimaradt, viszont a tenisz az sok mindenre megtanított. És ami nagyon nagy dolog szerintem, hogy akit gyerekekkel megszeretjük a teniszt, az egy életre szóló szerelem, és bármikor oda tud nyúlni hozzá, és az nagyszerű dolog azért az, hogy a futballból azért csak kiöregszel, még elkezdesz kispályázni, meg ilyeneket, de azért teniszből gyakorlatilag nem tudsz kiöregedni, ott 70 évesen is tudsz teniszezni. Tulajdonosok megvásárolták a pályát, és akkor utána ott előjött ez az egész dolog, hogy hogyan lehetne megtölteni a pályát, és mivel én ezt Szolnokon folyamatosan csináltam, ilyen regionális teniszedző is voltam annak idején még a három megyébe, meg maga az edzőséget is csináltam a futball mellett, ezért kézenfekvő volt. Akkor a Bezi is, meg a Norbi is nehezen hitt el, hogy itt majd ennyi gyerek lesz, de mondtam nekik, hogy nyugodjatok, meg lesz ennyi gyerek, és végigmentünk minden iskolán, megnéztük a gyerekeket, és nyilván azt, amit mondom, hogy nagyszerű dolog, hogyha egy gyerek el kell sportolni, nagyszerű dolog, hogyha a gyerek teniszezik, mert a szülőknek is mindig is azt mondtam, hogy sokkal több lesz a gyerek. Az a gyerek, aki sportol, az teljes egészében összehasonlíthatatlan azzal, aki nem. Nyilvánvalóan ezt látjuk a hétköznapi életben is, hogy ki hogy néz ki idősebb korában, illetve a sport mit ad ebben a rohanóba, a telefonnyomkodó világba.
1: Több mint 10 éve működik sikeresen a Sakkpalota program Nyíregyházán, a Bem József iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében, ahol ennek keretében Sakkpalota képességfejlesztő program néven regionális szakmai napot tartottak. Őriné Gombás Csillát, a Polgár Judit módszer alkotóját, fejlesztőjét hallják.
0: Ez a személyiségfejlesztéstől kezdve az összes olyan képességet fejleszti, amire a ma felnövekvő gyerekeknek majd a jövőben szükségük lesz. És eznek az eszköznek a segítségével, ami most már 15 éve működik, és úgy tűnik számomra is, hogy ez egyre jobban fejlődik, és a gyerekek ennek az eszköznek a segítségével a figyelmüket sokkal tovább ébren tudjuk tartani, hiszen most mindegyik szort figyelemmel rendelkezik. Az együttműködést biztosítani tudjuk kritikusan. A bejövő információt, a rájuk ömlesztett információt rendezni tudják, hiszen ha egy saktáblára ránézek és rajta vannak a bábok, akkor a legjobb lépést meg kell találnia. Tehát ezen keresztül a való életet gyakoroltatjuk velük.
1: A rendezvény célja az volt, hogy bemutassák a sakkpedagógia szerepét a modern oktatásban, valamint betekintést nyújtsanak a Sakkpalota program mindennapi alkalmazásába. A nap folyamán a kiemelt Sakkpalota referencia intézményi címet is átadták, amely a Polgár Judit nevéhez fűződő sakkpedagógiai módszer magas színvonalú alkalmazását ismeri el. A Kazinczy iskolában 2015 tavasza óta működik sikeresen a Sakkpalota program, mely mára már gyermekek ezreinek segített a logikus gondolkodásmód elsajátításában. Az elmúlt 10 tanévben a tanulók játékos feladatokon keresztül sajátították el első osztályban a sakkszabályait, és alkalmazták azokat a magyar, a matematika, a rajz és az énekórákon. A sakk mint stratégiai játék vagy sport nem csupán a gyermekek számára izgalmas, mai napig népszerű a felnőttek körében is. Kirják Róbert, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei sakkszövetség elnöke szerint helyi szinten is sokan űzik hivatásos sportként.
4: Jelenleg is van NB1B-s csapata Nyíregyházának, akik az elmúlt néhány évben még a feljutásért is többször versenyben voltak, de ami fontos, hogy a megye kisebb városaiban is találhatóak sakkcsapatok, amik nagyrészt természetesen felnőttekből állnak. Az utánpótlás nevelés mindenhol valamilyen formában működik, és hát amit a sakk gyerekkorban ad, az tulajdonképpen felnőtt korban is nagyon bőven kamatoztatható.
1: A rendezvény abból a szempontból is különleges volt az intézmény számára, hogy átadták a kiemelt Sakkpalota referencia intézményi címet. A díjat Udvarhelyi Attila, a Polgár Judit Sakk Alapítvány kuratórium elnöke nyújtotta át az iskola igazgatójának. Kiemelte, ez a cím a Polgár Judit nevéhez fűződő módszer magas színvonalú alkalmazását ismeri el.
5: Ennek a megalakítása igazából azt a célt szolgálja, hogy minél jobban ösztönözzük az intézményeket, akik ezt a Sakkpalota programot választották, hogy minél magasabb színvonalon folytassák ezt a munkát, minél jobban vigyék a hírét ennek a programnak, ami ugye 2012-ben kezdődött az országban, azóta folyamatosan fejlesztjük, fejlődik, és hát az iskolák nélkül ez nem működhetne. Nagy örömünkre ez most már országosan nagyon elterjedten használják az iskolák, de azok, akik igazán magas szinten űzik, azért még nem olyan sokan vannak. Az intézmény lesz a 7., aki ezt a kiemelt referenciaiskola címet elnyerte.
1: Tótné Buszlai Brigitta tagintézmény igazgató úgy gondolja, a sakk oktatásban alkalmazott módszerei kifejezetten jól működnek az iskolában.
0: Csak ha végignézzük az intézményt, kívülről is, belülről is látszik, hogy a mindennapjaink része. Tehát nem csak játszunk vele, meg oktatunk vele, hanem a folyosókon, ha végigmegyünk, akkor ott vannak a saktáblák, ott vannak a játékok, tehát játszanak szünetben, félbe marad az állás, senki nem nyúl hozzá, és szünetben utána folytatják. Az, hogyha végigmegyünk az osztálytermeken, akkor ez mindenhol visszatükröződik az, hogy minden órára sakkasz beépül.
1: Az igazgató hozzátette, a gyerekek a programnak köszönhetően megtanulják elviselni a sikert és a kudarcot is. Az iskolában több játékos módszer is működik. A sakkot ötvözik a legóval és a robotikával is. Továbbá különböző felkészítőket tartanak, és segítik a gyermekek megfelelő tehetséggondozását. Kósa József a Nyíregyházi Városvezetés nevében gratulált az intézménynek az új cím elnyeréséért. És háláját fejezte ki a nevelőtestületnek, hogy a gyerekeket az életre is nevelik.
6: Én azt gondolom, hogy az önkormányzat számára az oktatáson kívül nagyon fontos az, hogy a gyerekeket az életre is neveljék, tehát az életre is megtanítsák. És ez a fajta játékos tanulás, amit a sakk és az oktatási tematika összegyúrásával össze lehet hozni, az gyakorlatilag egyértelműen abba az irányba mutat, hogy ezek a gyerekek talán egy kicsit többek lesznek, talán erősebben fognak tudni majd a hétköznapi életnek megfelelni, mint mondjuk azok az a gyerekek, akik ebben a tematikában nem vesznek részt.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai napon az EGRI Bazilika Rózsafűzér Társulatának imacsoportja vezet. Imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa júniusi ima szándékára, a sportban rejlő értékekért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a kultúra a nemzetek közötti párbeszéd eszköze is legyen, és hogy olyan értékeket mozdítson elő, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéktől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, megostorozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, megostorozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, megostorozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, megostorozta.
0: Asszony...

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, megostorozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, megostorozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, megostorozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, megostorozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, megostorozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk.

0: fordulásáért kérjük a szűzanya közbenjárását. Ugyanebben a tizedben egy szándékért kérjük a bodajki szűzanya közbenjárását és a Szentlélek vezetését.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A negyedik

0: Tedben egy fiatalember megtéréséért, a gonosztól való teljes szabadulásért kéri családja a boldogságos Szűz Mária hatható segítségét, Szent Rita közbenjárását és a Szentlélek vezetését életére.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonoszszól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Az ötödik tizedben egy dédunokára kérjük a szűzanya gyógyító kegyelmét. Testi-lelki gyógyulásáért imádkozzunk. Ugyanebben a tizedben kérjük a szűzanya közbenjárását egy beteg édesapa gyógyulásáért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítette.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítette.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai napon az EGRI Bazilika Rózsafűzér Társulatának imacsoportja vezetett. Ha tehetik, maradjanak rádiónk hullámhosszán.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a párbeszéd eszköze legyen a kultúrák és a nemzetek között, és támogassa az olyan értékeket, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes kiteljesülés. Kéri 14. Leó pápa júniusi ima szándékához készült videóban, amelyet június 2-án tettek közzé. A Szent Atya arra buzdítja a katolikusokat szerte a világon, hogy júniusban a sport értékeiért imádkozzanak vele együtt. Imájában Leó pápa elismeri a sport világának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokra is felhívja a figyelmet, és azért imádkozik, hogy a sport teljesítmények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. Lemondott tisztségéről Becsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alelnöke, közölte a szervezet a távirat irodával. A közlemény szerint a karitatív szervezetben 1990 óta vezető szerepet betöltő Becsei Miklós a Szeretett Szolgálat elnökségének csütörtökön tartott ülésén jelentette belemondását. Azt írták, Becsei Miklós 36 éve kezdődött pályafutása során előbb a hajléktalan ellátást megújító kezdeményezéseivel, majd a legszegényebb családok, szegregátumok, kistelepülések megmentésére indított jelenlét programmal hívta fel magára a figyelmet. Közölték, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat a jövőben is igényt tart Becsei Miklós tudására és tapasztalataira. Egyebek között az általa életre hívott, a felzárkózó településeken megtermelt termékeket kínáló, Budapesten és Széchenyben működő Fetekert kávézót és mintaboltot irányítja majd. Orbán Viktoron, a Fidesz elnökén nem látszanak a kifáradás jelei, sőt képes lehet a párt megújítására és a közösség egyben tartására, megerősítésére. Értékelt Navracsics Tibor korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a Kell még valamit mondanom Ildikó című podcast adásában. Navracsics Tibor arra a kérdésre, hogy a választásokat követő találkozókon milyennek látta Orbán Viktort, azt mondta. Nem voltak érezhetők rajta a kifáradás jelei, ezzel szemben a 40 év első vonalbeli politizálás és az ellenfelei által keltett folyamatos nyomás miatt nagyon erős életerő van benne, s az első perctől kezdve azon gondolkodott, miként lehet a közösséget egyben tartani, megalapozni az újbóli felemelkedést. Navracsics Tibor valószínűnek nevezte, hogy a jövő hétvégén esedékes tisztújításon csak Orbán Viktor indul a Fidesz elnöki tisztségéért, s az is elképzelhető szerinte, hogy a 2030-as választáson miniszterelnök jelöltként áll majd a rajtvonalnál. Végül az időjárásról. A keleti tájakon vastagszik, északnyugat felől ugyanakkor csökken a felhőzet. A középső és északkeleti tájakon hajnaltól várható felhőzet csökkenés. Elszórtan főként a déli megyékben várható esőzápor. Az északi északnyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 23 és 28 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának tagjai nevében, akiknek segítségével éneket tanulunk most az elkövetkezendő percekben. Az Országos Magyar Cecília Egyesületnek a Magyar Katolikus Rádióval való egységben az a célkitűzése, hogy a II. Vatikáni zsinat szellemében, szentmiséinkben egyre jobban megvalósuljon a hívek tevékeny részvétele, a participáció aktuóza. Ennek az egyik leghatékonyabb eszköze a közös éneklés. Ezért tanulunk gregorián dallamokat és népénekeket most a rádió hullámain keresztül is. Célunk az, hogy ezeket az énekeket majd a szentmiséken is bátrabban és lelkesebben tudjuk énekelni. Áldozattal járul hozzád című miseénekünket a Szent vagy Uramban a 220-as, az éneklő egyházban pedig a 149-es szám alatt találjuk meg.
1: Áldozattal járul hozzád, ó nagy Isten, hív néped, hogy végtelen jóságodért hálát adjon te néked. A gyermeki hű szíveknek áldozatját nem veted meg. Szálljon arra országodból isteni szent tetszésed.
2: Köszönöm Pál Amandának a szöveg bemutatását. Most pedig énekeljük el először kíséret nélkül a kapella az első verszakot.

A bécsi klasszicizmus az 1750-től 1820-ig tartó zenei korszak. Ebből az időszakból származik ez a népének is. A bécsi klasszikus népénekek dallamait a funkciós rend, tonika, szubdomináns, domináns kapcsolatok alakítják. Továbbá jellemzi még az ütempárokból építkező periódikus formálás, ahol az első tag mindig megelőlegezi a neki megfelelő folytatást, lekerekítést. A bécsi klasszikus dallamok majdnem biztos jele, hogy az ének második sora a domináns hangnembe tér ki. Figyeljük majd meg, és énekeljük el most orgona kísérettel is.

0: Bednarik Anasztázia orgonaművész a Váci Barátok templomának orgonáján kísérte énekünket. A Szent Mise igazi áldozat, amely emlékezetünkbe idézi és megújítja Krisztus áldozatát a Kálvárián. Ebben az isteni áldozatban ugyanaz a Krisztus van jelen és áldozza fel magát vértelenül, aki a keresztoltárán véresen áldozta fel magát. Csak egy áldozat van, és ugyanaz a Krisztus, aki a kereszten feláldozta magát, áldozza fel magát most is a papság közreműködésével. Hallgassuk meg most a felajánlási verszakokat.
1: Az oltáron megújul most a kereszt áldozata, mint azt vérrel bűneinkért megváltónk bemutatta. Ám bár itten nincs vérontás, de megvan az Isten áldás. Bőven árad ránk a váltság, vérének szent harmata.

a kenyér, s boráldozattal felajánljuk szívünket, szándékunkat, tetteinket, és mind egész éltünket. Áld meg, amit fölszentelnek, hív szolgáid szent nevednek. Irgalmasság, édes atya, ó, hallgass meg bennünket!

Énekünk az 1855-ben kiadott Egri Zsaskovszki énektárból került a Szent Vagy Uramba, illetve az Éneklő Egyházba. Arra kérem most kedves hallgatóinkat, hogy dúdolják, énekeljék velünk a dallamot.

0: Sok örömet kívánok a további énekléshez. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Az Európai Bizottság riasztó követeléseket támaszt Magyarországgal szemben. Ilyen árat nem szabad fizetni az uniós pénzekért, jelentette ki a Fidesz országgyűlési frakció vezetője. Gulyás Gergely a közösségi oldalán közzétett videóban emlékeztetett. Néhány nappal az Európai Bizottság és a magyar kormány között létrejött politikai megállapodást követően a bizottság országspecifikus ajánlásokat bocsájtott ki. Úgy értékelt, ezek a követelések, amelyeket a bizottság Magyarországtól, immár az új magyar kormánytól vár, riasztóak, gyakorlatilag minden olyan hagyományos magyar intézkedést felszámolnának, ami jó az embereknek, és amelyet az elmúlt években az Orbán kormány alatt fogadott el az országgyűlés. Felszámolnák a kamatstoppot, a rezsicsökkentést alapvetően akarják átalakítani, az orosz energia vásárlását pedig meg akarják szüntetni Magyarországgal. Ezen felül át akarják alakítatni a nyugdíjrendszert, éles kritikával illetik a 14. havi nyugdíjat, és támadják a védett üzemanyagárat is, sorolta. Hozzátette, ezekre a követelésekre az új kormánynak is nemet kell mondania. A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt 3 képviselője nyújtott be az országgyűlésnek, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. A miniszter szerint Bódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt tiszás képviselők javaslata azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, a képmásuk valótlan kontextusban való felhasználására irányul. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, közölte Magyar Éva a kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. A kormány szóvivő elmondta, a kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékony, szakmailag jobban megalapozott és nem terheli felesleges adminisztrációval a pedagógusokat, közölte. A kormány több döntést is hozott, amelyek a természeti környezet védelmét, a fenntarthatóságot és a jövő generációinak élhető életminőségének javítását szolgálják, közölte a kormány szóvivő Budapesten. Köböl Anita elmondta, a kormány csütörtökön döntött a hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról, egy új és szigorú környezeti felelősségi rendszer előkészítéséről, az akkumulátoripar szabályozásának szigorításáról, valamint a védett erdők átmeneti védelméről is. Szeptember 1-ig felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási koncesszió működését, október 1-ig kell kidolgozni a minden eddiginél szigorúbb környezetvédelmi felelősségi rendszert, sorolta a döntéseket. A kormány döntött arról, hogy a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások. Szondi Vanda a kormány csütörtöki üléséről beszámolva elmondta, ahogy a kormány megígérte, szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségét. Elmondta, az előző kormány ezen a területen is elég nagy összevisszaságot hagyott. Jelenleg összesen 24 jogcímmel lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni. Hozzátette, jelenleg arra sincs konkrét szám, hányan vállalnak most itt munkát. Végül az időjárásról. A keleti tájakon vastagszik, északnyugat felől ugyanakkor csökken a felhőzet. A középső és északkeleti tájakon hajnaltól várható felhőzet csökkenés. Elszórtan főként a déli megyékben várható esőzápor. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 23 és 28 fok között valószínű. Híreket hallottak.
2: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
7: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban egy olasz kortárs író Elena Ferrante nápolyi regények tetralógiájának első részéről, a Brilliáns barátnőm című művéről beszélgetünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával.

0: Ezen a héten egy olyan írónő művéről fogsz beszélni a hallgatóknak, aki kortárs, mondhatjuk, hogy kortárs írónő, de egy titok is övezi az ő személyét. Mesélj erről!
1: Elena Ferrantének a Brilliáns barátnőm című kötetét hoztam, ami egy 4 kötetes sorozatnak, egy tetralógiának az első része, az első kötete. És hogy mi is a titok, hogy ugye az ő neve, ez nem az ő valódi neve, hanem ez az írói álneve, hogy ő kicsoda is pontosan, én úgy nem tudom, én úgy azt gondolom, hogy nagyon sok feltételezés volt már arra nézve, hogy ki lehet ő valójában. Ő egy nagyon népszerű író, az elmúlt 20 évnek végül is egy kiemelkedő olasz írója, aki különféle nemzetközi könyvlistáknak az élén volt, rengeteg díjat elnyertek a művei, különösen ez a 4 kötetes sorozat, ami úgymond ilyen nápolyi regények folyammal is nevezhető. És mondjam, én is olvastam azt, hogy nyomoztak, hogy ki lehet ő, hogy valószínűleg irodalmat tanult. Tehát például, mondjuk megnézzük az ő életrajzát, akkor azt látjuk, hogy 1943-ban született. Nyilván, hogyha valaki elolvassa az ő műveit, mondjuk az összes megjelent regényét, akkor abból van egy képe arra nézve, hogy milyen is lehet ő. És az oknyomozók is így próbáltak rátalálni, hogy ki is lehet ő, hogy mit tanulhatott. Nyilván az írásaiból látszik, azért van egy igen magas irodalmi műveltsége, tehát valószínűleg egy ilyen magasabb iskolai végzettséggel rendelkező. Egyébként én is kíváncsi voltam, hogy így ki mit talált az ügyben, és akkor van, aki egy fordítót gyanít az ő neve mögött, van, aki a kiadónak a mindenféle kiadásait vizsgálgatta. Tehát főleg, amikor a nápolyi regényeknek a sikere úgy megjelent, akkor egyre több ember, főleg tényleg ilyen újságírók kíváncsiságát keltette fel az, hogy ki lehet az, és mindenki meg akarta írni, hogy ki az, tehát lényegben le akarták leplezni. De én azt gondolom, hogy az olvasók jelentős részének teljesen mindegy, hogy ki írta a könyvet, és egyébként még azt olvastam róla, hogy ő régebben, tehát ugye a 90-es évek elején jelentek meg az ő regényei először, tehát az azt jelenti, hogy ő már egy nagyjából 50 éves nő lehetett, hogy még régebben adott interjúkat, de úgy, hogy nem mondta meg a nevét, tehát ilyen anonim interjúkat, tehát azért bizonyos dolgokat lehet róla tudni, de valahol meg azt is kimondta, hogy az, hogy elkészült egy könyv, azt megírta, de lényegtelen, hogy kinek az arca van mögötte. Mert ez a könyvhöz nem ad hozzá, és nem is vesz el tőle. De és én is azt gondolom, hogy most, ha látnánk egy arcot, vagy tudnánk róla valamit, igen, sokszor szoktunk beszélni az íróról, az íróknak az élet történetéről, hogy mi milyen módon jelenik meg az adott regényben, de egyébként nem biztos, hogy szükséges erről mindig.
0: Egy emberi természetes kíváncsiság hajtja a mai kor embereit, olvasóit, hallgatóit, hogy vajon ki lehet, aki írta, vajon mit lehet róla tudni. Sokszor szeretjük egy-egy írónak, költőnek a magánéletét is így tudni, látni, hogy van-e gyereke, házas-e, hogy él. És amit ugye sokszor kedvelnek az emberek, az meg már a bulvár, de valóban, amit mondasz, hogy ez semmivel többet nem ad, és nem vesz el egy adott műnél. Ezért még elmondható az is, hogy ez az írói álnév gondolata, vagy ez az írói álnév dolog, ez nem új keletű. Tehát, hogy többször találkoztunk már vele a tanulmányaink során is, a magyar irodalomban is, hogy sok írónk adott meg álnevet, vagy álneveket, tehát, hogy van, aki akár többet is használt. Valóban kirajzolódik egy kép, hogy valószínűleg ő ki lehet azokból a tényekből, amiket, vagy azokból a gondolatokból, amiket tőle elolvasunk. Említetted, hogy olasz származású, és visszarepít egy kicsit korábbi korokba, 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évekbe is akár. Ez a Brilliáns barátnőm mikor, hol játszódik, mit lehet róla tudni?
1: A Brilliáns barátnőm az az 50-es évek Nápolyának az életét mutatja be. Lényegében gyerekek, kislányok vannak a középpontban, és ők mondjuk 10 és 15 éves koruk közötti időszakában játszódik ez a kötet, tehát lényegében ez így az 50-es éveknek a közepét jelenti, és szerintem nagyon érdekes, hogy, tehát amit mondtál is, hogy és szoktunk arra beszélni, meg mindenkit érdekel, hogy ugyanaz író ki lehet, hogy mint, milyen életet élt, stb. Nyilván, hogyha hiszünk annak az információnak, amit ő egyszer mondott magáról, 43-ban született, akkor lényegében ez az ő saját gyerekkorának a világa, a saját gyerekkorának az élete lehet, de ez csak feltételezzük. Tehát igazából én ezt most tényleg úgy mondom, hogy nem tudom, én ezt feltételezem. Igazság szerint nekem ez az első könyv, amit olvastam tőle. Már nagyon sokat hallottam a szerzőről, és valóban Magyarországon is az elmúlt években sokáig a sikerlisták élén volt. Nagyon sok pozitív kritikát lehetett róla hallani, olvasni, de aztán valahogy úgy mindig halogattam, és most a közelmúltban előkerült a könyv, vagy a könyvek úgy előkerültek a polcomon, hogy na akkor most már tényleg el fogom ezt olvasni, és nagyon pozitívan csalódtam benne, ahhoz képest, hogy miket olvastam és hallottam róla. Ugye sokszor azt, hogy mondjuk egy sikerlista élén van egy kötet, az lehet, hogy éppen egy nagyon jó marketing miatt van. Számomra ez nem a marketingről szól, hiszen én úgy érzem, hogy engem megragadott az a szellemiség, amit az írónő közvetíteni szeretett volna nekünk, és egy tényleg olyan regényt, olyan történetet olvashatunk benne, ami talán mindenkinek az életében egy kicsit úgy jelen van, és tényleg ilyen egyszerű, átlagos gyerekekről, átlagos családokról van szó, nápolyi családokról, ami ugye azért fontos, hiszen ugye Olaszországban nincs meg az az igazi egységes nemzettudat, identitástudat, mint ami mondjuk Magyarországon van, hiszen egy észak-olasz, egy dél-olasz, vagy egy római teljesen máshogy beszél, nagyon sok mindenről máshogy gondolkodik, sokszor, mint hogyha nem is ugyanazt a nyelvet beszélnék, és ez például ebben a regényben is nagyon sokszor megjelenik az, hogy az iskolában az olasz nyelvet használják, míg otthon a tájnyelvet, nápolyi, igen. A nápolyi tájnyelvet, és ezt tényleg, hogyha valaki egy kicsit ismeri az olasz nyelvet, és tényleg északra megy, Rómába megy, délre megy, akkor, vagy egy onnan jövővel találkozik, akkor azért lehet látni, mennyivel másabb dialektust használnak.

0: emberekről szól, és nekik a közvetlen környezetükről. Mit lehet tudni róluk, hiszen nagyjából ugye említetted, hogy a Elena Ferrante valószínűleg egy tanult, művelt, intelligens nő, viszont az akkori Nápolyról nem ezt a képet festi le azért, legalábbis a közvetlen környezetéről a szereplőknek.
1: Így van, ugye ez egy igazi nápolyi telepi regény lényegében, tehát főszereplőink, illetve családjaik és az ő kapcsolati rendszerük az abszolút mértékben a telepen van. Meg is jelenik egyébként a regény lapjain az, hogy mikor hagyják el először a telepi életet, és hogy milyen furcsa nekik a világ másik oldal, vagy akár a tenger, pedig egyébként közel voltak a tengerhez, de hogy az ő életük az egy nagyon szűk kis térben játszódott. Ez nyilván az otthon, a boltok, az iskola, viszont ugye ebben az időben hiányzott itt a szociális ellátórendszer, tehát mai számmal azt mondanánk, hogy nagyon nehéz körülmények között éltek, ettől függetlenül ők egyébként boldogok voltak, de küzdöttek a szegénységgel. Nyilván a háború utáni szegénységgel iskolázatlanok voltak, és azért már ebben az időben is a tanulás az egy kicsit, mintha ilyen felértékelődött volna. Tehát például, hogy kicsit konkrétan fejtsem ezt ki, ugye a főszereplő az két kislány, az egyik az Elena, a másik pedig hát Elena szerint Lila. Tehát, hogy nyilván nem ez volt a neve, de mindig úgy hívta. De és például itt a két kislány nagyon sokat versengett egymással a tanulásba. Lilát nem engedték tovább tanulni, de egyébként egy nagyon tehetséges, és folyamatosan versenyre buzdította Elenát, aki lehet, hogy ugyanolyan tehetséges volt, de lehet, hogy kicsit gyengébb tanuló lett volna, ha nincs neki az az ellenfel, aki folyamatosan motiválja, folyamatosan felhúzza, és egyébként a regényben folyamatosan érződik az, hogy mit jelent az a lehetőség, mondjuk valaki tovább mehet középiskolába, latin tanulhat, majd elmehet gimnáziumba, ahol görögöt is tanulhat, angol nyelvet, idegen nyelveket, illetve olyan tárgyakat, amiket az alsófokú oktatásban nem volt lehetőségük tanulni, és hogy például milyen fontos szerepe volt itt a tanítóknak, tanároknak, akik biztatták arra a szülőket, hogy igen, nagyon nehéz, hiszen költséges volt az oktatás. Nagyon szegény családokról volt szó, tehát nekik ez egy nagyon nagy teher volt, hogyha valaki a gyerekét tanítatni akarta, ráadásul lányokat. De Elenának a családja mégis megengedte, megpróbálta megengedni magának azt, hogy ő tanítassa, és ugye ennek az volt a feltétele, jól kell neki tanulni. De és annyira jól tanult, hogy a legjobbak között volt. És őt ez folyamatosan így motiválta, és azért nem tudom, hogy a többi három kötetben hogyan fog folytatódni a történetet. Most erről úgy beszélünk, hogy én csak az első kötetet olvastam, de hogy én azt gondolom, hogy azért a tanulásnak, a tudásnak itt majd még fontos szerepe lehet, hogyha az eddigi esemény sorokra próbálok kiindulni és következtetni a folytatásra.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlónkat. Természetesen ez a könyv több annál, mint hogy olvasunk a lapok sorai között két kisgyerekről, akik iskolába járnak, és aztán a telepen játszanak. Sokkal mélyebb, sokkal erőteljesebb történeteket olvasunk ennél az apró mondatomnál. Melyek ezek téged? Mi ragadott meg? Azt elmondom én is a hallgatóknak, hogy nagyon szeretem én is. Én hamarabb láttam a könyvből készült sorozatot, és ez vett rá arra, hogy elolvassam a könyvet is, amiből elkészítették a sorozatot. Neked mi tetszett a legjobban, mi fogott meg a legjobban? Hiszen ha csak tényleg két kislányról olvasnánk, akik eljárnak iskolába, majd hazamennek egy lakótelepre, aztán vége, az valóban nem adna többet így irodalmilag az életünkhöz, de itt azért vannak jóval mélyebb rétegek.
1: Talán kettő dolgot emelnék ki. Az egyik az a két lánynak a barátsága, hogy milyen az ő barátságuk, tehát milyen kettőknek az élet

0: történet, hogy hol vannak a párhuzamok, hol vannak a különbségek, hol vannak a találkozási pontok, mikor van az, hogy nagyon szeretik egymást, mikor van az, hogy ellenségesek egymásra, mikor van az, hogy haragszanak a másikra, vagy irigykednek a másikra, és milyen dolgok miatt irigykednek a másikra, és amúgy azt gondolom, hogy ez nagyon tanulságos lehet bárki számára, hiszen a mindennapi életünkben is hasonló események, hasonló karakterek megvannak, és én azt gondolom, hogy a legtöbb ember talán egy kicsit Elena szeretne lenni, de mégis bennünk van a másik kislánynak, Lilának is a személyiségvonás, ami ellen lehet, hogy sokszor küzdünk. És a másik dolog, amit meg nagyon fontosnak tartok, az meg, hát ugye ezekben a családokban nagyon furcsák így a családi kapcsolatok mai szemmel, mai magyar szemmel nézve számunkra, hogy milyen viszonyban vannak egymással a szülők a gyerekekkel, stb. Viszont számomra ez egy nagyon érdekes és elgondolkodható, hogy a testvérek viszont mennyire összetartottak. Tehát mondjuk a fiú testvéreknek milyen fontos volt az, hogy a lány testvéreiket védelmezzék. És ez mindegyik családban előkerül, hogy ha valami sérelem érné a kislányt, a kisebb lányt, akkor a fiúk mindig megjelentek, hogy védelmezzék az ő testvérüket. Tehát például ez a szemlélet, ez viszont nagyon hasonlít akár a magyar mentalitáshoz, és ez kicsit, mintha ellentétes lenne ezzel az egész társadalmi világgal, amit megpróbál számunkra bemutatni, ahol tényleg nincs gyámügy, nincs szociális ellátórendszer, tehát lényegében a szülők, mintha azt csinálnának a gyerekeikkel, amit szeretnének, hiszen semmilyen hatóság nem fog ez ellen fellépni. Dolgoztatják őket, egész kisgyerekeknek dolgozniuk kell, polba kell menni, stb. Viszont ez meg mégis sokkal emberibbé teszi az ő világukat, mint amit manapság nagyon sokszor tapasztalhatunk.
1: Olyan ösztönszerű nevelés folyik, én úgy érzem, ezen a lakótelepen, vagy telepen, és rendkívül tudtam azonosulni, mert ahogy említette is, hogy azért párhuzamot azért tudunk vonni, tehát nyilvánvalóan nem a 2020-as évek utáni párhuzamra gondolunk itt sem te sem én, hanem a 50 meg 80 évvel ezelőtti párhuzamról is, mert ami nekem még egy ilyen mélyebb réteg, hogy a gyerekek szerepe egy adott társadalomban, egy adott családban. Vajon van-e szava a gyereknek? Vajon ő benne meglátják-e azt, hogy ő tehetséges, értékes, stb.? Vagy a szülők élnek egy kis világot, a saját életüket, és a gyerek az csak gyerek. És milyen érdekes, hogy mennyit változott a világ, mert ha ma megnézünk egy családot, mondjuk ahol van egy vagy két gyerek, hát ott a szülők élete gyakorlatilag a gyerek körül forog. Itt meg egészen teljesen mást olvasunk ezeken a lapokon keresztül. Másrészt, ami nekem is nagyon-nagyon tetszik, a jellemábrázolások, hogy egy-egy cselekedetből, egy-egy gondolatból mennyire emberi dolgok jönnek ki. Volt esetleg olyan rész, ami kifejezetten megragadott, vagy elgondolkodtatott, vagy úgy ösztökélt arra, hogy majd tovább elolvasd a második, harmadik, vagy akár a negyedik kötetet is?
0: Számomra a könyvnek a befejező jelenete nagyon sok kérdést von maga után, tehát kíváncsian várom, hogy hogyan fog folytatódni. Tehát egy cselekmény sornak az elejével záródik lényegében a könyv. Egy kicsit olyan, mint mondjuk a tévés sorozatok, hogy szándékosan úgy fejeződik be, hogy az embernek kedve legyen ahhoz, hogy vagy úgy érezze a kíváncsiságot magába, hogy mindenképpen meg kellene nézni a következő részt. Valószínűleg a hallgatók már nagyon sok ilyen sorozatba belefutottak. Én amúgy azt gondolom, hogy itt a kötetben is hasonló dolog van a végén. Nyilván ez is egy ilyen írói formula, amit ő használ, de ez alapvetően a legtöbb sorozatnál, ami tervezetten sorozat, általában így szokott lenni, hogy nem egy történet zárul le, mert akkor az emberben sokkal kevésbé van meg az a motiváció, hogy igenis elővenni a következő részt is. Én például most ugye úgy kezdtem el olvasni ezt a sorozatot, hogy rendelkezem minden négy kötettel, tehát így megadtam magamnak azt a lehetőséget, hogy szeretném, akkor egymás után szépen sorba elolvashatom. Míg hogyha mondjuk akkor olvastam volna, amikor ez megjelent, akkor mindig várnom kellett volna mondjuk a következő részre, ami azért nagyon sok könyvsorozatnál megvan, hogy mondjuk az ember elolvasta az elsőt, aztán lehet, hogy csak fél év vagy egy év múlva jelenik meg a második rész. Így viszont annak köszönhetően, hogy én nem néhány évvel ezelőtt olvastam el, amikor ez újdonság volt, hanem most, így nem kell majd olyan hosszú időt várnom az egyes kötetek olvasása között.
1: Nagyon sok pozitívumot soroltunk a műről, az írónő tehetségéről, méltattuk az írását. Viszont egy nehézségként azért én azt megemlíteném, hogy magyar olvasóként a sok család, a sok olasz név azért okozhat esetleg egy kis kihívást, viszont erre az írónő adott egy kis segítséget, vagy esetleg a szerkesztők, a magyar szerkesztők, ezt nem tudom, hogy az olasz műnél is így van-e, hogy az elején felsorolja a neveket és a családokat. És ehhez vissza tudunk lapozni, hogyha esetleg egy kicsit elkavarodnánk egy-egy jelenetben.
0: Így van, egyébként valaki kevésbé járatos az olasz nyelvben, akkor azért nagyon sok hasonló nevet találunk. Tehát akár mondjuk a P betűs neveknél is, és hogyha kicsit úgy elveszítjük a fonalat, akkor hirtelen azt se tudjuk, hogy most kinek a testvére, kinek a nagybátyja, kinek a gyereke. És ez szerintem egy nagyon jó ötlet volt, hogy ezt így az elején összeállították, nem tudom, hogy ki állította össze, számomra sem volt egyértelmű, hogy ez az írónőnek, vagy pedig a fordítónak, szerkesztőknek volt az ötlete.
1: Könnyed műként beszélgettünk erről, viszont azt el kell mondani a hallgatóknak, hogy azért nem annyira könnyed. Mert itt azért, ha már csak arra emlékeznek a kedves hallgatók, hogy te említed, hogy egy olyan korszakban vagyunk, és egy olyan országban, egy olyan telepen, ahol nincs gyámügy, nincs korlát, nincs senki fölött semmilyen hatóság, az emberek önbíráskodnak gyakorlatilag a legtöbb élethelyzetben, és a gyerekek azok a családon kívül egy másodrangú szereplői az életnek, azért igen kemény élethelyzeteket és szituációkat olvashatunk benne. Kiknek ajánljuk?
0: Alapvetően felnőtteknek ajánlanánk, de én amúgy azt mondanám, hogy 15 év fölött is tudnám ajánlani így fiataloknak. Egy az, hogy azért, mert egy kicsit közelebb hozhatja hozzájuk a történelem órán tanultakat, bár a történelem oktatásban alapvetően, főleg a nápolyi világ, a nápolyi társadalom azért annyira nem jelenik meg, de hogyha valaki így akár filmekből, vagy más könyvekből úgy ismeri akár a mai nápolyi világot, és akkor tudja, hogy azért az mennyivel másabb, mint az észak-olasz életvilág. Viszont pont a gyerekek és a cselekmény miatt tudnám fiataloknak ajánlani, de egyébként minden korosztály számára, tehát itt a felnőtt korosztályra gondolok, hogy minden korosztályra, fiatalabbak, kevésbé fiatalabbak, vagy akár kicsit idősebbek számára, és azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes, nagyon jó olvasmány lehet, és nem azt mondom, hogy szórakoztató, de egyébként meg szórakoztató, hiszen ez egy szórakoztató regénynek íródott mű. Viszont, hogy kicsit válaszoljak arra, amit mondtál, amit szerintem nagyon összefoglaltál, hogy milyen dolgokat tudhatunk meg belőle, hogy szerintem például az is nagyon hasznos, hogyha valaki kézbe vesz egy ilyen könyvet, akkor lehet, hogy sokkal jobban tudja értékelni a mai életét, a mai világot, mert tényleg el sem tudjuk képzelni azt, hogy milyen az, amikor az emberek büntetlenül megüthetik egymást, késre rátámadhatnak a másikra, és tényleg, ahogy mondtad, hogy önbíráskodás van, tehát ez a mai magyar jogrendszerben egy teljesen elképzelhetetlen dolog, bár ugye tudjuk, hogy lehet, hogy vannak olyan társadalmi csoportosulások, ahol ez természetes, de egyébként úgy általában nem. És akik szeretnek olyan könyveket olvasni, amelyek egy kicsit visszarepítenek a múltba, a közelmúltba, hiszen egy kortárs szerzőnek a művéről van szó, de azok számára mindenképpen ajánlom, illetve azoknak, akik szeretik Olaszországot, szeretik az olasz kultúrát, és szeretnének egy kicsit ennek egy részével itt a nápolyi résszel megismerkedni.
1: Valahogy szavakba is nehéz azt öntenünk, hogy miért letehetetlen a könyv, mert ez nem az a típusú könyv, hogy felénél abba hagyom, és akkor nem olvasom el, hogy mi lesz a lányokkal, vagy hogyan folytatódik az életük. Érdemes még azt is elmondani, hogy alapvetően úgy a saját bőrünkön érezzük, hogy az írónő valószínűleg hasonló helyről származhat, nagyon jól ismeri ezeket a telepi embereket, nagyon jól ismeri ezeket a pillanatokat, élethelyzeteket, akár az iskolából, akár otthonról, az étkezőasztal mellől, vagy ezekből az üzletekből. Úgyhogy azért ennyit megfejthetünk talán, hogyha ezzel indítottuk a beszélgetésünket, hogy talán sejtésünk lehet arra, hogy volt közeli kapcsolata az ilyen telepi élettel, vagy a telepi arcokkal. És én azt gondolom, hogy tudnék csatlakozni ahhoz, amit mondtál, hogy akár fiatal felnőtteknek is ajánlható, vagy gyerekeknek is, mert vannak benne olyan részek, amelyben a felnőtté válásról ír. Arról, hogy mit érez mondjuk a teste változása kapcsán, és hogy ez mit okoz mondjuk egy lányban. Biztos vagyok benne, hogy népszerűbb a nők körében azért ez a könyv, vagy Elena Ferrante művei.
0: Valószínűleg igen, meg én azt gondolom, hogy a női szerzők úgy általában is népszerűbbek a nők körébe, de egyébként teljes mértékben igazad van, hogy mondod, hogy nagyon sok kérdésre, nagyon sok élethelyzeti kérdésre, hát nem is az, hogy választ adhat, de segít felismerni azt, hogy ez nem csak az én problémám, mondjuk egy 16-10 vagy egy 15 éves lánynak a problémái, vagy tényleg az ő élethelyzeti változásai, hanem úgy mindenkinek. Tehát, hogy igazából itt a két lánynak a példáján, illetve az ő baráti társaságuknak a példáján keresztül azért egy ilyen mini társadalmat mutat be, de ezeket a dolgokat a nagy társadalomra is ki lehet vetíteni, függetlenül attól, hogy nyilván ez egy ilyen kicsit, mintha zárt társadalom lenne, tehát egy szegény negyednek az élete, és itt lehet, hogy vannak a szegények között kicsit tehetősebbek, de ők még akkor is sem olyan tehetősek, hogy az olasz gazdag réteghez tartoznának, hanem egy kicsit jobb módúak, mint a többiek. Tehát most például itt konkrétan arra gondolok, hogy mondjuk valakinek van egy fűszerkereskedés, tehát lényegében egy boltja van, ahol ő minden nap fizikailag dolgozik, tehát nem egy nagy üzlet láncnak, hálózatnak a tulajdonosa, ahol megengedheti magának azt, hogy sok-sok alkalmazottal dolgozzon, hanem itt a tehetősebbek, akiknek mondjuk már autójuk is van, ők is ugyanúgy a mindennapokban dolgozó emberek, és itt sokszor megjelenik a két lány beszélgetésében az, hogy ők szeretnének gazdagok lenni, és mit jelent számukra az, hogy gazdagnak lenni, és ugye számukra a gazdagság az ezt a képet takarja, és nem azt, ami egyébként ténylegesen a felső társadalmi réteghez tartozóknak az életvitelét jelenteni.
1: Nagyon érdekes tudok kapcsolódni ahhoz, amit mondtál, hogy mennyire zárt társadalmi kör ez, amihez szerintem senki nem akar tartozni, annyira mély szegénységben élnek, viszont nagyon jól átlátja ez a két lány ezt a társadalmi réteget, ezt a mély szegény telepi nápolyi embereket, viszont érdekes így az olvasás során arra rádöbbenni, hogy ők gyerekként mikor és hogyan találkoznak az élet nagy dolgaival. Például akár a megcsalással, például akár mondjuk a megőrüléssel, vagy akár mondjuk a politikával. Tehát ők azért kisgyerekek, és ez a mai életben is így van, tehát alapvetően nincs olyan nap alatt, hiszen a gyerekek az életük során valamikor, valahogyan ráeszmélnek a világ sötétebb oldalára is, vagy a kihívásokra, nehézségekre, vagy a világ emberi oldalára is, és ez is ott nagyon jól le van írva szerintem. Én bízom abban, hogy ha tovább olvasod majd a nápolyi regényeknek a folytatását, akkor a hallgatóknak elhozhatjuk a tapasztalataidat majd a következő könyvekről is.

Kedves hallgatóink, mai adásunkban egy olasz kortárs író, Elena Ferrante Nápolyi regények című tetralógiájának első részéről, a brilliáns barátnőmről beszélgettünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szerdán 14:05-től megismételjük.

0: Esti mese.
1: Kedves gyermekek, hallgassátok meg Benedek Elek Erős Pali című meséjének első részét, melyet Vándor Éva olvas fel.
2: Erős Pali. Volt egyszer egy szegény asszony, s annak három szép leánya. De hiába voltak szépek is, jók is, még táncba sem vitték a falubeli legények. Hanem egyszer mit gondolt, mit nem három szegény legény, beállítottak a szegény asszony házához, köszöntek illendőséggel, s kérték, hogy engedje el a három leányát egy kicsit táncolni, aztán hiba nélkül hazahozzák őket. Azt mondta a szegény asszony: én jó szívvel elereszteném, hadd táncoljanak egyszer ők is, de ti szegények vagytok, s ha eltalálnának veszni, nem tudnátok megfizetni az én nagy káromat. A szegény legényeknek ez a beszéd éppen elég volt, úgy elmentek, hogy többet a ház felé sem néztek. Ha nem jött utánuk három gazdag legény, ezekkel már elengedte a leányait a szegény asszony. Egy nagy csűrben táncolt a falu fiatalsága, szólt a muzsika, hogy zengett belé a helyiség, a legények is szót adtak a táncnak, de egyszerre csak mintha ketté nyisszentették volna a húrokat, hirtelen nagy csendesség lett. Rettentő nagy fergeteg kerekedett, hullott a zápor eső, mintha dézsával öntötték volna, csapott le az istennyila mindenfelé, a legények és leányok mind hazaszaladtak. Csak a három szegény leány maradt a csűrben, nem volt, aki hazakísérje őket. Amikor a fergetegnek vége szakadt, a legények és leányok visszamentek a csűrbe, de már a három szegény leány nem volt ott. Nem voltak azok otthon sem, de a faluban sem. Tűvé tettek falut, mezőt, erdőt, sehol nem találták őket. Bezzeg, hogy nem találták, mert a szörnyű nagy fergetegben felkapta a lidérc, s elvitte őket hetet hét országon is túl. Hiszen a három gazdag legény fizetett a szegény asszonynak 300 pengő forintot, de azzal az ő megkeseredett anyai szívét meg nem vigasztalták. Sírás volt éjjel-nappala a szegény asszonynak, s lefektében, felkeltében azon fohászkodott, bárcsak egy fia lenne a három leány helyett. Hát egyszer éppen Péter Pál napján, amint ment hazafelé, az út közepén egy kéthetes forma szép, erős kis fiúcskát talált. Felvette a fiúcskát a porból, hazavitte, aztán kérdezősködött mindenfelé, hogy vajon kié lehet az elveszett gyermek, de nem akadt sem apja, sem anyja. Hely, hogy örült ennek a szegény asszony, s mert, hogy Péter Pál napján találta a fiút, megkeresztelte Pálnak, s olyan erős szeretettel dajkálta, mintha szívéről szakadt édes gyermeke lett volna. No, telt múlt az idő. Pali nőtt szépen, s olyan erős legényecske cseperedett belőle, hogy a falubeli gyermekeket csak úgy félkézzel verte földhöz. Már a gyermekek nem ismertek vele birkózni, de még a nagy legények sem. S Pali, hogy nem akadt más, akin az erejét megpróbálja, neki ment az állatoknak is. A nagy ökröket csak felkapta a földről, s dobta jobbra-balra. Egyszer éppen egy szegény asszonynak a tehenét kapta fel, s lódította félrébb, s ez a szegény asszony azt mondta neki: te is jobban tennéd, ha nem az állatokat kínoznád, hanem a leány testvéreid után mennél, s hazakerítenéd. Hazamegy Pali tüstént, ahogy ezt hallja, s kérdi az anyjától: édesanyám, mondja csak, voltak-e nekem testvéreim? Dehogy voltak, fiam, dehogy voltak, mondta az anyja. Nem merte megmondani az igazat, mert attól félt, hogy Pali utánuk megy, s belőle is kifogy. Hát ez annyiban maradt, de most már egyre utána kiabáltak Palinak, hogy jobb volna, ha a leány testvérei után menne. Addig faggatta az anyját, hogy mégiscsak megmondta az igazat. Úgy biza, édes fiam. Volt három leány testvéred, de azokra hiába ne is gondolj, mert bizonyosan lidércek vitték el, amikor az a nagy fergeteg volt. Beszélhetett a szegény asszony Palinak, hogy ne veszítse el szép fiatal életét, maradjon veszteg. Palinak nem volt többé maradása. Azt mondta az anyjának: hiába, ne is beszéljen le, édesanyám, mert addig nem nyugszom, míg a testvéreimet vissza nem hozom. Süssön az útra egy pogácsát, s cseppentsen belé a tejéből egy cseppet, hogyha majd a leányok megkóstolják, érezzék meg, hogy az édesanyjuk tejével van sütve. Aztán Isten áldja kigyelmedet. Mit volt, mit nem tenni, sütött a szegény asszony pogácsát, cseppentett belé a maga tejéből, s Pali még aznap elindult világgá. Ment, ment, mendegélt Pali hetet hét ország ellen, hegyeken, völgyeken által. Amint ment, mendegélt egy rengeteg nagy erdőben, erősen eltikkadt a szomjúságtól, s addig bolyongott, míg egy patakra nem talált. De hiába talált, mert ennek a pataknak olyan zavaros volt a vize, mintha csak szakadt volna a záporeső, pedig szép, tiszta idő volt. Nem tudta elgondolni, hogy mi lehet ennek az oka. Ment fölebb, fölebb a patak partján, s hát ott ül a patak fejénél egy nagy, erős, magas ember, s csak úgy jó kedvéből morzsolgatja a rengeteg nagy sziklákat a patakba. Nagyot rikkant Pali. Hé, atyafi, hé! Mi dolog ez? Minek zavarod fel a vizet? Annak s egyébnek, felelt az ember nagy kurtán. No hiszen, mindjárt megtanítlak én emberségre. Csak lassal a testel, öcsém. Tudd meg, hogy én a kőmorzsoló vagyok. No bizony, ha te a kőmorzsoló vagy, én meg az erős Pali vagyok, s mindjárt meg is mutatom az erőmet. Mindjárt összefogóztak, hányták, vetették egymást arra, erre, elébb, hátrébb, s egyszer csak úgy csapta földhöz Pali a kőmorzsoló embert, hogy istenesen megnyekkent belé. No, most a kezemben az életed, mondta Pali. Hagyd meg az életemet, erős Pali, s szolgád leszek, amíg élek, könyörgött a kőmorzsoló. Jól van, meghagyta Pali az életét. Aztán elindultak ketten, s meg nem álltak, míg a föld kellős közepéig nem értek. Itt volt az a lyuk, amelyiken le lehetett menni az alsó világba. Hanem ezen a lyukon akkora nagy szikla volt, hogy még Pali sem tudta félre billenteni. No, ez nem volt nagy baj. Kőmorzsoló lemorzsolgatott belőle annyit, hogy ketten félre taszíthatták. Akkor aztán kerítettek egy véghetetlen hosszú kötelet, s azon Pali leereszkedett. Előbb azonban megparancsolt a kőmorzsolónak, hogy 7 esztendeig várjon a lyuknál, s ha addig alulról meg nem rándítja a kötelet, ne várjon többet. Bizonyosan elpusztult valahol.
1: Kedves gyermekek, ma este Benedek Elek Erős Pali című meséjének első részét olvasta fel nektek Vándor Éva színművész. Jó éjszakát, szép álmokat!
0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban Magsó Péter atyát halljuk a Szentlélekről, a szerkesztő Gronda János.
4: Megvizsgálhatjuk magunkat, hogy mennyire vagyunk befogadóak a Szentlélek sugallataira, azáltal, hogy megnézzük, mennyire vagyunk befogadóak az emberekkel való találkozásainkban. Mennyire vagyunk nyitottak, vagy mennyire zárkózunk el az előítéletekkel, gyanúinkkal, rossz indulatunkkal, embertársainktól. Mert hogyha velük kapcsolatban ilyen gyanakvóak vagyunk, és most nem a rendes óvatosságról és a bölcsességről beszélek, hanem a rossz indulatú gyanakvásról, ha valakiről rosszat hallunk, és megérkezik, már gyanakszunk rá, pedig még nem is ismertük, és már rossz indulattal fordulunk felé, nem pedig jó indulattal, hogyha az emberekkel való viszonyainkban ilyen gátakat és akadályokat tapasztalunk, akkor ez megvan a Szentlélekkel való kapcsolatunkban is. Általában az emberekkel és az Istennel való kapcsolatunk alakulása az párhuzamosan halad. És ez egy nagyon jó kontroll lehet számunkra, hogy megvizsgáljuk, hogyan állok az emberi kapcsolataim terén. Mennyire a jót látom a másik emberben, vagy a jót keresem, vagy pedig alapból a rosszat keresem, ami az én rossz indulatomból fakad. Meg tudom-e mindenben Isten akaratát látni, és mindenkiben Isten küldöttét számomra, aki üzenetet és ajándékot hoz nekem. Még az ellenségem is, sőt, lehet, hogy az ellenségem hozza a legnagyobb ajándékot. Kérdés, hogy én hogyan fogadom? Már nem a rossz indulatát és a bántását adott esetben, hanem magát az embert. Mert Jézus minket az ellenség szeretetre tanít. És a szentek beszámolóiból tudhatjuk, hogy egy-egy nehéz testvér, akit sokszor ellenségként kezelünk, a legnagyobb előrehaladást hozza az életünkben, lelki téren. Biztosak lehetünk abban, hogyha találkozunk valakivel, akkor az ajándékot hoz nekünk, és mi is ajándékot viszünk neki. Ezt el szoktam mondani hittanórán is a gyerekeknek, és ezt ők csodálatosan megértik, nem is kell nekik magyarázni. Akkor mondom, hogy én most ajándékot hozok nektek a jó Istentől. De azt is tudom, hogy ti is hoztok nekem ajándékot a jó Istentől. Kérdés, hogy figyelünk-e erre, hogy mit kapok tőletek ajándékba az Istentől? Ti figyeltek-e arra, hogy ti mit kaptok tőlem? És befogadom-e, elfogadom-e ezt az ajándékot? És tanuljunk meg így találkozni emberekkel, és kérjük a Szent Lelket, hogy mutassa meg, hogy milyen ajándékot kapok én most ettől az embertől. Mit küldesz nekem ő általa, Uram? Csodákat fogunk tapasztalni. Mert hajlamos az ember arra, hogyha mondjuk ő tanít valakit, hogy akkor én tanítom, és ezt az ajándékot átadom, de aki tanítok, vagy akihez beszélek, és az talán meg sem szólal, csak egy kedves mosolyával, vagy egy szeretetteljes gesztusával válaszol, ő is megadja nekem azt az ajándékot, amit az Isten küld. De kell megfelelő alázat hozzá, hogy erre én tudjak figyelni. Ne csak azt higgyem, hogy én vagyok az ajándékozó, hanem tudjam, hogy én mindig megajándékozott is vagyok egy-egy emberi kapcsolatomban, egy-egy találkozásban. Nagy bölcsesség ez, tudatosan figyeljünk rá, és a szeretet légkörében tudjuk ezeket a Szentlélek ajándékait egymásnak átadni, és egymástól elfogadni, befogadni. Csak a szeretet légkörében. Most hívjuk segítségül a szenteket, és velük együtt elmérkedjünk a Szentlélek Úristenről. Először is hívjuk Nagy Szent Vazult, aki nagy tanítója a Szentléleknek, és a Szentlélekről írt könyvéből idézek most. A Szentlélek említésének hallatára ki ne figyelne fel, és ki ne gondolná a legmagasabb rendű természetre, hiszen Isten lelke a neve, az igazság lelke, aki az Atyától származik. Készséges lélek, uralkodó lélek, szent lélek, ezek az ő saját és egyedi nevei. Hozzá folyamodik mindenki, aki rászorul arra, hogy megszenteljék. Minden élő az ő erejét kívánja, akinek lehelete, mint egy öntözés erősíti őket, hogy mindegyik elérhesse saját természetes célját. Ő a megszentelés kiinduló pontja, a szellemi fény, aki önmagából ajándékoz megvilágítást mindenkinek, hogy kutatni tudja az igazságot. Természete szerint elérhetetlen, de jósága miatt elnyerhető. Jól lehet erejével mindent betölt, mégiscsak azok számára közölhető, akik méltók rá. Ezeknek sem egyforma mértékben adja önmagát, hanem hitük arányában árasztja rájuk erejét. Lényege szerint egyszerű, erőiben sokféle. Minden egyes ember számára egészen jelen van, és teljesen van mindenütt. Úgy osztja szét önmagát, hogy semmi kisebbedést nem szenved. Mindnyáján úgy részesülnek benne, hogy ő maga épp marad. Úgy, mint a napsugár, amely jótékony erejével, mintha csak egy szemére világítana, mégis beragyogja a földet, a tengert, és átjárja a levegőt. Így a Szentlélek is minden ember számára, aki képes őt befogadni, úgy van jelen, mintha csak az övé lenne, ugyanakkor mindenkinek elegendő és teljes kegyelmet ad. A kegyelemmel aztán minden belőle részesedő úgy gazdálkodik, hogyan saját természete lehetővé teszi, s nem úgy, amennyire a Szentlélek képes. A Szentlélek magasba ragadja a szíveket, kézenfogva vezeti a gyengéket, s tökéletessé teszi a haladókat. Ő teszi lelki emberek ki azokat, akik megtisztulnak minden szenttől azáltal, hogy átragyogja őket a vele való közösség. Ahogy a tárgyak csillogó fényesek lesznek, ha napsugár éri őket, s maga a napsugár is visszaverődve róluk felragyog rajtuk, úgy a lelkek is, akik a Szent Lelket hordják magukban, és a Szentlélek fénye éri őket, maguk is lelkivé válnak, és mások felé sugározzák a kegyelmet. Tőle származik az eljövendő dolgok előretudása, a szent titkok ismerete, az elrejtett dolgok megértése, az adományok szétosztása, a mennyeiekkel való társalgás és az örömökben való részvétel. Neki köszönhető a soha véget nem érő öröm, az Istenben való álhatatosság, az Istenhez való hasonlóság, s aminél nagyobbat nem lehet kívánni, tőle van, hogy istenivé lesz az ember. Csak ebben a pár gondolatban is mennyit tanulhattunk Szent Vazultól, a Szentlélekről. És minél többet tudunk a Szentlélekről, aki maga Isten, harmadik isteni személy, annál jobban megszeretjük. És minél jobban megszeretjük, annál jobban akarjuk megismerni. Ezt a gondolatot Szent Ágostontól vettem, és valóban így van. Az Isten minél jobban megismerjük, annál jobban szeretjük, és minél jobban szeretjük, annál többet akarunk tudni róla. Bibliából, Szent Jánostól tudjuk, főpap imából, az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. 17. fejezet, 3. verséből. Tehát az örök élet az, hogy megismerjük az egyigaz Istent és Jézus Krisztust, akit küldött. És a Szentlélek segít ebben, hogy napról napra jobban megismerjük és jobban megszeressük az Istent. Ami már számunkra itt az örök élet kezdete, a mennyország előíze. Tehát Szent Vazul szerint a lélek nem csupán vigasztal minket, hanem bennünk végzi az istenivé válás művét. Szent Ágostont idézem, amit a lelkünk jelent a testünk számára, azt jelenti a Szentlélek Krisztus teste az egyház számára. Eddig az idézet. Ágoston szerint tehát a lélek az egyház éltető lelke. Egységet teremt, szeretetet, éleszt és életet ad. Szent Ágoston másutt ezt írja, a Szentlélek Isten és ember közötti szeretet közösség édessége. Ezt az édességet tapasztalhatjuk nap, mint nap. Az Istennel való kapcsolatunkban is, az imádságban, szentségek vételekor, és az emberi kapcsolatainkban is, amikor valóban szeretett kapcsolat van köztünk. Néhány évvel ezelőtt történt, iskolában tanítottam hittant 8-osoknak, és hát nem volt könnyű, mert kis kamaszok a 8-osok, és sok minden érdekli őket, de nem biztos, hogy az Isten dolgai a legjobban foglalkoztatják ebben a korban őket, és hát úgy éreztem, hogy túl sokat nem tudok nekik nyújtani, különösen volt egy kislány, aki nem nagyon figyelt a szavaimra, legalábbis én úgy gondoltam, és mint kiderül, tévedtem méghozzá nagyot, tehát nem mindig úgy kommunikálnak a gyerekek, ahogy azt ők gondolják, hogy nem azt kommunikálják, ami bennük van a szívükben. És úgy évvége fele egyszer csak odajött hozzám ez a kislány, és azt mondta, hogy Péter atya, lehet, hogy maga szeret engem legjobban a világon. Meg hökkentem, mert erre nem gondoltam. Ezt szegény, gondolom, elkeseredésében mondhatta, hogy kamaszok gyakran érzik úgy, hogy nem szeretik őket. És mondtam neki, hogy hát ez nem lehet, hanem biztos, mert én Krisztus szeretetével szeretlek téged, nem pedig emberi természetes szeretettel. És ez a krisztusi szeretet, ez nem azt nézi, hogy a másik ember milyen, hanem feltétel nélkül szereti. És valószínűleg ezt érezhette meg a hittanórákon, mint hogy a többiek is megérezhetik, mert valóban, ha valakit Krisztus szeretetével, vagy valakiket Krisztus szeretetével szeretünk, akkor nincs különbség, nincs személyválogatás. Mindenki úgy érzi, hogy őt szereti legjobban a másik. Lizi, kis Szent Terézről mondták, amikor meghalt a nővérek egyenként mindenki, hogy engem szeretett legjobban. Másik is azt mondta, hogy nem, engem szeretett legjobban. És a közel 200 apáca, aki karmelita ott volt a kolostorban, mind úgy érezte, hogy őt szerette legjobban kis Teréz. Mert krisztusi szeretettel méghozzá kifinomult, kimunkált, krisztusi szeretettel szerette őket. Személyválogatás nélkül. Akvinai Szent Tamástól idézek, a Szentlélek bennünk lakik, mint a szeretet ajándéka. Tamás tanítása szerint a kegyelmi élet lényege, hogy maga Isten költözik az ember lelkébe. Akvinai Szent Tamás a Szentlélek ajándékairól így ír, a lélek ajándékai készségessé teszik az embert arra, hogy engedelmeskedjenek Isten indításainak. Ha már a Szentlélek ajándékairól szóltunk, akkor ha csoroljam föl itt a Szentlélek 7 ajándékát, amit valószínűleg mindannyian tudunk, de nem árt az ismétlés. Tehát a Szentlélek 7 ajándéka első bölcsesség lelke, ami megtanít minket arra, hogy jobban szeressük a mennyeit, mint a földit, a maradandót, mint az ideig valót. Megtanít arra, hogy földön élünk, és égre nézünk. Értelem lelke, ami által hitünk titkait egyre inkább megértjük, egyre inkább megvilágosodunk ezekben, és kinyílik számunkra, mint a rózsa. Jó tanács lelke segít minket abban, hogy hogyan döntsünk bizonyos helyzetekben, bizonyos szituációkban, emberi kapcsolatainkban. Erősség lelke, ami segít nekünk elviselni a nehézségeket, akár még a vértanúságig is. Tudomány lelke, ami által Jézust akarjuk jobban megismerni. Jámborság lelke, ami által gyermeki szívvel és vágyjal fordulunk Isten felé. És legvégül Isten félelem lelke, ami Isten jelenlétébe von minket, és megóv attól, hogy kározatos dolgot cselekedjünk. Ez az Isten félelme, ez tulajdonképpen Isten iránti szeretetet jelenti. Amikor úgy szeretek valakit, hogy félek attól, hogy megbántsam, mint egy gyermek, aki nagyon szereti az édesapját, és ügyel arra, hogy semmivel ne okozzon neki szomorúságot. Tehát ezt az Isten félelmét, ezt jól kell érteni.
3: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Maksó Péter atya elmélkedett a Szentlélekről. Grunda János műsorát hallották.
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Európai Bizottság riasztó követeléseket támaszt Magyarországgal szemben. Ilyen árat nem szabad fizetni az uniós pénzekért, jelentette ki a Fidesz országgyűlési frakció vezetője. Gulyás Gergely a közösségi oldalán közzétett videóban emlékeztetett. Néhány nappal az Európai Bizottság és a magyar kormány között létrejött politikai megállapodást követően a bizottság országspecifikus ajánlásokat bocsájtott ki. Úgy értékelt, ezek a követelések, amelyeket a bizottság Magyarországtól, immár az új magyar kormánytól vár, riasztóak, gyakorlatilag minden olyan hagyományos magyar intézkedést felszámolnának, ami jó az embereknek, és amelyet az elmúlt években az Orbán kormány alatt fogadott el az országgyűlés. Felszámolnák a kamatstoppot, a rezsicsökkentést alapvetően akarják átalakítani, az orosz energia vásárlását pedig meg akarják szüntetni Magyarországgal. Ezen felül át akarják alakítatni a nyugdíjrendszert, éles kritikával illetik a 14. havi nyugdíjat, és támadják a védett üzemanyagárat is, sorolta, hozzátette. Ezekre a követelésekre az új kormánynak is nemet kell mondania. A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt három képviselője nyújtott be az országgyűlésnek. Közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. A miniszter szerint Bódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt tiszás képviselők javaslata azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, a képmásuk valótlan kontextusban való felhasználására irányul. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, közölte Magyar Éva a kormányszóvivői tájékoztatón Budapesten. A kormányszóvivő elmondta, a kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékony, szakmailag jobban megalapozott és nem terheli felesleges adminisztrációval a pedagógusokat, közölte. A kormány több döntést is hozott, amelyek a természeti környezet védelmét, a fenntarthatóságot és a jövő generációinak élhető életminőségének javítását szolgálják, közölte a kormány szóvivő Budapesten. Köböl Anita elmondta, a kormány csütörtökön döntött a hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról, egy új és szigorú környezeti felelősségi rendszer előkészítéséről, az akkumulátoripar szabályozásának szigorításáról, valamint a védett erdők átmeneti védelméről is. Szeptember 1-ig felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási koncesszió működését. Október 1-ig kell kidolgozni a minden eddiginél szigorúbb környezetvédelmi felelősségi rendszert, sorolta a döntéseket. A kormány döntött arról, hogy a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások. Szondi Vanda a kormány csütörtöki üléséről beszámolva elmondta, ahogy a kormány megígérte, szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségét. Elmondta, az előző kormány ezen a területen is elég nagy összevisszaságot hagyott. Jelenleg összesen 24 jogcímmel lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni. Hozzátette, jelenleg arra sincs konkrét szám, hányan vállalnak most itt munkát. Végül az időjárásról. A keleti tájakon vastagszik, északnyugat felől ugyanakkor csökken a felhőzet. A középső és északkeleti tájakon hajnaltól várható felhőzet csökkenés. Elszórtan főként a déli megyékben várható esőzápor. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 23 és 28 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a friss hírekről Sinkovics Andrea gondoskodik, a zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikai pultot Somogyi Márton kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan Közelkép című portréműsorunkban Aux Eliza írónővel, Somosvári Eszter Anna kolléganőm beszélget. Majd a Líceumi Krónikát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallják. 21 órakor a hírek után Kultúrkör című műsorunkat hallgathatják meg. Farkas Erzsébet és Krész Beáta összeállításának elején a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvtárnapok miskolci programjait ismertetjük. Majd a 2. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményeinek júniusi rendezvényeiről lesz szó. Ezt követően az idei Szent Orbán zarándoklat kapcsán beszélgetünk Újvári Marika előadó művészkántorral. Végül pedig a Harlekin Báb Színház következő évadának bemutatóit ismertetjük. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunkkal várjuk Önöket, még ugyanebben az időben Leltár című műsorunkat hallják kisújszállási frekvenciánkon. 22 órakor a hírek után a Napverse szól, majd Közélet című műsorunkkal várjuk Önöket. Adásunkban beszámolunk az EGRI Közösségi Alapítvány idei 4. Boldog utca és első élőhely pályázatáról, szólunk a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, valamint az EGRI Májva Virágpont aktualitásairól is. 23 órakor a híreket követően a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a hitvalló szól. Ebben Birincsikné Antalóczi Hajnalka hitoktató, dr. Pető Katalinnal és dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával a szentségek fontosságáról beszélget. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is. Előtte még műsorismertetéssel várom Önöket, addig is tartsanak velünk.
1: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Sok szeretettel köszöntöm ismét a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Aux Eliza írónőt.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Nem titok, hogy miért vagy itt. Amikor utoljára beszélgettünk, vagy mikor legutóbb nálunk jártál, akkor ott hagytuk abba, hogy készül a 2. kötet az írósuliból. És bizony, azóta eltelt annyi idő, hogy ez meg is jelent.
3: Így van.
2: Ugye tudjuk, hogy nagyon sokan nagyon várták a folytatást, hiszen az első kötet olyan helyen ért véget, ami nagyon követelte, hogy következzen az újabb kötet.
3: Ó, igen, több ismerősöm is miután elolvasta az első kötetet, írt nekem, hogy nem lehet igaz, hogy így fejeztem be. Éreztem ott az indulatokat, úgyhogy bocsánat.
2: De végül is ez most már megoldódott, hiszen bárki a kezébe veheti és folytathatja tovább a történetet.
3: Így van, minden ugyanott folytatódik, ahol az első félben maradt.
2: Hogy egy kicsit emlékeztessük a hallgatókat, egy pár gondolatot mondasz magáról az univerzumról, ahol ez játszódik.
3: Igen, a történet onnan indul, még az első kötetben, hogy Magyarországon vagyunk, Budapesten, és a főszereplők tini lányok, akik egyszer csak egy különös világba csöppennek, ahol kiderül, hogy varázserejű írók élnek, és ők is ezekbe a közösségekbe kell, hogy becsatlakozzanak az íróiskolába, az írók világába, illetve hát ott is a klikkekbe, a fiatalok közösségébe. Nem olyan egyszerű ez, mint amilyennek látszik, ugyanis vannak gonosz szándékú írók is, akik szerint nem szabadna mindenkinek könyvet adni a kezébe, és nem mindenkiből lehetne író. Kicsit ilyen szegregáció elméleten alapul az ő filozófia, és ezt nem is rejtik véka alá. Különböző tiltott szavakkal próbálnak fölé kerekedni a rendszernek, és hát emiatt veszélyes is ez a világ, ahova becsöppennek a főszereplők, és azáltal az olvasók is.
2: Ami nekem nagyon tetszett, ezt lehet, hogy a múltkor is mondtam, hogy nagyon lekerekített, nagyon jól kitalált az egész világ. És mivel, hogy írókról beszélünk, és írósuliról, ugye a nevek minden helyszínnek a neve úgy van kiválasztva, hogy ez kapcsolódjon a könyvekhez, a könyvtárhoz, az íráshoz, mindenhez. És ugye ezt is azt hiszem, hogy meg is beszéltük a múltkor, de én ezt most is nagyon ki akarom emelni, hogy emiatt egy pluszt mindenképpen ad még abból a szempontból is, hogy ismeretterjesztést is viszel bele így.
3: Igen, ez is volt a célom. Nekem a magyar és könyvtárszakos tapasztalataim, jegyzeteim segítettek konkrétan, hogy így fel tudjam építeni ezt a világot olyan kávézóval, olyan boltokkal, olyan tantárgyakkal az írósuliban, amik valós könyvtártudományi és irodalomtudományi szakszövegekből épülnek fel, és mindez nagyon viccesen hangozhat, hogyha olyanok olvassák, akik egyébként nem tudják a jelentését, de hogyha bárki szeretne, akkor utána nézhet. Tehát azok is élvezhetik a történetet, akiknek gőzük sincs erről a szakról igazából.
2: Ugyanakkor viszont el tudnak indulni egy úton, és akkor fejleszthetik a tudásukat. És azért is tetszett, mert nekem ez a fajta ismeretterjesztés pont azt adja, ami az iskolai oktatásból olyan sokszor hiányzik. Tehát, hogy színesen megfogni olyan dolgokat, amiket csak szárazon kapnak meg. Tehát amikor ott bemennek egy kávéházba, és ugye írókról elnevezett menük vannak, illetve ételek. Ha más nem, az úgy megragad a gyereknél, nem? És úgy könnyebben tud aztán talán kapcsolódni akár a szerzőhöz is.
3: Én azokat a visszajelzéseket kaptam nagyon gyakran, hogy mindenkinek az írók kávéháza, a Kúfi kávézó volt a kedvence, és egyébként a magyar szakos tapasztalataimból is tudom, hogy sokkal jobban szeretik az élmény központú, sztori központú tananyagokat a gyerekek. Lehet, hogy nem feltétlenül az lesz a kedvencük, hogy hogyan kell leelemezni ezt a Petőfi verset, de hogy mi történt a magánéletében, vagy emberként ő milyen személy volt a leírások és a dokumentumok alapján, na azt megjegyzik.
2: Igen, és utána talán már könnyebben nyúlnak hozzá a versekhez is, mert tudnak kapcsolódni magához az alkotóhoz.
3: Igen, sokkal személyesebb.
2: Volt az út a könyvtárban kötetbemutatód, itt Egerben.
3: Így van. Nagyjából hasonlóan zajlott, mint az első kötet esetében. Nagyon hálás vagyok a Bródy Sándor könyvtárnak, mert az írósuli első és második részéhez is biztosították a helyszínt és a lehetőségeket, hogy itt tartsuk a bemutatót, és nagyon örülök, mert elég sokan eljöttek, és kíváncsiak voltak, és többen még ajándékot is hoztak, amire abszolút nem számítottam, de nagyon köszönöm. És úgy zajlott igazából mind a kettő bemutató, hogy volt egy beszélgetés, az első kötet esetében a szerkesztőmmel beszélgettünk a könyvről, a második kötet esetében pedig egy író valaki, a kiadó vezetője, és egyébként NL Green-nál, Libor Erzsébettel beszélgettünk. Hát a második bemutató esetében már nehezebb volt, ott inkább személyesebb, íráshoz kapcsolódó általános kérdéseket kaptam, mert én nagyon könnyen spoilerezek, és még nem szabad elspoilereznem a második részt, úgyhogy most magamnak ezt feljegyeztem, hogy nem szabad, és csak olyat közvetíthetek kifelé, akár social médián, akár itt a könyvbemutatón, ami még nem rontja el senkinek az olvasmány élményét, és ami még különleges volt a bemutatóban, és azt egyébként vissza is jelezték, hogy többen az én könyvbemutatómon vettek részt legelőször a Könyvek városán, és azóta járnak el így többet a más írók bemutatójára is, mert egy nagyon jó élmény volt nekik, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok, és ami különlegessége volt mind a két bemutatónak az, hogy nyeremények is kisorsolásra kerültek az olvasók részére. Itt a második bemutató esetében könyvek, a kiadó egyik másik ifjúsági szerzőitől, Csoma Lőrinc Tamarától, illetve bögrék, amik így a bekuckózós élményhez adhatnak egy kis pluszt az olvasók számára. Az első rész esetében pedig mindenféle ilyen könyves ajándék, pennától kezdve könyves takaróig, könyvjelzők, mindenféle volt.
2: És hogy zajlott a nyeremény? Csak sorsoltatok, vagy válaszolni kellett kérdésekre?
3: Az első kötetnél ilyen is olyan is volt tombola is, meg kérdések is voltak. A második résznél már csak tombola volt, tehát volt egy dobozka, amiből én kihúztam a számokat, és az olvasók közül, akik jelen voltak a bemutatón, valakinek pont ugyanolyan száma volt, és ő lett a szerencsés kiválasztott. És a főnyeremény pedig a Libri utalványok voltak, amik szintén így az olvasóvá válásban segíthetnek, meg hát lehetőséget adnak arra, hogy még több félek könyvvel az ember tudjon megismerkedni, úgyhogy hát azért esetleg én is örültem volna, hogyha bekerülök a dobozba, de nyilván én is nagyon örültem azoknak az olvasóknak, akik megnyerték ezeket.
2: Te is szerettél olvasni, igaz, gyerekkorodban?
3: Hú, igen, nagyon sok mindent szerettem olvasni. Nagyon szerettem azt, amikor a szüleim felolvastak nekem gyerekként meséket. Volt egy orosz meseregény, nem tudom a címét, de piros volt a borítója, azt is nagyon szerettem. Amivel meggyűlt a bajom, az nehéz beismerni, így magyar tanárként, de a kötelezők voltak. Volt, amit nagyon szerettem, Kincskereső, Pál utcai, nagyon-nagyon szerettem,

0: és a regényeit között ugye az alapvető különbség, hogy az egyik az fantasy, a másik az pedig abszolút a valósághoz kötött. És ráadásul nagyon erős, nagyon kemény témákkal foglalkozó benne.
1: Így van. Én hangulat egyperceseknek szeretem nevezni őket. Írtam egy-kettő hosszabb novellát is, de én nagyon szeretem azokat, amiket így két oldalba bele lehet sűríteni, és ütnek valami nagyon csattanósat, akár a végén, akár az egésznek van egy ilyen nyomasztó hangulata. Nem tudom, miért tartom ezeket annyira érdekesnek, de valahogy sokkal jobban tudom a szavakat is a helyükre tenni, amikor csak egy ilyen rövid terjedelem áll a rendelkezésre. Megvan az a nyomás, hogy itt kevés alatt kell sokat adni, és nincs lehetőség arra, hogy én sztorizgassak, túlírgassak benne dolgokat. Nekem a legelső megjelent novellám az az Aranymosás irodalmi magazinban jelent meg, és ott pont az önszeretet, a saját testünk, személyünk szeretete volt az, ami kihangsúlyozódott, és nagyon szeretem megmutatni úgy a szeretetet, hogy annak a hiányára helyezem a hangsúlyt. Tehát abban a novellában a főszereplő abszolút nem szereti a saját testét, testképzavara van gyakorlatilag, azt képzeli magáról, hogy ő kövér, miközben pont, hogy az ellentéte a helyzet. Ugyanígy a gyász esetében is nekem a kedvenc témám egyébként, szintén nem tudom, hogy miért, de valahogy a hiánnyal nagyon jól meg lehet mutatni azt, hogy egyébként ami fikciós térben esetleg hiányként lép fel, az sokaknak a valóságban is ugyanígy van. De hogy ebben a helyzetben, hogyha látjuk azt, hogy egy novellában akár, vagy egy regényben mi az, amit a főszereplőnek esetleg lehetne tenni, vagy gondolni, hogy jobb legyen, az sokkal könnyebb átültetni valóságban, mint hogyha valaki direktben megmondja egy gyászolónak, hogy lásd már a pozitív oldalát, hogyan, minek, ugye?
0: Igen, így van, és itt meg valóban, hogyha elolvas egy-egy ilyen történetet, ahhoz könnyebb kapcsolódni, és segít neki a feldolgozásban adott esetben. Amit említettél, az Aki esinek közé szorult, az is el fog hangzani majd a beszélgetés után a műsor második részében.
1: Ó, nagyon kíváncsi vagyok.
0: A novellákkal kapcsolatban egyébként van-e terved? Ugye regényed már sok megjelent. A novellákat tervezed-e, hogy összefűzöd egy kötetbe esetleg?
1: Mivel nagyon változatos helyen jelentek meg a novellák, egyébként pont a múlt héten is jelent meg egy írásom, mondjuk az vers, nem novella, de jön majd a nyáron még egy novella. Az egy ilyen tematikus afrikai pályázatra készült az író Cimborák által, abból lehet, hogy lesz majd nagyobb projekt is, még az kérdéses, minden esetre közé lesz téve a novella. Olyat terveztem, hogy egy saját novellás kötetet írok majd, de oda már csak újabb írásokkal, tehát nem a régiekkel. Ennek egyrészt ugye az az oka, hogy nagyon változatos helyen jelentek meg, és a jogok ugye nyilván az adott helynél vannak sok esetben, mint egyetlen közlési lehetőség. Illetve a másik, hogy én nagyon régóta novellázok már. 2018-ban jelent meg azt hiszem a legelső novellám az Aranymosáson, és ezek először írógyakorlatnak indultak, tehát én nem terveztem felcsapni sose novellaírónak, nem is éreztem magam sose kompetensnek ebben a témában, aztán megszerettem. Viszont nagyon sokat változtam az évek során, már majdnem 10 év eltelt, és több novellám olyan témát dolgoz fel, vagy olyan aspektusból, amikhez már így utólag keresztényként nem tudok kapcsolódni. Úgyhogy szerintem ezt így is töltöttem fel a gyűjteményes listába, ahova feltöltöttem a Wattpad oldalra egyben a novelláimat, amiket lehetett, hogy egy bizonyos időszaktól egy bizonyos időszakig íródott novellák, tehát mondhatni egy ciklus. De az a ciklus az már igazából a múlté. Tehát elérhető, olvasható, de már nem teljesen az a szellemisége azoknak az írásoknak, amiket jelenleg képviselek.
0: Mi változott? Hogy érzed?
1: A szeretetről alkotott fogalom sokat változott számomra, azáltal, hogy megismertem Isten szeretetét, azáltal mondhatni azt a hiányt sikerült betölteni bennem, amiről korábban írtam, és nagyon sok esetben teljesen más, vagy sokszor torz kép alakult ki bennem azelőtt, hogy mit gondolok, hogyan kellene szeretni, és hogyan tud szeretni az ember, de most már erről egy teljesen más felfogásom van, ugye, mint a Biblia alakít ki folyamatosan, és az újabb novelláimat, ugye a megtérésem óta írt novelláimat már e szerint igyekszem írni.
0: Azért az érdekes lehet ilyenkor, hogyha visszatekintesz a régiekre, és azon is látod a változást, nem csak érzed magadban, ugye, ahogy haladsz előre az utadon.
1: Igen, nekem az is nagyon érdekes volt mindig, ahogy a költőknek a bizonyos

0: ciklusait végig lehetett követni. Soha nem gondoltam volna, hogy nekem is lesz ilyen.
1: És most, hogy költőket említettél, ez előbb ugye elhangzott egy mondat, amiben azt mondtad, hogy versel is jelent meg, ami egy teljesen másik oldal, hiszen eddig csak prózát.
0: Igen, soha nem gondoltam magam versírónak, továbbra sem gondolom magam annak. Eddig azt hiszem, 2 olyan vers jelent meg tőlem, amire tényleg azt tudom mondani, hogy erre büszke vagyok, ezek szerintem nagyon jól sikerültek, magamhoz képest természetesen, mind a 2 kortárs hangon antológiában. Az egyik a COVID időszakot dolgozza fel, hogy milyen hangok lehetnek esetleg, amiket így a COVID során bezárva az ember már nem tapasztalhat a külvilágból, vagy idegennek tűnik számára, vagy vágyódik utána. Úgyhogy itt a hang és különféle érzékszervek vetületével játszottam. Ez a második pedig, ennek az a címe, ami múlt héten jelent meg, ez a, vagy hát nem múlt héten jelent meg, de én akkor vettem át a tisztelet példányomat. Ez a postmodern poéta, egy kicsit a 21. századi művészek, írók, költők helyzetét mutatja be a social media világában. Ugye lehet valami poszt, de az még attól nem postmodern, és hogy akkor most a marketinge a lényeg, hogy jöjjenek a lájkok, vagy sokan vegyék meg a könyveket, vagy pedig az alkotás és az értékálló mű a lényeg. Úgyhogy erről szól igazából ez a vers.
1: Abszolút kortárs probléma minden téren, a művészetekben különösen.
2: Részt veszel-e most majd valahol író-olvasó találkozón? Találkozhatnak-e veled valahol az olvasóid?
0: Ó, igen, a könyvhéten kint leszek Budapesten, június 12-én az Álomgyár kiadó 6-os pavilonjánál, Eleven kiadó szerzőivel fogunk közösen dedikálni, és 17-18 óra között lesz ez az alkalom, pont a centerben egyébként a Vörösmarty téren Budapesten, úgyhogy el se lehet téveszteni, de komolyan én mindig eltévedek, és tavaly is ott dedikáltam, és tavaly nem tévedtem el, úgyhogy aki szeretne, azt szeretettel várom, készülök könyvjelzőkkel, matricákkal, és írósulis tollakkal is egyébként.
1: Köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk, és akkor a műsor második felében majd Babocsai Réka színművésznő olvassa fel a novelláidat.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: Kedves hallgatóink, és akkor, ahogy a műsorban is ígértük, következzen most Aux Eliza egyik novellája, Babocsai Réka színművésznő előadásában.
3: Aux Eliza, aki a sínek közé szorult. Mesztelenül álltam a tükör előtt, kezemben egy szakadt, törött gerincű kosztolányi kötet. Se színű hajam a vállamra hullott, virsli ujjaim elfehéredtek, ahogy szorítottam a könyvet. Csend honolt itthon, csak a saját szívverésemet hallottam és az óra ketyegését. Minden kattanás üzenet. Tik-tak, tik-tak. Dagadt disznó, dagadt disznó. Végig simítottam a derekamon. A bőrömet zsírosnak és sikamlósnak éreztem, mintha olajat locsoltak volna rá. Ráléptem a tükör elé rakott mérlegre. A mutató ugrálni kezdett. Az a lány a tükörben nem lehettem én. Én nem lehettem ilyen. Ez az egész csak egy rossz álom, és bármelyik pillanatban felébredhetek. Az óra ketyegett és ketyegett. Fellapoztam a kosztolányi kötetet. Elolvastam az első verset, ami megakadt a szemem. Mint aki a sínek közé esett, és által érzi tűnő életét. Ha én esnék a sínek közé, biztos nem jönnék ki többé. A hájam szétfolyna a sínek között, és satuba zárna, hogy a vonat kényére kedvére játszadozhasson velem. Még zúgva kattog a forró kerék, cikázva lobban sok-sok ferdekép, és lát, ahogy nem látott sose még. A lábam reszketett, húsos combjaim egymásnak surlódtak, miközben az ítéletre vártam. Anyáik bármelyik pillanatban hazaérhetnek, addigra végeznem kell is visszatenni a mérleget, mintha hozzá se nyúltam volna, máskülönben ők is tudni akarják majd az eredményt. Nekem pedig elegem volt a szégyenkezésből. A látásom elhomályosult a könnyektől, de abban a pillanatban nem bántam. Legalább nem egy undorító hájpacni szemezett velem a tükörből, csak egy folt. Foltnak lenni jó, nem? A foltból még bármi lehet. Lehettem akármi. Mint aki a sínek közé esett, a végtelent, A távol életet búcsúztatom, mert messze mese lett, mint aki a sínek közé esett. Nem mertem a mérlegre nézni. Az előbb még tudni akartam a pontos súlyomat, de most elöntött a rettegés. Mi van, ha híztam? Ha örökké ilyen maradok, ha egyszer bekebelezem az egész világot, akkor én leszek a világ? A világ, ami megette az előtte levő világot? Miért nem engedtem a suli orvosnak, hogy ő mérjen meg? Sokkal hamarabb túlestünk volna rajta. Ráadásul így addig követelheti rajtam azt a rohadt adatot, amíg meg nem őszül. Kellett nekem kirohanni onnan. Mint aki a sínek közé esett, vad panoráma, rémes élvezet, sínek között és kerekek között. Az én rémes élvezetem a késő esti nasi volt. De azt valóban élveztem. Ha nem tudtam aludni, megtámadtam a hűtőt, és egészen addig zabáltam, amíg azt nem éreztem, hogy a szemhéjam elnehezül, és egy olyan világba húz le, ahol nem léteznek szorongások, csak a békés sötétség. Legrosszabbul mégis reggelente éreztem magam, amikor az este megevett étel mind kikívánkozott. A bús idő robog fejem fölött, és a halál távolba menny dörög. Egy percre megfogom, ami örök, lepkéket, álmot, rémest, édeset, mint aki a sínek közé esett. Mély levegőt vettem, és megnéztem a mérleget. 46. Francba. A múlt hónapban még csak 42 volt. Fogtam a kosztolányi kötetet, és belevágtam a tükörbe. A tükörénem darabokra tört. Valahol én is.
2: Aux Eliza novelláját Babócsai Réka színművésznő olvasta fel. Kedves hallgatóink, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Közelkép című műsorunk végéhez értünk. Elköszön önöktől a mai adás szerkesztője, Somosvári Eszter Anna. További kellemes rádiózást kívánok!

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A narcisztikus személyiségzavarhoz hasonlóan a pszichopata és a szociopata fogalmakat is gyakran összekeverik és félreértik. A Pszichopercek podcast legújabb adásában Tamás Virág és dr. Csordás Georgina pszichológus igyekszik megcáfolni a témában terjedő dezinformációkat, körüljárni a kórkép kialakulását, tüneteit, valamint az adásban szó esik a betegség reprezentálásáról különböző filmes alkotásokban. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Megnyílt a túlélők fotókiállítás a Tittel Pál könyvtárban, ahol az érdeklődők 27 portrét tekinthettek meg olyan nőkről, akik túlélték a méhnyakrákot. Az eseményt az Egri Májva Virágpont vezetője pásztor Édu nyitotta meg, aki úgy fogalmazott: a rák nem válogat, az emberi akarat viszont hihetetlen. A képeken nem csak a küzdelem nyomai látszanak, hanem a remény is. Végül a Tittel Pál könyvtár főigazgatója Oszlánci Krisztina szólt a jelenlévőkhöz, aki Vörös Sándor a Teljesség című kötetéből idézte a 10 lépcső című művét. A megnyitót követően dr. Sáfrány Judit adjunktus, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus tartott előadást az érdeklődőknek, ahol hangsúlyozta a tudatos jelenlét fontosságát, ami elsajátításához egy gyakorlatot is mutatott, ahol a jelenlévőknek elsőként a könyvtár eddig észre nem vett részleteire, beszűrődő zajokra, illatokra, ízekre, hőérzetre, végül pedig a különböző felületekre kellett összpontosítaniuk. Úgy fogalmazott: az érzékszerveinkkel tudjuk bekapcsolni a jelent. A kiállításon az érdeklődők 27 portrét tekinthettek meg, melyeken szerepeltek a túlélők nevei és életkorai. A legfiatalabb túlélő 18 éves, a legidősebb pedig 76. A bemutató reflektorfénybe helyezi azokat a bátor nőket, akik hatalmas erővel haladtak át a rákkezelés küzdelmes útján. A kiállítás június 20-ig látogatható, a Tittel Pál könyvtár nyitvatartási idejében. Kiválóságok az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen címmel tartottak konferenciát a Líceumban, amelyen az egyetemi kutatói ösztöndíjprogram részeként a 2025-26-os tanévre ösztöndíjat nyert hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók és kutatók mutatták be kutatási témáikat és eddig elért eredményeiket. A résztvevőket dr. Juhász Tibor, az egyetem tudományos rektor helyettese köszöntötte, hangsúlyozva, hogy a konferencia a kutatói lét örömteli mozzanata, amikor lehetőség van megmutatni az eredményeket, vitatkozni, eszmét cserélni. Ezután dr. Bújtor László, a természetföldrajzi és geoinformatikai tanszék egyetemi docensének plenáris előadása következett, majd a konferencia több szekcióban folytatódott, többek között irodalmi, történelmi, pszichológiai, művészeti és természettudományos témákkal. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Ünnepélyes keretek között mutatták be a Tehetségútlevél a felsőoktatásba, tudományról diákoknak kíváncsiságból program részeként megjelenő kötetet a Líceum kápolnájában. Az évelején mintegy 200 középiskolás diák és közel 60 köznevelésben dolgozó tehetséggondozó pedagógus vett részt az Ekeroma szakkollégium által szervezett konferencián 19 szekcióban. Ezekből az előadásokból készült a tehetségfüzet, amely most arra könyvé növekedett, hiszen az idei kötet 513 oldalas. A tehetségfüzetet Pacsuta István adjunktus, a Tehetségútlevél a felsőoktatásba, tudományról diákoknak kíváncsiságból program szakmai bizottságának tagja mutatta be. Úgy fogalmazott: ez a könyv sokak közös gyermeke. Egy sok, apró részletből összeálló mozaik, melyből kirajzolódik, hogy a fiatalok érzékenyek a társadalmi problémákra, innovatívak, miközben őrzik az értékeket is. Ezt követően a tehetségfüzetben publikáló diákoknak és felkészítő tanáraiknak adtak át egy-egy saját kötetet és oklevelet.
0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Én magamat mondhatjuk tájékozottnak érzem egyébként ilyen pszichológiai témákban, viszont számomra sem teljesen tiszta, hogy mi a különbség a pszichopata és a szociopata fogalmak között. Mit jelent az egyik és másik?
3: Az az érdekes, hogy ha csak az internetet nézzük, akkor ezek a kifejezések ezek nagyon össze-vissza szerepelnek, illetve nagyon sokszor pszichológusok körében, vagy pszichológusok által írt laikusoknak szóló tartalmakban sem teljesen korrektek ezek a kifejezések, és én is most jelen adásban úgy beszélek róla, hogy nem vagyok klinikai szakpszichológus, tehát nekem sem szakterületem maga ez a két jelenség. Egyébként magában a DSM-ben erről már volt szó az előző adásban, tehát ebben a diagnosztikai kritériumokat felállít irányító rendszerben igazából nem létezik olyan, hogy pszichopátia, illetve hogy szociopátia. Ott olyan van, hogy antiszociális személyiségzavar. Ez egyébként egy csoportba sorolandó a narcizmussal, például amiről már beszélgettünk az előzőekben, és hogy ott különböző tüneteket állapítanak meg, de maga az antiszociális személyiségzavar az sem egyenértékű azzal, amit mi egyébként pszichopátiának hívunk, illetve hát nagyon sok elmélet foglalkozik ezzel. Most egy kicsit beszélnék arról, hogy mi ez az antiszociális személyiségzavar, mert egyébként én úgy gondolom, hogy bár ez nem jelen adásnak a fő fókusza, de ez is sokszor nagyon tévesen terjed így.
2: Abszolút.
3: Köztudatban, mert ugye mindenki mondja, hogy antiszoc vagyok, és ugye, vagy hát legalábbis az én generációmban arra mondták azt, hogy antiszoc vagy antiszociális, aki csak otthon ül egész nap és nem jár társaságba. Na most ez nem azt jelenti, tehát az antiszociális személyiségzavar az pont nem ez. Az, amit előbb mondtam, az esetleg ilyen szociálisan szorongó, mondjuk esetleg.
2: Hogy egy introvertáltabb személy.
3: Igen. És hogy ugye maga az antiszociális személyiségzavar az pont nem ez. Tehát úgy antiszociális, hogy igazából pont a társadalom által elvárt ilyen társas kapcsolatokra vonatkozó normákat nem tartja be. Ennek vannak egyébként tünetei, ilyenek, mint a sértő viselkedés, tehát hogy másokat megsérti a jogait, nem tartja tiszteletben mondjuk másoknak a tulajdonát, az impulzivitás, hogy hirtelen cselekszik, felelősségvállalás hiánya, bűnbánat hiánya, manipuláció, megbízhatatlanság, tehát hogy ilyenek vannak az antiszociális személyiségzavarban, és nagyon fontos az, hogy ezek ahhoz, hogy ez megállapításra kerüljön, 15 éves kor előtt már ezeknek látszódnia kell. Tehát hogy már serdülőkor, hát kicsit előbb kezdődik a serdülőkor, de hogy már 15 éves kor előtt ezek a tünetek megjelennek. Tehát hogy azért fontos ez, mert például ez a gátlástalanság vagy az impulzivitás, ezek mind egyébként ilyen úgynevezett prefrontális funkciókhoz köthetők, tehát hogy ami például felelős a figyelemért, érzelem szabályozásért, tehát hogy ezzel van valami probléma. Na most, amit milyen pszichopatáknak vagy szociopatáknak hívunk személyeket, vagy így mint fogalmat, amiket ismerünk, azokat elvileg ugye ebbe az antiszociális személyiségzavarba tartoznak. Viszont nem mindenki, aki antiszociális személyiségzavaros, ilyen úgynevezett pszichopata vagy szociopata. Például voltak erre kutatások még az USA-ban, hogy a börtönökben az embereknek a legnagyobb része az ilyen antiszociális személyiségzavarban szenved, hiszen hát ők azok, akik ugye a bűnelkövetők, és a börtönpopulációnak viszonylag kis része az, aki pszichopata vagy szociopata. Most akkor ugye kérdés az, hogy akkor mégis mi ez a fogalom, mert egyébként használjuk meg, hogy értjük, hogy az, hogy valaki nem felel meg a társadalom szabályainak, az még nem azt jelenti. És ugye általában, ami a köztudatban terjed, az az, hogy nincsenek érzelmeik, nincsen empátiájuk, és akkor nagyon sok ilyen sorozat van, film, amiben ugye megjelennek ilyen karakterek. És vannak erre vonatkozó elméletek, amik megkülönböztetnek elsődleges, illetve másodlagos pszichopátiát, és talán ez a felosztás az, ami a legközelebb van ehhez a két fogalomhoz. Az ilyen úgynevezett idiopátiás pszichopátia, ez az elsődleges, ez az, aki így született. Tehát, hogy nincsenek meg azok a agyi funkciók, mármint, hogy amik például az empátiáért felelősek, és ők nem is tudnak empatikusak lenni, tehát fizikailag képtelenek rá, és ez az úgynevezett másodlagos pszichopátia az, amit mi nagyon sokszor szociopátiának hívunk, amit a környezet okoz. Mondjuk egy olyan bánásmód, hogy bántalmazza a szülő, vagy elhanyagolják, és akkor vagy vannak olyan elméletek, amik például a traumával kapcsolatosak, tehát, hogy valami történt vele. Tehát például van a Dexter című sorozat, amiben pont ez van, hogy ugye kiderül a végén, hogy hát ez most spoiler, de hogy ugye van egy ilyen trauma a hátterében, és hogy én úgy gondolom, hogy ez a felosztás, és nagyon sok elmélet van, ami ezt az elsődleges, másodlagos felosztást használja, és én úgy gondolom, hogy ez az, ami igazából ez a pszichopátia, ami a született, és már ugye ez mindig is így volt, és ugye nem is lehet nagyon változtatni rajta, és ugye a másodlagos, a szociopátia, hát legalábbis ez van hozzá a legközelebb ez a két fogalomhoz, ahol pedig ugye elérhető változás, mert a másodlagos pszichopátiánál képesek valamilyen szintű bűntudatra, illetve ugyanúgy ezeknek a komplexebb érzelmekre is, viszont nem olyan mértékben. És ugye, hogyha a terápiát nézzük, akkor azt mondják sokan, hogy teoretikus alapon pont ennek a másodlagos pszichopátiának jobb a terápiája, mert hogy ugye, hogyha kezeljük ezt a trauma, stb. Egyebeket, akkor csökkenthetjük a kockázatát a kriminalizációnak, tehát hogy valamilyet elkövetnek, ami miatt például börtönbe kerülnek.
2: Nagyon érdekes egyébként, hogy ezt mondod, mert laikusként találkozni ezekkel a fogalmakkal, leginkább úgy tudnám ezt így definiálni, hogy a pszichopata az tényleg kicsit, mint a narcisztikus, így nagy rajongásnak a tárgya, kedvelik az emberek, abszolút nem gondolnák róla, és közben meg brutális dolgokat tesz. Még mondjuk sok helyen a szociopátiát úgy írják le, hogy nem nagyon tart társas kapcsolatokat, nem nagyon tud szocializálódni, és nagy gyűkítérései vannak, tehát hogy így a kettő az hasonló, mégis a pszichopatát sokkal jobban kedvelik.
3: Igen, meg ugye nem mindegy az, hogy az intelligencia az nem egyenesen arányos ezzel, tehát hogy a pszichopátia az megjelenhet magas intelligencia mellett, és ugye, hogyha valakinek, most hívjuk pszichopátiának ugye a továbbiakban, hogy így egyszerűbb legyen róla beszélni, de hogy ha valakinél ugye ez megjelenik is születéstől kezdve, hogyha jól tud alkalmazkodni a környezetéhez, és akkor jönnek benne, vannak ilyen egyéb fogalmak, mint például a machiavellizmus, ami egy ilyen kifejezetten egy olyan személyiségtípust jelent, hogyha valaki hajlamos arra, hogy manipuláljon többieket, és hogyha ugye megvan ez, hogy jól tud alkalmazkodni, akkor ugye ő egy idézőjebb egy sikeres pszichopata, akkor a környezet és szerintem nem veszi észre, és ez az, ami esetleg ilyen rajongás tárgya lehet, míg hogyha pedig alacsonyabb az intelligencia, vagy nem tud úgy a környezetéhez alkalmazkodni, és ugye ez is nem mindegy, hogy hol szocializálódik, akkor van ugye az, hogy ugye börtönbe kerül. És igazából nagyon sokan azt mondják, hogy vannak olyan szakemberek, akik azt mondják, hogy ez a különbség a kettő között, hogy valakit elkapnak, valakit nem. És akkor, hogy igazából van mindenféle ember mindenféle helyen.
2: Nem akarok még rátérni az adás azon részére, ahol pozitív és negatív média reprezentációkat hozunk, viszont, hogyha kimondod, hogy pszichopata, nekem Charles Manson az első ember, uh-huh. aki eszembe jut, és mondjuk rá is abszolút illik ez, hogy imádták a nők. Bele voltak szerelmesedve, rendesen háreme volt, és tényleg imádták, szerették, kedvelték, ő pedig nagyon-nagyon ügyesen manipulálta őket, és többször is mondjuk gyilkosságra is rávette őket.
3: Igen, őt egyébként ilyen szekta vezérnek is szokták mondani, mert igazából ő neki nem csak ez a sorozatgyilkossága vagy volt, ami érdekes, hanem az, hogy egy ilyen vallásos szinten imádták őt az emberek. És egyébként erre vannak dokumentumfilmek, van a Netflixen is egy ilyen dokumentumfilm, ami kifejezetten ilyen szektákról szól, és ott a Charles Mansonnak a, hát hívjuk szektának, dolgait is beszélik, és ott például látszik az, hogy mennyire tudatosan építette ezt fel. De hogy általában ezeknél a személyiségzavaroknál mindig már gyermekkorban is látszik az, hogy valami egy kicsit máshogyan működik. Ugye vannak ezek a tipikus példák, hogy állatokat kínoznak, stb. És ugye pont azért, mert hogy nincs meg az, ami ugye más, mondjuk azt, hogy normális fejlődésű gyermekben megvan, hogy ugye van egyfajta olyan, hogy akkor nem bántani a másikat, vagy hogy az, hogyha például valakit, ha valaki bánt, akkor ugye maga nem állatok, de embereknél, és hogyha valaki elsírja magát, az ugye letiltja az agressziót. Ugye ezért nagyon, nagyon veszélyes az online bántalmazás, mert ugye nem látjuk a másik szemét, hogy ő hogy reagál, és ugye ezért tud nagyon durvább lenni, mert hogy nincsen ez, ami letiltja az agressziót.
2: Ebbe soha nem gondoltam így bele.
3: Hát persze, mert beszólsz valakinek online, akkor ugye nem látod, hogy reagál, míg hogyha szóban szólsz be, akkor látod, hogy megbántódik, elsírja magát, és általában az emberek nagy része akkor abba hagyja. De online nem hagyja abba, sőt csatlakozik hozzá egy csomó ember. És ugye, hogyha nincsen meg ezek a dolgok, akkor ugye ez sokkal nagyobb mértékben meg tud jelenni. Ja.
2: És mondjuk, hogyha egy szülő észleli ezeket a negatív jeleket és az empátiának a hiányát így a gyereknél, akkor egyébként ezt a folyamatot ezt így meg tudja állítani, vagy hogyha vele született, tehát az első stádiumú, remélem jól mondom.
3: Hát, hogy elsődleges. Hát az a nehéz benne, hogy ugye az, hogy nincsen a gyereknek empátiája, most az empátia az tanult. Ez nagyon fontos, tehát nem úgy van, hogy megszületünk és empatikusak vagyunk. Az empátia az onnan jön, hogy amikor ott vagyunk kicsi gyerekként, és 2 évesen nyúlsz a macska farkához, meghúzod, mert mit csinálsz 2 évesen, és akkor a anyukád azt mondja neked, hogy de fáj a cicának, hogyha azt meghúzod, meg hogy ne üsd meg a testvéredet a kislapáttal a homokozóba, mert elvette a kis, egyértelmű, hogy elveszi a tesód a kislapátot, ugye, kinek van testvére, azt tudja, és hogy azt mondja, hogy de ne üsd meg, mert hogy fáj neki, vagy hogy látod, szomorú lett a kislány, mert nem tudom én, a macia leesett a földre. Tehát, hogy ez innen indul, és hogy a szülőknek nagyon nagy szerepe van abban, hogy ki mennyire empatikus. És ugye ezért is van sokszor az, hogy mondanak ilyeneket, és ez most megint egy másik téma, de ugye van néha a társadalomban ilyen, hogy az egyke gyerekek, azok ilyenek, olyan, hát azért, mert hogy nincsen más, akivel osztozzon, mert hogy ő egyedül nő fel gyerekként, és hogy most nem azt mondom, hogy ez így van, de hogy ugye vannak ilyen képzetek a társadalomban.
2: Jó, mert magamra is veszem akkor.
3: Hát hajrá. De hogy azért lehet más, ugye, mert nem mindegy, hogy ha testvér ott van, akkor ahhoz muszáj valamilyen szinten alkalmazkodnod, ha nincs ott, akkor a szülők nevelése a kérdés, hogy ők mennyire tanítják meg ezeket a dolgokat. És az empátia az így jön, hogy ezekből a pici mozzanatokból. Na most az, hogyha látod egy gyereken, hogy nem empatikus, ebben most megint az a nehéz, hogy ugye a családi kontextus, hogy egyébként ugyanúgy nevelted, mint a másikat, mi történik, de ugye nagyon sok minden lehet mögötte, mert például az autizmus konfliktusnak is vannak olyan jelei, ugye, hogy ezek a szociális készségeknek a hiánya abszolút, meg nem érdeklődnek más gyerekek iránt, a tárgyak érdekli őket jobban. Tehát hogy ez mindig kontextusban az érdekes, illetve hát lehet az is, hogy valakit meg úgy nevelnek pont, hogy őt nem igazán vannak keretek, és akkor lehet, hogy pont azért lesz ilyen viselkedése, mert hogy a nevelésből adódik ez. Szóval, hogy a szülők azok, hogyha valami fura van a gyerekkel, akkor el kell vinni szakemberhez, és ő meg fogja mondani. Na most az a nehézség, hogy személyiségzavart nem lehet gyerekkorban diagnosztizálni, tehát egy 18 éven alattira nem lehet rámondani, hogy antiszociális személyiségzavaros, vagy mondjuk az, hogy pszichopata. Hát most így nem mondanak senki arcából ilyet szakemberek, de hogy ezt így nem lehet megállapítani. Viszont általában az van ezekkel a tünetekkel, hogy azért látszik már gyermekkorban is, még akkor is, hogyha nem lehet hivatalosan úgy diagnosztizálni, és ez ugye ez az első, ez az idiopátiás pszichopátia, ahol ez mondjuk így megjelenhet. Ugye a másodiknál, vagy a másodlagosnál, ugye ott meg az van, hogy valami a családban nincs rendben, tehát hogy ott a szülő nem fogja elvinni.
2: De mondjuk olyan eshetőség van, hogy valaki ezt így örökletesen, tehát így születik, viszont olyan környezetbe kerül be, ami meg nagyon pozitív hatással van rá, és mondjuk nagyon próbálják neki megtanítani az empátiát, akkor ez így fordítható, vagy ennél az esetnél ez abszolút nem áll
3: bent? Hát ugye alapvetően a kutatások, az a nehézség, hogy ez az elsődleges, másodlagos elkülönítésre nem feltétlenül vannak empirikus bizonyítékok, tehát hogy azért nem is került be a DSM-be még úgy, mint külön személyiségzavar, mert nagyon nehéz kutatni, hogy mi volt előbb, miért alakult ki úgy, ugye hát hogy lehet kutatni ilyet, például azt, hogy trauma okozza a szociopátiát, hát úgy lehet, hogyha megkérdezzük az ember, de ott megint van egy csomó torzítás, tehát hogy minden, amit mondunk erről, semmi sem olyan, hogy le van írva és tuti így van, mert hogy nagyon nehéz ennek a kutatása. Tehát, hogyha elfogadjuk ezt a csoportosítást, és a legtöbb elméletnek egyébként ez az alapja, ez az elsődleges, másodlagos, hogyha elfogadjuk ezt, hogy ő így született, akkor ez nem fog változni, viszont maga a viselkedésben megtanulja azt, hogy a társadalomhoz hogy tud alkalmazkodni. De mindenki így működik. Ugye a szocializáció során megtanulja azt, hogy milyen normák vannak, iratlan szabályok, milyen írott szabályok, és ugye ehhez ő alkalmazkodik. Na most az, hogyha valaki mondjuk nem érez bűntudatot, akkor ugye az van, hogy lehet, hogy hamarabb csinál olyan dolgokat, amik ugye a másiknak rossz. És ugye feltéve, ha őt nem kapják el, lásd ugye ez a sikeres pszichopata, akkor ő ezeket fogja csinálni, mert hogy nem érti azt, hogy ezzel mi lenne a probléma, hiszen ő elérte azt, amit szeretne. De ez nem csak a pszichopátia, tehát hogy vannak olyan emberek, akik egyébként is úgy hajlamosak arra, hogy manipuláljanak mondjuk másokat. Mondjuk akár narcisztikusok is, de hogy csak mint személyiségjegy is megjelenhet. Tehát, hogy ha elfogadjuk ezt a megkülönböztetést, akkor nem fog változni az, aki így született.
2: Már itt szegről végről említettük a sorozatgyilkosokat. Most itt arra lennék kíváncsi, hogy mondhat, hogy annak, aki sorozatgyilkosságokat követel, biztos, hogy van valamiféle mentális problémája. Szerinted egyébként hány százalék a sorozatgyilkosságot elkövetőknek pszichopata, vagy mennyire jellemző ez, és mennyire jellemző más személyiségzavar?
3: Hú, hát az a helyzet, hogy nekem ez egyrészt ugye nem a szakterületem, tehát hogy amit én mondok, az is olyan, hogy pszichológus vagyok, de mivel nem vagyok kriminálpszichológus, nem ez a szakterületem, azért nem lehet azt mondani, hogy én is, tehát nem vagyok tévedhetetlen. Ilyen számot abszolút nem tudnék mondani, de azért, hogyha azt nézzük, hogy ugye hogyan definiáljuk azt, hogyha valaki sorozatgyilkos, és lehet, hogy itt most van pár hallgató, aki kriminológus, és most felszisszen, mert hogyha azt mondjuk, hogy az, aki sorozatgyilkos, tehát hogy nem azért követel egy bűncselekményt, tehát nem egy eszköz maga a bűncselekmény, hanem ez egy, tehát hogy ez a célja maga a cselekménynek, hogy ugye ő ezt megtegye, ugye általában jellemző az, hogy ugye több embert, és illetve mindig van egy ilyen lecsillapodási fázis utána, és utána ugye újra elkövetik ezt a cselekményt, és ugye azt mondjuk, hogy őket definiál annak, akkor azért azt tudom mondani, hogy azért én úgy gondolom, mint személyes véleményem, hogy azért nagyobb a valószínűsége annak, hogy ők azért valamilyen, biztos, hogy valamilyen antiszociális személyiségzavarban szenvednek, mert tehát, ezt nem lehet erre más mondani, tehát hogy nem tudom elképzelni azt, hogy akár pszichológusként is azt a lehetőséget, hogy valakinek ne legyen valami ilyesmie.
2: De mondjuk, hogyha valaki mondjuk hirtelen felindulásból...
3: De az nem sorozatgyilkos.
2: És hát a ugye, sokszor hirtelen felindulásból.
3: Hát az más, mert az még mindig... Tehát elvileg sorozatgyilkosnak akkor hívunk valakit, hogyha ő azért öl, mert az okoz számára örömet. És egy kicsit úgy, mint egy függőség működik, aha, hogy mindig szüksége van rá, és ugye ezért sokkal hajlamosabbak arra, hogy idegenek legyenek az áldozatok. Míg általában a erőszakos bűncselekmények nagy részénél, gyilkosságok nagy részénél valaki olyan követi el, aki ismeri az áldozatot, és akkor, hogyha valaki sok dokumentumfilmet néz Netflixen, akkor igen, mindig a fértette. Most igen. Nem, de hogy nagyon sokszor valaki olyan, aki ismeri, és a sorozatgyilkosoknál, mivel ő nekik ez egy függőség, és csak az a célja, hogy elkövesse a cselekményt, ezért sokkal hajlamosabbak arra, hogy idegeneket is megtaláljanak. Illetve hát voltak olyan esetek is, ahol egyébként ilyen családos emberek voltak ők, mármint hogy az elkövetők. Tehát, hogy látszólag a társadalomban nagyon szépen beilleszkedtek, de ugye mellette ők ismeretlen másik embereket. Általában egyébként statisztikailag, ha jól tudom, inkább többen nőket.
2: Hát, mint a John Wayne Gacy.
3: Igen.
2: Például.
3: Csak ilyen disclaimernek mondom, hogy attól, hogy a tévében nagyon felkapott téma, és nagyon sok embert érdekel, attól még nem jelenti azt, hogy minden második ember ilyen dolgokat követel. Tehát, hogy azért ennek társadalomban nagyon alacsony a megjelenési valószínűsége.
2: Most egyébként, ahogy ezt kimondtad, még mielőtt rátérnénk a következő kis témakörünkre, eszembe jutott, hogy volt régebben Facebookon, meg különböző ilyen közösségi oldalakon egy ilyen riogatás, hogy gondolj bele, már biztos, hogy ült melletted egy pszichopata.
3: Igen, meg hogy már jött veled szembe. Jaj, tehát, hogy igen. Ezek ilyen... Jó, de hát most nem mindegy az, hogy egy 30 000-es városban élsz, vagy egy 2 milliós városban, vagy elmész New Yorkba, ahol meg még több ember van, tehát, hogy most ebbe az a nehéz, hogy erre van is egy ilyen pszichológiai fogalom, ami pont arról, vagy egy ilyen jelenség, ami pont arról szól, hogy mivel ugye a médiában, hírekben ugye ezeket a kiugró eseményeket látjuk, ezért sokkal hajlamosabbak vagyunk azt hinni, hogy ez sokkal gyakoribb. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy de akár mentális betegségekre is, hogy azt hinni az ember, hogy mindenki narcisztikus, mindenki pszichopata, mindenki nem tudom én milyen személyiségzavarban szenved, és akkor, hogyha nézünk statisztikákat, ilyen 2% meg ilyenek, tehát, hogy azért van ebben egy ilyen erős túlzás, mert persze, hogy azt fogják leadni dokumentumfilmbe, nem egy ilyen random kis tolvajt, hanem valaki olyat, aki több embernek érdekes lehet. És ugye általánosságban a társadalomban az megfigyelhető a médiában, hogy egyre változik az inger küszöb, és egyre brutálisabb dolgokat kell közvetíteni annak érdekében, hogy nagyon sok ember megnézze, vagy rákattintson mondjuk online.
2: Abszolút. És ha már média és a média reprezentációja, hoztunk nektek egy pár filmes, sorozatos alakot, akik pszichopaták vagy annak akarnak tűnni. Ezeket a neveket, amiket én most itt hoztam, ezek megvannak neked is, ugye?
3: Hát úgy nagyjából igen.
2: Az Annie Wilkes a tortúrából, ahogy már említettük, ugye Hannibal Lecter a bárányok hallgatnakból, Annie Du a holtadiglamból, ez megvan neked, ezt ismered?
3: Nem.
2: Nem, na akkor majd nyomok egy ilyen rövid cselekményt, és a fűrészből a bácsi, akire rákerestem, és azt írta, hogy fűrész, de mondom, nem készítelek ki, hogy odaírom, hogy fűrész. Úgyhogy inkább...
3: Fűrészfilmet nem láttam, de azért itt élek a földön, tehát, hogy... Én direkt nem nézem meg őket. Tehát persze, tehát, hogy ők ezek a tipikus olyan elkövetők, akik ilyen nagyon, hát viszonylag ilyen egyszerűbben vannak ábrázolva, tehát, hogy ilyen nagyon erőszakos, és ugye ezeknek, és ezekben a filmekben igazából, meg ezekben a régebbi filmekben most, hogyha a bárányok hallgatnakat kizárjuk ebből, akkor általában olyan viszonylag egyszerűen voltak megjelenítve, és nem is az volt a cél, hogy megértsük, vagy hogy a pszichopatákkal foglalkozunk ezekben a filmekben, hanem ugye az a cél, hogy rettegjük.
2: Fény tőlük. Igen. Így van, abszolút.
3: De most már egyébként sokkal komplexebbek, most hogyha így ilyen olyan példákat mondjak, ami egy kicsit újabb, például, hogyha megnézzük a Stranger Things-et, amit szerintem nagyon sokan néznek, és abban például a fő gonosz, ez most nem spoiler, ugye Vecnának hívják, vagy nem tudom, hogy magyarul van-e másik neve, én angolul nézem, de a fő gonosz mindenki tudja, aki. Uh-huh. És ő is például azért olyan nagyon szépen be van mutatva az, hogy ő hogy lett olyan, amilyen, illetve az, hogy ő egyébként már gyerekkorában is mutatta ezeket a tüneteket. De ez mindig nehéz, hogy és inkább az az érdekes, hogyha jól megcsinálják, de mostanában szerintem azért erre nagyon figyelnek a mostanában, mostani filmekben, sorozatokban, hogy azért viszonylag komplex legyen ez a karakterleírás, meg hogy figyeljenek arra, hogy azért valamilyen szinten valóságos legyen, most nem a cselekmény feltétlenül, de az, hogy így pszichológiai szempontból milyen előzményei voltak mondjuk egy-egy személyiség kialakulásának, azok általában már egészen jól meg szoktak jelenni.
2: Ez lett volna már a Pszichopercek, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok.
3: Köszönöm én is a figyelmeteket, és találkozunk jövő hónapban.
0: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Ezzel műsorunk végére értünk.
1: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházi.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
0: Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
4: Legyen, ahogy kéred, ahogy most akarod, mindent viszek, mindent hozok,

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az Európai Bizottság riasztó követeléseket támaszt Magyarországgal szemben. Ilyen árat nem szabad fizetni az uniós pénzekért, jelentette ki a Fidesz országgyűlési frakció vezetője. Gulyás Gergely a közösségi oldalán közzétett videóban emlékeztetett. Néhány nappal az Európai Bizottság és a magyar kormány között létrejött politikai megállapodást követően a bizottság országspecifikus ajánlásokat bocsájtott ki. Úgy értékelt, ezek a követelések, amelyeket a bizottság Magyarországtól, immár az új magyar kormánytól vár, riasztóak, gyakorlatilag minden olyan hagyományos magyar intézkedést felszámolnának, ami jó az embereknek, és amelyet az elmúlt években az Orbán kormány alatt fogadott el az országgyűlés. Felszámolnák a kamatstoppot, a rezsicsökkentést alapvetően akarják átalakítani, az orosz energia vásárlását pedig meg akarják szüntetni Magyarországgal. Ezen felül át akarják alakítatni a nyugdíjrendszert, éles kritikával illetik a 14. havi nyugdíjat, és támadják a védett üzemanyagárat is, sorolta, hozzátette. Ezekre a követelésekre az új kormánynak is nemet kell mondania. A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt három képviselője nyújtott be az országgyűlésnek, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. A miniszter szerint Bódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt tiszás képviselők javaslata azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, a képmásuk valótlan kontextusban való felhasználására irányul. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, közölte Magyar Éva a kormányszóvivői tájékoztatón Budapesten. A kormányszóvivő elmondta, a kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékony, szakmailag jobban megalapozott és nem terheli felesleges adminisztrációval a pedagógusokat, közölte. A kormány több döntést is hozott, amelyek a természeti környezet védelmét, a fenntarthatóságot és a jövő generációinak élhető életminőségének javítását szolgálják, közölte a kormány szóvivő Budapesten. Köböl Anita elmondta, a kormány csütörtökön döntött a hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról, egy új és szigorú környezeti felelősségi rendszer előkészítéséről, az akkumulátoripar szabályozásának szigorításáról, valamint a védett erdők átmeneti védelméről is. Szeptember 1-ig felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási koncesszió működését. Október 1-ig kell kidolgozni a minden eddiginél szigorúbb környezetvédelmi felelősségi rendszert, sorolta a döntéseket. A kormány döntött arról, hogy a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások. Szondi Vanda a kormány csütörtöki üléséről beszámolva elmondta, ahogy a kormány megígérte, szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségét. Elmondta, az előző kormány ezen a területen is elég nagy összevisszaságot hagyott. Jelenleg összesen 24 jogcímmel lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni. Hozzátette, jelenleg arra sincs konkrét szám, hányan vállalnak most itt munkát. Végül az időjárásról. A keleti tájakon vastagszik, északnyugat felől ugyanakkor csökken a felhőzet. A középső és északkeleti tájakon hajnaltól várható felhőzet csökkenés. Elszórtan főként a déli megyékben várható esőzápor. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 23 és 28 fok között valószínű. Híreket hallottak.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
4: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Tumikné Csurák Ágnest, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár hálózati osztályvezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Egy igazi programkavalkádot ajánlunk a kedves hallgatók figyelmébe, hiszen ha nyár és június eleje, akkor ünnepi könyvhét. Ez bár országos program, de természetesen Miskolc városa is kapcsolódik ezen rendezvénysorozathoz. Idén immár a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok kerülnek megrendezésre a Miskolci Szent István téren. Még kimondani is nagyon szép szám ez. Szívből gratulálok Önöknek az eddigi programokhoz, és kíváncsian teszem fel a kérdést, idén 2026-ban milyen gazdag programkínálattal szolgálnak a kedves érdeklődőknek.
5: Hagyományosan a könyvhetet ugye 97. alkalommal megünnepeljük Miskolcon, és büszkék vagyunk arra, hogy 1927-ben Sukka Géza itt vetette föl azt, hogy legyen magyar könyvünnep is, ugye az olasz könyvünnepek hagyományára alapozva tette fel ezt a javaslatát a jelenlegi Mapszékházban. Tehát azzal kezdődik a könyvheti programunk, hogy 11-én a Mapszékházban megkoszorúzzuk ezt a Sukka Géza emléktáblát. Majd a Szent István téren folytatódnak a programjaink, eltérően az eddigi hagyományokhoz, mert ugye az Erzsébet téren jelenleg építkezés folyik, és mindenképpen egy olyan teret szerettünk volna keresni, vagy kerestünk a kollégákkal, ami nagy befogadó képességű, mégis a központban van, és így esett a választás a Szent István térre. Tehát az idén a Szent István téren ünnepeljük a könyvhetet. A hivatalos megnyitó 16 órától kezdődik, de már 15 óra 30 perctől a hangulat fokozása érdekében egy kedves középkori hangulatot teremtő együttest hívtunk, a Sonivius Vappét. Majd 16 órától kezdődik az ünnepélyes megnyitó, a fő vendégünk Lackvi János Kossuth és József Attila Díjas íróköltő, úgyhogy ő nyitja meg a könyvhetet. Majd 16 óra 45 perctől Sinha Róbert gitárművész ad egy rövid programot, 17 órától pedig a kollégánk Brizai Zoltán beszélget a színpadon miskolci könyvkiadókkal. A könyvkiadók közül a Bíbor kiadót, a Spanyolnát, hát a Proártot hívta meg, illetve még a Herendi 2004 kiadó tulajdonosát, Németi Lajost. 18 órától a nagy színpadon pedig Sinha Róbert és Lackvi János ad egy gyönyörű koncertet, aminek az időtartama körülbelül másfél óra lesz. Ezzel a nagy színpadon befejeződik a programunk, viszont addig is számtalan dedikálás várja a könyvtére kilátogatókat, például Lackvi János, a mi fővendégünk 17 órától majd az irodalmi teraszon várja a dedikálókat. Lackvi Jánosnak az ünnepi könyvhétre megjelenik egy gyerekeknek szóló kötete, Kölcsönhörcsög a címe, amit majd meg lehet vásárolni a könyvtéren, és ez azért fontos számunkra, mert egy miskolci hölgy, Török Eszter illusztrálta ezt a kötetet, úgyhogy aki lokálpatrióta, vásárolja meg a könyvet, dedikáltassa Lackvi Jánossal, és előbb-utóbb Török Eszter is a vendégünk lesz, a könyvtáraink vendégei lesznek, és vele is dedikáltathatja a kötetet. de a Génius Könyváruház, a Bíbor kiadó, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei tagozata, az Észak-Keleti Átjáró Egyesület is várja az érdeklődőket. Kiegészítő programokkal is várjuk a térre kilátogatókat, például könyvheti totóval, amit már megszokhattak az olvasók, és Rákóczihoz kötődik jelenleg a könyvheti totónk, mivel a 350 éve született a nagy fejedelem. Őrá emlékezünk a totóval is, és nem csak azért, mert 350 éve született, hanem azért is, mivel a mi intézményünk Rákóczi Ferenc nevét viseli. De lesz selfie pont is, megújult a selfie pontunk, úgyhogy oda is várjuk önöket szeretettel, illetve lesz még egy nagyon kedves kiállításunk, 100 éve született ugyanis Janikovszky Éva, és őre emlékezünk paravánokon, illetve egy nagyon aranyos installációval, ugye az érem két oldala, vagy a lemez két oldala címmel is lesz egy ilyen megható pontunk, ahol Janikovszky Éva idézeteket lehet elvinni, ugyanúgy, mint tavaly, és ezt nagyon szerették a könyvtérre kilátogatók. Génius Könyváruház pavilonjánál fog dedikálni Reimann Zoltán, Bózsó Gyula, de egy híres vendége is lesz a könyváruháznak. 17 órától Bot Péter Ákos fog dedikálni a Génius Könyváruház pavilonjánál. A pénteki napunk hagyományosan azzal kezdődik, hogy ugye meghívjuk a miskolci intézményeket, oktatási nevelési intézményeket, az ő csoportjaikat, hogy szerepeljenek a színpadon, mutassák be tudásukat. Úgyhogy 13 óra 30 perctől a Miskolci Szabó Lőrinc általános iskola műsorát láthatják, majd a Miskolci Egressy Béni Erkel Ferenc alapfokú művészeti iskola csoportjait látjuk vendégül. Ők már rendszeres látogatói a könyvtérnek, és magas színvonalat képviselnek. 15 óra 30 perckor Miskolci ságok címmel verseket, megzenésített verseket lehet hallani majd a téren. Szerepelnek dr. Jacsó Pál, Parázs István és barátaik, közöttük a Miskolci Pincék dalárdája, az Animus Csengettyű együttes. Majd a kollégám beszélget a téren dedikálókkal, erre kifejezett kérés van, hogy a dedikálók bemutatkozhassanak, és ezt nagyon örömmel vettük ezt a kérést. 17 órától újdonságként jelenik meg, hogy a Balázs Győző református gimnázium csoportjai adják elő a programjukat a Szikrától a Lángig címmel, majd a Miskolciak kedvence 18 óra 30 perctől a Mintazenekart várjuk a színpadra. Nagyon jól együtt tudunk működni a Felvidékházzal, és az ő meghívásukra érkezett a Felvidéki Pósfa zenekar, akik késő este 8-kor kezdik a programjukat, úgyhogy várhatóan 9:30 körül fogunk befejezni a programjainkat, úgyhogy nagyon sűrű program lesz a pénteki programunk, és fel kell, hogy hívjam a figyelmüket, hogy nagyon nagy a választék a dedikálásokban, például a Génius Könyváruházba Bojár Iván András jön, de Felvidékről várjuk Dunajszki Gézát, Kozsár Miklóst, Sipos Anna lesz a vendégünk, Mézön Möré, Hope Level, úgyhogy látogassanak ki pénteken is a könyvtérre.
4: Mindez tehát június 12-én pénteken, és van még egy napunk, a június 13-ai szombati nap, amely, ha jól gondolom, már csak munkaszüneti nap lévén is igazi programkavalkádot kínál majd az érdeklődőknek, sőt, ezen a napon lesznek a 25. gyermekkönyvnapok programjai is. Jól gondolom én ezt?
5: Igen, nagyon jól gondolod. A szombati nap általában a családoké, vagy inkább a gyerekeké, és ilyenkor is szervezünk színpadi műsorokat. Most a színpad műsorán az első megjelenők a Miovi József úti tagóvódájának Vadócák néptánc csoportja, majd 10:45-től a Diósgyőri Jazz Tánc Klub táncosai lépnek fel, és csinálnak fergeteges hangulatot, és mindig tartunk egy kis meglepetést a gyerekeknek, 11 óra 15 perckor pedig a Figura meseműhely lép fel a színpadon. De hogy ne csak a színpadról beszéljek, még szombaton is vannak dedikálóink, Galambosi Dorottya és Malejkó Norbert lesz a helyszínen, de készülünk szombatra is könyvheti tutóval, selfie ponttal, játékokkal, és nagyon szeretik a gyerekek a szombati kézműves foglalkozásokat, az arcfestést, de újdonságként hoztuk be a családi szabadulószobát is, kolléganőm nagyon készül erre, és meghívtuk újra a pregméhészetet, a könyvtérre látogatók vásárolhatnak is tőlük, és a Sütni Jó Alapítvány is ott lesz velünk, és hozza a finom süteményeit, amit a könyvtérre látogatók megkóstolhatnak. Úgyhogy igen, programkavalkád lesz szombaton is.
4: Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, kérem szépen foglaljuk össze és ismételjük el a legfontosabbakat. Mikorra és hova is várják a kedves érdeklődőket az idei 97. ünnepi könyvhétre és a 25. gyermekkönyvnapokra?
5: Csütörtökre várjuk a kedves érdeklődőket a Szent István térre. Lackfi János lesz a fő vendégünk, és csütörtöktől szombatig tart a miskolci ünnepi könyvhét szabadtéri eseménye.
4: Köszönöm szépen a beszélgetést Tomikné Csurák Ágnesnek, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár hálózati osztályvezetőjének.
5: Köszönöm szépen a megkeresést.

0: Brézai Zoltán, Tamás Alik Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársát szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Gyorsan telik az idő, mert hogy ismételten itt vagyunk és beszélgetünk egymással, ezúttal a könyvtár júniusi programjairól. Nos, kedves Zoli, milyen programokat is kínáltok ebben a hónapban az érdeklődőknek?
1: Amikor a májusi programokat ismertettem, mondtam, hogy június már ugye félig meddig a nyári szünet, a hónap közepén véget ér az iskola, az óvodások is már maximum ügyeleti óvodában vannak, meg összevonásokkal, de a könyvtárban akkor lesz az igazán nagy rendezvény, az ünnepi könyvhét, amelyről már hallhattak itt a programajáróban. De mellette is számos más program lesz, például a II. Rákóczi Ferenc könyvtár központi könyvtárában a Görgein, mert június 8-án lesz az olvasás népszerűsítő versenyünknek, a HAHU könyvtársaknak a döntője. Nagyon izgalmas, nagyon-nagyon sok iskola jelentkezett, és hát valamivel kevesebb jutott el a legjobbak közé. Itt már ugye ez egy szóbeli döntő, jeleneteket kell bemutatni, majd lesz Totó, tehát sokrétű lesz ez a bizonyos döntés. Berg Judit József Attila díjas és Prima díjas író lesz a zsűri elnöke, mindig egy ismert írót, akinek a könyvét fel kell dolgozni, el kell olvasni, azt szokták meghívni zsűri elnöknek. Június 8-án hétfőn ez a bizonyos szóbeli döntő délelőtt 10 órakor kezdődik a földszinti előadóteremben. És a szünet megkezdődik az iskolásoknak majd június közepetáján, azt hiszem 19-én, vagy mikor mennek utoljára iskolába, és 24-én 10 órától már nyári színidelő a mesebirodalomban, mese kézműveskedés a nyár jegyében a gyermekkönyvtárosok vezetésével érdemes arra programra is eljönni. Június 5-én is már most a felnőtt könyvtár programját említem, Opera Barátok Klubja, Bizé ismert operája, a Carmen csendül majd fel, nem csak hangban, hanem képen is, hiszen videó felvételen láthatják, majd 5-én pénteken délután 14:30-tól. A könyvhéthez kapcsolódik június 9-én a Bíbor könyvkiadónak egy programja, 35 éves ebben az évben a kiadó, ki hitte volna, 91-ben alakultak ők, Vorkuti László volt ugye ennek a kiadónak az alapítója, és ma is ott van még nyilván segítve a lányát, aki Vorkuti Eszternek az ügyvezetője. Na, ők lesznek a házigazdái annak a bizonyos beszélgetésnek, amely egy retrospektív kiállítás megnyitója apropóján lesz majd, 9-én 4 órától, és egy sok-sok közreműködő lesz, mert itt lesz a Kass kiadónak az alapítója, Kocsis András Sándor, Filip Gabriella, egykori kollégánk, Szabó Lőrinc díjas, irodalmi díjas szerkesztő újságíró fog majd beszélgetni, Bárdos István, Fazekas Csaba, Jenei László, Káli Sándor, Mózes Huba, ugye az egyetemnek egykori oktatója, Sárai László, Szabó Miklós, Debreceni József, nagyon sokan lesznek itt, és Parázs István is közreműködik gitáron, tehát egy kis zene is lesz majd ezen a programon, és még egy olyan rendezvényünk lesz az egy héttel később, június 17-én szerdán 17:30-tól, amely picit a könyvhéthez kapcsolódik, Malejko Norbert írónak a Peremtestek című könyvét mutatjuk be, majd én beszélgetek a szerzővel, és 19-én még a Szövegtől a lelkünkig nyitott önismereti csoport irodalomterápiás foglalkozás is lesz, majd pénteken 17:30-tól erre előzetesen kell regisztrálni a könyvet.

0: honlapján. És még egy kiállítás is felhívom figyelmüket, mert kedden nyílt a Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti iskola Rafika tanszakos diákjainak a művei láthatók majd egészen június 19-éig könyvtárunk központi épületében.
1: A folytatásban pedig javaslom, hogy ismertessük, hogy a Fiók könyvtárak milyen programokkal is várják az érdeklődőket június hónapban.
0: A József Attila könyvtárunkban, amely ugye a Szentpéteri kapuban található, nem győzöm hangsúlyozni, biztos sokan tudják, de hát ha vannak olyan új hallgatók, akik esetleg nem ismerik, itt a klubfoglalkozásokra hívnám fel a figyelmüket, mert lesz egy mesefoglalkozás, a Varázsbőrönd, amelyben ezúttal a Kerekkő című mesét dolgozzák fel június 25-én csütörtökön délután 5:30-tól. 29-én szerdán Fonalbarátok klubja ugyancsak 5:30-tól, majd 30-án kedden ugyanebben az időpontban könyvklub. Elolvasnak mindig egy könyvet, és erről beszélgetnek. Gulyásné Pap Mária, könyvtáros kolléganőm vezeti ezt a klubot. Sarah Adams, Ad nekem, vagy elveszem. Már a címe is sokat mondó, érdemes lesz elolvasni, kikölcsönözni a könyvtárból, és aztán beszélgetni egy jót róla. A Kafka Margit könyvtárból egy programot tudok ajánlani, mégpedig egy egészségügyit, Kassai Edith természetgyógyász érkezik majd június 17-én 5:30-tól Lelki Jajok Testi Bajok címmel. Hát, ne jajgassunk, azt mondom, de Segítség a kertből gyógyító gyomokról fog majd beszélni a természetgyógyász asszony. A Móra Ferenc könyvtárunkban június 8-án hétfőn Színek őrzik, amit a szavak nem tudnak, a Diózsili Alkotó Képzőművészek Baráti Társaságának kiállítása nyílik majd ebben a könyvtárban, amelyet még abban a hónapban meg lehet tekinteni. Kalandozzunk egy picit a Diósgyőri városrészbe, a Petőfi Sándor könyvtárban lesznek a szokásos programok, a Kreatív Szerda június 10-én szerdán délután 3:00-tól, 15-én hétfőn a Nyílt Festőnap, alkossunk együtt, az is 3:00-kor kezdődik, és 26-án a magánőző beszélgetések, az délután 4:00-kor. És mellette lesz itt is egy író-olvasó találkozó, Déri Ákos, aki nem csak író, hanem festőművész, képzőművész is, vannak alkotásai, neki az Időutazó című könyvét mutatjuk be, erről beszélgetünk, Ötvös Éva fog majd felolvasni részleteket, verses kötethez, és ott lesz Németi Lajos, aki ugye szerkesztő és önmagát tollforgatónak nevezi, a Kacsatoll című könyvnek a szerzője, bizonyára sokan ismerik. És a Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtár programjaival folytatnám a sort, mert néhány itt is lesz. 9-én kedden a Csodás újabb foltvarró kör kiállítása nyílik, Virágok virága címmel, Farkas Lászlóné nyitja meg ezt a bizonyos kiállítást. Mellette lesz Halálkávéjázis 17-én, ez egy beszélgetőkör, Molnár Erzsébet mentálhigiénés szakember vezeti mindezt. És lesz egy irodalmi éjszaka is, interaktív felolvasó est, ahol lesz sok minden a felolvasás mellett, többek között nyelvi játék is, úgyhogy érdemes eljönni és előzetesen regisztrálni. És zárásképpen már csak egy olyan fiók könyvtárunk van, amelynek a programjairól nem beszéltem, ez pedig a Tompa Mihály könyvtár, Martinkertvárosban. Itt június 24-én délután 4:00-tól lesz a Kreatív Kézműves Klub, flamingó figurás képeslapot fognak készíteni. Hát nagyon izgalmas erről a szép madárról, milyen képeslapot készítenek majd a gyerekek, vagy lehet, hogy felnőttek is, nem tudom. Minden esetre, aki eljön június 24-én szerdán 4:00-ra, az megtudhatja, hogy mire számíthat. És akkor, ha már a József Attila könyvtár esetében a Varázsbőröndöt említettem, itt is egy mesés témával zárnám a programajánlót. Június 26-án pénteken a felolvasó est előtt be lehet ugrani még a Tompába. Mesék a Balatonról, picit a nyarat idézi majd a 26-ai pénteki programunk, amely délután 4:00-kor kezdődik, tehát a Tompa Mihály könyvtárunkban.
1: Sok mindenről beszéltünk, számtalan programot ajánlottál a kedves hallgatók figyelmében, a részletes információt pedig megtalálhatják, milyen elérhetőségeken is.
0: Így bizony két elérhetőséget is mondanék, az egyik a honlapunk, a www.rfmlib.hu, ott részletesen naptárszerűen ott vannak a programok, rákattintanak, meg lehet nézni, hogy melyik könyvtárunkban, de tanulmányozzák, és azt mondom, nézzék a Facebook oldalunkat is, ott is mindent megtalálnak, friss eseményeket, beharangozókat olvashatnak, és hát válasszák minél többször a II. Rákóczi Ferenc könyvtár programjait.
1: Köszönöm szépen a programajánló riportot Brézai Zoltánnak, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár PR munkatársának. Jön a nyár, itt a nyár, de azért mi nem megyünk nyári szünetre. Remélhetőleg találkozunk legközelebb július hónapban is.
0: Talán a kevesebb programmal, meg inkább szünidejekkel, de bizonyára még egy rövid interjút tudunk a Szent István Rádiónak is adni, és tudunk beszélni könyvtári programokról.

0: Újvári Marika, előadó művész, kántort, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Nem nagyon kell önt bemutatni a Szent István Rádió kedves hallgatóinak, hiszen kívánságműsorunkban gyakran konferálom az ön által elénekelt dalokat, énekeket, többek között az Ima a hazáért című felvétele nagyon népszerű a kedves hallgatóink körében. Persze még említhetnék jó néhány dalt, de most mégis arra kérem, hogy a tokai Szent Orbán zarándoklat kapcsán beszéljünk a Szent Orbán 1771 egyesületről, hiszen ezen egyesület tagja ön. Miért is tartotta fontosnak, hogy az egyesület tagjai közé lépjen?
1: Nagy megtiszteltetés volt számomra, amikor felkértek, hogy én is csatlakozzak az egyesülethez, ugyanis ugye, mint én, mint monoki származású és monokon működő dolgozó kántor, a monoki népdalkör vezetője, mi első perctől kezdve, amikor ez a Szent Orbán zarándoklat útjára indult, akkor mi első perctől kezdve ebben benne voltunk, támogattuk és részt vettünk minden zarándoklaton, úgyhogy mi is szívügyünknek tekintjük, és én pedig külön szeretettel gondolok erre, hogy ami gyerekkorunkban, kisgyermekkorunkban mindig láttuk a Szent Orbán erekjét, de akkor még ugye nem volt ennyire előtérben, és most így felnőtt fejjel már nagy büszkeség, hogy egy ilyen erekjével gazdag a mi egyházközségünk.
0: Mert hogy egészen pontosan mi is ez az erekje Szent Orbánnak, melyik testrészéből való?
1: Szent Orbánnak a teljes megmaradt csonterekéje található ebben az üveg ablakú koporsóban. A koponyája, felkarcsont, lábcsontja és bordák, tehát nem az összes csontja, ami megmaradt belőle.
0: Monok települése érzi Szent Orbán pártfogását, és ön személyesen, személyes életében monokiként érzi-e az ő támogatását és közbenjárását?
1: Én úgy gondolom, hogy igen, mert segíti a munkánkat, segíti a településünket, úgy érezzük, hogy ezen a Szent Orbán zarándoklaton mindig is az áldása van, mert amikor ez a Szent Orbán zarándoklat van, akkor mindig jó idő van, mindig az emberek, akiket felkérünk, rögtön első szóra együttműködőek, és ez is szerintem benne van ebben, hogy azért felülről jön a támogatás.
0: Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy egy kiállítás megnyitó előtt beszélgetünk. Szent Orbánnak állít emléket ez a kiállítás. Amikor már adásba kerül ez a beszélgetés, a kiállítás megnyitó után leszünk, de ön ezen kiállítás megnyitón énekelni fog nekünk. Milyen dalokkal készült erre a megnyitóra?
1: Én nagyon röviden egy dallal készültem erre a kiállítás megnyitóra, és gondolkoztam is, hogy milyen legyen most egyházi, vagy világi mű, vagy hazafias esetleg, de találtam egy olyan gyönyörű szép dalt, ami minden egyben, az Adj Uram Isten, azt fogom elénekelni.
0: Van-e kedvenc dala a repertoáriából? Könnyű a választás, vagy nehéz a választás? De fel kell, hogy tegyem önnek ezt a kérdést, hiszen olyan sokféle fajta dalt énekel és ad elő a közönség nagy-nagy örömére.
1: El kell mondjam, hogy az, amit tőlem szívesen hallgatnak, tényleg az a kedvencem, amit a Szent István Rádióban is szoktak kérni, tőlem az Én Uram Istenem vigyázz ránk.
0: Köszönöm szépen Újvári Marika kántornak, előadó művésznek a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom.
0: A folytatásban javaslom, most énekeljen nekünk Újvári Marika dalának címe Adj Uram Isten.

0: Hihetetlen, hogy ennyire telnek a hónapok, és itt vagyunk júniusban, 2026 júniusában, és már beszámolhatunk arról, hogy az új évadban, a 2026-27-es színházi évadban milyen bemutatókkal készül a Harlekin Báb Színház. Természetesen Szűcs Rékával, az igazgatóval beszélgetünk erről, de itt ül velünk Zádori Szirád, és ugye a társulatvezető, akinek szintén lesz majd mondani valója, de menjünk sorban. Én azt gondolom, hogy szülők, nagyszülők, pedagógusok mindenki izgatottan várja, hogy meg tudja végre, milyen új előadásokkal készültök majd ősztől.
1: Igen, hát mi is nagyon izgatottan várjuk a 2026-27-es évad bemutatóit, ugyanis nagyon népszerű címekkel fogunk dolgozni, és hát nagyon széles korosztálynak is fogjuk szállni ezeket az előadásokat.
0: Jó, hát akkor menjünk sorba. Én akkor, ahogy látom, hogy a Folt hátán folt, az az első előadás, ami mondjuk a plakáton van, az egy csecsemőszínházi. Az most már akkor elengedhetetlen a repertoárból, ugye?
1: Igen, nagyon-nagyon népszerű színházi formánk a csecsemőszínházi előadás. Sokan szavaznak is rá, és hát nagy rá az érdeklődés. Ezért minden évben igyekszünk készíteni is egy ilyen csecsemőszínházi előadást. Ami ennek most különlegessége, hogy ez egy műhely munka lesz, ami azt jelenti, hogy társulatunkon belül itt dolgozók fogják majd összerakni. Só Gyöngyvér lesz a tervező, rendező és színésze is, valamint zenét és a színészi feladatokat pedig Mészáros Pancsa fogja vinni, és hát ez az előadásunk amúgy januárban, 2027-ben fog majd debütálni. Egy picit csak így röviden erről az előadás, hogy ez egy csecsemő színházi élmény, ugye a legkisebbeknek ilyen 0-tól 3 éves korosztályig szoktuk ajánlani, és hát a Folt hátán volt egy varázslatos első színházi élmény a legkisebbeknek. Egy óriási, a picik által nagyon kedvelt matatőkönyv lapjai kelnek életre, hogy elbűvöljék és megnevettessék a játékukkal a babákat, ahol a színek és a dalamok fognak találkozni, ahol minden folt egy új csoda lesz, tehát ez lenne a mi kis történetünk, bár nem ezzel fogjuk kezdeni az évadot, azért van a szórólapon elő, mert ott korosztály szerint tettük sorrendbe az előadásokat.
0: Akkor menjünk úgy, hogy mi lesz az első bemutatótok, csak ugye én rögtön az elsőre néztem rá, tehát akkor első bemutató.
1: Egyből azt mondanám, hogy az első három bemutatónknak az a különlegessége, hogy mind a három interaktív előadás lesz, ugyanis nagy volt az igény arra, hogy egy picit mozgassuk meg a nézőinket, hogy ők is szívesen vennének részt az előadásokban. Ezért úgy gondoltunk, hogy három különböző korosztálynak három különböző interaktív előadással készülnénk, és az első előadásunkkal az ifjúságot fogjuk megcélozni, Odüsszeia címre hallgat. A Homérosz klasszikus alapján írja és rendezi Madák Zsuzsanna, és ugye ez egy TIA-s előadás, ként valósul meg, amelyben a színházi jeleneteket interaktív részek egészítik ki. Ugye ilyenkor a diákok nem csak nézőként, hanem gondolkodó és alkotó résztvevőként is kapcsolódhatnak a történethez, közösen vizsgálva Odüsszeia máig érvényes kérdéseit és dilemmáit.
0: Igen, a Madár Zsuzsa már legalább harmadjára rendez nálatuk, tehát az ő neve már nem ismeretlen. Jeruzsálem az mindenképp az övé.
1: Jeruzsálem, Antigóné, Csongor és Tünde. Igen, nagyon szeretjük Zsuzskát hívni hozzánk tantermi előadások tekintetében rendezni. Hihetetlenül jól ért ehhez a korosztályhoz, valamint ehhez a formához is, és hát ezek az előadások tényleg nagy népszerűségnek örvendenek így az iskolákban is. Odüsszeiát tantermekben fogjuk elsősorban játszani, viszont idén is meg fogjuk nyitni, vagy hát jövő évadban is meg fogjuk nyitni a kíváncsi érdeklődőknek, tehát a stúdióban is majd meg lehet tekinteni ezt az előadást. A második interaktív előadásunk már egy kicsit fiatalabb korosztályt, a kisiskolásokat fogja majd célozni. Ez a Hősképző Mátyás a Hős, azaz Játékos Történelemóra címre hallgat. A Hősképző egy új évente bővülő utazó történelmi gyerekeladás sorozat, amely a múlt nagy alakjait a jelen nyelvén meséli el. Célja, hogy a gyerekek ne csak tanuljanak a történelemből, hanem kapcsolódni is tudjanak hozzá, felfedezzék, hogy a történelem hősei is ugyanolyan kíváncsi, bátor vagy olykor bizonytalan emberek voltak, mint ők maguk. A sorozat első része a magyar történelem egyik legismertebb és legkedveltebb alakját, Hunyadi Mátyás, azaz Mátyás királyt állítja majd központba, innen is a cím, hogy Mátyás a hős, ezt 7 pluszos korosztálytól ajánljuk, és elsősorban tantermekbe fogjuk vinni, de szintén stúdióban is fogjuk játszani, tehát a színházban is meg fogják tudni tekinteni majd a nézők. A harmadik és utolsó interaktív előadásunk pedig a óvodás korosztályt fogja majd célozni, ez pedig nem más, mint a Boldogság Árus meséje, melyben népszerű állatmesék mentén fogunk haladni, és egy Boldogság Árus fog hozni nekünk, vagyis hát gyerekeknek népszerű állatmeséket, melyek mentén a boldogságot fogja kutatni. Ez is ugye, ahogy mondtam, egy interaktív előadás lesz, melyben a gyerekek bekapcsolódhatnak a játékba, egy közös meseélmény ugye még varázslatosabbá válik. Az előadás különleges hogy monojáték, amely két szereposztásban is láthat majd a közönség. Monojáték az azt jelenti, hogy egy személyes az előadás, tehát hogy egy színész fogja játszani. Ennek különlegessége, hogy két szereposztásban is láthatja majd a néző. Az egyik szereposztásban Nánási Ágnes fogja játszani, a másikban pedig Zádori Szilárd. Szóval érdemes mind a két verziót megnézni, mert valószínűleg fognak különbözni egymástól, és hát Felícia és Felicient fogják majd alakítani, akik mesemondóként végig fogják vezetni a gyermekeket a történeteken, és kíváncsiak lesznek majd a gondolataikra, és hát lesz majd benne közös játék, és hát a mese végén egy nagy meglepetés is. Úgy gondolom, hogy ez is nagyon sok izgalmat fog rejteni. Előadás különlegessége, hogy amúgy ez egy koprodukció a Kecskeméti Ciroka Bábszínházzal, ahol már ez az előadás debütált.
0: Ez a három előadás, ezek a tantermiek, illetve ugye amelyek vihetőek tényleg óvodás, iskolás korba, ezek a szeptember-októberi bemutatókat jelentik?
1: Igen, ezeket az előadásokat szeptemberben, októberben fogjuk bemutatni, és arról híresek valóban, hogy lehet őket könnyen szállítani, vinni, inkább tantermekbe fogjuk játszani, de mind a három előadás be fog kerülni a stúdiónkba is, tehát a színházban is megtekinthetőek, tehát nem csak a bérletes nézőink fogják látni ezeket az előadásokat, hanem mindenki, aki esetleg legjegyet vált a színházunkba, azok is megnézhetik. Természetesen lesz olyan előadásunk is, ami nem interaktív, ami nem feltétlenül a könnyen utaztathatóság jegyében születik, ez pedig nem más, egy ilyen nagyobb kiállítású előadásunk jövőre, a Hol leanyó lesz, ugye a Grimm testvérek klasszikus mesél nyomán írja Veres András, és hát ez a Grimm testvérek világhírű meséje, ugye a Bábszínházak egyik legtöbbet játszott története, és nem véletlenül. Izgalmas, fordulatos a cselekménye, és fontos erkölcsi kérdéseket is felvet. Mit jelent a szorgalom, a becsület, a kitartás és a felelősség? Ez a jól ismert mese ebben az előadásban humorral, zenével és különleges bábszínházzal elevenedik meg. Rendezője Varga Péter lesz.
0: És akkor gyakorlatilag, ha jól látom, akkor egy bemutató maradt hátra, a Kispipi és a Kisréte kalandjai.
1: Igen, az évadot szintén ezt már 2027 áprilisában fogjuk majd bemutatni, ez pedig a népszerű Szutyejev mesékből inspirálódva írt a Kuti Ágnes a mesét, és ő is fogja rendezni, ez pedig nem más, mint a Kispipi és Kisréte kalandjai. Hát ezeket a jól ismert történeteket humorral és zenével és sok szerethető figurával igyekszünk megeleveníteni a színpadon. A játékos zenés előadás a legkisebbek számára és könnyen befogadható formában mesél az elfogadásról, az együttműködésről és a közösség erejéről.
0: Tehát tulajdonképpen itt most 6 bemutatóról van szó, ugye, ha jól számolom, de látom azt, hogy újra műsorra is tűztök előadásokat, meg hát gondolom a népszerűeket azért nem fogjátok levenni a repertoárról.
1: Igen, minden év végén szoktunk kérdőívet kiküldeni ugye a nézőknek, ez már hagyományá is vált, és olyankor arra is kíváncsiak vagyunk, hogy mik azok az előadások, amiket szívesen látnának a következő évadban is a repertoáron, és hát látjuk is azért a nézői igényekből, ugye a jegyvásárlásból is, és ezt a két adatot összevetve általában össze szoktuk állítani, hogy mik azok az előadások, amiket megtartunk a következő évre is átviszünk. Lesznek olyan előadások is, amik viszont újra műsorra kerülnek, mert azt is szoktuk csinálni, hogy van egy előadás, amit bemutatunk, és pár évre elrakjuk pihenni, hogy egy picit még érjen, vagy hogy ha nagyon sokszor játszottuk, akkor így egy picit tudjuk pihentetni. Mivel ugye a nézőközönségünk korosztály tekintve folyamatosan megújul, ezért pár év múlva ugyanúgy újdonságnak tud számítani, ezért mindenképpen elővesszük jövőre az Ágasbogast, ugye ez egy koncertszínház, valamint a Téli mesét, ez a karácsonyi időszakban lesz nagyon népszerű, a három fenyőfa története alapján adaptálódott ez a mese, és hát elővesszük még, ugye pár éve mutattuk be a Kockásfülű nyulat, a Kezdeteket, újra repertoáron lesz több másik előadással együtt.
0: ahogy említettem, itt ült velünk Zádori Szilárd társulatvezető, aki már szerintem alig várja, hogy ő is elmondja a saját területét, tehát mi az, amit te a 2026-27-es évadhoz hozzá tudsz tenni.
2: Kettő dolog is van, amit én hozzá tudok tenni. Az egyik egy kis érdekesség és izgalmasság, mert most előttünk itt van egy kis grafika bemutatóinkkal, amit egyébként a kedves hallgatók a Facebook oldalunkon, vagy a honlapunkon is, a www.harlekin.hu oldalon is megtalálnak. És ezen a bemutató plakáton már megjelent egy új karakterünk, mert eddig Harleyval és Praiseley-vel találkozhattak a kedves hallgatók, de most egy új karaktert is behoztunk, ő egy csillag lesz, és egy nagyon cuki kis csillag, zokniban van, és éppen egy elemlámpával világítja az új bemutatóinkat, úgyhogy vele bővült a kabala figuráink hada, ők Sebők Orsi álmodta meg, egyébként ő a grafikusunk már 3 éve, Imelda Green néven lehet megtalálni őt egyébként az interneten. Ez egy nagyon nagy érdekességünk, valamint, ami még a jövő évadhoz tartozik egyébként, hogy mindig szoktunk évadnyitó családi napokat létrehozni, és most ugyanúgy már tavaly elkezdtük ezt korosztályra bontani, tehát szeptember végén lesz egy csecsemőszínházi évadnyitó mini fesztiválunk egyébként, mert ezt bővíteni fogjuk. Itt a Miskolci Csodamalombáb Színházzal fogunk együtt dolgozni, ők is hoznak csecsemőszínházi előadást, mi is csinálunk csecsemőszínházi előadást, ez egy kétnapos fesztivál, mini fesztivál lesz, és egy szakmai fórumot is fogunk tartani, ahol az egyetemmel is fogunk együtt dolgozni egyébként, az ottani a csecsemő és kisgyermeknevelőkkel, az ottani pedagógusokkal, diákokkal. Prezentációk lesznek, egy kicsit beszélünk a korosztályról, mi is hívunk szakmai vendégeket, akik rendeztek nálunk ebben a korosztályban előadásokat, és akkor bárki, aki kíváncsi egyébként anyukaként, friss anyukaként, vagy készülő anyukaként, az ellátogathat hozzánk, és akkor megnézheti ezt a kis fesztivált, valamint a gyermekeknek itt hát óvodáskortól is csinálunk, az meg október elején lesz egy évadnyitó családi minifesztivál, az is kétnapos lesz. Ott lesz például egyébként bemutatva az első nap este az Odüsszeia a nagy közönség számára, és előtte egy színházi nevelési szakmai fórum lesz, tehát ott pedig a színházi, a TIA-s előadásokra koncentrálunk, szakembereket hívunk meg, itt is igyekszünk együtt dolgozni majd az egyetemmel, valamint a mi szakmai embereinkkel. És ott lesz másnap is látható egyébként a Bőgös fia és az Ördögök meg a malac, egy mostani bemutatónk, de a Mátyás a hősnek is ott lesz maga a Benti Színházi premierje, valamint este egy népszerű Padlás című előadást is fogunk játszani, úgyhogy két izgalmas minifesztiválunk is lesz így majd a jövő évad elején, amire érdemes lesz ellátogatni.
0: Csak egyetlen egy kérdés itt a beszélgetés végén, hogy bár még ugye az évadzáró társulatülés az hátra van, ahogy itt beszéltük, hogy majd pár hét múlva fogjátok tartani, de tényleg csak, hogyha nagyon röviden egy mondatban össze kellene foglalni. Én ismerem azért a te munkásságodat, tényleg bábszínész, rendező, és nagyon régóta, de már 10+ éve, és tudom, hogy egy végtelenül maximalista, és rétegekre szétszedve, és tényleg nagyon aprólékosan csinálod, amit csinálsz, ezt mindenféleképpen pozitív értelemben, tehát, hogy nagyon-nagyon komplettek és komplexek az általad megformált karakterek, az előadások. Azt talán elmondhatom, hogy igazgatóként is maximalista vagy, és hogy amit lehet kihozol a társulatból, minden évad végén elégedett vagy, és most az évad végén elmondhatod azt, hogy a bemutatók, a látogatók szempontjából, az ide látogatók szempontjából egy nagyon jó évet zártatok, vagy mindig benned van az, hogy még lehetne jobb, vagy azért tudsz te elégedett is lenni?
1: Én amúgy attól függetlenül, hogy maximalista vagyok, nagyon is tudok elégedett lenni, és abszolút a csapattal maximálisan meg vagyok elégedve természetesen, és hát ez könnyen látható, azt gondolom rajtam, mert tényleg az a helyzet, hogy nagyszerű csapatunk van, és folyamatos fejlődő tendenciát mutatunk. Tehát az a helyzet, hogy eddig most 3 év távlatában tudok csak beszélni, de hogy folyamatosan azt lehet látni, hogy egyre bővül ugye a nézőközönségünk száma, egyre izgalmasabb előadásokkal, formákkal tudunk dolgozni, idén díjat is tudtunk elhozni, tehát szakmai díjakkal is folyamatosan bővelkedik a csapat. Szóval attól függetlenül, hogy maximalista vagyok, igenis tudok ezeknek az érdemeknek örülni, és hozzáteszem, hogy idén is kimondottan büszke vagyok az egész csapatra.
0: Még az évad zára után mindenképpen beszélgetünk egyet, de addig is köszönöm szépen Szűcs Réka és Zádori Szilárd, és hát azért még nektek bőven van hátra az év végéből, hiszen itt még azért korán sincs vége az évadnak, úgyhogy hajrá, köszönöm.
1: Köszönjük szépen!

0: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Huszonkét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Európai Bizottság riasztó követeléseket támaszt Magyarországgal szemben. Ilyen árat nem szabad fizetni az uniós pénzekért, jelentette ki a Fidesz országgyűlési frakció vezetője. Gulyás Gergely a közösségi oldalán közzétett videóban emlékeztetett. Néhány nappal az Európai Bizottság és a magyar kormány között létrejött politikai megállapodást követően a bizottság országspecifikus ajánlásokat bocsájtott ki. Úgy értékelt, ezek a követelések, amelyeket a bizottság Magyarországtól, immár az új magyar kormánytól vár, riasztóak, gyakorlatilag minden olyan hagyományos magyar intézkedést felszámolnának, ami jó az embereknek, és amelyet az elmúlt években az Orbán kormány alatt fogadott el az országgyűlés. Felszámolnák a kamatstoppot, a rezsicsökkentést alapvetően akarják átalakítani, az orosz energia vásárlását pedig meg akarják szüntetni Magyarországgal. Ezen felül át akarják alakítatni a nyugdíjrendszert, éles kritikával illetik a 14. havi nyugdíjat, és támadják a védett üzemanyagárat is, sorolta, hozzátette. Ezekre a követelésekre az új kormánynak is nemet kell mondania. A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt három képviselője nyújtott be az országgyűlésnek, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. A miniszter szerint Bódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt tiszás képviselők javaslata azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, a képmásuk valótlan kontextusban való felhasználására irányul. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, közölte Magyar Éva a kormányszóvivői tájékoztatón Budapesten. A kormányszóvivő elmondta, a kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékony, szakmailag jobban megalapozott és nem terheli felesleges adminisztrációval a pedagógusokat, közölte. A kormány több döntést is hozott, amelyek a természeti környezet védelmét, a fenntarthatóságot és a jövő generációinak élhető életminőségének javítását szolgálják, közölte a kormány szóvivő Budapesten. Köböl Anita elmondta, a kormány csütörtökön döntött a hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról, egy új és szigorú környezeti felelősségi rendszer előkészítéséről, az akkumulátoripar szabályozásának szigorításáról, valamint a védett erdők átmeneti védelméről is. Szeptember 1-ig felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási koncesszió működését. Október 1-ig kell kidolgozni a minden eddiginél szigorúbb környezetvédelmi felelősségi rendszert, sorolta a döntéseket. A kormány döntött arról, hogy a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások. Szondi Vanda a kormány csütörtöki üléséről beszámolva elmondta, ahogy a kormány megígérte, szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségét. Elmondta, az előző kormány ezen a területen is elég nagy összevisszaságot hagyott. Jelenleg összesen 24 jogcímmel lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni. Hozzátette, jelenleg arra sincs konkrét szám, hányan vállalnak most itt munkát. Végül az időjárásról. A keleti tájakon vastagszik, északnyugat felől ugyanakkor csökken a felhőzet. A középső és északkeleti tájakon hajnaltól várható felhőzet csökkenés. Elszórtan főként a déli megyékben várható esőzápor. Az északi északnyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 23 és 28 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. június 5-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Beáta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban beszámolunk az EGRI Közösségi Alapítvány idei negyedik Boldog utcai és első élőhely pályázatáról. Szólunk a Szilágyi Erzsébet gimnázium és kollégium, valamint az EGRI Májva Virágpont aktualitásairól is. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Idén, negyedik alkalommal hirdette meg a Boldog utca pályázatot az EGRI Közösségi Alapítvány. A felhívással olyan egrieket támogatnak, akik vállalják, hogy megteremtik egy-egy társasház, utca vagy utcák lakóinak helyben beszélgetős, ismerkedős találkozási lehetőségét. A további információkról és a pályázat feltételeiről Rakusz Mártát, az EGRI Közösségi Alapítvány kuratóriumi elnökét kérdeztük.
1: Negyedik alkalommal hirdeti meg az EGRI Közösségi Alapítvány a Boldog utca pályázatot. Hát nyilván ez a szám azt jelenti, hogy ez egy nagyon népszerű pályázat, már megint lehet idén is pályázni. Gyakorlatilag mi évek óta azért erről beszámoltunk itt a Szent István Rádióban. Van-e valami változás a pályázattal kapcsolatban, vagy szinte minden ugyanaz?
2: Gyakorlatilag alapvetően ugyanaz a pályázat, mert hál' Istennek ezek szerint sikerült egy olyan kis koncepciót közreadnunk 4 évvel ezelőtt, ami jól működőnek tűnik, és tényleg arra törekedtünk, hogy eleve egy olyan nyitott pályázat ez, amiben mi nem mondjuk meg, hogy pontosan mit kell csinálni, vagy mit várunk el. Mi azt szeretnénk, ahogy aki erre pályázik, akik erre pályáznak, mert ugye azt kérjük, hogy ne egy-egy ember, hanem egy kisebb közösség, akik már elkezdenek szervezkedni az utcájukban, vagy a háztömbjükben, ők fogjanak össze, és közösen valamit találjanak ki, ami nekik jó, mert mi úgy gondoljuk, hogy az emberek tudják a legjobban azok az adott közösségek, vagy éppen közösségé formálódó lakossági csoportok találják ki maguknak alulról szerveződően, hogy ők mit szeretnének. Mi ebben nagyon szívesen segítünk a tapasztalatokkal, azzal, hogy összehívjuk a korábbi és az adott évben jelentkező Boldog utca pályázókat, beszélgetünk, megosztunk tapasztalatokat és ötleteket, és innentől kezdve minden közösség maga találja ki, hogy mit akar ebből kihozni. 50 000 forinttal támogatjuk is ezeket a kezdeményezéseket, de egyébként a célunk ezzel az, hogy tényleg egy ilyen közösségi kezdeményezés induljon el ezekben a utcákban, házakban, azért, hogy az emberek egy kicsit újra tudjanak kapcsolódni egymáshoz, és tényleges közösségekké váljanak.
1: Az elmúlt 3 évben, ahogy elhangzott, körülbelül egy 40 pályázat megvalósult. Az első évben gyakorlatilag szinte mindent lehetett a felajánlott 50 000 forintból vásárolni, a másodiknál már emlékszem, hogy volt egy olyan kikötés, hogy mondjuk a viszkit azt azért ne ebből állják. Mi az, ami tényleg a 3 év tapasztalatából el tudsz mondani, tehát melyek voltak a legnépszerűbbek az ilyen kis utcai összejövetelek, kis közös bográcsozások, vagy mi az, amit elképzeljünk?
2: Igen, azt látjuk, hogy ugye a legtöbb helyen tényleg a nulladik pontról indulnak sokszor. Magyarul nem ismerik egymást az emberek. És olyankor szerintem ez egy ilyen természetes emberi dolog, hogy jöjjünk össze, eszegessünk, iszogassunk, és közben beszélgessünk. Mert nyilván a közös főzés, vagy a közös eszegetés, iszogatás, az mindig ad egy kötetlen, egy jó nyitott alapot ahhoz, hogy tényleg könnyebben tudjanak kapcsolódni egymáshoz az emberek. De azt is látjuk, hogy valahol vannak olyan szerveződések, utcák, ahol már az első alkalommal is beterveznek valami kis aktivitást, hogy mondjuk közös rendbe rakják a játszótér egy-egy szegletét, vagy valamilyen módon így próbálnak egy kicsit ilyen környezettudatos valami tevékenységet is összehozni, és a köré szervezni az ott lakókat. Szóval, hogy legyen, elindul az is sokszor, hogy tényleg közös a környezetünk, akkor tegyünk érte közösen. Úgyhogy változatos, igen, legtöbbször ezeket a közös főzéseket szeretik tényleg így, főleg első alkalommal, amikor megszervezik a lakók, úgyhogy sokszor tényleg az alapanyagokat támogatjuk hozzá, esetleg egy eszközöket. Idén annyi változás van, hogy próbálunk mi is egy kicsit ilyen környezettudatosabb gondolkodásra sarkalni mindenkit, és ezért ebből az 50 000 forintból az alkoholon túl azt sem támogatjuk, hogyha ilyen eldobható műanyag termékekkel próbálják a bulit megoldani. Abszolút, tehát én saját tapasztalatból is mondhatom, én is a saját utcákban is szerveztünk ilyet, és nagyon klassz az, amikor mindenki kihozza otthonról a saját poharát, vagy tányérkáját rajta a kis pogácsájával, szóval ennek van egy varázsa, hogy tényleg mindenki rakjon bele, amit tud. És ettől lesz igazán közösség, és mindenki ettől érzi magáénak az egészet, nem pedig egy rendezvény, ahol minden ott áll készen, és akkor oda megyünk, kicsit részt veszünk, aztán hazamegyünk, mert itt nem ez a cél, hogy egy jó rendezvény legyen, itt az a cél, hogy az emberek kapcsolódjanak egymáshoz.
1: Fel lehetett fedezni valami olyan fajta törvényszerűséget, hogy inkább a kertvárosi részek, inkább a, ugye, a lakótelepi közösségek, tehát kik voltak, akik jobban érdeklődtek a pályázat iránt?
2: Az a tapasztalatunk, azt látjuk az elmúlt 3 évből, hogy elég változatos. Tehát, hogy nem kifejezetten, abszolút nincs ilyen tendencia, hogy inkább csak a nem tudom, családi házas utcák. Talán a felsőváros lakótelepi részről kevesebb, illetve ott nem annyira látjuk ezt a mozgolódást, nyilván ennek is megvan az oka. Ez is érdekes lenne egy kicsit jobban megvizsgálni, hogy talán hogy tudnánk ott jobban elérni azt, hogy mondjuk egy lépcsőház összefogjon és csináljanak egy ilyen összefogást. De abszolút a belvárosban is, és ilyen több emeletes lakóházak közösségei is szerveztek maguknak ilyen boldog utcát. Szóval ez elég nagy változatosságot mutat, épp itt a belváros szívében, a Kossuth-Lajos utca egyik belső udvarába is tavaly szerveztek egy ilyet, ahol nagyon-nagyon izgultak, hogy mi lesz ebből, mert pont azt látja mindenki, hogy cserélődnek a lakók, meg egyáltalán, még hogyha nem is a fluktuáció a fő ok, de hogy nem, szinte már köszönni se nagyon köszönnek egymásnak egy udvarban élők, nem tudják, bizalmatlanság van, és például nagyon szívmelengető volt, tényleg annyira jó volt hallani ettől a szerveződéstől is, amikor utána beszélgettünk velük, hogy maximálisan felülmutat. Tehát, hogy sok emberben benne van ez az igény, vagy a nyitottság, hogy kapcsolódjon, de nagyon kevés ember az, aki kezdeményező tud lenni. Igen. És mi ebben akarunk ezzel segíteni, hogy legyenek bátrak azok az emberek, akikben van egy kis kezdeményező készség, és nem láttunk még kudarcos próbálkozást. Tehát ez a Boldog utca, ez mindenhol egy sikersztori, azt látjuk. Lehet, hogy nem mindenhol folytatják, míg világ a világ, de ahol vették a fáradtságot, és tényleg összejöttek, és valamit csináltak együtt, onnan mindenhonnan hihetetlen pozitív visszajelzések vannak. Azok, akik részt vesznek ebben a kezdeményezésben, és kezdeményezőként csinálják, ők hihetetlen sokat kapnak ettől, hogy ekkora hát sikerélmény, vagy egy ilyen, tényleg egy ilyen boldogság, hogy úristen, ez kellett. Az én kis hozzáadott energiám kellett ahhoz, hogy itt az emberek aztán baromira megköszönjék, hogy de jó, és másnaptól már egész másképp nézünk egymásra, amikor összefutunk az utcán, és már van kihez szólnom, hogyha valami gondom van, vagy kérdésem, vagy segítséget szeretnék kérni.
1: Rá is harangoztak erre, amit mondtál. Még egyetlen kérdés, tehát a idei negyedik évi Boldog utca projekt már elindult, ugyanúgy egy nagyon egyszerű szándéknyilatkozat, tehát semmi bonyolult pályázatot ne képzelni el, senki kell kitölteni, egerközösalap.hu oldalról. Meddig elérhető a pályázat?
2: Október 30-ig lehet benyújtani ezeket a szándéknyilatkozatokat, illetve hát a keret kimerüléséig, mert nyilván...
1: Mennyi keret van rá?
2: Hát mi ebben az évben 8000 forintot szabtunk meg keretnek, mert hát nyilván végesek a forrásaink, úgyhogy én arra biztatok mindenkit, hogy minél hamarabb kapjon észbe, és akkor is, hogyha mondjuk ősszel vagy nyár végére terveznének valamit, érdemes minél hamarabb beadni ezt a szándéknyilatkozatot, mert hál' Istennek nagy az érdeklődés, és szeretnénk, hogy tényleg idén is legalább annyi utca boldoguljon és boldog legyen, mint ahány korábban is.

0: Két új pályázatot hirdetett most az EGRI Közösségi Alapítvány, az egyikről Törőcsi Gábor, az EGRI Közösségi Alapítvány kuratóriumi tagja fog beszélni. Ez egy új kezdeményezés, ez egy úgynevezett élőhely pályázat, de minden egyéb információt tőled kérdezek, Gábor. Ki pályázhat, mit jelent ez pontosan? Valami zöldet sejtek mögötte.
1: Igen, abszolút, hogy a neve is mutatja, élőhely, így kicsit játszunk azzal, hogy az a hely, ahol élünk, az Eger, és szeretnénk, hogyha ez nem csak, hogy mondjam, a közösségek szempontjából válna élővé, hanem a zöld felületeket is magunkénak érezzük, és például, hogy egy utcában, egy téren, ahol lakunk, ott a lakók is hozzájáruljanak ahhoz, hogy a saját környezetük egyrészt rendezettebb legyen, másrészt pedig ugye itt mondjuk a klímaváltozás hatásaira is reagáljon a város. Fontos, hogy ez ilyen mikroléptékű, tehát nagyon kicsi projekteket támogatunk, tehát, hogy egy utcából 5-10 összefognak, és akkor nem tudom, egy mulcsolnak egyet, a fát karban tartanak, egy falat befuttatnak zölddel, vagy egynyári növényeket ültetnek. Fontos az, hogy ugye itt nem csak egy egyszeri alkalomról van szó, hanem ez azért szeretnék, hogy egy szezonon keresztül legalább, de hát ideális esetben hosszú évekig is ápolnák a lakosok ezeket a zöld felületeket.
0: Mi az, amit az alapítvány támogat, és mennyivel? Tehát itt mondjuk virágpalántákat, tényleg ami valami szép zöldet eredményez, mekkora összeggel?
1: Igen, tehát a pályázat 50.000 forintra lehet pályázni, magánszemélyeknek egy nagyon egyszerűen szándéknyilatkozat kitöltésével, és tényleg, ahogy elhangzott, tehát egynyári növényeket, palántákat, kisebb kerti eszközöket esetleg lehet pályázni, vagy mondjuk madárodú készítéshez anyagköltségre. Tehát ilyen tényleg ilyen egyszerű dolgokat. A pályázatban ez részletesen le is van írva, hogy milyen ötleteink vannak, de persze, hogyha valakinek van a saját utcájára szabott ötlete, azt is nagyon szívesen várjuk. Fontos, hogy egy tájépítészmérnök is segíti munkánkat, tehát hogy mi próbáljuk úgy csinálni, hogy ez tényleg hasznos legyen a város szempontjából is.
0: Elhangzott az is, hogy mondjuk a faültetés az, ami nagyon szép dolog lenne, de az már egy kicsit bonyolultabb, hiszen ahhoz engedélyeket. Mármint, hogy ha én szeretnék a lakóházam előtt egy fát elültetni, ahhoz is engedélyt kell kérni? Tehát, hogy ez ilyen szempontból akkor már kizáró tényező?
1: Igen, a faültetés az már egy nagyobb léptékű a pályázatunk szempontjából, mert hogyha valaki közterületen fát ültet, ott azért nem mindegy, hogy hova ülteti, mert a föld alatt mehetnek különböző vezetékek, közműcsatornák, stb. És akkor tehát ott már egy utána járás, egy tervezés szükséges. Ezért javasoljuk azt, hogy ebben a pályázat keretében most ne ültessünk fát, hanem éppen a meglévő fákat ápoljuk. Tehát nagyon sok, mondjuk egy fiatal fák, ami a környéken el vannak ültetve, ez ilyen aszályos nyári időkben például locsolásra szorulhatnak. Figyeljünk oda az idősebb fákra, mert ökológiailag azok a legnagyobb értékek. És tehát, hogy a meglévő dolgainkat is ápoljuk, tehát ez is fontos szemlélet.
0: És egy ötlet eszembe jutott, mi most itt ugye a civil közösségek háza udvarán beszélgetünk, és mögöttünk itt az udvaron van egy kis közösségi kert, amit a itt működő civil szervezetek valahogy egy kis közösségi kerté varázsoltak, tehát például egy ilyen kis közösségi kertet is akár lehet, mondjuk nyilván magasságyás, stb. Ez egy nagyobb költséget jelent, de mondjuk elindítani, tehát akár ilyenre is lehet pályázni?
1: Akár ilyen.

0: De is ugye ott is meg kell nézni a helyszínt, hogy a közterületen ez hogy valósítható meg, de ez megvalósítható, és akár egy ilyen magaságyás is lehet, hogy egy kis munkával meg összedobják a szomszédok az anyagot, akkor ez megvalósítható is. Hát itt is fontos az, hogy ez nem csak egy egyszeri dolog, tehát akkor, ha valaki egy magaságyást csinál, vagy egy közösségi keltet, akkor ez egy folyamatos, hosszú szervezést és munkát is igényel.
1: Így van. Jó, most május 28-án beszélgetünk, tehát már él ez az élőhelypályázat, az EGER közös alap honlapjáról lehet egy egyszerű nyilatkozatot, tehát nem egy bonyolult pályázatot kitölteni. Meddig lehet pályázni erre az élőhelypályázatra?
0: Ez egészen november végéig, hát idei projekteket, azért tartjuk ezt a november végéig, hogyha valami olyan ültetés van, akkor az őszi szezon is benne legyen. Fontos, hogy ez még most egy mintaprojekt, tehát hogy most még idén körülbelül 3-4 pályázatot támogatunk, és akkor megnézzük a tapasztalatokat, hogy hogyan működik, és jövőre tervezzük, hogy ez nagyobb körben is meghirdetjük.
2: Az elhangzott riportokban előbb Rakusz Mártával, az EGRI Közösségi Alapítvány kuratóriumi elnökével, majd Törőcsik Gáborral, az alapítvány egyik tagjával beszélgettünk.
3: Irie Mafia, yeah. I got a split road, I'ma pass around to get the party started. Don't think about it, just be a part of it.

0: Egy elismerés mindig nagy dolog egy intézmény életében, az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium a Debreceni Egyetemtől kapott egy olyan elismerést, ami azt gondolom, hogy akár ide tanulni szándékozóknak, meg mindenképpen a továbbtanulással kapcsolatban mindenképpen egy nagy elismerés. Az intézmény vezetővel, Rázsi Botonddal beszélgetünk erről, hogy mit jelent pontosan ez az intézmény számára, egy Debreceni Egyetemtől kapott elismerés.
1: Ez azt jelenti, hogy az intézményben jelentkező diákok, oda felvett diákok, a rangsorában mi elől helyezkedünk el, tehát a legtöbbet Debrecenbe juttató középiskolák, gimnáziumok közé tartozunk, azok közé, akik a korábbi években nem kerültek bele ebbe a listába, tehát ez egy fejlődés, egy előrelépés a számunkra, korábbi évekhez képest léptünk előre ebben a ranglistában. És az, hogy ezt elismerik, az egyrészt tényleg egy nagyon kellemes, vagy egy nagyon bátorító dolog a számunkra, hogy olyan diákokat tudunk kibocsájtani, akik egy ilyen nívós egyetemre be tudnak jutni, és a Debrecen Egyetem tudjuk, hogy nagy, tehát nagyon sokféle kara van, sokféle szakra, tagozatra lehet ott is járni, és a diákjaink tényleg a legkülönfélébb irányból célozzák meg, vagy legkülönfélebb céllal célozzák meg a Debrecen Egyetemet. Tehát azt jelenti, hogy nálunk is a sokrétű a felkészülés. Tehát, hogyha valaki orvosira akar menni, vagy mérnöknek, vagy jogásznak, vagy bármilyen más, vagy tanárnak, akkor tudja például ezt a egyetemet is választani. Másrészt pedig hát ez egy biztatás, tehát, hogy tényleg tovább kell haladnunk azon a szakmai úton, amelyet már egy jó ideje az intézmény rajta van, és egy megerősítés, hogy azt, amit csinálunk, az jó, de hogy ezt nem szabad készpénznek venni, bár ezt a szójátékot megengedik a hallgatók, hogy készpénzt kapunk érte, tehát egy 2 millió forintos jutalommal díjaztak minket, hanem tovább kell folytatni ezt a munkát, és ezért is van az, hogy folyton azon törik a fejünket, hogy hogyan lehetne a szakmai munkánkat megújítani, megerősíteni, ezért indítottunk az elmúlt évben, és most már ebben a tanévben másodjára emelt szintű digitális kultúra, matematika tagozatot, ezért erősítettük meg, emelt szintűvé tettük a biológia-kémia tagozatunkat, most már nem csak emelt óraszámú, hanem emelt szintű is ez a tagozat, ezért indítottunk spanyol tagozatot, emelt óraszámú spanyol tagozatot, és hát folyton azt kutatjuk, hogy például angol speces tagozatunkon, tehát az emelt óraszámú angol tagozaton, hogy tudnánk a diákokat egy nyelvvizsga megszerzése után még bentartani az oktatásban, hogy akkor legyen egy következő nyelvvizsgája, egy felsőfokú nyelvvizsgája, legyen emelt szintű érettségit angolból, és így tovább, és így tovább. Tehát folyton keressük azokat a lehetőséget, amiben egyre többet és többet tudunk adni a diákoknak azért, hogy amikor befejezik a középiskolát, akkor például nagy létszámban jussanak be, akár mondjuk a Debrecen Egyetemre, vagy pesti egyetemekre, vagy más vidéki egyetemekre.
0: Igen, pont ez jutott eszembe, hogy ugye itt, amiket említettél, különböző tagozatokat, amelyek már emelt szinten is, tehát biológia, kémiáról mondjuk értelemszerűen orvosi, állatorvosi, gyógyszerészi, vagy fogorvosi, vegyészre is mehetnek. Mondjuk egy humán tagozatról, nem tudom, akkor a jogász, vagy valamilyen bölcsész irányban, akkor emelt...
1: Pedagógusnak is mehetnek.
0: Igen.
1: Marketing.
0: Az angolról. Akár angol nyelvű pedagógus, vagy angol nyelvű oktatás bárhol.
1: Tehát, vagy hogy... pedig az angolosok az általában nem elégszegeztem meg az, hogy van egy jó angol tudásuk, és mondjuk egy emelt szintű angol érettség, vagy egy felsőfokú nyelvvizsgáljuk, hanem általában mellé tanulnak valami matekot, vagy törit. Azzal párosítva tulajdonképpen a legkülönfélébb egyetemek várják őket, mehetnek közgazdaságira, mehetnek bölcsésznek, mehetnek fordítónak, stb.
0: Azt sikerült megfejteni, hogy mondjuk például Egerből miért a Debrecen Egyetem olyan népszerű, mert mondjuk például Miskolc közelebb van, bár mondjuk lehet, hogy ott nincs orvosi éppen, vagy hát ugye Pest, ami még talán picivel van közelebb, nem sokkal.
1: Egyrészt más egyetemekről nem kapunk vissza így információt, tehát lehet, hogy a többi egyetemek tekintetében is jól áll a
0: Szilágyi. Mutató,
1: jól áll a Szilágyi, a Debrecenben, és ez is tényleg egy nagyon szép dolog, hogy a Debrecen Egyetem komoly figyelmet fordít erre, hogy ilyen visszajelzéseket adjon. Másrészt úgy gondolom, hogy tényleg a Debrecen Egyetemnek például sokrétűsége, tehát a számos kara.
0: Neked ez külön öröm? Te Debrecen is voltál? Kossuthos voltál?
1: Én voltam Debrecen diák, igen.
0: Tehát akkor neked ez külön büszkeség is
1: azért. Én voltam Nyilas Misi, csak nem. középfokon, hanem már levelező tagozaton szereztem az informatika tanárdiplomámat. Hát igen, ez is, tehát hogy Debrecen azért egy jó hívó szó, közlekedésileg is azért elég jól elérhető, és hát gondolom, hogy a diákok, tehát például minden évben a diákjaink elmennek pályaorientációs nap keretében olyan városokba is, ahol a tanulmányi kirándulás keretében, ahol egyetemek vannak, és akkor megnézik a Pesten, megnézik Debrecenben, megnézik Szegeden is. Debrecen ilyen szempontból népszerű, tehát mint osztálykirándulási helyszín is, de a Debrecen Egyetem amúgy is sok figyelmet fordít, tehát hívogató programokat, felhívásokat tesz közzé, amiket mi mindent továbbítunk a diákoknak, és akkor ebből a diák azt szűrő le, hogy na, akkor nézzük meg Debrecent.
0: És ez milyen szép gesztus, most előbb szójátékoztál a készpénzzel, 2 millió forintot említettél, ez meg van határozva, hogy az intézmény mire költheti, vagy ez egy szabadon felhasználható összeg?
1: Hát egy bizonyos kereten belül, de azért relatíve szabadon felhasználható diák önkormányzat támogatására, pályaorientációs programokra, oktatásfejlesztésre, tehát nem ebből fog a tanári kar majd évvégén bulizni menni, hanem a diákokra fogjuk visszafordítani. Már jelentkeztek is nem sorba a kollégák, hogy itt van-e már a pénz, és már költhetik-e, mert ötleteik lennének. Hát mondom, még egyrészt nincs itt pénz, még nyilván szerződés, és nem is mi, hanem majd a fenntartóval köt szerződést az egyetem, de mihez itt van, akkor természetesen leülünk és átgondoljuk, hogy akár mondjuk egy programszerűen, tehát nem csak az, hogy most akkor szétosztjuk a pénzt, hanem kitalálunk el mondjuk valamilyen programot. Lehet, hogy lesz belül egy ösztöndíj is, mondjuk azok számára, akik Debrecent célozzák meg, hogy akkor a Debrecen felé egy visszacsatolást adjunk, hogy köszönjük szépen a támogatást, ezt arra azoknak a diákokra is szánjuk, akik Debrecenbe szeretnének menni, és akkor így körbeér.
0: Ez egy kicsit körbeér
1: egy kicsit a dolog, és aztán bízom benne, akkor majd, ha jövőre nem is, tudjuk megismételni, mert az a iskola nem kapott támogatást a következő évben, aki előző évben kapott támogatást, de akkor 2 év múlva újra kaphatunk majd ilyen támogatást.

0: Az írásbeli érettségik már lezajlottak, de nyilván a szóbelik folyamatban vannak. Nehezen tudtunk időpontot egyeztetni, hiszen te intézményvezetőként is azért bőven el vagy látva vizsgáztató feladatokkal. Itt most a Szilágyiban hány fő érettségizett, van-e olyan statisztikát, hogy mondjuk emeltet hányan választottak? Jelenállás szerint elvileg nem kötelező, ugye? Vagy bizonyos intézményeknél ajánlott egy emelt szintű érettségi?
1: Igen, én a számokkal mindig hadilában vagyok, de azt tudom, hogy a... Hogy
0: pedig száz... matekos vagy.
1: Igen, de ilyen szempontból a statisztikát, nem kedvelem a statisztikát akart annyira, de hát a 5 végzős osztályunk végzett, vagy hát végez jelen pillanatban, érettségiznek, ők körülbelül 170-en vannak, tehát ők stabilan fognak legalább 2 tárgyból itt, vagy 3 tárgyból itt helyben érettségizni, ugye magyarból, matekból, történelemből kell. A többi tárgyból már nyelvből meg lehet az előrehozottjuk, digitális kultúrából is meg lehet már az előrehozottjuk, hogyha ezt a 2 tárgyat választották. De nagy arányban választanak emelt szintű érettségét, amit vagy itt van az írásbeliük, és a szóbeliük is, hogy a szerencsék van, vagy a Egerváros más intézményeiben is van írásbeli emelt szintű és szóbeli emelt szintű érettségén, holnap például az Eszterházékban fogok angol bizottsági elnöki feladatot ellátni emelt szintű érettségén. Tehát oda is lehet, hogy mennek a diákjaink. Én a beosztást így, mert ezt egész konkrétan nem látom. De itt mi helyszínt adunk emelt szintű írásbeli és szóbeli vizsgáknak is. Hát az angolosok azok nálunk, legtöbb angolos érettségi emelt szinten nálunk van, akkor az egész iskola minden tanteremben érettségiztetünk gyakorlatilag. Itt zajlanak a javítások angolból is, matematikából is, például más tárgyakból is, tehát ez a május elejétől induló időszak az iskola életében, ez már mindig egy nagyon-nagyon mozgalmas és bonyolult, összetett időszak, és nagy sok tanárt és sok diákat mozgat meg.
0: És most mi a tapasztalat? Mennyire lehet ezt most, nem tudom, akár egy általános tendenciát elmondani, és attól függetlenül, hogy statisztika ide vagy oda. Ugye, ahogy említettem, nem feltétlenül kötelező, de nyilván nagyon sok szakhoz azért ajánlott, hiszen ugye, ha sok pont kell, érdemesebb egy emelt szintű érettségit tenni. Bevállalják azt az egyet, sőt, akár a kettőt is. A 2 az a határ, tehát azért mondjuk 3-at nem feltétlenül vállalnak be.
1: Hát be lehet vállalni 3-t is. Én már láttam olyan diákat, aki többből is emelt szintűzött. A 2 azért az már, az is ezért különleges eset manapság, de 1-et azért a legtöbb céltudatos diák a továbbtanulási eredményessége érdekében bevállal. Sőt, hát valahol be kell vállalnia, tehát megköveteli az egyetem, hogy akkor egy emelt szintű érettségivel rendelkezzen.
0: Tehát például, hogyha valaki most a biológia-kémia tagozatról beszélek, azért az orvos egyetemre is sok pont kell, ezt tudjuk, de ott, tehát akár megvan az, hogy csak mondjuk biológiából fog emeltezni, vagy csak kémiából?
1: Hát igen, tehát minden szaknál elő van írva az, hogy miből kell, vagy miből lehet. És hogyha ha kell biológiából is, vagy kémiából is, akkor, bizony, akkor mind a kettőből érettségizik a diák. Ha választható, akkor általában, és nem muszáj, hogy úgy látja, hogy a pontjai jók lesznek, mert mondjuk jól sikerült a felkészülés, és akkor ő egyet bevállal, másiknál pedig biztonsági játékra megy, és mondjuk csak a középszintű érettségit teszi le egy jó magas pontszámmal, de emelt szintűből pedig leteszi az érettségit valamilyen eredménnyel, de relatív jó eredmény, és akkor megkapja a pluszpontokat, akkor már be tud kerülni a megfelelő felsőoktatási intézménybe.
0: És akkor lassan lezajlanak ugye az érettségik, és akkor nyár lesz, mindenki elmegy pihenni, és akkor szeptembertől a szokásos tagozatok mellett egy új tagozatot, már a beszélgetésben volt erről szó, hogy emelt spanyolt fogtok indítani, ez megszünteti az általános tagozatot, ha jól tudom. Ezt mi indokolt ezt a döntést?
1: Tehát mi szeretnénk azt, hogy azok a diákok, akik minket választanak, azok legyenek még céltudatosabbak.
0: Az általános tagozat az ugye még egy ilyen útkeresés valahol.
1: Igen, és általában ott most 4 szem közt vagyunk, ott azért nem olyan erős diákokat kaptunk, ha lehet így fogalmazni. Hát ők még úgy nem tudták, hogy most akkor hogy akarja, mit akarja. Ez tulajdonképpen egy ilyen biztonsági játék volt a számára. Következésképpen nem biztos, hogy annyira jó a már egyetlen a belépő tanulmányi eredménye, felkészültsége. Az, aki azt mondja, hogy igen, én biológia-kémia tagozatra jövök, mert én orvos szeretnék lenni, vagy vegyész, vagy hasonló, azért ott van egy van egy ilyen lélektani határa tudásban, hogy na, a fölött vagyok, mert hogy én már eleve mondjuk arra készülök, hogy jogász legyek, mérnök legyek, stb. Nem biztos, hogy mi konkrétan tudja, de már tudja az irányt, és akkor azt a tagozatot választja. Vagy jó matekból, jó informatikából, és akkor azt a tagozatot választja. És hát azt láttuk, hogy az általános tagozat az, ami ebből ilyen szempontból kilógott, és szeretnénk az iskola színvonalát emelni, szeretnénk, hogyha minél több jó tanuló, céltudatos diák választ, és azt mondjuk, hogy az általános tagozat ennek egy picit az útjában van. Tudjuk, hogy ezzel tulajdonképpen azokat a diákokat fosztottuk meg, akik nem igazán tudják, hogy mik akarnak lenni, és hát nekik jó volt ez a fél osztály, és aztán majd 4 évet kitalálták, hogy hogyan tovább. De hát, ha az iskola érdekét nézem, iskola szempontjából, szemszögéből nézem, akkor azért nekünk is törekednünk kell arra, hogy ne csak befogadó iskola legyünk, hanem a kibocsátás, tehát az outputnál és olyan eredményeink legyenek, ami azt feltételezi, hogy már a belépésnél is egy magasabb szintről tudjuk indítani a diákot.
0: És akkor hogy esett a választás a spanyolra? Ez egy ilyen egyszerű...
1: Hát sokat gondolkodtunk, hogy mit lehetne, gondolkodtunk kétanyelvű, vagy nyelvi előkészítős osztály, vagy hogy néztük, hogy hogyan lehetne esetleg a meglévő tagozatainkat kiterjeszteni, átalakítani, stb. És aztán már nem is tudom, melyik kolléga tette fel, hogy hát itt van, ugye van egy angol tagozatunk, és a spanyolos kollégákkal jól állunk, 3 spanyol tanárunk is van. Szerintem ez Egerben elég kiemelkedő számít. És hát akkor miért ne foglalkozunk a spanyol? Egy világnyelv, és azok a diákok, akik mondjuk már angolból jól állnak, mert 8-ra már nagyon sok diáknak lehetősége van jó iskolában, vagy hogyha ő szorgalmas, magánúton is akár felkészülni, és mondjuk már nyelvvizsga közelében van, akkor ne az angolt kezdj el erősíteni a középiskolában, nyilván az is fontos, tehát a második idegen nyelvként tanulhatja az angolt tovább, akkor kezdjen el egy új idegen nyelvet, és a spanyol az pedig egy világnyelv. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon sokan beszélik világszerte.
0: Tehát ugye
1: Dél-Amerikában, Észak-Amerikában,
0: Közép-Amerikában,
1: de a világ más pontjain is, tehát egy világnyelvről van szó, meg egy érdekes, izgalmas kultúráról, hát a másnak a labdarúgás ugye világa az.
0: Vagy egyáltalán csak elutazni mondjuk Barcelonába, vagy...
1: turisztikai. Én felvételiztettem olyan kislányt, aki megmondta, hogy ő azért akar spanyolul tanulni, mert neki az a célja, hogy utána majd Spanyolországban éljen és dolgozzon.
0: Tehát neki ahhoz... Ez milyen jó már, amikor valaki 14 évesen...
1: Na erről beszélek, hogy már is más a dolog, hogy amikor idén egy általános, hát még nem tudom, mi legyek. Idén azért spanyol tagozat van? Igen, ez volt már régóta, ez a szívem vágy, hogy én Spanyolországban akarok élni, dolgozni, stb. Egerben van egy iskola, ahol magas szinten meg fogom tudni tanulni a spanyolt, utazásokat is szervezünk, versenyeket is, ide hívunk spanyol oktatókat, stb. Itt meg tudsz tanulni spanyolot, akkor gyere! És akkor hát így tudunk fogadni 15 ilyen diákot, azzal szemben a 15-tel, aki mondjuk, hát még nem nagyon tudom, hogy mit akarok, és hát tulajdonképpen csak gimnazista akarok lenni. Nem őket akarom ezzel degradálni, hanem inkább azt mondani, hogy
0: nektek a céltudatosság kell jobban.
1: Nem csak tényleg csak a befogadáson, arról is, hogy azért a Szilágyi mégiscsak egy fontos színfolt.
0: Egy előszobája tovább tanulás.
1: Igen, fontos színfolt a Egri palettán, meg itt a környéken, hát méltóak akarunk lenni továbbra is ehhez. És hát verseny van.
0: Jó, tehát akkor ez már elindult, meg hát nyilván már megvan, hogy egy komplet osztályt indítotok?
1: Nem, fél osztályt fog mindig indítani.
0: És akkor a humánnal együtt, vagy majd
1: a... humánnal együtt, így van, a humán fele, és a másik fel a spanyol.
0: A spanyolos lesz.
1: És lesz egy angolos, egy teljes angolos osztályunk, azért az továbbra is népszerű, egy komplett digitális kultúra, matek, emelt szintű, komplett biológia, kémia, emelt szintű, és van az AIT-p, az Arany János.
0: Igen, tehetséggondozó programos. Van-e még más aktualitás a Szilágyi házatáján mostanában?
1: Június 4-én tegnap tartottuk a Nemzeti Összetartozás napi ünnepségünket, ez egy, mindig összekötjük egy versennyel, az ország sok pontjáról érkeznek csapatok, mindig nagyon színvonalasan szokott sikerülni, ez most is így volt.
0: Kívánom azt, hogy minden érettségiző diák sikeres érettségit tegyen, és természetesen a szüleik még jobban kívánják, de ti is tanárok, hogy ahova szeretnének első helyre bekerüljenek, de hát ezért nyilván tenni is kell, de hát tettek is most 12 éven keresztül, úgyhogy hajrá, Rázsi Botond, köszönöm!

0: Időről időre beszámolunk a Májva Virág Alapítvány EGRI irodája májvavirág.aktualitásairól, és ahogy ugye követlek titeket a közösségi oldalakon, láttam, hogy most egy kiállítás megnyitótok volt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Pásztor Édó az EGRI Májva.nak még mindig az elnöke, akivel erről beszélgetünk. Mi ez a kiállítás, milyen módon próbálja felhívni a figyelmet a méhnyakrákra, illetve a betegség megelőzésére? A
1: túlélő kiállítás olyan nők történeteit meseli el, akik sikeresen szembenéztek és megküzdöttek a méhnyakrákkal. A portékon nem csak a küzdelem nyomai látszanak, hanem a remény is. Ezek a nők különböző etnikumúak, különböző élethelyzetekből érkeztek, a világ minden tájáról, mégis egy közös üzenetet hordoznak, hogy a rák nem válogat, de az emberi lélek hihetetlenül erős. Május 27-én nyitottuk meg a kiállítást a Tittel Pál könyvtárban, és egészen június 20-ig a múzeumok éjszakájáig látogatható majd a tárlat. A túlélők, ez a szó egyszerre hordoz magában mély fájdalmat és megrendítő erőt. A portrék a betegség nehézségein túl a gyógyulás és a remény erejére hívják fel a figyelmet.
0: Akkor ez a kiállítás tulajdonképpen portrék, fényképek, akik vállalták az arcukat, magukat, és ahogy most említetted, hogy a világ minden tájáról, tehát a Májva.nak külföldi kapcsolata is vannak, vagy mondjuk aki nem magyar túlélője ennek a betegségnek, az hogyan csatlakozhatott be a kiállításra?
1: Ez a kiállítás egy vándorkiállítás, amit egy külföldi fotóstól kapott meg az alapítvány. A fotós itt direkt a háttérben szeretne maradni, tehát még a nevét sem árulhatjuk el, mert a cél az volt, hogy ne rá, hanem a képeken szereplő hölgyekre összpontosítsunk, arra fókuszáljunk, hiszen itt olyan portrékről van szó, 27 portré látható a tárlaton, ahol tényleg a világ minden tájáról, tehát van eszkimó hölgy, Japánból, Németországból, és tényleg különböző életkorú nők szerepelnek rajta.
2: Nagyon fiatalt is láttam.
1: Igen, igen, 19 éves hölgy is van, például egy amerikai lány rajta, és itt az a lényeg, hogy megmutassuk, hogy tényleg sajnos a rák nem válogat, nincsenek országhatárok, viszont az erőt láthatjuk az arcukon, a mosolyt, bármilyen nehéz küzdelmen mentek keresztül a betegség kapcsán, mégis a kifejezésük, az arckifejezésük az erőt sugározza, hogyha megnézzük ezt a tárlatot, azt láthatjuk, a mosolyt, a büszkeséget és az erőt. És a fotósnak ez volt a célja, hogy ezt láttassa meg ezeken a képeken keresztül.
0: A Májva Virág Alapítvány már nagyon régóta működik, és ugye országosan így pontok vannak, és nyilvánvalóan nem csak Magyarországon, hanem külföldön nyilván más nével is hasonló a méhnyakrák elleni küzdelemre buzdító alapítványokról beszélünk. Ha ilyen alapítványokból olyan sok van, amit én feltételezek, talán megerősítesz ebben, Édó, a ti prevenciós tevékenységetekkel mennyire tudjátok valóban a különböző vizsgálatok fontosságára felhívni a figyelmet, tehát hiszitek azt, látjátok a sikerélményeket, hogy igenis az alapítvány felhívásai, akciói, szerveződései segítik azt, hogy egyre többen menjenek el szűrővizsgálatra?
1: Igen, 2013 óta foglalkozik a Májva Virág Alapítvány a női daganatok megelőzésével és a HPV elleni prevencióval, és azt gondolom, hogy valóban több szervezet is foglalkozik ezzel a témával, viszont a Májva Virág Alapítvány felöleli az összes női daganatot, és az egész betegutat tudjuk végig kísérni, menedzselni. Az egész betegút menedzsmentet felöleljük, egészen a tünetek felismerésétől a kezelések végéig, vagy a műtét végéig, és nagyon sok helyen, most már országosan több mint 20 Májva Virág pontunk van, ezért igyekszünk lefedni az országban ezt a területet, és mindenhol felhívni a figyelmet a megelőzés fontosságára, a szűréseken való részvétel fontosságára, amit úgy tudunk elérni, hogy például bekapcsolódunk a országos védőnői képzésben az egyetemeken, több helyen, Nyíregyházán is, Szolnokon is részt veszünk ebben, előadásokat tartunk az ország minden táján, szűrőbuszokkal veszünk részt a szűrésekben, különböző előadásokkal, és ezekben a Májva pontokban, például itt Egerben is helyi szinten tudunk segíteni, helyi szinten fogjuk a betegek kezét, és minél nagyobb platformon próbáljuk felhívni a figyelmet valóban, hogy menjenek rá az emberek szűrésre, és visszajelzéseket is kapunk, hiszen végigkövetjük az egész betegutat. Például itt Egerben is én is szinte hetente kapok telefont, megkeresést, hogy próbáljunk segíteni, orvost ajánlani, különböző kérdések vannak. Ősszel ugye a HPV oltással kapcsolatban anyukák keresnek meg minket, és tényleg fogadórákat szervezünk ezen időszakokban, tehát nagyon-nagyon sok platformon próbálunk jelen lenni, hogy lássák, hogy hol találnak meg minket, és bárkinek tudunk segíteni, aki hozzánk fordul.
0: Akár ezzel beszélgetünk, én mindig kérdezem a statisztikákat, hiszen a statisztikák nem állandóak. Ha jól emlékszem, egy-két éve, amikor beszéltünk, 1500-as éves magyarországi adatokról beszéltél, és ha jól tudom, egy 500 halálozási arány. Jól emlékszem, Édó? Most ezek csökkentek-e? Mondd azt, hogy igen, kérlek.
1: Igen, nagyon jól mondod. Évente a mélyekrák esetében 1500 új megbetegedés számol be a statisztika, és ebből valóban 500-600 halálozással végződik. Picikét csökkent a tendencia, hiszen azért egyre többen az oltást beadatják, ugye a HPV-elleni oltásról beszélünk, amivel szinte 100%-ban megelőzhető a méhnyakrák.
2: Akár felnőtt korban is?
1: Igen, így van. Nagyon fontos tevékenységünk ezen prevenció, hogy fejlődjük a figyelmet ugye a 7. osztályos általános iskolában tanuló gyermekeknek, ugye most már 2020-tól a fiúk is megkaphatják, úgyhogy ezért nagyon sokat lobbizunk, és próbáljuk elérni azt, amit például a skandináv országokban, illetve Ausztráliában már elértek, hogy a lakosságnak, hogyha nagyon nagy része be lenne oltva, akkor akár a méhnyakrákot teljes mértékben ki lehetne szorítani. Úgyhogy itt is mutatkozik már meg azért ennek a hatása, de még sajnos még mindig van előttünk teendő feladat ezzel, hogy minél szélesebb körben felhívjuk a HPV oltás beadására a figyelmet a szülőknél.
0: Most a legaktuálisabb az EGRI Májvia pontban, ugye ez a vándorkiállítás a túlélők. Mi a soron következő programotok?
1: A soron következő program a GoDay lesz, a World GoDay, ami minden év szeptemberében. Ez egy staféta, ami városról városra vándorol az országban. Ugye mi 3 évvel ezelőtt rendeztettük meg itt Egerben nagy sikerrel. Most Salgó Tarján fogja kapni a rendezés jogát. Ez lesz a soron következő kiállítási staféta helyszín, az Salgó Tarjánban lesz. Itt Egerben viszont ősszel szoktuk szeptember elején megkezdeni a általános iskolai rócsónkat, ahol védőnőktől iskolára járunk, és ugye, ahogy mondtam is, a HPV oltás fontosságára hívjuk fel a figyelmet, illetve fogadórákat tartunk.
0: Még a beszélgetés végén egy gondolat eszembe jutott, ha már a kiállítással kezdtük a Tittelpál könyvtárban. A Tittelpál könyvtárban van egy állandó, vagy legalábbis már egy elég régóta ott található Májva polcotok, ugye? Mi is ennek a funkciója?
1: Igen, igen, a Májva polcunk, amit azért hoztuk létre, hogy az Egerben is helyben lévőket is napra készen tudjuk tájékoztatni az aktuális tudnivalókról az egészségmegőrzéssel kapcsolatban, illetve női daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos összes információt, kiadványainkat megtalálhatják helyben, ezek kölcsönözhetők, és rendszeresen frissítjük. Úgyhogy ezt nagy szeretettel ajánlom, hogy aki a könyvtárba látogat, az erre a kedves kis sarokba is látogasson el a mi Májva polcunkba.
0: Mit lehet kívánni egy ilyen alapítványnak, hiszen ez egy elképesztő elhivatottság, és egy nagyon szép munka, hiszen ezt tényleg azt tudja szívvel lélekkel csinálni, aki érintett, mint amiről mi már korábban is beszéltünk, úgyhogy azt kívánom magunknak, tényleg mindenkinek a világon, hogy egyre kevesebb beteg legyen, és talán megérjük tényleg azt, hogy a méhnyakrákot vissza lehet szorítani. Pásztor Édó, köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen!

0: Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Beáta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az Európai Bizottság riasztó követeléseket támaszt Magyarországgal szemben. Ilyen árat nem szabad fizetni az uniós pénzekért, jelentette ki a Fidesz országgyűlési frakció vezetője. Gulyás Gergely a közösségi oldalán közzétett videóban emlékeztetett. Néhány nappal az Európai Bizottság és a magyar kormány között létrejött politikai megállapodást követően a bizottság országspecifikus ajánlásokat bocsájtott ki. Úgy értékelt, ezek a követelések, amelyeket a bizottság Magyarországtól, immár az új magyar kormánytól vár, riasztóak, gyakorlatilag minden olyan hagyományos magyar intézkedést felszámolnának, ami jó az embereknek, és amelyet az elmúlt években az Orbán kormány alatt fogadott el az országgyűlés. Felszámolnák a kamatstoppot, a rezsicsökkentést alapvetően akarják átalakítani, az orosz energia vásárlását pedig meg akarják szüntetni Magyarországgal. Ezen felül át akarják alakítatni a nyugdíjrendszert, éles kritikával illetik a 14. havi nyugdíjat, és támadják a védett üzemanyagárat is, sorolta. Hozzátette, ezekre a követelésekre az új kormánynak is nemet kell mondania. A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt három képviselője nyújtott be az országgyűlésnek. Közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. A miniszter szerint Bódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt tiszás képviselők javaslata azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, a képmásuk valótlan kontextusban való felhasználására irányul. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, közölte Magyar Éva a kormányszóvivői tájékoztatón Budapesten. A kormányszóvivő elmondta, a kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékony, szakmailag jobban megalapozott és nem terheli felesleges adminisztrációval a pedagógusokat, közölte. A kormány több döntést is hozott, amelyek a természeti környezet védelmét, a fenntarthatóságot és a jövő generációinak élhető életminőségének javítását szolgálják, közölte a kormány szóvivő Budapesten. Köböl Anita elmondta, a kormány csütörtökön döntött a hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról, egy új és szigorú környezeti felelősségi rendszer előkészítéséről, az akkumulátoripar szabályozásának szigorításáról, valamint a védett erdők átmeneti védelméről is. Szeptember 1-ig felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási koncesszió működését. Október 1-ig kell kidolgozni a minden eddiginél szigorúbb környezetvédelmi felelősségi rendszert, sorolta a döntéseket. A kormány döntött arról, hogy a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások. Szondi Vanda a kormány csütörtöki üléséről beszámolva elmondta, ahogy a kormány megígérte, szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségét. Elmondta, az előző kormány ezen a területen is elég nagy összevisszaságot hagyott. Jelenleg összesen 24 jogcímmel lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni. Hozzátette, jelenleg arra sincs konkrét szám, hányan vállalnak most itt munkát. Végül az időjárásról. A keleti tájakon vastagszik, északnyugat felől ugyanakkor csökken a felhőzet. A középső és északkeleti tájakon hajnaltól várható felhőzet csökkenés. Elszórtan főként a déli megyékben várható esőzápor. Az északi északnyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 23 és 28 fok között valószínű. Híreket hallottak.
3: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

0: Leó pápa a német katolikus diákok társulatához. A közös katolikus hit erejében szolgáljatok.
1: Leó pápa alapítványt hoz létre egy agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére Santa Maria di Galériában. Leó pápa üzenete: védjük meg a betegek adatait a technoegészségügyi gyarmatosítástól.
2: Júniusi konzisztórium, a nemzetközi helyzet, a Magnifica Humanitas Enciklika és a Szinódus témáiról.

0: Leó pápa a német katolikus diákok társulatához. A közös katolikus hit erejében szolgáljatok. Június 5-én Szent Bonifác vértanú Németország védőszentjének emléknapján pénteken délben fogadta 14. Leó pápa a német katolikus egyetemi diákok társulatának 1100 fős nagy csoportját a 6. Pál aulában. A Németországban, Olaszországban és az egész világon ugyanazon katolikus hit erősítse együttműködésüket anélkül, hogy kompromisszumot kötnének a pillanatnyi divatokkal, és hogy egyéni preferenciákat az egyház közös hagyománya elé helyeznék, hangsúlyozta nekik Leó pápa.
1: Dear brothers and sisters, welcome. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen! Isten hozott benneteket, köszöntötte a Szent Atya népes német zarándoklatot, akik, mint a német katolikus hallgatói társulatok tagjai, először gyűltek össze közös találkozóra Németországon kívül. Rómába Ad Petri Sedem Péter székéhez katolikus hitük révén érkeztek, amely meghatározza és Jézus tanítmányaiként össze is köti őket, miközben kifejtik az ebből fakadó kulturális tevékenységüket. Leó pápa a keresztény hit, a testvéri közösség és a kulturális küldetés három témájáról emlékedett a beszédében. Először is katolikus identitásukat a társulatok négy kulcsszava fejezi ki világosan. Religió, sciencia, amicícia et patria, vagyis a hit, a tudomány, a barátság és a haza. A múlt önkényuralmával és ideológiáival szemben a katolikus hit soha nem maradt csupán látszat vagy címke, hanem inkább egy olyan életmód, amelyet az egyetemi és a munkai környezetben is meg kell osztani. Az evangélium kovászaként testvériségük folyamatosan növekszik mind a tudományos és politikai szférában, mind a különböző tudományos, szakmai és társadalmi körökben. Tevékenységeiknek ez a közös dimenziója nem csupán országuknak, hanem egész Európának is hasznára válik, amelynek középpontjában éppen Németország áll, állapította meg Leó pápa. A közösségi szellem vonatkozásában a Szent Atya a társulat mottóját idézte. In certibus unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. A biztos dolgokban egység, a kétségesekben szabadság, és mindenben szeretet.
1: These words attest to the true foundation, the critical dialogue and constant dedication that characterize your association.
0: Ezek a szavak tanúskodnak a társulatra jellemző igazi alapokról, a kritikus párbeszédről és az állandó elkötelezettségről, amely a tudás megosztásán túl kölcsönös megbecsülésre is törekszik, nem is csak az eszmék síkján, hanem az együttműködés gyakorlatában. Éppen ezért Krisztust, az élet egyetlen urát és mesterét követve a társadalomban az emberiség közös javának képviselőiként lépnek fel. Németországban, Olaszországban és az egész világon ugyanaz a katolikus hit erősítse együttműködésüket, anélkül, hogy kompromisszumot kötnének a pillanatnyi divatokkal, és hogy egyéni preferenciáikat az egyház közös hagyománya elé helyeznék, hangsúlyozta nekik Leó pápa. Ennek a közös testvéri örömnek a jegyében kérte tőlük a kultúra evangelizációját, amely azzal vonzza a fiatalokat, hogy tanúskodnak a szenvedélyes odaadottságról, a szakértelemről és az igazi keresztény barátságról. Végül a tanulmányok során végzett változatos kulturális tevékenységük ráébresztették a társulatok tagjait, hogy nem csupán egy szakma, berúf, iránti elkötelezettségről van szó, hanem egy hivatás, berufung követéséről. Az igazság keresése ugyanis egy olyan közjó, amire érdemes vágyakozni és azt továbbadni. Leó pápa azt kérte a német diákoktól, hogy a módszeresen művelt tanulmányaik ne sorvadjanak puszta spekulációvá, hanem a tanulás legyen inkább olyan elkötelezettség, amely önfegyelmet és megtérést igényel. A kultúra az emberiség javát szolgálja, az igazság pedig szabaddá tesz minket, míg a hazugság eltorzítja a neveket és a dolgokat. szembenézve mindazzal, ami dehumanizálja az embereket, különösen a kicsiket, a szegényeket és a betegeket, Leó pápa azt kérte a német diákoktól, hogy legyenek a keresztény humanizmus tanúi. Gondolkodjanak el azon, amit 16. Benedek pápa, társulatuk egykori kiváló tagja mondott 2011-ben a német parlamentben.
1: Develop a coherent ecology of man. Man too has a nature that he must respect.
0: Fejlesztene ki egy koherens emberi ökológiát. Az embernek is van természete ugyanis, amelyet tiszteletben kell tartani. A Ferenc pápa által képviselt átfogó ökológia jelzi, hogy a világ tele van jelentéssel, nem egy mozdulatlan valóság, amelyet tetszés szerint vagy a hatalom kedvéért lehet átalakítani. Valójában nem részecskék véletlenszerű gyűjteménye vagyunk, hanem a transzcendencia felé nyitott testek. Az élet és az igazságosság, a bölcsesség és a szeretet iránti szomjúságunk irányításával együtt fedezzük fel az igazságot a tudásban, a cselekvésben és a hitben. Beszéde záró gondolatában Leó pápa kiemelte, hogy az emberek keresik az Istent, aki pedig megmutatta magát nekünk megváltóként. Tehát nem cselekedeteink ellenére, hanem éppen azok révén építünk ki kapcsolatot Istennel, ami a szentség felé vezető út lesz. Igen, a keresztények kulturális küldetése abban áll, hogy a társadalmat és a történelmet az Istenre összpontosított élet felé irányítsák. Szent Bonifác, Németország missziós védőszentje ködben járására legyenek ennek az evangéliumi bölcsességnek a tanúi a német és az európai társadalomban. Danke sehr, nagyon köszönöm, zárta végül a német katolikus diákok társulata az intézet beszédét a Szentatya.
2: Leó pápa, védjük meg a betegek adatait a technoegészségügyi gyarmatosítástól. 14. Leó Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetet küldött Renzo Pegoraro püspöknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének. A vatikáni szervezet június 1-én és június 2-án egy római tanácskozást tartott, amelyet az egészségügyi információk megőrzéséről szóló Tajpei nyilatkozat felülvizsgálatának szentelt. Az esemény a Pápai Életvédő Akadémia, az Orvosi Világszövetség és az Izraeli Orvosi Szövetség támogatásával jött létre. Az Orvosi Világszövetség az orvosokat tömörítő, független nemzetközi szakmai szövetség, amelynek Magyarországon a Magyar Orvosi Kamara is elismert tagja. A technológia folyamatos javítása és fejlesztése azt jelenti, hogy a meglévő biztonsági és adatvédelmi szabályzatok frissítése sürgető és alapvető kérdéssé vált, különösen ha az egészségügyi adatbázisokkal és a biobankokkal kapcsolatos információkról van szó. 14. Leó ezt hangsúlyozta egy angol nyelvű üzenetben, amelyet Pietro Parolin bíboros államtitkár írt alá, és amelyet Renzo Pegoraro püspöknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének címzett. Ez az alkalom a harmadik találkozó volt, amely az Orvosi Világszövetség Tajpei nyilatkozatának felülvizsgálatával foglalkozik. Ez az orvos etikai dokumentum meghatározza az egészségügyi adatok és biológiai minták tudományos kutatásban történő gyűjtésének, megőrzésének és felhasználásának alapelveit. Annak bizonyítékaként, hogy a személyes egészségügyi és biológiai adatok védelmének kérdése kritikussá vált, Pietro Parolin bíboros felidéz egy részletet Leó pápa nemrégiben megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából, amelyben a 178. bekezdésben hangsúlyozza, hogy a gyarmatosítás egy új formája jelent meg, amely a magánéletet kihasználható adatokká kívánja alakítani. Mégis a bizalmas információknak ez az imperializmusa, amely végső soron a betegek életét testesíti meg, ütközik minden emberi lény méltóságával, amelyet a szent írások rögzítenek. Isten képére és hasonlatosságára teremtve, hangsúlyozza Parolin bíboros a Teremtés könyvét idézve, minden emberi személy felbecsülhetetlen értékű, megmásíthatatlan és egyedi egyén, ezért meg kell védeni a kizsákmányolás és a kereskedelmi forgalomba hozatal különböző formáitól, amelyek arra törekszenek, hogy a személyt adatok sorozatára redukálják. Üzenetén

0: mezőgazdasági termelést, növénytermesztést és állattenyésztést, valamint a napenergiából történő áramtermelést. Azonnal tegye láthatóvá és kézzelfoghatóvá a kötelezettségvállalást egy olyan agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére a Santa Maria di Galeria extraterritoriális, vagyis Vatikánon kívüleső övezetben, amely nem csak a meglévő rádióállomás, hanem a Vatikán városállam teljes energiaellátását is biztosítja. Ezt a szándékot tartotta szem előtt 14. Leo, amikor június 1-én keltezett kirográfiával megalapította a Fratello Sole alapítványt, azzal a céllal, hogy valósítson meg egy átmenetet a fenntartható fejlődés modelljére. Ez egy olyan projekt, amelyet Ferenc pápa már szorgalmazott 2024. június 21-i Fratello Sole motu proprio formájában kiadott apostoli levelében. Leo pápa hozzátette, hogy az alapítvány létrehozása figyelembe veszi a fentemlített motu propriót, és az olasz hatóságokkal 2025. július 31-én aláírt és 2026. május 27-én hatályba lépett megállapodást. Az alapítvány a jövő reményének jelét jelenti, és példát mutat arra, hogyan lehet összeegyeztetni az energiatermelést és a mezőgazdaságot a környezet tiszteletben tartása és védelme mellett, összhangban a Laudato Si kezdetű enciklikában, a Laudate Deum buzdításban, a Fratello Sole motu proprioban és általánosabban az egyház társadalmi tanításában foglalt környezeti fenntarthatóság és közös otthonunk gondozásának elveivel.
1: Júniusi konzisztórium a nemzetközi helyzet, a Magnifica Humanitas enciklika és a szinódus témáiról. Osztozás a szenvedésben és a remény jeleiben a nemzetközi helyzettel kapcsolatban. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklika egyes témái, valamint a szinódus gyakorlati megvalósítási folyamatának állása. Ezek a kérdések adják a konzisztóriumi ülések magvát, amelyet 14. Leó pápa június 26 és 27-ére, valamint 29-ére hívott össze. Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja szerdán erről küldött pontosítást valamennyi résztvevő bíborosnak. Aláhúzza, hogy a pápa szándéka az, hogy a január 7-én és 8-án tartott találkozóhoz hasonlóan a soron következő is teret adjon a kölcsönös meghallgatásra, megkülönböztetésre és elmélyülésre az egyház jelenlegi életének és küldetésének főbb kérdéseiről. A konzisztórium célja 14. Leó pápa számára az, hogy összegyűjtse a bíborosi kollégium tagjainak tapasztalatát és tanácsait, valamint hogy számíthasson tevékeny segítségükre és támogatásukra azokon a helyeken és posztokon, amelyekben az egyházat szolgálják. Ezért tehát fontos, hogy a munka a meghallgatás, a szabadság és a parrézia légkörében folyjon, elősegítve a közös megkülönböztetést, írja levelében Re bíboros. Az első ülésszakon áttekintik a nemzetközi helyzetet és a helyi egyházak valóságát. A megbeszélésekhez két irányító kérdést tesznek fel a bíborosoknak. Milyen szenvedések, feszültségek és kérdőjelek foglalkoztatják leginkább a gondjaikra bízott népeket és egyházi közösségeket? Milyen jeleket látnak a reményre, az evangélium iránti hűségre és a lehetséges kiengesztelődésre, amelyeket fontosnak tartanak megosztani a többiekkel? A második és a harmadik ülésen a május 25-én megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikával foglalkoznak. A második munkamegbeszélésen a dokumentum 5. fejezetét mélyítik el, melynek címe a hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja. A levél emlékeztet, hogy a pápa a 182. pontban egyre inkább polarizált, erőszaktól és konfliktusoktól sújtott világban a béke nem csak egy téma a sok közül, hanem az egyetemes közjó feltétele, valamint a népek erkölcsi érettségének fokmérője. Azokat a bíborosokat, akik a háború sújtotta területekről érkeznek, arra kérik, hogy mondják el, hogyan érinti őket ez a fájdalmas helyzet, a többieket pedig arra,

Gondolkodjanak el az olyan nyelvezet, logika és gyakorlat újra előtérbe kerülésén, mely gyengíti a kiengesztelődés és az együttélés lehetőségeit. Együtt kívánnak tehát elmélkedni arról, hogyan lehet meghaladni az úgynevezett jogos háború elméletét, melyet túl gyakran használnak bármilyen háború igazolására, ahogyan arról 14. Leó pápa enciklikája 192. pontjában ír. Továbbá, milyen konkrét utakon segíthetik a népeket és a keresztény közösségeket a béke megőrzésében és építésében. A harmadik ülésen a jó építésének távlatából kiindulva, ami a Magnificat Humanitas bevezetőjében és záró részében is megtalálható, a bíborosok az enciklika azon felhívásával foglalkoznak, miszerint korunk átalakulásait az evangélium fényében kell olvasni, és az ember boldogságra és teljességre vágyódását egy átfogó emberi fejlődés felé kell irányítani. A záróülés első részét a szinódusnak szentelik majd. Tájékoztatják a bíborosi kollégium tagjait a szinódus megvalósítási folyamatáról a nemrég kiadott dokumentum alapján, amely a 2027-2028-as szinódusi találkozóra készít fel, Szakaszok, szempontok és eszközök a felkészüléshez címmel. A júniusi záró konzisztóriumi ülés második részében a bíborosok szabadon párbeszédet folytathatnak a pápával, 3 perces felszólalások formájában. Ré bíboros végezetül arról ír levelében, hogy a konzisztórium június 26-án és 27-én a 6. pálteremben és a szinódusi aulában zajlik majd, és június 29-én zárul a Szent Péter Bazilikában, amikor Leó pápa szentmisét mutat be Szent Péter és Pál apostolok főünnepén, megáldja a palliumokat és átadja azokat az új metropolita érsekeknek.

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
2: Kedves hallgatóink, mai adásunkban a 2021. június 4-i adás ismétlését hallják, melyben Birincsikné Antalóczi Hajnalka hitoktató, dr. Pető Katalinnal és dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával a szentségek fontosságáról beszélget.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké! Amen!
3: Szeretettel köszöntelek benneteket a mai kis beszélgetésünkön, és folytatnánk talán az elmúlt alkalmaknak a beszélgetését. Ugye az elmúlt alkalommal a bérmálásról, a bérmálás szentségéről beszélgettünk, ugye a pünkösd ünnepe kapcsán. Nagyon sok embernek tulajdonképpen nagyon nincs arról tudomása, tudása, hogy mik is azok a szentségek, és hogy miért fontos nekünk, keresztényeknek, hogy részesüljünk ezekben a szentségekben. Egyáltalán, hogyha ezt a szót hallja valaki, hogy szentség vagy szentségek, akkor mit tudunk neki erre mondani? Hogyan tudnánk megfogalmazni bárki számára, egy kívülálló számára, hogy miért jó neked bármelyik szentséget fölvenni?
4: Hát tulajdonképpen ez is az Isten szeretetének a jele, ugye, hogy ezeket a szentségeket kaptuk, ezek kegyelmeket közvetítenek. Vannak látható jelei, formái, keresztségnél a víz, amit ugye látunk, szemünkkel látunk, vagy az áldozásnál a szent ostya, igen. De a benne lévő kegyelmet azt már érezzük majd. A segítő, a megerősítő, az éltető kegyelmet, ugye az eukarisztiával, a szent ostyával, hogyha minél gyakrabban táplálkozunk, akkor úgymond keresztény életünket tudjuk gyakorolni. És hát segítségünkre van amelyik a beavató szentség, tehát nyilván a keresztség által lépünk be az egyházba, leszünk Isten gyermekei, tehát ez az alapvető ahhoz, hogy a többi szentséget magunkhoz tudjuk venni.
3: Így van. Beszéltél arról, hogy a szentségnek van egy látható része, és van egy láthatatlan kegyelmi része. Na most akkor rögtön megkérdezi, hogy mi az, hogy kegyelem. Nagyon sok fogalom van a mi egyházunk életében, amit használunk, de tudjuk-e azt, hogy mit jelent? Ugye a kegyelem, kegy, ajándék, amit ugye Jézustól kapunk, amit ugye speciál nem érdemlünk meg, de kapjuk. És miért kapjuk? Mert szeret minket.
4: Mint az elején is mondta, az Isten szeretetének jelképeit meg.
3: Így van.
4: Nem
3: így
4: csak
3: van.
4: Jelkép, hanem gyakorlatban is.
3: Hát ez teljesen biztos. Így van, gyakorlatban is érvényesül. És ugye, tehát a beavató szentség, amit te is mondtál, hogy az első, hogy a keresség, enélkül tuti biztos nem vehető fel egyik szentség sem. Tehát nem lehet az, hogy jöttem esküdni, és nem vagyok megkeresztelve. Tehát ez az első. Na most nagyon jó, hogy erről beszélgetünk, mert ezt még azért talán ez még fontos manapság.
5: Reméljük, hogy fontos.
3: Mert hogy ugye a pici babát elvileg elviszik, és ugye megkeresztelik, de ma már nagyon gyakori, hogy mégse.
5: Hogy névadó van a mai világban is.
3: Igen. Vagy pedig már több éves az a gyerek, vagy pedig már akár felnőtt korig is eljut, hogy nincs megkeresztelve pedig. Mit ad nekünk a keresztség?
5: Én olvastam, hogy az egész kereszténység élet alapja, a lelki élet ajtaja és kapuja a többi szentséghez.
3: És ugye a kerességben Isten gyermeke leszünk.
4: És Jézusnak
3: az egyháznak
4: egyház tagja, igen.
3: Így van. Jézus. Tehát Isten gyermeke és az egyház tagja, és egy olyan egyháznak a tagja, ami igazából egy olyan közösségnek a tagja, aki Istennel akar élni.
5: Igen.
3: Hát azért ez nem semmi.
5: Igen, azért mondtam az előző adásban, hogy nem tudjuk, hogy milyen kegyelmeket kapunk, és hogy mennyire komolyan kellene ezeket venni, hiszen Istenre bízzuk onnantól kezdve, ami számunkra a legfontosabb, a gyerekünket. És ha Isten áldása van azon a gyermeken, akkor nagy baj nem lehet. És ez az alapvető dolog, amit én például anyaként vagy szülőként a gyerekemnek megteszek. És ismételni tudom magamat, hogy ha elvisztük a gyereket védőoltásra, ott gyakorlatilag a testét védjük, a keresztséggel pedig a lelkét védjük, és a keresztvíz által lesz ő Isten gyermek, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, fontosabb, mint bármi más.
3: Igen, és az a szomorú, tudjátok mi a szomorú, hogy amikor én ezt tanítom a gyerekeknek, és nagyon, nagyon korán tanítjuk ezt a hittanórákon, és a gyerekek tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy ő megvan-e keresztelve, vagy nincs, tehát ezt általában tudja a gyerek, és mondjuk egy harmadikos gyereknek, amikor ugye elmeséljük ezt, hogy sőt, már hamarabb is, hogy ugye a keresztség az egy szentség, és Isten gyermeke leszünk, és akkor ilyen nagy kerek boci szemekkel néz rám, és akkor azt mondja nekem, hogy és akkor én nem vagyok Isten gyermeke. Amikor ő neki a kis szíve ott van nyitva, nyilván nem véletlenül van ott. Nyilván, hogy van egy vágy a szívében, nyilván, hogy szereti Jézust, szeret ott lenni, de nincs megkeresztelve. És akkor ennek a gyereknek válaszolni kell.
4: És ez nem könnyű, gondolom.
5: Nagyon nehéz. Én nyilván nagyon nehéz, mert most, ha azt a választ adod, amit hallani akar, akkor megint egy olyan szűk mezsén kell menni, hogy arról bármikor te is leborulhatsz, és tulajdonképpen a hitelességedet veszítheted el, akár mint pedagógus, akár akármi másik családsegítő, de mégis a gyermeknek meg kell mondani. De a gyerekbe, a mentális állapotába, az kis agyába úgy is lejátszódhat ez, hogy engem nem szeretnek a szüleim, hogy ezt a kegyelmet én nem kaptam meg. Tulajdonképpen ez nem az, hogy a szülő nem szereti a gyermeket, hanem a szülőben van egy nagymértékű ellenállás valamiért,
3: vagy tudatlanság.
5: Ezt a szót nem akartam kimondani, de nyilván az, hogy miért, és az a legszomorúbb, ugye én a munkámból adódóan én is megszoktam, nekem a negyedik kérdés körülbelül az, hogy áll a család például, akikkel én dolgozok, hogy áll a hithez, hogy vallásosak-e. Mert nyilván, hogyha azt mondja, hogy igen, belekérdezek, lejön az, hogy igen vagy nem, és hogyha valóban hisz Istenbe, akkor már el tudunk indulni egy olyan úton, ami olyan, mint a korcsolyapálya, tudunk szépen csúszni rajta. De ha nem, akkor nyilván jönnek ezek a különbözők, de a gyereknek őszintén kell válaszolni, és a gyerekbe a következő kérdés és a következő kérdés is ott van, és ez szerintem ez nem egy pedagógus, vagy nem egy lelki segítő, vagy nem egy kívülálló dolga, hanem a szülőknek, hogy én miért is nem kereszteltettelek meg annak idején.
3: Persze, igazából én el szoktam mondani a gyerekeknek, hogy Isten téged is szeret, és nagyon szeretné, hogy a gyermeke legyél, és nekem azért már volt olyan példa, hogy a gyerek kiállt, és x évesen ő szeretett volna megkeresztelkedni, és mondjuk a szülők nem gördítettek akadályt, tehát ezt meg lehetett tenni. Van erre azért példa. Viszont van másik példa is, amikor ugye a szülő érezte magát rosszul ezért, és ugye a gyerek akkor így ment is szépen a hittanóráról. Tehát van ilyen dolog is.

0: Térjünk vissza ugye a kereséghez. Ez egy nagyon fontos ajándéka Jézusnak, hiszen ugye ez eltörli ugye az áteredő bűnt, megszentelő kegyelmet, tehát már a lélek bennünk van. Olyan, mint egy pici mag, ezt az előző műsorban is pont Kati, te említetted, hogy egy kis magocska, és ugye ezt a kis magocskát azt így szépen nevelgetni, növeszteni kell, mert ez most vagy felnevelődik rendesen, növényi, vagy elsorvad, hogyha nem foglalkozunk vele, és ugye ez nyilván elsősorban a szülőknek a feladata, a családnak a feladata, de feladata a keresztszülőknek is, és akkor itt is van egy kis félreértés.
1: Még ez a megtisztulás jutott eszembe, hogy mondtad előtte, hogy amikor már, tehát amikor felnőttként keresztelkedik valaki, ugye most a katekumenek kapcsán, akkor jobban tudatosul benne ez a megtisztulás, tehát hogy az áteredő bűntől, a személyes bűntől is megtisztul, és egy új emberként születik újjá, és abban a pillanatban, amikor megkeresztelték, akkor a legeslegtisztább az életében. És ezt tudatában voltak most, akik keresztelkedtek, és nagyon örömmel fogadták.
0: Hát nem véletlenül volt az első keresztényeknél is felnőtt keresztelés, igen, hiszen hogy tudatában. Csak ugye a szülők látták azt, hogy, vagy illetve érezték, hogy nekik milyen jó, és ezt szerették volna a gyerekeiknek is, és ezért tért az egyház ugye a gyermekkereszteléshez, hogy minél hamarabb. Meg talán lehet, hogy azért is, mert ugye, hogy a halandóság miatt, hogy esetleg pici gyerekek is meghaltak, és hogy azért mégse úgy halljanak már meg, hogy az áteredő bűn állapotában vannak, és ezért is gondolom. Tehát de elsősorban azért, mert szerették volna a kegyelmet minél hamarabb a gyerekeknek is. Meg ugye igen, a keresztülők.
2: Keresztülők.
0: Mi egy keresztülőnek a feladata? Ugye ti vagytok keresztülők? Mire te igen, tudom, hogy vagy? Kati,
1: igen, én is. Hogy a keresztülő, kettő keresztgyermekem van, és hát tulajdonképpen a keresztülőnek az előző adásban is beszéltünk a bérmálkozásról, a bérmaszülő feladatáról. A keresztülőnek szintén az, hogy a keresztségtől kezdve folyamatosan vezesse be a hit gyakorlásába, ha gyermek, akkor az őszintjén vezesse, szentmisére elviszi.
0: És csak a gyerekkel kell neked foglalkozni keresztülőként?
3: Nem. Az egész családdal.
1: Hát leginkább a keresztgyermekre tudsz esetleg hatni, de példáddal a családra is valószínű, de azt őt vállaltad, elsősorban őt vállaltad, hogy vezeted, és mellette állsz.
3: Én annak idején úgy csempésztem bele életükbe a Bibliát, hogy ilyen nagyon-nagyon szép Biblia, nagyon-nagyon szép rajzokkal, és minden, nagyon szép volt maga a könyv, és hogy eleve színes volt, és felkeltettem az érdeklődésüket. Én úgy gondolom, hogy a jó kapcsolat az, hogy a gyerek mindenféleképpen érezze azt, hogy biztonságban vagyok melletted, hogy a te példád az nekem igenis tetszik. És ugyanaz, mint az én gyerekeimmel, hogy az én példám által tegyen meg dolgokat. Ne azért, mert én kérem, hanem mert szimpatikus neki az, ahogy én azt megélem. Én nem erőltettem soha a keresztlányaimat, mert nagy ellentmondás van a szülők és én közöttem a kereszt nevelésbe, de mégis őket is próbálom egy kicsit formálni, hogy igen, a gyereknek ezt kell, mert mi van akkor, ha nagyobbacska, az előbb imént említettem a nagyobbik, és már bizony-bizony megy gimnáziumba, jön a nagy szerelem, és mi van akkor, hogyha majd az lesz a gáncs, hogy adottan ő nem úgy éli a hitét, vagy mert mellé kerülheted egy olyan fiú is, aki adottan nagyon vallásos családból származik, és így próbálom egy kicsit arra mozgatni őket, és azért mondtam ilyen mosolyogva, hogy nem, a gyerek a legkönnyebb a keresztülőnek, a gyereknek a nevelése, a gyereknek a hitbéli nevelése a szülőkkel, és hogyha ellenállók a szülők, akkor ott meg kell dolgozni azért, hogy bizony-bizony abba az irányba működjenek, ahogy...
0: És nem csak, hogy meg kell dolgozni, mert igazából a keresztülőnek az a feladata, bármennyire is furcsa, hogy a szülőket segítse a gyereknek a keresztény nevelésében.
3: Igen.
0: Tehát, hogy emellett, hogy én még kapok gyereket is, az csak egy plusz dolog, de hogy felvállalni, hogyha látom azt, hogy nem jó úton vannak, hogy igenis akkor felhívni a figyelmet arra, hogy akkor a gyereknek az érdekeit szem előtt tartva, és a keresztény nevelését. Ez az én feladatom. És ugye ez nem egy könnyű feladat, mert hogyha én a saját kereszt gyerekeimet nézem, akkor kettővel tulajdonképpen kapcsolatom sincsen. Mert ugye akkor ott csak annyi volt a fontos, hogy oda tartsa valaki őket a kereszt víz alá, és aztán igazából úgy meg is szüntették a kapcsolatot is. És így azért nehéz. De a másik kettő keresztgyerekemmel szerintem nagyon jó a kapcsolat. Ott viszont nekem az volt a megható, hogy tulajdonképpen így a nagy idegemből, mert hát én nem is voltunk ismerősök, meg semmi, hanem ugye a férjem révén lett ugye az anyuka ismerős, és egyszer csak kaptunk egy nagyon szép levelet, hogy az érkező, vagy már a megérkezett babájuknak szeretnék, hogyha mi lennénk a keresztszüleik, mert hogy ők úgy látják, hogy ilyen keresztszülőre van szükségük, mint mi, és ez nagyon megható volt. És akkor tényleg így kezdődött az egész kapcsolat, és a mai napig ez tart, és nagyon szeretem a keresztgyerekeimet, és azt gondolom, hogy jó is a kapcsolat, de a lelkemben viszont ott van az a másik kettő, akivel meg nincs.
3: Neked.
0: És ugye ez az én hibám is, biztos, de itt ugye már volt arról szó, hogy én hiába szeretném a jót, hogyha nem engedik. Ez így nehéz. Üzenem, hogy úgy kell vállalni keresztszülőséget, hogy tényleg tevékenyen ott tudok-e lenni annak a családnak az életébe, vagy sem, nem?
1: Szerintem mind a... Mondjad, mire akarok.
3: Csak annyi, hogy nekem abból a szempontból nagyon nagy szerencsém van a keresztgyerekeimmel, hogy az unoka húgomnak a gyermekei, szóval családba vannak, és talán több jogom, nagyobb jogom van adottan formálni az unoka húgomat is, aki 100%-ba hallgat rám. Nyilván nem vállaltam volna el úgy, hogyha nem tudnám teljesíteni. Nagyon messze vannak, mert Békés megyébe élnek, de attól függetlenül majdnem, hogy napi kapcsolat van közöttünk. Nem csak, hogy keresztülő vagyok, hanem, hogy amikor szüksége van rám, akkor ne csak a számmal legyek ott, hanem jelenlétileg is ott legyek. És fel tudjam ismerni azt, hogy rám mikor van szükség, és adottan mikor van az, hogy teher vagyok.
0: Hát, vagy legalábbis ők is meg tudják oldani az életüket.
3: Igen.
0: Kati?
1: Na most az én esetemben mind a kettőre van példa, ugye a közeli keresztszülőségre, mert a húgomnak a lánya, immáron ő már felnőtt hölgy, és házasságban él, és már neki is gyermekei vannak, és ez, hogy minden percben ott vagyunk és segítem, ez egész életünk folyamán teljesen egyértelmű volt, és nem csak hitbéli dolgokban, hanem a hétköznapokban is bizony voltak nehéz helyzetek az életben, és mai napig is nagyon jó a kapcsolatunk. A másik keresztfiam, tehát ő távolabb, ő Angliában él, így a kapcsolatot tartani nehezebb, nincsen semmi ellentmondás vagy bármi, csak így nehezebb a kapcsolatot tartani távolságon. De most ez a beszélgetés jó arra, hogy egy kicsit aktualizálom majd a hitbéli életét, és én még mindig azt mondom, hogy a gyermeknek vagyunk a keresztszülei. Tehát a gyermeknek a kísérését vállaltuk. Az, hogy a szülők is ott vannak és hozzátartoznak, feltételezhető, hogy azért kereszteltette meg, mert ő is nem biztos, hogy mindenki, de azért valamilyen szinten. Nyilván kell irányítgatni, hogyha nem úgy áll hozzá. a dolgokhoz, de én azt mondom, hogy elsősorban a gyermekért vagyunk felelősek, vagy ő mellette kell ott lenni. A szülőkön keresztül is, de ő rá kell fókuszálni. Ez az én nézetem.
0: Fókuszáljunk a gyerekre is, meg fókuszáljunk a szülőkre is. Ez egy nagyon-nagyon fontos szentség, és ugye ezt már mondtuk, hogy milyen lelki tartalmakat kapunk, tehát hogy az Isten gyermeke, az egyház tagja leszünk, hogy eltörlődik ugye az áteredő bűn, hogy a Szentlélek az, aki bennünk él. És igazából ez is olyan érdekes, mert a gyerekek szokták kérdezni, hogy hát hogy, honnan tudom én azt, hogy bennem él a Szentlélek. Aztán mondtam, hogy hát úgy, hogy megszólal időnként, ugye? Hogy a lelkiismeretünk az, ami azért úgy időnként tudatja velünk azt, hogyha valamit jól vagy nem jól teszünk, és hát bizony szól a Szentlélek, csak meg kéne hallani. Aztán ugye a keresztelés szertartásának is vannak nagyon szép olyan látható jelei, ami megint csak utalnak arra magára a szentségre is, hogy milyen lelki kegyelmeket, tartalmakat kap. Látható szimbólumok közül legjobban nekem az olaj az, ami tetszik, és azért, mert ugye az azt szimbolizálja, hogy kicsúszson a gonosznak a kezei közül az a gyerek, és hogy tényleg én is azt kívánom nekik, hogy csúszanak ki mindig a gonosz kezei közül, mert és soha ne kerüljenek oda, mert az nem az örök élet felé vezető út, ez már teljesen biztos. Még egy rövid kérdésem van azért, ezzel kapcsolatban te emlékszel az első áldozásodra itt, bármelyik kötök?
3: Én konkrétan igen.
1: Én is emlékszem, én Mezőkövesden voltam első áldozó.
0: Matyó.
1: Igen, Mezőkövesden voltam. A külső formai részére is emlékszem, mert akkor még ugye ez a kis mennyasszonyi ruha, fátyol, ilyesmi volt, de maga tartalma is nagyon-nagyon szép volt, és egy nagyon szép verset mondtam. Szeretném tudni, hogy mi volt az. Tudtam, hogy nagyon-nagyon szép volt, tehát nagyon megfogta a lelkemet. Úgy emlékszem az egésznek a képére és a jelenetére is emlékszem, úgyhogy, és lelkileg is feltöltött.
0: Mira?
3: Én tudatosan készültem, mert én már felnőtt voltam. Említettem az adás elején, hogy komoly parázsviták voltak, ami a testvéreim és az én keresztény nevelésembe, és a keretségen kívül én gyerekkoromban semmit nem kaptam, ergo én saját akaratból és döntésből döntöttem úgy, hogy én első áldozó szeretnék lenni, és bérmálkozó szeretnék lenni, és ezzel a gyermekeimnek is mutatván, hogy soha nem késő adottan, és a környezetemnek is, hogy soha nem késő ezt pótolni, mert én úgy gondoltam, hogy nekem szükségem van erre, mert olyan rossz volt mindig nézni, hogy a többiek kimennek, és akkor nyilván nem hasztalanul töltöttem el azt az időt, hanem imádkoztam, de azért nekem egy tudatos, szóval nem helyettem döntöttek, hanem én döntöttem.
0: Köszönöm szépen a mai beszélgetésünket, és egy imádsággal fejezzük be. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erő nem törik meg, hőimái gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.
2: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Birincsikné Antalóczi Hajnalka hitoktató, dr. Pető Katalinnal és dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
4: Napbúcsúztató.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz, mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Közelkép című portré műsorunkban Aux Eliza írónővel Somosvári Eszter Anna kolléganőm beszélget, majd a Líceumi Krónikát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallgathatják meg. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően Zöld Hullám környezetvédelmi adásunkban ellátogatunk az Élhető Közterületek és Aktív Közlekedés című pódiumbeszélgetésre, ahol Madarász Losonci Bálint, az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság aktív mobilitási főosztályának főosztályvezetője és Bauer Ádám, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ turizmus szakmai csoportvezetője beszélget a 21. századi települési trendekről. Hajnali három óra után a híreket követően Közélet című műsorunk szól. Ebben beszámolunk az EGRI Közösségi Alapítvány idei negyedik Boldog utca és első élőhely pályázatáról. Szólunk a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, valamint az EGRI Májvavirág.hu aktualitásairól is. Hajnali négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink! A mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Pirincsik Márton, Debnár Ádám, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Krész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajkó Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Az igazgató főszerkesztő, Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap bemondója, Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvösséget szerezzen a világnak. Olvasom a János evangéliumban. Nem az ember, hanem Isten és az ő köztünk lakozása a világtörténés célja és végkifejlete. Ezen bibliai tanításon alapul az embernek önmagáról alkotott fölfogása, az Istennel, embertársaival és a természettel való kapcsolata. Ez az emberi gondolkodás és cselekvés zsinór mértéke, a keresztény erkölcs szemlélet szerint. Istenből köznév, a hétköznapi szótár egy szava lett. E szó nyomán talán valami háromszögű képlet jelenik meg sok ember fejében. Vagy egy fehér szakállú, fölséges, de öreg és tehetetlen, ködös lény. Egy fogalom az emlékezetben, egy név csupán, amit túlságosan korán tanultak meg, és túlságosan sokszor ismételtek ahhoz, hogy égetné az ajkukat. Elképzelhető-e, hogy egy zárt egyed, matematikai egy a szeretet kifejezője legyen? Semmiképpen. Ez csak önmagát szerethetné. De még két személy esetében sem, akik minden elképzelhető harmadikat kizárnak, és csupán elfogadásra és adásra szorítkoznak, nem nyilatkozik meg a szeretet a maga valóságában. A Szent Háromságban egy harmadik személy is létezik, s ő nem csak a tökéletes egy pecsétje, hanem a felfokozott belső szeretetnek felénk kiáradása is. Te jó vagy, bölcs, tiszta és önzetlen. Te az erős vagy, aki mégis ránk hagyod, elfogadunk-e magunkénak. Te vagy egyedül érdemes arra, hogy uralkodjál a mindenségen, mert te nem élsz vissza hatalmaddal, mert egészen szent vagy.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Több döntést is kiemelt Magyar Péter kormányfő a kormány eheti döntései közül a közösségi oldalán. Azt írta, a kabinet egyebek között arról határozott, hogy a jövő héten benyújtja a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. A miniszterelnök közölte, emellett a koronavírus járvány idején több száz milliárd forintért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének azonnali kivizsgálásáról is döntöttek. Hangsúlyozta, hogy eltörlik a jelenlegi pedagógus értékelési rendszert, átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését. Magyar Péter úgy fogalmazott, megszüntetik a vizuális környezetszennyezést, jelentősen szigorítják a közterületeken és épületeken elhelyezhető plakátok szabályozását. Kitért rá, hogy a kabinet a pártfinanszírozási szabályokat és a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások behozatalának szabályozását is felülvizsgálja. Felhívja a figyelmet, hogy bizonyos területeken azonnali tiltást rendeltek el. Szintén felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási konceszciót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, és átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését, zárta a felsorolást a kormányfő. A kormányülésen egyetértés volt abban, hogy érdemes felülvizsgálni a pártfinanszírozásra vonatkozó szabályokat, hogy azok valós adatokat tükrözzenek, és azt mutassák meg, hogy egy pártnak mekkora a társadalmi beágyazottsága, közölte Köböl Anita kormány szóvivő sajtótájékoztatón. Kiemelte, Magyar Péter miniszterelnök már korábban is beszélt arról, hogy a pártfinanszírozási szabályokat olyan irányba lenne érdemes módosítani, hogy a rendszer ösztönözze és jutalmazza, hogy a pártok saját támogatást gyűjtsenek. A korábbi honvédelmi vezetés időszakához kapcsolódóan a szaktárca több kiemelt jelentőségű ügyben folytat átfogó vizsgálatot, köztük a kézigránát baleset körülményeinek feltárása, a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es repülőgép alkatrészek és a csádi misszió ügyében is, közölte a kormány szóvivő sajtótájékoztatón. Magyar Éva azt mondta, a kormány szóvivői tájékoztatón belül egy új rovatot nyitnak, amelynek keretében beszámolnak a minisztériumokban, háttérintézményekben és állami szervezetekben zajló átvilágítások előrehaladásáról. Elsőként a Honvédelmi Minisztériumban zajló vizsgálatokról számolt be, amelyek Szalai Bobrovnicki Kristóf volt szakminiszter időszakát érintik. Átvette a Honvéd vezérkar főnöki beosztását Sándor Zsolt vezérezredes pénteken az Országházban. Az Országház kupola csarnokában a Honvéd vezérkar csapatzászlaját Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter adta át a beosztását átadó Böröndi Gábor vezérezredesnek, aki továbbadta azt Sándor Zsolt vezérezredesnek, a Honvéd vezérkar új főnökének, aki azt háromszor meglengette. Beszédében Ruszin Szendi Romulus kiemelte, az ünnepségen a magyar jogállamiság és a honvédelem folytonossága jelenik meg. Emlékeztetett rá, a csapatzászló átadása átvétele a magyar katonai hagyomány egyik legősibb és legnemesebb szertartása. Generációk adták egymásnak a jelképet. Ruszin Szendi Romulus kiemelte, Sándor Zsolt nem csak tisztséget vesz át, hanem történelmi felelősséget is. Mint mondta, olyan korszakban élünk, amikor a világ egyre bonyolultabbá válik a háborúk, fegyveres konfliktusok, geopolitikai feszültségek és új biztonsági kihívások miatt. Ez pedig formálja Magyarország és Európa jövőjét. Sándor Zsolt több mint három évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétra minden fokát, szolgált csapatnál, vezetett katonákat békében és műveleti környezetben, képviselte Magyarországot nemzetközi és NATO feladatokban, és minden beosztásban bizonyította felkészültségét, emberségét, vezetői kvalitásait. Végül az időjárásról. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken lehet. Szombaton a csúcsérték 23 és 28 fok között valószínű. Híreket hallottak.
0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Sok szeretettel köszöntöm ismét a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Aux Eliza írónőt.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Nem titok, hogy miért vagy itt. Amikor utoljára beszélgettünk, vagy mikor legutóbb nálunk jártál, akkor otthagytuk abba, hogy készül a második kötet az írósuliból. És bizony, azóta eltelt annyi idő, hogy ez meg is jelent.
3: Így van.
2: Ugye tudjuk, hogy nagyon sokan nagyon várták a folytatást, hiszen az első kötet olyan helyen ért véget, ami nagyon követelte, hogy következzen az újabb kötet.
3: Ó, igen, több ismerősöm is miután elolvasta az első kötetet, írt nekem, hogy nem lehet igaz, hogy így fejeztem be. Éreztem ott az indulatokat, úgyhogy bocsánat.
2: De végül is ez most már megoldódott, hiszen bárki a kezébe veheti és folytathatja tovább a történetet.
3: Így van, minden ugyanott folytatódik, ahol az első félbe maradt.
2: Hogy egy kicsit emlékeztessük a hallgatókat, egy pár gondolatot mondasz magáról az univerzumról, ahol ez játszódik.
3: Igen, a történet onnan indul, még az első kötetben, hogy Magyarországon vagyunk, Budapesten, és a főszereplők tini lányok, akik egyszer csak egy különös világba csöppennek, ahol kiderül, hogy varázserejű írók élnek, és ők is ezekbe a közösségekbe kell, hogy becsatlakozzanak az íróiskolába, az írók világába, illetve hát ott is a klikkekbe, a fiatalok közösségébe. Nem olyan egyszerű ez, mint ami ennek látszik, ugyanis vannak gonosz szándékú írók is, akik szerint nem szabadna mindenkinek könyvet adni a kezébe, és nem mindenkiből lehetne író. Kicsit ilyen szegregáció elméleten alapul az ő filozófia, és ezt nem is rejtik véka alá. Különböző tiltott szavakkal próbálnak felé kerekedni a rendszernek, és hát emiatt veszélyes is ez a világ, ahova becsöppennek a főszereplők, és azáltal az olvasók is.
2: Ami nekem nagyon tetszett, ezt lehet, hogy a múltkor is mondtam, hogy nagyon lekerekített, nagyon jól kitalált az egész világ. És mivel, hogy írókról beszélünk, és írósuliról, ugye a nevek minden helyszínnek a neve úgy van kiválasztva, hogy ez kapcsolódjon a könyvekhez, a könyvtárhoz, az íráshoz, mindenhez. És ugye ezt is azt hiszem, hogy meg is beszéltük a múltkor, de én ezt most is nagyon ki akarom emelni, hogy emiatt egy pluszt mindenképpen ad még abból a szempontból is, hogy ismeretterjesztést is viszel bele így.
3: Igen, ez is volt a célom. Nekem a magyar és könyvtárszakos tapasztalataim, jegyzeteim segítettek konkrétan, hogy így fel tudjam építeni ezt a világot olyan kávézóval, olyan boltokkal, olyan tantárgyakkal az írósuliban, amik valós könyvtártudományi és irodalomtudományi szakszövegekből épülnek fel, és mindez nagyon viccesen hangozhat, hogyha olyanok olvassák, akik egyébként nem tudják a jelentését, de hogyha bárki szeretne, akkor utána nézhet. Tehát azok is élvezhetik a történetet, akiknek gőzük sincs erről a szakról igazából.
2: Ugyanakkor viszont el tudnak indulni egy úton, és akkor fejleszthetik a tudásukat. És azért is tetszett, mert nekem ez a fajta ismeretterjesztés pont azt adja, ami az iskolai oktatásból olyan sokszor hiányzik. Tehát, hogy színesen megfogni olyan dolgokat, amiket csak szárazon kapnak meg. Tehát amikor ott bemennek egy kávéházba, és ugye írókról elnevezett menük vannak, illetve ételek. Ha más nem, az úgy megragad a gyereknél, nem? És úgy könnyebben tud aztán talán kapcsolódni akár a szerzőhöz is.
3: Én azokat a visszajelzéseket kaptam nagyon gyakran, hogy mindenkinek az írók kávéháza, a Kúfi kávézó volt a kedvence, és egyébként a magyar szakos tapasztalataimból is tudom, hogy sokkal jobban szeretik az élmény központú, sztori központú tananyagokat a gyerekek. Lehet, hogy nem feltétlenül az lesz a kedvencük, hogy hogyan kell leelemezni ezt a Petőfi verset, de hogy mi történt a magánéletében, vagy emberként ő milyen személy volt a leírások és a dokumentumok alapján, na azt megjegyzik.
2: Igen, és utána talán már könnyebben nyúlnak hozzá a versekhez is, mert tudnak kapcsolódni magához az alkotóhoz.
3: Igen, sokkal személyesebb.
2: Volt azóta a könyvtárban kötetbemutatód, itt Egerben.
3: Így van. Nagyjából hasonlóan zajlott, mint az első kötet esetében. nagyon hálás vagyok a Bródy Sándor könyvtárnak, mert az írósuli első és második részéhez is biztosították a helyszínt és a lehetőségeket, hogy itt tartsuk a bemutatót, és nagyon örülök, mert elég sokan eljöttek, és kíváncsiak voltak, és többen még ajándékot is hoztak, amire abszolút nem számítottam, de nagyon köszönöm. És úgy zajlott igazából mind a kettő bemutató, hogy volt egy beszélgetés, az első kötet esetében a szerkesztőmmel beszélgettünk a könyvről, a második kötet esetében pedig egy író valaki, a kiadó vezetője, és egyébként NL Green-nel, Libor Erzsébettel beszélgettünk. Hát a második bemutató esetében már nehezebb volt, ott inkább személyesebb, íráshoz kapcsolódó általános kérdéseket kaptam, mert én nagyon könnyen spoilerezek, és még nem szabad elspoilereznem a második részt, úgyhogy most magamnak ezt feljegyeztem, hogy nem szabad, és csak olyat közvetítetek kifelé, akár social médián, akár itt a könyvbemutatón, ami még nem rontja el senkinek az olvasmány élményét, és ami még különleges volt a bemutatóban, és azt egyébként vissza is jelezték, hogy többen az én könyvbemutatómon vettek részt legelőször a Könyvek Városán, és azóta járnak el így többet a más írók bemutatójára is, mert egy nagyon jó élmény volt nekik, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok, és ami különlegessége volt mind a két bemutatónak az, hogy nyeremények is kisorsolásra kerültek az olvasók részére. Itt a második bemutató esetében könyvek, a kiadó egyik másik ifjúsági szerzőitől, Csoma Lőrinc Tamarától, illetve bögrék, amik így a bekuckózós élményhez adhatnak egy kis pluszt az olvasók számára. Az első rész esetében pedig mindenféle ilyen könyves ajándék, pennától kezdve könyves takaróig, könyvjelzők, mindenféle volt.
2: És hogy zajlott a nyeremény? Csak sorsoltatok, vagy válaszolni kellett kérdésekre?
3: Az első kötetnél ilyen is olyan is volt tombola is, meg kérdések is voltak. A második résznél már csak tombola volt, tehát volt egy dobozka, amiből én kihúztam a számokat, és az olvasók közül, akik jelen voltak a bemutatón, valakinek pont ugyanolyan száma volt, és ő lett a szerencsés kiválasztott. És a főnyeremény pedig a Libri utalványok voltak, amik szintén így az olvasóvá válásban segíthetnek, meg hát lehetőséget adnak arra, hogy még több félek könyvvel az ember tudjon megismerkedni, úgyhogy hát azért esetleg én is örültem volna, hogyha bekerülök a dobozba, de nyilván én is nagyon örültem azoknak az olvasóknak, akik megnyerték ezeket.
2: Te is szeretél olvasni, igaz, gyerekkorodban?
3: Hú, igen, nagyon sok mindent szerettem olvasni. Nagyon szerettem azt, amikor a szüleim felolvastak nekem gyerekként meséket. Volt egy orosz meseregény, nem tudom a címét, de piros volt a borítója, azt is nagyon szerettem. Amivel meggyűlt a bajom, az nehéz beismerni, így magyar tanárként, de a kötelezők voltak. Volt, amit nagyon szerettem, Kincskereső, Pál utcai, nagyon-nagyon szerettem, de azért az az aranyember meg a kőszívű nehezen csúszott.
2: Hát igen, de hogyha valaki belelapozott hánynak a kötetébe, a Kik vagytok tibe, ott azért ő is leírja, hogy jókaival neki is voltak gondjai annak idején, tehát szerintem ez lehet, hogy ilyen általános is egy kicsit. A másik dolog, ugye úgy terveztük ezt a műsort, hogy a második felébe, amiről még eddig nem beszéltünk, hogy a regények mellett novellákat is írsz. És ugye ezt már amikor először nálunk jártál, akkor beszéltük, hogy szeretnék majd novellákat bemutatni tőled itt a rádióba, és ugye erre most kerül sor. A novellák és a regényét között ugye az alapvető különbség, hogy az egyik az fantasy, a másik az pedig abszolút a valósághoz kötött. És ráadásul nagyon erős, nagyon kemény témákkal foglalkozó benne.
3: Így van. Én hangulat egyperceseknek szeretem nevezni őket. Írtam egy-kettő hosszabb novellát is, de én nagyon szeretem azokat, amiket így két oldalba bele lehet sűríteni, és ütnek valami nagyon csattanósat, akár a végén, akár az egésznek van egy ilyen nyomasztó hangulata. Nem tudom, miért tartom ezeket annyira érdekesnek, de valahogy sokkal jobban tudom a szavakat is a helyükre tenni, amikor csak egy ilyen rövid terjedelem áll a rendelkezésre. Megvan az a nyomás, hogy itt kevés alatt kell sokat adni, és nincs lehetőség arra, hogy én sztorizgassak, túlírgassak benne dolgokat. Nekem a legelső megjelent novellám az Aranymosás irodalmi magazinban jelent meg, és ott pont az önszeretet, a saját testünk, személyünk szeretete volt az, ami kihangsúlyozódott, és nagyon szeretem megmutatni úgy a szeretetet, hogy annak a hiányára helyezem a hangsúlyt. Tehát abban a novellában a főszereplő abszolút nem szereti a saját testét, testképzavara van gyakorlatilag. Azt képzeli magáról, hogy ő kövér, miközben pont, hogy az ellentéte a helyzet. Ugyanígy a gyász esetében is nekem a kedvenc témám egyébként, szintén nem tudom, hogy miért, de valahogy a hiánnyal nagyon jól meg lehet mutatni azt, hogy egyébként ami fikciós térben esetleg hiányként lép fel, az sokaknak a valóságban is ugyanígy van. De hogy ebben a helyzetben, hogyha látjuk azt, hogy egy novellában akár, vagy egy regényben mi az, amit a főszereplőnek esetleg lehetne tenni, vagy gondolni, hogy jobb legyen, az sokkal könnyebb átültetni valóságban, mint hogyha valaki direktben megmondja egy gyászolónak, hogy lásd már a pozitív oldalát, hogyan, minek, ugye?
2: Igen.

0: nyáron még egy novella, az egy ilyen tematikus afrikai pályázatra készült az író Cimborák által, abból lehet, hogy lesz majd nagyobb projekt is, még az kérdéses, minden esetre közé lesz téve a novella. Olyat terveztem, hogy egy saját novellás kötetet írok majd, de oda már csak újabb írásokkal, tehát nem a régiekkel. Ennek egyrészt ugye az az oka, hogy nagyon változatos helyen jelentek meg, és a jogok ugye nyilván az adott helynél vannak sok esetben, mint egyetlen közlési lehetőség. Illetve a másik, hogy én nagyon régóta novellázok már. 2018-ban jelent meg azt hiszem a legelső novellám az Aranymosáson, és ezek először írógyakorlatnak indultak, tehát én nem terveztem felcsapni sose novella írónak, nem is éreztem magam sose kompetensnek ebben a témában, aztán megszerettem. Viszont nagyon sokat változtam az évek során, már majdnem 10 év eltelt, és több novellám olyan témát dolgoz fel, vagy olyan aspektusból, amikhez már így utólag keresztényként nem tudok kapcsolódni. Úgyhogy szerintem ezt így is töltöttem fel a gyűjteményes listába, ahova feltöltöttem a Wattpad oldalra egyben a novelláimat, amiket lehetett, hogy egy bizonyos időszaktól egy bizonyos időszakig íródott novellák, tehát mondhatni egy ciklus. De az a ciklus az... már igazából a múlté. Tehát elérhető, olvasható, de már nem teljesen az a szellemisége azoknak az írásoknak, amiket jelenleg képviselek.
1: Mi változott? Hogy érzed?
0: A szeretetről alkotott fogalom sokat változott számomra, azáltal, hogy megismertem Isten szeretetét, azáltal mondhatni azt a hiányt sikerült betölteni bennem, amiről korábban írtam, és nagyon sok esetben teljesen más, vagy sokszor torz kép alakult ki bennem azelőtt, hogy mit gondolok, hogyan kellene szeretni, és hogyan tud szeretni az ember, de most már erről egy teljesen más felfogásom van, ugye, mint a Biblia alakít ki folyamatosan, és az újabb novelláimat, ugye a megtérésem óta írt novelláimat már e szerint igyekszem írni.
1: Azért az érdekes lehet ilyenkor, hogyha visszatekintesz a régiekre, és azon is látod a változást, nem csak érzed magadban, ugye, ahogy haladsz előre az utadon.
0: Igen, nekem az is nagyon érdekes volt mindig, ahogy a költőknek a bizonyos ciklusait végig lehetett követni. Soha nem gondoltam volna, hogy nekem is lesz ilyen.
1: És most, hogy költőket említettél, az előbb ugye elhangzott egy mondat, amiben azt mondtad, hogy verssel is jelent meg, ami egy teljesen másik oldal, hiszen eddig csak prózát.
0: Igen, soha nem gondoltam magam versírónak, továbbra sem gondolom magam annak. Eddig azt hiszem 2 olyan vers jelent meg tőlem, amire tényleg azt tudom mondani, hogy erre büszke vagyok, ezek szerintem nagyon jól sikerültek, magamhoz képest természetesen, mind a 2 kortárs hangon antológiában. Az egyik a COVID időszakot dolgozza fel, hogy milyen hangok lehetnek esetleg, amiket így a COVID során bezárva az ember már nem tapasztalhat a külvilágból, vagy idegennek tűnik számára, vagy vágyódik utána. Úgyhogy itt a hang és különféle érzékszervek vetületével játszottam. Ez a második pedig, ennek az a címe, ami múlt héten jelent meg, de én akkor vettem át a tisztelet példányomat, ez a postmodern poéta, egy kicsit a 21. századi művészek, írók, költők helyzetét mutatja be a social media világában. Ugye lehet valami poszt, de az még attól nem postmodern, és hogy akkor most a marketinge a lényeg, hogy jöjjenek a lájkok, vagy sokan vegyék meg a könyveket, vagy pedig az alkotás és az értékálló mű a lényeg. Úgyhogy erről szól igazából ez a vers.
1: Abszolút kortárs probléma minden téren, a művészetekben különösen.
2: Részt veszel-e most majd valahol író-olvasó találkozón? Találkozhatnak-e veled valahol az olvasóid?
0: Igen, a könyvhéten kint leszek Budapesten, június 12-én az Álomgyár kiadó 6-os pavilonjánál. Eleven kiadó szerzőivel fogunk közösen dedikálni, és 17-18 óra között lesz ez az alkalom. Pont a centerben egyébként a Vörösmarty téren Budapesten, úgyhogy el se lehet téveszteni, de komolyan én mindig eltévedek, és tavaly is ott dedikáltam, és tavaly nem tévedtem el, úgyhogy aki szeretne, azt szeretettel várom, készülök könyvjelzőkkel, matricákkal, és írósul is tollakkal is egyébként.
1: Köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk, és akkor a műsor második felében majd Babocsai Réka színművésznő olvassa fel a novelláidat.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: Kedves hallgatóink, és akkor, ahogy a műsorban is ígértük, következzen most Aux Eliza egyik novellája, Babocsai Réka színművésznő előadásában.
3: Aux Eliza. aki a sínek közé szorult.

0: Mesztelenül álltam a tükör előtt, kezemben egy szakadt, törött gerincű kosztolányi kötet. Seszínű hajam a vállamra hullott, virsli ujjaim elfehéredtek, ahogy szorítottam a könyvet. Csend honolt itthon, csak a saját szívverésemet hallottam és az óra ketyegését. Minden kattanás üzenet. Tik-tak, tik-tak. Dagadt disznó, dagadt disznó. Végig simítottam a derekamon. A bőrömet zsírosnak és sikamlósnak éreztem, mintha olajat locsoltak volna rá. Ráléptem a tükör elé rakott mérlegre. A mutató ugrálni kezdett. Az a lány a tükörben nem lehettem én. Én nem lehettem ilyen. Ez az egész csak egy rossz álom, és bármelyik pillanatban felébredhetek. Az óra ketyegett és ketyegett. Fellapoztam a kosztolányi kötetet. Elolvastam az első verset, ami megakadt a szemem. Mint aki a sínek közé esett, és által érzi tűnő életét. Ha én esnék a sínek közé, biztos nem jönnék ki többé. A hájam szétfolyna a sínek között, és satuba zárna, hogy a vonat kényére kedvére játszadozhasson velem. Még zúgva kattog a forró kerék, cikázva lobban sok-sok ferdekép, és lát, ahogy nem látott sose még. A lábam reszketett, húsos combjaim egymásnak surlódtak, miközben az ítéletre vártam. Anyáik bármelyik pillanatban hazaérhetnek, addigra végeznem kell is visszatenni a mérleget, mintha hozzá se nyúltam volna, máskülönben ők is tudni akarják majd az eredményt. Nekem pedig elegem volt a szégyenkezésből. A látásom elhomályosult a könnyektől, de abban a pillanatban nem bántam. Legalább nem egy undorító hájpacni szemezett velem a tükörből, csak egy folt. Foltnak lenni jó, nem? A foltból még bármi lehet. Lehettem akármi. Mint aki a sínek közé esett, a végtelent, a távol életet búcsúztatom, mert messze mese lett, mint aki a sínek közé esett. Nem mertem a mérlegre nézni. Az előbb még tudni akartam a pontos súlyomat, de most elöntött a rettegés. Mi van, ha híztam? Ha örökké ilyen maradok? Ha egyszer bekebelezem az egész világot, akkor én leszek a világ? A világ, ami megette az előtte levő világot? Miért nem engedtem a suli orvosnak, hogy ő mérjen meg? Sokkal hamarabb túlestünk volna rajta. Ráadásul így addig követelheti rajtam azt a rohadt adatot, amíg meg nem őszül. Kellett nekem kirohanni onnan. Mint aki a sínek közé esett, vad panoráma, rémes élvezet, sínek között és kerekek között. Az én rémes élvezetem a késő esti nasi volt. De azt valóban élveztem. Ha nem tudtam aludni, megtámadtam a hűtőt, és egészen addig zabáltam, amíg azt nem éreztem, hogy a szemhéjam elnehezül, és egy olyan világba húz le, ahol nem léteznek szorongások, csak a békés sötétség. Legrosszabbul mégis reggelente éreztem magam, amikor az este megevett étel mind kikívánkozott. A bús idő robog fejem fölött, és a halál távolba menny dörög. Egy percre megfogom, ami örök, lepkéket, álmot, rémest, édeset, mint aki a sínek közé esett. Mély levegőt vettem, és megnéztem a mérleget. 46. Francba. A múlt hónapban még csak 42 volt. Fogtam a kosztolányi kötetet, és belevágtam a tükörbe. A tükörénem darabokra tört. Valahol én is.
1: Aux Eliza novelláját Babócsai Réka színművésznő olvasta fel. Kedves hallgatóink, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Közelkép című műsorunk végéhez értünk. Elköszön önöktől a mai adás szerkesztője, Somosvári Eszter Anna. További kellemes rádiózást kívánok!

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A narcisztikus személyiségzavarhoz hasonlóan a pszichopata és a szociopata fogalmakat is gyakran összekeverik és félreértik. A Pszichopercek podcast legújabb adásában Tamás Virág és dr. Csordás Georgina pszichológus igyekszik megcáfolni a témában terjedő dezinformációkat, körüljárni a kórkép kialakulását, tüneteit, valamint az adásban szó esik a betegség reprezentálásáról különböző filmes alkotásokban. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Megnyílt a túlélők fotókiállítása Tittel Pál könyvtárban, ahol az érdeklődők 27 portrét tekinthettek meg olyan nőkről, akik túlélték a méhnyakrákot. Az eseményt az Egri Májva Virágpont vezetője pásztor Édu nyitotta meg, aki úgy fogalmazott: a rák nem válogat, az emberi akarat viszont hihetetlen. A képeken nem csak a küzdelem nyomai látszanak, hanem a remény is. Végül a Tittel Pál könyvtár főigazgatója, Oszlánci Krisztina szólt a jelenlévőkhöz, aki Vörös Sándor a Teljesség című kötetéből idézte a Tíz lépcső című művét. A megnyitót követően dr. Sáfrán Judit adjunktus, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus tartott előadást az érdeklődőknek, ahol hangsúlyozta a tudatos jelenlét fontosságát, ami elsajátításához egy gyakorlatot is mutatott, ahol a jelenlévőknek elsőként a könyvtár eddig észre nem vett részleteire, beszűrődő zajokra, illatokra, ízekre, hőérzetre, végül pedig a különböző felületekre kellett összpontosítaniuk. Úgy fogalmazott: az érzékszerveinkkel tudjuk bekapcsolni a jelent. A kiállításon az érdeklődők 27 portrét tekinthettek meg, melyeken szerepeltek a túlélők nevei és életkorai. A legfiatalabb túlélő 18 éves, a legidősebb pedig 76. A bemutató reflektorfénybe helyezi azokat a bátor nőket, akik hatalmas erővel haladtak át a rákkezelés küzdelmes útján. A kiállítás június 20-ig látogatható, a Tittel Pál könyvtár nyitvatartás idejében. Kiválóságok az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen címmel tartottak konferenciát a Líceumban, amelyen az egyetemi kutatói ösztöndíjprogram részeként a 2025-26-os tanévre ösztöndíjat nyert hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók és kutatók mutatták be kutatási témáikat és eddig elért eredményeiket. A résztvevőket dr. Juhász Tibor, az egyetem tudományos rektor helyettese köszöntötte, hangsúlyozva, hogy a konferencia a kutatói lét örömteli mozzanata, amikor lehetőség van megmutatni az eredményeket, vitatkozni, eszmét cserélni. Ezután dr. Bújtor László, a természetföldrajzi és geoinformatikai tanszék egyetemi docensének plenáris előadása következett, majd a konferencia több szekcióban folytatódott, többek között irodalmi, történelmi, pszichológiai, művészeti és természettudományos témákkal. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Ünnepélyes keretek között mutatták be a Tehetségútlevél a felsőoktatásba, tudományról diákoknak kíváncsiságból program részeként megjelenő kötetet a Líceum kápolnájában. Az évelején mintegy 200 középiskolás diák és közel 60 köznevelésben dolgozó tehetséggondozó pedagógus vett részt az Ekeroma szakkollégium által szervezett konferencián 19 szekcióban. Ezekből az előadásokból készült a tehetségfüzet, amely mostanra könyvé növekedett, hiszen az idei kötet 513 oldalas. A tehetségfüzetet Pacsuta István adjunktus, a Tehetségútlevél a felsőoktatásba, tudományról diákoknak kíváncsiságból program szakmai bizottságának tagja mutatta be. Úgy fogalmazott: ez a könyv sokak közös gyermeke. Egy sok, apró részletből összeálló mozaik, melyből kirajzolódik, hogy a fiatalok érzékenyek a társadalmi problémákra, innovatívak, miközben őrzik az értékeket is. Ezt követően a tehetségfüzetben publikáló diákoknak és felkészítő tanáraiknak adtak át egy-egy saját kötetet és oklevelet.
0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Én magamat mondhatjuk tájékozottnak érzem egyébként ilyen pszichológiai témákban, viszont számomra sem teljesen tiszta, hogy mi a különbség a pszichopata és a szociopata fogalmak között. Mit jelent az egyik és másik?
3: Az az érdekes, hogy ha csak az internetet nézzük, akkor ezek a kifejezések ezek nagyon össze-vissza szerepelnek, illetve nagyon sokszor pszichológusok körében, vagy pszichológusok által írt laikusoknak szóló tartalmakban sem teljesen korrektek ezek a kifejezések, és én is most jelen adásban úgy beszélek róla, hogy nem vagyok klinikai szakpszichológus, tehát nekem sem szakterületem maga ez a két jelenség. Egyébként magában a DSM-ben erről már volt szó az előző adásban, tehát ebben a diagnosztikai kritériumokat felállító rendszerben. Igazából nem létezik olyan, hogy pszichopátia, illetve hogy szociopátia. Ott olyan van, hogy antiszociális személyiségzavar. Ez egyébként egy csoportba sorolandó a narcizmussal, például amiről már beszélgettünk az előzőekben, és hogy ott különböző tüneteket állapítanak meg, de maga az antiszociális személyiségzavar az sem egyenértékű azzal, amit mi egyébként pszichopátiának hívunk, illetve hát nagyon sok elmélet foglalkozik ezzel. Most egy kicsit beszélnék arról, hogy mi ez az antiszociális személyiségzavar, mert egyébként én úgy gondolom, hogy bár ez nem jelen adásnak a fő fókusza, de ez is sokszor nagyon tévesen terjed így.
2: Abszolút.
3: Köztudatban, mert ugye mindenki mondja, hogy antiszoc vagyok, és ugye, vagy hát legalábbis az én generációmban arra mondták azt, hogy antiszoc vagy antiszociális, aki csak otthon ül egész nap és nem jár társaságba. Na most ez nem azt jelenti, tehát az antiszociális személyiségzavar az pont nem ez. Az, amit előbb mondtam, az esetleg ilyen szociálisan szorongó, mondjuk esetleg.
2: Hogy egy introvertáltabb személy.
3: Igen. És hogy ugye maga az antiszociális személyiségzavar az pont nem ez. Tehát úgy antiszociális, hogy igazából pont a társadalom által elvárt ilyen társas kapcsolatokra vonatkozó normákat nem tartja be. Ennek vannak egyébként tünetei, ilyenek, mint a sértő viselkedés, tehát hogy másokat megsérti a jogait, nem tartja tiszteletben mondjuk másoknak a tulajdonát, az impulzivitás, hogy hirtelen cselekszik, felelősségvállalás hiánya, bűnbánat hiánya, manipuláció, megbízhatatlanság, tehát hogy ilyenek vannak az antiszociális személyiségzavarban, és nagyon fontos az, hogy ezek ahhoz, hogy ez megállapításra kerüljön, 15 éves kor előtt már ezeknek látszódnia kell. Tehát, hogy már serdülőkor, hát kicsit előbb kezdődik a serdülőkor, de hogy már 15 éves kor előtt ezek a tünetek megjelennek. Tehát, hogy azért fontos ez, mert például ez a gátlástalanság vagy az impulzivitás, ezek mind egyébként ilyen úgynevezett prefrontális funkciókhoz köthetők, tehát hogy ami például felelős a figyelemért, érzelem szabályozásért, tehát hogy ezzel van valami probléma. Na most, amit milyen pszichopatáknak vagy szociopatáknak hívunk személyeket, vagy így mint fogalmat, amiket ismerünk, azokat elvileg ugye ebbe az antiszociális személyiségzavarba tartoznak. Viszont nem mindenki, aki antiszociális személyiségzavaros, ilyen úgynevezett pszichopata vagy szociopata. Például voltak erre kutatások még az USA-ban, hogy a börtönökben az embereknek a legnagyobb része az ilyen antiszociális személyiségzavarban szenved, hiszen hát ők azok, akik ugye a bűnelkövetők, és a börtönpopulációnak viszonylag kis része az, aki pszichopata vagy szociopata. Most akkor ugye a kérdés az, hogy akkor mégis mi ez a fogalom, mert egyébként meg használjuk, meg hogy értjük, hogy az, hogy valaki nem felel meg a társadalom szabályainak, az még nem azt jelenti. És ugye általában, ami a köztudatban terjed, az az, hogy nincsenek érzelmeik, nincsen empátiájuk, és akkor nagyon sok ilyen sorozat van, film, amiben ugye megjelennek ilyen karakterek. És vannak erre vonatkozó elméletek, amik megkülönböztetnek elsődleges, illetve másodlagos pszichopátiát, és talán ez a felosztás az, ami a legközelebb van ehhez a két fogalomhoz, az ilyen úgynevezett idiopátiás pszichopátia, ez az elsődleges, ez az, aki így született. Tehát, hogy nincsenek meg azok a agyi funkciók, mármint, hogy amik például az empátiáért felelősek, és ők nem is tudnak empatikusak lenni, tehát fizikailag képtelenek rá, és ez az úgynevezett másodlagos pszichopátia az, amit mi nagyon sokszor szociopátiának hívunk, amit a környezet okoz. Mondjuk egy olyan bánásmód, hogy bántalmazza a szülő, vagy elhanyagolják, és akkor vagy vannak olyan elméletek, amik például a traumával kapcsolatosak, tehát, hogy valami történt vele. Tehát például van a Dexter című sorozat, amiben pont ez van, hogy ugye kiderül a végén, hogy hát ez most spoiler, de hogy ugye van egy ilyen trauma a hátterében, és hogy én úgy gondolom, hogy ez a felosztás, és nagyon sok elmélet van, ami ezt az elsődleges, másodlagos felosztást használja, és én úgy gondolom, hogy ez az, ami igazából ez a pszichopátia, ami a született, és már ugye ez mindig is így volt, és ugye nem is lehet nagyon változtatni rajta, és ugye a másodlagos, a szociopátia, hát legalábbis ez van hozzá a legközelebb ez a két fogalomhoz, ahol pedig ugye elérhető változás, mert a másodlagos pszichopátiánál képesek valamilyen szintű bűntudatra, illetve ugyanúgy ezeknek a komplexebb érzelmekre is, viszont nem olyan mértékben. És ugye, hogyha a terápiát nézzük, akkor azt mondják sokan, hogy teoretikus alapon pont ennek a másodlagos pszichopátiának jobb a terápiája, mert hogy ugye, hogyha kezeljük ezt a trauma, stb. Egyebeket, akkor csökkenthetjük a kockázatát a kriminalizációnak, tehát hogy valamilyet elkövetnek, ami miatt például börtönbe kerülnek.
2: Nagyon érdekes egyébként, hogy ezt mondod, mert laikusként találkozni ezekkel a fogalmakkal, leginkább úgy tudnám ezt így definiálni, hogy a pszichopata az tényleg kicsit, mint a narcisztikus, így nagy rajongásnak a tárgya, kedvelik az emberek, abszolút nem gondolnák róla, és közben meg brutális dolgokat tesz. Még mondjuk sok helyen a szociopátiát úgy írják le, hogy nem nagyon tart társas kapcsolatokat, nem nagyon tud szocializálódni, és nagy gyükitörései vannak, tehát hogy így a kettő az hasonló, mégis a pszichopatát sokkal jobban kedvelik.
3: Igen, meg ugye,
2: ezt láttam.
3: Meg ugye nem mindegy az, hogy az intelligencia az nem egyenesen arányos ezzel, tehát hogy a pszichopátia az megjelenhet magas intelligencia mellett, és ugye, hogyha valakinek, most hívjuk pszichopátiának ugye a továbbiakban, hogy így egyszerűbb legyen róla beszélni, de hogy ha valakinél ugye ez megjelenik is születéstől kezdve, hogyha jól tud alkalmazkodni a környezetéhez, és akkor jönnek benne, vannak ilyen egyéb fogalmak, mint például a machiavellizmus, ami egy ilyen kifejezetten egy olyan személyiségtípust jelent, hogyha valaki hajlamos arra, hogy manipuláljon többieket, és hogyha ugye megvan ez, hogy jól tud alkalmazkodni, akkor ugye ő egy idézőjebb egy sikeres pszichopata, akkor a környezet és szerintem nem veszi észre, és ez az, ami esetleg ilyen rajongás tárgya lehet, míg hogyha pedig alacsonyabb az intelligencia, vagy nem tud úgy a környezetéhez alkalmazkodni, és ugye ez is nem mindegy, hogy hol szocializálódik, akkor van ugye az, hogy ugye börtönbe kerül. És igazából nagyon sokan azt mondják, hogy vannak olyan szakemberek, akik azt mondják, hogy ez a különbség a kettő között, hogy valakit elkapnak, valakit nem. És akkor, hogy igazából van mindenféle ember mindenféle helyen.
2: Nem akarok még rátérni az adás azon részére, ahol pozitív és negatív média reprezentációkat hozunk, viszont, hogyha kimondod, hogy pszichopata, nekem Charles Manson az első ember, aki eszembe jut, és mondjuk rá is abszolút illik ez, hogy imádták a nők, bele voltak szerelmesedve, rendesen háreme volt, és tényleg imádták, szerették, kedvelték, ő pedig nagyon-nagyon ügyesen manipulálta őket, és többször is mondjuk gyilkosságra is rávette őket.
3: Igen, őt egyébként ilyen szektavezérnek is szokták mondani, mert igazából ő neki nem csak ez a sorozatgyilkossága vagy volt, ami érdekes, hanem az, hogy egy ilyen vallásos szinten imádták őt az emberek. És egyébként erre vannak dokumentumfilmek, van a Netflixen is egy ilyen dokumentumfilm, ami kifejezetten ilyen szektákról szól, és ott a Charles Mansonnak a, hát hívjuk szektának, dolgait is beszélik, és ott például látszik az, hogy mennyire tudatosan építette ezt fel. De hogy általában ezeknél a személyiségzavaroknál mindig már gyermekkorban is látszik az, hogy valami egy kicsit máshogyan működik. Ugye vannak ezek a tipikus példák, hogy állatokat kínoznak, stb. És ugye pont azért, mert hogy nincs meg az, ami ugye más, mondjuk azt, hogy normális fejlődésű gyermekben megvan, hogy ugye van egyfajta olyan, hogy akkor nem bántani a másikat, vagy hogy az, hogyha például valakit, ha valaki bánt, akkor ugye maga nem állatok, de embereknél, és hogy valaki elsírja magát, az ugye letiltja az agressziót. Ugye ezért nagyon, nagyon veszélyes az online bántalmazás, mert ugye nem látjuk a másik szemét, hogy ő hogy reagál, és ugye ezért tud nagyon durvább lenni, mert hogy nincsen ez, ami letiltsa az agressziót.
2: Ebbe soha nem gondoltam így bele.
3: Hát persze, mert beszólsz valakinek online, akkor ugye nem látod, hogy reagál, hogyha szóban szólsz be, akkor látod, hogy megbántódik, elsírja magát, és általában az emberek nagy része akkor abba hagyja. De online nem hagyja abba, sőt csatlakozik hozzá egy csomó ember. És ugye, hogyha nincsen meg ezek a dolgok, akkor ugye ez sokkal nagyobb mértékben meg tud jelenni. Ja.
2: És mondjuk, hogyha egy szülő észleli ezeket a negatív jeleket és az empátiának a hiányát így a gyereknél, akkor egyébként ezt a folyamatot ezt így meg tudja állítani, vagy hogyha vele született, tehát az első stádiumú, remélem jól mondom.
3: Hát, hogy elsődleges. Hát az a nehéz benne, hogy ugye az, hogy nincsen a gyereknek empátiája, most az empátia az tanult. Ez nagyon fontos. Tehát nem úgy van, hogy megszületünk és empatikusak vagyunk. Az empátia az onnan jön, hogy amikor ott vagyunk kicsi gyerekként, és 2 évesen nyúlsz a macska farkához, meghúzod, mert mit csinálsz 2 évesen, és akkor a anyukád azt mondja neked, hogy de fáj a cicának, hogyha azt meghúzod, meg hogy ne üsd meg a testvéredet a kislapáttal a homokozóba, mert elvette a kis, egyértelmű, hogy elveszi a tesód a kislapátot, ugye? De van testvére, azt tudja. És hogy azt mondja, hogy de ne üsd meg, mert hogy fáj neki. Vagy hogy látod, szomorú lett a kislány, mert nem tudom én, a macia leesett a földre. Tehát, hogy ez innen indul, és hogy a szülőknek nagyon nagy szerepe van abban, hogy ki mennyire empatikus. És ugye ezért is van sokszor az, hogy mondanak ilyeneket, és ez most megint egy másik téma, de ugye van néha a társadalomban ilyen, hogy az egyke gyerekek, azok ilyenek, olyan, hát azért, mert hogy nincsen más, akivel osztozzon, mert hogy ő egyedül nő fel gyerekként, és hogy most nem azt mondom, hogy ez így van, de hogy ugye vannak ilyen képzetek a társadalomban.
2: Jó, mert magamra vagy, hogy... is veszem akkor.
3: Hát hajrá. De hogy azért lehet más, ugye, mert nem mindegy, hogy ha testvér ott van, akkor ahhoz muszáj valamilyen szinten alkalmazkodnod, ha nincs ott, akkor a szülők nevelése a kérdés, hogy ők mennyire tanítják meg ezeket a dolgokat. És az empátia az így jön, hogy ezekből a pici mozzanatokból. Na most az, hogyha látod egy gyereken, hogy nem empatikus, ebben most megint az a nehéz, hogy ugye a családi kontextus, hogy egyébként ugyanúgy nevelted, mint a másikat, mi történik, de ugye nagyon sok minden lehet mögötte, mert például az autizmusnak is vannak olyan jelei, ugye, hogy ezek a szociális készségeknek a hiánya abszolút, meg nem érdeklődnek más gyerekek iránt, a tárgyak érdekli őket jobban. Tehát ugye ez mindig kontextusban az érdekes, illetve hát lehet az is, hogy valakit meg úgy nevelnek pont, hogy őt nem igazán vannak keretek, és akkor lehet, hogy pont azért lesz ilyen viselkedése, mert hogy a nevelésből adódik ez. Szóval, hogy a szülők azok, hogyha valami fura van a gyerekkel, akkor el kell vinni szakemberhez, és ő meg fogja mondani. Na most az a nehézség, hogy személyiségzavart nem lehet gyerekkorban diagnosztizálni, tehát egy 18 éven alattira nem lehet rámondani, hogy antiszociális személyiségzavaros, vagy mondjuk az, hogy pszichopata. Hát most így nem mondanak senki arcából ilyet szakemberek, de hogy ezt így nem lehet megállapítani. Viszont általában az van ezekkel a tünetekkel, hogy azért látszik már gyermekkorban is, még akkor is, hogyha nem lehet hivatalosan úgy diagnosztizálni, és ez ugye ez az idiopátiás pszichopátia, ahol ez mondjuk így megjelenhet. Ugye a másodiknál, vagy a másodlagosnál ugye ott meg az van, hogy valami a családban nincs rendben, tehát hogy ott a szülő nem fogja elvinni.
2: De mondjuk olyan eshetőség van, hogy valaki ezt így örökletesen, tehát így születik, viszont olyan környezetbe kerül be, ami meg nagyon pozitív hatással van rá, és mondjuk nagyon próbálják neki megtanítani az empátiát, akkor ez így fordítható, vagy ennél az esetnél ez abszolút nem átment?
3: Hát ugye alapvetően a kutatások, az a nehézség, hogy ez az elsődleges, másodlagos elkülönítésre nem feltétlenül vannak empirikus bizonyítékok, tehát hogy azért nem is került be a DSM-be még úgy, mint külön személyiségzavar, mert nagyon nehéz kutatni, hogy mi volt előbb, miért alakult ki úgy, ugye hát hogy lehet kutatni ilyet, például azt, hogy trauma okozza a szociopátiát, hát úgy lehet, hogyha megkérdezzük az ember, de ott megint van egy csomó torzítás, tehát hogy minden, amit mondunk erről, semmi sem olyan, hogy le van írva és tuti így van, mert hogy nagyon nehéz ennek a kutatása. Tehát, hogyha elfogadjuk ezt a csoportosítást, és a legtöbb elméletnek egyébként ez az alapja, ez az elsődleges, másodlagos, hogyha elfogadjuk ezt, hogy ő így született, akkor ez nem fog változni, viszont maga a viselkedésben megtanulja azt, hogy a társadalomhoz hogy tud alkalmazkodni. De mindenki így működik. Ugye a szocializáció során megtanulja azt, hogy milyen normák vannak, iratlan szabályok, milyen írott szabályok, és ugye ehhez ő alkalmazkodik. Na most az, hogyha valaki mondjuk nem érez bűntudatot, akkor ugye az van, hogy lehet, hogy hamarabb csinál olyan dolgokat, amik ugye a másiknak rossz. És ugye feltéve, ha őt nem kapják el, lásd ugye ez a sikeres pszichopata, akkor ő ezeket fogja csinálni, mert hogy nem érti azt, hogy ezzel mi lenne a probléma, hiszen ő elérte azt, amit szeretne. De ez nem csak a pszichopátia, tehát hogy vannak olyan emberek, akik egyébként is úgy hajlamosak arra, hogy manipuláljanak mondjuk másokat. Mondjuk akár narcisztikusok is, de hogy csak mint személyiségjegy is megjelenhet. Tehát, hogy ha elfogadjuk ezt a megkülönböztetést, akkor nem fog változni az, aki így született.
2: Már itt szegről végről említettük a sorozatgyilkosokat. Most itt arra lennék kíváncsi, hogy mondhat, hogy annak, aki sorozatgyilkosságokat követel, biztos, hogy van valamiféle mentális problémája. Szerinted egyébként hány százalék a sorozatgyilkosságot elkövetőknek pszichopata, vagy mennyire jellemző ez, és mennyire jellemző más személyiségzavar?
3: Fú, hát az a helyzet, hogy nekem ez egyrészt ugye nem a szakterületem, tehát hogy amit én mondok, az is olyan, hogy pszichológus vagyok, de mivel nem vagyok kriminálpszichológus, nem ez a szakterületem, azért nem lehet azt mondani, hogy én is, tehát nem vagyok tévedhetetlen. Ilyen számot abszolút nem tudnék mondani, de azért, hogyha azt nézzük, hogy ugye hogyan definiáljuk azt, hogyha valaki sorozatgyilkos, és lehet, hogy itt most van pár hallgató, aki kriminológus, és most felszisszen, mert hogyha azt mondjuk, hogy az, aki sorozatgyilkos, tehát hogy nem azért követel egy bűncselekményt, tehát nem egy eszköz maga a bűncselekmény, hanem ez egy, tehát hogy ez a célja maga a cselekménynek, hogy ugye ő ezt megtegye, ugye általában jellemző az, hogy ugye több embert, és illetve mindig van egy ilyen lecsillapodási fázis utána, és utána ugye újra elkövetik ezt a cselekményt, és ugye azt mondjuk, hogy őket definiálják annak, akkor azért azt tudom mondani, hogy azért én úgy gondolom, mint személyes véleményem, hogy azért a nagyobb a valószínűsége annak, hogy ők azért valamilyen, biztos, hogy valamilyen antiszociális személyiségzavarban szenvednek, mert tehát, ezt nem lehet erre más mondani, tehát hogy nem tudom elképzelni azt, hogy akár pszichológusként is azt a lehetőséget, hogy valakinek ne legyen valami ilyesmije.
2: De mondjuk, hogyha valaki mondjuk hirtelen felindulásból...
3: De az nem sorozatgyilkos.
2: És hát a ugye, sokszor hirtelen felindulásból...
3: Hát az más, mert az még mindig... Tehát elvileg sorozatgyilkosnak akkor hívunk valakit, hogyha ő azért öl, mert az okoz számára örömet. És egy kicsit úgy, mint egy függőség működik, aha, hogy mindig szüksége van rá, és ugye ezért sokkal hajlamosabbak arra, hogy idegenek legyenek az áldozatok. Míg általában a erőszakos bűncselekmények nagy részénél, gyilkosságok nagy részénél valaki olyan követi el, aki ismeri az áldozatot, és akkor, hogyha valaki sok dokumentumfilmet néz Netflixen, akkor igen, mindig a fértette.
2: Most igen.
3: Nem, de hogy nagyon sokszor valaki olyan, aki ismeri, és a sorozatgyilkosoknál, mivel ő nekik ez egy függőség, és csak az a célja, hogy elkövesse a cselekményt, ezért sokkal hajlamosabbak arra, hogy idegeneket is megtaláljanak. Illetve hát voltak olyan esetek is, ahol egyébként ilyen családos emberek voltak ők, mármint hogy az elkövetők. Tehát, hogy látszólag a társadalomban nagyon szépen beilleszkedtek, de ugye mellette ők ismeretlen másik embereket. Általában egyébként statisztikailag, ha jól tudom, inkább többen nőket.
2: Mint a John Wayne Gacy.
3: Igen.
2: Például.
3: Csak ilyen disclaimernek mondom, hogy attól, hogy a tévében nagyon felkapott téma és nagyon sok embert érdekel, attól még nem jelenti azt, hogy minden második ember ilyen dolgokat követel. Tehát, hogy azért ennek társadalomban nagyon alacsony a megjelenési valószínűsége.
2: Most egyébként, ahogy ezt kimondtad, még mielőtt rátérnénk a következő kis témakörünkre, eszembe jutott, hogy volt régebben Facebookon, meg különböző ilyen közösségi oldalakon egy ilyen riogatás, hogy gondolj bele, már biztos, hogy ült melletted egy pszichopata.
3: Igen, meg hogy már jött veled szembe. Jaj, tehát, hogy igen, ezek ilyen... Jó, de hát most nem mindegy az, hogy egy 30 ezeres városban élsz, vagy egy 2 milliós városban, vagy elmész New Yorkba, ahol meg még több ember van, tehát, hogy most... Ebbe az a nehéz, hogy erre van is egy ilyen pszichológiai fogalom, ami pont arról, vagy egy ilyen jelenség, ami pont arról szól, hogy mivel ugye a médiában, hírekben ugye ezeket a kiugró eseményeket látjuk, ezért sokkal hajlamosabbak vagyunk azt hinni, hogy ez sokkal gyakoribb. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy de akár mentális betegségekre is, hogy azt hinni az ember, hogy mindenki narcisztikus, mindenki pszichopata, mindenki nem tudom én milyen személyiségzavarban szenved, és akkor, hogyha nézünk statisztikákat, ilyen 2% meg ilyenek, tehát, hogy azért van ebben egy ilyen erős túlzás, mert persze, hogy azt fogják leadni dokumentumfilmbe, nem egy ilyen random kis tolvajt, hanem valaki olyat, aki több embernek érdekes lehet, és ugye általánosságban a társadalomban az megfigyelhető a médiában, hogy egyre változik az inger küszöb, és egyre brutálisabb dolgokat kell közvetíteni annak érdekében, hogy nagyon sok ember megnézze, vagy rákattintson mondjuk online.
2: Abszolút. És ha már média, és a média reprezentációja, hoztunk nektek egy pár filmes, sorozatos alakot, akik pszichopaták, vagy annak akarnak tűnni. Ezeket a neveket, amiket én most itt hoztam, ezek megvannak neked is, ugye?
3: Hát úgy nagyjából igen.
2: Az Annie Wilkes a tortúrából, ahogy már említettük, ugye Hannibal Lecter a bárányok hallgatnakból, Annie Du a holtadiglamból, ez megvan neked, ezt ismered?
3: Nem.
2: Nem, na akkor majd nyomok egy ilyen rövid cselekményt, és a fűrészből a bácsi, akire rákerestem, és azt írta, hogy fűrész, de mondom, nem készítelek ki, hogy odaírom, hogy fűrész, úgyhogy inkább...
3: Fűrészfilmet nem láttam, de azért itt élek a földön, tehát, hogy... Én direkt nem nézem meg őket. Tehát persze, tehát, hogy ők ezek a tipikus olyan elkövetők, akik ilyen nagyon, hát viszonylag ilyen egyszerűbben vannak ábrázolva, tehát, hogy ilyen nagyon erőszakos, és ugye ezeknek, és ezekben a filmekben igazából, meg ezekben a régebbi filmekben most, hogyha a bárányok hallgatnakat kizárjuk ebből, akkor általában olyan viszonylag egyszerűen voltak megjelenítve, és nem is az volt a cél, hogy megértsük, vagy hogy a pszichopatákkal foglalkozunk ezekben a filmekben, hanem ugye az a cél, hogy rettegjünk.
2: Tőlük. Igen. Van,
3: de most már egyébként sokkal komplexebbek, most, hogyha így ilyen olyan példákat mondjak, ami egy kicsit újabb, például, hogyha megnézzük a Stranger Things-et, amit szerintem nagyon sokan néznek, és abban például a fő gonosz, ez most nem spoiler, ugye Veknának hívják, vagy nem tudom, hogy magyarul van-e másik neve, én angolul nézem, de a fő gonosz mindenki tudja, aki. Uh-huh. És ő is például azért olyan nagyon szépen be van mutatva az, hogy ő hogy lett olyan, amilyen, illetve az, hogy ő egyébként már gyerekkorában is mutatta ezeket a tüneteket. De ez mindig nehéz, hogy és inkább az érdekes, hogyha jól megcsinálják, de mostanában szerintem azért erre nagyon figyelnek a mostani filmekben, sorozatokban, hogy azért viszonylag komplex legyen ez a karakterleírás, meg hogy figyeljenek arra, hogy hogy azért valamilyen szinten valóságos legyen, most nem a cselekmény feltétlenül, de az, hogy így pszichológiai szempontból milyen előzményei voltak mondjuk egy-egy személyiség kialakulásának, azok általában már egészen jól meg szoktak jelenni.
2: Ez lett volna már a Pszichopercek, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok.
3: Köszönöm én is a figyelmeteket, és találkozunk jövő hónapban.
0: Lícomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
0: Lícomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
4: Legyen, ahogy kéred, ahogy most akarod, mindent viszek, mindent hozok.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. A Nemzeti Összetartozás napján megemlékezést tartottak 60-ban. Drogellenes figyelemfelhívó programot rendeznek Miskolcon. Jótékonysági hangversenyt tartottak a Sárospataki Református Teológián. Pályaorientációs nap volt a Nyíregyházi Egyetemen. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. A Trianon téren tartottak megemlékezést az összetartozás napján 60-ban. Dr. Juhász Áron, a térség országgyűlési képviselője kijelentette. A nemzet egysége ma már nem területi kérdés. A magyarság határok felett álló közösség, amelynek minden tagja, bárhol éljen is a világban, az egységes magyar nemzet része. A Kárpát-medence magyarságát kulturális, gazdasági, oktatási és családi kapcsolatok ezrei kötik össze, erősítve az összetartozás érzését. A következő percekben a politikust hallják.
2: Kulturális, gazdasági, oktatási és családi kapcsolatok ezrei kötik össze a Kárpát-medence magyarságát. Június 4-e nem csak egy dátum a naptárban. Ez a nap a magyar nemzet emlékezetében egy ki nem törölhető dátum. Családokat szakított szét a trianoni döntés, egzisztenciákat tett tönkre, több millió honfitársunk került az újonnan kialakított határokon kívülre. 1920. június 4-én délelőtt 10 órakor az aláírás kitűzött időpontjában Magyarországon megkondultak a harangok. Megszólaltak a gyárak szirénái, az iskolákban, hivatalokban gyászszünetet rendeltek el, a zászlókat félárbócra eresztették, 10 percre leállt a közlekedés, bezártak az üzletek. Hazánk gyászba borult, hiszen a szerződés következménye az lett, hogy a magyar állam elvesztette területének mintegy kétharmadát, iparának 38, nemzeti jövedelmének 67%-át. 3,2 millió magyar, a magyarság egyharmada került az új határokon túlra. Sokan azt gondolták, hogy a magyar nemzet jövője megpecsételődött. De mi magyarok újra és újra bebizonyítjuk azt, hogy bár az anyaországban élők száma egyik napról a másikra drasztikusan visszaesett, nem a térképek határozzák meg, hogy kik vagyunk, hanem a közös nyelvünk, a kultúránk, a hitünk, a hagyományaink, és az a lelki erő, amely generációkon átívelve tartotta egyben a magyarságot. Évtizedről évtizedre sikerül leverni magunkról a béklyókat, legyőzni a kihívásokat, elviselni a megaláztatásokat, és újult erővel haladni előre a történelem útján. Hogy mi a mai nap üzenete? Az, hogy a múlt fájdalma helyett ma a jövő építése is feladat. Az, hogy a magyar nemzet ereje nem földrajzi határok közé rajzolt területben, hanem a magyarok szívében van. Az is a mai nap üzenete, hogy bár az elszenvedett veszteségről beszélünk, egy 1000 éves nemzet tagjai vagyunk, amire büszkének kell lennünk. A mai nap nem a szétszakítottságról, hanem az összetartozásról szól. És a mai nap nem csak a múltról szól, sokkal inkább a jövőről, amelyet együtt építünk, határon innen és túl. Az a kötelességünk, hogy a következő generációknak továbbadjuk ezt az üzenetet. Azt, hogy bárhol éljenek is magyarok a világban, egy nemzet vagyunk, közös értékekkel, közös felelősséggel és közös reményekkel.
1: Mozdulj a drog ellen, válasz tiszta életet. Ezzel a mottóval rendez közös figyelemfelhívó programot a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Miskolci Rendőrkapitányság a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából. A rendezvény június 10-én szerdán délelőtt 9 órakor kezdődik a Generáli Aréna előtti téren. Délelőtt játékos iskolai csapatversenyek és változatos mozgásformák, délután pedig szakmai fórumok várják az érdeklődőket. A részletekről Béresné Buckó Viktória rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója adott tájékoztatást.
3: A kábítószer ellenes világnap június 26-ára tendál. A Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak a tagjai úgy döntöttek, hogy mivel ez már iskolaidőn túl van, ezért még iskolaidőben szeretnénk ezt a rendezvényt megszervezni. Ezért június 10-ére tettük ezt a programot, amely mozulja drog ellen címmel próbálja kifejteni, hogy miről szól ez az egész. Ennek a lényege az, hogy szeretnénk alternatívákat bemutatni a fiatalok részére, hogy ne nyúljanak a droghoz, mert hiszen a rendőrségnek az egyik legfontosabb feladata a drogprevenció, ezért is jött létre a rendőrségnek a REDPI, azaz rendőrségi drogprevenciós programja. Tehát a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjaival határoztunk úgy, hogy június 10-én ezt a rendezvénynek szánjuk. Ez az ENSZ-nek a kezdeményezése, ez már jó pár éve van, és Magyarországra van is szinte már több évtizede bevezetésre került. Ennek az a lényege, hogy ezen a napon hívjuk fel a kábítószerfogyasztás veszélyeire, illetve az azzal kapcsolatos mindennemű problémára a figyelmet, és különböző szervezetek fognak össze ezekben a napokban, vagy ennek az időszaknak a környékén, és tényleg próbáljuk arra felhívni a figyelmet, hogy mennyire káros ez a fiatalokra nézve leginkább, de nyilván minden ember részére. Ahogy elmondtam, június 10-ére terveztük, ez egy egész napos program. Délelőtt a fiatalokhoz szólunk, délután pedig szakembereknek a részvételével fogjuk ezt a programot megvalósítani. A Miskolci Generáli Aréna előtti terület ad helyet a rendezvényünknek. 9 órakor lesz egy közös futás, ami nem egy verseny, hanem tulajdonképpen ezzel próbáljuk arra ösztönözni a fiatalokat, hogy csatlakozzanak egy nagyon jó dologhoz, egy drogellenes kampányhoz, úgymond. Itt nem is nagyon lesz díjazás, itt az a lényeg, hogy együtt fussunk és együtt tapasztaljuk meg. Nem is lesz nagy a táv, tehát 1 kilométert lehet lefutni, 3 korosztályba lehet indulni. Az első az a 14 éves korú gyermekek részére szól, utána a 15-től a 25 éves korú fiatalokig, és utána van egy olyan rész, ahol akit várunk, mert meghívtunk igaz idősebbeket is, és egyéb szervezeteknek a dolgozóit is, és itt várjuk a felnőtteket. Majd a futás után lesz egy 8 iskola részvételével csapatverseny, ahol különböző helyszíneken mérhetik fel a tudásukat. Szintén általános iskola 7.-8., illetve középiskolának a 9.-10. évfolyamos tanulói. Mindeközben még, tehát itt ezek a csapatok 5 fős csapatok lesznek, ők körbe mennek minden állomáson, itt akár logikai feladatokat, akár ügyészségi feladatokat, vagy egyéb játékos feladatokat fognak megoldani. Mindeközben lesz egy színpadunk, ahol különböző fellépők adnak hangulatot azoknak, akik fognak részt venni ebben a csapatversenyben. 8 állomásunk lesz, itt a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak egy-egy szervezete fogja képviseltetni magát, illetve a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménynek 2 szervezete, az egyik a iskolai szociális munkások, a másik csapat lesz az utcai szociális munkások. Ezen kívül lesz a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatalnak a Zöldház foglalkoztatója. Ott leszünk mi, mint a rendőrség képviselői bűnmegelőzési területen, ott lesz a drogambulancia alapítvány, ott lesz a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Miskolci Áldozatsegítő Központ. Tehát így lesz a 8 állomás, ahol a gyerekek játékosan vehetnek részt ebben a eseményen.
1: Jótékonysági hangversenyt rendeztek a Sárospataki Református Teológián a Crescendo Conspirito Nyári Művészeti Akadémia támogatására. A koncert apropóján az egyetem rektorát kérdeztük, aki hangsúlyozta. Fontosnak tartották, hogy segítsék a nemzetközi művészeti programot, amely a szakmai fejlődés mellett lelki feltöltődést is nyújt a résztvevőknek. Engi Sándort, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem rektorát hallják.
4: A Crescendo egy nemzetközi hírű tudományos zenei rendezvény. Valamikor Patakon én gyakran hallgattam őket, és meggyőződtem arról, hogy a színvonallal és a lelkülettel és a lelkesedéssel sincs probléma. Az utóbbi időben azt vettem észre, hogy a kultúrára, minthogyha kevesebb pénz jutna, ilyen-olyan ismeretlen okokból. A Crescendo elkerülése Patakról nekem egy picit fájt, ismeretlen okokból gyakorlatilag helyszínt változtattak. Nem titkolt szándékom, hogy amennyiben az akarat erre jelen van, és a felfogás és a közfelfogás, akkor a Crescendónak újra itt van a helye Patakon. Én a magam részéről ezt egy állomásnak tekintem. Sárospatak ismerje meg az újabb nemzedék, már jó ideje nem itt vannak, hogy mire képesek. Én azt hiszem, hogy a kultúrához való viszonyunk az ma is egy jelentős attitűdje az egyéniségünknek. Ha egyszer valamire nem annyi pénz jut a nagy-nagy kasszákból, amennyi, nem ismerem a költségvetését egyébként a Crescendónak, amennyire szükség lenne, akkor nem marad más, mint hogy gyűjtünk egy mentőautóra, gyűjtünk egy közcélt szolgáló egészségügyi dologra, ugyanúgy megtehetjük azt, hogy a zsebünkben nyúlunk, és ami ránk tartozik, amiért mi vagyunk felelősek, azt megtesszük. Ezért gondoltam, hogy a Crescendónak itt a helye, és azt hiszem, hogy akik hallották ezeket a művészeket, művész palántákat, nem csalódtak. Szokolai Ádám, Szokolai Sándornak az unokája Weimarban tanul. Hihetetlen volt az a színvonal, amely színvonalon ő megszólalt zongorába. Tehát tőmondatokban ilyen egyszerű volt a szándékom. Ha valakit odafigyelt a ügyvezető igazgató Tarjányi Tamás bevezetőjére, egy bibliai idézettel kezdte, azzal a kishitűséggel, ami az emberben jelen van, függetlenül attól, hogy van hite, emberek vagyunk, valamit támogatni kell. Ha a Crescendóhoz kötöm bibliai alapon, a kisítőség leküzdése az feladat, emberek vagyunk, a teológia is emberekből áll, nem beszélve arról, hogy van egy orgonaművészünk, szeretnénk a zenét a leges-leges legmagasabb fokon művelni, természetesen ez feladatunk.
1: A programozással, a szoftverfejlesztéssel és a mesterséges intelligencia világával ismerkedtek azok a középiskolások, akik részt vettek a Nyíregyházi Egyetem pályaorientációs napján. A Matematikai és Informatika Intézet által szervezett eseményen az intézet oktatói mellett cégek képviselői is előadást tartottak, valamint szó esett a hallgatókat váró szakmai lehetőségekről is. A részletekről Tanyiné dr. Kocsis Anikót, a Matematikai és Informatika Intézet igazgatóját hallják.
5: A cél egyértelműen az, hogy egy kicsit közelebb hozzuk a diákok számára azt, hogy mit jelent informatikusnak lenni. Éppen ezért a koncepció a következő, próbáltuk ezt úgy fölépíteni, hogy egy éve legyen magának a rendezvénynek. Először azt célozzuk meg, hogy miért jöjjön felsőoktatásba. Néhány hallgató el fogja mondani, hogy mit tanult itt, mi a koncepció, honnan indult, hova fog eljutni. Lesz olyan előadás, ami azt mutatja be, hogy hogyan tudnak ide bekerülni a hallgatók. Szeretnénk népszerűsíteni az intézményi 100 pontot, ami egy nagyon jó lehetőség ahhoz, hogy bekerüljenek a felsőoktatásba, mármint ide a Nyíregyházi Egyetemre. És lesz olyan előadás, ami elmondja, hogy konkrétan mit fognak tanulni a különböző szakokra jelentkezők. Végezetül azt is be fogjuk mutatni, hogy ha már végeztek, akkor cégeknél milyen feladatok várják őket, milyen pozíciók és egyáltalán hogy néz ki ez az informatikai szektor. A digitalizáció, a digitális készségek fejlesztése az adott, tehát a középiskolák ebben mondhatom, hogy élen járnak, főleg a szakképzésben, de a gimnáziumokban is természetesen. Nyilván van már rálátásuk, tehát ez egy könnyebbséget jelent, ugyanakkor mi azt tapasztaljuk, hogy nem igazán tudják azt, hogy tanulmányok során milyen tantárgyakkal fognak találkozni. Például rossz hírem van azoknak, akik tartanak a matematikától, hogy itt akár programtervező informatikus, akár mérnök informatikus, vagy gazdasági informatikus képzésre jönnek be. Bizony van néhány fél év matematika, ami az alapozás, és nélkülözhetetlen a programozói munkához.
1: Végül az időjárásról. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és a keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet szombaton 23 és 28 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 5-én.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják, adásunk tartalmából. Vallás, pszichológia és mentálhigiéné címmel tartottak konferenciát az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. Megújult a Bélapátfalvi iskola sportpályája. Az elmúlt évben szorosabbá vált a városrendészet és a rendőrség együttműködése, Gyöngyösön. Megújul a NAV PEI bejelentési felülete. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Tudományos módszertani konferenciát szerveztek az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál könyvtárában. A vallás, pszichológia és mentálhigiéné elnevezésű előadássorozaton hallgatók, valamint oktatók is prezentációkat tartottak. A szakmai workshopok elsősorban a hitélet aspektusait ismertették pszichológiai szemszögből. Most az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Társadalomtudományi Intézetének mentálhigién és közösség és kapcsolatépítő mesterképzésének első éves hallgatóját, Majoros Anna Júliát hallják.
7: Nagyon izgatott vagyok, nagyon vártam már ezt a konferenciát, még nem vettem ilyen részt, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok az előadásokra is, a workshopokra is, úgyhogy izgatottan vágok neki a mai napnak. Ez nagyon rég nem megy vissza, én szociálpedagógiai alapképzéssel rendelkezek, és mindig is érdekelt az emberek segítése, a mentális jólétük, úgyhogy azt gondolom, hogy kézenfekvő volt ez a szak is, és új szak, és kapcsolatot építeni is, hogy lehet, azt gondolom, hogy így több minden gyúr össze egybe, úgyhogy nagyon is, hogy eddig is szerintem igazam volt, mert az órák is azt igazolják, hogy nagyon érdekes, nagyon sokat lehet fejlődni és tanulni. Hogy nem válogatnék ki egy-egy embert, mert nagyon nehéz volt például, hogy melyik workshopra jelentkezzünk, mert több volt, ami úgymond nagyon érdekes volt, úgyhogy kíváncsian és izgatottan várom a mai napot. Mármint, hogy miből szeretnék mondjuk szakdolgozni, számomra nagyon fontos a vallás, nem véletlenül választottam a Eszterházit, mert tudtam, hogy katolikus egyetem, és a vallásos embereknek a rezilienciája, velük szemben az előítéletesség és azoknak a kialakulása és megszüntetése, ez engem nagyon érdekel, mint kutatási rész. Úgyhogy remélem, hogy a szakdolgozatomat is tudom majd ilyen témára vinni, és sikeresen dolgozni ezzel.
6: A folytatásban Sütő Bertalan Balázs, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara, Pszichológiai Intézetének doktorandusz hallgatója, Mentális jólét a vallásosság és spiritualitás pszichológiájában címmel tartott előadást a konferencián. Ebből idézünk.
8: A vizsgálat tárgya az vallásosság és spiritualitásként. Nem akartam ilyen szavakat írni, hogy prevalencia, meg populáció, szóval azt írtam csak, hogy a népesség körében. Nagyjából azt lehet elmondani statisztikák alapján, hogy 5-ből 4 felnőtt az úgy nyilatkozik, hogy valamilyen transzcendens

0: 30%-a vallásosok aránya. Arra is szeretném itt az elején felhívni a figyelmet, hogy ha bár itt ilyen csoport szintű adatokról beszélünk, vagy hogy lehet leírni a népességet, de van egy ilyen érdekes paradoxon ennek a kérdésnek, hogy a vallásos elképzelések azok mind a kommunikáció elméletekből kiindulva, mind pszichológiai elméletekből kiindulva, azok azért nagyon bensőséges és privát elképzelések nagy része. Azoknak a megosztásához, az egyéni vallásos spirituális elképzelések megosztásához nagy személyközi bizalom szükséges. Tehát ennek a kutatása is ilyen szempontból támaszt akadályokat, hogyha mondjuk egy interjú helyzetben ezt vizsgálni szeretnénk, ott egy nagyon bizalmi légkör szükséges.
1: Megújult a bélapátfalvai Petőfi Sándor általános iskola sportpályája. Ballagó Zoltán, a fenntartó EGRI tankerületi központ igazgatója az avató ünnepségen elmondta, az Aktív Magyarország pályázatán 25 millió forintot nyertek a felújításra, amelyhez 20 millió forint önerőt tettek hozzá.
2: Nagy öröm számunkra itt a bélapátfalvai Petőfi Sándor általános iskola és alapfokú művészeti iskolába egy felújított sportpályát adhattunk át. Ez a felújítás, ez egy pályázat segítségével valósult meg az Aktív Magyarország programtól, mint egy 25 millió forintos támogatásban részesült az EGRI tankerületi központ, és ezt az összeget egészítettük még ki közel 20 millió forinttal saját költségvetési forrásunkból, és ennek eredményeként valósult meg ez a közel 45 millió forintos beruházás. Ennek eredményeként itt Bélapátfalván egy korszerű, biztonságos, rekordtámborítású sportpálya került kialakításra, amely nem csak egy oktatás infrastruktúrális fejlesztés, hanem a mindennapos testnevelés feltételeit is szolgálja, közösségépítés szempontjából is rendkívül fontos dolog. Mi hiszünk abban, hogy a régi mondás miszerint épp testben, épp lélek még ma is időtálló és aktuális, és a sport megtanítja a gyerekeket a kitartásra, az együttműködésre, az aktív sportolásra. Ezért is támogattuk ennek a sportpályának a kialakítását, és most, hogy így gyermeknaphoz közeledve tudtuk átadni, ez külön öröm számunkra, és hát látszik a gyerekek arcán a boldogság, hogy birtokba vették ezt a pályát.
3: Miért volt fontos ennek a pályának a megújítása?
2: Igen, ez a pálya az elmúlt években elhasználódott. Felújításra szorul, és kerestük a lehetőséget, hogy mikor és milyen forrásból tudjuk ezt megvalósítani. Így kapura jött ez a pályázati lehetőség, és nem sajnáltuk a saját erőnek a hozzátételét, és ennek eredményeként tényleg egy nagyon korszerű, biztonságos pályát használnak a gyerekek.
1: A leromlott bitumenes pálya rekordtámborítást kapott, így egy korszerű, biztonságos sportteret kaptak a bélapátfalvi iskola diákjai, mondta az intézmény igazgatója, Tompos Péter.
4: Azt gondolom, hogy ez egy hatalmas lehetőség az iskolánk számára, tehát még megkockáztatom, hogy itt a kistérségben élők számára is. Igazság szerint a pályánk egy kicsit már elavult, és ez egy korszerűsítést igényelt. A legmodernebb, jelenkorban a legmodernebb rekordtámborítást kapta, és a közösségi sportot, természetesen a helyi közösségi sportot, a tanórai sportot és a szabadidősportot fogja használni vélhetően nagyon-nagyon sokáig.
3: Hány diák jár most ide az iskolába?
4: Jelen pillanatban olyan 150 körül van a tanulói létszámunk. Hát mindig van egy kis változás, lefele-felfele, de most a tanév végére azt mondhatom, hogy olyan 150 fővel, vélhetően 150 fővel fogjuk befejezni a tanévet.
3: A mindennapos testnevelés órákon túl gondolom, hogy a délután, illetve a szabadidőben is használható lesz majd a gyerekek, diákok számára a pálya.
4: Ez így van természetesen. Szakkörökre, délutáni foglalkozásokra, a napközis foglalkozások utáni szabadidős foglalkozásokra, és mivel a pálya az Aktív Magyarország program keretében újult meg, így délután 4 és 6 óra között, minden nap délután 4 és 6 óra között a helyi lakosság számára is nyitva áll majd ez a pálya.
1: Ferenc Péter, Bélapátfalva polgármestere felidézte, 40 éve az általános iskolai ballagásán ugyanezen az udvaron állt. Azóta sokat fejlődött, épült, szépült az intézmény. Mindez a fejlődés a gyerekek érdekében történik. Értéket, lehetőséget kapnak az iskolától. Külön öröm az is, hogy a helyiek is használhatják majd a sportpályát.
5: Bélapátfalva város

0: igazából most már nem mint fenntartó vesz részt az iskola életében, de ugye szervesen hozzátartozik a mindennapi életünkhöz, a város mindennapi életéhez az iskola működése. És most úgy hozta a sors, hogy egy régi leamortizálódott az évtizedek alatt tönkrement pályát, pályázati pénzekből és a tankerület jóvoltából fel tudtunk újítani. Bízunk benne, hogy ez a gyermekek tudását, tanulását, sport tevékenységének a minél komfortosabb kihasználását fogja majd elősegíteni.
1: Az elmúlt évben szorosabbá vált a városrendészet és a rendőrség együttműködése Gyöngyösön. A nap minden órájában elérhetőek, így 2025-ben több mint 4000 bejelentés érkezett hozzájuk. Ezáltal is javult a lakosság szubjektív biztonságérzete, ami főként a 24 órás járőrszolgálat munkájának köszönhető. A részletekről Ferenci Dánielt, a városrendészet igazgatóját, Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
2: Baskos anyagot állítottál össze, beszámoló a 2025-ös évről. Én nem is kérném ezt a vaskos beszámolót a teljesség igényével, hanem azokkal a prioritásokkal mondd el, légy szíves, ami a legfontosabb.
3: Jó, tehát a tavalyi évből, tehát a 25-ös évből, amiből beszámoltunk, azt lehetett látni, hogy a kollégáim gyakorlatilag kevesebb bírság alkalmazása mellett a prevencióra tudtak nagyobb hangsúlyt fektetni, tehát nagyon sok területen sikerült megelőznünk azokat a cselekményeket, amikben mondjuk a korábbiakban bírság kiszabására került sor. Itt konkrétan tudok arra utalni, hogy mondjuk például a bevásárló központok előtt a erőszakos kéregetők mondjuk sokkal nagyobb erővel tudtuk kiszorítani ebben az időszakban, tehát hogy elvétve találkozhattak már csak a lakosok ilyen magatartásformákkal. Guberálás kapcsán hasonlóan magas szám, majdnem 500 tetten érésünk volt, ami helyszíni bírsággal végződött. Itt egyébként fel is hívnám a lakosságnak a figyelmét, hogy annak ellenére, hogy nagyon köszönjük, hogy segítik a munkánkat a bejelentéseikkel, de sok esetben ők is tudnak tenni, és főként itt társasházkezelőkre gondolok, mert mai napig találkozunk olyan társasházi szeméttárolóval például, amiben nincsen zárbetét, és minden szolgáltalat fogunk el ott guberálót, illetve ezeknek a megfelelő elkerítése, de ez egyébként a beszámolóhoz nem tartozik, csak mindenképpen jó, hogyha tudnak erről lakosok. De egyébként összegezve erőteljes év volt a 25-ös év. Az látható, hogy a bejelentések száma nagyon-nagyon magas volt. A 24 órás rendészetnek köszönhetően több mint 4000 darab bejelentésünk érkezett összességében, amelyből éjszaka több mint 1200 darab jött, ami este 6 és reggel 6 között volt, és a legjellemzőbb bejelentési formák az a gyanús szemét látnak a közterületen, betelefonál lakos a járőrszámra, a kollégán kimegy, körbenéz, látja ott az illetőt, és ezzel is tudtunk egyfajta szubjektív biztonságérzetet növelni a lakosnak, hogy azonnal reagál rá valaki, tehát ugye a korábbiakban erre nem volt lehetőség, hiszen ugye nem működött 24 órában a szervezet.
1: Június 5-től megújult a NAV terrorizmus finanszírozás elleni irodájának bejelentési rendszere. A részletekről dr. Paskujné Pivkó Mónikát, a NAV Hevesvár megyei adó- és vámigazgatóságának kommunikációs referensét hallják.
4: Megújult a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni irodájának, a PEI-nek a bejelentési rendszere. Elindult az új ügyfélbarát felület az online nyomtatványkitöltő alkalmazásban az ONYÁN. A bankok, pénzváltók, székhelyszolgáltatók, illetve egyéb a jogszabályban meghatározott szolgáltatók kötelesek haladéktalanul bejelenteni, hogyha pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy bűncselekményből származó vagyonra utaló adatot, tényt vagy körülményt észlelnek, valamint a vagyoni nyilvántartás vezető szervekkel együtt adott esetben pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket kapcsolódó bejelentéseket is tenniük kell. Évről évre növekszik a bejelentések száma, míg a szolgáltatóktól 2024-ben 20 ezer bejelentés érkezett a NAV BEI-hez, addig tavaly már több mint 25 ezer. Június 5-től a bejelentési rendszer tehát megújult. A NAV BEI a korábban használt általános nyomtatványkitöltő keretrendszer helyett az online nyomtatványkitöltő alkalmazáson az anyán keresztül fogadja az információkat. Az anya új, könnyen kezelhető felületet biztosít a bejelentésekhez. A rendszerben külön nyomtatványrészek szolgálják az objektív bejelentések, a gyanús tranzakciók, valamint az egyes speciális szolgáltatási területek, így például biztosítás, pénzváltás, pénzküldés vagy bizalmi vagyonkezelés tevékenysége során észlelt adatok rögzítését. Ezzel párhuzamosan megszűnik az ANK, az általános nyomtatványkitöltő keretprogramban a korábban alkalmazott nyomtatványbeküldés. A bejelentések megtételére a jövőben az ONYA felület, illetve a NAV M2M gépi interfésze is használható. A részletes tudnivalók, a technikai információk és a szükséges teendők elérhetők a PEI honlapján, a pei.nav.gov.hu weboldalon.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
5: Imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a párbeszéd eszköze legyen a kultúrák és a nemzetek között, és támogassa az olyan értékeket, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes kiteljesülés. Kéri 14. Leó a júniusi ima szándékához készült videóban, amelyet június 2-án tettek közzé. A Szent Atya arra buzdítja a katolikusokat szerte a világon, hogy júniusban a sport értékeiért imádkozzanak vele együtt. Imájában Leó pápa elismeri a sportvilágának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokra is felhívja a figyelmet, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. A közös imádságra hívó videóban 14. Leó pápa hálát ad az Úrnak a sport ajándékáért, azokért, akik testük edzésével dicsőítik Istent, a pályán született barátságokért és a csapatjáték öröméért. Felidézi, hogyan tanít minket az Úr az Atya életében, akárcsak a játékban, senki sem üdvözül egyedül. A Szent Atya nyomatékosítja, hogy szükségünk van másokra a növekedéshez, a tisztelet megtanulásához, a korlátaink leküzdéséhez, és ahhoz, hogy együtt ünnepeljük az elért győzelmeinket. Leó pápa tehát azért imádkozik, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne az üres rivalizálási, a találkozás tere, és ne a kirekesztési, a béke útja, és ne az erőszaké. Akik játszanak, edzenek vagy szurkolnak, fedezzék fel a sportban azt az egyetemes nyelvet, amely összehozza a kultúrákat, egyesíti a népeket, és tiszteletet, szolidaritást és személyes fejlődést hoz. Buzdított 14. Leó. Intézményvezetők kinevezéséről döntött, a magyarországi szerzetes rendekkel közös munkacsoport létrehozását kezdeményezte, továbbá 2027-re meghirdette a hivatás évét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári rendesülésén. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata a kétnapos tanácskozás után. Azt írták, a püspökök testülete döntött arról, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dékánja a következő két évben Gájer László lesz. A Központi Papnevelő Intézet új spirituálisának Császár Istvánt nevezték ki. A Vigília folyóirat felelős kiadója a következő 5 évben is Gájer László atya lesz. A püspökök testülete megerősítette Kárpáti Kázmér Ferences szerzetest a Mátraverebély Szent Kút Nemzetik Egyhely igazgatói pozíciójában. A püspökök testülete támogatja, hogy minden egyházmegyében nevezzenek ki missziós referenst. Döntöttek továbbá az állandó diákónusok működéséről szóló országosan egységes szabályzat kialakításáról. A püspökök testülete 2027-re meghirdette a hivatás évét. Az eseménysorozat ünnepi megnyitója december 12-én és 13-án lesz a Szombathelyi Egyházmegyében. A részletekről Székely Jánost, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét hallják.
6: A püspöki konferencia feladata fontos személyi döntéseket is meghozni. Így született meg a döntés arról, hogy Budapestre a Központi Szeminárium spirituálisának kineveztük Császár István Szombathelyi Egyházmegyés atyát, aki eddig Győrben végezte ugyanezt a szolgálatot. Illetve kineveztük Gájer László professzor urat a Hittudományi Kar, Pázmány Egyetem Hittudományi Karának dékánjává, és Rad Csaba professzor urat az Ószövetségi Tanszékre. Sok szó volt a püspöki konferenciánkon két nagy témáról. Az egyik a püspöki karnak őszre esedékes látogatásáról Rómában, az úgynevezett ad limina látogatásról. Minden országnak a püspöki kara időről időre elmegy a Szentatyát, illetőleg a különböző pápai római hivatalokat, az úgynevezett dikasztériumokat meglátogatni és beszámolni az ország helyzetéről, figyelni azokra az iránymutatásokra, amelyeket ott kapunk. Nagyon sokat beszéltünk a születő püspökkari körlevelünkről, amely a 30 évvel ezelőtti Igazságosabb és testvériesebb világért című körlevelünknek lesz egy frissített mai társadalmat kicsit az evangélium fényében értelmező változata. Szólni fog a mai magyar társadalomról, az evangélium fényében, szegénységről, leszakadó néprétegekről, hogyan lehetne ezen a problémán segíteni. Családról, a családok előtti válságról, demográfiai nehézségekről. Szólni fog az egészségügyről, aztán a médiáról, fiataloknak az egyházhoz való viszonyáról, digitális világ kihívásairól. Szólni fog a nemzetünk lelki állapotáról és spirituális helyzetéről, és hogy hogyan látjuk ezekből a kiutat, milyen javaslatokat látunk a fejlődés irányába, amelyet az evangélium fényében meg tudunk fogalmazni. És hát sok kisebb témáról is szó esett, például a szerzetesi előjárók konferenciája és a püspöki konferencián között létrejön újra egy vegyes bizottság. Annak érdekében, hogy azt a sok kincset, amit a szerzetes rendek hordoznak, a püspöki karunk is jobban megismerje, illetőleg az együttműködés az elevenőbb legyen. Minden egyházmegyében lesz felelőse a misszióknak, ez előírás is, de nagyon fontos lenne érzékenyíteni a magyar egyházunkat a missziók, különösen az afrikai misszióknak a kihívásai és az igényei felé. Nagyon sok ország, például Olaszország rengeteget tesz ebben az irányban, sok fiatal megy évről évre a missziókba segíteni, szeretnénk mi is ebben aktívabbak lenni. Ezen kívül beszéltünk sokat a tervezett hivatás évéről, a 2027-es évet a hivatás gondolatának szenteljük. Ez szólni fog általában az ember hivatásáról, az élet céljáról, az emberi élet értelmes. Van oka és van célja. Nagyon fontos felismerni ezt a gyönyörű isteni törvényt, amely benne van a világban. Arra születünk, hogy szeressünk, és az életünket ajándékká tegyük. De szó lesz az év folyamán a keresztény hivatásról, és aztán ezen belül a családi, és főként szerzetesi és papi hivatásról. Volt szó a médiáról is. Felfrissítettünk egy média szakembereknek adható díjat, illetőleg egy pályázatot is kiírtunk fiatal médiában ügyesen forgó személyek felé, akik szeretnék az evangéliumot megjeleníteni a média különböző felületein. És hát ezen túlmenően a püspöki konferencia ülése mindig egy testvéri találkozás is. Ilyenkor nagyon sokat beszélgetünk egymással, akár a társadalmunkban jelenleg bekövetkezett nagy változásokat, ki hogyan éli meg, hogyan látjuk ezekben a teendőnket, a feladatunkat, a küldetésünket. És hát fontos pillanat volt az, amikor Michael Banach nuncius úrnak a szolgálata végén megköszöntük az ő 4 éves magyarországi szolgálatát, a Szentatya őt Argentínába nevezte ki, neki köszöntük meg azt a nagy szimpátiával, megértéssel, a kultúránk iránti igazi őszinte érdeklődéssel végzett szolgálatát, amelyet itt 4 éven át Magyarországon végzett.
5: Egerbe látogat Böjte Csaba Ferenchez szerzetes. Június 7-én, vasárnap, 18:30-től szentmisét mutat be a bazilikában. Június 8-án hétfőn pedig a Szervita templomban 17:30-től mutat be szentmisét Böjte Csaba testvér. A hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban június 14-én vasárnap tartják. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik. Főcelebráns Szántó József jászberényi főesperes, a templomot építő apát plébános aranymisés atya lesz. Ternyák Csaba egriersek június 20-án 10 órakor Vukas Bernárd Urichot pappá szenteli az Egri Bazilikában. A szentmisét a Szent István Rádió közvetíti. Egerben a múzeumok éjszakáján az Egri Bazilika előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel látogatható 20 órakor 2026. június 20-án. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik. Időpontfoglalás személyesen az Egri érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon lehetséges. A múzeumok éjszakájához a Bélapátfalvi ciszterci apátsági templom is látogatható előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel június 20-án 17 órakor. A tárlatvezetés koncerttel kezdődik. Előadó Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. Maximum 150 fő befogadására alkalmas ez a tárlatvezetés. Időpontot itt is személyesen, vagy az érseki palota látogatóközpontban, vagy a megadott telefonszámon kell foglalni. A múzeumok éjszakáján az Egri érseki palota látogatóközpont és a pincerendszer szintén látogatható előzetes regisztrációval. Az időpontok 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra. Az időpont tehát június 20-a. Maximum egy csoportban 30 főt tudnak fogadni. Ebben az esetben is szükséges az időpontfoglalás. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszter templomban 2026. augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egri érsek atya. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszter templom sekrestyéjében lehet. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon.
1: Egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Drimba Miranda, Fekete Gábor és Sinkovics Andrea. Búcsúzik a szerkesztő bemondó Domán Vivien. A viszonthallásra.
7: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Bosnyák középpályást igazolt a DVSC labdarúgó csapata. Ismét Gyöngyösön rendezik meg az uszonyos diákolimpia országos döntőjét. Először osztott ki szakmai díjat a Gyöngyösi Tenisz Sportklub. Több mint 10 éve működik sikeresen a sakkpalota program Nyíregyházán, a Bem József iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Bosnyák középpályás a DVSC labdarúgó csapatának első nyári igazolása. A 24 éves védekező középpályás az előző szezonban a horvát első osztályú Lokomotív Zágreb együttesében futballozott, méghozzá alapemberként. 33 mérkőzésen 3 gólt szerzett és 1 gólpaszt is adott. A korábban Bosznia-Hercegovina U21-es válogatottjában is szerepelt labdarúgó, a Mostar csapatában nevelkedett, 2022 óta futballozott a Lokomotív Zágráb játékosaként. Ismét Gyöngyösön rendezik meg az uszonyos diákolimpia országos döntőjét. Izgalmas futamok, fantasztikus hangulat és felejthetetlen élmények várnak a versenyzőkre és a kilátogatókra is. A részletekről Veres Andrást, a Mátrai Erőmű Búvárklub vezetőedzőjét hallják.
2: Hál' Istennek ez az egyik legnépszerűbb versenye az uszonyos sportnak. Tulajdonképpen a teljes palettája részt vesz, az utánpótlás korosztály teljes palettája részt vesz ezen a versenyen. A 7-8 évesektől kezdve a 17-18 évesekig bezárólag. Rendkívül jó hangulatban szokott telni, lévén, hogy ez az egyetlen nyitott medencés verseny Magyarországon, úgyhogy persze időjárás függő az egész, de nagyon szeretnek ide járni. Annál is inkább, hogy ez az évad utolsó versenye medencében, úgyhogy egy utolsó megmérettetésre azért még mindenki felszívja magát, és ami egy különlegessége az egésznek, hogy nem csak profi versenyzők, úgy értem ezt, hogy leigazolt versenyzők vesznek részt, hanem B-kategóriás diákolimpia is ugyanebben az időpontban ugye megrendezésre kerül, tehát amatőr versenyzők, innen Gyöngyösről is elég sok, hál' Istennek elég sok iskola nevezett és érdeklődött a rendezvény iránt. És itt Kaposvár, Nagykanizsa ugyanúgy bejelentkezett, mint Debrecen vagy éppen Nyíregyháza. Nincs a teljes menüsor itt ezen a versenyen. 50-től 200 méterig lesznek versenyszámok. Ott viszont több kategória lesz, ami víz alatt, lesz, ami felszínen, ugye ezekkel a nagyuszonyokkal, a delfinuszonyokkal, illetve lesz ez a klasszikus uszonyos gyorsúszás, illetve uszonyos pillangóúszás, ami a klasszikus úszásból ismerős lehet.
1: Először osztott ki szakmai díjat a Gyöngyösi Tenisz Sportklub. Az átadásra az immár hagyományos gálaestjükön került sor. A kitüntetést Tóth Dénes, az Egyesület utánpótlás vezetője kapta, aki legnagyobb sikereit eredetileg labdarúgásban ért el, majd 4 évvel ezelőtt a Gyöngyösi Tenisz Sportklub utánpótlásának elindítójaként több tucat gyermekkel szerettette meg a teniszt.
3: Alapvetően úgy vagyok, hogy a sportot szolgálni az egy nagyszerű dolog, és az egy felemelő érzés, hogy sporttal foglalkozok. Nekem olyan szerencsém van, hogy egész életemben sporttal foglalkoztam, és hogyha fontos, számomra nagyon fontos a gyerek, akivel szembe vagyok, és tud átadni ezt a sport szeretetet, ez nagyon nagy hangsúly, és hogyha ezt észreveszik, az egy megtisztelő érzés. Annak idején a labdarúgókat a TFN kellőképpen lenézték, és a teniszezők kicsit nagyszájúak voltak, és akkor azt mondtam őket, hogy 1 év múlva megszorítom őket. 1 éves gyakorlás után már elég normális eredményem volt velük szembe, és egyből meg is csináltam, annyira beleszerettem, hogy egyből meg is csináltam a teniszedzőit még ott, és utána nyilvánvaló futballal foglalkoztam elsősorban, mert az volt a fő profil, de abban a pillanatban, amikor az ember kiöregszik a futballból, akkor nagyszerű dolog volt, hogy 33-34 és ott volt a tenisz, amit tudtam folytatni. Egyik barátom nagyon jó teniszedző volt, és egyszer megsérült a lába, és akkor utána elkezdtem az edzőséget is hivatalosan csinálni, és azóta folyamatosan megy a szerelem. A legtöbb futballista, aki teniszütőt vesz, az általában eljut egy jó szintig, jó lába van. Nyilvánvaló itt azért tenisznél nagyon sokat számít utána a fej és a kéz, meg a lábnak az összehangolás. De hogy egy gyors példával mondjam azt a felét, hogyha én amikor futballista voltam, és tudtam volna teniszezni úgy, mint most, és tudtam volna így gondolkodni, akkor szerintem körülbelül egy 30%-a jobb futballista lehettem volna. Sajnos ez kimaradt, viszont a tenisz az sok mindenre megtanított, és ami nagyon nagy dolog szerintem, hogy Akit gyerekekkel megszeretjük a teniszt, az egy életre szóló szerelem, és bármikor oda tud nyúlni hozzá, és az nagyszerű dolog azért az, hogy a futballból azért csak kiöregszel, még elkezdesz kispályázni, meg ilyeneket, de azért teniszből gyakorlatilag nem tudsz kiöregedni, ott 70 évesen is tudsz teniszezni. Tulajdonosok megvásárolták a pályát, és akkor utána ott előjött ez az egész dolog, hogy hogyan lehetne megtölteni a pályát, és mivel én ezt Szolnokon folyamatosan csináltam, ilyen regionális teniszedző is voltam annak idején még a három megyébe, meg maga az edzőséget is csináltam a futball mellett, ezért kézenfekvő volt. Akkor a Bezi is, meg a Norbi is nehezen hitt el, hogy itt majd ennyi gyerek lesz, de mondtam nekik, hogy nyugodjatok, meg lesz ennyi gyerek, és végigmentünk minden iskolán, megnéztük a gyerekeket, és nyilván azt, amit mondom, hogy nagyszerű dolog, hogyha egy gyerek el kell sportolni, nagyszerű dolog, hogyha egy gyerek teniszezik, mert a szülőknek is mindig is azt mondtam, hogy sokkal több lesz a gyerek. Az a gyerek, aki sportol, az teljes egészében összehasonlíthatatlan azzal, aki nem. Nyilvánvalóan ezt látjuk a hétköznapi életben is, hogy ki hogy néz ki idősebb korában, illetve a sport mit ad ebben a rohanóba, a telefonnyomkodó világban.
1: Több mint 10 éve működik sikeresen a Sakkpalota program Nyíregyházán, a Bem József iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében, ahol ennek keretében Sakkpalota képességfejlesztő program néven regionális szakmai napot tartottak. Őriné Gombás Csillát, a Polgár Judit módszeralkotóját, fejlesztőjét hallják.
0: Ez a személyiségfejlesztéstől kezdve az összes olyan képességet fejleszti, amire a ma felnövekvő gyerekeknek majd a jövőben szükségük lesz. És eznek az eszköznek a segítségével, ami most már 15 éve működik, és úgy tűnik számomra is, hogy ez egyre jobban fejlődik, és a gyerekek ennek az eszköznek a segítségével a figyelmüket sokkal tovább ébren tudjuk tartani, hiszen most mindegyik szort figyelemmel rendelkezik. Az együttműködést biztosítani tudjuk kritikusan. A bejövő információt, a rájuk ömlesztett információt rendezni tudják, hiszen ha egy saktáblára ránézek és rajta vannak a bábok, akkor a legjobb lépést meg kell találnia. Tehát ezen keresztül a való életet gyakoroltatjuk velük.
1: A rendezvény célja az volt, hogy bemutassák a sakkpedagógia szerepét a modern oktatásban, valamint betekintést nyújtsanak a Sakkpalota program mindennapi alkalmazásába. A nap folyamán a kiemelt Sakkpalota referencia intézményi címet is átadták, amely a Polgár Judit nevéhez fűződő sakkpedagógiai módszer magas színvonalú alkalmazását ismeri el. A Kazinczy iskolában 2015 tavasza óta működik sikeresen a Sakkpalota program, mely mára már gyermekek ezreinek segített a logikus gondolkodásmód elsajátításában. Az elmúlt 10 tanévben a tanulók játékos feladatokon keresztül sajátították el első osztályban a sakkszabályait, és alkalmazták azokat a magyar, a matematika, a rajz és az ének órákon. A sakk mint stratégiai játék vagy sport nem csupán a gyermekek számára izgalmas, mai napig népszerű a felnőttek körében is. Kirják Róbert, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei sakkszövetség elnöke szerint helyi szinten is sokan űzik hivatásos sportként.
4: Jelenleg is van MB1-B-s csapata Nyíregyházának, akik az elmúlt néhány évben még a feljutásért is többször versenyben voltak. De ami fontos, hogy a megye kisebb városaiban is találhatóak sakkcsapatok, amik nagyrészt természetesen felnőttekből állnak. Az utánpótlás nevelés mindenhol valamilyen formában működik, és hát amit a sakk gyerekkorban ad, az tulajdonképpen felnőtt korban is nagyon bőven kamatoztatható.
1: A rendezvény abból a szempontból is különleges volt az intézmény számára, hogy átadták a kiemelt Sakkpalota referencia intézményi címet. A díjat Udvarhelyi Attila, a Polgár Judit Sakk Alapítvány kuratórium elnöke nyújtotta át az iskola igazgatójának. Kiemelte, ez a cím a Polgár Judit nevéhez fűződő módszer magas színvonalú alkalmazását ismeri el.
5: Ennek a megalakítása igazából azt a célt szolgálja, hogy minél jobban ösztönözzük az intézményeket, akik ezt a Sakkpalota programot választották, hogy minél magasabb színvonalon folytassák ezt a munkát, minél jobban vigyék a hírét ennek a programnak, ami ugye 2012-ben kezdődött az országban, azóta folyamatosan fejlesztjük, fejlődik, és hát az iskolák nélkül ez nem működhetne. Nagy örömünkre ez most már országosan nagyon elterjedten használják az iskolák, de azok, akik igazán magas szinten űzik, azért még nem olyan sokan vannak. Az intézmény lesz a 7., aki ezt a kiemelt referenciaiskola címet elnyerte.
1: Tótné Buszlai Brigitta tagintézmény igazgató úgy gondolja, a sok oktatásban alkalmazott módszerei kifejezetten jól működnek az iskolában.
0: Csak ha végignézzük az intézményt, kívülről is, belülről is látszik, hogy a mindennapjaink része. Tehát nem csak játszunk vele, meg oktatunk vele, hanem a folyosókon, ha végigmegyünk, akkor ott vannak a saktáblák, ott vannak a játékok, tehát játszanak szünetben, félbe marad az állás, senki nem nyúl hozzá, és szünetben utána folytatják. Az, hogyha végigmegyünk az osztálytermeken, akkor ez mindenhol visszatükröződik az, hogy minden órára sakkasz beépül.
1: Az igazgató hozzátette, a gyerekek a programnak köszönhetően megtanulják elviselni a sikert és a kudarcot is. Az iskolában több játékos módszer is működik. A sakkot ötvözik a legóval és a robotikával is. Továbbá különböző felkészítőket tartanak, és segítik a gyermekek megfelelő tehetséggondozását. Kósa József a nyíregyházi városvezetés nevében gratulált az intézménynek az új cím elnyeréséért. És háláját fejezte ki a nevelőtestületnek, hogy a gyerekeket az életre is nevelik.
6: Én azt gondolom, hogy az önkormányzat számára az oktatáson kívül nagyon fontos az, hogy a gyerekeket az életre is neveljék, tehát az életre is megtanítsák. És ez a fajta játékos tanulás, amit a sakk és az oktatási tematika összegyúrásával össze lehet hozni, az gyakorlatilag egyértelműen abba az irányba mutat, hogy ezek a gyerekek talán egy kicsit többek lesznek, talán erősebben fognak tudni majd a hétköznapi életnek megfelelni, mint mondjuk azok az a gyerekek, akik ebben a tematikában nem vesznek részt.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: 2 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Több döntést is kiemelt Magyar Péter kormányfő a kormány eheti döntései közül a közösségi oldalán. Azt írta, a kabinet egyebek között arról határozott, hogy a jövő héten benyújtja a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. A miniszterelnök közölte, emellett a koronavírus járvány idején több száz milliárd forintért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének azonnali kivizsgálásáról is döntöttek. Hangsúlyozta, hogy eltörlik a jelenlegi pedagógus értékelési rendszert, átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését. Magyar Péter úgy fogalmazott, megszüntetik a vizuális környezetszennyezést, jelentősen szigorítják a közterületeken és épületeken elhelyezhető plakátok szabályozását. Kitért rá, hogy a kabinet a pártfinanszírozási szabályokat és a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások behozatalának szabályozását is felülvizsgálja. Felhívja a figyelmet, hogy bizonyos területeken azonnali tiltást rendeltek el. Szintén felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási konceszciót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, és átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését, zárta a felsorolást a kormányfő. A kormányülésen egyetértés volt abban, hogy érdemes felülvizsgálni a pártfinanszírozásra vonatkozó szabályokat, hogy azok valós adatokat tükrözzenek, és azt mutassák meg, hogy egy pártnak mekkora a társadalmi beágyazottsága, közölte Köböl Anita kormány szóvivő sajtótájékoztatón. Kiemelte, Magyar Péter miniszterelnök már korábban is beszélt arról, hogy a pártfinanszírozási szabályokat olyan irányba lenne érdemes módosítani, hogy a rendszer ösztönözze és jutalmazza, hogy a pártok saját támogatást gyűjtsenek. A korábbi honvédelmi vezetés időszakához kapcsolódóan a szaktárca több kiemelt jelentőségű ügyben folytat átfogó vizsgálatot, köztük a kézigránát baleset körülményeinek feltárása, a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es repülőgép alkatrészek és a csádi misszió ügyében is, közölte a kormány szóvivő sajtótájékoztatón. Magyar Éva azt mondta, a kormány szóvivői tájékoztatón belül egy új rovatot nyitnak, amelynek keretében beszámolnak a minisztériumokban, háttérintézményekben és állami szervezetekben zajló átvilágítások előrehaladásáról. Elsőként a Honvédelmi Minisztériumban zajló vizsgálatokról számolt be, amelyek Szalai Bobrovnicki Kristóf volt szakminiszter időszakát érintik. Átvette a Honvéd vezérkar főnöki beosztását Sándor Zsolt vezérezredes pénteken az Országházban. Az Országház kupola csarnokában a Honvéd vezérkar csapatzászlaját Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter adta át a beosztását átadó Böröndi Gábor vezérezredesnek, aki továbbadta azt Sándor Zsolt vezérezredesnek, a Honvéd vezérkar új főnökének, aki azt háromszor meglengette. Beszédében Ruszin Szendi Romulus kiemelte, az ünnepségen a magyar jogállamiság és a honvédelem folytonossága jelenik meg. Emlékeztetett rá, a csapatzászló átadása átvétele a magyar katonai hagyomány egyik legősibb és legnemesebb szertartása. Generációk adták egymásnak a jelképet. Ruszin Szendi Romulus kiemelte, Sándor Zsolt nem csak tisztséget vesz át, hanem történelmi felelősséget is. Mint mondta, olyan korszakban élünk, amikor a világ egyre bonyolultabbá válik a háborúk, fegyveres konfliktusok, geopolitikai feszültségek és új biztonsági kihívások.